0: abba a fajta kellemetlen csöndességbe, ami csak olyankor érezhető, amikor halálra rémült és nagyon dühös emberek százai tömörülnek szótlanul. Egy férfi a tömeg szélén megfordult, s mogorván az újonnan jöttekre nézett. A homlokára vörös csillagot festett. Mi a... kezdte Széltoló, s azonnal elhallgatott, mert túl harsánynak hallatszott a hangja. Mi folyik itt? Idegenek vagytok? Kérdezte a férfi. Valójában egész jól ismerjük már egy... Két virág is elhallgatott a mondat közepén. Betán rámutatott az utcára. Minden templomra vörös csillagot festettek. Egy különös kép nagyot mázoltak az istenek vezérének, Vak Iónak katedrálisa melletti sziklaszemre. Hú, nyögött fel Széltoló. Ió állati pipa lesz, ha meglátja ezt. Barátaim, azt hiszem jobb lesz, ha nem időzünk itt túl sokáig. A tömeg egy kezdetleges emelvényre merett várakozóan, amit egy széles utca közepén gányoltak össze. Egy hatalmas lobogót feszítettek ki keresztbe az elején. Mindig úgy tudtam, hogy Vak Ió mindent lát, bárhol is történjék a dolog, mondta halkan Betán. Akkor most miért nem?
1: Csend legyen!
0: Förmet rá valaki mellettük.
1: Benin Dehoni emelkedik szólásra!
0: Egy alak lépett fel az emelvényre. Egy magas, sovány férfi pikpang frizurával. A tömeg nem éjjenzett, csak felsóhajtott. A pikpang hajú beszélni kezdett. Széltoló növekvő rémülettel hallgatta.
2: Hol vannak az Isten?
0: Kérdezte a férfi.
2: Elenyészt. Talán soha nem is léteztek. Ki az, aki tényleg, igazán, saját szemével látta őket? És most megjelent a csillag. És így tovább, halk-hang duruzsolt. Olyan szavakat használva, mint megtisztulni, meg megtisztítani, meg tisztogatás. És úgy döfött az agyba, mint egy tüzes kard.
1: Hol vannak a varázslók? Hol van a mágia? Volt egyáltalán valaha is működő varázslat, vagy csak álmodoztunk róla?
0: Széltoló kezdett igazán megijedni, hogy az istenek esetleg meghallják mindezt, és úgy feldühödnek, hogy akárkin kitöltik mérgük, aki történetesen épp jelen van. De valahogy még az istenek haragja is jobb lett volna, mint ennek a hangnak a hangzása. Úgy tűnt, azt mondja, a csillag közelettét, félelmetes tüzét csak is az háríthatja el, ha... Széltolóban felsejlett egy kép. Megjelent előtte kardok és zászlók erdeje, üres tekintetű harcosok feje felett. A hang nem hitt az istenekben, ami Széltoló felfogása szerint eléggé rendben is lett volna, de az emberekben sem. Széltoló balján egy magas, csuklyás idegen véletlenül meglökte őt. Odafordult, s a csuklya alatt vigyorgó koponya arcába merett. A varázslók, akárcsak a macskák, képesek látni a halált. A hanghoz képest a halál csak nem kellemesnek tűnt. Nekidőlt a falnak, kaszáját is oda támasztotta maga mellé. Oda biccentett Széltolónak.
1: Jöttél kár örvendezni?
0: Suttogta Széltoló. A halál vállat volt.
2: A jövőt jöttem megnézni, mondta.
0: Ez a jövő?
2: Egyfajta jövő,
0: felelte a halál. Borzalmas.
2: Hajlamos vagyok egyet érteni veled,
0: bólintott a halál. Azt hittem volna, hogy te odáig leszel érte.
2: Így nem. A harcos vagy az öreg ember, vagy a kisgyerek halálát, nos, azt megértem, és megszüntetem a fájdalmat. Véget vetek a szenvedésnek, de az elme ilyen halálát nem tudom megérteni.
0: Kihez beszélsz? Kérdezte két virág. A gyülekezet több tagja feléjük fordult, s gyanakvóan bámult Széltolóra. Senkihez, válaszolta Széltoló. Nem mehetnénk el innen, fáj a fejem. Ekkorra a tömeg szélén már egy nagyobbacska csoportosulás mormogott és feléjük mutogatott. Széltoló megragadta a másik kettőt, és sietve a sarkon túlra vonta őket. Gyerek be is, gyerünk, javasolta. Van egy olyan rossz érzésem, hogy... Egy kéz landolt a vállán. Megpördült. Egy ködös, szürke szempár, egy kerek kopasz fejen, amely egy óriási izmos testhez tartozott, bámulta keményen a bal fülét. A fickónak vörös csillag volt a homlokán.
3: Varázslónak látszol,
0: mondta olyan hangon, ami azt sugallta, hogy ez bizony nagyon botor dolog, és valószínűleg végzetes is. Kisoda, én? Hát, de hogy én... Én egy hivatalnok vagyok, igen. Egy aktakukac, pontosan, hárított Széltoló. Még nevetgélt is kicsit, hogy meggyőzőbb legyen. A fickó tétovázott. Ajka hangtalanul mozgott, mintha egy a fejében szóló hangot hallgatna. Több csillagos alak csatlakozott hozzá. Széltoló bal fülét széles körben szemlélték.
3: Hosszám, te varázsló vagy!
0: Jelentette ki a pasas. Na ide figyelj! Felelte Széltoló. Ha varázsló lennék, akkor tudnék varázsolni, ugye? Azzá változtatnálak, amibé akarnálak, s mivel nem tettem, nem is lehetek mágus.
3: Megöltük az összes varázslónkat!
0: Büszkélkedett a csillagosok egyike.
3: Néhányan elmenekültek, de egész sokat megöltünk. Akárhogy leengedték a kezüket, nem jött ki belőle semmi!
0: Széltoló rámerett.
4: És azt hiszük, hogy te is egy nyavajás varázsló vagy.
0: A pasi szorítása Széltoló karján egyre szorosabbá vált.
4: Van egy járkáló ládád, és úgy nézel ki, mint egy varázsló.
0: Széltolóban hirtelen tudatosult, hogy őket, hármukat, meg a podgyászt valahogy elválasztották a lovaiktól, és hogy szürke arcú, ünnepélyesen komor emberek egyre közelebb nyomuló körében állnak. Betán elsápadt. Még két virág is némileg aggódni látszott, pedig az ő veszélyfelismerő képessége pont annyira volt jó, mint Széltoló repülési tudományra. Széltoló mélyet lélegzett. Kezét a klasszikus pózba emelte, ahogy évekkel korábban tanulta, és azt recsegte.
5: Vissza! Különben teletöltelek titeket mágiával!
4: A mágia erejét vesztette, mondta a fickó. A csillag megszünteti. Az összes hamis varázsló kimondta a röhelyes igéket, de nem történt semmi. És rémülten meredtek a kezükre, és csak néhánynak volt elég esze ahhoz, hogy menekülőre fogja.
5: Komolyan mondtam,
0: kiáltott a Széltoló. Halott ember vagyok, gondolta. Annyi. Még csak nem is tudok mit blöffölni többé. Nem vagyok jó varázslásban, nem vagyok jó blöffölésben. Én csak... Varázsige megmoccant az elméjében. Érezte, ahogy az agyába szivárog, mint a jeges víz, és neki gyürkőzik. Hideg bizsergés futott le a karján. Karja a saját akaratából felemelkedett. A nyelve mozgott, ahogy egy hang határozottan nem a sajátja, hanem vénséges és száraz hangzású szótagokat ejtett ki, amik gőzpamacsokként pöffentek a levegőbe. Oktarintűz sarjadt a körmény alól, beburkolta a megrettent férfit, aki tökéletesen láthatatlanná vált az úttest fölé emelkedő és egy hosszú pillanatig ott elterpeszkedő, hideg, köpködő felhőben, ami aztán semmivé robbant. Még csak egy zsíros füstfoszlány se gomolygott utána. Széltoló elborzadva bámult saját kezére. Két virág és Betán megragadták karját, és átfurakodtak vele a megrendült tömegen, míg a nyílt utcára nem jutottak. Egy fájdalmas másodpercig ketten kétfelé igyekeztek menekülni, más-más utat választva, de aztán tovább loholtak, magukkal vonszolva Széltolót, akinek a lába alig-alig érintette a macska köveket.
6: Varázsoltam,
0: motyogta izgatottan.
6: Varázsoltam.
0: Úgy van, nyugtatta két virág.
6: Akarod, hogy varázsoljak neked?
0: Kérdette Széltoló. Ujját az arra járó kutyára szögezte, és azt mondta.
6: Ujjj!
0: A kutya sértett pillantást vetett rá.
6: Ha a lábaidat vennéd rá, hogy gyorsabban fussanak, az lenne csak az igazi,
0: mondta Betán morcosan.
6: Há, persze!
0: Rikkantott a Széltoló.
6: Lábak, fussatok sebesebben! Na, nézd, hát nem megtették!
0: Több eszük van, mint neked, morogta Betán.
6: Most merre?
7: Két virág alaposan megnézte a körülöttük látható utak útvesztőjét.
0: Egy kicsivel odébről hangos és vehemens kiáltozás hallatszott. Széltoló kivergődött a markukból, és bizonytalanul a legközelebbi utcácska felé tántorgott.
8: Képes vagyok rá!
0: Kiabálta vadul.
8: Képes vagyok rá! Csak ti mind jól vigyázzatok!
0: Sokkos állapotban van, magyarázta két virág.
1: Miért? Mert még soha életében nem varázsolt.
6: De hát varázsló, ez egy cseppet bonyolult,
0: mondta két virág, miközben széltoló után nyargalt.
6: Meg aztán nem is vagyok benne biztos, hogy tényleg ő tette. Határozottan másképp hangzott. Na, gyere, édes öregem, gyere!
0: Széltoló vad szemeket mereztett rá. Nézett, de nem látott.
8: Téged pedig rózsabokorrá varázsollak,
0: közölte.
6: Jó, jó, remek lesz, csak gyere már,
0: csitított a két virág, gyengéden ráncigálva a karjánál fogva. Több sikátorból is léptek kopogása hallatszott, és váratlanul egy tucatnyi csillagos alak közelgett feléjük. Betán megmarkolt a széltoló karját, és fenyegetően a közelítőkre emelte.
8: Megállni!
0: Visította.
8: Úgy van! Úgy van! Van egy varázslónk, és nem félünk használni!
0: Rikoltott a két virág.
8: Komolyan beszélünk!
0: Sikította Betán, úgy pörgetve széltolót a karjánál fogva, mint egy függőleges tengelyű csörlőt.
8: Igen! Nehéz, hogy verzetünk van, na?
0: Mondta két virág.
1: Azt kértem, hol a podgyász?
0: Sziszegte Betán széltoló háta mögül. Két virág körbe pislogott.
1: A podgyász nem volt sehol.
0: Mindazonáltal széltoló a kívánatos hatást gyakorolta a csillagosokra. Ahogy a keze ide-oda lengett határozatlanul, a csőcselék úgy reagált rá, mint egy körforgást végző kaszára, azaz megpróbáltak egymás háta mögé bújni.
1: Na de hol lehet?
8: Honnan tudhatnám?
0: Adta két virág az ártatlant.
1: A te podgyászod?
8: Hát gyakran fogalmam sincs arról, hol a podgyászom.
1: Ami azt illeti, pontosan ezt jelenti a turistáskodás,
0: jelentette ki két virág.
1: Különben is gyakran elkószál. Jobb, ha nem firtatjuk, miért?
0: A csőcselék kezdett ráébredni, hogy semmi sem történik, hogy széltoló nincs abban az állapotban, hogy sértéseket, pláne nem varázstüzet várjon hozzájuk. Közelebb óvakodtak, noha nem vették le szemüket a kezéről. Két virág és Betán hátráltak. Két virág körülnézett.
8: Betán!
1: Mi van?
0: Kérdezte a lány továbbra is a közeledőket figyelve.
8: Ez egy zsákutca.
1: Biztos vagy benne?
8: Azt hiszem, felismerek egy téglafalat közvetlenül az orrom előtt,
0: mondta két virág némi szemrehányással a hangjában.
1: Hát, akkor annyi,
0: felelte Betán.
1: Nem gondolod, ha esetleg megmagyaráznám?
8: Nem.
1: Nem hinném, hogy ezek olyan emberek, akik meghallgatnak bármiféle magyarázkodást,
0: tette hozzá Betán. Két virág megtekintette a csillagosokat. Ahogy már mondtuk, általában észre sem vette a személyét fenyegető veszélyeket. Az emberiség ősidők óta felhalmozott tapasztalatai ellenére két virág mélyen hitte, hogy ha az emberek szóba elegyednének egymással, együtt lehajtanának egy-két pohárral, megmutogatnák egymásnak unokáik fényképeit, esetleg szerveznének egy közös murit, akkor bármit el lehetne rendezni. Azt is hitte, hogy az emberek alapjában véve jók, csak néha vannak rossz napjaik. Ami most az utcán feléjük közelgett, olyan hatással volt rá, mint egy gorilla az üvegárugyárra. A meszek leghalkabbika hallatszott mögöttük, nem is annyira hang, mint valójában csak változás a levegő szövedékében. Az arcok előtte egyszer csak eltátották szájuk, megfordultak, és sürgősen eltűztek az utca másik vége felé. Nyögte Betán, még mindig támogatva a mostanra eszméletlen széltolót. Két virág a másik irányba nézett, egy nagy üvegkirakatra, telisteli fura árukkal, és egy gyöngyfüggönyös bejáratra, meg fölötte a nagy cégérre, ami most, hogy a betűk immár helyükre kígyóztak, a következő felirat volt olvasható. Tégely, Kón, Hudák, Fusifilkó, Brankovics és Pite, alapítva többször. Szállító. Az ékszerész lassan forgatta az aranyat az apró üllő fölött, az utolsó, különlegesen csiszolt gyémántot is a helyére ütve. Azt mondod, trollfogból van, motyogta rásandítva alkotására.
9: Igen,
0: felelte Cohen.
9: Hisz ahogy mondtam, a maradék a tied lehet.
0: Ujjai egy aranygyűrűkkel teli tálcát papráltak. Roppan bőkezi, mormolta a törpe ékszerész, aki azonnal felismerte a jó üzletet, ha majd kiverte szemét. Nagyot sóhajtott.
9: Nem megy a bolt mostanában,
0: érdeklődött Cohen. Kinézett az aprócska ablakon és a keskeny sikátor másik oldalán gyülekező, üres tekintetű emberek csoportját leste.
10: Igen, rossz idők járnak.
9: Kik ezek a fickók homlokukra festett csillaggal?
0: Kérdezte Cohen. A törpe ékszerész fel se nézett.
10: Elmebetegek,
0: felelte.
10: Felszólítottak, hogy ne dolgozzak, mert jön a csillag. Mondtam nekik, hogy csillagok még sose bántottak. Bárcsak elmondhatnám ugyanezt az emberekről is.
0: Cohen elgondolkozva bólogatott, s figyelte, ahogy 6 férfi elszakadva a csoporttól a bolt felé közeledik. Fegyverek széles választékát cipelték, s űzött, eltökélt benyomást keltettek.
9: Fura!
0: Jegyezte meg Cohen.
10: Én, ahogy láthatod, törpe származású vagyok, mondta az ékszerész. Úgy mondják, egyike a mágikus fajoknak. A csillagosok azt hiszik, hogy a csillag nem fogja elpusztítani a korongot, ha hátat fordítunk a mágiának. Valószínűleg el fognak páholni egy kicsit. Ez van.
0: Egy csipesszel felemelte legutóbbi készítményét.
10: A legfurcsább dolog, amit valaha is készítettem, mondta. De praktikus, azt látom. Mit is mondtál? Hogy nevezik ezt?
9: Fokszor!
0: Válaszolta Cohen. Megtekintette a ráncos tenyerében fészkelő lópatkó alakú formákat, majd kitátott a száját, és egy sorozat fájdalmasan morgó hangot hallatott. Az ajtó kivágódott. A férfiak becsörtettek, és elhelyezkedtek körbe a falak mentén. Izzadtak, valamint bizonytalannak látszottak, ám vezérük megvetően félrelökte Cohent, és ingénél fogva a levegőbe emelte a törpét.
4: Mondtuk neked tegnap, te kerti dísz!
0: Fröcsögte.
4: Hogy élve vagy halva, nekünk az tök mindegy, de tisztuljál innét! Úgyhogy mostan megmutassuk neked, te alaposan!
0: Cohen megütögette a vezérbika vállát. A fickó ingerülten odakapta a fejét.
4: Mi kéne, tata?
0: Röffentette. Cohen szünetet tartott, míg meg nem bizonyosodott, hogy övé a pasas összes figyelme, és akkor elmosolyodott egy lassú, lusta mosollyal, ami úgy 300 karátnyi fogék követ fedett fel, s ezzel határozottan világosabbá tette a helyiséget.
9: Háromig számolok,
0: mondta barátságos hangon.
9: Egy! Kettő!
0: Felemelte csontos térdét, és beletemette a fickó ágyékába egy kielégítően húsba vágó hanghatás kíséretében, majd félfordulattal könyökét teljes erővel bevitte a vezér vesetájékára, hogy az összeesett, belegömbölyödve a maga privát, csupa fájdalom univerzumába.
9: Három!
0: Tette hozzá, kifejezetten a padlón agonizáló labdának címezve. Cohen hallott már a sportszerű küzdelemről, és réges-rég elhatározta, hogy meghagyja másoknak. Felnézett a többi férfira, és rájuk villantotta a hihetetlen mosolyát. Azok rá kellett volna roncsanak, ehelyett egyikük elbizakodottan a tudattól, hogy van ám neki kardja, Cohennek meg nincs, rákszerűen oldalazni kezdett felé.
9: Ó, ne!
0: Hadonászott Cohen a kezével.
9: Ó, nehogy már kölök, ha ne úgy!
0: A pasi oldalvást rásandított.
9: Ne úgy, mit? Még sose volt kard a kezedben!
0: A férfi társai felé fordult biztatásért.
11: Nem sokat, ismerte be.
9: Nem túl gyakran.
0: Fenyegetőleg lengette kardját. Cohen vállat von.
9: Lehet, hogy most meg fogok halni, de jobb szeretném, ha olyan fickó ölne meg, aki legalább képes úgy tartani egy kardot, mint a harcosok.
7: A férfi a kezére pislant.
11: De hát ez így jónak látszik, mondta némi kételjel hangjában.

0: vadászott valahonnan egy óriási és nagyon rozsdás bárdot, ami garantáltan hozzácsapta a tetanuszt a hadviselés egyéb borzalmaihoz. A megmaradt négy férfi kicsinyéig latolgatta az esélyeket, majd az ajtó felé hátráltak.
1: És töröljétek le azokat a hülye csillagokat!
0: Javallotta Cohen.
1: Elmondhatjátok mindenkinek, hogy Cohen a barbár bedühöbik, ha még egyet meglát! Oké?
0: Az ajtó becsapódott. Egy pillanattal később a bárd belevágódott, visszapattant, és lenyesett egy kis bőrszeletet Cohen szandájának orrából.
2: Bocs, mentegetődzött a törpe. Még a nagypapié volt. Én csak tűzifát hasogatok vele.
0: Cohen az állkapcsát mozgatta kísérleti jelleggel.
3: A fogszor úgy tűnt, már egész jól belakta a helyet.
1: Én a helyedben mindenképpen szedném a sátorfámat,
0: mondta. De a törpe addigra már futólépésben szedte össze holmiát, egy bőriszágba borítva a nemes fémet és égköveket tartalmazó tárcákat. Egy göngyöleg szerszám az egyik zsebbe, egy csomag készáru egy másikba, és a törpe egy nagy nyögéssel mindkét oldalon átbújtatta karját a kovástűzhely fogóin, és úgy, ahogy volt, a hátára vetette.
2: Rendben, kész vagyok.
1: Már nem jössz!
2: Egész a város kapuig, ha nincs ellene kifogásod,
0: felelt az ékszerész.
2: Nem baj, ugye?
1: Nem. De a bárdob hagyd itt!
0: Kiléptek a délutáni napsütésben kihalt utcára. Amikor Cohen kinyitotta a száját, apró, ragyogó fényböttyök világították meg az árnyékokat.
1: Van erre valahol néhány barátom, akiket össze kéne szednem,
0: mondta.
1: Remélem nem esett bajuk. Hogy hívnak?
2: Ála nincs.
1: Jó, van erre valahol egy hely, ahol én...
0: Cohen élvezettel elhallgatott, kóstolgatta a szavakat.
1: Ahol egy jó, rosszélyos tehetnék.
2: A csillagosok bezárattuk minden vendéglőt. Azt mondják, helytelen enni meg inni, amikor... Tudom.
0: Szakította félbe Cohen.
2: Azt hiszem már kapizsgálom, hogyan megy. Nincs semmi, amit helyeselnének.
0: Államincs egy pillanatig gondolataiba merül.
2: Nyújtogatás, égetés.
0: Válaszolta végül.
2: Abban elég jó. Könyveket meg ilyesmit. Mindig hatalmas mágiákat raknak.
0: Cohen megdöbbent.
1: Ágjára veszik a könyveket?
2: Igen. Hát nem szörnyű.
1: Az!
0: Felelte Cohen. Felháborítónak találta a dolgot. Ha valaki egész életét nomádul a szabadban tölti, megtanulja értékelni a jó vastag könyveket. Egy vaskös kötet legalább egy évszaknyi tábortüzet ki kell tartson, feltéve, hogy elég óvatosan tépkedett ki alapokat. Hány életet mentett meg már a havas éjszakákon egy maréknyi, átnedvesedett gyújtós, meg egy igazán száraz könyv. Ha kedved szottyan rágyújtan, és nincs nálad pipa, egy könyv mindig kapóra jön. Cohen tisztában volt azzal, hogy egyesek mindenféléket írnak a könyvekbe. Ezt mindig is könnyelmi papírtékozlásnak tartotta.
2: Attól tartok, hogy ha barátaid összefutottak a csillagosokkal, akkor bajba kerültek,
0: mondta szomorúan Ála nincs, amikor már az utcán bandukoltak. Befordultak a sarkon, s megpillantották a mágiát. Az utca kellős közepén. Egy közeli házból, aminek ajtaját betörték, meg telepingálták csillagokkal, két csillagos hordta rá a könyveket. Cohen aznapi tetteinek híre még nem terjedt el messzire. A könyvégetők Szikrányi figyelmet se szenteltek neki, mikor megérkezett és a falnak támaszkodott. Égett papír összepöndörödött pernyei repkedtek a forró levegőben, szálltak el a tetők fölé.
1: Mit csináltok?
0: Kérdezte. A csillagosok egyike, egy nő, koromtól feketélő kézzel elhúzta szemébe lógó tincseit, szúrósan Cohen bal fülére merett, s így szólt.
4: Megszabadítjuk a korongot a gonosztól!
0: Két férfi lépett ki az épületből, s bámult Cohenre, vagy legalábbis a fülére. Cohen kinyújtotta a kezét, és elvette a nőtől a nehéz

0: borítót különös, vörös és fekete kőberakás ékítette, amik együtt, Cohen ebben egészen biztos volt, egy szót formáztak. Oda mutatta Alanichnek.
1: A Necrotelecomicon, olvasta a törpe. Varázslók használják. Azt hiszem, arról szól, hogyan lép kapcsolatba a holtakkal. Igen. A varázslók már csak ilyenek,
0: bólogatott Cohen. Megtapogatott egy lapot ujjai közt. Vékony volt és eléggé puha. A meglehetősen kellemetlen kinézetű, határozottan elevennek tűnő írás egyáltalán nem izgatta.
1: Igen, egy ilyen könyv az ember igazi jó barátja lehet. Na mi van? Akarsz valamit?
0: Kérdezte a csillagosok egyikétől, aki épp megragadta karját.
2: Minden varázskönyvet el kell égetni,
0: nyilatkozta a fickó, noha kicsi bizonytalanul, mert Cohen fogsora valamiképp a józanság ocsmányérzésével töltötte el.
1: Miért?
0: Írtatta Cohen.
2: Így szól a kinyilatkoztatás.
0: Erre Cohen mosolya szélesebbé vált, mint a világ, és sokkal, de sokkal veszélyesebbé.
1: Én azt hiszem, mennünk kéne,
0: vetette közben idegesen Alanich. Mögöttük egy egész csapat csillagos fordult be az utcába.
2: Én azt hiszem, hogy szeretnék valakit kinyírni,
0: mondta Cohen még mindig mosolyogva.
2: A csillag utasítására a korongot meg kell tisztítani,
0: jelentette ki a férfi immár hátrálva.
1: A csillagok nem tudnak beszélni,
0: szögezte le Cohen kardot rántva.
2: Megölsz! Ezrek állnak a helyembe!
0: Nyögte a pasas, mostanra már háttal a falnak szorulva.
1: Igen.
0: Cohen hangja észszerűséget csöpögött.
1: Ám nem ez a lényeg, nem? A lényeg az, hogy te halott leszel!
0: A fickó Ádám csutkája jójóként ugrándozott, lebandzsított Cohen kardjára.
1: Ebben van valami.
0: Egyezett bele.
1: Tudod mit? Mit szólnál ahhoz, ha eloltanánk a tüzet? Jó ötlet!
0: Bólintott Cohen. Alanich megráncigálta Cohen üvét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Alanichnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely, röhely,
0: lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög, vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Alanichchel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Alanich pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: Nos,
0: lihegte,
1: te mit szereztél?
3: A fűszertartót, felelte Alanich.
1: Csak annyit?
3: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Elég nehéz lehet az élet errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
3: Kész egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére, kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzon. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A Szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodrijuhász. Maga szerezte, maga takarította. Egységes. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja-e Kend? Nem gyermek? Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kendnek? Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram.
1: Lóduljon, Kend, pimasz!
0: Nem akarom többet Kendet látni! A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyálja juhász, Kend, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
2: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
1: Mars!
0: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett, nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme. Vinköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért. Ebből meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be. Vigyétek, adjatok neki 25 botot! A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón. Köszönöm, alássam. A bíró utána nézett, és eltűnődött. Barbárok.
3: Tragédia.

0: Szent Simon emlékirataiból.
1: Rákóczi nagyon magas növésű, anélkül, hogy túl magas volna, nem sovány és nem kövér, nagyon arányos és jó alakú, külseje erős, hatalmas és nagyon nemes, tekintély parancsoló minden durvaság nélkül. Arca elég kellemes és egész jellege tatár. Bölcs, szerény, mértéktartó. Egészben véve jóságos és értelmes, nagyon udvarias, de nagyon megválogatja, kivel áll szemben. Igen könnyed mindenkivel és, ami ritkán található együtt, ugyanakkor sok benne a méltóság anélkül, hogy modorában bármi is éreztetné a dicsőségét. Nem sokat beszél, de azért részt vesz a társalgásban, és nagyon jól adja elő mindazt, amit látott anélkül, hogy magáról beszélne. Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, a végsőkig bátor ember. Ha közelről láttuk, csodálkozunk, hogy olyan nagy pártnak volt a vezére, és olyan nagy hírt támasztott a világban. Rákóczi Ferenc herceg már születésekor többet hozott magával, mint amennyi szükséges volt ahhoz, hogy gyanús legyen a bécsi udvar előtt.
0: Vannak Márki 14. Lajos magyarországi követének beszámolójából mindarról, ami fontosabb északon történt 1700-tól 1710-ig.
2: Jól kell ismerni a magyarokat és a lengyeleket, hogy megértsük, mi mélyen gyökerezik szívükben a szabadság szeretete.

0: hajainkat csupán az idő orvosolja.
1: Csécsi János naplójából a Széchenyi Országgyűlésen.
0: Célja ezen összvegyűlésnek az volt, hogy a fejedelem konfederáció vezérének neveztessék, és hogy a vallást illető versengések elcsillapítassanak, és ezt kívánták a táborozó vitézek is, mégpedig azon jelentéssel, hogy ha ez meg nem történnék, ők a fegyvert leteszik. Eznap tehát Bercsényi hatalmas beszédben adta elő a konfederációba lépés nagy hasznait, felhozván például a belgákat, kik noha csak maroknyi nép, ezen egységbelépés által győzhetetlenekké, boldogokká, s temérdek gazdagságúakká tették magukat. Ez a szerencse vár bennünket is, úgymond kivetjük nyakunkból az elviselhetetlen igát, mind visszanyerjük, sőt, miénk lesz az is, mit most ellenségeink kevékedve bírnak. A szó nagyon tetszett a fejedelemnek, s elvala végezve, hogy a következő nap az összfeszövetkezés aktája, valamint az esküvés formulája, mit a fejedelem mond a hazának, a rendek a hazának és a fejedelemnek, papírosra tétessenek, és ennek kidolgozása Jánoki Zsigmond kancellárra és az ország titoknokaira bízatott.
2: Esküszöm az élő Istenre, hogy ezen konföderált nemes magyar haza státusinak és rendeinek, az ausztriai

Heinrich Heine, a dal szárnyára veszlek. A dal szárnyára veszlek, úgy viszlek el, kicsim. A legszebb rétre vezetlek, a Ganges tájain. Ott szelíd holcsugárban virágzó kert susog, rád, nővérükre várnak a lenge lótuszok. Ibolyák enyelegnek halkan, fent csillag gyúl magasan. Mese csordul a rózsák ajkán, rejtelmesen, illatosan. A gazellák rád függesztve szemüket néznek komolyan, és hallod, amint messze morajlik a szent folyam. Leheverünk a gyepre, hol pálmák árnyaring, s álmodjuk mindörökre szerelmes álmaink.

Tűzből mentett hegedű. Tűzből kimentett hegedűtel, mihez kezdesz, szegény cigány? Siholsz-e még nótát belőle, vagy vályogot vesz ezután? Kezedben régi kincsed roncsa, a fája üszkös, húrja lóg, de próbáld csak, tán fölzeng rajta a keserűt, a ríkatót. Madzaggal kötve toldva húrja, akkor is, hát ha szólna még, ha más nem, azt a percet sírja, mikor a rongyos putri ég, mikor veszett csiviteléssel a tébolyodott fecskepár pucér fiókáit, hogy mentse a lángoló ereszre száll, mikor ebeddel vonítottad a pusztulást, hogy az egen együtt csikarjon cigány sorsod, s az ősi csikasz félelem. Ezt húzd, ha más nem, ezt a percet. Aztán aludj, amíg az éh aludni hágy, míg jő a vénység, a térdiksár, a trágyalé, s a vályog gödörben teremtsz. Hogyan cifráztad egykorom? S hull rád az emlék, mint a pernye, s beszállj a szíved.

Hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt. Földre hult pohár felcsattanó szitok szavát. Fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavar. Azt. Ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van. Van lelke még a népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait vár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól a újra. Fölségeset, szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl a hideg-hideg óriás terembe.

Ben még néha felragyog a régi büszkeség, amivel az első szeretőt vállaltátok papák, mamák a világ vágyja előtt. Nem sütöttétek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban, és nem bújtattátok a szempillák fátylába démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian, ti a démonian. Ti a démonian.

0: fággyal egy. Ó, micsoda förtelmeket látott később a szemetek, micsoda rettegéseket, micsoda mocskot, hány halált, hány börtönön át őrizte nekünk megváltó mosolyát, mögötte hány holt férfi enyész, hány otthon füstölök. De ma is hogy tud ragyogni még a romjaitok között? És fiatalok boldog feje fölött, ha összenéz szemünk, ma is, mint rég volt, vagy rég se volt, tudással telve ölelkezünk. És utcán vagy hangversenyen, ha feltűntök szembe velem, a fejetek fölvetését már messziről megismerem, mert ilyet nem tudnak semmi mód az édesek, a maiak, a macska tekintetű puhák, a sejtelmesek, a démoniak, a szemükbe hulló hajúak, a lankatag idegbabák. Ahogy ti értettétek vívni a szerelem párbaját, és az ősbúja bajvívásnak új értelmű kedvet adott a tiszta, nagy homlok, a hátra símult grétagarbós hajatok, ahogy irodában is tudtatok ülni és állni a műhelyekben, és tudtatok várni keményen, hívőn, hitetőn, töretlen, a hegytetőn fölszegett fejjel megállni a hajnali szélben, az ágyban az új gyönyörökkel szembenézni merészen, és tisztán a szennyben, a vészben, ti erősek, ti szépek. Még ma is a tömegben megismerem, ha ti léptek, mert izmos lábatok ma is ruganyos még, ma se csoszog, mert ma is a jövőbe léptek, ti tegnapi asszonyok, mint amikor a lábatok föl a csúcs felé kapaszkodott, tarágakon átragyogó nap elé, vagy a lejtőn lefelé nagyokat szökelve rohant, vagy sílécen egyensúlyozott az ormótlan bakancs, mely kedvesebb volt a szívemnek, mint most a tűsorok. S hogy tündöklött a lábatok, ti tegnapi asszonyok, mikor a Dunán alkonyi fényben, a guruló padoson a deszkának feszült a hosszú szárka pocsizom, és mennyiféle fáradtság gyűlt össze, hol mindenütt járt a lábatok, micsoda sarakban, táborokban, és fáradt lábatokkal is hogyan karoltatok. Az erőtök is micsoda gyönyör volt, ti tegnapi asszonyok, és hányunkat karoltatok, ti tegnapi asszonyok. Milyen szomorú társaság, ha visszagondolok. Mindegyitekhez milyen szeretők tartoztak, micsoda férjek, kik innen-onnan, amíg lehetett, hozzátok visszatértek. Társaim, hova tűntetek, ti tegnapi férfiak? Milyen sírok temettek el, milyen börtönfalak, milyen vesztőhely várt titeket, miféle új gyalázatú tűz, miféle titkos kapcsolat az, mely minket összefűz. Nekem testvérem mind, aki titeket szeretett, ti tegnapi bátor asszonyok, mind, aki veletek akart új életbe kezdeni, nem ahogy adatott, ahogy ti tudtátok élni a szépet, ti tegnapi asszonyok. Csak értetek volt szép a kalandos kurta átmenet, mert szebben éltünk, mint tegnapiak, mint ahogy lehetett. Ezért hiszem, hogy a föld alá nagyobb kincs soha nem jutott, mint amikor lekerülnek oda a ti csontjaitok, a tatár koponyák, a buksi fejek, vagy a különös keletiek, a lábszárcsontok, a csodatudó ujjak, csigolyák, perecek. S aki közületek oda rég lekerült, mikor virágban állt, azóta átragyogtatok idefönt minden homály, s a szépségből, a tegnapiból nem tudom mi maradt, de felsugárzik titkosan, mint föld alatti nap.
1: Cambridge-i előtt.

0: eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenélek. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyónap sütését, nem tudta betemetni. 20 év. Költözés. Minden, mielőtt végleg felszámoltatik, minden jelentéséből kikopik, már csak valami lefokozott élet. A kibukkanó szögek, vezetékek, csupaszodó falak, a lehulló vakolat, fiókok tartalma szanaszét, egymásba gabajodva, mint a tudat küszöbre szabadult gondolat és képzett társítások. Egy összetépet gúnyvers, a modelljét fél évre rá megölték, régi tagkönyv, az elsüllyesztett fénykép, az utolsó, az a megkínzott arca búcsúzáskor, a méltóságos asszony levele, mikor kellőképpen tájékozódott, leányom ennél fogva kénytelen a tanfolyamból végleg kimaradni. Levelek, meghalt, aki írta, meghalt, akinek írták, hirtelen sorok, indulván messze földre, szeretettel üdvözöl az, akire néha gondolj, rejtett asszociációk. Ez volt a lakás láthatatlan idegzete, és most a szálak fájnak, összegubancolódtak, lecsupaszodtak, szolódtak, lecsupaszodtak. Nem takarja se csont, se bőr, leapadt róluk kímélő zsír. Tünk futtában megérinti, minden kikandikáló sor külön vonaglani kezd. Görcsbe rándul. Puszta, csontüresek a polcok, szekrények tátonganak, idegek, zsigerek átkötözve. Csomag, csomag, csomag, csomag. Aztán megmozdulnak a bútorok, drótok, körték, elhagyják a falat. Aztán hiány sem. Csak merő üresség. Mi maradt itt belőle? Mi maradt? Mi maradt abból, hogy 15 évig itt éltünk, írtunk, festettünk, szerettünk, itt rettegtünk, nevettünk, öregettünk? Mi maradt? Ez az össze-visszaság. A teherautó 3 fordulóján ez a megbomlott összetartozás. Így higgyük, hogy majd odá, a túlsó parton újra összeáll és eltart még egy darabig. Higgyük. Miben? Halottainkban, akik az otthont éltetik. Medárd. Körös körül izgalmas szürkeség. A Duna lassúságnak a lapító zivatar árnya kón színűre festi ezüstjét. Csak a madarak cikáznak izgatott szürkeséggel. Csak a szívünk. Az óceán meg a sztyep szándékai megint egyszer fölöttünk csapnak össze. Atlanti hűvös légtömeg a szárazföld belsejét nyugtalanítva záport fakasztón fékezi forró nyugunkat. Felhők fölött Légtömegek fölött a sztyepp s az óceán küldöttei versenyt keringenek, mire a hold mostantól kezdve kétszer szabadul a földárnyékból, ember járta már. És ettől mi változik majd? Semmi sem. Vagy tán jövőre könnyebb lesz utaznom ki Szentendrére helyi érdekünk? Vagy minek is folytassam? Eszetek és vakmerésetek és technikátok a naprendszerből előbb fog kijutni, mint bölcsességtek az egérfogóból, hol körbefut. A túlparton az új hotel idétlen váza eltakarja a belváros kihűlt hiányait. Ha áll majd, frissen tündökölve, mint a békés együttélés záloga, s a túl az operenciáni élet jelképe, mit hoz át a szél? Keringőt, vagy villanyos gitár géphangosított világvadmacska zenéjét Budára egy év múlva medárdus éjszakáját? Miféle tarka óperenciás fényegyveleg vetül az elmaradt Duna sötét vizére, és kinézi ablakból kihajolva Pest felé? Kíváncsi sem vagyok már. Alkonyi izgalmas szürkeségből csak az új hídakaratunk halvány ezüstje villog sejtelmesen. A híd, a híd. Medárt szele borzong az ón színű folyón, és esőt jósol, mélyebb szürkeséget, és van akinek ón színű folyót. Majd elvonul. De ha betelik Medárd magánjóslata, kinek sütnek ki majd a hónapok? Már nem vagyok kíváncsi. Nem vagyok. Mikor a rózsák nyílni kezdtek, emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj, feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Verencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt. De emlékszem, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák nyílni kezdtek. Nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek, az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály! Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? a hídon át legyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegjé. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradunk. Megszűnik összefüggés, feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők mögött a hold, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek.
1: Elvégre
0: öregek már. Próbálnak mosolyogni. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villany. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefügg. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablak. Ülnek, szemük sereppel. Egymásra mosolyognak. A kimondhatatlan. Itt ülsz egyedül. Hogy is lehetne másképp ezen az órán? Vagy felállsz, ablakot nyitsz, az aszályra elered az őszi eső. Bent fűtesz, az ablakot megfogja a pára. Halottak napja jön. Még lomban a fák, még lomban a szándék, bár vörhenyével befogta az októberi rozsdát. A szív kihűl. A szándék is kihűl. Becsukod az ablakot, mert kihűl a szoba. Tegnap még dobogott, és többé már soha. Kivirágzik a temető ezen az óra. A lombot majd lemarja november szélviharja, mint a tüdőlombjait a rák. Hamis hangon rikoltanak a gyásztrombiták, és röhög az alvilág ezen az órán. Hogy remegett a napsugarakban a kimondhatatlan? Miért nem nyúltál utána? Nyár volt. őszi eső jön az aszályra. Minek? Röhögnek az istenek. Azt hitted, ez is olyan, mint a kártya, hogy visszadobod a lapot, mert rosszul osztatod, de a zsókert azt megtarthatod egy másik kombinációra? Új osztást kérsz. Nocsak, tám megkapod. Bolond, az eldobott lapjaidban bujkált a lehetőség, a kimondhatatlan. Esőveri az ablakot. Akár ki is nyithatod. Nem baj már, ha kihűl. Mert ez az az út. Bemondtál. Kire fog jutni? Ez a te kis napod többé sose süt ki. Ott foszlik szét kívül az eső alatt ezen az órán. És most majd mi lesz? Olyan föld alatti naptán felsugárzik még belé. És te mit csinálsz itt egyedül? Így áll, ha borod van, míg téged is meg nem esz az, ami kimondhatatlan. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögted, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve boncolódik. Az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd,

az ősz. Megborzongnak a teli kertek, élednek a szikkadt mezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden, az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred a tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szokát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam, sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam, tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog, így reszkednek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este, és valahogy akkor is itt.

Köszönts rám vers, köszönts rám vers, várj meg a tengerparton este, tárd felém pálmáid, felső szoknyáid, mutasd meg nekem a... Köszönts rám vers, emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék, hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. Ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás. Ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr, azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyák,

Ról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet. S most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. S mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lép ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőd fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad, mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s ha szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével, ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem, tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog.
ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, szállak és, pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és, babonák, fajgők, vallás, politikák, tüzelt, vadritusára ránk újra elvadított adag árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tud. De egyszer még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta,

csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom 20 fokos magányom, itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és ekkor meredekjeit adta sorsomul a lét. Ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben a földben kell meggyökereznem, akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre, a kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futóhomoknak könyörög, barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell, rövid az egy tavasz, virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet, gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, és nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem. Forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyat. Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt itt mutassatok. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suhog lelkem a szórt tanyát felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üveg ablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny, a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált gazdait bánom, a roskalászok porát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezer éves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják, s a honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már, de még nem szabadult fel urai zsarnok. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát tanul. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél,
s az uralkodásról lemond a szerepért. A volt urai még biztatják. Zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohóckodj és imád sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalmat, a mindenséggel mérd magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad. Mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, henyél? Hogy kiártsam, hogy ráébredjenek? Csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki, értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme, így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt. Akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul, a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávévarázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, ima malmai. Igen, az elvtárs
Építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostjában bevett fogadalmak, kávonalak Deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidéjak, félájultan az utcán. Na végre pihenhetsz. Dehogy. Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyd le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy. Gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés. Villamos, átszálló, balra 2 kilométer. Ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefon, humanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra, imádom, hülye vagy. Tölts még a vesén. Holnap a tárlat. Elmentek ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél. Haza sürgöny. Apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiirtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond! Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond! Ki biztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a nevében egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod? Szeretni, kibújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt. Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd,
ez az értetlen hajsza, gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond. Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vad ügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. S halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak e gond. Magad értük halálra roncsd, míg össze ne.

szelíden, mint a szél. Szőkén, szelíden, mint a szél, feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, rémferegtem, nem álltam meg, nem is siettem, port rúgtam, ragyogtam a mennyben, cirógatott minden levél. Szőkén, szelíden, mint a szél, minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan, fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen, legyintve szálltam ágaik közt, szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tér. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem erőszak s akarat által, ó, szinte mozdulatlan szárnyal áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal. Fény, magasság sodort magával, szinte elébem jött a cél. Szőkén, szelíden, mint a szél, a dolgok nyáját terelgettem, erdőt, mezőt is siettettem, s a tüzet égjen hevesebben, ostort ráztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben, a fű, levél, kalász is engem tagad, belém köt, hogyha lebben, a létet magam ellen szítom én. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem, értve szánva úgy megszerettem, hogy állt ott, megszígyen.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Csontvári Kosztka Tivadar, önéletrajz. A 19. század 70-es éveinek végén történt, egy különösen meleg nyári napon, hogy az iglói gyógyszertár patikus segéde az üzlet előtt üldögélve elmélyülten szemlélte élete első rajzát, melyet néhány perccel előbb vázolt fel egy vény papírra. Bóbiskolásából egy égi hang riasztotta fel: te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél. Az ifjú gyógyszerész nem érti ugyan, mit jelent e szó napút, de a kinyilatkoztatásban nem kételkedik. Már csak az van hátra, hogy 15 esztendő alatt előteremtse festőlétének anyagi feltételeit, s aztán elindul, hogy valóra váltsa a jóslatot. De a világ nem kíváncsi hódítására, a napút birodalomra, a csodára. A józanok nem bocsátják meg, ha valaki másképpen tud és mer látni, mint illik, és szokás.
1: A művészetek birodalmában talán a festészet terén ondalog a legtöbb különc. Ilyen különc volt a belga Wiers is, de Rubens allürjeivel, és ilyen különc Csontvári Kosztka Tivadar is, aki egyébként gyógyszerész, és Nógrád megyében Gácson van a patikája. Mint vagyonos ember, évek óta művészeti tanulmányúton van, és fest. Ő maga büszkén hirdeti, hogy a nagy taorminiai tájképét 100 000 líráért sem adta oda Vanderbiltnek, mert neki van pénz elég, és képeivel az a célja, hogy a Csontvári név világhírű legyen. A budapesti műcsarnok és a Nemzeti Szalon azonban szűkevlően meggátolták azt, hogy a Csontvári név világhíre az ő helyiségeiből induljon ki. Ezért Csontvári úr a Városligeti Iparcsarnokba szorult ki, ahol mintegy 25 képből álló kollekciójának rengeteg üres terület áll rendelkezésére. Csontvári úr, az idéző jeleket ő maga használja, meghívóin azt hirdeti, hogy képeit eredeti találmányú technikával festette. Belépvén a kiállításba, ezen eredeti találmányt ugyan hiába keressük, de látunk rengeteg művészi naivitást és önérzetet összekeverve. Látjuk azt is, hogy Csontvári 1896-ban készült hollandiai falu részletén és 1898-ban Pompeiben festett vázlatain még a normális úton haladt, de azután áttért az igen nagy méretekre és tiszta színkenésre. Miután pedig rajztudása nincs arányban a méretekkel, az a helyzet áll elő, mint amikor valaki minden áron szónokolni akar hebegő nyelvvel. Ettől eltekintve Csontvári páratlan szorgalommal rakja tele vásznait, melyek közül a taorminiai görög színház az Etnával és a nagy tarpatak színhatásában igazán érdekes. A régi németek naivitását juttatja eszünkbe Selmecbánya látképe című műve, viszont a naivitások ne továbbja a vihar a Hortobágyon és a nagyméretű jeruzsálemi panaszfal Salamon templománál. Ez a pár téma is mutatja, hogy Csontvárit nem izgatják a holmi apró cseprő dolgok. Festi Adént, Pompeit, az Etnát, Nápolyt, a Tátrát, a Hortobágyat és a keleti pályaudvart villanyfénynél. Miután pedig ő első rangú művésznek érzi magát, a kritikának itt helye nincs, és letesszük a tollat. Lázár Béla írása megjelent a Pesti Hírlapban Budapesten 1905. szeptember 9-én.
2: Csontvári olvasásakor. Különös örömben volt részem az elmúlt napokban. Csontvári képek közt olvashattam a nagy magyar festő idáig még publikálatlan önéletrajzát. Csontvári zseniális festő volt. Spirituális művész, de nem vall egyetlen tételes vallás sem magáénak. Sajátos panteizmus a bűvöletében él. annak prófétája, sőt remetéje. Vajon hogy látta önmagát? A 30 gépelt oldalnyi önéletrajz csodálatosan indul. A gyermekén regisztráló mondatok telve érzékletességgel, zseniális finomsággal, plaszticitással, de ahogy előre haladunk, s közeledünk benne a jelenhez, mintha az élet színeit elszívnák a megvalósult képek, az írásmű kiszikkad, s az élethelyét torzmániák foglalják el. Az önéletrajz első disszonáns momentuma viszont épp a leghíresebb, legelhatározóbb pillanaté. A patikus csontvári egy napon égi szózatot hall, amely arra jelöli ki őt, hogy Raffaelnél külön képeket alkosson, és ezáltal magasabb rendű életre hívja az emberiséget. A mánia és a művész egyetlen közös pillanatban születik meg benne. Ettől kezdve a festészet lesz mindene. S maradék erejéből ezentúl, mintha csak jobb, rosszabb mániákra futná. Az önéletrajz elszíntelenedik, bár hallatlan tevékenységről ad számot. 10 lázas alkotó esztendőről, amit még külön fölfokoz a lázas témakeresés. Ebben az időben Csontvári örökösen úton van. A Szentföld és a Magas-Tátra, Görögország és Taormina között cikázik. Utazik és fest. Olyan tökéletes lemondásban és szegénységben, mint a hajdani sivatagi remeték. Önéletrajzát olvasva mélységes hitem, hogy ekkortól már csak egyetlen nyelvet beszél. A festészetét. Különc lélek volt, de nem a különbségéből táplálkozott, hanem szinte érintetlen tisztaságából, szentekre emlékeztető akaraterejéből. Tehetsége a detektoros rádió kristályára emlékeztet. Csontvári, mint valami tiszta kristály, fogta föl és sugározta ki magából a világot, a mondhatót és a mondhatatlant. Írásai lényegesen alacsonyabb szinten tükrözik zseniét, de mint festészete mellékletei, mégis értékes dokumentumok, ha nem is adnak kulcsot ritka művészi, emberi titkának közelebbi megértéséhez. De megerősítenek bennünket abban a hitünkben, mit képei oly hallatlan erővel sugallnak, hogy a nagy életmű szinte egyedül a lelki összeszedettség, a zseniális koncentráció csodája. Pilinszky János, 1962. Új ember.
3: 1853. július 5-én Kisszeben, szabadkirályi városban születtem, a posztupici dr. Kostka Kostka László orvosgyógyszerész és Ung megyei Daróci Heitzelmeier Franciska fia lettem. Atyám tiszteletből rendőrkapitányi és postai teendőket is végezte, szabad idejét pedig vadászattal és tűzijátékkal töltötte. Középtermetű, hízásra nem hajlamított természetű, szeszes italokat, dohányzás és kártyázással nem törődő, egyszerű, de energikus ember volt. A vadászat kedvéért állandóan tartott egy ügyes vadász laboránst, s ez abban az időben Pirics Jancsi volt. A Jancsi teendői közé tartozott az agarak, kopók, vizslák etetése, farkas, rókakölykök nevelése, a fogoly kihallgatása, figyelése, a farkasles fűtése, a gyermekhinta kuglizó ellenőrzése, s a 4 fiú kívánságának a kielégítése is. E szórakozáshoz járult a sárkányok és rakéták készítése, a tűzijáték rendezése, stélen a farkasoknak közszemlére való kitevése. Emlékszem jól arra az időre, amikor még járni nem tudtam, a földön csúsztam, s a róka meg a kutyakölykökkel játszottam. Emlékszem jól a 2 éves koromra, egykori huszár lábaimra, hátul gomboló hózentrágeres nadrágomra, amelyből kifityegett rendesen az ingem csóvája. Így kerültem az utcára Kisszebenben nevezett promenádé labirintba. Egyik kezemben krumplicukor, másik kézben pige, avagy gomb volt. Aszerint mit akartam játszani. Kiléptem a járdára, utánam sompolygott a pajtások hosszú sora. Ám de mikor egy-egy ablak betörött, avagy a városi lámpa csörömpölt, s a pige a kofa hátába ütődött, megvolt a társaság szeppenve, dacára annak, hogy Burkus volt a nevem, s a fiúk között, mint bíró szerepeltem, mégis a verebek szétrebbentek, s az anyai szárnyak alá menekültek, ahonnan azonban rendesen, egyenként a lábszíjra kerültek. Ilyenkor rendesen találkozott egy kárőrvendő banda, ezeket atyánk szeretettel fogadta, a végén azonban a sötét pincébe záratta. Ilyenképpen rend volt mi nálunk, változatosságból néha térdepeltünk, de ha nagy csintalanságba keveredtünk, borsóra kerültünk. A borsóra való térdeplés akkor következett be, ha a bodolaki Lionpa babarcsikkal összejöttünk, az idegen szatócsnak macska zenét adtunk, avagy a babarcsikot esik-esikkel ingereltük. Ebből rendesen a piacon olyan kavarodás támadt, hogy a heti vásár is megakadt. Lionpa babarcsik dühösen utánunk szaladt, a sátrakat feldöntötte, a hajdúkat felköltötte, s amikor a kavarodás tetőpontját érte, a burkus had a padlás ablakból azt nevette. Ez volt szülővárosomnak gyermekkori színi előadása, melyről tanúskodik még ma is a plakátja, a nagy kőből faragott búzamérő, mely a városházán Kórec néven volt, mint színházi rendező. Itt a Kórecben ülésezett a burkusok hada, jobbról-balról pedig a hajduk mogyorófa pálcája. A mogyorófa pálca volt az egyedüli óvszer abban az időben a cigányok betörésével, a lopás, csalás, istenkáromlás jóvá tevődött 25-tel. Így csendesen éltünk is Szebenben, különösen a 60-as években, ahol még az ökör is zeneszóval a városon végig sétálhatott, s csak azután juthatott a pecsenyetárra. A borjú hátulja pedig minden vasárnap a falusi zsidóktól kínálva volt. Baromfű, hízott liba, sertés, fejős tehén egyházban sem hiányzott, gyümölcs, zöldség mindenkinek termett, s a híres barackból még a galíciaiaknak is tellett. A búza mosva volt, napon szárítva került a városi vízimalomba. A házi kenyér minden házban kovászolva, külön kemencében sütve volt, a hordó káposzta a pincében, a krumpli a veremben, a daráló kézimalom, a ruhamángorló, az volt minden helyen. Cukrászbolt nem volt, de cukrászsütemény nem hiányzott sehol sem. Otthon készült minden, a fehérnemű horgolás hímzés, harisnyakötés, ez napi szórakozása volt a nőknek, a cselédek lent és kendert fontak, a gyerekek pedig esténként, hogy ébren legyenek, lószőrt és tollat fosztottak. A városban volt takács, kékfestő, pokróc és gyapjú szövet készítő, kalapos, tímár, asztalos, kötélverő, csizmadia, cipész és szabó, kályhás, gyertyaöntő, mézes kalácsos, mész és tégla égető, és két vízi papírmalom. Ebből állott a kis szebeni forgalom. A városban sem cukrászda, sem kávéház, sem borbély, sem bordély, sem szobás vendéglő nem volt. Mindössze két korcsma volt, egy a városházán, és egy az Eperjesi úton, ahol a fuvarosokat kiszolgálták, mert a polgárság kocsmában nem járt, még a svabjufkának nevezett kénfürdőben sem volt szokásban az ivás és a dohányzás. A városban ittas embert nem lehetett látni, kihágás, lopás nem volt, mert minden háznak volt egy munkaképtelen örege vagy fiatalja, aki az asztal maradékkal meg volt elégedve. Az életnek tehát volt kellemes, patriarchális zamatja, amely már a megszólításban kifejezését találta. Amice, barátom, vigéc, bráviska! De a magyar nyelv tökéletes megtanulására mégiscsak az Alföldre kellett mennünk, atyánk rokonaihoz. Ezzel azután az iskolában is hozzájutottunk a magyar szóhoz. De hozzájutottunk az iskola útján a fertőző betegségekhez is, nevezetesen a szamárköhögéshez, vörheny és váltólászfélékhez, amelyeket a kosztka gyerekek könnyen kihevertek. A kisgyermekkori élményeimet kiegészíti az óriási nagy üstökös, mely nyáron 1856 vagy 57-ben a kisszebeni óratorony fölött képződött, de éjfél felé a világító csóvája az égbolton végighúzódott, s fényes csillaga pedig házunk fölött ragyogott. E tünemény álmaimat soha nem látott tájakkal ébren tartotta, a valóságot pedig az éghez irányította. De mert gyermekésszel az égbe hatolni nem tudtam, a természetet tanulmányoztam. A természetből a növényt, a rovart, a pillét, a kőzetet és a madarakat válogattam ki. Az asztalunkon nyitva volt egész nap a nagy képes biblia, ahol láttam a tüzes farkú rókáknak mi a célja, mi célból harcol a csatában a teve álla, láttam az asszonyok harcát, a Salamon koponyájának a ráncát, láttam Noé beszámíthatatlanságát, s Mózes koponyájának a szarvát, s amikor a nagy biblia képeit ismertem, a kis biblia tót igazságait nem szerettem. A 60-as években Kisszebenben tót és német iskolák voltak, én kerültem az iskolát, ahol rendszeresen a nadrágjainkat porolták. Kikimaradoztam az iskolából, a pozamuri város fala között, a természethez jártam tanulni, a rovarokkal, pillékkel, dongókkal, méhekkel beszélgettem, s nem egyszer egy aranyos futonc kedvéért a sáncnyomban a napnál ebédeltem. De egy-egy apolló pilléért Jancsival elmentünk az őserdőkben lakó szénégető kukához gombát pirítani, málnát ebédelni, s közben pedig a császármadarat és az apolló pillét ejteni. A természet iránti szeretetem korán bontakozott, s erévén a gimnáziumi igazgatóval a sors összehozott, ki a napi sétánál engem soha ki nem hagyott. Séták közben fejlődött ki a kisszebeni gimnáziumi múzeum létesítésének eszméje, a természetrajzi gyűjteménnyel való megkezdése. Gyűjtöttünk minden szeretettel, mindennek nevét ismertük rendszeresen. És amikor már az anyag együtt volt, atyám a kisszebeni gyógyszertárat eladta. Közbejött tűzvész következtében elpusztult nővéremet síratta. Elment felejteni anyám rokonaihoz Ung megyébe pihenni. Szerednyén húzódott meg, s ott földműveléssel és vadászattal szórakozott. E szokatlan változatba bele kellett törődnünk, s az életet más alapon újból kezdenünk. Ungváron a tanároknál laktunk, a feladott leckét szóról szóra fel kellett mondanunk, azután mehettünk labdázni, az Ungba fürödni, télen pedig korcsolyázni. Más szórakozás nem volt, mint a neveletlen sihederek tilos pipatóriuma, s az összejövetelekből csak hátrány származott az iskolára és az ifjúság erkölcsi világára, mert más kicsapongásra is vezetett. Már Ungváron a selyem tenyésztéssel nagyobb arányban foglalkoztam, csókát, baglyot idomítottam, és ezeket Szerednyén a szünidő alatt is folytattam. Szerednyén a vadászaton kívül, amely a darurétre, saját gazdaságunk területére és az őserdőkre terjedt, nem volt más szórakozásunk, mint a selyemtenyésztés, bagoly idomítása és az esteli összejöveteleknél a dalárda gyakorlata. De közben kiütött a porosz háború. Jancsi bevonult katonának. Én 12 éves koromban nagyban törtem a fejem. Nagypénteken a daruréten egy madarat megsebeztem, s a csatornán át kellett kelnem, de ugrás közben a havas partról lecsúsztam a feneketlen csatornába, s csak halálos erőlködéssel vergődtem ki a partra. Hideg, sötét lett, napfogyatkozás közeledett. A másik szerednyei könnyelműségem az volt, hogy fáért menő kocsinkkal kirándultam az erdőre, de amint az erdő szélére értünk, gyönyörű érett szilva kínálkozott előttünk, én a kocsiról leszálltam, az ágat a puska ravasszal lehajtottam, de a puska elsült, s a töltés a lábam között eltűnt. A harmadik könnyelműség pedig az almás kerti kunyhóban történt, ahol öcsémmel éjszakáztam, s egy éjjel idegen kutyára bukkantam. A kutyát nem bírtuk eltávolítani, atyánkat és Jancsit kellett felébreszteni és ártalmatlanná tenni, mert a kutya veszett volt. E három végzetessé válható körülménnyel szemben csak a selyemtenyésztés érdemel komoly említést, s mint kuriózum említést érdemel a széles fatalp, amit télen a nagy hóban használtunk a vaddisznó és őzvadászatoknál. A három évi szerednyei élmények után egy szünidői napon bátyámék kis Szebenbe rándultak, s engem is felpakoltak, de eperjesen egy ismert nagykereskedő gyárosnál, ahol néhány napi vendégségben voltunk, engem ott hagytak. Három szép leányka volt a háznál, szelíd, mosolygó arccal. Későn vettem észre a cselt, mely csecsemőkoromat érte, engem elválasztottak örökre. Így lettem kereskedő 3,5 évig, ahol gyorsan megtanultam németül és pontosan számolni, mert a forgalom nagy volt. Bártfán volt egy fűszeres fiók, két üveggyárral, az anyaüzletben pedig a férfi-női cikkek mellett üveg, porcelán, nürnbergi áru lerakattal. Mindez nagy munkát és szakértelmet igényelt, a munkát bírtam, a szakértelmet 1 éven belül már annyira elsajátítottam, hogy önállóan már a főnököt, aki a takarékban elfoglalva volt, helyettesítve pótoltam. Az anyag beszerzését és továbbítását én irányítottam. A hűségi próba pedig akként történt, hogy kaptam kisimítás és megolvasás céljából mindjárt az első napokban egy csomó 500 000 darab 10 krajcáros bankjegyet, de rendesen 1-jel többet találtam. Ezzel igazoltam, hogy kleptomániában nem szenvedek. Jól emlékszem arra, hogy a selyem remek színezése reám rendkívül kellemesen hatott. A különböző színárnyalatnak az ismerete az áru osztályozásánál előnyöket biztosított, a személyzet élére kerültem, s az üzlet menetére befolyást gyakoroltam. Körülbelül 17 éves koromban egyszerre csak azon vettem magam észre, hogy egy sejtelen fejlődött ki bennem, amely azt súgta nekem, hogy a kereskedelmi pályán nincs mit keresnem. Közbe jött az önkéntesség kérdése is, mely a kereskedőknél 3 évet vett igénybe, de közbe jött, hogy atyám a szerednyei állapotot megelégelte, gyógyszertárat vett, s átköltözött Szabolcs megyébe.

A Szabolcs megyei gyógyszertárunkban töltöttem el a gyakornoki éveimet, a kereskedelmi tapasztalataimat itt értékesítettem. De értékesítettem a kis szebeni természettudományaimat is, mert azok a tapasztalatok, amelyeket ott szereztem, még ma is élnek bennem. A Tisza mentén, a szikes talajon, ott találtam kocsi számra az illatos székfűvirágot, ott találtam a fehér májvát, az ökörfark kórót, a pipacsot, az ezerjófüvet, és a pemetefüvet, s ott volt a kőrisfákon a sok kőrisbogár. Ezeket már gyerekkoromból ismertem. Itt összegyűjtve lényegesen szaporítottam atyám gyógyszertárának jövedelmét, sőt lehetővé tettem, hogy az 1873-i bécsi világkiállítást is megtekinthettem. A világkiállításon láttam és tapasztaltam, micsoda előnyöket szereztem azzal, hogy kereskedő lettem, micsoda szakértelmes szemmel hasonlítottam össze árukat, országokat, világrészeket a világ versenyében. Már itt feltűnt a gyárak kiszámíthatatlan teljesítménye, szemben ezzel a keleti népnek a kézi szerénysége. Engem a nagy gépek óriási teljesítményei gondolkozóba ejtettek, de fiatal voltam, világra szóló problémákkal még nem foglalkoztam, nem ismertem a világ gazdasági statisztikáját, mely nélkül a világ kereskedelmét bírálni nem lehetett. Meg kellett elégednem a látottakkal, s tapasztalataimat kiegészítettem a tanulmányokkal. Az első

Éjfél felé a kerekek is megunták a hideget, nyikorogva jeleztek. Zúzmarás hideg, a ruházatunk, hajunk már merevedett. Dideregve jöttünk Zselízre, a Hunyadi grófok fészkébe, ahol a korcsmáros nem akart kinyitni, mi pedig nem bírtuk a hideget elviselni, megfenyegettük a korcsmáros, hogy felgyújtjuk a bogja szalmát, de ő erre sem reagált. A bogját tehát felgyújtottuk. Fagyos testünket átmelegítettük, s azután, mintha semmi sem történt volna, tovább vonultunk éhes lovainkkal Kálnóig, ahol tisztességes házra akadtunk, amelynek gazdája az imént a Nyitrához Vidralesre ment. Itt szereztem pompás meleg kávét, a kocsisaim számára is, meleg szobát s meleg istállót a lovaknak, amelyek egész nap húzták a nagy terhet, de nem ettek, nem ittak szegények, hanem csendesen, kötelességszerűen meneteltek. Ezután, a szíves látás után Kálnóból a napsütéses úton kezdtünk kibontakozni, s déltájban Lévára vonulni. Lévai tartózkodásom jelentősége abban domborodik ki, hogy Nagy Sarlón sorozás alá kerültem, ahol kilátásba helyeződött az egyéves önkéntességem, amit 1875-76-ban szolgáltam le, mint járulnok. A másik kiemelkedő része az volt Léván, hogy ott egy általános gyógyszerkönyvet írtam, s így behatoltam a gyógyszerek ismeretébe, a legszélesebb rétegeibe. 1874 nyarán a Magas Tátrába vágytam, s e célból Iglón gyógyszertár vezetésére vállalkoztam. Ugyanabban az időben Budapesten az egyetembe iratkoztam be, ahol nagy szeretettel foglalkoztam a górcsői tanulmányokkal, preparátumokkal, amelyeket a gyógyszer isménél, a növénysejtek megfigyelésénél, a rajzóspóráknál magam készítettem. De behatóan foglalkoztam a vegytannal, az ásvány és földtannal, kristallográfia és napszín elemzéssel, továbbá az ismeretlen vegyületek meghatározásával is. Ez ismeretekhez járult a Margó-féle összehasonlító bonctan, mely Darwin elméletére támaszkodott, és ezzel engem a világ minden ismeretére buzdított. Ott ültem Margónál az első padsorban, s vártam szemben a tanárral nap-nap után, mikor pattan ki a szikra a világ fejlődéséről. S mert Margó ki nem pattintotta, hát nekiestem a kutatásnak, elsősorban az egyetemi könyvtárnak, s amint a különféle szakmák könyveit éjjel-nappal forgatom, a világ statisztikája kerül a kezembe, és ott hazánk szegénysége ötlik a szemembe. Az ország pénzügyi helyzete a bécsi krak után a csőd szélén állott, hitel nem volt, a napilapok szomorú vallomásai után a magból, mely bennem csírázott, kipattant egy kisebb szikra. Nem a világ fejlődésének a szikrája, hanem hazánk anyagi helyzetének a javítása, egy új monopólium, a selyem tenyésztés iskolák útján való meghonosítására. A beadványom már 40 éve, hogy várja a minisztériumokban az elintézést. Csodálatos, hogy egyetlen egy nagyszabású miniszternek sem adatott meg a megértéssel járó kezdeményezés. 1876-ban, mint okleveles gyógyszerész, egyéves önkéntes voltam. Vasárnapi szolgálatra a központba beosztva, szabadidőmet felhasználva beiratkoztam a jogegyetemen hallgatónak, s a közigazgatás tanulmányozása céljából a főváros második kerületi elöljáróságánál dolgoztam fel a hátralékot, restanciákat. Azután a tiszti főorvosi hivatalban helyettesítettem a szabadságra ment orvost, utána pedig a kiadóban körmöltem, s végül az elnöki ügyosztályban állapodtam meg. Markus és Hentallerrel egy asztalnál dolgoztam, de gondolatban mással foglalkoztam, mert lehetetlennek tartottam azt, hogy meg ne győzzem az embereket az igazságról. A sors ezt másképp oldotta meg.

A szegedi árvíz katasztrófa engem az egyetemi hallgatók élére állított, akikkel kivonultam Szegedre, de a nagy viharban a hallgatókat az öt halmon kellett hagynom éjjelre, magam pedig két legénnyel átkeltem a háborgó tengeren, és kikötöttem a vasúti indóház közelében a nagy töltésen. A csónakot a töltésről lesodorta az árvíz. Én pedig ott álltam a két legénnyel sokáig, ázva-fázva, s vártam a katonai pontonra. Tavasz volt, jeges eső zuhogott alá, a hideg hullám oldalazott, csapkodott, a ponton soká megvárakoztatott. Amikor a városházára értem, s ott éjjelre inspekciós lettem, egy új kép tárult fel előttem. Százával hevertek az emberek a nagy terem padlózatán. Öreg, ifjú, asszony, férfi, szegény, gazdag, leány, gyermek, különböző változatban. Már láttam a sors csapását a nagy természetben, a falánk hernyók elpusztítását, a kárt tevő pockok elszaporodását, de tömeges embereknek a büntetését még nem láttam. E komor éjszakán mély gondolatok foglalkoztattak, s magamban kérdem magamat, ugyan mit vétettek ezek az emberek, hogy a sors kivétel nélkül a vízzel lepte meg. Mélyebb tapasztalataim még nem voltak az emberismeretről, mert hisz az önismerettel is csak a kezdet kezdetén állottam, s így mélyebben a dolgok eseményeibe bele nem hatolhattam. Meg kellett elégednem azzal, hogy a Tisza áttörte a gátat, s kizavarta otthonukból a polgárokat. De hajnalodott. Jött a nappali valóság. A gazdag Szeged városában nekem, mint inspekciós orvosnak is behozták a reggelit, amely állott ehetetlen sárga avas szalonnából és szurkos, szalonnás fekete kenyérből. Más nem volt. A menekülő nép remegő kézzel utána nyúlt. Engem ugyanaz éhség nem bántott, habár 24 órája semmit sem ettem. Az eféléhez már szokva voltam. Eszembe jutott az Alföld híres búzatermő kalácsa, mely a veszedelem pillanatában a ropogós paprikás szalonnával eltűnt. Senki sem gondolhatott reája, mert a riadás, menekülés sötét éjjel történt. Egy kávéház elszigetelve volt nyitva, ahol egy kis reggelit szedtem magamba, aztán siettem menteni, ami menthető volt. Utamban láttam szegényt, gazdagot, egy-egy kenyérért küzdeni, fázni, dideregni. Mert legtöbbnek ruhája, s mindene ott veszett, különösen a földszintes házak lakóinak, csak a koldusbot maradt a kezében. Ilyen tapasztalatok után kedvetlenül kerültem vissza Budapestre, meg egy meghüléssel is, mely nem volt alkalmas az írás-olvasásra, a tanulmányok folytatására. Testem, lelkem pihenésre szorult. Sorsom azt kívánta, hogy keressek üdülést a gyógyszertárban. Így kerültem Iglóra, ahol a főnököm a legnagyobb szeretettel fogadott, s különböző jövőm illető tervekkel alkalmazott. Szabad időmet a Kárpátok alján tölthettem, fenyves illat, szamóca, málna, áfonya körében. Búzaföldeken a pacsirta hangját, a csalitban a fülemüle dallamát hallgattam, fent a magasban a sasokat fütyülve vonulni láttam. Itt, ebben a csendes magányban eltűnt az árvíz réme, a háborgó elem végzete. Itt örül mindennek a lelke, amott könnyezik az emberek szeme. Itt látni az isteni természet szépségeit, amott a háborgó veszedelem intelmét. Itt vendégszeretettel a fülemüle dallamával fogadja az embert az isteni természet, amott háborgó morajjal éjjel költi fel a végzet. Keresem a különös különbözet okát, és kutatom az intelem forrásának a titkát.
Megkönnyebbülve, de még mindig terhesen távozom a gyönyörű természet látlatából. A szegedi rémes napok lassan elmosódnak lelkemben, s én visszavágyom gyönyörködni a természetben. A gyönyörhöz járul a Tátra pírja, ez a nap gyönyörű hajnala. Hajnalban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem, s egy délután csendesen bubiskoló tinós szekéren megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt, s egy vénypapírra kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom neztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál? Hisz maga festőnek született. Meglepődve álltunk. Egymásra néztünk, s csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, s e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Principálisom távoztával kiléptem az utcára, a rajzot elővettem tanulmányozásra, s ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom: te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Rafaelnél. A legnagyobb szó után a következő szót nem értettem meg. Kértem az ismétlést, de ez nem ismétlődött meg. A kinyilatkoztatás az egy szón kívül értelmes magyar nyelven szólott, rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal avagy akarat erővel állok összeköttetésben, talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul reám, amikor egy olyan helyre jelöl ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam. A tisztelt olvasó nekem fog adni igazat, amikor ezt a titkot, ezt a misztikumot a nyilvánosságra nem hoztam, mert amint látni fogjuk, a nyilvánosság úgysem segíthetett volna rajtam ebben a teljesen ismeretlen dologban. A teljesítmény nem csak azt kívánja, hogy a munka a világot túlszárnyalja, hanem hogy nagyobb legyen Rafaelnél. Hogy miért kell Rafaelnél nagyobbat alkotnom, azt csak a sors tudná megmondani. Éppen ezért, mert ember fölötti munkára kellett vállalkoznom, amihez nem csak a természet szeretete, a szép iránti érzék, a színérzés teljes fokozata szükséges, de szükséges a levegő távlat élethű perspektívája, olyan energia, amilyen még nem volt ezen a világon kifejezve. Erről tanúskodott a tinós rajz, és szimbólumként a pici kis mag, melyből fejlődik a fa, tehát nekem is a fejlődés volt kijelölve. Ez volt a kis magnak az értelme.

Az első rajz a Tinókkal, amelyre hivatkozom, Keleti Gusztáv Reáltanoda utcai rajziskola igazgató hagyatékában maradt, mint bemutató rajzom, amelyet eddig elé visszaszerezni nem tudtam. E rajzon kívül semmi egyéb pozitív támasztékom nem volt a világra szóló feladattal szemben, így hát ez nekem némi gondot okozott. A principálisom jólelkű, idősebb ember volt, úgy segített a dolgon, hogy hozott egy csomó Hermes féle füzetet másolás céljából, amelyeket oly hülyen másoltam le, hogy az eredetitől meg sem lehetett különböztetni. Ezt azonban hamar megelégeltem, s a természetbe vágyódtam. A természetben, miután a szén előttem ismeretlen volt, a nagy arányú dolgot rajzónnal nem csinálhattam. Amint így a nagy rajztáblával járom a vidéket, s keresem az alkalmas felvételeket, befordultam Csütörtök falvára, a híres Rákóczi klastromba. A klastromban a Guardian atya szívesen fogadott, ő néhány esztendeig Rómában magyar gyóntató volt. Ebéd közben ráterelődött a beszéd Rómára s a Rafael munkáira. Az atya Soldatics Ferenc festőművészhez ajánlott Bauer német gyóntató felkeresésével, Noteszomba pedig a következőket írá bele. Io in viarlo questo bravo pittore nome Teodoro Kostka in vostro bonomani. Ezt a kitűnő festőt, neve Kostka Tivadar, az ön jó indulatába ajánlom. Erre főnököm azzal állott elő, írja Keleti Gusztáv felső rajziskolai igazgatónak, s a rajzok alapján kérjem a felvételt az iskolába gyakorlatozónak. A válasz az volt, maradjak csak ott abban az aranybányában, ahol jó a dolgom, s nem kívánkozzam a göröngyös pályára, amelyen a megélhetés sincs biztosítva. Erre nem estem kétségbe, hanem meghozattam az Önsegély című munkát, azt hiszem Smilesztől, amelyből megtudtam azt, hogy minden nagy munkához nagy idő kell, s hogy a nagy időhöz csak pénz kell, amely nem állott rendelkezésemre. Egyébként pedig meg kell vallanom, hogy az anyagi rész dacára annak, hogy nem volt készletem, gondot nem okozott, és nem hátrált az sem, hogy 56 forinttal Rómába induljak el.

1881-ben húsvét szombatján Rómában a Castello San Angelo, az angyalvár tűzijátékánál már jelen is voltam, s másnap a Bauer gyontató atyával is tanácskoztam. Ugyanaznap már azt is tudtam, hogy az osztrák-magyar zarándok helyen magyarokat föl nem vesznek, mert a magyar püspöki kar az intézetet nem támogatja kellőképpen. Ugyanaznap megtudtam Bauertől, hogy Soldatics Egerben van, s a Collegie Austro-Hungaricóban pedig meggyőződtem arról, hogy ott egyetlen egy magyar, Prohászka Ottokár nevű kispap tanul, aki szívesen, de félénken fogadott, és egy tányér zupát belém is csúsztatott. Az első napi délelőtti élményem után kiléptem az utcára lakás után nézni, mert a Hotel Veneciában napi 3 lirát kellett fizetni, és én ezt a közelben lévő Piazza San Agatán úgy oldottam meg, hogy 5 liráért egész hónapra való lakást konyhával és fürdő használattal szereztem. Ennél többet nem is vártam a jó Istentől. Mert a házban volt még egy bolt is, ahol 1 szoldóért egy nagy cipót kaptam, mely 30 dekának megfelelt, 1 szoldóért a legnagyobb fürt szőlőt választhattam, és 1 szoldóért egy tenyér nagyságú kecskesajtot kaphattam, s ha még ez sem volt elég, akkor 1 szoldóért rántott halat vettem frissen készítve. Ez azután az étlapot teljesen kiegészítette. A műkincsekhez a követségünk útján szabad jegyet kaptam. Ambró Béla attasé honfitársunk volt az egyedüli magyar, akivel én nap-nap után a korzón találkoztam, s magyarul elbeszélgettem. E bevezetés után elindultam a Vatikánba, a műkincsek birodalmába, széllyel tekinteni, a reám várakozó munkát kibetűzni. A szobroknál kezdtem, ahol nem bírtam felmelegedni. Nem a hűvös, zárt levegő okozta hideg miatt, hanem keveseltem a munkában az élet energiát. Mert arról, hogy művészi energia is létezik, akkor még nem tudtam semmit sem. De mert a természetet nagyon jól ismertem, s az életet tisztán éreztem, tehát a munkákban elsősorban ezt kerestem. Átmentem a Rafael Loggiáiba, ott sem borultam lázba. Megnéztem a nagy csata falfestményét, és a többit mind együttvéve, de élő természetet nem találtam. Ezzel a tudattal már az első látogatásnál felül emelkedtem az egész Vatikánon. Csupán azt irigyeltem a mesterektől, hogy ők sokat és szépet is alkottak, de az isteni természetet hűségesen nem szolgálták. Idegen szellemnek voltak hirdetői, és ez nem volt az igazi isteni. A sorsommal tehát kibékültem, mert most már elméletileg is tudtam, miről van szó. Miért kell nekem nagyobbnak lennem Rafaelnél? E perctől fogva lelohadt bennem a bizonytalanság utolsó fokozata. Olyan voltam, mint egy nagy hadvezér, aki csatát nyert, s csak másnap vonul ki széllyel tekinteni, a nagy zsákmány eredményéről meggyőződni. Magam is úgy jöttem, mentem a Vatikánban, s a zsákmányra nézve tanakodtam egymagamban. Hol és hogyan kezdjem el? Rómában csupán az időre történt megállapodás, mely 20 évre tervezve volt, hogy utolérjen minnyájukat. Arra természetesen bohém létemre nem is gondoltam, hogyan fogom én ezt keresztül vinni. Azt hittem, hogy ez is csak olyan kaptafa, beállok inasnak, a Meistertől majd megtanulom a többit. Rómában maradtam, a műkincseket végig tanulmányoztam. A vidékre is kirándultam, amíg pénzem tellett, azután, amikor már a pénzem fogytán volt, útra keltem Firenze, Bolognán át a magyar határra, ahonnan utánvéttel kerültem haza. Amikor hazakerültem, senkinek sem mondtam, mi járatban voltam Rómában.
hogy terveim vannak a festészettel, hanem azonnal, mintha semmi sem történt volna, elmentem eszékre, kondícióba. De kinek is mondhattam volna azt a hihetetlen történetet, mely nem regény, hanem isteni csodát rejtegetett? Kinek? Mikor a legközelebb állók is bizalmatlanok voltak velem szemben. A titkot tehát magamba zártam, s mosolygós arccal jártam-keltem a nagyvilágban, s mindenkiben csak modellt láttam. Olyan voltam, mint az a kis mag, amikor a földbe kerül, kitörődik vele, miképpen él a föld alatt, s fejlődik-e tovább. Kitörődött velem, amikor azon tűnődtem, hogyan és hol kezdjem. De mikor már a fa koronával bontakozik, s ízes gyümölcsel rendelkezik, akadt bámulója, vevője és fogyasztója is bőven. Ugyanezt történik az emberrel is. Tessék észrevétlenül kifejlődni, nem törődik azzal senki sem. Kitörődik a hernyóval, mikor kutyatejjel él, avagy csalánnal táplálkozik. De amikor, mint fecskefarkú pillévé fejlődik, az már más valami. Már most az ne hátráltasson senkit sem, micsoda kutyatejen vagy csolaminon rágódtam, a fő, hogy kibontakoztam, s olyan pillévé váltam, amilyen nem volt, és nem lesz ezen a világon. De jött Munkácsi Krisztus Pilátusa. Ez megrendített, kiózanított. Az eszéki állomáson voltam, havonta 50 forintot megtakarítottam, és egy év után 1000 frankkal Párizsba utaztam azzal a szándékkal, hogy Munkácsival megbeszélem a dolgomat. Ott Bruck Lajos műtermében tudtam meg, hogy Munkácsi hosszabb időre távol nyaral. De műtermében láttam azt a képet. Még Párizsban kezembe került az egyetértés, amelyben olvastam Tisza belügyminiszter rendeletét a gyógyszertárak felállításáról és az okleveles gyógyszerészek jogosítványáról. Oly eseményesen hatott ez reám, hogy teljesen tisztában állott előttem az anyagi helyzetem megalapozása. Ezzel elesett Munkácsival való értekezésem szándéka, elesett minden közvetítésnek a játéka, mert saját lábaimon haladhattam tovább. Visszatértem Budapestre, s onnan Szentesre kerültem, ahol megtudtam azt, hogy Gács alkalmas hely egy gyógyszertár felállítására, s amikor erről személyesen is meggyőződtem, a jogosítványt 1884. október 15-én meg is szereztem. Egy cimbalmom volt, melynek értékesítéséből indultam Gácsra, a szükséges kézi gyógyszereket pedig táviratilag rendeltem meg, addig, míg az állványok, felszerelések elkészültek, már a kiadásokat a napi bevételek fedezték. Úgyhogy a gyógyszertár még az évben a forgalomnak átadható volt. 10 évi szorgalmas idő után, az összes kiadások fedezve, ház és kert állott rendelkezésemre, és a gyógyszertár bérlete. A gyógyszertárt 1894-ben bérbe adtam, és Stetka Gyula barátom tanácsára Münchenbe utaztam. A Gácson töltött 10 esztendőt, mely a magyar közművelődésre is befolyással volt, s azt a küzdelmet sem ecsetelem, mely az anyag megszerzésénél előállott, csupán azt írom ide, hogy amikor a szűkös jövedelem napi 4 koronát már elérte, vállalkoztam a festői terv keresztülvitelére, és Münchenben a Hollósi féle festőiskolába léptem be. Az első rajzom koponya rajz volt, amihez a híres Wertmüller Mihály állotta a modellt, aki a rajz befejezése után magából kikelve mondá: Sie liebe Herr, ich stehe 17 Jahre Modell, aber so kräftig hat mich noch niemand gemacht wie Sie. 17 éve állok modellt, de ilyen erőteljesen még senki sem mintázott meg, mint ön.
Ez volt az első nagy meglepetés, amit a kinyilatkoztató ígéretnek tulajdonítottam, és az eredménnyel az egész iskolát felvillanyoztam, mert napról napra, mint a fa, fejlődésnek indultam. De nem csak a rajzban, hanem a színelemzés terén is nagyot haladtam, mert Münchenben nyáron már a napszíneket kerestem és elemeztem oly nagy arányban, hogy az Hollósinak is feltűnt. Hollósi komolyan a festőiskoláját kezembe adta, nem csak szellemi, hanem anyagilag is bizalmi embere voltam az iskolának, úgyhogy mikor Münchenből Litzenmeier Sándor festő barátom tanácsára Karlsruhe-ba utaztam, az iskolát Hollósi tőlem a legszebb virágzásában vehette át. Karlsruhe-ban Friedrich Karl Morgan festőművész tanárral ismerkedtem meg, három havi ottlétem után Zárában kötöttem ki, ahol télen a hűvös színek ki nem elégítettek, visszavágytam a modellekhez. Elmentem Düsseldorfba Jansen igazgatóval megbeszélni a dolgaimat, aki meglepetésemre kijelentette, hogy a tájkép festészetben nagyon előre haladtam, úgyhogy akadémiára szükségem nincsen, de alakfestésre magához vesz, ám ez modellek hiányában nem valósulhatott meg. Ezért hát Párizsban a Julien Akadémiára iratkoztam be, de vesztem, mert az akadémián általában sablonszerű kis aktok rajzolásánál egyéb szabadsága nem volt a festő növendékeknek. Ha valamelyik ki akart emelkedni és nagyobb arányban rajzolni, azt nem csak durván leintették, hanem meg is akadályozták a munkában. Ezért nekem sem maradt egyéb hátra, mint az akadémiától elbúcsúzni, s a szabad természetben keresni motívumot a további fejlődés érdekében. Előbb Svájcba utaztam, de az idő már zimankós volt. Tovább utaztam Génuába, azután Rómába. Rómában kisebb dolgokat festettem, s átkeltem Nápolyba, s a telet Pompejben. A Hotel del Soleban töltöttem. Itt találkoztam dán tanárokkal és tanítónőkkel, akik egyenesen Bismarck számlájára készítették a talajt a társadalmak felforgatására. Pompejben festettem a Porta Principalét, a Havét, vagyis a kirurgus házát a háborgó Vezúvval, napút színekkel, s egy nagy arányú naplementét is gyakorlatnak kiszemeltem. Innen rándultam ki Capri szigetére, a kék barlang megtekintésére, Vico Amalfi Posillipo szépségeinek megfigyelésére, s amikor mindezeket végig tanulmányoztam, tavasszal Spalato, Salome, Strau vidékére rándultam, ahol a napút motívumokban válogathattam. A nyarat Selmecbányán töltöttem. A város megfestése után a budapesti keleti pályaudvar éjjeli világítása kötötte le figyelmemet, azután Bosznia-Hercegovinát kellett elővennem. Mostárban a római hidat a smaragd színű neretvával, a virágos kerteket pedig tavasszal. Utána következett a jajcei liva vízesése, a szivárványos színekkel, az éjjeli villanytelep üzeme, és a villannyal világított platánok naplementéje. Jajcéból útra keltem, és a nyarat a Magas Tátrában töltöttem, s a Tarajkán a Szilágyi Dezső emléknél állapodtam meg. Innen gyönyörködtem a nagy tarpataki vízesésben, a Lomnici csúcs és társainak büszkeségében, a középormon levő eleven sziklák világítása és a mélységnek kifejezhetetlen távlata hatott rám. Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem és bámultam a természet monumentális szépségét, a hangulat csendes, mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb természet zenéjét. Kirándulásokat tettem minden irányban, kerestem a szépet, gyönyörködtem a nagy arányú távlatok mérhetetlenségében. Innen ősszel egyenesen Nápoly vidékén, Castellammare di Stabiába rándultam,
ahol a telet festői tanulmányokkal töltöttem el. Castella Maréból tavasszal Scardonéba a kerka vízesést festettem, s nyáron ismét a Tátrában vagyok. S kiszépítem az első rajzot, a Tarajkáról nézve a nagy vízesést, háttérben az összes ormokkal s a kiálló sziklákkal, de az egyméteres rajz ki nem elégített. Egyenesen Szicíliába utaztam, ahol Szirakuza, Girgenti, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Francavilla, a San Giovanni megtekintésével Taorminában állapodtam meg. De mert a taorminai görög színház az Etnával rendkívül nagy távlatot követelt, nagyobbat a tátrai vízesésnél, hosszabb tanulmányozás miatt évi lakást béreltem ki, de kisebb részletek megfestése után a nagy motívumhoz hozzá nem nyúlhattam. Nyáron visszakívánkoztam a Tátrába, a nagy tarpataki völgynek újbóli tanulmányozására. De hiába tanulmányoztam. A nagy monumentális feladatra még gyenge voltam. Visszavágytam Taorminába. És amikor ott is arról győződtem meg, hogy egy 2 méter hosszúságú, napkeltében készült festménnyel célt nem érek, és ezzel a világ elébe nem léphetek, a vászon megsemmisítésével szembe kerültem a pozitívummal. És kértem a további felvilágosítást. E szóvita közben az a meggyőződés kristályosodott ki az egészből, hogy világkörüli útra kell mennem, s amit még nem láttam, meg kell néznem, s a háborgó tengeren bolyonganom, s elfelejtenem kell mindent, ami befolyásolhatná emlékezetemet. 2000 korona segélyre volt szükségem, s ezt a kultuszminisztérium útján gondoltam kivihetőnek sürgős esetben kölcsönképpen. De onnan felelet nem jött. Én kénytelen voltam hazautazni, s a pénz kérdését drogistám útján a Credit Lyonnais bankkal csekkekkel nyélbeütni. Ugyanakkor nyáron a Hortobágyon egy csikós jelenetet festettem, s onnét Amsterdamba készültem, de a rajnai nagy vízesésnél maradtam. A nagy rajnai vízesés megfestése után Bázel, Amsterdam, Harlem, Hága, Rotterdam hosszabb tanulmányozásával Antwerpen, London, Brüsszel, Párizs, azután Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Kordova, Malaga, s Gibraltár volt a végpont a tengerrel. Gibraltárból angol hajón viharban tengerre szálltam, azzal az elhatározással, hogy Betlehemben a Jézus születése éjszakát a helyszínen figyelem meg, és ez impresszió alapján festek egy világra szóló képet. A sors azonban másképp intézkedett. A tenger naplementén már dagadni kezdett, a hullámok lesodortak mindent a fedélzetről. A fedélzeten kifeszített függőágyam tele lett vízzel, s azután a hajó is ittasan oldalra dőlt. Fönt nem maradhatott semmi és senki sem. Az árbócok recsegése után a hajót remegés fogta el, az oldalra való dőlése kényszerített mindenkit a menekülésre. A kabinba a víz ki és behatolt, s minden tárgy összetörött. Beállott az éj sötétsége, toronymagas hullámok rémes vergődése. Ekkor kerültem a sorssal ismét szembe, s megkérdeztem, vajon azért kellett nekem az életemet megszakítanom, hogy itt, ebben a rettenetes viharban nyomtalanul tűnjek el? Ha ezt kívánta tőlem a sors, a láthatatlan isteni akaraterő, ám legyen. Háborgás nélkül lecsillapítám szívem érzését, festőszekrényemet magamhoz csatolva elaludtam, s álmomból felébredve a sötétben hallom a gép csendes zakatolását, hallom a tenger morajló zúgását, a vihar üvöltését,
ismét újból és még mélyebben aludtam el. S föl sem ébredtem, amíg Máltában nem értünk, ahol több napi bolyongás után tudtam meg, hogy dinamitot és más robbanó anyagot szállítottunk. Váltott hajón utaztam Alexandriába, s onnan Kairóba. Kairóban a helyi viszonyokkal s a gyönyörű naplementékkel megismerkedve tovább utaztam Suezbe, a Vörös-tenger szűk öblének megtekintésére, ahol a zsidóknak a Sínai hegy felé át kellett a homokpatkán kelnie. Suezből Port Saidon át Jaffába, Jaffából pedig vasúton Jeruzsálemben voltam december közepén, ahonnan Jerikót, a Holt-tengert s a Jordánt meglátogattam, s a karácsony éjszakát Betlehemben, a klastromban töltöttem. S akkor tisztába jöttem azzal, hogy Lessing tanácsa, hogy csak az lehet nagy festő, aki Krisztus életével foglalkozik. Ez rám nem vonatkozik. De mivel a szólam befolyását elfogadtam, intelembe kerültem. Azon a helyen, ahol állítólag a Jézus születése történt, pinceszerű lemenettől balra van egy 20 cm átmérőjű nyílás, a körül sárga réz lemezen kivésve az van írva: In questo loco nata Maria Jesu Cristo. Ez tehát a földön van. S így a jászolban való születés csak az európai szegény festők, akik Betlehemben nem jártak, fantáziájában született meg, különben itt nem is lehetett, mert itt nincs jászolra szükség, itt nincs szénahalom, s eféle etetnivaló, az csak Európában van bőven. Egy másik hibát, ami engem zavart, a mesefestő Rubensnek tulajdonítok, aki minden harangozást ki tudott színesíteni, de természetet, s egy szivárványt sem tudott festeni. A hátteret nem ismerte, így hát nem is ismerhette azt a nehézséget, amely az egyiptomi menekülés festészeti ábrázolásának útjában állott. Az ő Jézus a Betlehemből a homoksivatagon át nem menekülhetett. A homokon ugyanis nincsenek festői ligetek, pihenőre alkalmas források és árnyékos helyek. Az a gyermekmészárlás is elmaradhatott volna, mert a festőnek, ha nem színész és komédiás, hanem isteni, a valót kell festeni. Rubensnek, mint másodrangú csillagnak ezt illendő lett volna tudnia, mert ezekkel a történeteket meghamisító, kiszínező mókákkal az emberek nem lettek okosabbak, és nem közeledtek a valósághoz, hanem eltávolodtak. A mostani művészeti háborúban Rubensnek is szerepe van, de nem csak Rubensnek, hanem a többi utánérző utánzónak, aki kenyérkeresetből vagy hiúságból festett valótlanságokat. A háború után ezeket a valótlanságokat el kell távolítani, és kuriózumként külön kiállítani, vagy mint értékteleneket megsemmisíteni. Betlehemben, a Salamon nyaralójában gondolkozom, micsoda nyomorban élhetett az a szegény bölcs Salamon. Három medencét készített a pici forrás körül, melyek vízzel sohasem teltek meg. A pici forrás nyáron újnyi vastagságú vizet engedett magából, s mert elvezetve nem volt, a közelben tócsát képezett, s a salamoni tavak elnevezése is ebből keletkezett. Ma ez a víz vékony csővel Jeruzsálembe folyik, a mohamedánok szent kútjaiba lábmosáshoz gyülemlik. A másik szegénység, ami Betlehemben szembeötlött, az a városon kívül az országút mentén Ábrahám feleségének, Ráhelnek sírja volt. Magában Jeruzsálemben sem csatorna, sem ivóvíz nem volt, sem régen, sem most nincsen. Pénzt nem verettek. A görögök, rómaiak pénzével, egyiptomiakkal csak a levegőbe százzal hadakozhattak. De azért még ma is vannak szentírások, amelyek Nablusban készülnek,
Csieshiba nevű császár hadai az egyiptomiakkal küzdenek. Még mulatságnak sem mulattat, ha a 20. században, tehát még ma is ilyen mesékkel terheljük a fiatalságot, amelynek nincs módja, hogy ezekről személyesen, a helyszínen meggyőződjék, s arról a nyomorról magának fogalmat alkosson, hogy küzdöttek, de soha nem éltek a régi zsidók, s hogy küzdenek és alamizsnából tengődnek a mostani zsidók Jeruzsálemben. Alkalomattán erről majd bővebben írhatok.

Most azonban menjünk Kairóba vissza, a naplemente tanulmányozására. Tanulmányozás közben ráakadtam a sokat keresett napút színeinek világító fokozatára. E felfedezésemről úgy a Kultuszminisztériumot, mint hollósi festőt Münchenben táviratilag tudósítottam. Amint tehát az új, felfedett színekkel, a festménnyel elkészültem, Jeruzsálembe rándultam, s ott 67 életnagyságú alakkal megfestettem a vallásdisputát, az imát a panaszfal körül. S ahogy ezt gyorsan befejeztem, már is útra kelve a Tátrában vagyok. De már a Tarajkán nem gondolkozom azon, hogyan festem meg a Nagy Tátra látképét a vízeséssel. Még csak rajzpróbára sem került a dolog, hanem egyenesen a Nagy Vászna távirati úton rendeltem meg. A festmény meg volt alapozva, s a Felkai Parkban télire elraktározva. A Kárpátokból szeptemberben távoznom kellett. Az utam Athénbe vezetett. Athénbe érkezett atyám halálának híre, aki 88 évet élt, és csak 65 éves korában egyetemen orvostudor lett. Athénben igazi szobrászati munkára akadtam, vagyis igazi emberi érzésre bukkantam, ahol arról győződtem meg, hogy a szép Galatea nem mese, hanem valóság. A görögök kezében a hideg kövek megelevenedtek, kar és fej nélküli torzók beszédesek lettek, holott a rómaiaknál a híres Mózes még ma is néma, a mestere hiába nógatta, hogy parla, beszélj. Ezért dühösködik még ma is Róma, levegő után kapkod, mert érzi, hogy közeledik az Istennek teljes valósága. És ez alatt a benyomás alatt mondá az athéni kritikus, amikor a Jupiter templom festménnyel kész voltam, végre valahára van egy külföldi, aki az athéni levegőt meg tudja festeni. Nyitva az útja. Athénból Taorminába siettem, ahol reán várt egy olyan naplemente, amellyel tisztában voltam, hogy az lesz a világnak a legszínesebb napút festménye. Itt sem kellett gondolkoznom sokáig a kivitelre nézve, mindennel tisztában voltam. Nem maradt egyéb, mint a vászon sürgős megrendelése. Nagy festői vágyaimat ez a kép teljesen kielégítette, mert a láthatatlan segélyével, megoldást nem tűrő önkívületi állapotban ecsetem nyomán 21 négyzetméteres rajz került elő, melyen a hóval borított Etnát, az ógörög színházat és a 250 méter mélységű világító tengert, továbbá a naplementének aranyban visszaverődő fényét látjuk életnagyságban kidomborodni a vászon. Meg kell jegyeznem, hogy a hatalmas festmény, mikor a műterem ajtaját megnyitottam, a közönségre oly hatással volt, hogy tombolt meglepetésében. Az utca tele volt. Il maestro, ungarese trovasto, nostro antico, teatro greco. A magyar mester rátalált a mi régi görög színházunkra. Már nagyobb összegért a festményt ott meg akarták venni. A kép világító erejénél fogva felülmúlja összes eddigi festményeimet. Így érthető, hogy ettől a képtől nem tudok megválni. Ezzel az eredménnyel búcsúztam el a hosszú vajudás után Taorminától, fel a Tátrába az elraktározott munka folytatására, s ahogy ezzel is készen lettem, észrevettem, hogy e két nagy munkával a világot már meglephetem. E célból terveztem azt, hogy az irányadókat Budapestről külön vonaton meginvitálom magamhoz egy villás reggelire, s a festményeket a parkban mutatom be meglepetésre. Amit én a sors beleegyezésével kieszeltem szépen, az a politikai helyzet miatt vált kivihetetlenné. Szeptemberben Damaszkuszba utaztam, Budapestet érintettem, s néhány napra a Városligeti nagy iparcsarnokban állítottam ki a nagy vásznakat keretek nélkül.
Eltekintve a helyi érdeklődéstől két érdekes esetet kell felemlítenem. Az egyik, egy Kaukázusból jött művész oda nyilatkozott, hogy Európa a japánoktól sokat tanult, de öntől, uram, még többet fog tanulni. A másik eset, két berlini tanár azzal a kéréssel fordult hozzám, engedjen meg, hogy a kiállításra meghívhassák Wilhelm Ostwald doktor híres tudós tanárt, aki nemrég a császár előtt olyan felolvasást tartott, hogy hagyjunk fel az olajfestészettel, mert nem tudjuk a régiek technikáját utánozni, nem tudunk fehéret festeni, nem tudjuk a világító színeket előállítani, s nem tudunk tartós színekkel festeni, mert festményeink idővel barna szószá válnak, s a művészetnek kárt okoznak. Mint hogy ezen a kiállításon éppen az ellenkezője van igazolva, itt fehér színek pompáznak, világító színek ragyognak, s az évekkel előbb festett vásznak olyanok, mintha tegnap lettek volna festve. Ezzel az eredménnyel tehát, ha ez átutalható, ezen az alapon az egész festői technikát meg lehet menteni a csődtől, amelyre a tudós tanár a világot figyelmeztette. A levél Berlinbe ment, de onnan visszaküldték azzal, hogy a tanár Lipcsében lakik, tehát oda lett újból címezve. Időközben nekem utaznom kellett Damaszkuszba, s a levélre a feleletet, ha jól tudom, Beirutban kaptam meg, mely a látogatást januárra kitolta. Amint Damaszkusz utcáit járom, s a vidéken is szorgalmasan kutatom a nagy motívumot, előáll egy görögnek látszó ember, s olasz nyelven mondja: Ön, uram, nem, de egy nagy festményhez keresi a motívumot, de ezt Damaszkuszban nem találja. Most jövök Baalbekből, ahol a templomot a legszebb világításban láttam. Siessen oda, most van az ideje, a keresett motívumot ott találja. Másnap hajnalban a naptemplommal szemben lévő Hotel Victoriában álmomból felriasztott egy fény, mely tűzvörösben húzódott le a magas Libanonról, belángolta a Héliosz oszlopait aranylehelettel, s átkarolta a Bacchus Antonius és Vesta templomait világító színekkel. Önmagától előállott az 1880-i kinyilatkoztatás tartalma, vagyis a világ legnagyobb napút, plein air, szabad levegő motívuma. A motívum, helyesebben a látlat 350 méter hosszú volt. Ehhez járult a kőbányában fekvő 21 méteres áldozókő, mely a festményt költőileg kiegészítette. Így került Párizsba a nagy kristálypalotába, a közönség elébe. S a kritika röviden: ez a munka a világot túl szárnyalta. Ez az értelme annak a parányi kis magnak, mely kezembe adatott, hogy a világot egy szellemi akarat erő fejleszti, és semmiből életre kelti. A kinyilatkoztatás világfejlesztő szelleme nem ismétli magát, ezért úgy a természetben, mint az ember művelődés történelmében csak elvétve találkozunk maradandó monumentális képpel. Ilyen különböző három pont a természetben, az egyik a Tátrában, a másik Szicíliában, és a harmadik Szíriában van megörökítve. A három világra szóló motívum lett a 20. század emberművelődés korszakára fenntartva, egyben pedig a világfejlesztő nagymester igazolására odaállítva.

A nyarat a libanoni cédrusoknál töltöttem, ahol cédrusokat festettem. Később hosszabb tartózkodásra Aleppo városát kerestem fel, ahonnan két hónapi tartózkodásom után egy kígyó zavart el. Innen egyenesen Budapestre jöttem, ahol egy irányadó helyen két kézzel, de csillogó szemmel azzal fogadtak, talán a jó Isten küldte hozzánk, hogy segítsen mi rajtunk, mert ebben a rettenetes helyzetben mi már tovább nem élhetünk. E beismerés után nagyobb figyelemmel kísértem a közállapotokat, a politikai, írói és művészi mozgalmakat, ahol rövidesen meggyőződtem arról, hogy kisebb-nagyobb körök, klikkek lefoglaltak minden helyet. Uralják a helyzetet, ahová idegen be sem léphetett. És amidőn egy nagyobb társaságban megfeleltem arra, hogyan éltem 1880 óta egy felsőbb szellemi akarat szolgálatában, s Budapesten nyáron gyümölcsön és zöldséget, télen sült krumplin vajjal, s almával 20 fillérből megvacsoráztam, hihetetlenül hangzott, s az étrendem nyilvánosan ellenőrizve volt. Ezért írá SZ a Pesti Hírlapban, Csontvári Proféta címen, hogy karalábén éldegél, alkohol nikotinnak dühös ellensége. Szeretné kipusztítani a föld színéről, de elkésett vele. 3000 évvel előbb bevált volna prófétának, de ma szelíd józan gondolkodásán mi megromlott, kultúrált emberek csak mosolyogni tudunk. Különben kedves Csontvári bácsi nem csak prófétai bölcselő, hanem tulajdonképpen festő, s nem minden mag nélkül tartogat raktáron 20-30 méteres vásznakat. Mi kívánunk, hogy tervei sikerüljenek. Mint festő is, itthon, mivel hogy az akadémiákat is a feje tetejére állítottam, bolykott alá kerültem. Gúnyos mosolyok közt a kelet prófétája lettem. Itthon zseniket hajszolunk, de Isten szeretetére nem gondolunk. Alkohol, dohányfüstbe fullad itt is minden. Csatázunk, harcolunk, vitatkozunk a napi megélhetésen. Isten adta minden napi kenyéren. Sokat utaztam, sokat átéltem és láttam, de ilyen pusztulással soha nem álmodtam. Emberek, hová süllyedünk? Mi lett ebből a modern kultúrából? Ha dudba nőtt, s a dudvában dúvad, és ezt pusztítjátok, ám legyen. Tisztuljon meg hát ez a világ, hogy Isten félelmében és közvetlen kapcsolatban, békességben és szeretetben tovább fejlődhessen. Én feláldoztam az életemet, megtudandó, mi a való. Hogy fejlődik ki a világ, és hogy fejlődik tovább? Mert minden, ami van, a pozitívum akaratából fejlődött ki, s ami lesz, a pozitívum kinyilatkoztatása alapján fog kifejlődni.

Tilos Rádió, Budapest, Jöst, Irodalmi Lépegető. Ez nagyon

0: a pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
1: Kedves elnökünk, szerintem a Szabad Nép mai számának legyőzött szív. Minden, minden az nem értünk egyen azokkal, akik az elmúlt napok eseményeit szombáztal ellenforradalmi nacista hűszítéletnek minősítik. Ugyanemmel kísértük a fejleményeket, meglehetősen tájékozódtunk a különféle megmozdulásokról, így mindezek alapján állapítjuk meg a relációkat. Az események a bukarestű főiskolai és egyetemi iskolák tüntetésével kezdődtek. De a legnagyobb tüntetés volna csak ifjúsági mozgalmat látni ebben. A budapesti ifjak az egész nép tűzéből fakadó érzésnek és menet forró emberének adta kifejezést.
0: Végre Nagy Imre is szabadon beszélhet, és a kora esti órákban megteszi történelmi jelentőségű bejelentését.
2: A kormány elítéli azokat a műveteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalomról. A nagy népmozgalom az elmúlt történelmi kormányban súlyos bűnelmet robbantották azokat napjának fel a helyzetet, még súlyosabbá tette, hogy a vezetés, így a legutóbbi időség nem szántará magát arra, hogy véglegesen szakítson a régi bűnös politikába. A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásuk a Budapestről, az új karhatalom megalakulásával egyidejűleg elhagyják a város területét. A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez,

0: Quando a gente está a pensar nisso, até dia 1 de julho, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui, que eu estou aqui,
1: másnap este, október 29-én a rádióadásában már nyoma sincs ellenforradalmároknak. Az új közlemény már csak felkelőkről beszél.
2: A Honvédelmi Minisztérium közül. A budapesti ellenállási csoportok vezetőivel való megegyezés alapján az ellenálló megkezdik fegyvereik átadását a szovjet egységeket felváltó magyar csapatoknak. A fegyverek eladása után 24 órán belül megkezdődik a szovjet egysége kivonása Budapest területéről.
1: Az ország fellélegzik, a forradalom győztesnek látszik. Temetik a szovjet agresszió és az ápó áldozatait.
3: 1956. október 6-ától nemzeti történelmünk egyik leggyártosabb évfordulójának napjától. Véget nem ér a temetések sorozata. Ma Miskolcon is temetünk. Temetjük azokat az ártatlan fiatalokat, akik az igazság, a jog, a tett, szabad élet diadalra jutásáért emelték fel várzó tekintetüket az aljas, szennyeskedő népelnyomó szervezet, az AVH félelmetes épületének homlok

0: Kelet felől azonban vésztjósló hírek érkeznek. Megmozdult ismét az igazi népellenség, minden nép ellensége, a szovjet imperializmus egyetlen támasza, a Vörös Hadsereg.
1: Egyszer tárgyalni kezdtek, és valóban nem a mi szabadságunkra törnek, akkor minek jönnek ide?
0: A Duna-Tisza-menti kis ország népe úgy érezte, történelmi helyet vívott ki magának az új időkben. Követelésének országszerte hangot adott.
2: Ismét hozzátok szólok, meleg, forró szeretettel! Forradalmi harc, amelynek

0: A magyar nép azt hitte, új, szabad élete első óráit éli, amikor október 30-án délutáni órákban a következőket hallotta Nagy Imre miniszterelnöktől.
1: Magyarország dolgozó népe, munkások, parasztok, értelmiségiek. A hazánkban mind szélesebben kibontakozó forradalom, a demokratikus erők hatalmas megmozdulása választás elé állította hazánkat. A nemzeti kormány a Magyar Dolgozók Pártja elnökségével teljes egyetértésben a nemzet életében sorsdöntő elhatározásra jutott, amelyet a következőkben kívánok Magyarország dolgozó népével születni. Az ország életének további demokratizálása érdekében az egypárt rendszer megszüntetésével a kormányzás az 1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezi. Ennek megfelelően a nemzeti kormányon belül szűkebb kabinetet létezik, amelynek tagjai Nagy Imre, Hildi Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János, Losonci Géza és a Szociáldemokrata Párt által kijelölendő személyiség. A kormány előterjesztést tesz a Népköztársaság elnöki tanácsának, Kádár János és Losonci Géza államminiszterré való megválasztására. A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország népével, hogy a szovjet csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió kormányával. A nemzeti kormány nevében bejelentem, hogy a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati terveket a nemzeti kormány elismeri, rájuk támaszkodik és támogatásukat kéri.
0: Kádár János, mint életében oly sokszor, akkor is csatlakozott az előtte szólóhoz, és mindenben egyetértett Nagy Imrével.
1: Munkástársaim, dolgozó testvéreim, kedves elektársak! A mély felelősségtől áthatva, hogy a testvérharc további vérontásaitól megmentsük népünket, dolgozó tömegeinket, kijelentem, hogy azokban a döntésekben, amelyekben a minisztertanács elnöksége ma határozott, a Magyar Dolgozók Pártjának elnöksége minden egyes tagja egyetért. Én a magam részéről jelenthetem azt is, hogy az előttem szólottakra Nagy Imre, Hildi Zoltán, Erdei Ferenc, ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagyra becsült és tisztelt honfitársaimmal teljes mértékben egyetért. A kommunistákhoz szól, azokhoz a kommunisták, akiket a párt sorai, az emberiség haladó eszmény, a szocializmus hozott, és nem önző egyéni élet. Képviseljék, ami tiszta, igazságos eszméinket, tiszta, igazságos eszközöket. Elvtársai, munkártársai, pártunkra az elmúlt évek rossz vezetése következtében nagy, súlyos terhek, árnyékok fedik. Ezektől teljes mértékben tisztelet ismerettel, bátor, egyenes elhatározással meg kell szabadulni.
0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
2: Ebben az órában úgy fejezetek, mint a Magyar Rádió Köszönetében. A rádió hosszú évekig a hazugság szertámadó. Parancsokat hajtottékre. Hazudok éjjel, hazudok nappal, hazudok minden világokban. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta ebbe hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kivízta nem csak szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közül fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, a tetszőszokra nem munkatársai közé a maga rádiónak, mely ezenki jobbazítások, aki kocsint és szekéti nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot akarjuk elmondani. Egy részek szövegünk az ország szakszunkból. Kérjük, adják meg ezt a bizalmat utcánknak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni országvilágban is. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. Kert Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.

0: föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, ánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc és vitorla megtörve tépvelók. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat. Mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanúságul, habár fölül a gája, s alul a víznek árja. Azért a víz az út.
1: A nemzetgyűléshez. Ott álltok a teremnek küszöbén, melyből a nemzet sorsa jön ki majd. Megálljatok! Ne lépjetek be! Hallgassátok ki intő szózatot. Egy ember szól, de millió nevében. Az a hon, melyet őseink szereztek verítékökkel, s szívök vérivel, az a hon többé nincs meg. Csak neve bolyong közöttünk, mint a temetőből éjféli órán visszajött kísértet. Az a hon többé nincs meg. Falait elmorzsolák a múltkor férgei, s az új vihar szétfújt a födelét, s lakói most az ég alatt tanyáznak, mint a vadállat és mint a madár. Mit őseink egy ezredével előtt tevének, azt kell tenni most ti nektek. Bármi erővel, bármi áldozattal, bár mindegy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél és tartósabb is kell alkotnotok. Egy új hazát, ahol ne légyenek kiváltságok kevéi nagy tornyai, sötét barlangok, denevértanyák. Egy új hazát, hol minden szögletig eljusson a nap, s tiszta levegő, hogy minden ember lásson, s épp legyen. Nem mondom én, a régi épületnek dobjátok félre mindenik kövét, de nézzetek meg minden darabot, mit alapnak vesztek, s amely porhatag már, vessétek azt el kérlelhetetlenül, bármi szent emlék van csatolva hozzá. Mert jaj a háznak, mely alap vagy gyönge, mert fáradástok akkor hasztalan lesz. Egy perc jöhet, és az épület ledől. És rossz gazda, aki mindig újra épít, és ma vagy holnap, de végre tönkre jut. Számot vetette mindenik magával. Minő dologra szánta el magát. Nagy a dicsőség, melyet mindegyik szerezhet itte. De tudjátok-e, csak nagy munkáért jár ez a dicsőség. Akit nem égő honfi érzelem és tiszta szándék vezetett ide, kit a hiúság vagy silány önérdek csábít e helyre, az szentségtelen lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre, mert hogyha egyszer átlép és kijő majd, átok s gyalázat lesz kísérete, melyel haza, s később a sírba megy. Ti, kik szívéből bálvány istenek, ki nem szoríták az igaz nagy Istent, kiknek szívében a hon szeretet, mint szent egyházi oltárlámpa ég, eredjetek be, és munkáljatok. Legyen munkátok oly nagy, oly szerencsés, hogy bámultában majd, ha látni fogják, megálljon rajta

magadat tiporcsod. Elszórja, hidd el, mostani veszni tért erkölcsöd. Undok víper a fajzatok dújják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva néz. Nem ronthatott el tégedet egy korona vattatárkánk, Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze a szent rokonvérben felesztő visszavonás tüze közt megálltál. Mert régi erkölcs spártai férfikar küzdött s vezérelt fergetegit között. Birkózva győztél, s herkulesként érc buzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés dölgy, melyet az éjszaki szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terített. Így minden ország támasza talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút szibarít a váz, letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt vétfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét s nyelvét megunván rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szívet áll. Ó, más magyar karmennyköve villogott Attila véres harcai között, időn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapadó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Duna partján. Ó, más magyarral verte vissza nagy hunyadink Mahomet hadon. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forgó viszontság járma alatt nyögünk, tündér szerencsénk kénye hány vet, játszva emel, mosolyogva verle. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, rómas erős Babilon leomlott.

Szent Nyomoré, Riogy. Mély ádáz végzett zorza jutakja jár a szitja földön. Roppan a régi rög, s a szent hon négy bús sarka árván felcsikorog, s repedezve hull szét. Ó, hol vagy Isten, hajdani hős hadúr, kit felcifrázott dicsel a dőregők? Avit mentédben akszakállal merre borongsz aluvó egekben? Hiába tört a századok éjjelén sustorgó vérünk vadre, mint gigászi búzsbiború szomorú szökőkút. Hiába most a könny, apadó szemünk, s a pórusok hűs könnye hiába hult a véres fájó vakverejték égre emelt buzsahomlokunkról. Ó, nemzetem, szép lankatag ősfajom! Jaj, hogy lehet, hogy most, mikor újra kelsz, s nyújtóznál végre hosszan, vígan, zsibbadozón a tagok leválnak. De kelj föl mégis, szent nyomorék, Riogy! Míg boldog népek új lakodalma zeng, ne ülj az útfélen ma döglő csonka gyanánt, aki sírva koldul. Jussod, ha nem több, jussod ez ünnepen egy bús üvöltés, poklokig ordító, egy büszke, nagy, dacos kiáltás. Rajta! Azért is! El a mankót! Ha sántán, sírva, reszketeg is, de föl! Koporsó közt is, táncra csak! Élni még! Háj! Szörnyűbb tán a hős halálnál, jöjjön a bátor, a hősi élet! Emeld fel áldott, megtaposott fejed, megfogyva bár, de törve nem, újra zeng. A csonkatörzs vén szíve döngjön, s ősi erős karok újra nőz.

előre. Mindig előre. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögtet, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni. Türelemmel, a tenger felé, ami titkos északnyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre. Pionír.

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég. Csak nem látják még, hogy nem elég, még nem elég.

a szabadsághoz. Te székes egy pár, csupa ámulás, sok fodros angyal, szép tekintetű. Innen alulról talpuk óriás, a fejük pedig keskeny, mint a tű. S a kupolán fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok köz festett égtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek? S mit ér, ha hiszlek, és nem létezel? Maradék Isten, vágyat fellehurcolt, már unlak, kergén érted nem futok. Néhány barátom éhen halt a múltkor, mondom, mivel úgy látszik, nem tudod. Milyen szalmába haraptak utolsót, micsoda szájak, milyen koponyák. Adhattál volna tán egy bögre borsót, tehettél volna pár apró csodát. A szájukat szeretném újra látni, s langyos állukat, amely szétrepett, s Rómába vágyom kerteket csodálni, és enni sűrű, finom étkeket. Adj banánt, húst, légy a világnak tőgye, add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt. Te, minden vágyam hazug szeretője, adj rét felett vibráló levegőt, adj léghajót, hitet, mennyei képet, törd át a törvényt, add ide magad, hogy ne egyenek annyit az üzérek, s hogy a halottak feltámadjanak. Egy bazsarózsa áll az asztalon. Szépsége tömör, mint egy ékszerék. Gyönyörű szirma sűrűn, gazdagon fodorodik a vázán kétfelé. Ha volna bennem valami imádat, elébe hullnék csukló térdemen, csak is reátűzd győztes glóriádat, mert szép, mert él, és mert lélektelen. Mihály Farkas.

oda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcod tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, fonok gyász, mennyei potyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség, rangomra törvény, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes időkkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orszád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszlő. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód, az aszály mindörökre rájut a szürke, megrepet rögökre, magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt, felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv, fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk,
és forró, mint forrógó szellemünk. Nem szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és fel.

0: írta Mára is. Látjátok feleim szentekkel, mik
1: vagyunk.
0: Emlékeink szétesek, mint a régi
1: vagyunk.
0: Összetudod még rakni a régi szövetet.
1: Összetudod még rakni
0: már minden csak birítam, szilánk, avit kacat,
1: darab,
0: a halottnak
1: szilánk,
0: szakállan őt, kacat, a neved szám,
1: a halottnak szakállan
0: nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elszáradnak a
1: szájpadlat, elszáradnak a szájpadlat alatt, a pillangó, a gyöngy, a szív,
0: amikor a költő már még nem egy az, család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek dalolt, álmában érti meg.
1: És megértették, szív ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában
0: a gyereknek toldit olvasod, és azt feleli,
1: titkos beszél. Álmunk zsibányok.
0: Spanyolul morog Jakobosok
1: a gyereknek
0: felett,
1: toldit olvasod,
0: a halál gyötre
1: és azt feleli, oké.
0: A zuhájói bányában megbicsapli kezed, a csákány koppan, és
1: a halál gyötrelmei körül vettek engem.
0: A giréni tenger zúgni kezd,
1: az ohájói bányában megbicsapli kezed.
0: Krúdi hárfány
1: zengját, a csákány koppan és lehull, nevedről az égezet. A giréni tenger zúgni kezd, hallod babics szabát.
0: Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat.
1: Az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek igen, ők mély szellemhangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiált. Az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiába. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumitrán, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmát és pecsét. Havi ezret kap és kocsit.
0: Mi
1: a Missis és a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet.
0: Az nem lehet, aranyszava, annyi szív,
1: Ripple színe,
0: maradj nyugodt,
1: Bartók vad szelleme,
0: lehet,
1: az nem lehet,
0: nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket,
1: lehet, nagy
0: de
1: hatalmak cserélnek majd
0: figyelj,
1: hossz jegyzékeket,
0: tudjad,
1: de hallgass
0: már
1: és
0: él
1: figyelj,
0: a kis sakál, tudjad, mely afrikai sírodon tíz körmével,
1: mely afrikai sírodon,
0: már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy
1: mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz,
0: és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz.
1: Testvéreid szívében élsz, nem
0: rossz
1: álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvér, testvér, elad. Egy hang aléltan közbeszól,
0: egy hang aléltan közbeszól.
1: Ne egy másik nyög, nehogy ki távol egy másik síre nyög, nemzeten,
0: nehogy ki távol síre nemzeten, még egy hörög,
1: hát
0: megutálni is kénytelen legyen.
1: És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek?
0: Keep smiling.
1: Magyar voltál, ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgass és fizess.
0: Rosszabb voltam, mint ezek. Magyar voltál, ezért.
1: Egyszer kiás egy nagy tudós,
0: litván, román. Most hallgass és fizess. Elmúltak az asztékok.
1: Tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen. Tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten.
0: Tűrt, hogy az Isten tűrjes,
1: a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani,
0: tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrt, hogy az Isten tűri ezt,

0: S a vad tajtékos ég nem küld villámot eltemet, gyújtani.
1: Őrizd eszelősen azt néhány jelződet, álmodat,
0: mosolyt,
1: ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja
0: fogad,
1: szorongasd még a bugyrodat, a rongyaidat, szegény emlékeid.
0: Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, mikor a bósz megszámolja fogad,
1: szorongasd
0: még a
1: Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elakad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szentekkel, mik vagyunk,
0: íme,
1: par, és hamu vagyunk.
0: Már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink. Látjátok feleim szemtekkel, mit vagyunk.

Anablandiana, úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk, hogy bölcsen jöjjünk, hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban, hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk, s hogy mehetnékünk támadt. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk, éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe, gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni. Ringatva altatnánk. És mi szépen tűrnénk. Mind kisebbé válva. Olyanná, mint a szőlőszem. Mint a borsó. Mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjelek. Az ember, ha már megmarad, elámul. Majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszállt. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később iskolák padután, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk. Ágyainkban nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt. Ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatag alján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem penekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja, várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad ebédtelenkor humusz talaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk. Mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal. Nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra célt érünk.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van. But what about you?

0: és fuszújka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt Gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen. A karó, az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre került. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte a zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, s melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagodban, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos enged, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban, nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy...

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig... Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már, messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó, durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött, röfögött tova a gép, széles utat vágva. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: És?
1: És?
0: Sziasztok!
1: Hello! Hello. Jó estét, szevasztok!
0: Tilos Rádiót hallgatjátok az FM 90.3-on, az adástelefonunk 215-37-73. Négyen vagyunk a stúdióban, a pultban Ozi, Orosz Csilla, Müller Dóra, velem szemben, én pedig Győri Csilla vagyok, és...
1: Akkor ez egy pergőképek különkiadás, nem?
0: Hát ez egy...
1: A hírnapot.
0: Ez egy csajos különkiadás, ahol a hírekkel fogunk foglalkozni.
2: Azzal fogunk?
1: Hát, vagy legalábbis azzal, hogy mi mit gondolunk arról, hogy hírek, és tudom én, hogy folyattuk át magunkon ezt, ami ott a papó felhívott bennünket, hogy a hírnapon beszélgessünk arról, hogy mi a hír. És akkor mi a Csillákkal, illetve hát én főleg az Orosz Csillával, így naponta többször beszélgettem telefonon arról, hogy miről is legyen szó, és ezer dolog eszünkbe jutott. Na, te azt mondtad, na, neked mi jutott eszedbe, Csillák?
2: Hát az, hogy nagyon nehéz ez a tematikához viszonyulni, mert mégis az ember oda nyúl vissza, hogy a hétköznapokon mit ért ez alatt, meg hogy egyáltalán érdekli-e, fogyasztja-e, és egy óriási nem volt a válasz, tehát amit azonnal... hogy hívják azt, amit a falakra festenek?
1: Graffiti.
0: Igen.
2: Na, tehát meg kéne
1: műtárgyak. Egy graffiti villogot?
2: Igen, tehát ez akkora nem, hogy ezt meg kéne örökíteni műtárgyakban.
1: De ez, és aztán lehetünk, hogy meg is örökítették.
2: Igen, és aztán tovább léptünk persze profikként, és minden szállat beúsztunk, ami ide úszható, és hát ugye itt van rögtön, ja, csak jelzem, hogy szabad asszociációs módszer.
1: És mindenki szabad asszociálhat közben, azért is mondtuk el a műsor telefonszámát, hallgattuk a napot is, nyilván abból is asszociálunk, meg folyamatosan asszociálunk a hírekről lassan egy hete.
2: Igen, és nem is mentegetőzésnek szánom, de tudom, hogy a nap folyamán már az alapvetések elhangzottak, tehát nem is lenne értelme komolyan venni ezt a kérdést, vagy igen?
0: Hát pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy már a fülükön jön ki a hallgatóknak, hogy erről beszélünk, de mégiscsak valami módon ezt meg kell valósítani a Tilos Rádiónak, akármennyire is ilyen testidegen dolog ez a

0: Szalóczi Pál meg és Zahorán Adrián ma a papónak meséltek arról, hogy akkor hogy születtek a hírek, ott külön papír volt, külön belépő volt, amivel be lehetett menni az adóra, nagy piros betűkkel rá volt írva, hogy szabad, akkor azt gondoltam, hogy a hír az Úristen, az valami ilyen nagyon veszélyes és komoly dolog. Aztán kerültem olyan rádióba, ahol egyszer csak úgy döntöttünk, hogy jó, akkor hát figyelj, nagyon jó a hangod, meg ügyes is, vagy akkor csinálta a híreket, mert muszáj híreket csinálnunk, ez mondjuk így a Rádió Q volt, akkor dolgoztam, és akkor utána mondjuk az RCK-ban gyártottunk ilyen vicces híreket, tehát hogy a hír az
1: állandóan változik a jelentéssel.
0: Igen, és az a hír, amit azok az emberek, akik azokban a médiumokban dolgoznak, azok gondolnak róla. Talán az a hír. És a Tilos ezért egy nagyon jó pálya, mert hogy ahogy szabadon van szó mindenféle dologról az összes műsorban, úgy ugyanígy merheti szabadon azt gondolni, hogy mi a hír.
2: Hát, ha merhetné, de egyébként ez egy
0: baromi... Mi az, hogy merhetné? Hát,
2: kötött dolga, amikor egy szerződésben le van írva, hogy minek kell megfelelni egy hírnek, hogyha egy hírről véleményt mondasz, akkor az egy egészen...
0: Ez meg kommentár, az más.
2: Igen, az egy egészen más műfaj, ebben jó a rádió, hogy véleményezzen híreket, álhíreket, ellenhíreket, nem tudom mi. Az, hogy hírmondási kötelezettsége van, azt én nem gondolom. Tehát, hogy
0: ez a szabadság ára.
2: Ezt gondolhatjuk lehetőségként. Betelefonáló. Szia!
1: Hello!
0: Szia!
3: Sziasztok! Laci vagyok, kamionos.
0: Hello, Laci!
3: Hallgat, hogy titeket végre, mert jöttem most Nyíregyházáról Pest felé, de most már végre gyönyörű tisztán foglak titeket itt az M30-es.
0: Figyelj, és hol hagytad abba a mai napot?
3: Hol hagytam a tőletek, akkor még aktív zene volt, mert 4 óra 5 perckor indultam
0: az
3: el.
0: Az kemény.
3: Úgyhogy ja, akkor még okay. Nem volt beszélgetés. Na és annyit szeretnék mondani, hogy nem lehetne olyan, mert tegnap hallgattam egy beszélgetést, ahol ilyen régi dolgokról beszéltek még a Podmaninszkiben, hogy volt meg ilyenek. És az nagyon felkeltett az érdeklődésemet. Ritka az, amikor azt mondom, hogy úgy kár, hogy vége a műsornak. Mert mindig örömmel várom már a következő műsort. És hogy nem lehetne ilyen híreket nektek szerkeszteni, hogy piros híreink. Ez történt 13 éve, és akkor elmondjátok, hogy tényleg akkor...
1: Ráéreztél, mert innentől a múltban fogunk.
0: Hát csak is a múlt érdekel bennünket, illetve azon gondolkodtunk, vagy arra jutottunk, hogy az...
1: Oda évedünk.
0: Igen, vagy pedig egy csomó olyan dolog jutott eszünkbe, amikor meghallgatunk egy hírt, és a hír inkább csak elindít valamit, és ami miatt az a hír érdekes, az pont az, ami utána történik.
3: Persze, a reakció.
0: Na persze, igen, mert most az, hogy igen, tehát, hogy nyilván valamihez mérni kell a kronológiákat, amiket megtanulhatunk majd, mint történelemkönyveket, ezért érdemes most leírni, hogy valóban, nem tudom én, melyik év hányadikán történt a valami fontos, de utána úgyis az lesz az érdekes, hogy az mit generált abban a valóságban éppen.
3: Ja igen, hogy ma éppen ma 8 éve történt ez, és azért van most ez.
0: Tehát így van.
3: Ez
1: jó. Na, hát akkor már is mondok egy hírt, hogy jövőjükről döntenek a 8-osok. Ez
0: csodálatos. Ez mit okoz benned? Ja, maradsz velünk? Maradj, hogyha van még. Leteszed, vagy ha...
1: De ide jutottunk, hogy már a 8-osok is dönthetnek a jövőjükről.
0: De hol?
1: Mi ehhez képest azért elég le vagyunk maradva.
0: Milyen 8-osok?
1: Hát
0: melyik világ, a világ melyik pontján?
1: A délmagyar.hu-nak a híre.
0: Ja, hiszem
1: híre.
0: A magyar... Uh-huh.
1: Jó, bocsánat, csak egyet reagálnék Csilla, amit mondtál, hogy a legfurcsább az egészben az, hogy a Tilos Rádió nagyon sokáig a kezdetektől mindig deklarálta azt, hogy semmi köze a napi politikához, és ehhez képest nagyon nehéz deklaráltan átállni arra, hogy ezt érinteni fogod, vagy súrolod, vagy nem, és ez személyes szándékok, meg közösségi is, hogy így lesz-e, vagy sem, csak úgy mondom.
2: Én egyrészt majd elmesélem a gondoknak, hogy volt betelefonáló, aki
0: ráemlékezett.
2: Igen, aki ráállt a tegnapi műsorra, és hogy nekem is így megmelegette a szívemet, de hogy... Én abszolút ellenharcosa lennék ennek a dolognak, ha lenne mi ellenharcolni, csak mivel ezt így szerződésbe bevállaltuk a frekvenciához. Engem most azt foglalkoztat, hogy
1: hogyan lehet... Engem nem az.
0: Jó, majd akkor...
1: Jó, de várjál,
0: majd elmondja, mi foglalkoztat, és aztán reagálunk, és
2: ezeket
0: aztán
2: a híreket
0: is.
2: Formailag másképp, tehát a Tilos Rádió nem csak tartalomban nagyon erős, hanem formában is, tehát, hogy valahogy az, de közben meg, tehát mondok egy példát, mondjuk egy nagyon

0: idős bácsi, ilyen eldohányzott hangú, és hallani, hogy 90 éves, ha ő tállal egy hírt, meg mondjuk egy nagyon képzett, hírolvasott tárgyal egy hírt, akkor valahogy a hírnek is más jelentése lesz.
1: Hát, de a Tilos Rádiónak volt erre egy csodálatos megoldása egykoron, nem? Az volt a cím, hogy ők mondják a híreket. Tehát, hogy ha itt a műsor készítők elmondják az ő aznap fontosnak gondolt híreiket, és az valamilyen módon a technika varázslásával, de nyilván hallottam is ezt azt jönve-menve, hogy kinek milyen ötletei vannak, hogyha ezekből születnének hírblokkok, az érdekes lehetne, mert az pontosan a Tilos Rádió szellemiségét tudná tükrözni. Nem fog menni a Tilos Rádióban nyilván az, hogy van egy hírszerkesztő minden nap, aki leül, átnézi a híreket. Az egy nagyon komoly szakmát, erről szólt az egész mai nap.
0: Ja, nyilván ilyen nem lesz.
1: Tehát, az hogy az egy nagyon nehéz, nem. Illetve hát volt az elmúlt időszakban, igen, estére összerakott, meg délelőtre csodálatos hírblokkokat, amiket egyébként meg lehetett hallgatni tényleg minden nap.
0: Hát ezek írtó cukik, de mondjuk, amit a Csilla mondott, ott mi közben kint voltunk és beszélgettünk, hogy őt is például érdekelnék olyan műfajok, amik egyáltalán nincsenek benne, ebbe pedig a hírvilága, hogy valakiről mondjuk lehet tudni, hogy elvitte a rendőrség, mert mit tudom én, felakasztott egy kutyát, és akkor rohadtul szeretnénk tudni, hogy és akkor tulajdonképpen mi történt az emberrel, őt is felakasztották utána, nagyon reméljük, hogy igen, de hogy érted?
2: Teljesen igaza van a Csillának.
1: Jó, oké, értem, tehát nekem muszáj egyszerűen személyesen.
2: Igen, szóval nem egy adott hír, miért nincs egy timeline-on, ahol látom, hogy ennek mi volt az előzménye, most itt világít a piros lámpa, most ma ezt mondom, de hogy követhetővé válik, hogy mi lesz a végeredmény, mert egyébként így lenne értelme. Sőt, a jó hír az eleve az előzményt és a következményt is közölné, nem?
1: Engem és akkor most zenéjünk
2: egyet. Mit borzolják fel az idegeinket ilyen?
1: Nem beszéltünk ilyen. Már sokat, de szerintem pont ideje lenne egy finom zenének, hogy aztán utána erről az ugródeszkáról tovább mehessünk. Hát vagy bemaradunk. Adástelefon 215-37-73, ez a Tilos a hírnapon, és akkor a zene után. Hello. Hallgató a vonalban. Hello.
0: Itt vagy?
3: Halló, jó napot kívánok! Igen, az előbb azt mondták a rádióban, hogy fel kéne akasztani azt, aki felakaszt egy kutyát.
1: Aztán el is milyen határolódtunk mondják? Tőle, meg úgy is gondolják a lányok.
3: Hát én azt nem hallottam a rádióban.
1: Mit?
3: Hogy elhatárolódtak volna tőle.
2: Igen, hát, elterelődött a
1: téma. Én személyesen elhatárolódtam tőle.
2: Hát, de miért neked mi a véleményed?
3: Nem az én véleményem, aki ezt nem lehet mondani nekem, mert nincsen véleményem, egyszerűen nem mondjanak ilyet. Szóval az Tilos, tehát ez egészen elképesztő.
2: Hogy hát szerintem elképesztő ez az intoleráns arrogancia, amivel te erre reagáltál. Mi egy laza beszélgetésben voltunk, és ez nem egy buzdítás volt arra, hogy te indulj akasztani, hanem egy történet része ez a mondat.
0: Vagy hogyha egy ember megharap egy kutyát, az nem hír, de hogyha egy kutya megharap egy ember...
3: Nem lehet, hogy egy ember föl kéne akasztani.
2: Miért az ember olyan csodálatos? Akasztani. Nem, hát ebből is, a te reakciódból is látszik, hogy...
3: Jézus úristen, szervusztok!
2: Szervusztok! Köszönöm, hogy ezt elértem.
1: Na, hát az a Csilla, milyen hamar sikerült elérni.
2: Igen, akkor remélem ennek hírértéke lesz.
1: Így, hát ez szerintem holnap benne lesz, vagy még ma a hírekben, de hogy pont ez az, amire egyébként jutottunk, hogy hova, tehát, hogy te egyrészt nézel csodálatos, sok évvel ezelőtti híreket. Nekem az jutott eszembe, amikor a hírekről elkezdtem gondolkodni, hogy számos olyan irodalmi és filmes alkotás van, ami konkrét hírekből indult ki, és akkor persze eszembe jutott a Hidegvérreltől, a
2: Kosztolányi
1: boldogtalanok. Vagy Kosztolányi Dezső édesannája, akkor még eljutottam fejben a Spíró tavaszi tárlatáig, amihez egyébként vissza is kerestem a hírt, ami körülbelül abban az időszakban megjelenhetett. És azon gondolkodtam el ennek mentén, hogy vajon azt a hírt, amiből ezek a művek születtek, ezeket egy mai hírszerkesztő beszerkesztené a napi hírekbe. vagy egyáltalán a de napi hírek között hány olyat, és hány olyat, meg olyat, meg olyat, meg még olyat találunk, amiből azonnal elindul a fantáziánk, és filmeket, és regényeket, és novellákat, filmeket látunk, és novellákat, vagy regényeket olvasunk. Na, tessék.
2: Igen. Jó, hát ezt kérdés, hogy mi a fórum, mert a bulvár az nyilván beszerkeszt ilyet ma is.
1: Hát igen. Beszélünk, igen.
0: Hát figyelj, tehát hogyha erre gondoltok, vagy nekem most ugye nem irodalmi mű jutott eszembe, hanem a sírhandművek, ami ilyen halálhírekre reagáló sorozat, hogy ilyesmik nincsenek most a tilos hírek között, ugyanis a tilos tényleg, vagy most mire gondoltok, háborús hírekre,
1: valami halálhírekre? Nem, egyáltalán a hír hogyan jelenik meg mondjuk a művészetben a kortárs, vagy a, igen, hát a kortárs irodalomban tud, mit tudom én, gondolom én leginkább megjelenni, de hát száz, biztos egy csomó mű születik.
2: Oké, de átalakul, tehát nem teljesen pontosan található meg, hogy fedik.
1: Hát igen, hiszen az csak egy kiinduló, ez egy ugródeszka. Telefon. Halló?
0: Telefonálossába vagyunk.
3: Hello.
1: Szia. Figyelünk.
3: Azt akarom mondani, hogy ha már hírről beszélünk, mert az, hogy minden működik, az világos. Tehát, hogyha politikával nem akartok foglalkozni, vagy nem kell, vagy nem tudom miért, akkor viszont szerintem a tilos rádió hallgatói közt az biztos sokakat érdekelne, sokkal alaposabban a kultúra, mondjuk a zene, például az atális bulik is, vagy a komoly zene. Aztán utána az irodalom. Lehetne beszélni írókkal sokkal többet, akkor lehetne...
1: Hát de hírekben akár tényleg az, hogy megjelent kinek a regénye.
3: Tudom én. El tudom képzelni, mondjuk Pintér Bélával akár hetente lehetne beszélni. Tehát sokkal többet. Ugye a Klubrádió is persze nyomatja állandóan, ha beszélgetünk az éppen divatos énekesekkel, meg színészekkel. A kevésbé divatosokkal is lehetne beszélni. Aztán az avantgárd zenei világban.
1: De hát te most műsorokról beszélsz, és nem hírekről igazából, igen. Mert ugye az a kérdés
3: de
1: jelen pillanatban.
3: Mi történik? Hát az is egy hír, hogyha most...
1: Igen, de a, nem biztos, hogy
3: számomra
1: a...
3: Számomra az?
1: Igen, számodra az a kérdés, és hogy a ORTT-nek hívják ezt most? Aki ja, megmondja, értem, hogy hogyan kell?
3: Igen, hogy ott ezt hírnek nevezik.
1: Igen, tehát, hogy ezt hogyan lehet átfordítani egy ő általa is fogyasztható, vagy bekódolható, megérthető hírblokkba, vagy hírblokká áttranszponálni. Tehát az, hogy megjelent Cserna Szabó András Sömmé című könyve, az valóban egy hír. Tehát, hogy, és ők is így gondolják-e.
3: Igen, ezt értem. Hát ez esetben viszont nem tudod megúszni, hogy energiát fektet bele, és ami nem olyan borzasztó nehéz, mert az internetről egy rakásanyagot le tud szedni, a médiákból le tud szedni egy csomagot, csak kell valaki, nem tud megmutatni azt, amiről beszéltél, hogy nem akarod, a felelős főszerkesztő vagy szerkesztő, aki ezt összerakja és átnézi, aki elé rakja. Tehát nincs mese, akkor dolgoznod kell. Vagy átveszed az MT híreid, de akkor nem csináltál semmit.
1: Jó, én dolgoztam olyan helyen, ahol átvették a... Persze, én dolgoztam olyan helyen, ahol átvették az MT híreit, azt elküldték egy fájlba, az alatt, mert ugye az volt a legegyszerűbb, és az mindenkinek oké volt, azt ki lehetett pipálni, csak akkor a műsorvezető mondjuk kiment... Én kimentem a vizet inni, vagy cigizni, mert hogy azt gondoltam, hogy azokkal a hírekkel ez nekem nincs túl sok közöm. A tilosban viszont ez nem férne bele a struktúrába, mert az nehéz, hogy mondjuk a műsorkészítőknek itt ne legyen 100%-os köze ahhoz, hogy milyen hírek hangzanak el. És hogy ez még felelje meg az ORTT-nek is.
3: Előírják, bizonyos szabályok vannak, ha tetszik, ha nem, hát mondhat, hogy így, tudod. Azért sokkal jobb az a helyzet, hogy erről vitatkozunk, mint hogy kussal a rádiónak.
1: Hát hogyne?
3: Mert azt is
1: persze.
3: Megértük három
1: persze.
3: Évig.
1: Persze.
3: Kétszer is talán, hogy nem szól. Meg figyelj, hát hogyha már ha már szedjük a pénzt mindenre, mert ugye tízszeritek, mert ugye nem egy kereskedelmi rádió, akkor hadd várjam már el, akkor legyen rádió, az meg hír kell, akkor csináljátok.
1: Jó, oké, hát amikor azt mondod, hogy szedjük a pénzt, vagy szeditek, te meg hallgatod, együtt csináljuk ezt a rádiót, tehát akkor érted, vállald be, hogy x naponként a telefonoddal fölveszel híreket, beküldöd, és akkor azt itt be... Tehát, hogy ilyeneket meg lehet mondani, hogy csináljátok, de hogy érted, szóval az... Persze, meg is fogja oldani a Tilos Rádió ezt. Tehát, hogy csak, hogy amikor egy ilyen mondatot mondasz, hogy...
3: Meg leellenőrzi, mert a Wikipédiának egy jelentős százaléka tök kamu, mert hülyességeket tesznek föl, az emberek meg beveszik.
1: Na, tehát hát azért... azért
3: elküldök neked híreket...
1: Ez, vicceltem ezzel, nehogy komolyan
2: lehet. De nem arról van szó, hogy érdekes dolgokról kell beszélni, csak nagyon tömören, na, esetleg hírformátumban, tehát...
3: Mondok neked egy hírt. A Baks csomópontnál vagyok, egy autóban.
1: Igen.
3: Nézek balra, egy másik autó, fekete autó, elsötétített üvegekkel, de azt látszik, hogy az első, jobb első ülésre rá van erősítve egy nagy monitor,
1: igen,
3: előre van tolva, uh-huh, és valami very important person ül hátul, akit próbálok azonosítani, és nézi ezt a monitor.
1: Szuper.
3: Az autó.
1: És ez miért?
2: Remélem, hogy híreket nézi.
1: És ez miért? Szerinted?
3: De szerinted hír?
1: Egyébként nem váltanak, csak hogy... Ez szerinted mitől volt hír? Tehát, hogy ma melletted egy autón belül egy ember, és néz egy monitort. Ez még azért a hír alatt van.
2: Nem, ez mondjuk tömegjelenség.
1: Ez bárhol ülhetek.
3: Igen, de azért ez sokkal monumentálisabb, ahogy ez itten meg van csinálva.
1: A venezuelai kormány 6050 tonna marhahúst visszairányított Írországba és Dániába. Indoklás, ez még olyan marhákból való, amelyek a csernobili katasztrófa után radioaktivitással szennyeződtek. Szerinted ez a hír hányból való?
3: Ez mikortól való?
1: Mikorból való ez a hír?
3: Hát figyelj. Hát nem tudom, csak úgy satszolok. Hát, mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát mostantól 10 év.
1: Tehát azt mondta, hogy 2000-ből való az a hír, hogy a venezuelai kormány 60.050 tonna marhahú.
3: Azt nem hallottam, hogy venezuelai.
1: Hát tök mindegy, hogy mi hát Csernobil...
3: Csernobil után 3 év.
1: Figyelj, ez a hír, ez mára már erős történelem, 1988-ból való, hiszen Csernobil... Tehát ugye a hírek... Igen. Régen
3: én azt mondtam, hogy én 3 évet mondtam. 86-ban volt Csernobil, 88-at mondtam.
1: Oké. Köszönjük szépen. Kicsit folytatnánk azt, amiről mi szeretnénk szárnyalni, meg másoknak is átadnánk, de köszönjük az összes építő jellegű hozzászólást. Hello. Na, zenéljünk, vagy akkor maradunk ott azon a mesdjén, amit elkezdtünk, Csilla, hogy te hova jutottál a hírvadászásban?
2: Én a gyászhírekig jutottam, ugye ma már nem tudok kilépni a szerepemből, ami kapcsolatos halállal, tehát a gyászhírekből szedtem példákat, majd lesz abból is.
1: És nem véletlenül szól az a zene, amit egyébként a Csilla már az előbb emlegetett. Nem szabad ezt mondani? Még nem kavertünk ki. Csúnya volt?
2: Nem.
4: Csak pont azt akartam, hogy ezt nem mond ki.
5: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. Földobtuk nektek a Sirhant művek zenéjét, mert a halálhírekkel fogunk majd visszajönni, mint hírműfajjal, de addig hallgassatok egy kis zenét. Szia, hallgató! Már nincs.
1: Hello, szia! Na látod, milyen jó mégis, hogy elmondtam, hogy nem véletlenül, aztán mégis véletlen lett belőle. Kikaptunk tőled joggal.
5: Na, de Csilla, mivel akartál jönni?
1: Hát, hogy beszélünk a... téged. Rémhíres halálhír, azt mondtad nekem ma a telefonban.
2: Igen, meg hát a bulvár is, ami ugye a hírfogyasztásnak egy hatalmas univerzuma.
5: Az sincs a tilosban.
2: Igen.
1: De ez nem is baj.
2: Igen.
1: Vagy hát mit hívunk, ugye, mit hívunk bulvárhírnek, és mit nem. Ugye pont az Új Péter és a Magyari Péter beszélgettek a minek kell erről pont, hogy az a bulvár, amit ugye az ember azt gondolja, hogy úgy nem annyira közel hozzá, és érzelmileg érinti meg egyáltalán, szóval most akkor kikivel találkozott össze, amikor a melyik diszkóban, ez nyilván bulvár, de mégis mindenki elolvassa.
2: De van egy olyan határmesdje, mondjuk pont az irodalmi bulvár, ahol azért abszolút puhulnak ezek a határok, és ahol pont most van hatalmas reneszánsz, nincs, mert nincs előzménye, de mindesetre búmia annak, hogy művészek magánéletéről sokkal többet megtudjunk.
1: Hát ugye te, aki ráadásul nagy mennyiségben olvasol memoárokat, valószínűleg 100 000-szer találkoztál egy napló olvasással, vagy memoár olvasása közben azzal, hogy egy fontos dátumról, egy személyes történet van alatta, tehát hogy azon a napon az egyén számára az volt a hír, miközben egy világrengető esemény történt, akár, mit tudom én, kitört a második világháború.
2: Jaj. De ez csak személyes történetekből összerakni egy hírblokkot, tehát az is lehet, nem?
5: Szokott lenni egyébként, például volt olyan hír a Tilos Rádióban, hogy mondjuk a Gárlóci Ferinek, mint a Tilos Rádió egyik műsorkészítőjének a mai napon unokája
2: szület. Hát ez csodálatos.
1: Igen.
2: Nagyon jó.
1: Hát nem azért zseniálisak egyébként mondjuk a, nem tudom én, a mediterrán országokban a főterek, és akkor így a nagy márvány, vannak ilyen nagy márvány táblák, ahova ki van celluxozva, hogy ki született és ki halt meg az elmúlt időszakban, napokban a
2: na hát ezért mondom, hogy egy gyászhír az egy nagyon komoly topik.
1: Halló!
3: Halló, sziasztok!
1: Szia!
3: Bocsánat, hogy
1: sőt,
5: mondjad.
3: Most egy picit megálltam, mert az előző betelefonáló, előtti betelefonálóhoz szeretnék szólni, illetve nem ő hozzá, csak
1: a helyzethez.
3: Aki a kutyával kapcsolatosan mondott valamit, illetve nem valamit, hanem kifogás volt, hogy beszéltek erről. Én azt gondolom, hogy a hír, mint félelemorientált termék,
1: félelem? Ez tök érdekes.
3: Abszolút erre alapozható az, hogy én jól érzem magam is, van egy örömteli teljes dolog, ami történik velem, azt megosztom egy csomó mindenkivel, mert szeretném, hogy ő is boldog legyen ettől. Míg ha valami negatív dolog történik velem, azt pedig, és akkor itt jön be az egész, és az alapozódott piac. Most nekem pedig azt mondanám, hogy igenis kell erről beszélni, és kell csúnyán beszélni, és ki kell mondani, amiket nyilván nem azért kell kimondani, mert úgy gondoljuk, hanem mert szóban adjuk ki azt a fajta lázadást azzal a rendszerrel szemben, ami alapvetően nem működik, de mégis kiszolgáljuk azt a rendszert, hogy működjön és éljen, és éltesse az embereket, és az emberek pedig hazugamba vegyék azt, ami tulajdonképpen teljesen nem valóságos.
1: Tehát figyelj, kizongorázik a hátad mögött, ne arra, mert nagyon próbálok figyelni arra is, amit mondasz, de egyszer annyira elviszi a figyelmem.
3: Lehagítom,
1: tök jó, csak hogy egyszer annyira erős.
2: Ez John Thorne volt, nem ismertet.
1: De egyébként tényleg ki volt, igaza van a Csillának? Thorne?
2: Korai Thorne, én megismerem.
1: Na, de akkor mondjad végül is, mi van tanúság végül?
3: Igen, én például 2003 óta nem nézett tévét, akkor voltam főiskolás, és úgy ilyen belázottam, hogy hát én nem fogok tévét nézni. És azóta nem nézek tévét, és van bennem egy ilyen, hát olyan, mint amikor egyik napról a másikra nem iszok több alkoholt, és akkor tudom, nem iszok 5 alkoholt, egy kortyot sem, így a tévére a mai napig.
1: Nekem 8 éve van ugyanez az érzés, én 8 éve csinálom ugyanezt.
3: és egy fölöttlik bennem a dolog, hogy igen ám, de ennyi, mert mi van azzal a dologgal, hogy jogom van el tudni a törvényt, meg a nem tudom mi az anyám, ideges úristen.
2: Hát nem, ez nem is jogkötelesség.
3: És akkor belegondolok, hogy igen ám, de a mobiltelefon nem kötelező.
1: Az nem fogyasztasz több internetet azóta, amióta nem tévézel?
3: Az információs eszközök, média eszközök megvásárlása nem kötelező, ugyanis azt gondolom, hogy a létminimumhoz szükséges eszközök közé nem tartozik bele egyik eszköz sem. Bele tartozik mondjuk a csapvíz, amit fogyasztok 30 éve. Uh-huh. Imádom.
2: De az a rádió meg a telefon benne van nálad is?
3: A telefon benne van, mert használom, de nem kötelező.
1: És a rádió? Ja, hogy az élésed. Hát nem, de...
2: Azért létminimumhoz legyen egy rádió, én azért azt mondom.
1: Elalváshoz például nagyon hasznos tud lenni, meg fölébredéshez, meg úgy szóljon a háttérben.
3: 93-ban Eszterhóban arra születtem, úgyhogy fabrikáltam egy ilyen buta kis antennát, és befogtam a Viros rádiót, így éjszakánként, és ott hallgattam, és ott örültem meg neki, és szerettem meg.
1: És nekem vele még az is történt a tévén kívül, hogy egyszer lemerült az autómban az akkumulátor, és elfelejtette a kódot a rádióm, én pedig hát erre alkalmatlan vagyok, hogy ezt visszaszerezzem, tehát én 4 éve az autóban sem hallgatok híreket, ott hallgattam leginkább, de azt vettem észre, hogy iszonyatosan megnőtt, tehát hogy ezeket valamilyen módon kiváltandó az internetes oldalakon fogyasztott a híreket, és meg hát valószínűleg a telefonomon keresztül is.
6: Ez most miért mondtad?
1: Nem tudom. A tévére jutott eszembe. Már a rádiót sem hallgatok napközben.
6: Igen, de a tévé azért nem csak a hírek, tegyük ezt zárójelbe, hát, illetve most már hívjuk képernyőnek inkább, ne is tévének, és aztán azt te választod, hogy mit engedsz a képernyődre.
1: Képernyőd van, nem? Vagy képernyőd sem? Tehát monitort sem nézel?
7: De hogy nem. Igazából én azon monitorom, hogy az emberek jelen a környezetembe, akikkel együtt dolgozom, vagy akik jönnek, mennek, és...
6: Hol dolgozol? Ők.
7: Én gumiszerelő vagyok.
6: Komolyan mondod? Hát ez csodálatos. Nem. Kár, hogy nincs gumim.
1: És figyelj, és a gumiszerelés közben mi szól? A tilos, vagy az a zongora, ami most a háttérben szól?
7: Hát ez a zongora, ami most a háttérben szól, ez nem szól, mert... Amikor bemegyek dolgozni,
1: a kollégát nehezen bírja.
7: Picit nem megyek e képbe, és alkalmazkodom a többi zenei ízléseihez, és az szól, ami egy ilyen általánosan kéregít mindenkit, de senkit sem.
1: Na de tényleg kereskedelmi rádió szól, vagy valakinek az iPodja?
7: Lejátszóról szokta, én általában én vagyok a zenemester, lejátszóról, Pearl Jam, mindenféle.
1: Jó, hát azért az nem olyan rossz hely, ahol Pearl Jam szól, csak úgy, mert minden, az
6: tényleg, mindenkinek bejön. Tényleg a hallgatóra nem tudom küldeni egy Pearl Jam-et? Vagy csak...
1: Vagy kettő.
6: Valami világzene van itt.
1: Köszönjük.
7: Jó, én is köszönöm. Én csak azt akartam mondani, hogy a hírön, tehát hogy minden a félelemre épül, és ez egy termék a piacon is.
6: Ez igaz.
5: De mi nem félünk.
6: Hát te. Nem beszélj, én nagyon félek.
1: És nem mindig.
6: Hát általában.
1: Jó, tehát hol félünk, hol nem.
6: Mondjuk alszol, akkor kevésbé, de különben nagyon.
1: Köszi. Hello.
6: Szia.
1: És nem tudtuk meg, mi az zongora.
5: Nem vártunk meg.
6: Na, de majd most, most visszanozzuk ezt a kedvességet.
1: Na, elég is akkor nekem ez, hogyha te megmondtad.
5: Na, tessék.
6: És újra.
5: Újra itt a 90.3-on a Tilos Rádión a Magyar Hírnapot halljátok. A pultnál Ozi, a stúdióban Orosz Csilla, akit nagyon régen nem hallottak a hallgatók a Tilos Rádióban, Müller Dóri és én.
6: Nos, ura. Igen, na, tehát figyelj, nagyon sok lágazás volt.
1: Mindenféle...
6: Most már meg kell osszuk az időt, igen, tehát nagyon csak a legfontosabb hírek jöhetnek.
1: Azért annyit mondjunk el, hogy miért akartunk egy, vagy miért szaladtunk bele a Sirhunt művekbe. Háló?
8: Háló, annyit akarok mondani. A nemzeti képmutatás rendszerének még egy jó 1 éve van hátra, ez a főhír. Amúgy pedig a hírekről annyit, hogy intrika, gyilkosság, csalás és korrupció az Ószövetség világa, feloldva egy kis sporthírekkel evangélium, majd előrejelzés, jóslás, ez pedig az időjárás, hajrá, előre, tilos, csak.
1: Hello. Hogy azért hoztuk be mindenképpen a Sirhunt műveket, mert ma a Csilla hamarabb a fejre csapott már, mint a Győri, mint mi ketten az Orosz Csillával, akiknek mondjuk azért szoros, vagy nagyon komoly közünk van ehhez a sorozathoz, mert ugyanott minden rész egy valós, bár írhattuk volna, hogy minden egyes rész egy valódi halálhírből indult ki. Tehát, hogy, és amikor az előbb azt mondtam, hogy ugye minden hír nagyon fontos, de igazából akkor válik mégis az életünk részévé, amikor elindul az azt
6: amikor az folyamat,
1: igen, tehát amikor kiderül, hogy akkor igen, eladták a nem tudom én melyik nagyvállalatot a melyik nagyvállalatnak, na de hát, hogy és akkor hogy folytatódik az élet?
6: De who cares?
1: Hát igen. Senkit.
6: Igen. Én amit kiböngésztem, mert a gyászhirdetéseken is végigmentünk, hogy akár egyébként ebből is, tehát reggel 6 és 7 között 3 perces kihalt meg aznap. Engem érdekel, ne csak szólok.
5: Halottak napján határozottan javasoltam, hogy legyen egy ilyen, csak még annyira, tehát akkor nem mondom, hogy anarchia van, hanem inkább maga a Tilos Rádió saját maga egy ilyen anarchia, hogy így nehezebben jönnek, mennek ezek az ötletek, vagy kis hírcsokrok, vagy még azon a napon hangozanak is el, ráadásul, amikor kellene. Tehát,
2: hogy... Ja, nem arra gondoltam, hogy az nap ki, bár egyébként...
5: Csak annyit mondtam, hogy a november második a hétfő, igen, és akkor
2: én
5: az
2: a teljesen ismeretlen emberek halálhíret sokkal jobban szeretem.
5: És akkor ilyenek voltak benne, hogy nem tudom, pont 60 éve futotta le gumicsizmába a maratont, nem tudom hol, Texas államban az egyik birkatenyésztő, mert nem tudom, észre pont 66 kilométert futott gumicsizmába. Nem került
2: be a Tilos Rádió. Úgy tűnik, mint a butaság lenne?
5: Nem, hanem hogy nem akkor, és ott volt, ahol kellett volna lennie, mert nincs hírszerkesztőség, tehát hogy úgy értem, hogy vannak hírszerkesztők, de úgy a Tilos Rádióban, mint egy ilyen
1: klasszikus
5: hírszerkesztőség,
1: rádió,
5: azt olyan nincs, mert nincs főszerkesztő, aki a féldre koppint, és azt mondja, hogy már pedig ezt nem tudom, ne így csináljuk, vagy ne úgy csináljuk, hanem akik vállalkoznak erre, azok csinálják, és nyilván valami ilyen policy mentén, ami megfelel a Tilos saját policiának. Na, de szerintem sokkal érdekesebb a síranüvek.
1: Ugye pont te küldted át nekem, Csilla, ezt a hírt, amiből, hogyha nem csináljuk meg a visszafordított Blair Witch Projectet, akkor igen. Semmiből.
2: Ugye?
1: Igen. Mert hogy az a címe ennek a
2: cím, az év híre
1: tényleg. Két budapesti nő eltévedt a Pilisben, ez október 26-ai hír egyébként. Hétfő este bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy két nő letért a turista útról a Pilisben, és a sötétben eltévedt. A rendőrök este 8 körül jelentek meg a pilisi parkerdő területén található Kalicsa pataknál, és elkezdték keresni őket. Mivel a patak több kilométer hosszú, a rendőrök felvették a kapcsolatot a pilisi parkerdő erdészével, és együtt folytatták a keresést, írja a polisz.hu. A rendőrök és az erdész közel egy órás gyaloglás után este 10 körül megtalálták a két budapesti nőt, folyamatos telefonos kapcsolatban voltak, nem sérültek meg, de átfáztak és kimerültek. Késő volt, a két nő nem tudott Budapestre hazamenni, ezért a rendőrök egy Dunabogdányi szálláshelyen szállásolták el őket. Pont.
2: Uh-huh. Ugye? Ugye, hogy azért van
1: ez csodálatos, nem? Tehát, hogy mi lehet velük?
2: Hát, de mi volt az alatt? Igen.
1: Mi a hír?
2: Közel hát egy órás gyaloglás után, érted? Tehát, hogy
5: kimerítő
1: egy órás. Mert olyan hosszú a patak. És amikor ott sétáltak, meglettek. Egyébként telefonon beszéltek, jól voltak, másnap hazamentek. Csodálatos. A legszebb hír. Szerintem tollat kíván.
2: Ki kell mondani
1: kibontjuk.
2: Na, tehát lehetne jó hírblokk is, gyászhírblokk is, tehát, hogy azért a fantázia határtalan.
5: Hát meg lehetne egy csomó minden másra. Én például mondom, a formai dolgoknak a rajongója vagyok, tehát én inkább a zenével, meg a különböző hangokkal, meg nem tudom, mivel játszanék, meg fogunk is szerintem.
2: De ugye egy nagy kürtszó egy hír helyett? Így,
5: nem.
1: Egy ilyen, sikítás.
5: Nem sikítás, nem egyszerűen, hogy ahogy maga ez a hírforma, mert azért, tehát jó, nekem gyerekkoromban a hírek az úgy ott, hogy 14 óra, Kossuth Rádió 14 óra a híreket mondunk. Tehát valahogy ahhoz kötődött, hogy, igen, ahhoz kötődött, hogy 12:00 van, ha rangoznak, vagy 14 óra.
1: És ebéd vagy, és valami életesemény ez is.
5: Azért mondtak híreket, mert éppen annyit ütött az óra, és akkor híreket kellett mondani. Most ehhez képest nyilván a hírt, aztán utána 24 órába adott a BBC, akkor lehetett már arról valamit így sejteni, hogy...
2: Még nálatok bejött a BBC? Ezt most hallom először.
5: Hogy a hírekkel találkozol gyerekként mondjuk egy rádióba, és akkor utána felnőttként meg azzal szembesülsz, hogy erre egy komplett 24 órás csatorna épül, és akkor most...
2: Én ezzel nem szembesültem arra, hogy...
1: Jó, egyébként, amikor elmentek külföldre egy szállodába, akkor hova kapcsoljátok a tévét?
5: Hát CNN, BBC, hát nyilván ezt nézed, hogyha híreket...
2: Hát, hogyha valami nemzetközi brutalitás van, de ez a hétköznap nem nézegeted, nem? Tehát, hogyha mondjuk kitör a háború a Közel-Keleten, akkor nézed egy pár napig, hogyha nagyon ilyen hot topic, de amúgy...
6: nézegetjük.
1: Jó, hát én nem nézegettem, mert ugye valóban nekem sincs tévém, tehát nekem az az élményem van, hogy ha elmegyek valahova egy szállodába, akkor persze rögtön bekapcsolom, mert hogy azért érdekel, hogy mi történik, és akkor általában egy valamilyen hosszabb, rövidebb időre biztos, hogy megállok egy hírcsatornán.
0: De én például nem, mert én, de egyébként meg csak az jutott eszem, hogy a hír evolúciója, hogy valóban evolúció ez, hogy aztán egy csatornát építenek rá, és akkor ma mi van, ma körülbelül ott tartunk, mint amikor a falusi néni kiültek a elé, és akkor elplátykálták egymásnak, hogy a másik macskája szült, és abból kettő fortos van, meg egy izé, mert mi miről beszélgettünk Csilla a Facebookon arról, hogy melyikinek milyen macskája született meg. Igen. Éppen valahol elveszett egy kiskutya, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy milyen hírt fogyasztasz, az rendkívüli lehetőség számodra, hiszen bármilyen hírt tudsz fogyasztani. Ettől, hogy bárhonnan bármilyen típusú hírt tudsz fogyasztani, mondjuk azt nem pontosan lehet megállapítani, hogy az a hírforrás az valóban hitelese neked. Ehhez képest olyan banálisnak gondolom napi 21 perc hírt mondani óránként 3 percet.
6: De tehát mindig változtatni kell? Nem lehet egy 3 percet megismerni?
0: Lehet, hónapra. Mert csak a szegény hallgatókkal nem akarunk nagyon kitolni, de engem érdekel. Nekem az is
1: mondunk.
0: Eszembe jutott, hogy például pótoljuk évvégén az el nem hangzott híreket, úgyhogy egy teljes hétig csak hírek mennek a rádióban. És akkor így lett tudjuk a mennyiséget, és akkor sziasztok, a hírek megvoltak, és aztán lehet megint hírmentes.
6: Azért a hallgatókra is gondolom, hogy okkal lehetne alapozni, nem? Hát ők is mondhatják a híreket, vagy mondják
1: is. Hát, volt is, nem?
0: Igen, volt, de hát
6: mert az nem pont 3 perc lesz, vagy...
0: Igen, de hol
1: ja,
0: tudod
1: hát valami
0: azt,
1: egészen új
0: hol
1: formát
0: tudod
1: kell itt biztos kitalálni.
0: Kivédeni, hogy ez a hír az megfeleljen. Nem tudok mi jobb szót annak a policinak, ahogy a Tilos Rádió gondolkodik a hírekről, tehát beengedsz a saját adásodban.
6: Hát meg azért egyébként az objektív hírszolgáltatásnak egészen komoly és átlátható szakmai követelményei vannak, tehát ha valaki ilyet akar csinálni, akkor van hova nyúlni.
0: A szerződésünk viszont erről szól, nagyon konkrétan benne van, hogy mi a hír, mi az, ami annak a 3 percnek a tartalma lehet, tehát annak meg nem fog adhok megfelelni a betelefonáló, mert nem pont 3 percben ennek teljesen megfelelve mondja el a maga hírblokját, tehát hogy ezt is nagyon nehéz így követni, hogy akkor most hogy, tehát hogy pont ezért van ez a...
6: Igen, régen a forró drótként hívták
1: a híreket. Ezeket a híreket.
6: Még a békeidőkben.
0: Na, de milyen híreket hoztatok?
1: 1974 óta idén júniusban volt a legkevesebb ember munkanélkül az Egyesült Államokban. Jelenleg a munkanélküliség 5,3%. Jó, ez mondjuk annyira nem volt... érdekes. Egyébként ez az ország, mi ez? A Magyarország című folyóira, vagy heti lapból olvasgatok.
0: Bocsánat, csak hadd reagáljak, hogy ilyen típusú hírek meg azért nincsenek a Tiloson, mert most akkor te, hogyha bármilyen statisztikai hivatal valamilyen mérés útján megállapítja, hogy milyen a munkanélküliség, vagy a foglalkoztatottság Magyarországon, akkor melyik forrást fogad hitelesnek tartani,
1: hát
0: miután nincs független hírügynökség? Tehát, hogy kinek az adata lesz?
1: Hát a statisztika hivatalét.
6: A hozzáférhető adatok ezt mutatják, és bemondasz 3 adatot.
0: És mi van, hogyha hozzáférhető adatok ugyanabban a témában teljesen különböző dolgokat?
6: Akkor majd a hallgató levonja a következtetést.
1: A hírszerkesztés egy szakma.
6: Igen.
1: És egyébként meg igen.
0: Na, a Tilos Rádió meg adományokból.
1: Vadászom Vietnámban kell
0: sárgyadják. Önkéntes munkáján alapuló műsorkészítés, tehát hol van ebbe a profi hírszerkesztés?
6: Hát nem tudom, szerintem van aki itt az ambicionálat, hogy ezeket jól összerakja. Végülis a tényekről kell tömören beszélni, ez a hír, nem? Vagy nem feltett a tényekről, de...
0: Igen, de a mai már
1: izgalmas dolgokat röviden összefoglalni.
6: Igen.
1: Aha. Ami mindenkit vagy sokakat érdeklő. Jó, abba hagyom, de mondjuk igen. Találtam én néhány
6: dolgot. Erre mondjuk a mozaik szavak is alkalmasak, tehát ezt nem kéne feltele hírként apostrofálni.
1: Most ezt nem értettem, amit ezzel mondtál. A mozaik szavakat.
6: Hát, hogy röviden beszélni érdekes dolgokról.
1: Azt
6: végletekig lehet tömöríteni, nem? Tehát,
1: igen. Eltelt az egy óra. Na. Azt képzeljétek el, átadjuk helyünket, a Ránk Júliek jönnek, ugye? Azt hiszem.
0: Nem tudom, igen. Akkor tegyük fel ezt az utolsó zenét. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Tilos Rádióban. Orosz Csillát, Müller Dorát és Győri Csillát hallgathattátok.
6: És sajnos nem tudtuk bemondani.
0: Magyar Hírnapon.
1: Melyiket?
6: Hogy hármasik rex születtek, de... Csilla, most jött volna ez a téma. De
5: akkor
6: de
5: gyorsan, még, gyorsan még a végére.
1: 89-ben hármasik rex születtek Debrecenben.
6: És akkor jövő héten utána nézzünk, hogy mi lett azóta velük.
1: Már sok évesek, sziasztok!
5: Sziasztok!
9: Mert mi lesz ezután?
10: Kert akarom.
11: Jó.
10: Kelt akaró.
11: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Kelt akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
12: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
13: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
10: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
10: Hallgass.
14: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
11: Tilos Rádió.
10: Jó.
15: Ez nagyon jó.
11: FM 90.3. Hallgass.
10: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Második rész. A bujdosó. Tigris, tigris. Éjszakánk erdejében sárga láng. William Blake. Szabó Lőrinc fordítása. Első fejezet. Az a nagy umbriai síkság, amelynek egyik sarkában egy szikla asztalon áll Perugia, a másik sarkában az irdatlan Subasio-hegynek támaszkodva Assisi fehérlik, néhány nap alatt virágba borult. Mindenfelé viruló gyümölcsvág árasztották az évszak átható újjongását, és különös csavartágú eperfák, halvány, olaszöld olajfák, és azok a lilavirágú nagyfák, amelyeknek a nevét senki sem tudta Mihálynak megmondani. Nappal a gyalogló akár ingújban járhatott, az éjszakák még hűvösek voltak, de nem kellemetlen. Mihály gyalog érkezett Spellóból Assisibe, felment a város legmagasabb pontjára, Roccára, meghallgatta egy szép és bölcs olasz kisfiú történelmi magyarázatait, leült az ősi várról egy falára, órák hosszat nézte az umbriai tájat, és boldog volt. Umbria egészen más, mint Toszkána, gondolta. Parasztabb, ősebb, szentebb, és mintha egy árnyalatta a zordonat is volna. A franciskános föld, csupa hegyi város. Nálunk az emberek mindig a völgyekbe építkeztek, a hegyek alá, itt pedig fel a hegyre a síkság. Vajon miféle ősi ellenség képe élt az alapító idegzetében, micsoda iszonyat elől menekültek mindig felfelé a meredek sziklákon. Ahol a síkságból egy domb nőtt ki, oda mindjárt város épült. És itt minden hely város. Spello például otthon nyomorult kis falu volna. Itt mégis szabályos város, katedrálisan és kávéházzal, sokkal inkább város, mint például Szolnok vagy Hatvan. És bizonyára egy nagy festő született benne, vagy egy nagy csatát vesztettek el mellette. Az olasz táj nem olyan csak barátságos, csak édes, mint ahogy elképzelte. Itt Umbriában nem. Van itt valami kietlen, valami sötét és érdes, mint egy papírfa. És éppen ez az érdes Olaszországon vonzó. Talán a nagy kopár hegyek teszik. Sose hittem volna, hogy Olaszországban ennyi kopár is magas hegy van. A Subasio még foltokban áll. Letört egy ágat arról a fáról, aminek nem tudta a nevét, és jókedvűen felvirágozva lement a városkába. A piazzán az ősi Minerva templommal szemközt, ami az első antik templom volt, amelyet Goethe itáliai útjában látott, leült egy kis kávéház elé, vermutot rendelt, és megkérdezte a kiszolgáló kisasszonyt, hogy hogyan hívják ezt a fát. Salsifraga, mondta a kisasszony sejpítve és némi habozás után. Salsifraga, ismételte bizonytalanul. Legalábbis nálunk, ott fenn Milánóban így hívják. De itt mindennek más neve van, tette hozzá megvetéssel. Fenit Salsifraga, gondolta Mihály. Salsifraga a kövi rózsa lehet. Mondjuk, hogy ez a Júdás fa. De ettől eltekintve nagyon jól érezte magát. Az umbriai síkság boldogságot árasztott magából, szerény és franciskánus boldogságot. Úgy érezte, mint annyiszor álmában, hogy a fontos dolgok nem itt történnek, hanem máshol. Talán ott fenn Milánóban, ahonnan jött bús száműzött kért ez a sejpítő kisasszony, vagy ott, ahol Erzsi van. De most az is boldogsággal töltött el, hogy nem kell ott lennie, ahol a fontos dolgok történnek, hanem egészen máshol lehet, az Isten háta mögött. Assisiba jövet, abban reménykedett, hogy itt talán megtalálja Ervint. Hiszen ifjú korukban, amikor Ervin volt a hegemón, elolvastak mindent, amit Assisi nagyszentjéről el lehetett olvasni. Ervin bizonyára ferences rendi szerzetes lett. De Ervint nem találta meg. És ifjúkori áhítatát sem tudták felidézni a franciskánus templomok, még a Santa Maria degli Angeli sem, amelynek belsejében állt a Portiuncula, ahol meghalt a szent. Nem maradt itt éjszakára, mert attól félt, hogy az ilyen idegenforgalmi középpontban inkább rátalálnak, akik keresik. Tovább utazott, és estére Spoletóba ért. Itt megvacsorázott, de a bor sehogy sem ízlett.
Ezek az olasz vörösborok hajlamosak arra, hogy időnként spiritus ízük legyen, vagy hagymaszaguk, tudja Isten miért, mikor máskor épp olyan megokolatlanul egészen nagyszerűek. Még rossz kedvűbb lett, mikor a fizetésnél megállapította, hogy Perugiában felvett pénze minden takarékossága ellenére is el fog egyszer fogyni, és nem tudja, hogy akkor mihez fog kezdeni. A külső világ, amelyről oly boldogan megfeledkezett Perugiában és a síkságon, itt kezdett megint beszivárogni. Olcsó szobát bérelt egy olcsó albergóban. Nagy választék ezen a kis helyen amúgy sem volt, és vacsora előtt még egy kis sétára indult Spoleto sikátoraiban. A holdat felhők vették, sötét volt, és a fekete város sikátorai folytogatóan szűkültek össze körülötte, nem olyan ölelően, mint Velence rózsaszín utcácskái. Valahogy egy olyan város részbe ért, ahol lépésről lépésre sötétebbek és fenyegetőbbek lettek az utcák, a szabad lépcsők egyre sejtelmesebb ajtók felé vezettek, embert már nem igen lehetett látni, az utat is elvesztette. És akkor egyszerre kétségtelenné vált, hogy valaki jön utána. Megfordult. Az utcasarkon éppen most kanyarodott be az illető, egy nagyon magas, sötét ruhás alak. Mihályt megnevezhetetlen félelem fogta el, és hirtelen besietett egy sikátorba, amely minden eddiginél szűkebb és sötétebb volt. De ez a sikátor Zsák utca volt. Mihálynak vissza kellett fordulnia, és addigra az idegen ott állt már a szűk utca bejáratánál. Mihály tétovázva közeledett feléje néhány lépést, de amikor jobban látta az idegent, rémülten megállt. Az idegen rövid, fekete, kerek köpenyt hordott, mint amilyet a múlt században volt szokás, és afölött fehér selyemsát és öreg, különösen gyűrött, puha szőrtelen arcán valami leírhatatlan mosoly. A karját kissé széttárta Mihály felé, és vékony herélt hangon azt sipította, Giacomo! Vagy valami hasonló nevet. Nem én vagyok, mondta Mihály. És ezt az idegen is belátta, és sűrű bocsánatkérések közt távozott. Mihály most már látta, hogy a leírhatatlan mosoly az öreg arcán egyszerűen hülye volt. De Mihályt nem nyugtatta meg, hogy kalandja teljesen értelmetlen félelmen alapult, és meglehetősen komikusan végződött, sőt, szimbólum látó hajlandóságával ebből az ostoba epizódból is azt a következtetést vonta le, hogy üldözik, nyomon követik. Páni félelemben kereste meg a fogadójába visszavezető utat, felsietett szobájába, bezárta és egy ládával eltorlaszolta az ajtót. A szoba így is félelmes maradt. Először is túlságosan nagy volt egy ember számára, másodszor is Mihály még nem bírt megbarátkozni azzal, hogy Olaszországban kőpadló van a kisebb szállodákban. Úgy érezte magát, mint a gyermekkorában a konyhába száműzték volna, ami minden esetre szörnyű büntetés lett volna. Igaz, hogy nem is fordulhatott elő. Harmadszor a szoba a hegyi város szélén állott, és ablaka alatt egy 200 méter magas sziklafal ment egyenesen le. És teljesen érthetetlen módon az ablak mellett egy üveges ajtó is volt a falba vágva. Valamikor talán erkélyre nyílhatott, de az erkélyt még a történelmi időkben lebonthatták, hogy leszakadt magától fásultságában, csak az ajtó maradt meg, és most kifelé nyílt az űrbe 200 méter magasságban. Öngyilkos jelöltek számára ez a szoba biztos halál lett volna. Ennek az ajtónak nem tudtak volna ellenállni. És mindehez ráadásul a rengeteg falon csak egy kép lógott, valami képeslapból kivágott illusztráció, egy rendkívül ronda nő, a 900-as évek divatja szerint öltözve, és a revolverrel a kezében. Mihály megállapította, hogy aludt már megnyugtató környezetben is, de a környezetnél is inkább nyugtalanította, hogy az útlevele lent volt a Zordon és egyben sunyi gépű házigazdánál, aki nem volt hajlandó belemenni Mihály ravasz indítványába, hogy majd ő maga kitölti a bejelentőlapot, mint hogy passzusa érthetetlen idegen nyelven van írva. A fogadós ragaszkodott ahhoz, hogy Mihály útlevele nála maradjon, amíg Mihály a fogadóban tartózkodik. Úgy látszik, rossz tapasztalatai lehettek.
A fogadó egészben véve olyan volt, hogy fel lehetett tételezni, hogy gazdájának a legsötétebb tapasztalatok jutottak osztályrészül. Nappal valószínűleg csak lecsúszott vigécek járnak erre, gondolta Mihály, és éjszaka lótolvajok szellemei kártyáznak röhögve a Sala de Pranzónak mondott konyhaszagú étkezőhelyen. De akárhogy is, és akárkinek is a kezében, az útlevél ellene irányuló fegyver. Kiszolgáltatja nevét üldözőinek, és útlevele hátrahagyásával megszökni épp oly kellemetlen lenne, mint alsó nadrágban szaladni el, ahogy álmainkban szoktunk. Mihály szorongva feküdt le a kétes tisztaságú ágyba, nem sokat aludt, alvás, félálom és szorongó ébrenlét teljesen összefolytak abban az egységes éjszakai érzésben, hogy nyomon követik. Kora hajnalban felkelt. Leosont, hosszú harc után felverte a fogadóst, kifizette a számlát, és visszaszerezve útlevelét kisietett a pályaudvarra. Egy álmos asszony kávét is főzött neki a bárpult mellett, azután egy idő múlva álmos olasz munkások érkeztek. Mihály szorongása nem akart megszűnni. Folyton attól tartott, hogy elfogják, gyanakodott minden katona vagy rendőrszerű jelenségre, mindaddig, amíg a vonat végre be nem futott. Megkönnyebbülten lélegzett fel, készült, hogy eldobja cigarettáját és felszálljon. Ekkor egy nagyon fiatal és feltűnően jóképű kis fasiszta lépett hozzá, és megkérte, hogy ne dobja még el a cigarettáját, előbb adjon neki tüzet. Ecco, mondta Mihály, és nyújtotta a cigarettáját. Nem gondolt semmi rosszra, különben is már ott volt a vonat. Ön külföldi, mondta a kis fasiszta. Megismerem arról, ahogy azt mondta Ecco. Nekem ilyen fülem van. Bravo, mondta Mihály olaszul. Maga magyar, ragyogott fel a kis fasiszta. Sí, mondta Mihály mosolyogva. A fasiszta ebben a pillanatban karon ragadta olyan erővel, amilyent Mihály igazán nem nézett volna ki ebből a kis emberből. Ó, maga az az úr, akit egész Olaszországban keresnek. Ecco, itt a fényképe. Egy papírt húzva elő a másik kezével. A felesége keresi. Mihály kirántotta karját, névjegyet vett elő, és arra gyorsan ráfirkálta, jól vagyok, ne keressetek, és egy 10 lirással együtt átadta a kis fasisztának. Ecco, ezt a sürgönyt küldj el a feleségemnek, arrivederci! Megint kiszakította magát a fasiszta kezéből, aki közben megint megragadta volna, felugrott az induló vonatra, és becsapta maga mögött az ajtót. A kis vonat Norcsába ment fel a hegyek közé. Mikor kiszállt, már a Sibillini hegyek álltak előtte, 2000 méternél magasabb ormaikkal, és jobbra a Gran Sasso, Olaszország legmagasabb hegycsoportja. Mihályt a rémület az ormokra hajtotta, mint egykor a városépítő olaszokat. Ott fent, a havas és jeges vadonban nem fogják megtalálni. Most már nem Erzsire gondolt, sőt, úgy érezte, hogy Erzsit személy szerint a sürgönnyel ügyesen leszerelte. De Erzsi csak egy volt a sok közül. És nem is annyira az emberek üldözték, mint inkább az intézmények és az évek riasztó terrorhada. Mert íme, mi volt az élete az utóbbi 15 év alatt? Otthon és külföldön tanulta a mesterséget, nem a saját mesterségét, hanem családjának, apjának, cégének a mesterségét, ami nem érdekelte. Azután beállt a vállalathoz, azután igyekezett megtanulni azokat az élvezeteket, amelyek egy vállalat beltagjához illettek, megtanult bridgezni, síelni és autót vezetni, igyekezett a vállalat beltagjához illő szerelmi kalandokba bonyolódni, végül is megtalálta Erzsit, akivel kapcsolatban azután úri társaság annyit beszéltek róla, amennyi pletyka csak kijár egy előkelő cég fiatal beltagjának, és végre beltaghoz méltóan meg is házasodott, szép, okos, gazdag és előzetes viszonyuk által nevezetessé vált nőt vett el. Ki tudja, talán már csak egy év kell, és csak ugyan beltag lesz. Az attitűdök befelé kérgesedik. Az ember először N.N., aki történetesen mérnök, és idővel már mérnök, akit történetesen NN-nek hívnak. Gyalog vágott neki a hegyeknek. Kis hegyi falvak körül csavargott. A lakosság megnyugtatóan viselkedett, nem üldözték. Elfogadták, mint őrült turistát.
De ha egy polgárember találkozott volna vele bolyongásának harmadik vagy negyedik napján, bizonyára nem tartotta volna turistának, csak őrültnek. Nem borotválkozott már és nem mosdott, nem aludt levetkőzve, csak menekült. És belsejében is minden összekavarodott itt a kegyetlen hegyek szikár vonalai közt, az emberen túli magányban és elhagyatottságban. A cél leghalványabb gondolat árnya sem bukkant fel tudatában, csak azt tudta, hogy nincs visszatérés. A sok üldöző személy és dolog, az évek és az intézmények vizionáló agyában mind valami konkrét, szörnyetegszerű formát öltöttek. Az atyai gyárat úgy érzékelte, mint egy óriási, ütésre emelt acélrudat, de még azt is látni tudta, hogy lassan megöregszik. Valahogy saját testének lassú, de látható elváltozásai processzusaiban, mintha a bőre összezsugorodott volna olyan tempóban, mint ahogy az órán a nagy mutató halad. Mindezek már az idegláz delíriumos tünetei voltak. Az orvosok később megállapították, hogy az idegláz kimerültség eredménye volt. Nem is lehet csodálni, hiszen Mihály 15 évig egyfolytában megerültette magát. Megerültette magát, hogy más legyen, mint amilyen, hogy sohasem a saját hajlandóságai szerint éljen, hanem úgy, ahogy elvárják tőle. Utolsó és leghősiesebb megerőltetése a házassága volt. Azután az utazási izgalom és az a csodálatos megoldódási folyamat, amit az olasztály idézett fel benne, és az, hogy egész Nász útján úgy szólván egyfolytában ivott és sosem aludta ki magát, mind elősegítették az összeomlást. És főképp ez. Amíg az ember jár, nem veszi észre, hogy milyen fáradt. Csak akkor, amikor leül. Mihályon is csak attól kezdve hatalmasodott el 15 év kumulálódott fáradtsága, hogy terontólában akaratlanul, de nem szándéktalanul a másik vonatra szállt. A másik vonatra, ami Erzsitől egyre távolabbra vitte. A magány és önmaga felé. Valamelyik este egy nagyobb fajta hegyi városba érkezett. Ekkor már olyan irreális lélekállapotban volt, hogy a város neve után nem is érdeklődött, annál kevésbé, mert már aznap délben észrevette, hogy egyetlen egy olasz szó sem beszél. Így nekünk sem kell a városka nevét feljegyezni. A város piaczáján barátságosabb képű albergó állt. Ide betért, és igen jó, normális étvágyjal megvacsorázott. Nyokkit paradicsomos szósszal, környékbeli kecskesajtot, narancsot és fehér bort. De mikor fizetésre került a sor, úgy találta, hogy a fogadós leánya gyanakodva nézi, és összesúg a két emberrel, aki rajta kívül még a teremben ült. Azonnal elrohant, és nyugtalanul kúszált a városka fölött elterülő bozótos, Makkiás hegyen, de itt fent nem maradhatott, mert erős szél fújt. Hát leereszkedett egy meredek hegyoldalon. Mély, kútszerű völgybe ért, ahol a szél ugyan nem fújt, de a völgy oly folytott és sötét és kietlen volt, hogy egészen természetesnek találta volna, ha ember csontokra bukkan, és közöttük egy királyi koronára, vagy az ősi méltóság és tragédia valamilyen más vérlepte jelképére. Rendes lelkiállapotban is rendkívül érzékeny volt a tájak hangulata iránt, most pedig tízszeresen. A mély völgyből futva menekült, és ekkor már igen fáradt. Egy kis ösvény enyhe dombra vezette fel. A domb tetejére érve egy alacsony fal tövében megáll. Barátságos, hívogató környék volt. Átugrott az alacsony falon, és amennyire a halvány csillagfényén láthatta, egy kertben volt, amelyben szép ciprusok álltak. Lábánál egy kis halom természetes párnáról kínálkozott. Lefekült, és mindjárt mély álomba ment. Később a csillagok fénye nagyon megerősödött. Oly erősen égtek a csillagok, mintha valami szokatlan nyugtalanság vett volna erőt az égbolton és felébre. Felült, és tétován nézett szét az iszonyú csillagfénybe. Az egyik ciprus mögül Tamás lépett elő. Sápadtan és rossz kedvűen. Haza kell mennem, mondta. Mert nem tudok aludni ebben az iszonyú csillagfényben. Azután elment, és Mihály

a betegség kitörését. Ami azután történt vele, arra később nem tudott visszaemlékezni. Negyedik, ötödik vagy talán hatodik nap egy hegyi ösvényen érte az alkonyat. A lemenő nap rózsaszín és arany árnyalatai most lázas állapotában is elragadták, sőt most talán jobban, mint józan korában. Mert józanul restelt volna ennyire reagálni a szokott, régi és teljesen célszerűtlen mennyei színekre. Mikor pedig a nap lebukott egy hegy mögé, lázas ötlettől megragadva hirtelen felkapaszkodott egy sziklára, abban a hiszemben, hogy annak az ormáról még egy ideig láthatja a napot. De ügyetlen keze rossz helyen kapaszkodott, lecsúszott az útmenti árokba, és akkor már nem volt annyi ereje, hogy felkeljen. Ott maradt, fekve. Szerencsére hajnal felé házalók jöttek arra összvérekkel. A holdfényben meglátták a fekvőt. Felismerték benne az előkelő idegent, és tiszteletteljes részvéttel levitték a faluba. Onnan pedig hatósági közegek tovább szállították, sok átszállással a Folinyói kórházba. De ő erről mit sem tudott. Második fejezet. Mikor magához tért, még mindig nem tudott egy szót sem olaszul. Az ápolónőtől magyarul kérdezte, fáradt és ijedt hangon a szokásos kérdéseket, hogy hol van és hogy hogy került ide. Mint hogy az ápolónő nem tudott felelni, magától is rájött, nem volt nagyon nehéz, hogy kórházban van. Arra is visszaemlékezett, hogy milyen furcsán érezte magát a hegyek közt, és megnyugodott. Csak arra volt kíváncsi, hogy mi baja. Fájdalmat nem érzett, csak nagyon gyenge és fáradt volt. Szerencsére volt a kórházban egy orvos, aki félig angol volt, ezt hívták Mihály ágyához. Mihály sokáig élt Angliában, és az angol nyelv annyira átment a vérébe, hogy most sem felejtett el, és jól megértették egymást. Semmi baja, mondta az orvos. Csak valami rettenetes kimerültség. Mit csinált maga, hogy ennyire fáradt? Én? Kérdezte Mihály eltűnődve. Semmit. Éltem. És elaludt. Mikor felébredt, sokkal jobban érezte magát. Az angol orvos megint eljött hozzá, megvizsgálta, és közölte vele, hogy semmi baja. Néhány nap múlva felkelhet. Az orvost érdekelte Mihály, és sokat beszélgetett vele. Szerette volna megtudni, hogy miben fáradt el ennyire. Lassanként észrevette, mennyire nyugtalanítja Mihályt az a gondolat, hogy néhány nap múlva egészséges lesz, és ki kell mennie a kórházból. Van valami dolga itt, Folinyóban vagy a környéken? Dehogy van. Azt se tudtam, hogy Folinyó a világon van. Hová akar innen menni? Visszamegy Magyarországra? Nem. Nem. Olaszországban szeretnék maradni. És mit akar itt csinálni? Fogalmam sincs. Vannak hozzátartozói? Nem. Nincs senki. Mondta Mihály, és ideges gyengeségében sírva fakadt. A lágyszívű orvos nagyon megsajnálta az elhagyott embert, és azon túl még nagyobb szeretettel bánt vele. Pedig Mihály nem azért sírt, mert csak ugyan nem volt senkije, hanem ellenkezőleg azért, mert annyi mindenkije volt, és félt, hogy nem őrizheti meg sokáig magányát, amelyet itt, a kórházban annyira élvezett. Elmondta az orvosnak, hogy egész életében vágyódott azután, hogy kórházban fekhessen. Persze nem mint nagy beteg vagy szenvedő, hanem így, ahogy most feküdt. Tétlen és akarattalan fáradtságban. Ápolva, minden cél és vágy nélkül, túljutva az emberi dolgokon. Hiába. Olaszország mindent megad nekem, ami után vágyultam, mondta. Kiderült, hogy az orvos épp úgy szereti a történelmi asszociációkat, mint Mihály. Lassanként minden szabad idejét Mihály ágya mellett töltötte, fáradtan csapongó történelmi beszélgetésben. Mihály sokat tudott meg Angela da Folinyóról, a misztikus szentről, a város legnevezetesebb szülöttjéről, akiről Folinyóban az emberek általában nem is hallottak. És sokat tudott meg az orvosról magáról, akinek kalandos családi történetei voltak, mint mi.

minden angolnak. Az apja valamikor tengerésztiszt volt. Egyszer Szingapúrban sárgalázt kapott, betegségében rettenetes látomások gyötörték, és mikor meggyógyult, katolizált, mert úgy gondolta, hogy csak így menekülhet meg a pokol kínjaitól. Vallásos, nagyjobbára anglikán lelkészekből álló családja elfordult tőle, mire az öreg angol gyűlölővé vált. Elhagyta a haditengerészetet, olasz kereskedelmi szolgálatba állt, és később olasz nőt is vett feleségül. Richard Elsley, ez volt az orvos neve, Olaszországban töltötte gyermekkorát. Olasz nagyapja után tekintélyes vagyon maradt rájuk, apja a fiatal Elsleyt Harrowban és Cambridgeben iskoláztatta. A háborúban az öreg visszatért az angol haditengerészethez, és elesett a Skagerraki csatában. Vagyonuk elment, és Elsley azóta, mint ormus keresi kenyerét. Apámtól nem maradt egyéb rám, mint hogy félek a pokoltól, mondta mosolyogva. A szerepek itt felcserélődtek. Mihály ugyan nagyon sok mindentől félt, de a pokoltól egyáltalán nem. A túlvilági élet iránt semmi érzéke nem volt, és megpróbálta az orvos gyógykezelését. Mert gyógykezelésre sürgős szükség volt. A kis angol doktort csak nem harmadnaponként megszállta a rettentő félelem. A félelmet nem bűntudat váltotta ki. Tiszta és jóságos lélek volt, nem is tudta magát semmi nevezetesebb bűnnel vádolni. Hát akkor miért gondolja, hogy a pokolba kerül? Istenem, azt én nem tudhatom, miért fogok oda kerülni. Nem magamtól megyek, visznek majd. A sátánnak csak a gonoszok fölött van hatalma. Azt sosem lehet tudni. Hiszen az imádság is azt mondja, maga is ismeri, Szent Mihály arkangyal védelmez minket harcainkban. A sátán gonoszsága és incselkedései ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, esedezve kérünk, és te, égi seregek fejedelme, a sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek a világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra. Az imádság Mihályban az iskola kápolnáját idézte fel, és azt a kamaszkori borzongást, amit annak idején ez az ima mindig kiváltott belőle. De nem a sátán és a kárhozat borzongatta meg, hanem az imádság zordon, ős időkbe nyúló történelmisége. A katolikum egyébként korszerű volt a számára, vagy korszerű is. Csak ez az imádság volt olyan, mintha rég eltemetett korokból maradt volna. Elsley, mikor pokolfélelmei elfogták, papokhoz és szerzetesekhez sietett, hogy oldják fel bűnei alól. De ez sem használt sokat. Részben, mert nem érezte magát bűnösnek, és a bűnbocsánat nem segített rajta. Részben pedig az volt a baj, hogy gyóntatói többnyire primitív, vidéki papok voltak, akik nem mulasztották el újra meg újra felhívni figyelmét a pokol borzalmaira, és így csak súlyosbították helyzetét. Még leginkább az amulettek és egyéb varázsszerek segítettek. Egyszer egy öreg szentasszony megfüstölte valami szent fűvel, és akkor két hónapig nyugodt volt. De hát maga, kérdezte, maga egyáltalán nem fél. Hát maga mit gondol, mi történik a lélekkel a halál után? Semmi. És a halhatatlanságban és az örök életben nem reménykedik? A nagyobb neve örökre fennmarad. Én nem vagyok nagy. És kibírja így az életét? Az más kérdés. Nem értem, hogyan hiheti, hogy aki meghalt, az teljesen megszűnik. Hiszen ezer bizonyíték van az ellenkezőjére. Minden olasz megmondhatja magának, és minden angol. Ebben a két nációban nincsen olyan ember, aki ne találkozott volna már halottakkal, és mégiscsak ez a két legrendesebb nép. Nem értem a magyarok, nem ilyen emberek. Nem értem. Nem értem. Maga is találkozott már halottakkal? Hogyne? Nem is egyszer. Hogyan? Nem mesélem el, mert esetleg felizgatná magát. Bár az egyik olyan egyszerű volt, hogy nem is izgathatja fel. A háború alatt Harrowban tanultam. Egy nap fekszem az ágyamban, mert influenzám volt, és kibámulok az ablakon. Egyszer csak az ablakpárkányon ott áll az apám, tengerésztiszti egyenruhában, és szalutál. Csak az volt a különös, hogy tiszti sapkáján két szár volt.
mint ahogy Merkúrius szokták ábrázolni. Kiugrottam az ágyból, és kinyitottam az ablakot. De addigra már nem volt ott. Ez délután történt. Apám aznap reggel esett el. Ennyi ideig tartott, amíg a lélek Skagerraktól Heróba ért. És a másik történet. Az sokkal rejtelmesebb. Az Gubbióban történt, nem is olyan régen. De azt most igazán nem meséltem el. Gubbió? Miért olyan ismerős nekem ez a név? Bizonyára Szent Ferenc legendájából a Fiorentinőről. Persze, igaz. A gubbiói farkas, akivel Szent Ferenc szerződés kötött, hogy nem fogja bántani a város lakóit, akik ennek fejében gondoskodnak ellátásáról. És esténként látni lehetett a farkast, amit kis kosárral a nyakában sorra járja Gubbió házait, és egybegyűjti a szeretet adományokat. Ez a Gubbió még most is megvan? Hogyne? Itt van a közelben. Nézze meg majd, ha meggyógyult. Nagyon érdemes, nem csak a farkas emléke miatt. Sokat beszélgettek Angliáról is. Elsley doktor másik hazájáról, ahová nagyon vágyott. Mihály is nagyon szerette Angliát. Két nagyon komoly és álmodozó évet töltött ott, mielőtt Párizsba is hazament volna. Londonban a magány orgiáit ülte. Néha hetekig nem beszélt senkivel, csak munkásokkal, külvárosi sörházakban, és azokkal is csak néhány szó. Szerette a szörnyű londoni klímát, vizes, püffet, ködös puhaságát, amelybe úgy el lehet süllyedni, és oly hűséges kísérője a magánynak és a spleennek. A londoni november nem is hónap, mondta, hanem lélek állapot. Elsley nagyon helyesen. Látja, most eszembe jut, mondta Mihály, hogy a londoni novemberben egyszer én is megéltem valamit, ami a magához hasonló emberekben bizonyára megerősítette volna azt a hitet, hogy a halottak vannak valamiképp. Engem csak abban erősít meg, hogy valami baj van az idegrendszeremben. Hallgasson ide! Egy délelőtt bent dolgoztam a gyárban, mondom, november volt, mikor telefonhoz hívtak. Egy ismeretlen női hang arra kért, hogy délután okvetlenül rendkívül fontos ügyben jöjjek el ide és ide, megmondott egy ismeretlen címet és nevet. Tiltakoztam, hogy bizonyára tévedés lesz a dologban. De nem, mondta a női hang. Egy magyar gentlement keresek, aki a Bassroyd gyárban dolgozik, mint volontér. Van ott több is olyan? Nincs, mondtam. És a nevem is stimmel. De mondja meg, hogy miről van szó. Nem mondhatja meg. Sokáig beszéltünk, végül mégis megígértem, hogy elmegyek. El is mentem, mert kíváncsi voltam. Van olyan férfi, akit nem izgat a telefonban megcsendülő, ismeretlen és kellemes női hang. A nők, ha ismernék a férfiakat, mindent telefonon és ismeretlenül kérnének tőlük. Az utca, a Roland Street, Londonnak abban az ellenszembes részében terül el, a Tottenham Court Road mögött a Soho-tól északra, ahol azok a művészek és prostituáltak laknak, akiknek már arra sem telik, hogy a Soho-ban vagy a Bloomsbury negyedben lakjanak. Nem tudom biztosan, de nagyon valószínűnek tartom, hogy itt szoktak lakni Londonban a vallás alapítók, a gnosztikusok és a szerényebb spiritisták. Az egész negyed a vallási lecsúszottságot fejezi ki. Szóval ide kellett mennem. Tudnia kell, hogy hihetetlen mértékben fogékony vagyok az utcák és a tájak hangulata iránt. Amint mentem a sötét utcákon át a Roland Streetet keresve a ködben, nem fog volt, csak miszt, olyan fehér szemező tejszerű köd, igazi november. Annyira elfogott a vallási lecsúszottság érzése, hogy majdnem tengeri beteg lettem. Végre megtaláltam a házat és a kapu melletti táblán a nevet, amelyet az ismeretlen telefonhang megadott. Becsöngettem. Egy idő múlva csoszogás hallatszott, és egy álmos, lompos cseléd nyitott ajtó. Mit akar? Kérdezte. Hát nem tudom. Mondtam, és zavarban voltam. Ekkor, mint valaki nagyon messziről lekiáltott volna. A cseléd elgondolkozott, és egy ideig nem szólt egy szót sem. Azután elvezetett egy piszkos kis lépcsőhöz, és azt mondta, angol szokás szerint, menjen csak egyenest előre.
ő maga lent maradt. Fent egy nyitott ajtót és egy félhomályos szobát találtam. A szobában nem volt senki. Ellenben a szemben lévő ajtó éppen akkor csukódott be, mint ha valaki abban a pillanatban hagyta volna el a szobát. Megemlékezve a cseléd utasításairól, keresztül mentem a szobán, és benyitottam az éppen becsukódott ajtón. Megint egy félhomályos, régi módi, poros és ízléstelen szobába értem, amelyben nem volt senki, ellenben a szemben lévő ajtó megint éppen becsukódott, mint ha valaki éppen kiment volna. Megint átmentem a szobán, és benyitottam a harmadik, majd a negyedik szobába. Előttem egy ajtó folyton halkan becsukódott, mint ha valaki járna előttem. Végre az ötödik szobában, különben túlzás azt mondani, hogy végre, mert az ötödik szobában sem volt senki, de itt legalább nem csukódott be előttem egy ajtó. Ennek a szobának csak egy ajtaja volt, az, amelyen át beléptem. De aki előttem járt, nem volt a szobában. A szobában lámpa égett. Más bútor nem volt benne, mint két karosszék. A falakon képek, szőnyegek, mindenféle értéktelen és divatja múlt holmi lógott. Habozva leültem az egyik karosszékbe, és várni kezdtem. Közben mindegyre nyugtalanul néztem körül, mert azzal már tisztában voltam, hogy valami nagyon furcsa dologról van szó. Nem tudom, meddig ülhettem így. Amikor egyszerre a szívem rettenetesen dobogni kezdett, mert megtaláltam azt, amit öntudatlanul egyre kerestem. Az első pillanattól kezdve, amint beléptem ebbe a szobába, úgy éreztem, hogy engem néznek. Most azután megtaláltam. Az egyik falon japáni szőnyeg lógott, különböző sárkányokat és meghatározhatatlan állatokat ábrázolt, és az állatok szeme nagy színes üveggömbökkel volt kirakva. Most láttam, hogy az egyik állatnak a szeme nem üveggömb, hanem szem. És engem néz. Illetve, hogy a szőnyeg mögött áll valaki, és engem néz. Minden más körülmények közt valami detektív regényszerű dolog jutott volna eszembe, hiszen annyit olvashat az ember idegenekről, akik Londonban nyom nélkül eltűntek, és az én történetem szabályosan úgy kezdődött, mint ahogy az ember ilyen eltűnési históriák kezdetét elképzeli. Mondom, a természetes az lett volna, hogy megijedek, bűntényt sejtek és védekező attitűdbe helyezkedem, de nem ezt tettem. Mozdulatlanul, megdermedve ülve maradt. Mert, uram, az a szem ismerős volt. Hogy? Az a szem egy ifjúkori barátom szeme volt, bizonyos Ulpius Tamási, aki egészen fiatalon és tragikus, bár tisztázatlan körülmények között meghalt. Néhány pillanat alatt el is múlt a rémületem, és valami halvány kísérteti és öröm fogott el, az örömnek valami kísértete. Tamás, kiáltottam, és oda akartam sietni hozzá, de a szem abban a pillanatban eltűnt. És aztán? Tulajdonképpen nincs is tovább. Ami ezután jön, teljesen értelmetlen. A szobába belépett egy idősebb asszony, különös régi módi, ellenszenves, nagyszemű nő, és meglehetősen kifejezéstelen arccal kérdezett valamit tőlem. Nem értettem, nem angolul beszélt, megpróbáltam franciául, németül, magyarul is, de a hölgy szomorúan rázta fejét. Azután valamit mondott egy ismeretlen nyelven, most már növekvő élénkséggel, és közben egyre kérdésekkel ostromolva. Én füleltem, hogy legalább arra jöjjek rá, hogy milyen nyelven beszél. Jó fülem van a nyelvekhez, azokhoz is, amelyeket nem értek. Megállapítottam, hogy az a nyelv, amelyen a nő beszél, nem latin, nem germán, nem szláv nyelv, de még csak nem is finnugor, mert valamikor tanultam finnul az egyet. És akkor egyszerre biztos voltam benne, hogy azon a nyelven ő beszél egyedül a világon. Miért gondoltam, nem tudom. De annyira megrémültem, hogy felugrottam, és végigrohantam vissza a szobákon át, ki a házba. És? Hol a magyarázat? Kérdezte Elzli. Nem tudok más magyarázatot, mint hogy november volt. Valami furcsa, oktalan tévedés révén kerülhettem ebbe a házba. Életünk tele van értelmetlen koincidenciákkal. És a szem?
A szemed bizonyára csak én képzeltem. A furcsa környezet és a londoni november hatása alatt. Mert változatlanul biztos vagyok abban, hogy aki meghalt, az meghalt. Harmadik fejezet. Az idő lejárt, Mihály meggyógyult, és el kellett hagynia a kórházat. A rab, mikor 20 évi fogság után kiengedik, érezheti magát ilyen mindentől elszakadtnak és ilyen céltalannak, mint Mihály, amikor kispodgyászával, mert nem volt más tulajdona, mint amit Perugiában igen takarékosan összevásárolt szökése napján, végighaladt Foligno alacsony házai köz. Úgy érezte, haza nem utazhat. Családja előtt lehetetlenné vált szökése által, amit úgysem tudna és nem is akarna megmagyarázni. Különben sem tudta elviselni azt a gondolatot, hogy Pestre menjen, bejárjon az irodájába, üzleti dolgokkal foglalkozzék, és pihenésképp bridge-el és csevegéssel. Meg kellene még nézni sok olasz várost. Azok bizonyára még sok mindent rejtegetnek. Elhatározta, hogy írni fog haza, és pénzt kér. De a levél megírását napról napra hallgatta. Addig is ott maradt Folignóban, ahol az egyetlen ember él, akihez valami halvány köze volt, Elzli doktor. Szobát bérelt, és csendesen élt. Olvasta az angol regényeket, amiket a doktor kölcsönzött neki, és örült az ebédnek és a vacsorának. Az olasz ételek íze volt az egyetlen, ami a valósághoz fűzte ezekben a fásult napokban. Szerette az olasz konyha leplezetlen érzelmességét. A francia-európai konyha általában letompított, finom és csak jelzett ízeket kedveli, fegyelmezett, mint a férfi ruházkodás színei. Az olasz szereti a nagyon édes, a nagyon savanyú, a nagyon karakterisztikus ízeket, és még a mérhetetlen tésztamasszáknak is szentimentális jelleget tudott. Egy este a városka fő kávéháza előtt ült Elzlivel. Szokásuk szerint angolul beszélt. Egyszerre egy fiatal nő lépett az asztalukhoz, és amerikai angolsággal megszólította őket, majd leült hozzá. Ne haragudjanak, hogy zavarom önöket, mondta. De már egész nap bolyongok ebben az átkozott városban, és nem találok senkit, akivel meg tudnám magamat értetni. Egy felvilágosítást kell önöktől kérnem, azért jöttem ide, nagyon fontos. Parancsoljon. Kérem, én művészettörténetet tanulok Cambridge-ben. Ó, Cambridge-ben, kiáltott fel Elzli. Igen, Cambridge-ben, Massachusetts államban. Miért? Talán ön is ott végzett? Nem, én Cambridge-ben, Angliában. De mivel állhatunk rendelkezésére? Szóval művészettörténetet tanulok, és most Olaszországba jöttem, mert amint talán maguk is tudják, itt nagyon sok olyan kép van, ami máshol nincs meg. Meg is néztem mindent. Kis noteszt vett elő, és úgy folytattam. Voltam Firenzében, Rómában, Nápolyban, Velencében, és még egy csomó helyen, amelynek a nevét most nem tudom elolvasni, mert nagyon rossz itt a világítás. Most utoljára Perugiában voltam. Jól mondom? Igen. Ott a múzeumban megismerkedtem egy francia úrral. Francia volt, de azért nagyon rendes ember. Minden szépen megmagyarázott, és azután azt mondta, hogy feltétlenül Folignóba kell mennem, mert ott van egy nagyon híres kép, amit Leonardo da Vinci festett, tudják, az, aki az utolsó vacsorát festette. Hát, ide jöttem, és egész nap kerestem a képet, és nem találtam. És senki sem tudott útba igazítani ebben az utálatos kis fészekben. Legyenek szívesek, mondják meg, hogy hova dugták azt a képen. Mihály és a doktor egymásra néztek. Leonardo kép. Olyan sohasem volt Folignóban, mondta a doktor. Az nem lehet, mondta lány sértődötten. A francia úr mondta. Azt mondta, egy nagyon szép tehén van rajta, meg egy liba, meg egy macska. Mihály elmondta magát. My dear lady, a dolog nagyon egyszerű. A francia úr becsapta magát. Folignóban nincsen Leonardo kép. És én ugyan nem értek hozzá, de az az érzésem, hogy Leonardónak nincs is olyan képe, amelyen egy tehér, egy liba, meg egy macska látható. Hát akkor miért mondta?
Valószínűleg azért, mert a cinikus európaiak ezekkel az állatokkal szokták a nőket összehasonlítani. Persze csak az európai nőket. Nem értem. Csak nem akarja azt mondani, hogy a francia úr gúny tűzött belőlem? Kérdezte elvörösödve. Sajnos így is meg lehet fogalmazni a dolgot. A lány mélyen elgondolkozott. Aztán azt kérdezte Mihálytól, ön nem francia? Nem, magyar vagyok. A lány kezével intett, hogy az már mindegy, azután Elsleyhez fordult. De ön angol? Igen, részben. És önnek is az a véleménye, mint a barátjának? Igen, mondta Elsley szomorúan bólintva. A lány egy darabig megint elgondolkozott, azután ökölbe szorult a keze. Pedig milyen kedves voltam hozzá. Csak tudnám legalább, hogy hívják a gazembert. A szeme könnybe borult. Elsley vigasztalta. Hát nagyobb baj nem történt. Most beírhatja a noteszába, hogy volt fordulóban is. Már beírtam, mondta a lány szipogva. Na látja, mondta Mihály. És holnap majd szépen visszautazik Perugiába, és folytatja tanulmányait. Majd kikísérem a vonathoz, mert már velem is előfordult, hogy a rossz vonatra ültem fel. Nem arról van szó. A szégyen, így bánni egy szegény, védtelen nővel. Mindig mondták nekem, hogy óvakodjam az európaiaktól, de nekem olyan egyenes jellemem van. Lehet itt viszkit kapni? És azután együtt maradtak éjfélig. Mihályra a lány jelenléte élénkítőleg hatott. Ő is ivott viszkit, és beszédes lett, bár főképp a lányra beszéltek. A kis doktor azonban nagyon hallgatag lett, mert félénk természetű volt, és a lány eléggé tetszett neki. A lány, akit Millicent Ingramnek hívtak, csodálatos volt. Csodálatos különösen, mint műtörténész. Luca della Robbiáról azt tudta, hogy város az Arno partján, és azt állította, hogy Párizsban volt Vattumnál a műtermében. Nagyon kedves öreg úr, mondta. Csak piszkos a keze, és nem szeretem, hogy az előszobában megcsókolta a nyakam. És amellett folyton művészettörténetről beszélt, szenvedéllyel és nagyképűen. Lassanként az is kibontakozott, hogy a lány igen gazdag filadelfiai szülők gyermeke, hogy odahaza igen nagy tekintélynek örvend a jó társaságban, legalábbis ő úgy tudja magáról. És úgy látszik, valami russzóista hajlam szállta meg a magány és a természet iránt, amit számára Európa jelentett. Párizsban, Bécsben és egyéb jó helyeken hallgatott fél éveket, de semmi sem fogott rajta. Megőrizte szellemének amerikai romlatlanságát. És mégis, mikor Mihály hazament, jókedvűen dúdolgatott magában lefekvés közben, és apátiája elhagyta. Millicent, mondta. Hogy valaki tényleg Millicentnek hívjanak. Millicent. Millicent Ingram nem volt az az észbontó, zokognivaló amerikai szép lány, akit az ember Párizsban láthatott a háború utáni években, amikor rajtuk kívül minden olyan csúnya volt ezen a világon. Millicent csak a második garnitúrába tartozhatott az amerikai szépségek közt, de azért ő is szép volt, bár szépnek nevezni talán túlzás, mert arca egészen kifejezéstelen volt. De minden esetre nagyon jó képű volt, kicsi orrával, nagy és nagyra festett egészséges szájával, kitűnő sportív alakjával, izmai rugalmasnak látszottak, mint a gumi. És amerikai volt. Mégis abból a fajtából, amely annak idején a csodálatos gyönyörűeket exportálta Párizsba, mikor Mihály még fiatal volt. Az idegen nő is az ifjúsághoz, a vándor évekhez tartozik. És később örök nosztalgia marad utánuk, mert az ember a vándor évek alatt még ügyetlen és gyáva, és elszalasztja a legjobb alkalmakat. Mihály most már sok éve Pesten élt, szerelmei mind pestiek voltak. Az idegen nő egy kissé az ifjúságát jelentett. És a felszabadulást Erzsi után, a komoly házasság után, a sok komoly év után. Végre egy kaland. Valami, ami váratlanul jön, és váratlan végkifejlet felé gravitál. Vonzott a Millicent butasága is.
A mélységek butaságban van valami szédítő és örvényszerűen vonzó, mint az enyészetben. A vákuum vonzó eleje. Így történt, hogy másnap, mikor kikísértem Millicentet a vasúthoz, mielőtt a jegyet megváltották volna, azt mondta, minek utazik vissza Perugiába? Foligno is város. Maradjon inkább itt. Millicent ránézett nagy, bárgyúan komoly szemével, és azt felelte, igaza van. És ott maradt. Aznap meglehetősen meleg volt, egész nap fagylaltot ettek és beszélgettek. Mihályban megvolt az a képesség, ami az angol diplomatákat oly félelmessé teszi kartársaik szemében, hogy szükség esetén rendkívül buta tudott lenni. Millicent nem vett észre semmi észbeli nívó különbséget kettejük közt, sőt művészet történeti tudása révén fölényben érezte magát, és ez nagyon jól esett neki. Maga az első európai, aki engem intellektuálisan értékelni tud, mondta. A legtöbb európai nagyon tompa, és nincs érzéke a művészi szép iránt. Teljesen megnyerte Millicent bizalmát. Estére már mindent tudott Millicentről, de semmit, amit érdemes lett volna tudni. Este a kávéházban találkoztak Elsley-vel. A doktor nagyon meglepődött, hogy a lányt még Foligno-ban találja. Tudja, azt gondoltam, mondta Millicent, nem lehet állandóan művészeti problémákkal foglalkozni. Egy doktor barátom mondta, hogy az állandó intenzív gondolkozás nagyon árt a bőrnek. Nem így van? Szóval elhatároztam, hogy kicsit kikapcsolódom. Szellemi szünetet adok magamnak. A maga barátja olyan megnyugtató hatást tesz rá, olyan kedves, egyszerű, harmonikus lélek. Nem így van? Elsley rezignáltan tudomásul vette, hogy páciense udvarol az amerikai lánynak, és még csendesebb lett. Mert neki még mindig tetszett Millicent. Olyan más volt, mint az olasz nő. Csak angol száz fajta lehet ilyen tiszta, ilyen ártatlan. Millicent, innocent. Milyen szép rím volna, ha költő volna. Na nem baj. Fő dolog, hogy a kedves magyar páciensnek szemlátomást nagyon jó tesz ez az égből pottyant szórakozás. Másnap Mihály és a lány nagy sétát tettek. Egy kis falusi kocsmában telették magukat pasztával, azután leheveredtek egy klasszikus jellegű kis ligetbe, és elaludtak. Mikor felébredtek, Millicent azt mondta, van egy olasz festő, aki épp ilyen fákat festett, hogy is hívják? Botticelli, mondta Mihály, és megcsókolta. Ó, mondta Millicent rémült arccal, azután visszacsókolta. Mihály, most, hogy karjai közt tartotta a lányt, örömmel állapította meg, hogy nem csalódott. Teste csak ugyan olyan ruganyos volt, mint a gumi. Ó, az idegen nő teste! Mit jelent annak, aki a szerelemben a fantáziát kergeti, és nem a fiziológiai tényeket? A prelimináris és igen ártatlan csókolódzás alkalmával is érezte, hogy Millicent testének minden kis részlete idegen, más, nagyszerű. Amerikai volt egészséges szája, ó, a prérik. Idegen a nyaka a kis hajszálakkal, nagy erős kezének simogatása, testének transzcendens, elképzelhetetlen megmosakodottsága, ó, Missouri, Mississippi, éjszaka délellen, and the blue Pacific Sea. A földrajz a legerősebb afrodiziákum, gondolta magában. De este Millicentet levél várta a postán, Perugiából küldték utána. A levelet Miss Rebecca Dwarf írta, aki a középkori művészettörténet professzora volt a Cambridge-i egyetemen, Massachusetts, Millicent mesternője és legfőbb szellemi gondviselője. Vacsora közben Millicent könnyezve mondta el, hogy Miss Dwarf nagyon megvan elégedve Millicent utolsó levelével, amelyben beszámolt tanulmányi előmeneteléről, de feltétlenül szükségesnek tartja, hogy most azután sürgősen Szienába utazzék, és nézze meg a híres szienai primitíveket. Pedig olyan jó volt magával lenni, Mike, szipogta, és kezét Mihály. Hát okvetlenül el kell mennie Szienába. Hogyne? Ha Miss Dwarf azt írja, a fene egye meg az öreg bestiát. Dörti Mihály. Nézze, Millicent, hallgasson rá.
ne nézze meg a szénai primitíveket. A szénai primitívek valószínűleg majdnem ugyanolyanok, mint azok az umbriai primitívek, amiket Perugiában látott, és különben is. Nem mindegy, hogy az ember 10 képpel többet lát, vagy kevesebbet. Millicent megdöbbenve nézett rá, és elhúzta a kezét. De Mike, hogy beszélhet így? Azt hittem, hogy magának van érzék a művészi szép iránt, annak dacára, hogy európai. És elfordult. Mihály látta, hogy rossz hangot ütött meg. Kénytelen volt visszatérni a buta hangrembe, de buta érv nem jutott eszébe, amivel Millicentet lebeszélhetné. Megpróbálta a szentimentalizmust. Pedig nekem mérhetetlenül fog hiányozni, ha most elmegy. Talán soha többé nem látjuk egymást ebben az életben. Bizony, mondta Millicent, nekem is szörnyen fog hiányozni. Pedig már meg is írtam Philadelphiába Dorisnak és Ann Marynek, hogy maga milyen nagyszerűen megért engem, és most el kell válnunk. Hát maradjon itt. Azt nem lehet. De jöjjön maga Szijjénába, hisz úgy sincs itt semmi dolga. Az igaz. A dolgomtól elmehetnék. Hát akkor miért nem jön? Mihály némi habozás után bevallotta. Mert nincs pénzem. Ami igaz is volt. Pénze eddigre már majdnem egészen elfogyott. Elment arra néhány rendesebb ruhadarabra, amit tegnap vásárolt Millicent tiszteletére és Millicent étkezésére is, ami rendkívül bőséges és választékos volt. Igaz, hogy pár nap múlva már arra sem lesz pénze, hogy forintjukban maradjon, de ha az ember egy helyben van, mégsem érzi annyira, hogy nincs pénze, mint mikor utazik. Nincs pénze? Kérdezte Millicent. Hogy lehet az? Elfogyott, mondta Mihály mosolyogva. És a szülei nem küldenek? De igen, majd küldenek majd, ha írok nekik. Na látja. Addig pedig adok magának kölcsön. És elővette a csekkönyvét. Mennyire van szüksége? $500 elég lesz? Mihály megdöbbent az összegtől, és megdöbbent az ajánlattól. Minden polgári tisztesség érzéke, és egyúttal minden romantikus hajlama is tiltakozott az ellen, hogy pénzt kapjon kölcsön a kalandtól, az égből pottyant idegen lánytól, akit aznap csókolt meg először. De Millicent bájos ártatlansággal ragaszkodott ajánlatához. Mindig is adott kölcsön barátainak és barátnőinek, mondta. Amerikában az természetes, és különben is Mihály rövidesen vissza fogja adni. Végül is abban maradtak, hogy Mihály másnapig gondolkozik a dolgon. Mihálynak nagyon nagy kedve lett volna Szijjénába menni, Millicenttől eltekintve is. Folinyót már halálosan unta, Szijjéna után pedig nagyon vágyódott, mert most, hogy apátiája elmúlt, Olaszország városai megint édes kínosan kezdték követelni, hogy megnézze valamennyiüket, és élje át titkukat, amíg nem késő. Mint nászútja kezdetén, megint úgy hordta magában azt a valamit, amit Olaszország jelentett, mint egy nagyon törékeny kincset, amit egyik percről a másikra kiejthet kezéből. Millicent pedig, amióta megcsókolta, sokkal kívánatosabb volt, mint azelőtt, és az ilyen kalandoknak az a természetük, hogy az ember szeret a végükre járni. De szabad egy felnőtt, komoly embernek, egy ismert budapesti cég beltagjának pénzt kölcsön kérnie egy fiatal lánytól? Nem. Egy felnőtt, komoly beltagnak nem szabad. Ehhez nem fér kétség. De vajon az-e még? Szökésével és bújdosásával nem tért vajon vissza egy régebbi standardhoz, egy olyan életformához, amelyben a pénz csak papírszeret és ezüst korong volt. Mondjuk ki nyíltan, nem tért úgyis vissza az Ulpius ház etikájához? Mihály megrémült ettől a gondolattól. Nem szabad, hiszen az ifjúság paradicsoma is ezen dőlt meg, a realitáson, amivel nem számoltak, és aminek legfőbb megjelenési formája a pénz. De az embernek könnyű megnyugtatni a lelki ismeretét, ha nagyon akar valamit. Hisz csak nagyon rövid lejáratú kölcsönről van szó, kis összegről nem is fog $500 elfogadni, $100 is elég lesz, mondjuk 200, mondjuk talán mégis 300-at. Most mindjárt ír haza, és a pénzt rövidesen vissza fogja fizetni. Le is ült, és meg is írta végre a levelet. Nem apjának írt, hanem legfiatalabb bátyjának, Tivadarnak.
Tivadar volt a vivőr, és a könnyelmű a családban. Lóversenyre járt, és állítólag egyszer egy színésznővel is viszonya volt. Ő talán meg fogja érteni, és meg fogja bocsájtani a dolgot. Megírta Tivadarnak, hogy, amint bizonyára úgy is tudja már, Erzsi meg ő szétváltak, de teljes békében és rövidesen rendezni fog mindent, amint gentlemanhez illik. Hogy miért váltak szét, majd élőszóban elmondja, levélben kissé körülményes volna. Azért nem írt mostanáig, mert nagybetegen feküdt itt Foligno-ban a kórházban, most már egészséges, de az orvosok azt mondják, hogy még feltétlenül pihenésre van szüksége, és szeretné rekonvaleszcens idejét itt, Olaszországban tölteni. Arra kell tehát kérnie Tivadart, küldjön pénzt. Mégpedig minél előbb és minél többet, mert pénze már elfogyott, és kénytelen volt egy itteni barátjától kölcsönkérni 300 dollárt, és azt szeretné mielőbb visszaadni. A pénzt küldje egyenesen barátja, Richard Elsley doktor címére. Reméli, hogy otthon mindnyájan jól vannak, és hogy nem sokára viszont látják egymást. A leveleket is Elsley címére kéri Foligno-ba, mert ő innen tovább utazik, de még nem tudja biztosan, hogy hol marad hosszabb ideig. Másnap reggel légipostára adta a levelet, és sietett Millicent szállodájába. Ugye meggondolta magát, és jön Mike? Kérdezte Millicent sugározva. Mihály igent bólintott, és rettenetesen elpirulva vette át a csekket. Aztán elment a bankba, vett egy szép bőröndöt, elbúcsúztak Elsleytől, és elutaztak. Az első osztályos fülkében csak ketten voltak, és oly lelkiismeretesen csókolóztak, mint a franciák. Ez mindkettejükben megmaradt párizsi tanulmányi éveikből. Később beszállt ugyan egy előkelő öreg úr, de ők akkor sem zavartatták magukat, élve a barbár idegenek előjogával. Este érkeztek meg Szijénába. Egy szobát a szinyórának és a szinyórénak? Kérdezte előzékenyen a portás a szállodában, amely előtt megállt öreg konflisuk. Mihály igenlőleg bólintott, Millicent pedig nem értette, hogy miről van szó, csak fent jött rá, de nem tiltakozott. Egyébként Millicent távolról sem volt olyan ártatlan, mint ahogy Elsley doktor elképzelte. De azért a szerelemben is olyan friss ízű és csendesen csodálkozó volt, mint máskor. Mihály úgy találta, hogy nagyon érdemes volt Szijénába jönnie. Negyedik fejezet. Siena volt a legszebb olasz város azok közt, amiket Mihály eddig látott. Szebb volt Velencénél, szebb a nemes Firenzénél és az árkádos édes Bolognánál is. Talán az is hozzájárult, hogy ide nem Erzsivel, nem hivatalosan jött, hanem Millicenttel és véletlenül. Az egész város meredek rózsaszín utcáival, véletlen, gondtalanul hullámzott csillagalakban vonuló dombjain, és lakóinak arcán is azt lehetett olvasni, hogy nagyon szegények, de nagyon boldogok. Boldogok a maguk utánozhatatlan latin módján. A város vidám meseszerű jellegét az adja meg, hogy minden pontjáról látni lehet a város tetején a dómot, amely mint egy tréfás, zebraszínű, tornyos zeppelin lebeg fölötte. A dóm egyik fala a templom tömegétől külön áll, jó 200 lépés távolságra, groteszker és gyönyörűen az emberi tervek meghiúsulásának legnagyobb szerű térbeli szimbólum magyaránt. Mihály imádta a bohémséget, ahogy ezek a régi olaszok nekikeztek a katedrálisuknak. Nekünk is kell, ha Firenzének van, sőt lehetőleg nagyobb legyen, mondták, és megépítették a legmesszebb fekvő falat, hogy a firenzeiek előre rémüldözzenek, hogy mekkora lesz a szijénaiak temploma. Azután elfogyott a pénz, az építők természetes gesztussal letették szerszámaikat, és többet feléjesen néztek a katedrálisnak. Igen, igen, gondolta Mihály. Így kell templomot építeni. Ha az Ulpius ház lakói templomot építettek volna, bizonyára ők is így tettek volna. Azután lementek a Campóra, a város kagyló alakú főterére, amely már alakjánál fogva is olyan volt, mint a város mosolya. Mihály alig tudott elszakadni, de Millicent erőszakoskodott. Miss Dwarferről nem írt semmit, mondta. És ez nem is primitív. Délután sorra járták Szijéna kapuit, a kapuk előtt megálltak, és Mihály magába szívta a kilátást, a toszkán táj édességét. Ez az emberi táj,
mondta Millicentnek. Itt egy hegy éppen akkora, mint amekkorának egy hegynek lennie kell. Itt mindennek megvan a mértéke. Itt minden ember szabású. Millicent elgondolkozott. Honnan tudja, hogy mekkorának kell lennie egy hegynek? Kérdezte. Az egyik kapu felirata így hangzott. Cor magis tibi séna pandit. Jobban kinyitja szívedet Siena. Itt még a kapuk is bölcset és igazat beszélnek. Jobban kinyitja szívedet Siena, hogy megteljék az élet egyszerű és könnyű mámorával és vágyjal, amint illik az évszak fátyolozott szépségéhez. Másnap hajnalban Mihály felébredt, felkelt és kibámult az ablakon. Az ablak kinézett a városból a hegyek felé. A toszkán tájon könnyű, lila színű ködök úsztak, és az aranyszín lassan és bátortalanul készült elő a nappalra. És semmi sem volt. Csak ez a lila arany derengés a távoli hegyek alatt. Ha ez a táj valóság, gondolta, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csinált. De ez a táj valóság. És hangosan elmondta a Rilke verset. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Azután riadtan fordult Millicent felé, aki édesen aludt tovább. És ráeszmélt, hogy Millicentnek semmi realitása nincsen. Millicent nem több, mint egy hasonlat, ami véletlenül eszébe jut az embernek. És semmi. Semmi. Cor magis tibi séna pandit. Egyszer csak halálos vágyódás fogta el. Olyan vágyódás, amilyen csak egészen fiatalon ismert, de ez reflektáltabb és égetőbb vágy volt, mert ifjú korának a vágyódása után vágyódott olyan élesen, hogy fel kellett kiáltania. Most már tudta, hogy a kaland, a visszatérés a vándor évekhez csak átmenet volt, csak lépcső, amin még lejjebb kell mennie, még visszább a múltjába, a saját történelmébe. Az idegen nő idegen maradt, mint hogy a vándor évek csak haszontalan csavargással eltöltött idő voltak, de neki haza kellene térnie azokhoz, akik nem idegenek. Csak hogy azok már régen halottak, és elsodorta őket a világ négy sarkának kóbor szele. Millicent felébredt, amikor érezte, hogy Mihály a vállába fúrja fejét és sír. Felült az ágyban és rémülten kérdezte, mi baj? Májk az Istenért, mi baj? Semmi, mondta Mihály. Azt álmodtam, hogy kisfiú voltam, és jött egy nagy kutya, és megette a vajas kenyeremet. Megölelte, és magához vonta Millicentet. Aznap már nem volt mit beszélniük egymással. Hagyta, hogy a lány egyedül tanulmányozza a szienai primitíveket, és délben csak félfüllel hallgatta a megejtő hülyeségeket, amiket tapasztalatairól mesélt. Délután nem is mozdult ki hazúrról, felöltözve feküdt az ágyon. Istenem, mit ér az egész civilizáció, ha elfelejtettük, amit a legutolsó négereknél is tudnak? Megidézni a halottakat. Így találta Millicent. Nincs láza? Kérdezte. És homlokára tette nagy és szép kezét. Mihály az érintéstől kissé magához tért. Jöjjön sétálni, Mike, olyan gyönyörű este van. És minden olasz az utcán van, és mindegyiknek hat gyereke van olyan csodálatos nevekkel, hogy Emerita és Assunta. Van, aki ilyen kicsi, és már Annunciátának hívják. Mihály nagy nehezen feltápászkodott, és elmentek. Mihály nehezen és bizonytalanul járt, mintha fátyolon keresztül látott volna mindent, mintha viasz volna a fülében, és azon keresztül hallaná az olasz este hangjait. Lába ólom nehéz volt. Honnan ismerem ezt az érzést? Tűnődött. Leértek a Campóra, és Mihály a Torre della Mangiát bámulta, a városháza több mint 100 méter magas tornyát, amely tűszerűen szúrta be magát az esti égbe.
Tekintete lassan követte a tornyot felfelé a szédítő magasba, és a torony is, mintha egyre nőtt volna az ég zengő, sötétkék tájai felé. Akkor történt. A kút mellett a föld megnyílt, és újra ott volt lába előtt az örvény. Csak egy pillanatig tarthatott, azután elmúlt, minden a helyén volt. A Torre della Mancia megint csak olyan volt, mint egy nagyon magas torony. Millicent nem vett észre semmit. De aznap éjszaka, mikor testük jól lakva elvált egymástól, és Mihály egyedül maradt abban a súlyos egyedüllétben, amit akkor érez az ember, amikor olyan nővel ölelkezett, akihez semmi köze sincs, megint megnyílt az örvény, hogy csak eszébe jutott. És ezúttal nagyon sokáig tart. Tudta, hogy csak a kezét kellene kinyújtania, hogy megérezze a másik, a kedves test jóleső realitását, és magányosan gyötrődött, úgy tetszett, órák hosszat. Másnap reggel fájt a feje, és szeme iszonyúan égett az álmatlanságtól. Beteg vagyok, Millicent, mondta. Kiújult a bajom, ami miatt Folignóban feküdnünk kellett. Milyen betegsége van? Kérdezte Millicent bizalmatlanul. Nem lehet biztosan tudni, olyan sporadikus, kataleptikus, apodiktikus dolog, halandzsászta. Ja, vissza kell mennem Folignóba, a derék Elsley doktorhoz, hát, hogy tudom. És őt mégis ismerem. Magával mi lesz, Millicent? Hát én is magával jövök természetesen, ha beteg, csak nem hagyom egyedül. Különben is már megnéztem minden szénai primitívet. Mihály meghatva csókolt kezet. Késő délután már Folignóban voltak. Külön vette ki szobát Mihály indítványára, mégis Elsleynek nem kell tudnia, mondta. Elsley este felé meglátogatta Mihályt. Meghallgatta Mihály panaszait, és az örvény érzése csak hümmögött. Az agórafóbia egy neme. Egyelőre pihenjen, aztán majd meglátjuk. Mihály napokig feküdt. Az örvény érzés ugyan nem tért vissza, de nem volt semmi kedve felkelni. Úgy érezte, hogy ha felkelne, megint elfogná az örvény. Lehetőleg sokat aludt. Bevett minden idegcsillapítót és enyhe altatót, amit Elsley hozott. Ha aludt, olykor sikerült Tamásról és Éváról álmodnia. Tudom, mi a bajom, mondta Elsleynek. Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság? Mondta Elsley. Bizonyára van, de arról nem szabad beszélni. Gondoljon Faustra. Ne akarjon újra fiatal lenni. Isten adja a férfikort és az öregséget is. Millicent szorgalmasan, bár unatkozva meglátogatta. Este felé benézett Elsley, és együtt mentek el Mihálytól. Mondja meg őszintén, mondta Elsley, mikor egy nap egyedül ült Mihály ágya mellett. Mondja meg őszintén. Nincs magának valaki kedves halottja. De igen. Sokat gondol rá mostanában? Igen. Ettől kezdve Elsley gyógymódja mind kevésbé felelt meg az orvostudomány szabályainak. Egyszer egy bibliát hozott magával, egyszer egy rózsafüzélyt, egyszer egy lurdi szűzmáriát. Egyszer észrevette Mihály, hogy mi alatt ő Millicenttel beszélget, Elsley kereszteket rajzol az ajtóra. Egy szép nap pedig hagymakoszorúval állított be. Ezt tegye a nyakára, mielőtt elalszik. A hagymaszaga nagyon erősíti az idegeket. Mihály elnevette magát. Doktor, én is olvastam a Drakulát. Tudom, hogy mire való a hagymakoszorú. Hogy távol tartsa a vámpírt, aki az ember vérét szívja éjszaka. Úgy van. Örülök, hogy tudja. Mert hiába nem hisz maga abban, hogy a halottak vannak valamiképp. Maga a halottaiba beteg. Meglátogatják és elszívják az élet elejét. Az orvostudományt nem használ. Akkor vigye haza a hagymakoszorút. Az én halottaimat nem lehet ilyesmivel távol tartani. Azok bennem vannak. Természetesen. Manapság már a halottak is pszichológiai eszközökkel dolgoznak, de a lényegen az nem változtat semmit.
Csak kell védekeznie a halottai ellen. Hagyjon békében, mondta Mihály kissé ingerülten. Mondja azt, hogy agyvérszegény vagyok, és írjon fel kínai vasbort és brómot az idegeimnek, az a maga dolga. Persze, hogy az. Én többet nem is tehetek. Halottak ellen nem segít az orvostudomány. De vannak erősebb, természet fölötti eszközök. Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azon segít, aki hisz benne. Ez rég túlhaladott álláspont. Különben is miért ne próbálnám meg? Nem kockáztat semmit. Dehogy nem. Az önérzetem, a méltóságom, a racionális lény öntudatát. Ezek hosszú és semmit mondó szavak. Meg kell próbálnia. Át kell mennie Gubbióba. Ott él egy csodatévő szerzetes fent, Szántubáldó kolostorában. Gubbió? Erről a helyről egyszer már beszélt nekem. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ott valami nagyon kísérteties dolog történt magával. Igen. És most el is mesélem, mert talán ez a történet meggyőzi. Ugyanis éppen erről a szerzetesről van szó benne. Halljuk. Tudja, a dolog úgy volt, hogy én Gubbióban voltam városi orvos, mielőtt ide kerültem a kórházhoz. Egyszer egy beteghez hívtak, aki úgy látszik súlyos idegbajban szenvedett. A Via dei Consoli ebben a teljesen középkori utcában lakott egy sötét öreg házban. Fiatal nő volt. Nem Gubbióból való, nem is olasz, nem is tudom milyen nemzetiségű lehetett, de jól beszélt angolul. Nagyon szép nő volt. A házbeliek elmondták, hogy a nőt, aki mint fizető vendég lakott náluk, egy idő óta hallucináció gyötrik. Az a rögeszméje, hogy éjszaka nincs bezárva a halottak kapuja. Micsoda? A halottak kapuja. Tudnélik, Gubbióban ezeknek a középkori házaknak két kapujuk van. Egy rendes kapu az élők számára, és mellette egy másik, keskenyebb, a halottaknak. Ezt a kaput csak akkor bontják ki, mikor a koporsót kiviszik a házból. Azután megint befalazzák, hogy a halott ne jöhessen vissza. Mert úgy tudják, hogy a halott csak ott jöhet vissza, ahol kiment. A kapu nincs is egy szinten az utcával, hanem mint egy méterrel magasabban, hogy ki tudják adni a koporsót az utcán állóknak. A hölgy, akiről beszélek, egy ilyen házban lakott. Egy éjszaka arra ébredt, hogy a halottak kapuja kinyílik, és belép rajta valaki, akit nagyon szeretett, és aki rég meghalt. És attól kezdve minden éjszaka eljött a halott. Hát ezen könnyű lett volna segíteni. A hölgynek egyszerűen el kellett volna költöznie. Mi is ezt mondtuk, de ő nem akart elköltözni. Nagyon boldog volt, hogy a halott meglátogatta. Egész nap csak feküdt, mint maga, és várta az éjszakát. Közben rohamosan soványodott, és a házbeliek nagyon aggódtak érte. Meg annak sem örültek, hogy minden éjjel egy férfi halott jár a házhoz. Igen szigorú, erkölcsi felfogású, patrícius család volt. Engem tulajdonképpen azért hívtak, hogy orvosi tekintélyemmel bírjam rá a hölgyet, hogy elköltözzék. És maga mit csinál? Próbáltam megmagyarázni a hölgynek, hogy hallucinációi vannak, és gyógyítatnia kellene magát, de kinevetett. Hogy volnának hallucinációi, mondta. Minden éjszaka itt van. Igazán, kétségbe vonhatatlanul, úgy, mint maga most. Ha nem hiszi, maradjon itt éjszakára. A dolog nem volt egészen nekem való, mert én kicsit talán túlságosan is fogékony vagyok az ilyen természetű dolgok iránt. Mégis kénytelen voltam ott maradni, orvosi kötelességből. Egyébként a várakozás egyáltalán állott kellemetlen. A hölgy nem volt rémült vagy extatikus, csodálatosan józan, sőt, annélkül, hogy dicsekedni akarnék vele, valósággal kacéran viselkedett velem szemben. Szinte el is felejtettem, hogy miért jöttem oda, és hogy az éjfél közeledik. Éjfél előtt egyszer csak kézen fogott, a másik kezébe mécsest vett, és levezetett abba a földszinti terembe, amelybe a halottak kapuja nyílt. Be kell vallanom, nem láttam a halottat, de az én hibámból nem mertem bevárni. Csak éreztem, hogy rendkívül hideg lett, és a mécs lángja lobogott a léghuzamban, és éreztem valahogy, az egész testemben éreztem, hogy még valaki van a szobában. És
megvallom magának, őszintén ez több volt, mint amennyit én el tudok viselni. Kirohantam a szobából haza, bezártam az ajtót és a fejemre húztam a kalapot. Persze maga erre azt mondja, hogy a hölgy szuggesziója alá kerültem. Lehet. És mi történt a hölgyel? Ja, éppen azt akarom elmondani. Mikor látták, hogy orvos, legalábbis ilyen orvos, mint én vagyok, nem segíthet, elhívatták Páter Severinust a Szántumálló kolostorból. Ez a Páter Severinus nagyon különös és szent ember. Valami messzi országból vetődött Gubbióban, nem lehet tudni honnan. A városban nem igen lehetett látni, csak nagy ünnepeken vagy temetésen.

kérdezte Mihály hirtelen sejtelemtől megragadva. Ez a Pater Severinus, ez csak ugyan valami idegen országból került oda. Igazán nem tudja honnan. Sajnos nem tudom. Más se tudja. Milyen ember? Már a külsejét gondolom. Elég magas, szikár. Olyan, mint a szerzetesek szoktak lenni. És még most is ott van, abban a kolostorban? Igen. Ő hozzá kellene mennie magának. A maga baján csak ő tudna segíteni. Mihály mélyen elgondolkozott. Az élet tele van megokolatlan koincidenciákkal. Ez a Pater Severinus, hát ha csak ugyan Ervin. És a hölgy Éva volt, akit Tamás emléke kísért. Tudja mit, doktor? Holnap elmegyek Gubbióba. A maga kedvéért, mert olyan kedves ember. És a halottak kapujra is kíváncsi vagyok, mint műkedvelő vallástörténész. Elsley nagyon örült az eredménynek. Mihály másnap becsomagolt. A látogatóba jövő Millicentnek azt mondta, el kell utaznom Gubbióba. A doktor azt mondja, hogy csak ott gyógyulok meg. Igazán? Attól félek, hogy akkor el kell búcsúzni. Én még itt maradok egy ideig Forignóban, nagyon megszerettem ezt a várost, pedig milyen dühös voltam eleinte arra a franciára, aki ide csődített, emlékszik? De már nem bánom. A doktor is nagyon kedves ember. Millicent, sajnos én még mindig tartozom magának, végtelen röstellem, de tudja nálunk a Nemzeti Bank utalja át az idegen pénzeket, és az nagyon komplikált gépezet. Nagyon kérem, legyen egy kis elnézéssel. Most már igazán a napokban itt kell lenni a pénznek. Szóra sem érdemes. És ha valami szép képet lát, írja meg.

0: mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 9.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizeg szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona víg poéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények, asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmod ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekerek.

0: Juhász Gyula, himnusza mulandusa. Alázatos szolgád vagyok neked, ki nem hajtottam térdet és fejet a föld hatalmas dúsai előtt, de ünnepellek téged, bús erőt. Itt minden változó a nap alatt, szalad az év, suhan a pillanat. Világok vesznek, népek rendje hull. Te állsz és vársz ránk, örök, büszke úr. Sarló alá te hajtod a kalászt, és zöld palástból lesz sárgult palást, és piros hősből lesz fehér hal, fényből homály, mivel te akarod. Mulandóság, te dalt teremsz nekem, hogy talmozhassak eltűnt éveket. Halott rózsákon, hervadt lágyokon, egy elvesztett édennel gazdag. Hadi Endre, az én hadseregem. Fiatal, forró, páratlan hadseregem. Nem baj, ha meghal. Enyém az ország, s tiétek a legszentebb hivatalok, ha meghal. Ezt okosan csináltam. Jöjjetek ti, nálamnál bűnösebbek, szebbek és kedvesebbek, többek és jobbak, fiatal. Ti vagytok az én országom, s tiétek lesz itt minden, ingyen, egy kicsit lelketekért, s miattam. Előre, drága hadseregem, előre, bűneim piros zászlóját, erényeimnek sok fekete rojtjával lobogtassátok, síromból is rátok, ha bár ócska a szó, vidáman nézek, vitézek, fiatalok, előre. Nincs már nekem semmim, ti vagytok az örökség, a jutalom, ti vagytok a dalom, s fiatalok, fiaim, szép lesz elesni, értetek? Majdnem, majdnem, fiatalom.
1: Juhász Gyula, még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek száma sok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített korafagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem, utódom sem lesz már nekem. És mégis, mégis jó dolog, hogy élek, és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok, a földön is ifjú szemek, még egy ideig nem megy.

Szabó Lőrinc az eredmény. Hát éltem. Eredménye 50 év, egy hiány. Folyton csak dolgoztam érte. Pénzé változtam, házi úr zsebébe folytam lakbérnek. Család kenyerét vetettem, és magam voltam a rét, melyről elindult, stányérunkra érve pecsenye lett a borjú. Ujjam égve világított 10 gyertya, és ha gép, ha gyár kellett, szívem hajtotta. Hely, de nyafogtam sorsomon, de sokat, hogy nincs értelme, és hogy tönkre megyek. Most megy. Vénülő szememmel, amely annak is örül, ha kisüt a nap, áldom az értelmetlen élet. Tóth Árpád széthult légiókkal. Jaj, de furcsa érzés, vén fiúk, szegények, ráeszmélni, nem vagyunk már a régi legények. Hajunk közt az első könnyű, finom délrel fordulni a szép nők után, megriadó vérrel. Látni, míg nézésünk ringásukat issza, hogy ők immár, Uramisten, nem ránk néznek vissza. Tudni, hogy ha búgnánk, ölej meg virágom, nem az lenne legszebb nóta nékik a világ. Jaj, pedig a vágyunk csupa bús mohóság, mintha mind egyszerre nyitnak a megkésett rózsák. Most tudnók a szót, a legfájóbb sóhajtót, most esnék jól legvadabbul berúgni az ajtót. S jaj, a bölcsesség, az aktanító mester váltik dörmög a fülünkbe lassabban a testtel. Vigasztal fogatlan szája régiókkal, de mit ér egy bukott császár széthult légiókkal? Volt dicsőség, nem volt? Szívünk sose bánja, mint Cézárnak egy rabszolgalánya, akit sírva híjon, ölej meg virágom. Hiszen látod, azt se tudom, éltem a világot.

Eldorado. Van egy ország, Eldorado. Innét a nagy királyhág. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lapja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg, akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap este. Más kisöpri házatáját, el sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. S minthogy tenni már nincsen mit, legfelebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik, úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak, szájjal áldoz a közjóra az országnak dúslakója, hát a hazát, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose látott. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját, boldognak, boldogtalannak uraságot, földet adott.

0: Arany János, János Papországa.
1: Büszke harcos kalandornő kétségem. Két élika, mely ha moccant jobbra-balra szedett. Jobbra-balra merre fordult a fegyvernek éle? Puszta lett a népes ott. És üvöltött rajta a vég, farkasok belé. Kin a német, minthogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbusula, cselt szövött titokba. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermet állta. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborlópogány, Isten a te lelkedet bár mint pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi része. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe maradt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is bor tulok lett a dulás, a pénz nem kinél, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán Dinondáma, keresztény kivorja. Hirdeti az istenikét, papok bora, borja. Kocsma lett az istenháza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megkívül. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lag, kalát, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hívták ezt a vidéket, János Papország. Kedves ország naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak, kújtorgó evek lakoztak a jósült szagában. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből vágott, s jót ivott rá a csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. És addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkon. És aki egyszer megkívánta, azt be is bocsáták, pogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondhatják, hogy minden termék tizedét, port és búzát és baromfit, földeket is mellé, faluszámra jobbágy népet, aki a kövér pusztákat ingyen megművel. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, csak a pásztor legyen ébren, hadd aludjék anyám. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót, minél több félé, ültesd a nyakadra. Béketűréssel fogadjad, a tulajdon Eszterhéjad alól kizakad. Ötödik. Mit én tudom én? Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevére, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyál magát pusztítni, csak nem mindené. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odatta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ez küzdésre készít, felsohajtnak. Jöjjön! Jöjjön, János!

Váci Mihály, mindenütt otthon. Otthontalan csavargó vagyok én, hiszen minden vidéken otthon érzi magát szívem. Minden határ fölött a régi kék az ég, s a rozsban mindenütt lefognám kedvesen szemét. Űrházikók előtt akárhol is apám tiszteleg, s a sorompók köz suhanunk, megint gyerek leszek. És minden állomáson én mindig megérkezem. Szinte leszállnék mindenütt, hol lámpaink nekem. A városok hatalmas hangszerek, húrjaikon botladozva emlékeim dallamait újra tudom, harangszavuk nagy pálmaága fölém hajol, s egy ismerős pad mindenütt int felém a fák alól. Én nem tudom, már sokszor félek, vétkezem. Hát nincs anyám, szerelmem és barátom én nekem, hogy én akárkit bárhol is bolondul szeretek, s a földön én itt idegen sosem lelek. Ha már kezet fogott és hallgat velem, vagy elkapja az utcamély fölött fuldokló tekintetem, már üldögélnék órákig panasz a tornya alatt, amíg fölöttem szíve harangütéseit

mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmad szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a télzúzmarázda, néhol egy-egy kis virágnyit, az is enyém egy parányit. A virágban téged lennek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd, mint beteg az ágyba, visszavágyik a magány. Te adsz neki puha párnát, te virrasztod éjjel álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatom a telleplezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a sebnyílásom. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidalom. Verseimben van-e érdem, sose bár, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hintse távol. Elég, ha nekem mi

Kova merült el szép szemed világa. Mi az, mi kétes távolban keres? Talán a múlt idők sötét virága, min a csalódás könnye rengedett. Tán a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár felé. S nem bízható sorsodnak jóslatában, mert egyszer az csalóton keresét. Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldogoly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalú festett egekben is. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó napba nem tekint. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget, csak a szerénynek nem hoz vágya kint. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeti, kit gőg, mohó vágy, s fény el nem varázsolt, földön honát csak olyan lelheti. Ne nézz hát vágyait távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő. Nagy tenger egy kebelnek, megférhetetlen oly kicsint anyám. Hullámin holt fény, s ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magán. Ha van, mihez bízhatnod a jelenben, ha van, mit érez, gondolj és szeress, maradj az élvel kínáló közelben, stán szebb, de csalfát tábort ne keres. A bírhatót ne add el álompénzen, melyet kezedbe hasztalan szorítsz. Várt üdvöd kincse, bánatára lézen, ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz. Hozd, ó, hozd vissza szép szemed világát. Úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő a meglelé zöld ágát, egész erdő virágja csalja vár. Maradj közöttünk ifjú szemeddel, barátod arcán hozd fel a derűt, a napja lettél, szép delét neveddel. Ne adj helyette bánatot.

de éppen ezért röviden. Mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok. De művész vagyok, használni akarok. Népnevelő vagyok, meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájakon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba válj, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel, színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálom önöket is felvezetni a boldogság helyére. Estén címe Életem története 3 tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongoraművész.

hogy is kezdődött. Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, és meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apa. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd, tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem. Az egyik az életét, a másik a boldogságot. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam hiába. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagy hírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgáztam.

minden strófa közben. Tánc, óriási sikere. Hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban, a kokottok és ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, Summerzett Mom színház című darabjának főszerepét, Juliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Big Színház újból feleveníteni Rutka Éva. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegeset, valami fontosat, embertársak. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Julia színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánata. Nevetek, és felszabadítom a nevetéseket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazsággá. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a szín.

0: jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Mici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Tercek alatt meghódítja, akivel kikezd.
1: Tény, hogy van a madarában eredet is.

a munkásotthon homlokára. Ki itt belépsz, templomba lépsz be. Szentség a munka és erő. Ez a jövő nagy menedéke, embert egekbe emelő. A munka, a rend és a béke, az életünknek lelke ő. Csak az bitang és az hazátlan, ki herebódra él magában. Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok, hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt. Ki itt kimétsz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkál.

eszmében. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt él bennem, s a kin van az éj, egy nap süt idebent. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha elé, ha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Nem dörgölőzzik sült lapocka számahoz, szívemhez kisgyerek. Ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fa tövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyomércámhoz nyers, különös, édes, holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagónokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevül, s te lelkedet érzed, a lázat. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. És megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s látom,

Csak képzetet lehet feledni. S hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöntudat? Az meglett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, sem senkinek. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langy tócsába, hunyorgott, röffent még felén. Ma is látom, mi tétovázva babrák pihé közt a fény. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösz sötétben. Így iramlanak örökében kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, és könyöklök,

szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom szerelmet.

Szerelemdal a csikóboros kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek, megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérce forma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, bús szívemnek szegénykének. Ha bánatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuckóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat

szülnél apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával.

0: az, aki pillangos cipőjében végigment azoknak az öreg embereknek a mellényén, akik manapság félig megvakulva és szótlanul tartják kezüket a poharukon, a szarvas és keresztéri korcs megsötét bókáló sarkai. Ő az, aki ott hagyta ibolya illatát a főutcai templom előtti padon, hogy még napjainkban is megszerelmesedik a fiatal ember. Ő ment föl szeliden a holddal a Gellért hegyre. Az ő neve hangzott a tabáni torony harangzengésében. Ő ment oly illatosan vasárnap délelőtt a templomba, mint a májusi oltárok. Ő dicsérték a régi terek, kanyargós utcák, mohos házak a festiek előtt. Őróla álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá, és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a közvényes öreg uraknak, a császár fűtő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyja? Az anyját?
3: Tessék, parancsolni, Rezedau! Sört vagy piros bort tesz?
1: Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, a Kárpát alatt, a híd kőpárkányára könyökölve, a kőszent mellett, alul a barna híd ódon ívei alatt színes kavicsok felett vágtató paprát folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kékerdőkben.
2: Anyját? Nagyanyját?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai alatt, miközben a nyírség apránként magára húzogatta álomködös kendőjét, mint egy beteges hölgy, aki délutáni ábrándozások után alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekinget.
4: Nagyságos uram!
1: Hozzáindultam egykor 25 éve Budapestre.
2: Antóniához.
1: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, s amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltak.
5: Itt van! Itt megtaláltam!

0: kesergő, özvegy menyecske hadaló ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, bemegy húkom kendermagos. Kutlósom is alattomba, karistól az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alatt fogják bojtáromat, kumborbála, mint próbálja, másfél mázsa rengő hája, ejszen! Pékfattyának pap az apja, van imának foganatja, ujjik körke olyan herda, ezer helyet kaniperda, kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat, már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja, rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságon, dűlöngélő kántorének beadott a keszőcímnek, kutamású más legényem, kármentőben nevetgélőn. Hallod már is, szaladklár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kimiskárolva. Ejszen! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtóm, hücs ki, buksengel az ajtón. Félmeszely jársz, leves csontja, kujonomként és kujonta. Vetett lábbal devernében már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a fosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felfrédálja, szárító búz szűzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukoricagór és benne, ami nem az úré, te bandás túrtól vagy gazda, fellárnázlak a falvakba, ejszen, furkóbontkós vasvillások, jöjj nagy szorongattatáson, cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajusz a szikrátány, belesápad a szivárvány. Táncra perdő ustorára, háton cserdő mustborára, ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe. Tengertánc. Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, lupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Elkapjuk a kantinos lányt, élet rutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet csúszva, egyet völgynek, egyet cseszve csajra, hajszra, bábulábú csecse hölgynek életúton rutin hajsza.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Borbé, suszter, fűszerüzlet, aszfalt, koptatott lapája, rójad, mert még leköröznek retyerót a rutin pálya.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet cseccsel, egyet orral, egyet hassal, puppal, háttal, ki nagy garral, rosszat forral, sasszé bögyel monnyal, gáttal.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Vízdíj, gázdíj, villanyszámra, totószelvény trafikosnak, fizes köles nagy évszámra, tisztességből rutinos vagy.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Ez a járgány, ez a kalló, kergek útnál vakló útja, ez a szívében kárvalló, mi vagyunk a húttak útja. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rutin tisztelő törvénye, tucat számra alakmások, innen jogod és érvényed, rutinlátó hitvallások.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet eljobb, rabbal rázva, lóra valló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghimbálni nem ulaszt el. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünknek, rutin, naptár, numeráit.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábad rántó rutin ritmusára.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Sürgésforgás napkeltével, munkavégzés napszállatra, s lenned Isten kegyelméből félkegyelmű megszállottja.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Veszendőben rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlok minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: Fokmester három hadaló rigmusa, a Libegő című vándorjáték. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál, jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő forozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat. Éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vén, tüket, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, bor, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes a jó bugás, arat a világ, csilicsaj, csilikanal, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban, a bajok, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a pige, a nagy menő, csorog a világ, kanaki nincsen, kuncsorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, pincétől toronypadlakig, lakik, valakinek arra lesz mondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki rész, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja, mulat a világ, haláli jó, mulat.
1: Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyeő, dobol a világ, magasodik a lárma bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, duma-dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú áradat, cipel a világ. cipel, aki nem cipel, mert rongya se télire hullik a férje se, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton, unosuntalan, boldog, boldogtalan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaind, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tűntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tánc, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Egy kis maraton utáni levezető. Köszönöm műsort, köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével és anyagiak is támogatta a rádiót. Mi is nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük ti is. Hallgassatok minket tovább.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Rövidesen nyílik az ajtó, és belép a szobába Vanek úr egy kosárral. Szemeinek a szoba félhomája még sötét, de nem gyújt villanyt. Leguggal az állathoz. És mit tesz Vanek úr? Előhúz a kosárból fém tálcát, egy csörgő kígyót. Lehetséges. Egy szakállas törpe varázslatát nem is említeném. Mi lehet az, amit ebben a szituációban egy oroszlán előtt kizárólag Vanek úr vehet elő az egész világon soha és senki más? Megfogóckodtak? Egy úgynevezett komplett kávéházi reggelit. Na, becsület szavamra. Szédültem. Ilyen nem létezhet. Szép, fényes fémtálcán kávé, dzsem, vaj, tojás, sonka és apró nikkeltartályban néhány kockacukor. Ez volt a kosárban. Nem állom. Kitölti a kávét egy tálra, megkavarja kávéskanállal, leteszi Vendrénen úrnak a dzsemmet, a habot és felkeni a vajat két zsöblére. Szabályszerű szendvicset készít. Aztán letesz az oroszlán elé egy csomag cigarettát. Látom, hogy mellettem a horpat homlogú, aki közben magához tért, keresztet vet az asztal alatt. Lehet, hogy Vendréner úr mégiscsak Franciaországban nyomorgó artista, aki állatbőrben lakik. Úgy nyomban kidobja a kezét a száján keresztül, behúzza a cigarettát, a gyufát és rágyújt. Amely esetben a horpat homlokú itt mellettem meghal. Szerencsére ettől a látványtól megkímélt a sors. Vendréner úr megszagolja a cigarettákat, és azzal a kérdő, unatkozó pillantással néz Vanek úrra, amelytől olykor az ember azt hiszi, hogy a bestia azonnal vállat van. Nézze, magyarázza a ragadozónak Vanek úr, és lelögdösi a cigarettáról. Magának nem kell ezt elszívni, de azért széttiporni is felesleges. Nekem kötelességem ezt idehozni, nem magának nem kell elszívni. Ha sétálni akar, ott van magának a perzsaszőnyeg. És tessék, itt a 100 frankja. Ez nem vicc. Letesz az állatnak 100 frankot. Most látom csak, hogy Vendrénen úrnak még szépecskén van megtakarított pénze. Legalább 3000 franknyi bankjegy tornyosul a sarokban egy nehezék alatt. Ebből már kezdhet valamit a bestia öreg napjaira. Ezután a házfelügyelő távozik, becsukja az ablakot, és én kissé kinyitom a másikat. Vendrénen úr a komplettjét hapsolja. Az ügy misztikus, de végre is apróságom a titokzatos eseményekhez képest, amelyeket nem értek. A mater is az övé. Kész kávéház. Nem volnék meglepve, ha váratlanul kopognának az ajtón, hogy Vendrénen úr a telefonhoz kérik. Közben a horpat homlokú rángatja fél vállát, mint aki gránátnyomást kapott. Most rettek csak igazán, amióta Vanek urat látta. Ha a nagy férfiú valamilyen véletlen folytán bajuszkötőben jön a komplett reggelivel, akkor ez a betörő már nem él. A helyzetnek minden esetre megvannak a maga előnyei. Ezeket használjuk ki. Hát beszél vagy nem? Mi van azzal a gránátjelzésű holmival? Förmettem rá az ordonom. Nyelt és nagy nehezen megszólalt. Fél éve szabadultam. A kisasszony jött és egy munkát ajánlott. Sokszor jött, de kevés pénzt ajánlott. Egyszer a kapuig kísértem, és így megjegyeztem a házszámot. Mondja meg, milyen munkát kellett volna elvégeznie? Betörésről volt szó. Egy tárgyat kellett volna ellopni, amiben 7 lángú gránát van bepréselve. Kihez kellett volna betörnie? Egy Almási Péter nevű íróhoz. Mintha a fejbe vágtak volna. Ott állt a megtermetten. A horpat homlokúnak bőségesen volt ideje ezt kihasználni és menekülni. Az oroszlán felé is vedeztem. Vendrénen úrra nézek. ő rám. Talán tudja, hogy most milyen nagyon fáj a szívem. Hát ezért volt a barátság, a plátói mese. Valamit szeretne megszerezni, ami a birtokomban van. Kábán néztem körül a szobában. A falon egy kép, hatalmas, tiszta portré. Idősebb ember, okos homlokú, roppant bajusszal, mely vastagon jön le a száj mentén, két oldalt maroknyi elágazással. Különös, hogy a két bozontos szemöldök egyike ferdén felível, amíg a másik, mint a lehúgyná, szinte rálapul a szemre. Jobb arcán hosszú forradás. Ügyvédben, katonatisztben, általában intellektuális vagy polgári egyénnél csak Oroszországban láttam ilyen bajuszt, bozontos szemöldököt. Az arc különben városias, okos, intelligens, magas homlokú, nyílt szemű. Érdekes, okos öreg úr arca volt, aki egyszer látta, nem felejtette el. A kereten ez áll. Alekszander Gorcsevnek barátai. Alatta ugyanennek az arcnak a halotti maszkja. Azután egy kisebb kép. Orosz stílusú síremlék, amelyen előbb Cyril, majd francia betűkkel olvasható. Alex Shermin Gorcsev élt 58 évet. Ez volt az egyik rejtélyes szereplője az évtizedes kísérteties póker tragédiának, amit utánam lopódzik Párizsban, és állandóan ijeszget, ösztökél, mintha valami tennivalom volna az ügyben, amit nem ismerek. Sorra járom a szobákat. Tanás tanul bolyongok a porlepte házban. Két szobán látszik, hogy laknak benne. Az egyik az a bizonyos erkélyes. Itt láttam kinézni Emin pasát. Tovább. Minden lépéstől olyat recsent a szúette falépcső, mint egy-egy puskalövés. A tágas ebédlő belső karzatára vezet. Itt úgy látszik, évek óta nem járt senki. Bizonyára vendégszobák nyílnak innen. Felérek. Úgy van, ahogy hittem. Sorban vendégszobák egymás mellett. A falon festmény, amely madár távlatból, a tenger habjaiból kiemelkedő szigetet ábrázol, előtérben fehér kastély, gyönyörű pálmákkal, és az alján, rézlapon odaírva, Kalahad. Ennek a kicsinyített mását Nedda szobájában már láttam. A karzat közepéről egy széles szárnyú ajtó nyílik. Egy szerencsétlen idegen család legbelsőbb szentélye előtt álltam. Az ajtón keretben felirat. Ember, ismerős vagy betörő? Ha van lelked, ne nyisd ki ezt az ajtót. Itt dr. Alekszander Gorcsev megölte magát. Ő volt a legjobb, a legkellemesebb ember a világon. Az igazságot olykor eltemetik, de a hazugság mindig kiderül. Addig maradjon zárva a legszörnyűbb hazugság ajtaja. Visszatérek. Gorcsev Iván. Itt volt talán a barokk villa titkának a megoldása. Mellettem. Csak a kezemet kellett volna kinyújtani. De ez a tábla, mintha őrt állt volna mellette az idegen családfő. Elrohantam. Galahadi kaszinó. Gyors léptekkel mentem Párizs utcáin, mint akinek rendkívül sürgős dolga van. Még mindig lázas lehettem. Emin pasa, Gorcsev, a hordágyas menet, a horpat homlokú csavargó, Banek úr, az oroszlán váltakozva ugrándoztak lüktető agyamban, és mindig újra Nedda. Nedda! Ki ez a csodálatos nő, aki egyszer angyal, egyszer szélhámos nő, és akit annyira szeretek? Meg kell mutatnom neki, hogy én nem vagyok egy szánalomra méltó álmok futója a Párizsi utcának. Meg kell mutatni a bennem tomboló élni vágyást, akaratot és tehetséget. A Café de la Paix-hez érkeztem. Akkoriban a legendák, ha ilyesmi előfordult a világon, a Café de la Paix-ben kezdődtek. Mi ez a kávéház Párizsnak, Európának, sőt egy kicsit az egész világnak? Talán még akad alkalmas szerző, aki sok kötetben megírja, hogy milyen emberek, milyen idők és hangulatok örök bányája az öreg Café de la Paix. Teraszával a Place de l'Opéra felé, és hogy mellékesen a Boulevard des Capucines-re is kiraknak egy teraszt, esténként meg egy-két kokszkáját is. A tarka összevisszaságban, zsibongó vendégek között hajléktalan koldusok ülnek kifogástalan ruhában, lakcipőben, olykor enyhén púderezett arccal. Ágról szakadt egyének, ragyogóan tapató hajviselettel, hótiszta gallérban. Utolsó filléreikért itt drága kliszma cigarettát vásárolnak, mert talán éppen ma lesz szerencséjük. És ilyesmihez kliszma kell. Párizsban soha semmit nem lehet tudni. Ez az egy biztos. Itt vagyok például én. Nem is például. Itt vagyok én. Kizárólag és egyedül a világ tengelye, mely körül az egész föld forog. Ha a szerénységem nem tiltaná, azt is mondanám, hogy a naprendszer. Innen belülről nézve, ez határozott és rideg tény. Egy bizonyos korban csalhatatlan optikai csalódás. Szóval én véletlenül ellenőrizhettem a megdöbbentő és véletlen közjáték fontosságát. A nagy véletlen így történt. Bemegyek a Café de la Paix-be. Először Ribáriba ütközöm. Nagyképűen meséli, hogy megismerkedett egy brazíliai özvegyel, Madame Tortellével. Vanek úrnak is bemutatta. Sír Lajosnak éjszakára szállása volt. A hölgy igen humánus. Ekkor érkezik Réz Jenő. Réz Jenő, aki nagyon szeplős és mindig vigyorog, mint egy amerikai cigarettareklám. Réz Jenő, aki azon felül harsány volt. Továbbá túl gyengéd jelzőkkel illette embertársait, nemre, korra való tekintet nélkül édesnek, cukrosnak, harmatcseppnek és gyöngyvirágomnak nevezte őket. Sajnos súlyt helyezett arra, hogy mindenféle találkozása az életben szenzáció legyen, az se baj, ha mindenki oda néz, amikor ő éppen felordít, vagy egy rossz viccen sikoltozva és ájulásig kacag. Ilyenkor az is lehet, hogy a viccet nem hallotta. Vigyázz! Ne vedd észre, jön a Réz! Súgja Ribári és elhúzódik, de közben még azt is hozzáteszi gyorsan, nem láttál engem még Párizsban. Egy perc és a kávéház egy vad indián csatakiáltása lesz figyelmes, néhány ideges járókelő besiet az utcáról. Mi van? Réz Jenő fotóriporter, és már kora ifjúságunkban, amikor még hittünk ösztöndíjainkban, okleveleinkben és a művészetben, ő már akkor is minden vidámsága ellenére rideg materialista volt. A fényképész majdnem kivétel nélkül tárgyilagos egyéniség. Réz Jenőnek külön fényképész filozófiája volt. Például, egy fotográfus materialista, mert hinnie kell abban, amit lát, mivel folyton megörökíti. Továbbá egy nagyító lencse szűk látókörén átnézi a világot. És megfigyelhetjük, hogy akik mindent felnagyítanak, azok általában szűk látókörű emberek. A szűk látókörű emberek nagyon keveset tudnak, de azt alaposan. Ezt megfigyelhetjük a kompurzárnál. Mennél szűkebbre állítjuk a függönyzár nyílását, annál élesebben mutat az objektív. Bizonyos fokig alacsonyabb rendű embernek tartottuk Réz Jenőt, ám bár rokon szenves volt, a kisi parlag is, amit elsősorban az okozott, hogy sűrűn nevezte az embereket gyöngyvirágomnak. Ide figyeljen, gyöngyvirágom, felmegyek a várba fényképezni. Ha arra van dolga, elviszem kocsin. Útközben aztán fecsegett, össze-vissza beszélt, esetleg énekelt is, közben a fényképezőgépet dobálta, majd ismét elkapta, miközben állandó rettegésben élt, hogy leejti. Csúf neve is volt. Mivel a fotóriportjai mellé ő írta a szöveget is, ami bizonyos megvetést jelentett nála az írás mesterségével szemben, mivel tudta, hogy gyatrán ír. De végre is a kép a fontos. Kit érdekel manapság, amit írnak? A kornyelve a fotó. Ezután írókép. A nagyfőnök volt a neve. Sőt, már úgy is nevezték, hogy nagy kép az írófőnök. Alacsony, köpcös és vidám fiú létére, felsőbséges magatartásunk ellenére kedvelt bennünket. Most is, ahogy meglátott, ezt rikkantotta. Cukros almási, háló gyöngyvirágszál! Hát maga itt van? Még nem, de az esti gyorsan érkezem. Maga mikorra várható? Mit gondolt, hogy csak látszom? Isteni! És akkor át röhögött, hogy a pincérek idegesen forgolódtak. Tudja, hogy maga hallatlanul jó pofa? A kávéház Boulevard de Capucine felé néző frontján hosszú, keskeny asztal állt süteménnyel, bélszínnel, sonkával, tartárral és szendvicssel megrakva. Ide vonszolt nyomban, miközben lesodorták a kalapját, de nem törődött vele. Rettentő gyűrött, csúnya kalapjai voltak, és azt állította, hogy foglalkozása révén rendkívül rongálja a kalapokat. Itt a magyar válogatott Párizsban? Kérdeztem. Igen, megérkeztek a válogatott jópofák Párizsban. És evett, és belém is tömött néhány süteményt. Szokatlan eleganciával, életvidáman és jól tápláltan álltott, ami érthetően idegesített. Majd a Viola száll? Kérdezte. Baka mit csinál? Dőbe jöttem. Ne kezdjen ez itt mindjárt sajnálni. Én igazán nem panaszkodhatom, fotóriporter vagyok. Jól megy. Igazán, feleli tisztelettel, csodálattal, kíváncsian, kérdezve és buzgón. Magám már otthon látszott. Ribári, aki eddig egy páholyra támaszkodva állt és figyelt minket, most könnyedén elhaladt előttünk a gőgös arccal, ráncolt homlokkal maga elé bámulva. A Ribári! Süvölti rész, mint egy sziréna. A nagyember megfordul, fehér kesztyűs kezében lógatja az aktatáskát, szélénél fogva és bizonytalan arccal nézi részt. Ön... Várjon! Ne mondja meg! Gondolkozik kissé. Tudom, hogy ki. Jegyszedő volt a gőzfürdőben. De Ribári úr, hebegi, én Rész Jenő vagyok. A fotóriporter. Most azonban az előkelő úr felfedez engem. Nézd csak, Almási, mintha évek óta nem látott volna. Hát te mit csinálsz itt Párizsban? Miért nem láttalak eddig? Ribári, kiáltottam nyomban, megértéssel és a nyakába borultam. Ha sejtettem volna, hogy Párizsban vagy. Nem szoktál lapokat olvasni? Na nem baj. Gyere fel holnap a Klericsbe hozzám. Ha nem vagyok otthon, nézzel a külügybe. Hát maga, Rész, mit szándékozik itt csinálni? És megveregette a vállát jó akaratulag. Hát, Ribári úr, tudja, riporter vagyok, és fotografálok. Eljöttem szerencsét próbálni. Hol lehet itt jól ebédelni? Nálam van pénz? Az nem fontos. Kiültünk az étterembe, és Ribári nagy szakértelemmel rendelt. Elő ételnek rákmeridont. És sokáig veszekedett a pincérrel, mert a szerinte legjobb évjáratú 1920-as olasz Chianti pillanatnyilag nem volt felszolgálható. Ribári úr mit csinál Párizsban? Ha mondja, gyöngyvirág, hol él maga? 2 éve vagyok a francia külügyminiszter mellé beosztva, mint a magyar kereskedelmi kabinettiroda sajtóátasé helyettese. Te pedig, Almási, holnap elmész a szabomhoz, és csináltatsz egy smokingot. Az igaz, hogy volt egy szabója Párizsban, de ezt valamennyien elkerültük, mert egyszer Kárpát Renét odahurcolta egy rendőrhöz, hogy Ribári címét szedje ki belőle. Nagyon megdöbbent volna, ha beállítok hozzá, hogy Ribári számlájára csináljon egy smokingot nekem. Mondja, nem tud véletlenül egy ügyes fotóriportert? Kérdezte blazírtan. De kérem, hebegte Rész Jenő, itt vagyok én. Tudj Isten. Na jó, hát majd hívjon fel egy 1/2 óra múlva a Klericsben. Van smokingja? Hogyne? Ekkor megjelent Frederik, Ribári idomított telefonistája, és cinkosan, halkan a fülébe súgott valamit a nagyembernek. Mondja, hogy nem vagyok itt, felelte idegesen Ribári. Azonban a telefonos, akiben egy nagy színész veszett el, 14 éves fiú létére halkan, de hisztérikusan könyörgött, hogy mégis jöjjön, mert azt üzeni a gróf úr, hogy fontos távirat érkezett a stockholmi magyar konzulátusról. Ribári az ajkába harapott, és komoran felemelkedett. Bocsánat, mondta, nekem mennem kell. Kérem Rész, hívjon fel holnap a Klericsben. Maga pedig adjon fel egy sürgönyt, fiam, Budapestre, 100 szó. Átadott egy blankettát. Keresgélt a zsebében. Tud ezrest váltani? Nem tudok, monsieur. Ennyi. Adjál Almási 300 frankot. Köszönöm, Rész, nem fogadom el magától. Hagyjon maga ehhez! Végülis a fiú elvitte a 300 frankot, és tudtam, hogy 30-at kap ő belőle, 270 Ribárié. Nagy fiú ez a Ribári, mondta kisé sápadtan Rész. De elfelejtettek kifizetni az ebédet. Látom, hogy maguk már itt jól gyökeret vertek. Nem mondaná meg, hol kezdjem. Nézd csak, talán lesz valami haszna az ugratásnak. Szívesen átsegítem magát a kezdet nehézségein, feleltem elgondolkozva. A Ribáritól eltanulja ezt idővel az ember. Van gépe? Van egy gépem, 5 nyelven beszél. Gondoltam, keresek valami riport témát, amit együtt megcsinálunk. És azt a még meglévő utolsó ajánló levelemmel elviszi Réza laphoz. Nem volt célhámosság. Mert senki sem kapott egyetlen fillért, amit nem érdemelt volna meg, és mindenki segített a másikon. És mégsem lehet mondani, hogy nem volt célhámosság. Most nem beszélek arról, hogy Ribári később kölcsönkérte egy életre Réz Jenő aranykeretes monokliát. Réz Jenő ezt úgysem merte viselni. Ilyesmit a legnagyobb kockázat nélkül csak Ribári tehet fel. Az ajánlólevél átnyújtás babonájának ugyanis már régen nem voltam híve. Volt azonban egy ajánlólevelem Burenhez, a Pari főszerkesztőjéhez, gondoltam, az megfelelőbb lesz Réznek, mint nekem. Kinéztem az újságból egy érdekesnek látszó hírt. Aha! Öngyilkos lett a Bank of the Mediterranean-nek egy kereskedelmi kiküldöttje. Ide menjen el fényképezni, mondtam nagy köhögéssel, és elolvastam neki a cikket. Gondolja, hogy ez jó? Kérdezte buzgón. Nézze, elmegyünk a családhoz. Én kérek egy pár adatot, fényképet. Maga lefényképezi a gyerekeket és az özvegyet. Réz nem tudta, hogy én nemrég Emin pasával és egy riadó készültséggel voltam együtt, és vonzott ez a hír, mert a kereskedelmi kiküldött valahol Galahad szigetén lett öngyilkos. Oda mentünk tehát, és rettentő idegfogadtatásba részesültünk. Minek felkavarni a szerencsétlenséget? Miért kell megírni és beszélni erről, és távozzanak az urak? Mondom én legalább 38 fokos lázzal, hogy jobb az ilyesmit szellőztetni a lapokban, hiszen bankembereknél elejét veszi a suttogásnak. Ebben a pillanatban láttam, hogy itt van valami. Az öreg asszony rémülten nézett a fiatalra. A fiatal tiltón az öregre. Közben Réz Jenő 5 felvételt csinált. Én még elmentem a bankba. Felvilágosítás. A banknak nincs követelése az elhunyt tisztviselővel szemben. De mi ez a rideg arca, hogy beszélnek? Odaadtam az ajánlólevelet, és Réz elment a képekkel. Az ajánlólevél nem volt hamis. Csak Réz hitte azt, hogy én írtam. Sajnos a képek nem érdekelnek. Nem is várom meg. Visszamegyek az özvegyhez. Asszonyom, a bankban voltam. A bankban? És elhűltem, mondja. Azt mondták, a bankban mindent elintéznek. Nézze, monsieur. Magának nem áll érdekében engem tönkretenni. Én magam sem tudom, miről van szó. De jöttek, hogy ne beszéljek a férjemről, sem arról, amit írt. Akkor elintézik azt a hiányt a banknál. És én a gyermekeimmel járadékot kapok, mintha a vállalatnál lennék. És sírva könyörgött. Maga talál más hírt is, mint újságíró. De mi lesz belőlem? Mennyit kap havonta azoktól? 600 frankot. Rendben van, ne mondja semmit. De ha én szerzek magának havi 1000 frankot, akkor megmond mindent? Monsieur, akkor én boldogan elmondok mindent, amit tudok, de nem tudok semmit. Szóval minden titok itt. Felhívom telefonon Burent. Miért? Hatalmas ember, és akarja, megadja az 1000 frankot. Monsieur Buren? Igen. Egy rendkívül fontos közérdekű ügyben beszélnem kell önnel 4 szem közt. Én Almási vagyok. Gratulálok! Megvették a képeit, nagyon jók. Uram, atyám! Hát persze, hogy a levélben engem ajánlottak, és nem Réz Jenőt. Most elrontsam az ügyét? Szeretnék monsieurvel mégis beszélni. Kizárja ez az ügy, hogy aperitív mellett beszéljük meg a Dómban? Ahol parancsolja? Mit tesz Isten? Réz Jenő lejön a Dómba. Oda jönni nem mert, de tátott szájjal hajolt meg, amikor megtudta a pincértől, hogy Burennel ülök egy távoli sarokban. Te jó Isten, mikor viszi neki így fel a dolgát Párizsban a szerencse? Köhögtem, lázas voltam és hajléktalan. De Burennel ültem, ez tagadhatatlan. Elmondtam neki, hogy a banknál gyanúsan ridegek voltak. Az özvegynek tartásdíjat ígértek, és bizonyára megtérítették a sikkasztást a bankban. Érdemes foglalkozni ezzel. Megír-e havi 1000 frankot Buren lapjának, ha ez a nő beszél? Buren elgondolkozott. Mióta szaladgál az ügyben? 3,5 órája. Magát én le fogom szerződtetni. Az ügyre nézve beszélnem kell a Bank de Méditerrane igazgatójával, aki nagyon jó barátom. Ettől függetlenül jelentkezzék nálam. Egyrészt, mert átadta barátjának az ajánló levelét, másrészt, mert nagyon gyorsan csinálta ezt, és szenzációs dolog pattanhat ki belőle. Talán én is megtudok valamit, amíg felkeres. Hol lakik? Boulevard Saint-Honoré 27, mondtam habozás nélkül, mivel a mosókonyha ebben a házban volt, és én ott laktam. Mikor elváltunk, még mindig köhögtem, de Réz Jenőt már nem láttam, pedig bizonyára pénzt tartogatott számomra. Mikor befordultam a Boulevard Saint-Honoré felé, valaki megállt előttem, szétterpesztett lábbal. Hatalmas, szélesvállú alak volt. Ha még egyszer meglátom, hogy a bankba is az özvegyhez szaladgál, így vágom el a nyakát. Könnyed mozdulattal hátra kapta a fejemet, és előhúzott egy kést. Iszonyú ereje volt. Könnyedén a kocsi útra lökött, és intett. Au revoir, ha kívánja. Másnap reggel már úgy ébredtem a mosókonyhában, hogy dolgom, célom van. Éreztem, hogy a Burennel való beszélgetés fordulópontot jelent életemben. Vanek úr már elment. Vendrénel úr külön lakosztályban lakik, és Nedda ablakai is zárva voltak. Tehát nincs otthon. Szeretem. Szeretem. Bármit is rejt a múltja. Biztos voltam, hogy az ő szemeivel, szájával és egész lényével nem lehet valaki gonosz, nem lehet szélhámos. Itt is valami titok van. Mindenütt titok. Elindultam Réz Jenőhöz, aki előző napon odaadta névkártyáját, melyet még Pesten nyomtattatott, mert egy barátja már előre műtermet bérelt részére az opera mögött egy kis utcában, és azt mondta, hogy ma reggel oda is költözik. Réz Jenő, aki éppen töménytelen fénykép szortírozásával és polcokon való elhelyezésével foglalkozott, úgy fogadott, hogy nem tudta, mit szóljon. Almási, hogy én éppen magába ütköztem, tudja, hogy a maga levelére mennyit utalt ki Borán a képekért? Ribári szerint, aki pedig igazán tud mindent, ennyit még fotóriporter nem kapott Párizsban. 600 frankot. És átnyújtott 300-at. Ide hallgasson, Réz. Ribári egy célhámos, akit nap mint nap lent láthat a Globban, az úgynevezett kozákok között. Nekem nincs lakásom. Az egész tegnapi ügy ugratás volt. Maga adjon ide 50 frankot, és hagyjon békében. Ne vicceljen, cicabogár. A maga ajánló levelére azt nem én írtam, hanem én is kapírtam, hanem én is kaptam. Állt és gondolkozott. Aztán nevetett.

0: engedélyt az Elizébe, ahol nem szabad fényképezni. Ide figyeljen, én elmegyek magával az Elizébe, és ha ott fényképezhet, akkor beismerem, hogy ez mindig az. És hogy beszélt maga Burennel? Egy Burennel! Aznap beszéltem vele először, hogy ott bemutatkoztunk az utcán. Ha-ha-ha, ezt mesélje másnak. Maga azt hiszi, először vagyok külföldön? Egy évig voltam Németországban, egy évig Törökországban. Mikor? 6 év előtt. Kimentem a válogatottal, s ott maradtam. A Törökországról kell valami, csak nyugodtan szóljon. Cukros almás, én ott mindent lefényképeztem. Van 300 különböző kemálom. Mondja? Kérdeztem hirtelen. Ismert ott valami Emin pasát? Micsoda? Hogy ne ismertem volna. Kis héján miniszterelnök lett. 50-szer is fotografáltam, cicabogán. Adja ezeket a hülye kiszólásokat. Tudja, hogy a pasa itt van Párizsban, és beszéltem vele? Igen, beszélt vele. Hát várjon, semmi. Csak azt mondtam, várjon. Lájkálni kezd a polcok tömkelegében. Fürgén jobbra-balra, közben egy valcert fütyül. Végre megtalálja a képet, és odaadja. Ő az. A bolond, aki miatt a rendőrséget hívtam. A fez, a bajusz. És ahogy mosolyog, még a két platina fog is látszik. Igen, tegnap előtt ebben beszéltem, mondtam. Na fordítsa meg a képet. A kép hátán ez áll. A török távirati iroda mai jelentése szerint Emin pasa vasárnap este Ankarai házában főbelőtte magát. Egy pókerpartival kapcsolatban mindenféle suttogás középpontjába került, és állítólag ez adott okot tettére.
1: Ezek ez a 8.27.
0: Megdöbbentem. Mi ez? Újabb megoldhatatlan rejtély. Talán bennem a hiba. Hát ide figyelje, Rézjenő. Én most adok magának egy kitűnő ötletet. Várjon meg engem a Café de la P-be, és ott lefordítok magának néhány párizsi újságból fényképezni valót. Nehogy Ribári tanácsát kövesse, mert az vagy a közvágóhídra küldi, vagy a hóérhoz. Burenhez mentem a válaszért. Ma sem tudom, hogy mit beszélt Buren a bank vezérigazgatójával. Amikor beléptem hozzá, így fogadott. Monsieur Almási, én magát alkalmazom havi 1000 frankkal riporternek. Nem sok. De ígérem magának, hogyha azt az ügyet, amiben belefogott, végigcsinálja. Maga ennél alapnál nagy ember lesz. Itt van önnek egy okmány, amely Madame Pollard, ha ön is úgy akarja, élete végéig havi 1000 frank életi járadékról biztosítja. A Credit Lyonnaise adta ki az okmányt az én folyószámlámra. És jöjjön, erre iszunk egy aperitifet. Már nem tudom, hogy köszöntem meg, Buren se sokat törődött vele, de lefelé menet figyelmeztetett, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. Ő szavát adta a bank vezérigazgatójának, hogy nem piszkálja lapjában az özvegy ügyét, de a riportere tovább fog dolgozni. Kiutalta az első havi fizetésemet. Erre én elmondtam az esetet Emin pasával. Gondolkozott. Nézze, fiam, egy lap nem foghatja meg itt az ügyet, de egy riporter igen. És nagy dolgot csinál belőle, vagy semmit. Maga havonta 1000 frankot felvehet itt, hogy utána járjon. És 2 hónapot kap. És én felvettem 1000 frankot. Elsősorban elmentem egyetlen nagylelkű támogatómhoz, a kapitányságra. Véletlenül ott volt ügyeletben a kapitány, aki 20 frankot adott, mikor lázas voltam. Megismer még, monsieur kapitány? Az író, kiáltott a rövid gondolkodás után. Aki barátjánál lakik és hajléktalan, továbbá török lázálmai vannak. Úgy van. Megkérhetem, hogy segítségemre legyen? Micsoda beszéd? Egy író? Hát nem szoktam ugyan olvasgatni, de ama nemzet tagjai közé tartozom, akik az írókat mindig nagyra becsülték. Lelkesen mondta, igaz, hogy már az aperitív idején túl, de azért őszintén. Kapitány úr, én újságíró lettem, és életveszélyesen megfenyegettek. Feljelentést teszek. Robin, a nyilvántartót? Vagy egy órát lapozgattam. Miféle alakok léteznek a világon? Forradásokkal és torz arcokkal is. És itt az óriás. A hosszú pól. Ezt én behozom délután. Ez a nőjénél van. Ezután elmentem a kapitánytól az özvegyhez. Megmutattam neki az 1000 frankról szóló életjáradékot. Hát kérem, nem tudom, megérje. Az én férjem csak néhány szót írt búcsúlevelében, és azt írta,

0: mellé, hogy hozzuk nyilvánosságra. A többi levelet nem említette, megmutathatom. Egy szó sincs róla. Az utolsót mutassa. Elvették, de tudom a lényegét. Azt írta, Galahad miatt halok meg. Rosszul van, monsieur? A barokk villában kétszer láttam ezt a szót. Először Netta szobájában. Ki vitte el a lapot? Valami fiatalember. Többet nem tudok mondani. Kitámolyogtam az utcára, és fejemben rajzottak a gondolatok. Az öngyilkos banktisztviselő és Galahad. A barokk villa és Galahad. A kártyabotrány miatt öngyilkos, tehát halott Ebin pasa és a barokk villa. Az éjjeli gyászos menet és Netta. Netta és újra Netta. Észre se vettem, és ott álltam a villánál. Netta ablaka nyitva volt. Felmentem hozzá. Nagyon barátságosan fogadott. Aggódva nézett rám, lázas vagyok-e még, és igazán jobban vagyok-e már. Netta, állásom van egy nagy újságnál, és előttem az érvényesülés útja. De megszegtem a megállapodásunkat. Én szeretem magát, Netta. Legyen a feleségem. Búsan nézett rám, de úgy láttam, nem volt meglepve. Szeretném, ha az igazi nevem megtudná. Netta Gorcsev vagyok, és ez a ház a fivéremé. Az apámé volt. Az apám öngyilkos lett, valami kártyahistória. Az ajkába harapott, csak nehezen tudta folytatni. És aztán 2 év előtt a fivérem, amikor már azt hittem, hogy végre révbe ért, hogy minden rendben lesz, akkor ő is belekeveredett valamibe, és kártya. Hamis kártyázás. Alig bírt beszélni. És el kellett hagyni a családot, feleséget, mindenkit. Beállt a légióba. Amikor apámmal ez történt, még kisgyerek voltam, és egy londoni rokonunk magához vett. De sokkal többet én sem tudok. A fivérem időnként megkért valamire, amíg betegen feküdt Afrikában. És mikor hazajött, szóval segítségére voltam. De úgy szólván nem is tudtam, hogy miben. Azt mondta, nem akar belekeverni. Vlasta gróf az egyetlen támaszom. És ki ez a Vlasta gróf? Kérdeztem. Az apám legjobb barátja volt, aki mellénk állt a szerencsétlenség után. Bennünket mindenki elhagyott. Csak ez az ember maradt meg mellettünk. A fivéremhez is jó volt Vlasta gróf, de nem használja a címét. Előkelő úr, és mégis kitart mellettem. És ez jól esik. És ha megkérné a kezemet, hozzámennék, és elpirult. Lehet, hogy meg fogja kérni. Homlokával az üvegnek támaszkodott. Nagyon nehezen jött a hang a torkából. Megkérte a kezemet. Mennyi minden omlott össze ezen a csökönyös kis pontján a rossznak. Az igazi harcon túl voltam, mert nem a végső siker a diadal, hanem az első. Az első komoly áttörés a nincstelenség frontján. A lehetetlen. Ez a nagyszerű. A többi szürke koldus elé ugrani, csak egy orhosszal. Csak egy kis igazolásul, hogy nem vagyok átlag. A következő 100 vagy 1000 kilométer már világhír, vagyon, rang, mind semmisége diadalhoz. De most minek? Illetve kinek? Homlokomat az asztalhoz szorítottam. Oda jött hozzám és átkarolt. Arcát a fejemhez támasztotta, és ideges ujjai rángva kétségbe esetten kúztak a hajamba a vállamon. Nem tehetek róla, de hosszan, szenvedélyesen megcsókoltam. Könnyes szemekkel kibontakozott karjaimból. Ne kínozzuk egymást, Péter. Én is szeretem magát, de nem lehetek a felesége. A kártya, a hamis játék, ez úgy látszik, öröklődik, a véremben van. Vlasztához megyek, mert ő jó. És mindenki komisz volt hozzánk, mindenki pálcát tört, és én úgysem lennék boldog senkivel, magával sem. és a szabad gondolkodó sírva panaszolt el a szabad gondolatok mögött raboskodó, tehetetlen asszony búját, aki saját sorsáért döngeti az élet zárt kapuit. Nekem nem lehet gyermekem, mert én nem akarok bűnöző hamis kártyás fajtát szülni. Én nem akarom, hogy gyermekem legyen, pedig úgy szeretném. Zokogva az asztalra borult, mit felelhettem? Durva árnyakká hasadozott a szoba sötétje, és egy távoli autókült különös sikoltással figyelmeztetett valamire. Azt mondja meg, kérdeztem hirtelen, mit keresett maga a Rue Forbin 18 szám alatt? Van egy titkom, mondta gyorsan és beismerően. Londoni rokonaimtól alig kapok pénzt, és hogy tanulhassak, ide járok hivatalba. Nyelt és kijavította, manekken vagyok, rajta mutatják be az új kreációkat. Este vagy éjszaka, finom szórakozó helyeken kell megjelennem a vállalat új modelljeiben. És gróf Lasta elkísér ilyenkor. És miért akar maga egy belvili apacsal engem meglopatni? És mind van, amit én nem adtam volna oda magának? Az arca ijedt lett és bizalmatlan. Vizsgálódó kifejezéssel ámult rám. Hátralép, és gyanakvóan riadtan rám pillant. Maga tudja ezt? Kérdezi nehéz légzéssel. Tehát leskelődött utánam. Feleljen! Maga feleljen! Hát megmondom, zokogta. Sába mielőtt ideérkezett, valahol találkozott Afrikában a fivéremmel, és hozott tőle valamit. Esküszöm, én sem tudom, hogy mit. Csak benne van a hét lángú gránát vastag aranyozással. Akkor magánál volt Sába Holmia is. Hát persze, hogy a maga nevét mondtam. De Sába Holmiáról volt szó. A fivérem írt erről. Sába miatt jártam maguk közé, de később megszerettem a fiúkat. Emlékszik? A macska lábba. És nem lehetett szólni sem Sábának, sem magának, mert a fivérem azt írta, hogy akkor jobban megnézik azt a tárgyat, rájönnek a titkára, és annak nem szabad megtörténnie. Miféle tárgya lehetett Sábának, ami fontos? Nézzen, Edda, mondta nagyon határozottan. Én nem mondok le magáról, és úgy érzem, hogy itt még vannak olyan dolgok, amelyek nem egészen világosak. Én mindent ki fogok deríteni. Péter, az ég szerelmére kérem, mondta Edda ijedten, ne avatkozzon bele semmibe. Ebből csak baj lehet. Ígérje meg, hogy nem tesz semmit. Nem ígérhetek semmit. Mert az életemről, boldogságomról van szó. Holnap újra itt leszek, és búcsú nélkül elrohantam tőle. Köhögve igyekeztem a Globe-ba, Ribárival akartam beszélni. Ott áll a szuterén számos asztalainak egyikénél, nyugodt, kissé púderes, előkelő arccal biliárdozik. Nyers sejem ing van rajta, ezt naponta mossa és vasalja, amíg elszakad. És Vanek úr legszebb pöttyös nyakkendőjét viseli. Ezt véletlenül ismerem, mert patrónusunk szívből megsiratta, amikor elveszett. Megvártam, amíg befejezte a játszmát, és leültünk egy távoli asztalnál. Mi van a fiúkkal? Kérdeztem. Én Zomborival egy kényelmes, különbejáratú, világító udvarban lakom, a Saint-Sulpice tér 14 alatt. Bükk Ivánt egy afrikai csapat jobb szélsőnek szerződtette, és tegnap elutazott. Kárpát René orosz zenekart alakított, és a Place Pigalle-on játszik. Apropó, Sábával ma reggel találkoztam. Keresett nagyon bennünket, és részedre a következő üzenetet hagyta. Kis papírlapot vett elő az elmaradhatatlan aktatáskából, és átgyújtotta. Elolvastam. Ezt írja. Péter, ne aggódjatok miattam. Jól vagyok, de rövid ideig még nem lesz alkalmam veletek lenni. Szeretném, ha elküldenéd a piros füzetet egy barátomhoz, aki a Boulevard de la Vie 9 szám házban lakik. Monsieur Alfred Pierret. Pista. Sír Lajossal mi van? Kérdeztem. Jó, hogy kérded. Ismét belenyúlt az aktatáskába, és átadott egy kézirat csomót. Itt a légiós regény néhány folytatása, és kéri, hogy sürgősen helyezd el valamilyen lapnál, és táviratilag értesítsd az eredményről. Hol lakik most? Látod, ezt elfelejtette megmondani. De lehet, hogy ő sem tudja pontosan, válaszolta Ribári. A piros füzetet nem adta vissza? Kérdeztem. Nem. Egyre kérlek még, mondtam Ribárinak. Rézjenőt ne ugrasd ezentúl. Lehet, hogy együtt dolgozom vele. Boren szerződtetett, mint riportert. Gratulálok, öregem, de Réz miatt sietned kell, mert egy óra múlva a tetemnézőben van találkám vele. Azonnal leültem és írtam egy lapot, amelyben értesítettem Alfred Pierret urat, miszerint közölje Sábával, ha találkoznak, hogy a piros füzet Sír Lajosnál van, aki regényünkön dolgozik. Sír Lajos pillanatnyi tartózkodási helyét természetesen nem ismerem. De miért pont én lennék a világon azon kevesek egyike, aki ismeri? Bedobtam nyomban a lapot. Aztán sürgősen Réz Jenőt kerestem fel, és még utolsó percben sikerült elcsípni őt, amint éppen smokingosan útra készült a halottas házba. Réz boldogan, de zajosan üdvözölt.
1: Gyöngyvirág, minden a miénk, megnyertük Párizst.
0: Önre hivatkozva az összes lapot felkerestem. Ribári tolmácsolt, de nem kellett sokkal többet mondanunk, mint a maga nevét, és ha keveset ígértek, kisé ordítozni franciául.
1: Almási, Almási!
0: És vették a képeket, vették, mint a pinty, és fizettek. A maga része, az én részem semmi. És egyszer és mindenkorra hagyja abba ezt a pénzkínálgatást. Tegnap óta rendes állásom van, és nincs szükségem a maga pénzére. Nem is hinné az ember, szólt Réz. Ilyen urak! Lett egy ötletem. Vad, különös idea. Réz, most rendkívüli tettemért viszonzásul össze-vissza dobálja a dobozait, és kiszedi belőlük azoknak a fényképét, akik 10 éven belül öngyilkosok lettek kártya miatt. De nagyon alapos munkát végezzem. Ribári lemondta a mai találkozót, és ő is arra kéri, hogy ezt a munkát nagyon sürgősen végezze el. Drágaságom, nálam a halottak képei csak időrendben vannak elfektetve. Temetői rendszerrel. De átöltözöm és megcsinálom. Mentem tovább. Még Burennel is beszélnem kell. Nyomban fogadott. Elmeséltem a bankeber búcsú levelét, a barokk villa titkát, Gorcsev öngyilkosságát. Elővettem Emin pasa képét. Elmondtam, hogy kétségtelen az azonosság. Elvihették valahová, míg a riadó készültség ott járt. Nézze, fiam, magából még lehet elsőrangú riporter. Csak tudnia kell, hogy éppen az jelenti a szenzációt, ami most még hiányzik magának. Hová rejtették Emin pasát? Kik és miért? Milyen összefüggés van az öngyilkosságok között? Van-e? A hírlapi anyag nem kérdés, hanem felelet. A szenzáció az, ami összeköt látszólag egymástól távol álló eseményeket. Ezt jegyezze meg. Nem az esemény, az összefüggés kell itt is. De ez érdekes, amit maga itt elmesélt és mutatott. Nekem külön érdekes, mert Gorcsev jó barátom volt, és sohasem hittem, hogy hamisan játszott. Az eset egyre jobban érdekel. Azt megígérem, ha az ügyet kibogozza és hozzuk, vezércik lesz. Véletlenül nekem is ügyem. És azt is megígérem, hogy maga akkor egy igen jól fizetett újságíró lesz Párizsban. Mikor kijöttem Burentől, szinte rajzottak bennem a gondolatok. Hogyan tovább? De hirtelen rátöbbentem, hogy egész nap egy falatot sem ettem, és hogy vár rám a mosókonyha. És ekkor soha se felejtem el az ünnepi eseményt. Olyan volt, hogy szinte belebetegedtem. Olyan nagyszerű, megrázó és fenséges. Párizsban történt. Délután 7 órakor. Egy taxinak intettem, de ez még semmi. Beültem, és odabetettem a címet, Hotel Aragon. Amikor egy rándulástól hátra zökkentem a bőrülésen, és elindult az autó, úgy éreztem, mintha diadalmenetben haladnék a hömpölygő nép élén. Meghódítottam Párizst. Lakom.
2: Tessék?
0: Igen. 2 év óta vagyok Párizsban, és először lakom. Közben kallódtam. Most itt saját szobám lesz, hajkefém és kölném a tükörállványon. Megvacsoráztam, és kimerülten lefeküdtem. Aludni. Mélyen aludni. És holnap újult erővel hozzáfogni a megoldhatatlannak látszó rejtély kibogozásához. Nedda szeret. És ez határtalan erőt kölcsönzött nekem. Mély álomba merültem. Reggel 10 óra volt, amikor egészen különösen kipihent módon ébredtem.
1: Egyedül aludtam egy igazi, komplett ágyneműs fekhelyen. Éreztem, hogy rengeteg dolgom van, hogy különös feladatok várnak megoldásra. Hol kezdjem? Először is menjünk el Rézhez. Itt vannak almásikám a fényképei, fogadott büszkén Réz. A földön egy csomóban feküdtek azoknak a képei, akik kártya miatt öngyilkosok lettek. Ezt a Labovicot én is ismertem. Mutat egy képre, míg én lázasan dobálom szét a többit. Gorcsevet sehol nem találom, de egyszerre egy ismerős kép tűnik elém. Igen, ez Vanek úr. A kép alatt ez áll. Gray egyiptomi főparancsnok, aki váratlanul felderítetlen okból főbelőtte magát. A dátum 7 év előtti. Nem, mégsem egészen a Vanek úr. Soványabb, és hát igen, sokkal értelmesebb az arca. Talán itt is van valami összefüggés. Ezt is megnézzük. Kis csibém, mondtam Réz Jenőnek, hagyja külön ezeket a kártya öngyilkosokat, egyet elviszek. A Labovic nem jó? Kitűnő ember volt. Később esetleg arra is sor kerül, nyugtattam meg. Parisoir, villámgyorsan megy most már minden. Gray, angol tartományi főnök helyettes, 5 napi kártya csata után mesés összeget nyert, és bizonyos suttogások miatt főbelőtte magát. Felmegyek az angol konzulátusra, és elfogulatlan arccal mondom, hogy Gray ezredes Párizsban élő rokona vagyok. Igen, azt hittük, hogy csak az az egy rokona van, aki tüdőbajban meghalt, és a Boulevard Honoréről eltemettük. Mi baja? Tessék egy szék. Letámolyogtam az utcára. Itt van újra az összefüggés. Ez volt a gyászos éjjeli menet. De mit keresett Emin pasa és Gray ezredes öccse a barokvillában? Gyerünk a könyvtárba! Keressük a régi újságokban a részleteket. A könyvtárban beülök az olvasóba. Igen, most keressük azt, amit Buren így nevezett a szenzáció, ami összeköti az eseményeket. 15 féle újság, ugyanannyi évfolyam, és semmi, csak a szokványos jelentés az őrnagy fényképével. De áldja meg az Isten a képes folyóiratokat. Ott van Gray. De ez semmi. Gray Vanek urat megtalálta az a kedves Réz is. Azonban itt, most az illusztrált labban, a kapitány képe mellett, sőt esetével egy időben, a Galahad kaszinó. És alatta rövid szöveg. Az elhunyt parancsnok tilalmat akart kibocsátani, mely szerint az Egyiptom felől közeledő hajók nem érinthetik Galahad sziget kikötőjét. A tilalmat azért tervezte, mert igen sok angol tiszt, átutazó gazdag kereskedő és diplomata pénzét ott hagyta a sziget kaszinójának zöld asztalain. Micsoda győzelem lenne, ha ki lehetne deríteni! És mégpedig úgy, hogy egyetlen cikkben megírni, hogy Gray, Gorcsev és Emin pasa, mielőtt még egy kártyabotrányba keverednek, valamilyen módon a Galahad kaszinó létét veszélyeztetik. Vezércikknek. Egy kérdés, ami felelet is. Ez a Galahad távol az áldozatoktól, mégis az egyetlen bűnös. És ha ezt a nyilvánosság követeli és mondja, akkor megoldódik magától. Addig nem. Burennek ez az elve nagyon jó. Na de hát ehhez 2 emberről kellene bebizonyítani, hogy összefüggésben állnak Galahaddal. Mi összefüggés lehet Emin pasa, az öreg Gorcsev és a Galahad kaszinója között? Egy távol Törökországban élő diplomatának és egy párizsi úriembernek, aki sohasem járt azon a vidéken. Hát nézzük meg először a Gorcsev ügyet. Nedda szerint 13 éves volt, amikor a tragédia történt. Újság után gyorsan, automatikusan lapozok és nézek. Az ördög vigyel. Az ördög? Ebben a pillanatban, mint egy hívásra, ott áll előttem a barokk ház fényképe. Nem kerül eladásra a szerencsétlen körülmények között elhalt dr. Alex Gorcsev lakóháza a Boulevard Saint-Honorén. Gorcsev. Lapozok. Az előző szám első oldalán óriási betűkkel áll. Dr. Alex Gorcsev tegnap este főbelőtte magát. Alatt a kisebb szedéssel az ismert emigrációban élő orosz ügyvéd öngyilkos lett. És itt a neve.
0: leánya Nedda és fia Iván. Továbbá megtudtam, hogy mindenféle suttogások kényszerítették e tettére. Az igaz, hogy előzőleg mesés összeget nyert kártyán, de halála után kiderült, hogy ezt utolsó fillérig jótékony célra adta. Annál különösebb az ügy, mert a köztiszteletben álló dr. Alex Gorcsev nem volt gazdag ember. Kiszédelektem a folyosóra. Mi ez? Hogyan találkozik a barokk villamonzásával, amely először Vanek úrral, majd Sábával, majd Neddával kényszerít, hogy tegyek valamit, amit csak én tehetek? Ostoba babona! De hát így van. Itt az én életem valahol belekeveredett a légiós regény és a Gorcsev család tragédiája közé, összegyúrva egy különös masszába. És most már nem akadályozhatom meg, hogy elmenjek a barokkházzal a világ végéig, mert én most már azt is tudom, hogy a mosókonyhában függő kabátból egy régi újságot húztam ki, és Vanek úr figyelmeztetett, hogy az a gazdájáé. Abban azt írják, hogy Gorcsev Iván Nizzában kártyabotrányból kifolyólag eltűnt. Visszamegyek és tovább olvasok. Itt ez áll. Az elhunyt Gorcsev legjobb barátja, Vlasta gróf, jelen volt a kártya csatánál, és azt állítja, hogy dr. Alex Gorcsev a legjellemesebb és legkitűnőbb ember, akihez a vád semmiféle formában sem ér fel. Ez a Vlasta gróf, ilyen első számú hős lehet ebben a misztériumban. Hol itt a bűn? A szörnyű összefüggés? Illetve, hogy hol a riport? Na, nézzük meg Emin pasa esetét, hiszen a dátumot kívülről tudom. 1928-27-én főbelőtte magát Ankarai házában. A Parisoir a második oldalon parentálja. A nagy államférfiú erős kezű és hatalmi vágytól áthatott, már-már magához ragadta a hatalmat, mint hadügyminiszter, amivel hódító terveit érvényesíthette volna. Nálad ez azonban kevés. Talán a török újságból többet meg lehet tudni. Megyek a török újsághoz. 4-5 szoba, a szerkesztőség. Nagy felfordulás, és csak hihetetlen veszekedés útján sikerül rávenni őket, hogy hagyjanak kotorászni a régi évfolyamok között, mert nevet most már nem említek, csak dátumot. Na, ez más. Itt Emin pasáról és váratlan öngyilkosságáról szól az egész lap, úgy szólván. És 8 féle térkép. Arábia, Szíria, Perzsia, akikkel a pasa bizonyos politikai tárgyalásokat folytatott. Végül egy csomó sziget, és ezek között, igen, egy csöpnyi folt. Galahad. Egy óvatlan pillanatban kitéptem a lapot, és megyek a Globe kávéházba. Ehhez ribári kell. Kártyázik. Szeretnék veled beszélni egy percre. Akkor vedd át a lapomat, és játssz el helyettem. Nagyon fontos ügyről van szó. A partnerek egy percre megbocsátanak. Ribári elegánsan rájuk néz, mogorván bólintanak, ribári int, mint egy főherceg, és eljön velem. Parancsolsz, kérlek, alássam. Szükségem volna valakire, aki törökül tud. Hát van itt egy török a Rom kávéházban. Gyere, elvezetlek. Úgyis vesztésben vagyok. A Rom kávéházban egy hosszú szakállas ősz úr a bizonyos török. Mikor meglátja Ribárit, két ujjával jelzi a pénzt. Ribári legyint, rám mutat és távozik. 3 frankért a török lefordítja a cikket. De Galahadról nincs szó. Forgatja, nézi a lapot. Végül megállapítja, hogy Galahad egyike Amaki szigeteknek, amelyek Emin pasa elgondolása szerint okkupálandók. Megszállta volna, ha ő lesz a hadügyminiszter, de közben valami kártya ügybe keveredett. Hihetetlen sok pénzt nyert, és főbelőtte magát. Kezdenek az összefüggések alakulni. A banktisztviselő kártyaveszteség miatt öngyilkos lett. A részleteket és a kártyaklub nevét el akarják titkolni. Emin pasa megszállást tervezett. Mielőtt ezt megtehette, kártyabotrány. Öngyilkosság. Gré tartományi főnök rendeletet akart kibocsátani egyenesen a kaszinó ellen. Kártyanyereség? Suttogás? Öngyilkosság. De Gorcsevnél csak az öngyilkosság azonos előzményeit ismerem. De tudnom kell mást is. Mi köze volt Gorcsevnek Kaláthoz? Volt, hiszen ott vannak a képek. És Gré ezredes öccse Gorcsev házában halt meg. Emin pasával is ott beszéltem. Mit kerestek ezek a barokk villában? Visszamentem a könyvtárba. Nézzük át újra a cikkeket. Lapozom. Lapozom az újságok most már ismert számait. És íme a 8 féle gyászjelentés között megtalálom. A Galahadi játékkaszinó őszinte részvétel tudatja, hogy köztiszteletben álló szeretett elnöke tragikus körülmények között elhunyt. Na, most mi ez? A kaszinó elnöke is főbelövi magát, és főbelövi magát valaki, akinek a ténykedése nyilván veszélyes volt a kaszinóra nézve. Ez még nem összefüggés, azt éreztem. Emin pasa, Gré ezredes szemben álltak a kaszinóval. De ezek szerint Gorcsev éppen a kaszinó oldalán állt. De miért lett öngyilkos? Na, hát itt még hiányzik egy láncszem. De a cikk megírásához már elegendők az eddigi adatok is. Előbb még beszélek Burennel. Megmutattam az eddigi adatokat, és elmondtam, mit szeretnék kihozni. Nézze, fiatal barátom, először is kiegészítem a maga adatait, mert én is találtam valamit. Átnyújtotta az újság egy sárguló példányát. Csodálkozva olvastam az aláhúzott sorokat. Jazmirovics Gorcsev elhunytával dr. Alex Gorcsev örökölte Galahad szigetét. Már az örökség átvételének napján felmondott a szigeten működő ismert kaszinónak is. A szerződés szerint tehát 3 éven belül megszűnik a Galahadi játékkaszinó. Á, világos! Amikor Gorcsev öngyilkos lett, az új örökös visszavonta a felmondást. Itt az összefüggés. Ez már nagy dolog. Ha nem is sejti az ember, hogy távol a kaszinótól, hogyan kever valakit hamis játékos hírébe Galahad. Már én is hallottam erről a kaszinóról, folytatta nyugodtan Burian. A gyarmati tisztviselők magasrangú emberek. Átmennek a gyönyörű szigetre, ahol rulett és egyéb játék folyik. Én néhány hónappal ezelőtt egy cikk sorozatban támadtam a földközi tengeri játékkaszinókat. És a maga cikke fogja most a döntő csapást megadni. A cikkben minden legyen benne. De remélem tisztában van azzal, hogy itt nem egy rongyos csavargóval állunk szemben, akit a maga rendőrkapitánya bevisz. Most ugyan kicsit elhallgatnak majd, de úgy látszik, mindenféle eszköz rendelkezésükre áll. Kötelességévé teszem, hogy ne hagyja elaludni, nézzen utána, de például, igen, ez remek ötlet, kutasson, hogy az elmúlt években a mi gyarmati tisztjeink vagy tisztviselőink közül kik lettek öngyilkosak ezen a vidéken. Egy hónap múlva itt a választás? Remélem akkor hatalmamban áll majd megtiltani a franciáknak. Megírtam a cikkekben, hogy egy angol, francia, török, görög és a többi környező nemzetiségből álló bojkottot kellene megszervezni Galahad szigete és a többi hasonló játékkaszinó ellen. Az urak tudják, hogy rólam van szó, de próbáljanak csak leteríteni engemit Párizsban. Azt hiszem, túl kemény dió leszek. Valósága lázba hozta az ügy. Ahányféle módon megvilágította előttem a továbbiakat, az mind mutatta, hogy miért olyan nagy szerkesztő ez a Burren. Amikor a pénztárnál elhaladtam, ott állt egy szemüveges ember, és mosolyogva megszólított. Gratulálok, Monsieur Almási. Visszamenőleg duplájára emelték a fizetését. Napokig nem mozdultam ki a szobámból. Minden erőmet összpontosítanom kell a feladat megoldására. És írok, írok, írok. És itt van mellettem minden fotó, valamennyi egykori hír, és a felvetett kérdés. Miféle pokali tragédia ölte meg a ma 3 embert, akik a Galahad kaszinó megsemmisülését jelentették volna? Cím? Galahad az erkölcsi halál szigete. Elkészültem. Újra meg újra elolvasom. Még néhány helyen belejavítok. Meg vagyok elégedve. Éles, kihívó, és mégis tárgyilagos. Vádirat és védőbeszéd egyszerre. Felveti a kérdéseket, és választ is ad rájuk. A többi már a rendőri nyomozás dolga, amely majd a még hiányzó láncszemet könnyedén tisztázni fogja. Nagy nap volt. Beléptem Burenhez, és mélyen megemeltem a kalapomat. Ő bólintott, szivarfüstje mögött kissé összehúzta a bal szemét, és körülbelül sejtette a kipirult, spanyol grandezzával köszönő ifjúról, hogy csodálatos eredményeket fog közölni vele. Kissé fensőbséges orrhangján, amely sohasem volt barátságtalan, szólt hozzá megszokott nyugalmával, ami inkább emberi méltóság volt. Hozott valamit? Pedig tudta jó, hogy mit hoztam, de mennyire. Egy cikket hoztam, főszerkesztő úr. Ma vettem fel a második hóra járó fizetésemet, és kérem a kiutalását, ezért az írásért, külön a főszerkesztő úrtól. Nyugodtan szivarozva olvasgatta a paksamétát, és végül változatlanul udvarias fejhangon megszólalt. A cikkért 10 000 frank nem sok, és a havi 2 000 is jár. Az új havi fixet később megbeszéljük, mert van sürgősebb is. Kérem, feleltem lehangoltan. Meg kell innunk erre a cikkre néhány aperitívet, mondta. A domból, ahol Burennel hosszasan beszélgettünk, Neddához siettem. Otthon találtam. Nedda, jöjjön velem, kérem, mondtam, és már húztam ki kezénél fogva magam után. Mi van magával, Péter? Majd mindjárt megtudja. És egy taxinak intettem. Beszálltunk, és én magamhoz vontam. Jól tudja, Péter, és búsan lehajtja a fejét. Ezt nem szabadna, én... Jó, feleltem, majd vigyázok, hogy ne kompromitáljam. Pedig most már nem kellene. Mi történt? A Pari az én vezércikkemet hozza holnap, és a cikk olyan szenzáció. Mit írt? Mondjam, hogy az apjáról is szó van? Mondjam, hogy félig meddig rehabilitálja? Nekem megmondja, hogy mit írt, ugye? Nem tehetem, Nedda. Egy vezércik anyaga az előző nap délutánján a legnagyobb titok. Mondja, mesélje. Lihegve kapaszkodott belém. Felbújt a karom mentén a nyakamig. Ilyesmi ellen az ember védtelen. Arról lesz szó benne, hogy a maga apja tisztességes ember, nem hamiskártyás, hanem úr. Igazi úr. Szerencsére az autó megállt a szerkesztőségnél. Erről nem szabad egy szót sem beszélni. A reggeli lapban az első oldalon úgy is olvassa majd. Most várjon egy percig, jó? Bementem a pénzért, részbe ütköztem. Kedvesen vállon veregetett. Maga nagyszerű fiú, Almási. Ma megtudtam, hogy ökör voltam. Maga meg a ribári ugrattak. A többi véletlen volt. Na látja, és nem fogadtam el a pénzt. Nézze, Almásikám, nekem jól megy most. Mégiscsak elfogadhatná. Vegyen el 200 frankot. Kis hiány rám erőszakolta. Most pillanatnyilag nem kell. Itt is van némi kiutalásom. A Pari pénztáránál már rendelkezésemre állt a 10 000 frank. Mintha nem is tudnám, hogy a rész mellettem áll, leszámolom, köszönök a pénztárosnőnek, és megyek. Na nézd csak! Egy pillanatra elfeledkeztem magáról. Hát részkém, holnap várom. Eddig még nem tudott szólni. Viszontlátásra. Az autóból még visszafordultam, és sohasem fogom elfelejteni Rész Jenő arcát, teljesen tátott szájjal, két kezével egy-egy halántékát szorítva, néz az autó felé. Botrány a kaszinóban. Most kivárni a reggelt. Elsősorban együtt uzsonnáztunk Neddával, fák és virágok között, Párizs egy gyönyörű cukrászdájában. De semmi sem akadályozhatott meg bennünket abban, különösen egy ilyen pompás délutánon, hogy veszekedjünk, ha éppen kedvünk van. Nem mondhatok többet. Amit eddig tettem, az is szinte újságírói büntény, hogy egy vezércik, amely másnap megjelenik, előző délután szóbeszéd tárgya itt. Péter, és simogatta a kezemet. Ezek után sírt egy kissé, de helyes ösztönével érezte, hogy minden további kísérlet hiába való. Tehát azt ajánlotta, hogy sétáljunk a Luxemburg kertben. A Luxemburg kertben, mivel Neddának valamilyen sürgős dolga volt, hamar búcsúzkodnunk kellett. Magamhoz vontam, megcsókoltam, és ő elsietett. Aztán egyedül álltam ott, és arra gondoltam, hogy mit csináljak reggelig, illetve hajnalig. amíg az első rikkancs, a diadal első heroldja a győzelem voltaképpeni eredményét hozza. A vezércikkemet azon a helyen, ahol Buren 20 éve ír. Az én vezércikkemet. De mit tegyen az ember ezzel a nyomorult, leküzdhetetlen egy éjszakányi idővel? 10 000 frankom van, holott 100 000 vagy 100 millió frank is hiába való volna. Az idő pénz? De a pénz nem idő. Az idő legyőzhetetlen. Megvásárolhatatlan, elmulaszthatatlan. Múlását az egész világ összefoglaló eleje sem tudná befolyásolni. A 23 esztendős Almási diákos félelemmel ment egy bárba. A bár az a hely, ahol a magamfajta emberen a legkirívóbban meglátszik a gyakorlatlan, félszeg vendég. Na jó, itt van a La Poule. Nézzük! Volt körülöttem minden. 23 éves voltam. Vezércikket írtam. Újabb ünnepi pillanat volt, amikor először életemben minden különösebb anyagi megfontolás nélkül nyilvános helyen kezembe vettem egy étlapot. És természetesen nyomban peskőt rendeltem. A vacsorára azután már kellemesebb környezetbe kerültem ez szokatlan helyen, mert jöttek a bátorítók, a segítőtársak, akik többet tudtak rólam, mint magam már amikor beléptem. A kedves kis párizsi nők körülfogtak, és ittunk, és... Aztán színesen forgott a fény, sok volt a pezsgő, azon felül a pálinkát jobban szeretem, tehát az egész mulatság mezítelen vállak, ékszerek, halak zene, itt ott egy hangos nevetés, ez mind-mind összekavarodott valami zavaros, szédült állapotba. És egyetlen pillanatra sem éreztem, hogy megszabadultam a diadalmas hajnal sürgető nyomásától. Aztán eszembe jutottak a fiúk. Fizettem és beszálltam egy taxiba. Rüsszia boá a pigálon! Kiáltom szédülten. A sofőr nekivágott. Nem árt, ha meglátogatom Kárpát Rönét. Ha szükséges, most segíteni is tudok nekik, és ők talán tudnak valami Sábáról. Sába szereplése Párizsban titokzatos. Állandóan eltűnik. Továbbá van egy kincstári tárgya, a légió 7 lángú jelzésével, ami annyi komplikációt okozott. Kiszállok a pigálon. Megnyugtat a jó öreg Place Pigalle, ahol az igazi Párizs szórakozik. Az igazi Párizs, aki csak napközben fordul meg a Champs-Élysées vagy az opera idegenektől nyüzsgő vidékén, szívből nem szereti ezt a környéket, és az idegeneket dettó. Itt a Pigalle az más. Olcsó variettékben jó ízűen nevet és szívből rémüldözik vaskosan borzalmas grandguignolokon. Ide evakuálták a külföldiektől megszállott városrészekből magánéletük számára tartogatott vidámságukat. Mert a turistákat tisztelni kell, a fene egye meg őket. Azok hozzák a pénzt, és ez mindennél fontosabb. Hát legyen övék a méregdrága belváros. Itt a jó, egyszerű pigálon, itt vannak ők otthon. A járókelők nem rongyosak és nem elegánsak, csak amolyan párizsiasan kopottak, mivel okos ember csak a nőjét öltözteti. Itt aztán sört iszik, vicceket ordít, hencegés nélkül bemegy a munka után bármelyik lokálba az utcai ruhájában. És a legnagyobb hetsz, hogy fütyül, ha tetszik valami, és minden hamis hangra visszaköveteli a pénzét. Megtalálom a Frissier Bois helységet. Előtte tábla, amely Kárpát kolonelt hirdeti a volt szári gárda kapitányát, aki eredeti orosz és kaukázusi népdalokat énekel. Hol tanult Kárpát eredeti orosz népdalokat? Nem szólva a kaukázusiakról. A helyiségbe lépve döbbenten meg kellett állnom. Ijesztően idegen és mégis jól ismert alak közeledett felém. Nem is alak, hanem jelenés. Szőke nagy szakállal, tarkóigérő hosszú hajjal, egy szent vagy őrült, furcsa orosz ingben, amelynek derekán lazára kötött zsinórzat lógott le bojtos véggel. Te jó Isten! Kárpát René! De hogy nézett ki? Mint Tolstoy Leo gróf a Jasznaja Poljánai remete, vagy még inkább, mint Rip Van Winkle az opera 3. felvonásában. Kért, hogy ne csináljak feltűnést, az orosz zenekar vezetője, és a szerződése szerint így kell járnia. Tangó énekes és ukulelén játszik, ibolya színű fényszóró hatás mellett refréneket ad elő, tölcséren keresztül, de azért operát komponál. Hallotta, hogy nekem is állásom van. Üljek le, és hallgassam meg a műsort. Kérlek, szólt zavartan a füle tövéig elvörösödve. Pataki Mária is itt van. Egy duettet szoktunk esténként énekelni. De ha téged ez bánt, csak szólj, és én mindent visszacsinálok.
1: Ugyan, öregem.
0: És nevetve ütögettem a vállát. Már régen vége mindennek. Csak örülni tudok ennek. A füstös lármás állott borszagú helységben lögdösünk és lögdösnek bennünket. Békés, jókedvű áradatban sodrottunk előre. Péter, Pataki Mária állított meg. Mint Kárpát-René vendége szokott itt énekelni, azon megállapodás alapján, hogy esetleg vacsorázhat is. Ez egy cipésztől függött. És csak ugyan rövidesen belépett egy harcsabajszú, részint szvetterbe öltözött cipész, teljesen részegen. Hatalmas kézelők lógtak kabátja alól az ujjahegyéig, és barna művész nyakkendőt viselt. Mikor Kárpát megpillantotta, odaszólt Máriának. Itt a vacsorád! Mária megrendelte a vacsorát, és az illető az asztal csapkodva nyomban ordítozott, hogy Volga dalokat akar. Beszélgettünk Máriával, elfogulatlanul, barátian. Egyszerű rokonszem maradt csak a szerelemből. Itt működött Zombor is Halk Rudolf is, mint gyors rajzoló. Tény, hogy rendkívül gyorsan rajzolt, viszont alig helyezett súlyt arra, hogy a kép hasonlítson is a modellhez. Ezt a csekélysége gyengéd udvariassággal helyettesítette, és mindenkit szépnek, fiatalnak örökített meg, olyan eredménnyel, amely valósággal forradalmat jelentett volna, ha a kozmetika terén produkálja. De ha engedett is művészi elveiből, monoklia most is dőfösen feszült a szemén. Mi van Sábával? Kérdeztem Zomborit. Amióta eltűnt, nem láttam. Pedig tudja jól, hogy szükségem van a sálamra. Könnyen meghülök. Nem lehetett tovább beszélgetni, mert eloltották a lámpákat. Taps hallatszott. A karmester a közönség felé fordult, övigérő szakállal, ünnepélyes arccal. Egyszerű jámból, Strass fütyével üdvözli a közönséget, és halkan bemondja a címet. Zarusnya, ú Zarusnya. Honnan tud ez oroszul? Úgy látszik, ezt az orosz dalt szerethetik, mert összesúgnak izgatottan. De már azon nyomban Kárpát René a legnagyobb meglepetésemre a következő dalt adta elő. Csak egy zarusnya van a világon, Volga, Volga, gyönyörű, szentatyám, súgom Zomborina. Hisz ez a csak egy kislány van a világon. Psz, ez itt a Pigálon a zarusnya, súgja Zombori. És elhűlve hallottam, égnek állt a hajam tőle, amit folytatta. A jó Dnyeszter, jaj, de szeret engem, a zarusnya nékem téged. És szomorúan nyekerek hozzá az ukulele, és síralmas orosz dalhoz illően tremolózik Kárpát kolonel hangja. Viharos taps! A kolonel ráadásnak, jobb kezének tenyerét a tarkóján elhelyezve, párhuzamosan lengedező térdekkel énekli, hogy Szevasztopolba kéne menni, pulykakakas kéne venni, lassan trojka lyukas, akas, kiesik a Volga kakas. És tapsol és toppant, azt mondja, hej! Karbafont kézzel körbefordul, és a jókedve maximumával, két tenyerével a földet csapkodva, befejezésül elrikkantja egy gyors dalban, hogy sej, haj, lina, Vlagyivosztokban olcsóbb lett a liba, hej! És ledobban. Ez különösen tetszett a közönségnek, bár volt egy, aki a hullámzó Volga tetejént többre tartotta. Kárpát kolonel szereplése eleinte igen meglepett. Azonban később megszoktam, mint ahogy Párizsban, de főleg a Pigálon, a legszokatlanabb körülményekhez is idővel hozzászokik az ember. Közben megérkezik a világhírű, magyar származású filmfőrendező törzskarával, és vele a mindenható vezérigazgató, egy kis kecske szakállas. Durrog a pezsgő, röpül a hólabda és a szerpentin. Fehér szakállas idős urak turbánt vagy 2 centiméteres szalmakalapokat viselnek. és a rendező az asztal csapkodva követeli, hogy Kárpát kolonel énekelje el a Szibéria fent az égen hazafelé száldogál című dalt, továbbá a főrendező kedvencét azt, Orosz házán nincsen Volga, csak kettő. Különösen ezért a dalért jár ide a főrendező, sokszor előkelő budapesti ismerőseivel. Mielőtt belépnek, apró tűket oszt ki a társaságának, és ezek kötelesek előadás közben szurkálni magukat, nehogy nevetésük Kárpát-René karrierjét tönkretegye. Kárpát már holt fáradt, de végre az újabb szereplést is befejezi. Szokása szerint egy gyors kozák számmal, karbatett kézzel guggolva és kurjantva, hogy ritka gyeszte, ritka muzsik, ritka cár! A vadkaukázusi dal mozgalmas vége felé Ribári elismerőleg így szól Zomborinak a kolonelről. Szép teljesítmény a kapitánytól. Nálunk ilyen halhatna a francia, amíg a nagyapámat ilyesmire rávennénk, holott az öreg két évvel fiatalabb, mint Kárpát. És ekkor megáll valaki, és a vállamra teszi a kezét. Téged kereslek, Péter. Sába. Én is kereslek már régóta, mondta izgatottan. Hol beszélhetnénk? Nyugodtan itt maradhattok, mondta Ribári, mert nekem tárgyalnom kell segédeimmel a párbajról. Nyomban félrevonta Kárpát kolonelt és Zomborit. Másnap értesültem a párbaj kimeneteléről. Így történt. A felek egymással szemben álltak éles karddal. Panek úr elszántan és sápadtan. Ezután jött Ribári. Nagyon idegesen viselkedett. Egyik cigarettát a másik után szívta, és folyton húzta az időt, hogy leért a kardja. Fertőtlenítsék, és állandóan nézegette Vanek urat, aki mereven állt, mint egy szobor. Egyik kezében a kardja, másikban a nadrágja. És amikor elhangzott a rajta kiáltás, és Vanek úr állásba toppant, Ribári hátralépett, leeresztette a kardját, és mondta, hogy szívdobogása van. Várjanak egy kicsit. A házfelügyelő kara megvetően mosolygott. Adtak egy kis vizet Ribárinak, leültették, aztán újra felálltak. De Ribári eldobta a kardot, és azt kiáltotta, hogy a segédek az emberek. Ő özvegy édesanyját tartja el, fiatal még a halálra. Nem hagyja egy ilyen dúvattól lemészároltatni magát. B. Eduard, kiáltotta, a véremet akarod? Hát ölj meg, döfd belém a kardot, légy gyilkos a legjobb barátodnak. Vanek urat szemlátomás megrendítette Ribári magatartása, és azt mondta, hajlandó beérni az ifjú bocsánat kérésével. Ribári megköszönte ezt, és a kint várakozó Madame Tortelli én hősöm felkiáltással borult Vanek úr nyakába. Szóval kettesben maradtunk Sábával. Kérlek, én tudom, hogy te valami tárgyat hagytál nálam a podgyászodból, amit kerestek nálam. Erről akartam beszélni veled. Igen, de sajnos eltűnt. Egy sebesült barátomat illette. Ned Dabátyát. Már tudod, annál jobb? Engem hivatott a fiú, amikor megérkezett és beköltözött a villa fölszintjére, sebesültem. Várj csak, én egyszer a riadó készültséget hívtam, ott voltam fél lépésre tőled, mondta mosolyogva. Az a szegény elmeháborodott, akit Nedda bátyja magával cipelt, és segített is átkötözni Ivánt. Páratlanul nyakamra hozott téged. Az ajtó mögül láttam, amit elrohansz a rendőrségre, és erre gyorsan felvittem Ivánt, meg a bolondot Nedda szobájába. Akkor újra láttam a pasát az ablaknál. És a barátod meghalt? Nem, csak rosszul lett. Kórházba kellett vinni. És akkor éjjel halt meg ott Gré ezredes öccse. Nem bírtam tovább a füstös, zajos helyiség hangulatát. Elbúcsúztunk. Nedda és a vezércik járt az eszembe. Becsípve, szédelegve elhagytam a helyiséget, és elmentem megnézni a barokk villát. Az öreg barokk misztériumot. Nézem a mosókonyát, Nedda ablakát és az emeleten az ablakokat. Egyszer csak látom, hogy villany világít az emeleten. Hát én már sohasem láthatom úgy ezt az épületet, hogy ne csillanjon fel valamelyik lakatlan szobájának ablaka mögött ez a furcsa fény. És ahogy a szomorú fák között ebben a szürke megvilágításban nézem az ablakot és a többi ablakot, valami újabb furcsa érzés fog el. Az ötödik ablak. Itt lett öngyilkos Alex Korcsev. Kezeimmel és homlokommal a rácshoz ragadva állok. És most a rikkancsokat várom, pedig én jól tudom. A barokkház most azt mondja, önző vagyok. A magam pályáján elértem vele mindent, de a titok, amiért annyiszor húzott magához, a titok nincs sehol. Az én vezércikkem semmi abból, amit ő követelt. Most elsötétedik az ablak. Hűlő érzéssel múlik a részegség. Fejem lábam nehezül és zsibbad, és e pillanatban ez a zsibbadás a halál mozdulatlanságáig megmerevített. A középső ajtó hirtelen kinyílik, és valaki csikorgó, kemény csizmás léptekkel úgy, hogy nettának vélem, elindul a kapu felé. Amint kinyitja a rácsos kaput, az utcai lámpa fénye rávetül. Az öreg Alex Gorcsev lép ki. A halott dr. Alex Gorcsev. Igen. A prémes kabátja, robosztus alakja, vastag bajusza, ferde szemöldöke. Ezt én láttam, tisztán így, fényképen. Ez így most igaz, illetve nem igaz. A léptek elhalnak valamerre. Itt most az történt, hogy rájöttem a barokk ház titkára. Halottak járnak benne. Mozdulatra képtelen tapadok a rácshoz, amíg eldöngenek a hatalmas ember csizmás léptei. Hogy 10 percig vagy fél óráig álltam-e ott, nem tudom.

0: Jujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj népzenei műsor. Igen, szikrázik itt a feszültség. Tilos Rádió népzenei műsor. A Tilos Rádió fogható a www.tilos.hu weboldalon. Káblen a 103,7-en, még a rádió vevőkészüléken. A 90.3 FM-en. Népzenei műsorunk minden hétfőn este 10-től éjfélig hallgatható. Zico Evandia tartotta itt a frontot a gyönyörű balkáni zenékkel, és tartja még, és magam is meggyűjtem, Keszthelyi Imre Vóné. És akkor mindjárt megemlíteném azt a pici kis 1%-ot, amit nagy szeretettel várunk azoktól a hallgatókról túl, akik adózni kénytelenek, és adójuk 1%-át nem más, hanem a Tilos Kulturális Alapítvány javára szeretnék felajánlani. Ez jótékonysági felhívás egyébként. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: És te ezt tudtad is
0: meg? Nem, itt olvasom.
1: Ja. Egész héten a Tilos Rádió diszkrimináció ellenes tematikus hetet tart. A Gödörben is lesznek rendezvények, nézzétek meg a tilos.hu-n.
0: Vannak esetleg élményeid?
1: Diszkrimináció? Hogyne lennének. Sőt, tulajdonképpen ez a szerencse. Azért jöttem, hogy na majd itt hajrá, mindent elmesélek. Igen. Nagyon, nagyon furcsa, mert én úgy nőttem fel ebben az országban, hát a törzs hallgatók tudják, hogy görög vagyok. Úgy nőttem fel ebben az országban, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Tényleg, eltelt az életemből körülbelül 38 év, mikor először szembesültem ezzel, és úgy éltem meg, mint egy gyomor szájon rúgást, mert én azt hittem, hogy ebben az országban minden rendben van. Jó, a névadásom körül voltak problémák, meg most már van görög iskola, de nem volt. Szóval ilyen apró problémák azért voltak, de hát az vessem erre az országra az első követ, ahol nincsenek ilyen problémák. Tehát én személyesen tényleg úgy nőttem föl, hogy soha semmilyen hivatalos atrocitás nem ért engem a származásom miatt. Bunkók persze mindenhol vannak, azt nem lehetett kikerülni, de ez nem volt intézményesített. És aztán egyszer csak nagyon, nagyon keményen beleestem. Én a Ludwig Múzeum recepciósa voltam, és most a rádióvezetésnek is és az ORTT-nek is mondom, hogyha emiatt bármi szankció jár a rádiónak, akkor azt én kérem, Zico Evandia vagyok, és nekem tessék postázni a csekket, mert én vállalom ezért. Tehát én hosszú ideig a Ludwig Múzeumnak a recepciósa voltam, és volt egy primitív kolléganőm,

0: Ma mindig megsukták, hogy a Ludi múzeumos főnököm telefonált oda, hogy fel nem merjenek engem venni. Ezt a korszakot ezt így lezártam az életem, és akkor elkezdődött az álláskeresés korszaka. És ez egy nagyon friss dolog, ez a múlt héten történt meg velem. Fölvettek az Infoparkba dolgozni. A főnököm, az ottani főnököm az első munkanapon, körülbelül 2 órával a munkakezdés után halál boldogan jött oda, hogy fú, milyen jó, milyen szerencsés, hogy én kerültem oda, mert 2 órán belül már milyen kompetensen tudok itt intézkedni, és milyen gyorsan átláttam a dolgokat. És ehhez képest 2 óra múlva, meg ugyanez a főnököm meg kirúgott, mert hogy az Infoparknak a bérlői fiatalabb munkatársat szerettek volna. Tehát ez most nem a nemzetiségem miatt, hanem a korom miatt ért diszkrimináció, és ezzel azt hiszem nagyon sokan szembesülnek még. Tehát, és sajnos még akármeddig tudnék mesélni, de az egyik a Ludwig Múzeumos az, mert az hihetetlenül fáj, hogy csak engem büntettek meg még hozzá így. Ez meg egy friss élmény.
1: Tilos Rádió Népzenei Műsor antidiszkrimináció.
0: És akkor szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy akinek szüksége van egy nagy pofájú görög származású nőre, aki emellett roppant hatékony, és nagyon ügyes, és jó kommunikál.
1: Ez jótékonysági felhívás.
0: Ez jótékonysági felhívás, az itt jelezzen a Tilos Rádióban. Még egy tolózsepről eszki számot betennék Kumbélának. A népzenezikó nem parázik, kirúgták már, nem attól parázik, hogy ki fogják rúgni, már kirúgták fegyelmivel Kumbéla, ezt üzenem. És akkor szintén Kumbélának még egy Tózse projeszt kép.

0: Programajánló következik.
1: Tilos Maraton a Dürer kertben.
0: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maraton!
0: Koncertek, nagytermépartik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, tilos ajándékpult, minden nap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Huzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightcore, Pardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton.

Főzés Szőke András Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob Haladó Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagy Terem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Levaliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a maratonom 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed-e? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell ospirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm teker a tilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Tilos Maratonnak üretem.
0: Programajánlót hallottatok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezen a héten nagyjából befejezzük Isaac Asimov Caves of Steel című hangos könyvének feldolgozását. Egy pár perc fog lemaradni, ezt majd a Tilos Szájtról utoléritek. És ez a befejező rész alkalmával vendégünk Adam Salmon, a Déli Bábból, aki Novation Base Station-nál fogja kísérni az űrváros hangulatát.

Kristians Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Isaac Asimov, Acélbarlangok, azaz Caves of Steel című hangoskönyvének, illetve regényének átdolgozását. És most még a kicsengést halljátok, ez a Novation Base Station. Adam Salmon jött egy kicsit live-ozni. A maradékot pedig a tilos oldalról letölthetitek, ugyanis körülbelül 9 perc maradt. Ezt már nem játszunk be a rádióba, de a tilos oldalról hozzáfértek. További hallgatást!

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

Decemberben, ha nincs hó a határon, kék ég alatt messze zsong a csattanás, szorult szívvel surran el a verébraj, meghasad a hideg, és a delelő olvat nap a hasadékán becsorog, lefolyik a dombok alján völgyekig, kopott tarlók, szántók, mezők beisszák. Decemberben, ha nincs hó a határon, vékony vérű vizeken az ég a jég, forrás torkán nem dagadt meg még a fagy, kövek színén langyos lesz a tisztaság, fűzek fölé visszaleng valami nyár, s a károgó szomjas szürke varjak is eltűnődnek hótalan idők felől. Decemberben, ha nincs hó a határon, hullámhátú távolságok vizein árnyékokat vonszoló lágy fellegek mennek el, s az ingó indák idegét tépdesik a boldogságos cinegék. Csivittyeik kis nappali csillagok, s kis karmuk az idő csúszó szőnyegét markolásza tartani, minek a tél.

kisebb jégszélén tehenek legelnek, fakósárgák a lompos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten iderémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbának iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem.

Now some common blackbird notes. Here's the call.

mikor a rózsák nyílni kezdtek. Emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj, feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint valaha. Szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Verencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt, de emlékszel, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák nyíltak.

pacsírta szót hallok megint. Egészen elfeledtem már. Daloj, tavasznak írmondója, de Daloj. Te kedves kis madár. Ó, Istenem. Jól esik a harci zaj után a dal. Megint a bérci hűspatak füreszt égő sevet hullámival. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mit a két istennő tett és még tenni fog velem. Emlékezet s remény, ez a két rózsafa ismét virít dalodra is, lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait is. Álmodom, és álmaim oly kedvesek, oly édesek. Te rólad álmodom, hív angyalom. Itt olyan híven szeretek, ki lelkem üdvessége vagy. Kit Istentől azért nyerik, hogy megmutassa, hogy nem oda fönn, de len a földön van az ég. Dalolj, pacsi. Hangjaid kikeltik a virágokat. Szívem mély puszta volt, és benne már milyen sok szép virág fakadt. Szörnyű idő. Szörnyűség mindegyelen ő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. Minden tagunkból vérezünk. Úgyis ne. Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elől a háború csak a kisebb baj. Szomorúbb mi hátul áll. Dök halál. Bekijutott a részed Isten csapási bólóhon. Folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki? Leírni-e vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy gyász dolgokat beszélni, mint valának. És ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet. És a beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli zavart ész meséjének. Midőn a földön. Midőn a földön még csak pár ember vala. Már meghalt egyik a másiknak általa. Ábelt megölte Káin. Ha a világ végén majd új alak két ember lesz a föld határain, ők is bizonnyal így egymásra rontanak. S az, aki megmarad ott, nőül fog venni egy vadállatot. Talán e vadállatnak mély hibül. A réginél szelíden emberfaj.

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzád, feléd, befeléd száll szózatom, a század bakzűrzavarában, s még mások az éjbe kongatva temetnek. Harsány ditürambal én tereád vígy, jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztos, lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódza. Már értik azóta az én vügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvére ezen van. Nem láttam-e Kölnben a német anyókát esőbe csoszolni, Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellését, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal. Nem fájt-e velőnyit a szlávok, a sápadt szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása. Mind édes enyémek a népek a földön, kitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei, költők, pereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi ti értetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa bátor szellemei, költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, és vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk, ezt rakjuk az égig, kemény szeretetből és régi szavakból. Kezdjetek előről építeni, költők, légvár katonát.

posztolány. A kínban még csak most fogunk mi restek, de te már aláírtad művedet. Mint gondolatjel vízszintes a tested. Téged már csak a féregfal szeret, mint mi a csirkét bort. Senkém, barátom. Testvérünk voltál és lettél apánk. Gyémánt szavaid nem méret karáton. Nincs egyéb súly, ha fölzuhog reánk. Ezt onnan tudom, hogy letörtem vágyva, ahogy letört a halál tégedet. Reméltél, én is él, én is. Tudtuk, hogy hiába, mint tudja, ki halottat költöget.

0: Petőfi Sándor, a puszta télen. Hely, mostan puszta ám, igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli. A sok kincsnek a tél csak hűt helyét leli. Nincs ott kint a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztor legény kesergő sípjával, s a dalos madarak minden nyíltanak. Nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsin kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan sík a határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövidlátó már öreg korától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyhó és a csőszház, csendesek a tanyák, a jószág bencénáz. Mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bús tinó elelbődül. Jobb szeretne inni kin a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról és a küszöbre teszi. Megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki. Rátölt, és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem ürese a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak. Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák, senki sem fordítja feléjük a rudat. Hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok, egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alant nyargal, szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő. A harmadik velük birkózni szemköztül. Alkonyat felé, a fáradtan elülnek, a rónára halvány ködök települnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjjj szállásra prüsszögve viszaló, háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről. Visszanéz még egyszer, mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határra, leesik fejéről véres koronája.
1: Petőfi.

Úri tatárok, s mégis büszke a ti fejetek. Frissek a vérben, nagyok a hitben. Csákmáté földjén ti vagytok az Isten. Előre, magyar proletárok! Ami csak szépség, s ami reménység, mint ti vagytok a Tisza körül. Nincs a világon még annyi bánat, s annyi láncosa nincs még a világnak, mint itt. És nincs annyi nagy éjség, éhe kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek hajt titeket. Nagyobb igaza sose volt népnek, hitványabb nérók még sehol se éltek, vagytok a ma, vagytok a holnap. Én beteg ember, csupán csak várok, vitézlő harcos nem lehetek, de szíveteket megérdemeltem. Veletek szágult vív, újjong a lelkem, véreim, magyar proletár.

0: 18. századi ismeretlen költő, Alföldi Csikó.
1: Rákosnál a festi vásárul, egy Tiszántúl való csikó bundástúl. Tiszántúl vásárul, bundástúl, egy párice jóborra béfordul, s ott mulat egy dunaföldi magyarul. Tiszántúl, béfordul, bundástúl. Kérdi ez a csikóstúl tréfából, tudnak-e a Tiszántúl magyarul? Tiszántúl magyarul tréfá. A csikós ezt feleli a bundát. Ez talán az úr kérdi nyájasságú. Tiszántúl tréfából nyájasságú. És az úr ezt kérdezi tréfából, megmondom én mit ítéljé. Hallj az úr, Tiszántúl tréfából, hallj az úr. Némelyek azt mondják, Tiszántúl, aki nem tud magyarul, megtanul. Tiszántúl magyarul megtanul. Mások pedig mondják, hogy Dunántúl, aki nem tud magyarul, nem tanul. Dunántúl magyarul nem tanul. Dunántúl a magyar iszik klázlibul, megeszi a rossz prádli cintálból. Dunántúl klázlibul cintálból. Tiszántúl a magyar iszik kancsóbul, eszik fa cseréptálból vagy bográgyból. Tiszántúl kancsóbul bográgyból. Láttam én egy koldus Dunántúl, kenyeret se tudott kérni magyarul. Dunántúl, magyarul, mely rosszul. Koldult pedig len egy kopasz, Tiszántúl, tököli se tudott jobban magyarul. Tiszántúl, magyarul, hatalmasul. A dorogi csaplárosné Dunántúl, mikor beszél magyarul, majd megfúl. Dunántúl, magyarul, majd megfúl. Hajdu dorog városába, Tiszántúl, prédikál az orosz pap is magyarul. Tiszántúl, magyarul, nem oroszul. Tiszántúl szép nemzetünknek szájából, gyenge kegyes hangzásában a szó hull. Tiszántúl szájából a szó hull. Odafel pedig többnyire Dunántúl, nyelvünkön sokaknak foga megritkul. Dunántúl magyar szó megritkul. Többet is mondanék az úrnak tréfából, de sietek hazafele Tiszántúl. Tréfából így tanul, megint. Bocsánat pedig uram a tréfáról. Éljen a sok dunaföldi magyar úr, Tiszántúl, Dunántúl, éljen a sok drágavérű magyar úr.

0: Írós hajnal hasadat, égi madár reppenet, ó tekintsétom Máriát, hogy sírassa szent fiát. Ó, én uram teremtőm, aki ingem teremtett, szent lelkivel szeretett, szent érivel megpestett. Fogadj hízad, Úristen, hogy mehessek el kerek égnek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
1: Én kimenek én ajtómon, feltekintek magas mennybe. Ott látok egy marvan kőből koporsócskot. Azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppér lecseppen. Az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadul.
2: Ó, hajnal, hajnal, tiszta szív, fényes hajnal, kiben barja nyugszik.

0: Lähiötel totta pitsinnä kuin minta naita. Akiasta kisimoa tjongos siiväs. Sen öövääs mek halkassa käsiväli saasika menjor sokutsa. Väsjuka fäjyn kalo ötujun kanssa osan tynkär körjykärästet. Sen kiellä nynki Jeesus ismällettyn kvan. Maria istjändi ta paradichomba urkitetta kopor sojad benne isväksi kazur Jeesus. Otsiratja haarom Maria mandula faana kaarom aga kivirahzot szépis látszot, amint látszik. A Jeruzsálem pártja mondja Szent Pál, Szent Péter, ez ő Szent Csíve, Szent Misény. Arra megy a nagyasszonyunk szűz Maria, kérdi tőlem, mi sírsz, miért is? Honne sírnék, línnék, mama teljes házmadnak, elvesztettem a Szent Csíve, Szent Fiamot, az Úr Jézust. Lép ki templomnak ajtajába, majd meglátod az ő Szent Csíve, Szent Fiadat, az Úr Jézust. Térdig vérbe, könyökig, könnyűbe, szedkék az ő Szent Csíve, Szent Testét, az ő Szent Csíve, Szent Fédivel együtt.
1: Ezt kiáltja Krisztus Urunk, kedves hívő!

gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói. Neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói. Tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad. Vállald magad. Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy értenek.

0: Hoe waren het dus? Hoe waren het dus? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely Isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitván kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni vagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Neki. Igazságot kitesz. Gús életed a fáradt kis regény hat, a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyait. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szidd. Volt tavasza. Lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérezz, árva rül. Még egyszer majd a sok hű földdarab lágy testvér szóval föléd tüpörög.
1: Jó éjszak.

álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam, össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, hajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosolyjal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézni. Nem tudok semmit, csak hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, oly könnyű vagyok. Szél van tám, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem, s vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. Két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tám, hogy átöleljek. Álmodtam.

0: feet of entering the orbit of the moon and is flying an elliptical course that swoops as low as 60.5 miles from that dead and awesome surface. Later, in a telecast to all the world, the crew give us the reactions of Earthmen taking the first close-up look at the moon in the 4 or 5 billion years since it was created. First, the spacecraft commander, Frank Borman.
1: The moon is a different thing to each one of us. I think that each one carries his own impressions of what he's seen today. I know my own impression is that it's a vast, lonely, forbidding type existence or expanse of nothing. It looks rather like clouds and clouds of pumice stone. And it certainly would not appear to be a very inviting place to live or work. Jim, what have you thought most about?
2: Well, Frank, my thoughts were very similar. The vast loneliness up here on the moon is awe-inspiring, and it makes you realize just what you have back there on Earth. The Earth from here is a grand oasis of the big vastness of space.
1: Jim, what do you think?
0: Bill is Air Force Major William Anders, third man in the spacecraft, an expert on radiation, whose special assignment is to study possible harm from expected solar flares.
3: I think the thing that impressed me the most were the lunar sunrises and sunsets. These in particular bring out the stark nature of the terrain, and the long shadows really bring out the relief that is here and hard to see in this very bright surface that we're going over right now.
0: Frank Borman, a lay reader of the Episcopal Church, says a prayer which he addresses to people everywhere.
4: Give us, O God, the vision which can see thy love in the world in spite of human failure. Give us the faith to trust the goodness in spite of our ignorance and weakness. Give us the knowledge that we may continue to pray with understanding hearts. And show us what each one of us can do to set forward the coming of the day of universal peace. Amen.
5: Amen. I think they understand.
0: Apollo 8 was undertaken against 100 warnings of danger. At every press conference, someone asked if the astronauts would carry suicide pills. The answer each time was a flat no. The Apollo 8 crew simply did not consider this a suicide mission. As Frank Borman put it,
6: when you look at the overall mission, you come away with a realization that as any of these missions go, any of the lunar missions go, it's a conservative mission. Now, I don't believe in the trite saying that, you're accepting more risk by driving on a freeway or something like that. As far as I'm concerned, that's nonsense. But the business is risky, and I think we've accepted a minimal amount of unknowns on this flight. I look at it as something like a combat tour in Vietnam.
7: Final reports coming from Frank Borman at this time. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 35 seconds and counting. We'll lead
0: now,
7: up to an
0: finally,
7: ignition
0: on December 21st, launch pad 39A, the three-man crew took their places atop a Saturn V rocket.
7: Well, at zero. We just passed the 25-second mark in the count.
0: A newspaper report noted that Borman, Lovell, and Anders, though they have fathered 11 children among them, were themselves each and only child. And, continued the report, psychologists have found that only children...
8: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Megérkezett hozzánk Seres Attila, a Vecsési Box Clubnak a tulajdonosa, elnöke, emblematikus arca. Azonnal megtanultuk őt, hogy Kemecse, akkor van egy nyírség identitás, kiderült, hogy 2 hónapot töltöttél Kemecsén végül, és azonnal a Vecsés Üllő, amelyik ugyanúgy egyébként szerintem lehet ilyen identitásképző, az, hogy Budapesthez közel van, és mégis önálló. Van ilyen külön ilyen vecsési, vagy ilyen Pest környéki identitás? Vagy hogyan látod, hogy ez jelen van ott az emberekben? Vagy inkább Pesthez soroljátok magatokat?
9: Szerintem abszolút van. Abszolút érezhető. egész más, ugye én Üllőn és Öcsésen nőttem fel, mondhatni, hogy az mellett, hogy Szabolcsba születtem, 8 kilométeres körzeten belül éltem le ez eddigi életemet. Két teljesen eltérő városról beszélünk, Üllő egy ősi magyar város, több mint 1000 éves, Vecsést pedig svábok alapították, illetve Grassalkovics gróf alapította durván 300 évvel ezelőtt, és abszolút érezni, tehát mi például a boxklub esetében is nagyon sokszor így a lokálpatriotizmusra hajazunk, és ezzel érvelünk, amikor kérjük a város segítségét, és tényleg érezni arra, hogy érezni azt, hogy emberek büszkék arra, hogy ennek a kis közösségnek a részesei, ennek nagyon jó példái ezek a különböző falunapok, különböző rendezvények, ahol tényleg óriási tömegek vesznek részt mindig.
8: Hajtós, intenzív, dinamikus közösség, Vecsés.
9: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sokáig ugye az volt a szerepe, hogy inkább ilyen alvóváros volt, mint hogy az agglomeráció nagy része, de azért próbálnak most már inkább tényleg saját identitást kialakítani. Nálunk ugye nagy hagyománya van, ugye a savanyú káposztának, szerintem Vecsésről mindenkinek ez jut eszébe.
8: Ennek az pénzt is hozott azért a közösségnek keményen.
9: Így van, sőt a mai napig nagyon sok család él abból, hogy káposztát savanyítanak. A fővárosi piacokon is olyan standok vannak, amik dédnagyszülőktől szálltak rá a mostani tulajdonosokra, tehát 80-100 éve árulnak ugyanazok a sváb vecsési családok, itt a pesti piacokon is savanyú káposztát. Ennek az egyik legnagyobb ünnepe is nálunk például a Káposzta Fesztivál, amit minden szeptemberben tartunk, ahol ilyen 10-20 ezres tömegek is összejönnek minden szeptemberben.
8: Hogyan indult nálad a box is? Hogyan kötődik össze Vecséssel meg a Vecsési Boxklubbal?
9: Vecsésen a box az elég régóta jelen van, mert 30-as években is voltak ökölvívóink. Farkassanyi bácsi édesapja, Farkassanyi bácsinak nagy jelentősége van amúgy a boxklub történetében. Az ő édesapja, akinek Ordas volt a beceneve, ő már volt ő már volt tízszeres magyar bajnok, illetve amikor ő már nem versenyzett, az 50-es években ő Vecsésen kezdett el tanítani ökölvívást. Ez érdekes volt, tehát ott a kocsmába tanultak, meg kint a földeken, és tényleg a helyi kocsmába alakítottak ki ringet, és ott léptek föl, ilyen szinte a falu előtt. Ekkor még nem önálló csapatról beszélünk, hanem különböző fővárosi klubokhoz voltak beigazolva a versenyzők. Farkassanyi bácsi, aki újra alapította az ökölvívást 80-ban Vecsésen, ekkor még versenyző volt, majd 1980-ban a helyi TS segítségével alakult meg a Vecsési Boxklub. Először ugye
8: mikor volt ez?
9: 1980-ban,
8: aha.
9: És 80 óta folyamatosan, most már 38 éves az ökölvívó klub. Szerencsére Sanyi bácsi, aki most már közel van a 90-hez, még mindig látogatja a termet, úgyhogy őt nagyon szeretjük.
8: Hát ez nagyon komoly folytonosságot ad azért valaminek, tehát az, hogy, igen. Az, hogy valaki ilyen időtávlatában, nagyon ritka ráadásul Magyarország, hogy bármi ennyi ideig menjen, túlélje a rendszerváltást, és hogy erősebben menjen tovább. 1980-ban ugye ez egy alapvetően akkor állami vonalként kellett volna, hogy elindul, vagy mi volt ott? Honnan volt pénz, hogyan indult az egész 80-ban?
9: Már 1980-ban is azért lehetett érezni, hogy van a falvakban azért egy ilyen helyi összetartó erő. Ez konkrétan úgy történt, hogy Farkassanyi bácsi bement a helyi TS vezetőjéhez, Dobrovic Józsefhez, és mondta neki, hogy Józsikám, szeretnék itt boxklubot alapítani, és Dobrovic Józsi bácsi, aki szintén még mindig hálásnak jó egészségnek örvend, mondta, hogy Sanyikám, legyen így, majd a TS támogat titeket, mire van szükségetek, majd kiírjuk nektek, megkapjátok, és tulajdonképpen tényleg így helyi szinten úgy történt, hogy a helyi TS támogatta, és az első két évben a TS-nek volt a csapata, az ökölvívó csapat, és utána a város kérésére csatlakozott a Vecsési Sportegyesülethez, ami szintén nem mai egyesület, hiszen 1911-ben alakult a Vecsési Sportegyesület.
8: Fú, nagyon gyönyörű egyébként, ahogyan átéli, áthúzza a Horthy-korszakot, átéli az egész államszocializmust, és akkor onnantól kezdve beindul. Hogyan kerülsz te a képbe, mikor, milyen formában?
9: Én az ökölvíváshoz elég fura módon kerültem, én egész más területen mozogtam. 32 éves voltam 2002-ben, amikor kicsit úgy éreztem a munkám során, hogy hogy kicsit kevesebbet kellene dolgoznom itt a napi 16 óránál, és nem biztos, hogy ez egészséges hosszabb távon.
8: Mit dolgoztál akkor?
9: A mai napig én tűz- és munkavédelemmel foglalkozok, van több cégem is alkalmazottakkal, igazából nekem az ökölvás a hobbim, tehát valamiből ugye élni is kell az embernek, úgyhogy ezzel a mai napig foglalkozok, csak most már egy kicsit más ütemben, mint mondjuk a 30-as éveim elején, és akkor kerestem egy valamilyen mozgásformát, és akkor találtam meg a Vecsési Boxklubot, aminek ugyanúgy megörültem, ahogy például itt is a házban sokan megörültek annak, hogy a Jani bácsi tartja ezt a hobbybox klubot, ami szerintem egy óriási dolog, és én igazából ilyen lelkes hobbistaként kerültem be 32 évesen, aminek az lett a vége, hogy 4-5 év hobbista edzéskedés után az akkori edzőm úgymond unszolására végeztem el az edzői iskolát.
8: Ebben a 30-as évének a közepe vége, amikor ez a karrier igazából lángra lobban.
9: Így van, tehát nekem például hivatalos mérkőzésem nem is volt soha, tehát ilyen hobbi mérkőzéseim voltak. Nem is gondoltam én soha arra, hogy én ökölvívó edző legyek, egyáltalán nem is ilyen gondolatokkal mentem le a terembe. Amikor először beírattak az iskolába, el sem mentem. Úgyhogy egy év után kezdtem el ezt a tanfolyamot, illetve az iskolát, ez egy 2 éves iskola volt akkor. De megmondom őszintén, valahogy nagyon rabul ejtett ez az egész sportág, meg ez az egész közeg. Nagyon szeretem a mai napig ez a hobbim. Kicsit kitérőként ugye, aki kicsit is az üzleti életben vagy bárhol dolgozik, azt szerintem pontosan tudja, hogy azok a legértékesebb dolgok mindig az életben, amit nem pénzért lehet megvenni. És így most edzőként, meg egy kicsit így pedagógusként is én azt gondolom, hogy amit a gyerekektől visszakapok, az mindig sokkal értékesebb, mint az, amit az ember bármikor egy plázában megvehetne. Úgyhogy ez a mai napig motivál engem.
8: A Becsési Boxklub az mennyiben profi sportcentrum, és mennyiben közösségépítés? Milyen ennek az aránya? Hogyan tudod ebben megtalálni a mérleget?
9: Hát is, mind a kettő. Tehát egyrészt kezdünk a legkisebbekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel. Most is tervünkben van véve, hogy az egyik is 9 éves tanítványunkat szeretnénk majd itt a gálán boxoltatni. Nagyon ügyes kisrác. Tehát kezdődik ott, hogy a kapcsolatban vagyunk a helyi iskolákkal, a helyi intézményekkel, és folyamatosan kapunk olyan gyerekeket, akikkel úgymond probléma van az iskolában, hogy esetleg itt a sport nevelő hatásával tudunk valamit kezdeni velük. Igen, sok bennük az energia, ugye most inkább divatos azt mondani, hogy hiperaktívak. Nagyon leegyszerűsítve az a probléma, hogy nem képesek végigülni 45 percet, és nem lehet tőlük órát tartani sokszor. Aztán,
8: és akkor mondják, hogy menj a Sereseti Láza boxklubba, mert tanulod, hogy hol lakik az Úristen.
9: Mit
8: megérkezik, és mi lesz utána a pedagógiai modell? Mihez kezdesz egy srácod, aki egyébként zabolázatlan, vagy nem tudom, nehezebben tűri a kereteket, a korlátokat? Hogyan kezdesz hozzá?
9: Hát alapvetően próbáljuk vele megszerettetni az ökölvívást. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az, hogy így igazából szabályozott formák között, keretek között le tudja vezetni sokszor azt az agresszívot, vagy azt a plusz mozgás energiát, ami benne van, ez neki tetszik. És akkor így szép finoman utána kezdjük szocializálni őket, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de cserébe mi is kérnénk valamit tőled. És akkor így egy-másfél év alatt azért már jönnek a visszajelzések, hogy most már végigüli az órát, most már lehet vele mit kezdeni. Volt olyan gyerek, nem is egy, aki általános iskolában gyengébb tanuló volt, mint utána a középiskolában, mert azért a küzdősportok abban is segítenek, hogy egy kicsit a koncentrációt tudjuk növelni, ugye itt, ha az ember nagyon elbambul, akkor könnyen egy-két pofonba bele tud szaladni. Nem mindig sikerül, ez nem azt mondom, de nagyon jó arányokat tudunk ezen felmutatni, úgyhogy ez az egyik vége a dolognak. Középen vannak a versenyzők, sokszor ezekből a gyerekekből lesznek utána aktív versenyzők, mert ugye ebbe az is mennem, hogy az iskolában nem sok sikerélmény éri őket, sokszor csak negatív visszhang van a viselkedésük miatt, és itt viszont sikerélményük van, és ez a sikerélmény az, ami őket nagyon megfogja, és emiatt versenyzőként is utána kipróbálják magukat. De ugyanúgy vannak 60 éves ökölvívóink is, akik hobbisták, tehát naponta 3-4 edzést tudunk mi is tartani, hál' Istennek, mivel saját teremmel rendelkezünk. Ők például munka után jönnek ugyanazért jönnek le, amiért én 16 évvel ezelőtt lementem a terembe, hogy egy kicsit ilyen stresszoldó hatása legyen. Lejönnek anyukák, akik fölraknak egy-egy fényképet mondjuk a zsákra, és akkor ezt lelkesen ütik, vagy ez lehet mondjuk a főnökük, vagy bárki lehet.
8: De meleg! Én is, tudnék kirakni.
9: Igen, és sokkal, sokkal könnyebb rávenni, hogy rendesen meg kell ütni ezt a zsákot, hogyha egy kicsit megszemélyesítjük. De hát mindenképp van egy stresszoldó hatása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy teljesen a tömegsport részébe is most már vecsésen az ökölvívás az belekerült a köztudatba.
8: Sőt, ráadásul mobil ringel is, vagy ringekkel is, rendelkeztek, ami azért abból a szempontból nagyon jó. Nem lehetünk elég hálásak, hogy mind tavaly, mind pedig a mostani versenyre, a Vajóra is tisztelítjátok a ringet összehetésre mindennel. Ez drága dolog ráadásul, ez nehéz szállítani, költséges is. Egyébként ezeket a ringeket hol használjátok, mi ennek a célja, mennyire sikerül kivinni a termen kívülre az ökölvívást?
9: Igen, a mobil ringeket azért készítettük el, mert én azt vallom, hogy nagyon sok sportágnak az a halála, hogy bezárják őket egy tornaterembe, és igazából csak a csapattársak vannak ott, a lelkes szülők, és igazából senki más. Tehát én mindig azt vallom, hogy ki kell mennünk oda, ahol emberek vannak, közéjük kell menni, akár egy ilyen Vajó rendezvényközpontba, vagy a Dürer kertbe, vagy bármilyen szabadtéri rendezvényre, ezt ne várjuk el, hogy egy tornaterembe be fognak jönni, és ott nézelődnek, hozzá kell kapcsolódni tömegrendezvényekhez, és ez nagyon nagy szükség volt ezekre a mobil ringekre, úgyhogy két mobil ringet is, és egyiket vásároltuk, a másikat már mi készítettük.
8: Ezt hogyan egy mérnököt megtervezik, és akkor legyártják ilyen vas szerkezetekből, vagy egy mobil ringet azok a hallgatók, akik nem látták a Dürerben, hogyan képzeljék-e, hogyan lesz ebből annyira tökéletes simaság egy adott esetben akár földön vagy terepen, ami alkalmasra teszi arra, hogy ökölvívó mérkőzés hivatalos versenyt lehessen szervezni?
9: Igen, a hivatalos versenyhez az a kikötés, hogy milyen mérettel rendelkezik a küzdő felület, ez legalább 490x490-es kell, hogy legyen. Mi itt súroltuk a határt, mert 5x5 méteres a ring, tehát most már így hivatalos mérkőzéseket tudunk benne rendezni. Ezt igazából úgy kell elképzelni, mint egy felnőtteknek készült legót, tehát itt vannak nagyon jó kezű lakatosok, nagyon jó szakemberek vannak, a magyarok amúgy is mindig arról híresek, hogy mindig mindent megoldanak, amit ugye nem lehet szikszallaggal, meg gumipokkal megoldani, akkor azt hegesztjük. De egy nagyon jó szerkezetet sikerült megszerkesztenünk, amit kb. Egy óra, másfél óra alatt fel lehet állítani bárhol, és olyan stabil, hogy tényleg a legmagasabb szinteknek is megfelel.
8: És hát ugye ezen volt tavaly is a Dürerkeben, meg most a Vajó, Dr. BZMG?
10: Nem, csak bólogatok itt helyesen. Én még a gyerekekre majd visszakérdeznék, de szóval...
8: Hogy kicsit menjünk a versenynek az irányába. Ugye most augusztus 11-én lesz kint a Vajón a Dok Urai, aminek te adtad a nevét ráadásul, azt gondolom, hogy talán a legjobb névválasztás, amit ki tudunk találni. Ez egy tértematikus ökölvívógára lesz, tehát egy ilyen kis dokkot képzelünk majd el oda, valamennyire ruházatunkban fölbukkan, illetve hát folyóparton leszünk. Mit lehet tudni a versenyzőkről, kik fognak indulni, picit szilárdítsd nekünk kérlek az összeállításról, mire számíthatnak, akik kijönnek augusztus 11-én délre, kettőre?
9: Jelenleg 10-12 pár ökölvívó mérkőzés az, ami realizálódott, de szerintem ez még föl fog menni ilyen 15 párig, tehát mindenképp nagyon sok jó mérkőzést fog látni a közönség. Lesznek gyerekek, akit már említettem, ugye 8-9 éves gyerekeket is meg szeretnénk mutatni, tehát igazából erre arra hajaznánk rá, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel azért ez nem egy életveszélyes sport. Ugye azt tudni kell, hogy sokkal kevesebb sérülés van ilyen küzdősportokban, mint mondjuk egy kézilabdában. Lesznek felnőtt versenyzők is, úgyhogy mindenképp lesznek nagyon komoly szintet képviselő mérkőzések, de hát nem csak a Dok Urai lesznek, hanem sikerül a Dunából kicsalogatnunk a Sellőket is, úgy néz ki, mert lányok is a ringbe fognak lépni.
8: Vecsési lányok is? Tavaly is voltak vecsési lányok.
9: Igen, igen, idén is lesznek egy vagy két vecsési lány mindenképp lesz a ringbe, úgyhogy most vannak még kialakulóba a párok, de én abban azt hiszem, hogy aki tavaly volt a Dürerkedben és látta azt a általatok nagyon jól megrendezett sót.
8: Közösen veled együtt, igen. Az együtt csináltad.
9: Köszönöm. Az szerintem pontosan tudja, hogy mit várhat el ettől a rendezvénytől, és biztos, hogy nem fog csalódni. Úgyhogy
8: A lányok honnan érkeznek egyébként a Vecsési boxklubot? Vecsésen helyiek, vagy pedig hallják, hogy Vecsésen egyébként lányoknak is nyílik lehetőség jó bunyul, vagy hogyan kerülnek, hogyan érkeznek oda a lányok? Ez olyan izgalmas mindig, hiszen azért a lányok megjelenése ebben a sportban még mindig azért nem egy nagyon régi jelenség.
9: Szerencsére a lányoknak köszönhetően a tavalyi évben is az ország legjobb női csapata volt Vecsésen. Eredmények szerint hiszem 5 vagy 6 magyar bajnokunk volt, Európa bajnoki ezüstérmesek voltak.
8: Ez nagyon komoly munkát igényel azért.
9: Igen, hál' Istennek könnyű dolgom van, mert nagyon szorgalmasak, nagyon elszántak a lányok, tehát nem kell őket ostorral hajtani, hanem sokszor inkább vissza kell fogni, hogy most egy kicsi pihenő kell. És ugye ennek azért van egy olyan hatása, hogy ez miatt többen csatlakoznak hozzánk. Van, aki a belvárosból jár ki például Vecsésre, van, aki Cegléd mellől jár, ami ugyan csak nem kis távolság.
8: De akkor egész nagy távolságok is, tehát akkor nem arról van az, hogy a vecsésiek jelennek meg a sportszintén, hanem a Vecsési boxklub beszippantja igazából az ország különböző pontjáról, ami elérhető.
9: Hát azért nagy részt inkább mindig a vecsésiek, de mondom, hál' Istennek elég nagy a tényleg ez így a vonzás körzete az egyesületnek.
8: Bízjen, akkor gyere a gyerekekkel, mert akkor majd lesz egy kis zene, és akkor utána majd a magyar ökölvívás felé fogjuk elmozdítani a diskurzus, hogy lássuk, hogy Attila nézőpontjából ez milyen, de a gyerekek engem is érdekelnek, úgyhogy
10: nyomja. Nekem az érdekel, hogy mondtad, hogy jönnek az iskolákból, meg így nem annyira kell toborozni, hanem kb. Küldik őket a tanárok, hogy körülbelül hány gyerek csatlakozik hozzátok évente?
9: Olyan sok gyerekünk van, hogy most már külön egy kezdőcsoportot kellett részvezetni, tehát két kezdőcsoportunk van. 20-30 gyerekkel megy folyamatosan a kezdő csoport. Elég nagy számú gyerekeket mozgatunk meg. Szerencsére, mivel olyan ökölvívó termünk van, ami folyamatosan a rendelkezésünkre, ezért azt a megoldást választottuk, hogy többször is hivatalos testnevelés órákat tartunk a termünkben. Ilyenkor igazából a testnevelő tanárok áthozzák az egész osztályt, vagy két osztályt egyszerre, és ilyenkor egyszerre tudjuk nagyon sok gyereknek megmutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor mi mentünk el az iskolába egy pár kesztyűvel, és ott meséltük, hogy mi történik, ugye itt azért csak ring közelben vannak a gyerekek. Úgyhogy ez miatt elég nagy a felvevő képességünk. Persze azért elég nagy a fluktuáció.
10: És én engem igazából az a része érdekelne, hogy minden sportágban egy ilyen állandó gond ez, hogy utánpótlás, nevelés, meg stb. Hogy milyen alternatív, tehát hogy mit tudok mondani, hogy figyelj, lejössz ide, itt azért meg fognak verni, valahogy most direkt így fogalmazom. Igen. Szemben azzal, hogy elmész focizni, és akkor ott egy ilyen tingli-tangli tevékenységgel nagyon sok pénzt fog keresni Magyarországon. Igen, tehát hogy ez mi mondatja egy gyerek azt, hogy figyelj, én inkább ezt választom.
9: Nehéz kérdés. Ugye nyilván gyerekeket pénzzel még azért nem nagyon lehet nagyon motiválni, tehát én nem is hiszem, hogy ez egy jó irány, nem jó dolog 16-17 éves gyerekeknek már nagy pénzeket ígérni, nyilván nem is ezt tesszük. A fiúknál nagyon sokszor benne van azért a szülői háttér, valljuk be. Aha. Tehát benne van az, hogy
10: boxolt valaki.
9: Hát a te apád az nagy bajnok lehetett volna, fiam, csak mindig, amikor arra jártam, zárva volt a terem, vagy bármi volt, de te majd, fiam, akkor is bajnok leszel, ha bármi történik, és amiatt nagyon sok gyereket lehoznak, ez az úgynevezett külső motiváltság, főleg ez fiúknál figyelhető meg. Aztán van, aki tényleg megszereti ezt a sportágat, és ott marad, viszont tényleg van, aki csak azért jön le, mert ugye a szülők szerették volna, hogyha fiúk boxol, ez egy jó dolog, jó hangzik, hogy az én gyerekem boxol, emiatt elég nagy a lemorzsolódás, olyan 14-15 éves korban a fiúknál. Én kimondottan lányokkal foglalkozok most már, hát amióta edző vagyok 12 éve, én a mai napig nem jöttem rá, hogy egy lány milyen jön rá a teremben, ezt bevallom őszintén, tehát én már próbáltam
8: kérdezni.
11: Hello? Gyuri vagyok, az előző BZMG előző kérdésére inkább csak azt szeretném mondani, hogy erről inkább a szülőt kell meggyőzni. A gyerek, aki lemegy, az már annak van egyfajta, még ha nem is nem tudja megmagyarázni a motivációt, de van egy motiváció. Inkább a szülőt kell, hogy ezzel mit nyer a gyerek, stb. Meg ahogy ugye múlt héten lehet mondva, hogy azt kell inkább erősíteni a szülőbe, hogy ez tényleg ökölvívás, tehát nem ambunyó, és akkor a szülőt, ha ez sikerül megnyerni, onnantól kezdve talán nincsen probléma. Köszi, csak egyet a
8: szervusz. Majd mindjárt visszatérünk a lányokra, mert az
10: engem is nagyon érdekelne, hogy mi visszatérünk.
8: Folytassuk onnan.
9: Igen, erre csak reflektálva teljesen egyetértek vele, pontosan amiről beszéltünk egy kb. 10 perc ezelőtt, ezért indítottuk el ezt a felnőtt hobbiboxot mi is, tehát külön anyukáknak, mert amellett, hogy szerintem ez egy jó mozgáskultúrájú sport, az mellett azért nálunk faluhelyen nagyon fontos, hogy vecsésen mondjuk az anyukák a piacon, hogy nyilatkoznak egymásnak mondjuk az ökrövívósportról, és ez tényleg ez egy óriási jelen, hogy mellettünk állnak a felnőttek és a szülők, és nem ellenségesek a sportákkal.
8: Vecsésen már lehetetlen lenne megkerülni a bunyót, nem vagy sem az ökrövívást.
9: Hát remélhetőleg igen, azért. Úgy gondolom én is.
8: Hogy a felnőttek esetében azért gondolom az alakformálás, az általános testi jólét is biztos fontos lehet, hogy jól nézzen ki az ember. Majd erre rátérünk, hogy ez van-e, hogy valaki esetleg ezért megy, illetve a gyerekek esetében az mennyire van jelen, hogy meg tudja magam védeni. Tehát, hogy akár egy rossz emlék, egy rossz élmény, szájba vertek, és utána azt mondom, hogy oké, ez velem még egyszer nem történik meg. És akkor azért megyek el egy edzőterembe, azért megyek el az ökölvívó klubba, vagy pedig már eleve azt mondom, hogy szeretném, hogyha lenne egy ilyen eszköz, készítem az életben, hogyha bármi van, akkor meg tudja magam védeni. Ez mennyire van jelen a gyerekek esetében?
9: Érezhetően jelen van, több olyan gyerek is van, aki azért jön le, mert ilyen hátrányos megkülönböztetés éri az iskolában, vagy egyáltalán olyan alkat, hogy
8: ki van téve ennek?
9: Folyamatosan ki van téve ugye ezeknek a támadásoknak. Sokszor az ember belekerül gyerekkorba egy ilyen kalapba, és nagyon nehéz onnan kimozdulni, és óriási lelki erő kell ahhoz, hogy a gyerek ezen túltegye magát, és sokszor tényleg ez az ökölvívóterem, ez úgy működik, mint egy gyermekpszichológus. Több olyan tapasztalatunk van, hogy az általános iskolában egy tulajdonképpen egy kicsit ilyen kiközösített, vagy folyamatosan molesztált gyerek, egy-két évnyi ökölvívás után, amikor mondjuk átment középiskolába, ott tiszta lappal, új helyzetbe, egész más szinten kezdett, És a legtöbb gyereknél, megmondom őszintén, nem is az a legfőbb szempont, hogy versenyző legyen, hanem hogy egy egészséges gondolkodású felnőtt legyen, szerintem ez már egy óriási dolog.
8: Szerintem az nagyon fontos pedagógiai dimenzió, amit mondasz, hogy a gyerek azt megértse, hogy most iskolát váltasz, és most itt a lehetőség arra, hogy most azt rakd össze, aki akarsz lenni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ez akire ráégett akár az osztályba húzza szerep, akár ráégett a kisemmizett, a támadott gyerek, itt egy új lehetőség nyílik. Ha valaki ezzel a tudással, és hozzá egy technikai felkészültsége megy be a középiskolába, teljesen új lapot tud nyitni. Teljesen új korszakát tudja megírni az életének, de sok tudatosan fölépítve azt, aki vagyok, mindez fegyelmezettséggel ráadásul, meg a tudással az öklében, amit nem kell használnia, mert hogy sugárzik belőle onnantól kezdve ez a dolog, és a legkevésbé sem lesz ő az, akit valaha meg nem adtak. Értik ezt a srácok, vevők erre?
9: Akik ilyen környezetből kerülnek ki, azok abszolút vevőek rá, és rá is játszunk erre, tehát ilyenkor mindig van egy kicsi ilyen eltúzott nevelés ebbe az irányba. Tehát tényleg azok a gyerekek, akik úgy kerültek oda, hogy elvették tőlük a homokozóba a vödröt, akkor annyit tudott csinálni, hogy utánuk szaladt, hogy a lapátot itt hagytátok. Ezek a gyerekek teljesen átfordulnak.
8: Nem a szendillanásra a vödör leteszünk. Nem adottam,
9: így
8: de
9: van,
8: igen.
9: Tehát, így van, abszolút persze. Ebbe partnerek azért a felnőtt versenyzők is azért. Nem véletlen az, hogy most például két versenyzőnk is már edzői minősítéssel rendelkezik, és van olyan felnőtt versenyzők, aki közben gyerekeknek edzést is tart. Tehát érzik ők is ezt, és tudják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
8: Mennyi most az idő elosztás a tűzvédelem, meló, cégek kontra ökölvívás?
9: Hát alapesetben reggel 8-tól 9-től dolgozok mondjuk 17:30-ig. Ugye nálunk 17:30-kor kezdődik az edzés, de a gyerekedzéseken nem vagyok általában ott, és 6 órától 8-ig pedig minden nap edzést tartok. Az a szerencsés helyzetem van, hogy pár hát száz méterre van a...
8: Visszakerült oda, ahová 30-as évei idején volt, hogy 19.
9: Hát nem, azért az rosszabb volt, tehát ott igazából időt ugyanúgy töltenem kell bent a munkahelyen, de közel se az a stresszfaktor. Tehát én is tanultam tőle, amiket itt elmondok, hogy a gyerekek tanultak belőle, az nálam ugyanúgy még felnőtt fejjel is látható volt, tehát most egy kicsit magamról beszélve, tehát például a Magyar Tűzvédelmi Szövetség elnöke vagyok, ami a megválasztásomnál például az egy szempont volt, hogy hát te úgyis boxtal is foglalkozol, neked nagyon jó a kompromisszum, meg a stressz tűrőképességed, és majd te megoldasz minden problémát. Tehát ez is benne volt, meg volt nálunk egy kis feszültség így szakmán belül, és hál' Istennek tényleg úgy néz ki, hogy sikerült kezelni. Tehát ez mindenkire jó hatása van, tehát közel se vagyok olyan stressz helyzetbe, mint mondjuk voltam 30 éves koromban. Ugyanilyen ilyen ösztönös vállalkozó voltam én is, mint nagyon sokunk, ugye beleszülettünk ebben, nem nagyon tanultuk, és aztán erre rá kell jönni, hogy amit az ember ösztönösen jól csinál, annál az a jobb, amit tudatosan jól csinál, és tényleg ezeket a klasszikus hibákat folyamatosan elkövette az ember, amikor még este is csak kávét iszok, és elfelejtettem menni másfél napig, mert most minden fontos, csak a magunkkal való törődés, nem? Ez azért már közel nincs.
8: Érdekes, azt nekünk szerintem pont a rádiózás ez, ami neked az ökölvívás, hogy amiben nincsen lóvé, de az ember de alig várja, igen, várja, csinálja. Elhangzott itt a szakmán belül feszültség, de most nem a tűzvédelmi szakmán belül feszültségek felé fog majd elindulni, hanem picit ránézünk arra, hogy a te szemszögedből nézve a magyar ökölvívásnak milyen most a helyzete, hogyan látod, merre felé kell elindulnunk. Seres Attila, a vendégünk a Becsési Box Clubtól itt a Tilos Rádió 7 Térítő című műsorában, egészen 10 óra.
12: Now I'm taking

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Dr. Bézi MG-vel, melyik felével és vendégünkkel, Seres Attilával, aki a Vecsési Boxklubnak a... Ilyenkor mi van ilyenkor? Tulajdonosa, elnöke, vagy ez hogyan van ilyenkor?
1: A hivatalos titulusom a Vecsési Sport Egyesülete elnöke.
0: Elnöke, így van, az a boxklub elnöke. Attila, az előzőekben elsősorban a vecsési vonalról beszéltünk, saját karrier, vecsési sportolói karrierek. Egy picit nézzük meg, hogy te hogyan látod a magyar ökölvívásnak a helyzetét. Ugye azt mondtad, hogy nagyjából egy pár éve látsz rá erre jobban, ami azt is jelenti, hogy amennyire én láttam, azért kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezel, természetesen megtartva a sportdiplomáciának a megfelelő kereteit. Hogyan látod az ökölvívás helyzetét Magyarországon, merre felé haladunk, honnan, hová?
1: Hát nehéz kérdés. Én úgy látom, hogy most egy kicsit ilyen útkeresésben van a magyar ökölvívás. Ugye volt egy 20 éves időszak, amit már nagyon le kellett zárnunk. Ugye tavaly volt egy választás, és új elnököt választott a Magyar Ökölvívó Szövetség, Erdélyi Zsolt személyében.
0: Itt mindenki kicsit messiás várással tekint azért a Zsolt irányába, és mindenki ezt az elmúlt 20 évet úgy mondja, mint ilyen retert. Mi volt ez pontosan?
1: Hát az elmúlt 20 év az inkább ilyen nagyon egykezi irányítás volt. Én azt mondom, hogy a Csötönyi Sándor volt az elnökünk 20 éven keresztül. Én nem mondom azt, hogy nem működött ez a rendszer, mert voltak előnyei, de nagyon sok hátránya is volt sajnos, tehát ezt már így a 21. században ezen a módon nem lehetett működtetni, ráadásul annyira benne ragadtak a 80-as, 90-es években, tehát csak egy példa, tehát az, hogy egy főtitkárnak egy számítógépe sincs, meg egyetlen egy e-mail címe van egy országos szövetségnek, ez még nehezen volt
0: tartható. Még most is nehéz volt a faxolást elérni.
1: Igen, azért mondom, hogy egy útkeresésben vagyunk, mert ugye megválasztottuk Erdélyi Zsoltot, és tényleg egy ilyen messiás várás van, de nem biztos, hogy ez mindig reális. Tehát a Zsolt az egy nagyon pozitív figurája a magyar ökölvívásnak, óriási hívóereje van, mindenki ismeri. Viszont olyan feladattal bíztuk meg, amit eddig ő nem nagyon ismert, nem nagyon gyakorolt, tehát szerintem egész más kvalitások kellenek ahhoz, hogy valaki mondjuk az ökölvívás nagykövete legyen, amit abszolút az Erdélyi Zsolt a legjobb választás erre, és egész más kvalitás kell ahhoz, hogy mondjuk valaki egy szervezetet vezessen, felépítsen.
0: Két külön szakma.
1: Így van, és ugye most ezt várjuk el a Zsolttól. Ugye van nálunk egy ilyen felfogás általában a sportban, hogyha valaki világbajnok, vagy olimpiai bajnok, ne adj Isten, akkor az mindenhez ért.
0: Óriási tévedés.
1: Szerintem is, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy sikerül az Ökölvívó Szövetségnek úgy felállnia és előrelépnie, hogy nem fog sérülni az Erdélyi Zsoltnak ez a pozitív megítélése. Én ezt most elég őszintén mondom, én ettől néha félek, hogy nehogy esetleg visszaüssön rá, mert tulajdonképpen még most is azért van egy csökkenés a létszámban, meg az eredményekben. Úgyhogy hogy nagyon kéne már valami pozitív fejlemény.
0: Hát meg saját hivatalos életemből, ahol én dolgozom, ott ugyanúgy ez probléma, hogy valaki mondjuk nagyon jó drogszakember, biopolitikus, de alapvetően vinni egy céget, egy alapítványt, egy menedzsmentet, nagyon más típusú skilleket kíván meg az embertől. Ugye itt azért annak, aki beleáll a szervezeti rendszer kialakításába, átalakításába, neki nagyon-nagyon komoly konfliktusokkal kell valószínűleg szembenéznie, döbbenetes érdekcsoportok, lobby tevékenység, ehhez megint csak egy olyan karakter kell, aki nagyon pontosan tudja, hogy mit jelent menedzsernek lenni, és ehhez kell egy óriási legitimitás. Azt, hogy valaki azt mondja, hogy márpedig, amit ő mond, az történik, az van. Hogyan látod, fölbukkanó félben van-e olyan ember, Erdélyi Zsolt mellett, aki ezt a részét képes vinni és csinálni?
1: Most azok a hírek jönnek a szövetség részéről, de ezek ilyen folyosói pletykák, mert sajnos a hivatalos kommunikációja se úgy működik a szövetségnek, ahogy kellene. Tehát nem hivatalos forrásokból halljuk, hogy vettek fel ügyvezető igazgatót, aki tényleg nagyon keményen most beleállt a változásokba, és nagyon sok pozitív dolgot lehet visszahallani. Mindenképp kell valaki a Zsolt mellé. Azt látni, hogy még most is átalakulóban van a szövetség, tehát keresik azokat az embereket a megfelelő posztokra, akik el tudják végezni azt az adott feladatot. Ugye itt az előző rendszerben azért nagyon sok embernek úgy lett munkahelye, de ez nem csak az ökölvívásra igaz, ez a sport más területén is, hogy olyan rendes gyerek ez a Józsi, vegyük föl a szövetségbe, vagy ez a Géza. És hát mit fog csinálni? Hát rendes gyerek, nem? Meg hát a mi gyerekünk, vegyük
0: föl. Jó gyerek, mi gyerekünk.
1: Hát ti mit csináltok? Hát majd ő csinálja azt is. És nem, igazából ez az egész szemléletet meg kell fordítani, hogy az adott feladatra, az adott posztra kell a legmegfelelőbb embert megtalálni, és ez igaz a vezetésre is, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk 100 000 emberből egy az, aki ilyen igazi vezetőnek születik, a többiek meg tudják tanulni, tehát ez egy tanulható szakma valamilyen szinten, úgyhogy ez itt is vagyok optimista, mondom én mindenképp Erdei Zsolttal, hogy előbb-utóbb biztos fog ilyen tanulmányokat folytatni, és át fogja látni az egész szervezeti működését az Ökölvívó Szövetségnek. Vannak most hiányosságok, amiket úgy, az a baj, hogy az előző rendszer az sok mindenben rossz volt, viszont én úgy gondolom, hogy az embereknek olyan az egész beállítottsága, hogy a biztos rosszhoz mindig könnyebben, még mindig könnyebben alkalmazkodunk, mint a bizonytalansághoz. Tehát amikor tudjuk, hogy van egy szabály, ami senkinek nem jó, akkor ilyen magyar szokás szerint kezdünk kiskapukat keresni. Erre számtalan példa van bármelyik területen, hogyha hoznak egy adótörvényt, akkor másnap 26 e-mailt kapunk, hogy bizonyos pénzért előadásokon elmondják, hogy lehet kikerülni ezt a törvényt. Bárhol így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a változás elindult, és tényleg nehéz ebből kilábalni, ami, tehát tényleg ránk vetül ez az elmúlt 20 évnek hát azt mondom, hogy kétes eredményessége, mert az utóbbi időben tényleg utoljára Kovács István volt, az Kokó volt az, aki komoly eredményt tudott elérni, és Erdei Zsolt, illetve még Balzsai Károly volt az, de utánuk most azért egy elég űr van. Jó, hogy a juniorok, ifik azért tudnak eredményt hozni, de azért az ökölvívás, most bármit nézünk, azért a felnőtt férfi eredményekből adódna igazából.
0: Megmondom őszintén, mi is ezért álltunk be, mert azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alulról jövő kezdeményezés van, akár mint te, aki azt mondja, hogy ebbe beleáll. Azt láttuk mi is az Erdei Zsolt esetében, hogy egy nagyon valóságos, nagyon hiteles emberről van szó, aki valóban csinálni akarja. Aztán őszintén, amikor beleálltunk a Cuba Especiálba, ami egy ütőképes nap lett volna a Vitukin, akkor sajnos azt tapasztaltuk a szövetséggel kapcsolatban, hogy az a munkatempó, az a profizmus, amit elvárnánk, mi innen, a civil szektorból nézve, annak a nyomaival sem találkoztunk. Tehát, hogy írásban tudunk kommunikálni, szerződéseket tudunk komolyan venni, arra, hogy amúgy lesz majd, meg szevasztok, az nálunk az nem működik, ezért is farultunk ki belőle, ami nem jelenti azt, hogy kifaroltunk volna az egészből, csak azt mondtuk, hogy oké, akkor a szövetség most ebben az állapotában van, továbbra is fontos, továbbra is támogatjuk mindenben ezt a folyamatot, de önállóan kell a magunkéból összehozni, mert egyébként, hogyha amit onnan várunk, az még nem működőképes, tehát az még nem hozza azt a szintet, amivel lehet alulról kezdődően felépíteni. Nagyon-nagyon hosszú időnek látom még azt, ameddig az elefántcsont toronyból lassan kiszivárognak majd az emberek, és kinéznek, hogy haló, amúgy a bunyó az itt van kint, nem pedig ezeken a szintereken. Te hogyan látod, mi lenne az, ami segíteni ezt a folyamatot, és nem a szövetségben van, hanem a szövetségen kívüli szintereken?
1: Ez a szövetségen kívüli szintereken óriási segítség lenne az, hogyha felszerelt ökölvívó klubokat tudnánk működtetni az országban. Ugye a sportágunknak az egyik nagy hiányossága az, hogy a kluboknak körülbelül a 70%-ának nincs is ökölvívó ringje. Tehát ring nélkül oktatják az ökölvívást, ezt nem kell mondani, mint hogyha kézilabda kapu nélkül akarnánk kézilabda csapatot építeni.
0: Falra rajzolt ilyen kapu.
1: Így van. Tehát ez egy óriási hiány, és megyei szintű városok vannak, ahol egyáltalán nincs ökölvívás.
0: De nincs elég lóvé, vagy nem kerül oda, ahová kéne, vagy mi történik?
1: Most van körülbelül egy 500 000 forint, vagy mert mindent egybeveszünk, akkor durván egy 700 millió forint éves támogatása a magyar ökölvívásnak. Nem sok, tehát például egy kézilabdatahoz, vagy bármi máshoz hasonlítva nem egy nagy pénz. Én mégis azt mondom, hogy ezt jól felhasználva, jól irányítva, ha nem is egy ilyen foci szintre, de tehát anyagilag gondolom, de mindenképp lehetne egy jó alapot építeni belőle.
0: Lehet okosabban.
1: Vannak is erre most törekvések. Én azt erőltetném igazából, hogy el kell menni nagyobb városokba, ahol van alapvetően egy klub, ott egy Erdei Zsoltnak meg kell jelenni, ott ott elő kell készíteni a terepet, ott a helyi klubvezetővel együtt bevenni a polgármesterhez, és megkérdezni, hogy van esetleg egy olyan helység, amit a város tudna biztosítani ez a sporthoz, mellé a szövetség biztosítani tudja mondjuk a felszereléseket, a ringet, a zsákokat, és ilyen kis tömegbázisokat kéne létrehozni, amik megmaradnak, mert most nem akarok politizálni, de hát semmi nem tart örökké, lehet, hogy x év múlva megszűnik ez az egész rendszer, és már nem lesz TAO, meg kiemelt sportág. Az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ha bármi így történik, abszolút nem szoktam politizálni, tehát nem tudom, meddig tart ez a rendszer, de semmi nem tart örökké, hogy utána
0: hogy lesz?
1: Viszonylag ja. gazdaságosan fenntartható központjaink legyenek. Tehát olyan beruházásokat kéne a meglévő termekbe is szerintem előtetni, ami akár rezsicsökkentő hatású, tehát gazdaságosabb világítással, gazdaságosabb fűtéssel megoldani a termeket. Hogyha esetleg csökken ez a pénzösszeg, akkor is nehogy Isten önfenntartó termeket hozzunk létre, mert ez az egésznek az alapja szerintem. Úgyhogy én az egyik problémának ezt látom, hogy nem eléggé jól felszereltek ezek a termek. De hát az ugyanúgy az is probléma, hogy ezek a klubok egy-egy embernek az óriási lelkesedésére építenek. Tehát abszolút személyfüggők. Tehát hogyha mondjuk egy vidéki klubba történik egy szerepcsere, vagy valaki úgy dönt, hogy megelégelte az ökölvívást, abba hagyja, akkor nincs mögötte olyan szervezet, még akkor is, hogyha ez egy top 10-ben lévő klub, hogy valakit oda küldünk, hogy vegye át a csapatot, vigye tovább, hanem akkor megszűnik. Tehát ezek a bizonytalanságok azok, amik szerintem most nagy problémák.
0: De hogyha ezeket lebontjuk lokális szintre, akkor azért alapvetően egy városnak vagy egy kerületnek működtetni egy ökölvívó klubot úgy, hogy az emberek mondjuk még adott esetben pénzt is fizetnek, tehát hogy van valamennyi bevételi forrása, ez azért a jelenlegi pénzszórási trendek, mert itt gombokról beszélünk. Tehát, igen. Hogy az, hogy egyébként nem tudom, Becsés városa mennyivel támogatja a boxklubot, és nem is akarom számosítani, de biztos vagyok benne, hogy benne van ebben az egészben, mert hogy ez máshogyan ez nem működhethető. Tehát pont ez egy önkormánynak a feladata és felelőssége, hogy azokat az identitásképző, közösségi sport színtereket, amelyek nem olimpiai bajnoki eredmények felé mutatnak, hanem egyszerűen az emberi jólétet segítik, hát ezek már nem mehet el, főleg, hogyha tényleg itt gombokról beszélünk. Egy városnak egy város vezetésnek, vagy egy kerületnek a költségvetésében 5-10 millió forintok, az nem lehet tétel egy ilyenre. Hogyan látod, mennyire nyitottak egyébként erre az önkormányzatok mondjuk? Milyen Vecsésen a helyzet, és hogyan látod, milyen mondjuk máshol?
1: Vecsés az pont egy pozitív példa, Vecsésen nagyon komoly támogatása van mindegyik sportágnak, ugye a Vecsési Sportegyesületnek is 10 szakosztálya van, és körülbelül 600 tagja, és mellette még van a Vecsési Futballklub külön, tehát ha azt mondjuk, hogy 20 000 laknak Vecsésen, és durván 1000 sportolója van, azt hiszem, hogy százalékban az egyik legsportosabb városról beszélhetünk.
0: De ez látszik is az embereken?
1: Igen, látszik a hozzáállásuk, nem azt mondom, hogy minden emberen látszik, de látom azt, ahogy megtöltik a parkokat, és ott reggeltől estig fociznak baráti csapatok, a kosárpályákat, nagyon sok ilyen szabadtéri sportpályánk létesült most Vecsésen. Tehát mi pozitív, jó helyzetben vagyunk, támogatottságunk is megvan a várostól, de ez szorosan összefügg azzal, amiről már beszéltünk, hogy nekünk a felnőtteknél el kellett adni magunkat. Ebből benne van az, hogy nekünk 2 hetente a helyi médiába szerepelni kell, ha történik valami, ha nem, tehát valami mindig történik, ugye tudjuk, és ennek megvan a pozitív hozadéka, viszont vannak olyan városok is, ahol nem különösebben jó a kapcsolat mondjuk a helyi klub és a városvezetés között, ezeken kéne mindenképp finomítani, és ebben lenne szerintem a szövetségnek, illetve Erdei Zsoltnak szerepe. Ez nagyon sok utazással jár, meg utánajárással, és ebben nagyon nagy feladata lenne a helyi klubvezetőknek is, mert nagyon sokan azt várják el, hogy menjen le Erdei Zsolt, és intézzen nekik valamit. Ezt így nem lehet. Azt elő kell készíteni, ott körül kell nézni, hol van hely, ott már kész adatokkal kéne várni a Zsoltot, előre megpuhítani úgymond az egész önkormányzatot, hogy már egy fogadóképes közegbe menjen be mindenképp a Zsolt, úgyhogy kétoldali dolog ez, de tehát ahogy a klubvezetőknél is azért nagyon sok helyen hiányzik ez a vezetői képesség, tehát nálunk, aki edző, az egybe klubvezető is, az egybe szertáros is, az a csapat szállítója is, minden, tehát ezek ilyen egyszemélyes klubok sokszor.
0: Mennyire lehet vajon ezeket a jó működő modelleket, mint amilyen a Becsési például egy picit talán túlírva a tilosság mikrofonján, mint jó modell bemutatni, mennyire lehet ezeket úgy népszerűsíteni, hogy azok, akik csinálják, mondjuk elmennek, konzultálnak veled, megnézik, van erre igény, akarnak-e fejlődni, tanulni azok, akik mondjuk klubokat visznek, de talán még kevésbé sikeresek a működtetésben?
1: Igény biztos lenne rá, szervezett keretek között erre még nem volt példa, viszont egyénileg többen is megkerestek, már érdeklődtek, hogy hogy tudjuk egyáltalán rentábilisan működtetni. Tehát nálunk most már önellátó az ökövívó szakosztály, tehát többen is megkerestek, hogy hogy gondolkodunk, hogy mit hogy teszünk, úgyhogy biztos, hogy van erre igény. Az sem biztos, hogy egy formát azt mindenhol rá lehet húzni, tehát ezeket a helyi speciális helyzetekhez lehet finomítani, ugye nagyon sok összetevője van ennek. De én úgy gondolom, hogy van igény rá, mert egyre többen szeretnék, nagyon sok fiatal van most már ebből a sportágban is, fiatal vezető, akik már egy kicsit más szemlélettel próbálnak vezetni klubokat. Ugye idézőjelben mondom, az öreg vezetőknél még mindig az van, hogy valamikor egy állami vállalat eltartotta őket, és nekik sportfizetés járt, és mindent adjon a város, és akkor...
0: És ennek vége.
1: És hát olyan nincs, hogy megkérdezem, hogy titeket a város mennyibe támogat, és mondják, hogy semennyire, és de mondom, miért? Hát mert nem adnak, de mondom, voltál bent? Hát én menjek be, hát tudják, hogy vagyunk, hát nem igaz, hát tudják, hogy vagyunk, és nehogy már én menjek be, de mondom, hidd el, neked kéne bemenni.
0: Mindent. Tehát... Minden igen, egy emberen igen. Múlik, hogy az elindítja. Persze.
1: Így van.
0: Egyébként
1: így van.
0: Szerintem ez az egész társadalomnak lehetne egy ilyen nagy tanulság, hogy senki nem fog eljönni. Senki nem fog kijönni a várba, és azt mondani, hogy amúgy mire van szükségetek. Minden egyes dolgot magunknak kell elintézni, ki kell járni. Holnap mondjuk tegyük föl, az az utánpótlásod szempontjából kézzel. Tegyük föl, holnap reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy végeztem ezzel az egész ökölvívással, stílbútor, asztalos akarok lenni, új korszakát nyitom meg az életemnek. Van-e, aki lenne, aki tovább viszi? Mennyiben gondolkodsz abban, hogy legyen mögötted az, ami folytonosságot, vagy a folytonosságnak az alapját adja?
1: Igen, amikor 2002-ben oda kerültem, akkor egy edző dolgozott Vecsésen, most jelenleg 8 edzővel dolgozunk Vecsésen, úgyhogy, és tudatosan készülünk is arra, tehát én mindig azt hallom más téren is, hogy nincsen pótolhatatlan ember, tehát itt nagyon fontos, hogy olyan, úgy végezzük a munkánkat, hogy ne tartsunk magunkban titkokat, mert az visszaüt, tehát itt meg kell osztani az információkat, átláthatónak, transzparensnek kell lenni, hogyha bármi történik velem, mert hirtelen úgy döntök, hogy Dubajba költözök, mert az most jól fizet, akkor legyen, aki rálát a rendszerre, és át tudja venni, és tudja tovább működtetni, úgyhogy én hálásnak úgy gondolom, hogy lenne az, aki tovább vinné a klubot, hogyha nekem bármi jogból ki kéne szállni most belőle.
0: Tartanak a vecsési ökölvívóktól a többi klubnak a versenyző, amikor látják, hogy vecsések is lesznek?
1: Hát remélem, igen, bízok benne. Ugye nálunk a női ökölvívás az kimondottan erős Vecsésen, de a fiúk is nagyon szép eredményeket hoznak. Most már a serdülő ebén volt fiúknál is, aki bronzérmes volt. Úgyhogy mindig próbálunk persze mindenképp elmenni, hogy legyenek is a srácaink, gyerekeink büszkék arra, hogy ők vecsésiek, büszkén hordják a vecsésimest. Úgyhogy nagyon sokat adunk arra. Akár a pszichózisra is, hogy mindig egyforma ruhába megyünk, és annak is van azért egy szerintem egy pozitív hatása a csapaton belül, illetve egy negatív hatása a csapaton kívül.
0: Persze, neked hát saját ringen tudnak ráadásul ringbe szállni.
1: Szerencsére, hogy az elmúlt 5-6 évben mindig a top 10-ben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy így meghatározó részei vagyunk a magyar ökölvívásnak, remélhetőleg így is fog ez maradni továbbra is.
0: Biztos vagyok benne, hogy az augusztus 11-i dokkurai mérkőzéseken is lesznek majd szép eredmények, és talán majd az egyikünknek a derekára kerül majd a kék Duna öve, amelyet Fábián Zoltán testvérünk készít el. Zoli, hogyha hallod az adást, akkor még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen Seres Attilának, hogy eljött hozzánk ide, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor találkozunk szombaton, kint ezen a héten a Vajókikötőben. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg élőben, mert ilyet talán először is utoljára fog majd látni a Duna partján, Budapesten, sőt Szegét, talán egész Európában. Dr. BZMG, van-e még kérdésed Attilához? Te leszel a sportkommentátor, vagy pedig mindent tudtatok akkor tisztelni, majd
2: mindent tudtunk tisztelni.
1: Várunk mindenkit, jó buli lesz.
0: Az biztos vagyok benne.
1: Gyertek.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, hogy a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgattátok. Egy hét múlva lesz majd újra, akkor már túl leszünk a dok urain, tehát még egyszer augusztus 11-én, nagyjából ilyen dél-kettő, szerintem azt hiszem, hogy kettőt írtál valakinek Attila a neten, dél és kettő között indulnak azért ezek a dolgok. Én megmondom őszintén, kimennék délre, hogy legyen jó helyem, és akkor biztos, hogy mindenki árnyékból tudja majd nézni. Itt köszönjük szépen, mindenkinek további kellemes tilos rádiózást kívánunk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A DOK urai néven augusztus 11-én 14 órától hivatalos ökölvívó mérkőzést szervez a Tilos Rádió Héttérítő című műsor csapata a Vájó kikötőbe. A performatív elemekkel és bűnös hip-hop ütemekkel telepakolt egyszeri és megismételhetetlen sporteseményen a Duna két partjának legütőképesebb bunyósai csapnak össze, hogy kiderüljön, ki lesz a DOK ura, kinek a derekán ragyog majd a Kék Duna öve. Olvasható a Héttérítő Facebook oldalán. A helyszíni élő közvetítés Dr. BZMG hasítja bele a folyóparti szélbe, az úgynevezett Ring Conferencié a rádióból jól ismert Melyik Feri lesz, a rakodóplacot a Seahawk 2 kapitányaként debütáló Getta tábornok és a hangjáról elhíresült V-ügynök tartja tisztán. A magas minőségű korongokat direkt és györemix pörgeti a pop-up dobpultjában. Az esemény fővédnöke, Erdei Madár Zsolt, világbajnok magyar félnehéz súlyú profi ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, a Hungarian Boxing Association elnök.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, egészen 10 óráig ébredjetek!
3: Bakrombajtás, ismerd ezt a cuccot!

0: sisak a sarokba, lézer a faszomba, eszek, iszok, toszok, meg baszok én a szarokra, na
1: Hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héterítő című műsor, egyelőre Kittivel és Ferivel, de hamarosan érkezik hozzánk V ügynök is, aka V Szabó ügynök Króm.
2: Érkezik
1: végül, mert nem ment el végül a távoli Romániában, mert átszervezte végül az életét, és inkább úgy döntött, hogy számára sokkal fontosabb a lakosság tájékoztatása az őt érintő témákról, illetve a számtalan érdekes hír, semmint, hogy Kolozsváron üsse magát többet magával.
2: Helyes.
1: Én is ezt tudtam rámondani, egyébként, hogy helyes. A mai napon egyébként művészeti barangolások topikban leszünk majd jelen. Érkezik hozzánk Brückner János, kortárs képzőművész, Bence Péter kurátor, illetve Mikó Ivett konceptor. Ez a kis csapat érkezik majd, és nagyobbik részt arra leszünk kíváncsiak, hogy mi az a Csili csoport, mit keres Brückner János Pest Erzsébeten. Beszélgetünk majd a pénteki Don't Believe the Hype című kiállításnak a megnyitó performanszáról, illetve végre azokat a kérdéseket, amelyek a hétévétben visszatérő jelleggel jelen vannak. Mi a művészet, ki a művész, ki csinálhat művészetet? Ezeket végre akkor tényleg kompetens emberektől tudjuk majd megkérdezni.
2: Én azért abban bízom, hogy ezekre a kérdésekre sosem kapunk választ.
1: Nem baj, nekifutunk újra.
2: Helyes, bátran. Ezért kell mindig nekifutni. De.
1: Egyébként arra tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy így a professzionalitás viszonyában hogyan tudunk majd itt erről beszélni, hiszen azért ez egy nagy töréspont volt a műsoron belül az első alkalomban, amikor megnyitottuk a művészettel kapcsolatos barangolásainkat, hogy mennyire kell professzionálisnak lenni egy művészet, magának a művészetnek, mennyire tud elzárkózni a művész, mennyire kell elzárkózni, a kell-e, úgyhogy ezeket majd mind újra és újra elővesszük, illetve hát, hogyha valaki addig szeretne tájékozódni, akkor a brücknerjános.com-on egyébként elképesztő projekteket tud megtekinteni. Te láttad őket, Kittike?
2: Én megnézegettem, igen.
1: Meg volt kedvenc?
2: Azt hiszem, hogy nekem ez a Don't Believe the Hype irány tetszett nagyon, a végtelen jellel, és a két óra, ami a végtelenben mutat, azt nagyon magaménak éreztem.
1: Nekem nagyon tetszik a korai pornós elképzelések, illetve a himnusszal kapcsolatos fejtegetések, úgyhogy meg nagyon tetszik, hogy nagyon sok digitális technika jelenik
2: igen,
1: meg,
2: igen.
1: Illetve az, hogy az ember, mint nyomtató, a humán print, mint eszköz, az is ilyen nagyon újszerű és érdekes, izgalmas. 9 órától fogunk majd ebben a témakörben bolyongani. Addig mindenképpen beszélünk majd a Magyarország legújabb gumicsontjáról, a visszavisszatérő sorkatonaság kérdéséről, amelyik azért úgy tűnik, hogy a nők megelletését követően akkor a férfiakra is tartogat azért meglepetéseket.
2: Az a bajom ezzel, hogy azt érzem, ugyanazt érzem, mint a trafik törvénnyel, hogy ezt nem fogják megcsinálni, vagy a reklám törvénnyel, hogy hát ezt biztos nem fogják megcsinálni, vagy a vasárnapi zárvatartással, hogy jó, hát ezt azért nem lehet. És így most is ezt érzem, és attól félek, hogy ezek a megérzéseim nem jöttek be korábban.
1: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz tisztán látnunk abban, hogy mikortól kezdjünk el ezzel valóban is komolyan foglalkozni, és hogy meddig húzódik az a gumicsont effektus, amikor az egésznek csak az a célja, hogy mondjuk egy picit rágódjon rajta, akkor a héttérítő is, hogy mindenki háborodjon fel, azért a sorkatonaság bevezetése az egy ilyen összeurópai döntést igényelne, hiszen sehol nincsen sorkatonaság az Európai Unióban, hogyha jól emlékszem.
2: Biztosak vagyunk.
1: Én úgy tudom, hogy nincsen ilyen kötelező sorkatonaság, mindenhol professzionális hadsereg van. A sorkatonaság az nem hatékony. Nem nagyon működik. Svájcban van ugye az, hogy a lakosság egy jelentős része érintett, vagy szinte minden férfi sorkatonaságban. Izraelben van ilyen, de én nem tudok arról, hogy az unión belül lenne kötelező és mindenkire vonatkozó életkorban belépő sorkatonaság. Azért ezzel már leszámoltunk ezzel a kötelező jelleggel.
2: Hát nagyon remélem, hogy így is marad.
1: Hát aztán persze, hogy meddig és mikor lép életbe az az állami gyakorlat, hogy szeretné megszerezni ismét a testedet az állam, és hogy ő szeretné megregulázni, és azt szeretné, hogy uralkodja a mozdulataidon, és hogy egy ilyen önkéntelen cselekvőként hajtsd végre az utasításait.
2: Hát ezt a nőkkel kapcsolatban már erősen pedzegeti.
1: Így van, és hát elég
2: sőt, igazából 20 millát ad érte.
1: 20 milla, de az 3 gyerek, nem?
2: Hát 10 plusz 10, igen. Hát ez, hogyha megkapja a testedet a saját céljaira, az egy 20-as tér.
1: Nem sok. Egyébként
2: nem,
1: ahhoz képest.
2: Nem.
1: Aztán persze az, hogy milyen módon változik a külpolitikai helyzet, és hogy azt a hisztit, ami a migrációval, a menekült válsággal kapcsolatban már amúgy is jelen van, meddig lehet eltolni és azt mondani, hogy oké, akkor most már támadnak minket konkrétan a migránsok, és akkor szükség van arra, hogy saját hadseregünk felálljon az ország határán, és megvédjük a gaz ellentől az országunkat. Hát láttunk már rá példát, hogy eltoltuk eddig ezt a kis autót. Nagyon remélem, hogy ez most azért nem következik be, és nem csak azért, mert hogy voltam sorkatona, és tényleg azt gondolom, hogy teljesen értelmetlen és céltalan volt az egész létem, a sorkatonaság ide elad. Egyetlen dolgot tanultam meg nagyon pontosan, átgondoltan, ez pedig üvöltve vezényelni. Jobbra hát, balra hát, hátra arc, igaz, hogy futásban, most nem akarom hangosan, de ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt számomra, mert szerettem üvölteni, ezért általában engem bíztak meg azzal, hogy akkor vezényeljek, és akkor ilyen eltorzult hangon lehetett ezt csinálni.
2: És akkor kicsit azért elöntött a hatalom mámor volt.
1: Teljesen, nem kicsit, nagyon. Hát gondold már, amikor és akkor így eltorzultam, és érted először, tudod, hogy itt kiabálnak a tisztek, de azért ez mondjuk az egy évért egy picit magas ár, hogy ilyet kellett csinálni, mert közben amúgy igazából haszontalanak voltunk, édesanyámékre a katonaság azért jelentős anyagi terhet ró, mindenki azt gondolná, hogy majd ez akkor pont, hogy a gyerek nem kerül pénzbe, amíg elmegy katonának, ellenkezőleg állandóan csomagozni kell, állandóan pénzt kell küldeni, állandóan finanszírozni kell mindent, hiszen attól, hogy az ember a katonaságnál van, még nem ér jól, tehát pénzre szüksége van. Halló?
3: Sziasztok, szép jó reggel!
1: Hello!
3: Sorkatonassággal kapcsolatosan.
1: Parancsolj!
3: De két gondolat. Valam is voltam sajnos sorkatona, ellenben még két apró dolgot, hogy akkor fontosnak tűnő dolgot sikerült elsajátítani. Az egyik a hihetetlen és bármilyen körülmények között aludni. Tehát a lehető leghülyebb testhelyzetekben és a lehető leghülyebb szituációban elaludni, valamint professzionális módon kummantani.
1: Igen, igen, kummantani. Igen, talán utóbbi az mindenképpen így van, hogyan lehet nagyon-nagyon profi módon kummantani, az katonaságnál sajátítható, hogy csak igazán.
3: Sziasztok!
1: Így, köszönjük, csak. Így van, valóban ugye a kummantás, mint a munka elkerülésének a szerepe, amikor úgy csinálunk, mintha dolgoznánk ilyen írtózatos sebességgel, de közben nem csinálunk tulajdonképpen semmit.
2: Ez egyébként a társadalomban a mai napig egy jellemző viselkedés.
1: Talán a legjellemzőbb az elkummantása a munkának. Szia, Viki!
4: Jó reggel!
1: Neked meg volt az a kummantás szó, nem?
4: Persze.
1: Gyakori szó ez?
4: Legalábbis Nógrád megyében.
1: Igen. A másik pedig ugye ez az alvás, bárhol, bárminek nekidőlve, ez pontosan így van, mert ezt azért én a szakmunkás képzésben is egész gyakran tudtam csinálni, amikor autószerelő szakmunkás tanulóként a kettes szemú volán vállalatnál megérkezve a 6 órás munkakezdésre fordulatból az első javításra váró buszba mentünk be, és hátul magunkra terítve kabátkánkat folytattuk azt az álmot, amit előtte egy fél órával otthon befejeztünk.
4: Nem lehet, hogy ez a kummantás akkor igazából a magyar néplélek része, és akárhol van, a magyar ember megtalálja az utat arra, hogy kummantáson, tök mindegy, hogy katonaságba kényszerítik-e, vagy szakmunkásképzőbe, vagy gimnáziumba, vagy nem tudom, Péknek.
2: De hogy ez egyébként megint csak azzal függ össze, hogy általában nem azt csináljuk, amit akarunk, és amit szeretünk, és amit magunkért teszünk, mert abban a pillanatban ez a kummantás értelmét veszti.
1: Hát igen, meg ugye azért is nagyon gyakori a kummantás, vagy volt gyakori a kummantása. Mindjárt. Hello?
5: Hát jó reggelt kívánok!
1: Hát jó reggelt!
2: Szia!
5: Soha olyan jókat nem aludtam, mint reggel 7 órakor, amikor saját kulcsal bementem az asztalos műhelyt, amikor asztalosként dolgoztam, és még nem ért a főnök, és a lepadló szőnyegezett csatupadon, ugye, amin a tükröt fordítottuk át mindig az ajtóknak, azon nagyon jókat lehetett fordítani.
1: De egyébként tényleg.
5: Na, máshogy kell nézni ezt a dolgot, eddig mindig olyan dolgot csináltak, olyan vezettek be, amennyire említene, amiből lopni tudnak így vagy úgy. A seregből egyfajta módon tudnának lopni, hogy rengeteg új laktanyát kéne építeni ennek a sok embernek, hiszen ugye azok, amik voltak, azok elég elhagyagolt állapotban vannak. De erre nincsen pénz. Amíg még a 70-es években is mondjuk úgy veszed, akkor egy sorkatonának a felszereltsége az egy egység volt, akkor az egy mostani katonának egy ilyen 10 egység. ellátásban, műszerezettségben, elektronikában, minden egyébben.
2: De hát nem olyan ez...
5: Tudná.
2: Világos, de nem olyan ez kicsit, mint a közmunka? Tehát, hogy így addig se kell segélyt adni, addig se kell munkahelyet teremteni, addig se kell egyetemi tandíjat
5: fizetni. Hát el kell látni a zsoldotat, kajátat, föltartod a laktanyát, stb. Az írtózatos költség.
1: Ráadásul hogy gyakorlatra kell menni, szét kell lőni, Várpalota, Veszprém környékén, mindent.
5: Igen. A két ország, akit említettél, és aztán lehet, hogy amit említettél, az innen helyes, hogy Izrael állandóan hadban áll.
1: Igen.
5: Hát annak, tehát az egy hadban álló ország, azért van állandóan sok közeledettsége. A másik Svájc pedig azért rossz példa, mert Svájcban összesen legalábbis régen így volt, hogy azt hiszem 3 vagy 5 hét a sorkötelezettség az elején, és aztán mindig visszamennek felfrissíteni a tudást.
1: Na, de hát akkor ezek szerint van sorkötelességi
5: hoz kezdve. Van, mindenki sorkötelesnek, mondom, 10 évvel ezelőtti dolgot mondok. Mm.
4: És nem, hát, úgy van, nem úgy van, hogy otthon tartják a fegyvert, és akkor onnantól ők állandó készültségben vannak?
5: Akkor van, amikor éppen ilyen visszajárós, meg nem tudom, legalábbis mondom, aha, akkor így volt annál, akinél én laktam, pont elvitték a csajomnak az öcsét katonának. Marhára örült, mert az apja egy ilyen igazi militáns svájci volt, alacsony, kopasz, átfésült hajú bajszos. És hát ő annyira nem örült neki, mert hogy, de aztán megnyugtatták, hogy ugyanúgy szívhat tovább a seregben, mint otthon. Úgyhogy ez nem zavarta annyira. Tehát azt mondom, hogy ott másfajta rendszer van, nem úgy, mint itt volt, hogy beálltanak 2 évre, aztán egy élet elfelejteted, és amikor rádiósként visszamész 15 év múlva, akkor te még ahhoz szoktál, hogy csöves rendszerek vannak, és urárendszerű terrautó mész, és akkor most már megváltozott. Tehát ott az egy évenként jönnek vissza. Más típusú rendszer, más típusú ország.
1: Más anyag, más bőr, más bőr, az, textúra, mélység.
5: Azért nem lesz itt ilyen, mert ahhoz képest, amennyibe kerül, nem tudnak eleget lopni belőle, bármint tudjuk, most már exponenciálisan csinálják a dolgot, tehát most már egyre többbe kerül nekünk az, hogy egyre kevesebben tudnak lopni, de ez az eset nem fog előre.
1: De az is lehet, hogy nem lopni akarnak, hanem a megregulázott emberekkel lopatni.
2: Egyébként.
1: És akkor ez az első lépcső, hogy először akkor bevonjuk.
5: Ez túl drága, sokkal olcsóbb útszereik lesz.
1: Szervusztok!
4: De társadalmilag még több kerülne szerintem a sorkötelezettség, mert hogy a magyar munkaerőpiacon egyébként most már egyáltalán nincsen szakember, úgy szakember, hogy valamilyen szakmunkás, vagy valami olyan speciális tudást igénylő munkás, mint például vízvezetékszerelő, vagy hidegburkoló, vagy kőműves, aki tényleg rendelkezik munkatapasztalattal, illetve megfelelő szaktudással arra, hogy egyedül tudjon dolgozni. Eleve már szerintem a laktanyákat se tudnák kivel felépítetni, ha csak nem mondjuk romániai vendégmunkásokkal.
1: Vagy rabokkal.
4: Vagy rabokkal, azt, vagy mondjuk...
1: Mordor leveket.
4: Például közmunkásokkal se lehet, mert hogy ők azért közmunkások, mert hogy egyébként alulképzettek, és nem találnak megfelelő helyet maguknak. De hogy most még több fiatalembert vonnának akkor ki az iskolából is, a szakmunkásképzésből és a munkaerőpiacról is. Erre nincsen egyszerűen elég ember most már Magyarországon.
1: Az a baj, hogy amikor a sorkatonáságról beszélek, akkor pont ez a csimpánz Kövér Lászlónak a feje ugrik be egyből, aki egyébként annyira beleillene ebbe a katonás, mert pont ilyen gyökerek voltak amúgy az akkori tisztek, akikkel találkoztam. Pont tényleg ez a bajszos, arrogáns, idegesítő, amúgy igazából semmihez se értő, aki azért ment el katonának, mert egyébként itt nagyjából lehet inni, meg van valamennyi hatalmat. Kb. Ezzel
4: nem,
1: a karakterrel találkoztam.
4: Nem döglesz éhen, mert megetetnek.
1: És tényleg olyan egyik tiszt bénább volt, mint a másik, nem értettek semmihez. Akkor, amikor be kellett volna valamit indítani a hadgyakorlaton, azok nem indultak el. Játszották,
4: annyira el tudom képzelni.
1: Játszották a majmot, tudod, hogy akkor így katonaság, úgy katonaság. És tudod, világosan láttad épp észre, hogy amúgy ez, ami itt van, ez nem egy működőképes dolog, hanem ez ilyen szarból várat építés, de annak is a legnevetségesebb formája. Tényleg az egész teljesen céltalan volt, hülye Árpád tűzvezetési rendszert kellett elsajátítanunk, ami már akkor HT szintű számítógépek, meg ilyen tudott korai, tényleg a legbasicabb számítógépeken futó program volt, soha nem működött semmi, soha semmi nem működött, nem tudtál beindítani egyetlen teherautót normális időben, csak hogyha fölkészültek rá egy héttel előtte. Az egész arról szólt, hogy feküdtünk egy ágyon, és nem csináltunk semmit, semmit nem csináltunk. Életre szóló barátságokat kötöttünk, sírtunk, amikor elválasztottak egymástól. Együtt fülöttünk, együtt éltünk férfiak. Erről szól a katonaság, semmilyen más
4: dolog. Hát lehet, hogy akkor ezt szeretnék, ezt a bajtársiasságot felkelteni az emberek.
1: Lehet amúgy, hogy van egy ilyen nagy meleg lobby benne. Próbálok szivárványszerű magyarázatot találni. Hát tenyésztelep, érted? Hát ha a nőknek elleni kell, akkor a férfiaknak tenyésztelepre van szükség, föl kell korbácsolni bennük a férfias érzelmeket, az egymás iránti elköteleződés, és ezt ilyen nagy közös zuhanyzókba lehet leginkább csinálni.
4: Itt nem látom az összefüggést, olyan egyértelmű.
1: Nem vagy elég progresszív. Halló?
6: Halló, jó reggel, Robi vagyok.
1: Csáó, Robi. Halló.
6: Csak figyelmeztetnének egy dologra, nem tudom, azt mondod ugye, hogy a parlament elnök elcsimpált.
1: Igen.
6: Na hát ez, tudod, hogy a dehumanizációnak az esete, és nekünk ő ellenfelünk, tehát
4: jogos.
1: Hogy dehumanizáció?
4: Jogos, jogos. Hát hogyha könnyebb elpusztítani egy embert, hogyha megfosztod őt az ember létét.
1: Ja, és akkor a 60-as évek végre, amikor azt mondta valaki...
6: Nem ellenség.
4: De hogyha azt mondod, hogy csimpánz testalkatú, azt lehet már?
1: Azt is mondhatom rá, hogy zsiráf.
4: Jaj, hát itt a rádiót, ez mi vagyunk? Ez nagyon rossz így, ez nagyon rossz.
1: Ó, akkor aki... Leteszem, Robi, mert nagyon benne van a rádió. Hogy azt akarom mondani, hogy annak idején a 60-as évek végén a hippik rendszeresen mondták azt az Egyesült Államok elnök, hogy egy disznó. És hogy nem dehumanizálták, csak ezek kifejeztek valamit. Ugyanúgy én is, amikor azt mondom Kövér László, hogy egy csimpánz, akkor kifejezek ezzel kapcsolatban valamit. Nem lenézem őt, vagy nem minősítem, csak próbálom valamit.
4: Nem, a minősítés az oké, de ugyanúgy, hogy azt mondod egy ember, hogy egy disznó, szerintem az is oké.
1: Szerintem is, abban nem látok semmi problémát. Tehát azért az, hogy valakire azt mondja, hogy csimpán, ne rettenjünk azért össze, közjogi méltóságot lehet Magyarországon csimpáznak nevezni, mint ahogyan az angol parlamentben is...
2: Jó, de dehumanizálni tele nem kell senki.
4: De hogy ez egyébként én érzem benne azt, hogy ez nem dehumanizáció, hiszen nem akarod elhitetni azt, hogy neki valójában nincsenek meg azok a jellemvonásai, amik ők ember, nem is jellemvonás, bocs, karakterisztika, ami emberré teszi. Itt nem arról van szó, hanem egyszerűen csak egy jelző, mint például a gyökér is. Tehát akkor nem dehumanizálsz valakit, amikor azt mondod, hogy gyökér, igen, hogy ő tényleg egy fának mondjuk a föld alatt része
1: angol,
4: lenne.
1: Az angol parlamentben rendszeresen mondják azt egyik képviselő másiknak, hogy ne haragudjon, de ön egy ló. És akkor mi van? Érted? Semmi, ezt ilyen álhisztinek érzem, ez az Úristen, mit mondtunk rá ennek, nem ellenfelelni.
4: Meg tök más, amikor mondjuk egy népcsoportot dehumanizálnak, és tényleg
1: az
4: kevésbé ilyen nyilvánvaló módszerrel elkezded megfosztani mondjuk az intellektuális képességektől, vagy azt a látszatot kelteni, hogy neki nincsenek ilyen vagy olyan magasfokú intellektuális képességei, nincsenek megfelelő érzelmei, és egyébként is ő csak így vegetál.
1: De most
4: Egy népcsoportról mondom, mert neki nyilvánvalóan azért vannak valamiféle intellektuális képességek.
1: Hát milyen magasra vitte az Isten a jó dolgát.
4: Igen. Szóval ez tök más, tehát nyilvánvalóan senki nem fogja elhinni róla azt, hogy ő tényleg akkor egy csimpánz, egy bonobó, vagy mit tudom én, micsoda.
2: A bonobókkal vigyázzunk, a bonobók, azokat nagyon szeretik.
1: Homo erectus. Tényleg előemberezni lehet a sajnak. Romagnoni. Hogy, mert egyébként, ami szerintem viszont valódi dehumanizálás, az az, amit a kis fajtásai, a bencsik, meg a többiek csinálnak, amikor a cigányokat általában valamilyen állathoz hasonlítják, kontextusba helyezve, és leorkozzák, meg a többi, nagyon más az irányultság, más a cél, és más a kontextus. Tehát azért ebben fontos, hogy lássunk azért különbséget.
2: Más a textúra.
1: Más textúra, mélység, érted? Másik iskola, más bőr, más haj, más fej.
2: Jó, de azért azt tartom, hogy nem, mi ne beszéljünk úgy senkiről, ahogy mi sem szeretjük, ha mások beszélnek.
1: Én azért elviszem én a felelősséget, én neveztem a mai reggelen csimpáznak Kövér urat, aki egyébként
4: közügyi méltóság. Aki még kövér is! Egy kövér csimpánz!
1: Jó, 8:30 órára érkezek majd hozzánk vendégeink, Brückner János művész, Bence Péter kurátor, és Mikó Ivett konceptor, és majd a Don't Believe the Hype című kiállításról fogunk beszélgetni, addig pedig hasonló közéleti témákban csapongunk majd egészen 9 óráig. Mindenkinek, meg a szomszédban!
7: anyának vágod, anyámnak, a tiédnek, a családnak, a csajoknak, a csaposnak, a postásnak,
8: és az összes őstermelőnek, aki miatt friss zöldség van az asztalon.
9: Itt ülök bent, megint a Mekinél. A hangulat jó, a szám az fülig ér. De nem azért, mert a mokit toltuk elébb, hanem mert bejönnek ezek a zenék. Oh!

0: Tilos Rádió, Hétterítő, Kittivel, V-ügynökkel, akkor Szabó Krummal, és velem Ferivel. Ez az új neve V-ügynök,
1: Szabó Krum. Mindenkinek van egy kelbetűvel kezdődő jelzője ma itt a műsorban, aki vendégként érkezik. Egyébként is, amikor én a Szabó nevet felvettem, én a Szabó K. Viktória szerettem volna lenni, és most elárultam a teljes nevemet, nem mint hogyha egyébként nem lenne teljesen nyilvánvaló, minden. És most én nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a krómot.
0: Ó, de Szabó K. Viktória, ezt te is érted, ugye?
1: Persze, benne van még az urva, meg jó, teljesen mindegy, engem ez ilyesmi nem érdekel. És amit a középszerű.
0: Tegnap ugye raktuk össze a műsor struktúráját, és akkor írtam, hogy jön hozzánk egy kurátor, egy képzőművész és egy konceptor, és akkor Vikike felháborodott, hogy neki hogyha nincsen semmilyen K betűvel kezdődő titulusa, és végül a krómot találtuk meg neki.
2: Jó, egyébként szép.
1: Meg is néztük tegnap megint a harag útját.
0: Gyabban a
1: középszerű.
0: A króm, amikor lefújja a száját, a csávó krómmal, az ilyen
1: zúgat. Hát, ami króm, az a jó volt,
0: az
1: mert azzal lehet a Valhallába kerülni.
0: Így van, pontosan.
1: Ez hihetetlen, az a film is. Tavaly egyébként nagyon-nagyon jó filmek születtek szerintem, de a harag útja az magasan a legjobbak között van.
0: Engem nagyon megrázott az.
1: Gyönyörű az a film, már hogy a képei...
0: Minden nagyon jó, csak engem annyira hazavágott az a tűpontos megjelenítés ennek a beteg világnak, ami kialakult a beteg értékekkel, ezzel a krómozással, a vérzsákkal együtt. Tényleg hátborzongató volt az összerakott ideológia, amelyben a vízzel való óberkodástól elkezdve az
1: Aquacola.
0: Emberi... Igen, a minden... Jaj, Isten, csak rá gondolok, és megroppanok
1: de
0: a súlya
1: ez alatt. Nem, szerintem ez nagyon jó.
0: Jó volt, mert egyébként én kvázi művészi, olyan élményként éltem meg, amikor aztán nagyon sok kérdést indukált bennem, hogy amúgy el tudunk-e tényleg jutni ebbe a világba, és hogy mennyi ebből a világból a hasonlóság már most, hogy ezek az értékek, ezek valóban tudnak-e úgy deformálódni, hogy ide jussunk, mint ami a harag útjában
1: van. Hogy ne tudnának.
0: Mondom mindezt úgy, hogy én soha nem voltam ilyen nagy Mad Max-es, mint mondjuk Magnus Joci, aki talán elsőként nézte meg azonnal a filmet, amint megjelent, hiszen ő ilyen nagy Mad Max rajong volt.
1: Engem meg ez a posztapokaliptikus világ, ez egyébként is nem olyan értelme vonz, hogy jaj, de jó lenne, nem, csak amit mondtál, hogy a társadalmi struktúrák hogyan változnak meg a divat hogyan változnak, én nagyon rajta vagyok egy időben, meg még jobban rajta voltam ezen a posztapokaliptikus stílón. És ebben megint tudod, ezeket a stílusi jegyeket, vagy nem tudom, hogy ki lehetett a stylistja mint ruhában, mint pedig egyébként a tárgyak tekintetében a filmnek, de ez annyira össze van rakva, annyira jól néznek ki egyébként az outfitek és az autók, ahogy meg vannak csinálva, és van egy csomó nyers anyag fent a YouTube-on is például a film forgatásáról, és ezeket az autókat ezt rengeteget tényleg megépítették, és az emberek tényleg megcsinálják ezeket a trükköket, például tudod, ez a... Hogy hívják azt, amikor ilyen nagy, magas rúdon vannak?
0: Rúdugrás.
1: De nem az, nem. Itt a filmben a rúd tetején vannak fent az emberek, és akkor ellensúlyjal a rúdat egyik oldalról a másikra döntögetik. Nem tudom, hogy mi ez, hogy ez tényleg emberek működtették, és tényleg megcsinálták a trükköket, és elképesztő lehetett a forgatás, amikor mondjuk ez 40-50 ilyen autó tényleg a sivatagban kint verett.
0: Kétségkívül az apokaliptikus világkép az lehet riasztó, nem csak emberek, hanem akár denevér. Érek számára is.
2: Ja, Istenem.
0: A tábori Esztergomban befalasztak egy nagy csomó denevért nemrégiben. Leszigetelték az egyik iskola, a József Attila általános iskolát, és hát sajnos a szigetelés során egy ilyen kis apró bökkenő került a rendszerbe, a résekbe és a mélyedésekbe denevérek fészkelték be magukat, és hát sajnos őket, mivel éppen téli álmukat aludták, egyszerűen befalaszták. Most viszont, hogy jön a jó idő, és megsütötte a napocska egy picikét
2: hát,
0: a falat.
2: Hát meg, hogy le van szigetelve, és belülről jön a fűtés.
0: Ráadásul ezért ezek a kis denevérek elkezdtek felébredni. Több ezer denevérről beszélünk adott esetben, akik bentrekedtek.
2: Fokozottan védett egyébként mindazt, azért tegyük hozzá.
0: Na most ami azt jelenti, mondjuk, hogy el akarjuk képzelni súlyban, nagyjából 2-3 mázsa denevér rekedt bent a falak mögött, vagyis a szigetelés
2: mondjuk
0: mögött.
2: Mondjuk ez meg a denevérek dehumanizálása, amikor mázsát csinálsz belőlük.
1: Hát ők egyébként sem humanoidok.
2: Jó, szóval... jó, csak hogy a 2-3 mázsa denevér, azt szerintem.
0: Hát ahogy sokan... mondta, 30 mázsa kommunista, szállítása oda, vissza. És kérdezték, hogy mi ez? Hát azt mondja, mi a franc lenne? Gyakorlatra vittem a munkásőröket. Hogy... Halló?
3: Halló, Robi vagyok.
0: Halló, Robi.
3: Határeset volt, szerintem igazatok lehet ebbe a csimpánzenevér csoltánsérek szénába.
0: Jó, köszönjük.
1: Köszönjük.
3: És megmondanátok, hogy ez a mulató asztékok füligér, ez kinek a remixe volt?
0: Ez igen, ez megmondom neked pontosan, ez a és a Franklin B.
3: Okay.
0: Azt, na igen, füligére.
3: Jó, jó.
1: Köszönöm. Egyébként program ajánlónak, tudod, lesz ma este a Toldiban mulató asztékok.
0: Ú, az ma van?
1: Ah, az ma.
0: Program ajánlót hallottatok.
1: Ennyi.
0: Nem tudunk elmondani róla. Ezt meg kéne nézni.
1: Hát meglátjuk, hogy este még milyen kondícióban leszünk.
0: Így van, pontosan, hiszen 4 órakor még fontos tárgyalásunk lesz, de most mindegy.
1: Nekem is.
0: Hát csak ha akarod, most akarom kibontani.
1: Akarom, persze, nem tudom, hogy mi az, de miért.
0: Jó, hogy hol tartottunk? Denevér.
1: Denevér.
0: Tehát 2-3 mázsa denevér szorult be, ami azt jelenti, hogy most lehet hallani az iskolában, ahogy a fal mögött a denevérek... Ezt csinálják. 70-80 darabot sikerült kimenekíteni különböző réseken keresztül, de hogyha meghalnak, elpusztulnak bent a denevérek, akkor berohad a 2-3 mázsa denevér a borítás mögé. Hallod? Ha van denevér holokauszt, akkor az most Esztergomban történik.
1: Nem, ez nem csak a denevéreknek holokauszt, hanem a gyerekeknek is az egyébként. Tehát biztos, hogy annak akkor lesz tört szaga.
2: Persze, hát
1: meg
2: ott az meg fertőzés veszély.
1: Hát ki kell
0: bontani. Ez muszáj lesz. Nincs B-terv.
1: Hát
0: ki kell bontani, meg kell keresni a felelőst, az tök fontos, legelőször is kiparasztod.
2: Ennek kell, hogy legyen egy felelőség. Tehát valaki vezette azt az építkezést, valaki megtervezte, valaki megrendelte, és erre senki nem gondol.
1: Mert senki nem gondolna egyébként, hogy valahol is a ház falában denevérek laknak egyébként. Én sem gondolnám, vagy
2: hát, ha több ezer denevér lakik, azzal bizonyára találkoztak már korábban is.
1: Nem biztos szerintem.
0: Hát azok elbújkálnak.
1: Nem tudom ezt megítélni. Azt, hogy mennyire lehet ezzel számolni, vagy mennyire lehet őket látni, amikor az ember ezt csinálja.
0: Hello? Mert, hogy...
4: Kis ember vagyok, sziasztok.
0: Hello.
4: Valóban denevér holokauszt, de csak arra reagálnék, hogy senki se gondolná, bárki, aki valaha is vett részt felújításban, főleg egy mérnök, annak az az első dolga, hogy rákcsáló és kártevő írtást és kártevő elemezést.
1: Ja, már rég meg kellett volna gondolkodni, hogy a szigetelés ezért, oké.
4: Na most nem arról beszélek, hogy
0: persze,
4: mit kellett
0: értjük,
4: volna csinálni,
0: értjük,
4: hanem
0: értjük.
4: Arról van szó, hogy ez egy a protokoll része.
0: Így van, ez egy lépés, amit meg kell csinálni, így van,
4: nem
0: pont.
4: Nem illetlenül teszel ugye üveggyapotot a tetőre, hogy nem menjenek bele se a rákcsálók, se a kártevők.
0: Csak lehet, hogy az, aki egyébként kőműves vagy mérnök lenne, az most vagy elment katonának, vagy elment külföldre.
1: Nem tudom,
4: hát igen.
0: Kövér László, köszönjük a denevérek halálát.
4: De hogy... Ilyes dolgot végre megértettem Kitty kanyakörmániáját, hiszen ugye a steampunkhoz vonzódik ezek szerint.
2: Az a Viki volt.
1: Teljesen kevered a dolgokat, és a steampunk annak semmi köze nincsen a posztapokaliptikus
2: világhez, meg a
1: teljesen minden össze van itt kuszálódva.
4: Hogy a Burika mellett ebben specialisták voltak, hogyha ezt kifejtenétek, azt megköszönöm.
1: Micsodát?
4: Szerintem ez közszolgáltak érdekel.
1: De mit fejtsek ki?
4: A post-apokaliptikus.
1: Hát az egy világ pusztulása. Elmondjam. Semmilyen nincsen, semmi. De elmondom, a steampunk az egy olyan fajta romantikával és másrészt technológiát szerető, vagy technológiai fejlődésben hívő embernek a mondjuk a stílusa, vagy stílusjegye, aki... Igen?
0: Halló?
5: Halló, sziasztok, Imi vagyok.
1: Halló.
5: A denevérekkel kapcsolatban.
0: Igen.
5: 1987-ben odajártam már az iskolában 3 évet. Már akkor volt jele annak, hogy berepült az ablakon a denevér az osztályba, ami szerintem tök normális dolog. Tehát már akkor tudható volt, hogy ott lapulnak, lakoznak denevérek. Egyébként Izsákon van egy denevér rezervátum, egy gyönyörű betonfa épület a síkságerdő közepén. És szerintem mulasztás volt az, hogy ezt nem vették figyelembe, és így szigeteltek, hogy építettek, én azt gondolom.
0: Tehát akkor azt jelenti, hogy lehetett tudni, hogy a József Attila általános iskola az egy ilyen denevér hely, vagy ilyen denevérek vannak ott az iskola falában, már akkor is.
5: Így van, így van.
0: De durva.
5: De ugyanúgy például Eger belvárosában is, ahol van a viadukt, uh-huh. ott is több százezer, ha jól tudom, él, és az évtizedek óta, tehát ez nem egy mai dolog, nem egy mostani dolog.
0: Van valamilyen madár a háttérben ott nálad?
5: De kisfiam.
0: Ja, bocsánat.
1: Dehumanizáltad a gyereket!
0: Bocsánat, köszönjük.
5: Köszönöm
1: szépen. Jézusom, Feri.
0: Neked nem olyan mondjuk, hogyha egy ilyen kis madár lesz volna?
1: Hanyadika van, január 17, az univerzális dehumanizáció napja. Na, visszatérve steampunkra.
2: De figyelj, a steampunk az adásul a gőzgépek korszakával kapcsolatos
1: nosztalgikus irányzat. Azt fejtettük meg, hát nem nosztalgikus, mert szerintem ők úgy gondolják, hogy ez egy továbbvihető technológia, vagy úgy gondolták valamikor. De ugye én pont a múltkor voltam, hogy tökre rühellem a steampunkot. Tehát az egészet ilyen nagyon direkt, nagyon csinált valaminek gondolom, aki szándékosan feltűnősködni akar tényleg, meg kirínni, meg...
0: Akkor hiába küldtem át azt az eBay-n, azt a steampunkot,
1: azt a műveget. Én nem szeretem a steampunk cuccokat. A posztapokaliptikus, ez pedig már a világ eddigi rendjének a pusztulása után van, és azokból a dolgokból építkezik, amik túlélték ezt a mondjuk... Nem, a
0: fogyasztói világ.
1: Igen, a fogyasztói világ végét, amik kicsit masszívabbak a többi dolgnál, bőr, fém, autókból, nagyon erős autók, tehát ami egyébként a társadalmi rend nélküli világ túlélését, nem, a társadalmi rend nélküli világban való túlélést tudják egyébként neked biztosítani, vagy garantálni. Tehát azért kell minél nagyobb motor az autóba, hogyha valakit meg kell előznöd, vagy valakit le kell szorítani, akkor meg tudja tenni.
0: Egyébként. Érdekes, hogy akkor ebben az esetben arról van szó, hogy a központi,
1: a
0: központi hatalom hiányában kialakuló értékválságban ismét ilyen evolúciós mechanizmusok lépnek életbe, amelynél az erősebb egyedeknek a továbbélése biztosított csak.
1: És egyébként valószínűleg ruházatból is, amik jobban bírják a hordást, jobban bírják az igénybevételt, azok jelennek meg az embereknél.
0: És figyelme, és ez egyébként ennek a posztapokaliptikus világképnek van egyébként ilyen művészeti megnyilvánulás?
1: Vagy hát igen, a Mad Max. Erre?
0: Aha. Azt igen. Tekinthetjük annak?
1: Én annak tekintem. Kivéve a Mad Max 3-at, mert hogy ez annyira katasztrof, azt hiszem, hogy ez a világtörténelmi legrosszabb film.
0: Abban játszik Tina Turner?
1: Igen. De olyanok vannak benne, hogy ezt nem hiszed el, hogy épp ezt ember filmbe beletesz, tényleg ízé vonatablakon kívülről bedugott fej, és ízé annak a serpenyővel verése, meg hasonló, mint hogyha egy ilyen burlesk filmet néznél. Nagyon rossz ez a film. Nem is értettem, hogy ez hogy kerül ide.
0: Én sose az egész Mad Max-et nem tudtam magamivel tenni, és valószínűleg pont amiatt, amiről beszéltél, hogy ez a világ összeomlását követő értékválság, a fogyasztói világ iparcikkeiből építkező barkácsolás, és ez a rendkívül erős tekintélyre épülő rendszer, ettől én a hátborzongás kapok egyszerűen, meg tudom, igen, tehát egy ilyen szép őzike, meg a tigris együtt az édenben, ezt tudom elképzelni jövőként.
1: Mindenkivel
0: lefekszik, mindenki boldog, nagy bujaság van, mindenki ki tud teljesedni. Én egy ilyen, inkább ilyen 68-as nagy hullámot tudnék elképzelni, mint egy ilyen posztmodern világot, ahol aztán később szakáros férfiak hülye benzinmotorokat brüngetve teszik meg a rosszabbnál rosszabb cselekvéseiket a gyengébekkel szemben.
1: Ja, mit mondjak erre? Persze, akkor össze fog ölelkezni a zsőzike meg a tigris.
2: De nem, vannak olyan posztapokaliptikus filmek is, amikben ilyen kedves vége van a történetnek.
1: Igen?
2: Igen.
0: Persze.
1: Melyik
0: az?
2: Nem tudom a címét, de
1: mit tudom, hogy hanyadik napon?
2: Lányos skifi.
1: Én azt tudom, hogy
0: lányos skifi. Girlfriends. Halló?
5: Steampunkra egy pillanat. Visszatérve a steampunk az nem egyenlő a Shadowrun-os világgal. Nem tudom, ha
1: véljük annyira. Nem, én nem vagyok ebben ott, nem szeretem a steampunkot, sőt, rosszul, borsózik tőle a hátam, úgyhogy nem tudom.
5: Mert a steampunkhoz, amit én tudok, ez volt ez a szerepjátékos őrület így a 80-as évek, 90-as évek környékén, és akkor volt egy játék, vagy
0: ez
5: egy
0: a lapozgatós.
5: Igen, a lapozgatós is ennek a része volt, de ugye volt ez az AD&D, vagy a D&D, ez a Dungeons and Dragons, meg a Advanced Dragons, Dungeons nevű a Tolkien világból kinőtt ilyen dolog, és akkor volt egy Shadowrun nevű változata is, ami viszont ez a steampunk alapjai, amennyire én tudom, és azért az nem egy ilyen tiszta gőzgépes akármi, hanem az is világégés után, tehát az is posztapokaliptikus, csak úgy kell elképzelni, hogy a világ változása, ugye a világ változik, és így a mágia is úgy gondolják, hogy változik, és akkor visszatér a mágia, de a technológia is megmarad, és akkor ez okoz egy ilyen viszonylag nagy világégést, és az az okozza a fajok megjelenését, meg a különböző mindenféle ilyen extra megjelenés. Ugye azért van ilyen technikai mágus, aki a számítógépekkel igen, szóval az egy azért érdekes, mert az is egy ilyen kifigurázása, vagy klisézése a jelenlegi világnak, és ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik, csak sokkal elnagyoltabban ott az ork, a figány ork, az megjelenik, mint ork, tehát ő orká válik, mert ahogy megerősödik a világnak ez a mágikus része, visszajönnek az ősi fajok, amik a mesékben léteztek, és azok így pusztítanak, de lehet, hogy már összemosom a dolgokat, mert sok ilyen fajta játék volt, és igazából ez mindig egy markáns, töröljük el a jelenlegi helyzetet, szakítsuk ki a figurákat ebből abból a síkból, ahol ők éppen vannak, és vigyük el a problémákat egy sokkal tisztább térbe, ahol a problémával önmagával tudsz foglalkozni, és ezt járták körül ezek kis regények, az ők is maguk egyszerű és ponyva irodalom módján, de gyakorlatilag ugyanezekkel a problémákkal, társadalmi rendszerekkel foglalkoztak, hogy most egy hierarchiális rendszer jön létre, ahol egy férfi a vezető, egy ilyen volt ezredes vagy százados, ki magához ragadja a hadifejlesztéseket, és akkor ilyen óriás robotszörnyeket gyárt, vagy egy lecsúszott kis gettó tolvajról van szó, aki nem tud kiszakadni, és egy vagy gnóm, meg eleve már az ő kinézete is kirekeszti a társadalom nagy részéből. Szóval ott voltak ilyen szerepek, amik megjelentek, és szerintem ez a Shadowrun-ban, illetve a Steampunk-ban ugyanígy megjelenik. Az igaz, hogy van egy divatja, és van egy hozzá kapcsolódó hype, mint a Wild West, az is azt mondja, egy tipikus steampunk film, de az sem nem játszódhat a múltban, hiszen a plazma fegyverek, vagy mit tudom én, soha az életben nem volt ilyen. De hiába néz ki, hogy lenne, csak egy allegória.
1: De hogy nekem erről az az érzésem, hogy a steampunk az, ahogy mondjuk a 19. században a technológiai fejlődésben hívő emberek elképzelték a jövőt.
5: Aha. Igen, ez egy Jules Verne jellegű dolog.
1: Igen.
5: Mindenki léghajóval jár. Igen, csak azt kell tudni, hogyha mondjuk elpusztít a világ, akkor ugye megszűnnek a gyártósorok, megszűnnek ezek a technikai vívmányok, de az emberek azzal főznek, amiük lesz. A gőzt nem tudjuk elfejteni, viszont nagyon könnyű előállítani, és ezért könnyű egy gőzgépet létrehozni. Van egy óriási géped, ami mondjuk, mit tudom én, elektromos árammal működött, akkor kell áram, hogy csinálsz mellé egy gőzgépet. És akkor így jön össze az, hogy egy vadonatúj tank, egy óriási nagy gőzgéptel a háta mögött, és ez az
1: így. Ja, csak hogyha mondjuk úgy pusztul el a világ, hogy mondjuk a növényzet is elpusztul, akkor elég nehéz gőzhez jutni, mert oké, amíg van el kell valamit égetni hozzá. Vagy víz kell.
5: De ezért visszaesik a társadalom nagy része, tehát a társadalom részei szétszakadnak, és van, aki mondjuk visszavonul a természetbe, és ott megszűnik a technológiai forradalom, tehát lesz fa. Mert ott a technikai töretlen növekedés, ez megszűnik, és akkor lesznek ilyen kis fragmentek, hogy van egy kis település, ahol még mindig minden high-tech, és elektromos ajtók vannak, meg kamerák, meg űrhajók, meg akármi, és van a másik véglet, ahol pedig épp hogy fa van, vagy még az sincs, és ágyékötőben rohangálnak az indiának az erdőben. Ugyanez van most is, csak ez egy sokkal elnagyoltabb kép, és így megpróbálja egy kicsit ezt így bontolgatni szerintem.
0: De ez abban a szempontból nagyon érdekes, hogy amúgy van egy ilyen társadalom, hát nem is társadalom tudomány, de ilyen módszertani eszköz, a szcenárió építés, amikor egy-egy társadalmi problémát úgy próbálunk jobban megérteni és adekvát választ adni rá, hogy tovább fűzzük a történetet. Tehát például azt mondjuk, hogy mondjuk Józsefvárosban injekciós szerhasználatból van probléma, és tovább fűzzük, hogy hogyan érkeznek prostituáltak vidékről, hogyan robban be a mondjuk a HIV bomba, és így levezetjük teljesen addig, hogy egy ilyen katasztrófát okoz, és ennek a szcenáriónak a végig vitele az, ami valamilyen módon inspirálja az embert arra, hogy megelőzze ezt, és adjon más jellegű válaszokat. Ez nagyon izgalmas fejtegetés.
5: Mindig jó játékok. Egyébként én kötelezővé tenném a szerepjátékokat az iskolában.
1: Ó, én is!
5: Azért nehéz azonosulni egy más ember problémájával, mert sosem tapasztaltad személy szerint, tehát nem bújtál a bőrébe, nem gondoltad bele magad. És ha ezeket a játékot elkezded játszani, akkor mindig rájössz arra, hogy más emberként, más lényként, más kaliberekkel, más kihívásokkal szembesülsz, és sokkal könnyebben tudod elfogadni a másságot. Szóval szerintem érdemes lenne a tolerancia jegyében ezeket fejleszteni. Akár a steampunkot, akár a klasszikus játékokat, nem igazán van ennek, vagy a posztapokaliptikus dolgokat volt, ez az országút harcos alapozgatókönyv, ez tipikus Mad Max világ, de neked biztos nagyon tetszene, hogyha egyszer így belefutsz antikváriumban, nézd meg, arhavjukat fogsz röhögni rajta.
0: Megveszem neki szülinapjára.
1: Nekem nincs születésnapom.
5: De ez pont úgy jó, ahogy megkérdez. És ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Kicsit ugye tonyva mindenképpen az egész irodalom, meg az egész, nincs nagy mélység benne, nem, de lehet általánosítgatni belőle.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük, Csomi. Ez jó egyébként, ez az egész másság elfogadás, meg a másik szerepébe belebújni.
1: Várjál csak annyi, hogy a steampunkkal kapcsolatban van egyébként cseten megfejtés. Ugye ez a steampunk a viktoriánus korban létező alternatív valóság.
2: Ahhoz képest a Shadowrun, amiről szó volt, az meg cyberpunk.
1: Arra én már nem térnék ki, hogy ez valóban az-e, mert hogy egyikünk se olvasta, úgyhogy ezt nem tudjuk megítélni. De hogy ez a meghatározás, ez nagyjából egybecseng azzal, amit én gondoltam, hogy abban a korban, amit elképzeltek a technológiai fejlődésbe hívők, hogy hogyan fog a jövő kinézni, vagy akkor éppen egy alternatív valóság. Jó,
0: okay. Egyébként a Tilos Maratonon ugye szervezünk egy tematikus napot, ami elsősorban a héttérítés, az FMXXX gyökereiből kezd majd így kibontakozni, és hát itt természetesen egy ilyen gender semleges, ám de a meleg szubkultúrára vagy kultúrára érzékenyen reflektáló nap lesz a Szivárvány napunk, még csak munka címe van, szerdát szerettük van a Szivárvány szerdának, de a KED lesz majd ez valószínűleg, és itt például azért valamennyire a célként szerepel, hogy szeretnénk olyan karaktereket megjeleníteni, amelyek egyébként távolabb állnak tőlünk, és akár a közös szórakozás, a közös adománygyűjtés, a közös lét az, amelyik megint csak elmossa ezeket a távolságokat, és sokkal közebb tudjuk érezni majd magunkhoz a lüktetést, nem?
1: Bár
2: egyébként
0: jó lesz. Találtam szlogent is tényleg.
2: Szóval a protagonista pszichodrámának ugye az az alapja, amikor helyzetek vannak az életedben, aminek egy része te vagy, egy része pedig a többi szereplő, és a protagonista pszichodráma alapja a szerepcsere. Amikor az van, hogy van egy konfliktusod valakivel, azt felrakod azt a konfliktust a színpadra, és nagyon hamar az történik, hogy okay, akkor szerepcsere, és tulajdonképpen beleállsz annak az embernek a szerepébe, akivel konfliktusban vagy, és ilyen óriási feloldódásokat lehet ebben találni.
0: Hát meg nagyon jól lehet használni konkrét eszközként, én például jártam az Erdély Ildikó szociodráma, most majdnem azt mondtam, hogy szakkör, de szeminárium volt, ahol a pszichodráma eszközeit alkalmazva különböző társadalmi problémákra próbáltunk reflektálni. Tehát például mondjuk akkoriban a Hollán-Ernő utcai tűcserében dolgoztam, és volt egy kliensünk, aki nem volt injekciós szerhasználó, de velük pörgött, nagyon sokat gyógyszerezett, és nagyon szerettük volna feloldani azt a problémát, hogy ne járjon oda, és kössön egyre szorosabb kapcsolatot az injekció szerhasználókkal, holott neki nem kéne.
1: Úgyhogy kitiltottuk.
0: De mert azt nem szerettük volna, hogy akkor a segítőhelyre kitiltjük őt, és ekkor például azt mondta, hogy oké, nézzük meg ezzel az eszközzel, hogy milyen választ tudunk adni, és gyerekek, fantasztikus volt, 3 órát követően olyan exakt válaszokat és cselekvési rendszert tudtunk kialakítani, amelyik sikeresen menedzselte ezt a helyzetet. Megdöbbentő volt. Tehát ezek a különböző eszközök, ezek nagyon sok esetben képesek a problémát alapszinten menedzselni, ezért is fontos az, hogy tudjunk ezekről, minél nagyobb ismereteket szerezzünk ezzel kapcsolatban. És elsegít hozzá mindenkit a Hétirítő című műsor. Megérkezett közben Brückner János, jól látom már kint van a társalgóban, most nevezzük így, úgyhogy egy picikét kimegyünk, összerakjuk a dolgainkat, hogy beállítjuk a... Mi ez, nem kamera?
1: Mikrofont
0: és a többit,
1: adj
0: és akkor
1: elég.
0: Hamarosan folytatódik majd a Don't Believe the Hype című kiáltásról is fogunk majd beszélni itt a Héttérítőben.
6: Hey, come on. Pian and Pez. Dump.

0: mai beszélgetésnek, az a Csili csoport által megvalósított Don't Believe the Hype című kiállítás, illetve ennek a megnyitója, amelyen V-ügynökkel is jelen voltunk. Valahogy akkor kezdjük egy picikét azzal, hogy maga a művészetiséget, mint a festőművész vagy, rendesült, de nem?
1: Nem. Egyáltalán is. Sziasztok egyébként. Mondjuk azt, hogy multimédia. Aha. Multimédiás művész. Van multimédiás lejátszó, van multimédiás művész.
0: De festőnek tanultál.
1: Festőszakon végeztem, igen. Egy szuper klasszikus akadémikus képzésben vettem részt a Magyar Kézművészeti Egyetem.
0: És mikor? És hogy akkor ebből a nagyon klasszikus festőképzésből tényleg villám gyorsan elmozdultál abba az irányba, hogy akár infografikusan megzenésítve tudod megjeleníteni a himnuszt?
1: Hát figyelj, röviden annyi, hogy én úgy kerültem a kézőbe, hogy igazából nagyon sok előképzettségem nem volt, így ez az akadémikus képzés kb. 2 évig baromi izgató volt. Geometria, perspektíva, anatómia, nem tudom mi. Művészettörténet inkluzíve. És aztán utána elkezdett untatni ez a monomédiás mánia, hogy akkor csak festünk, csak kenünk, és mindenki a lelkének a problémáját kifesti, megkeni, ami egy teljesen érvényes dolog, de ha csak ez vesz körbe, akkor egy idő után megpróbálsz más kiutakat, vagy más megoldásokat keresni.
0: És tanultál matematikát, vagy programozást, vagy honnan ez a rengeteg digitalizált megközelítési forma?
1: Hát áthallgattam az intermédia szakra is, aztán a MOMÉ-ra animációszakra is egy picikét, és hát ez úgy adja magát, hogyha elkezdesz bizonyos dolgokat foglalkozni, hogy bizonyos dolgok érdekelnek, vagy erre olyan vizualitású dolgok jutnak eszedbe, amit digitálisan lehet csak megcsinálni, akkor egyszerűen utána ez, hogy hogyan működik, és ennyi. Szóval, hogy én, hogyha van, hogy be kell mutatkoznom, hogy van itt, akkor nem azt mondom, hogy festő vagyok, vagy multimédiás, vagy intermédiás, hanem talán kíváncsi ember vagyok. És ez a kíváncsiság az, ami hajt igazából.
2: És mi neked a művészet?
3: Hetek óta
2: erről vitatkozunk, hogy mi az a művészet.
3: És ki a művész.
2: És ki a művész.
3: Mit jelennek
0: először? Nyugodjunk meg.
1: Na hát én nem szeretném ezt kiemelíteni, mivel nem tudom a választ, az a helyzet. Szóval én nem tudom megmondani, mi az a művészet. Egy pár dologról tudom, hogy az lehet. Azt is tudom, hogy egy pár ember az művész, de tulajdonképpen én azt mondom, talán mindenki lehet művész, vagy mindenki az is.
3: Biztos, hogy óriási tévedsz ebben. Nem csak az lehet művész, aki magasan iskolázott, és több évig tanulja azt a speciális művészeti területet, amiben ő művész szeretne lenni.
1: Azt hittem, hogy aki magas. Ebben esetben nem.
3: De hogy odáig azért nem rugaszkodtunk.
0: De mondd, hogy így van. De kell tanulni hozzá, nem? Egyetem.
2: De nem mondd már meg a vendégnek, hogy mit mondjuk.
3: Szájában vendégnek a választ.
1: Szerintem nem kell tanulni hozzá.
3: Ne!
1: Én ezen a párton vagyok, tényleg.
3: Hát, akkor itt véget is ért a te rádiós szereplésed.
1: De köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb.
0: De akkor ez nem jelenti azt, hogyha valaki nem tanulja meg a professzionális és az eszközök használatát, akkor nem lesz képes úgy átadni, hogy az valóban hatást keltsen.
1: Milyen eszközökről beszélünk, érted? Tehát, hogyha mondjuk valaki gyufagyújtó művész, és akkor a gyufagyújtást nem tanítják sehol sem, mégis mesteri fokon művészi szinten űz.
3: Maximum naiv művészet lehet.
1: Tehát, hogy nem tudjuk, hogy milyen eszközök vannak. Hát most itt egy párat felsorolhatunk, hogy festészet, meg digitális, meg kódolás, meg mit tudom én, micsoda, de azon kívül van 1000 más, és van még több 10000 más, amiről még nem is tudunk. Tehát akkor hogyan mondjuk meg azt, hogy ha te tudsz festeni, vagy tudsz szobrászkodni, akkor jó művész vagy. Hát akkor legfeljebb jó festő vagy, jó szobrász vagy, ami remek jó dolog, és ez benne van abban, amit művészetnek nevezünk, de hát rengeteg sok más forma van még, amiről adott esetben még nem is tudunk. Tehát az nagyon fontos, hogy valóban kell egyfajta mondjuk így mesterségbeli tudás, de hogy az milyen tudás, vagy mire vonatkozik, azt nem lehet így definiálni. Szóval, hogy a művészet, hát mi az, fogalmam sincs, de abban igazad van, hogy valamilyen tudás, vagy valami mesterség, plusz tehetség, plusz elszántság, kitartás, ezeknek valami keverik.
0: Hát de gondolom kell valamennyire, vagy kellhet valamennyire kapcsolata a közönséggel, hogy interakció jöjjön létre. Azért azt látom, hogy a munkáid egy jelentős része interakciókra is épül. Akár a melegölelés projektre tudok gondolni, még tényleg egy fantasztikus projekt volt, azt gondolom. Illetve hát az, ahogyan, amennyire én látom, de nem értek hozzá, picit ilyen visszatérő mintázata, a kamuflázs, a fék, a nem valódi, a nem látható dolgok, és valamennyire bennem azt a képet hívta elő, ami, hogy hívják azt a festőt, aki a vásznakat összegyűrte és festett rá? Hantai?
4: Hantai.
0: Hogy a Hantai esetében is ugyan nem lát,

0: Ható dolgok, a nem festésnek a művészete, tehát az eltakart dolgoknak a megvilágítása, megjelenítése fontos. Hogy ez nálad mennyire jelentős, vagy mennyire következetes ez a fajta választás?
1: Hát nagyrészt igen, szóval, hogy nagyrészt ezek tudatos dolgok, mivel hogy ami engem érdekel, az az üresség, meg a hiánynak a színrevitele. Amit aztán adott esetben a hallgatók töltenek ki, vagy töltenek fel, vagy animálnak meg, vagy keltik életre.
2: Ez egyébként ez tök érdekes, teljesen személyes vonatkozásból, hogy szerintem, amit én ugye nagyon szeretek zenében, ez a román minimál, ami szerintem megint csak az ürességnek, meg a hiánynak a kifejeződése valahol a zenében, plusz a Bret Easton Ellisnek a regényeit, amiben megint az üresség van, több száz oldalon keresztül körül írva, meg a kiüresedés annyira jó.
0: De ez ilyen kor kérdés egyébként?
1: A kiüresedés vagy az üresség? Én számomra ez inkább egy ilyen technika. Tudod, én azt szeretem, én is ilyen típusú művészetet szeretek fogyasztani, ez egy csak ilyesmit, amikor te úgy csapdába esel. Tehát adott esetben nem is tudod, hogy az művészet, amivel most éppen szembesültél, hanem valamit kaptál, valami történt veled, és akkor utána később persze kiderül, hogy ezt valaki csinálta, hogy ennek egy részét valaki kitalálta, vagy ezt valaki oda tette az utadba, vagy nem tudom mi. De hogy ez a fajta csapdába ejtés, és csapdába esés, áldozatul esés, és elkeveredés, félreértés, teljes benézés, ez egy baromi érdekes pillanat, amikor nagyon sok minden megtörtént, és egy új perspektíva nyílhat ki számodra úgy, hogy ezen te nem is dolgoztál előtte, hanem ez egyszerűen megtörténik.
0: Ezáltal válik valóságossá?
1: Mondjuk így, ezáltal válnak bizonyos dolgok, vagy bizonyos gondolatok, bizonyos akár érzések, amiket mondjuk azért nem éreztél, vagy nem abban a formában, vagy nem úgy tudtál róla, vagy nem abban a fiókban volt a fejedben, valóságos és jelen való.
2: Egyfajta megvilágosodás.
1: Hát nem tudom, lehet, vagy elsötétedés. Tehát, hogy az is lehet, hogy még sokkal sötét, még egy pincéből beleesel.
0: Az, hogy human printként határozol meg ilyen feltöltési technikákat, tehát az, hogy embereket bizonyos szempontból csapdába ejtve arra kényszerítesz, hogy amúgy jelenítsék meg ők az általad elképzelt dolgot, ez mennyire konceptuális törekvés, és mennyire ilyen véletlenszerűségre törekvés? Mert itt ebben is van egy ilyen látszólagos ellentmondás.
1: Hát ez egy konceptuális prank igazából, szóval... Az egész ötlet, hogy számok alapján pixeleket fessünk meg, az onnan jött, hogy a diplomunkámban egy festészeti öngyilkosságot akartam végrehajtani, és hát magamat egy nyomtatóvá átalakítsam a lehető legembertelenebb módon. Tehát egy előre meghatározott processzust, egy digitálisan lefektetett processzust hajtsak végre, és mivel egy ember vagyok, nem gép, biztosan hibázni fogok, és ez a hiba fog esztétikai értéket generálni egy festményben. Aztán miközben azokat úgy festegettem, ebben én valójában élvezetet találtam, és arra gondoltam, hogy hát ezt miért én csináljam meg az összes képet, miért ne csinálhatnám meg akár más is. És akkor aztán innen jött az ötlet, hogy akkor ne mondjuk mit kifessék, hanem lájkokkal pecsételjék te, és akkor úgy lesz abból kép. Ami ebben szerintem érdekes, az egyrészt az, hogy egy közösségnek a tulajdonképpen a kollektív tudattalanját láthatóvá teszi. Ugye itt ez egy, úgy kell ezeket elkezdeni, egy nagy üres papír van rajta, négyzetrácsokban számok, és akkor mellette van egy ilyen használati utasítás, hogy hogyan lehet lájkolni, vagy hogyan lehet egy képet megjeleníteni, hogyha akarsz. Amilyen száma, annyit kell belepecsételni.
2: Akkor én voltam azon a kiállítás megnyitódon is, ahol lánglelkűek, vagy nem tudom.
1: Igen.
2: Hát rögtön belevittem a művészeti értéket, a hibázásra, úgy kezdtem el akkor a színezgetni, hogy első olvastam egyébként, hogy mi ez az egész, miért vannak számozva a dolgok.
0: Szóval akkor te rontottad
2: el végül. Én, elsőnek, azonnal.
1: De hogy ez
2: hogy én voltam itt a művész? Bocs, akkor.
0: Ibet akartál valamit mondani? Én
2: magam.
0: Ja, akkor nem te rendkezti?
2: Tesznek idegetszem.
0: Ja, hogy ott kezdtem ráadásul.
2: Igen, ti így vagytok a teszem?
0: Ne vigyük félre a témát. Hogy ebben az egész megjelenítési folyamatban azért azt látom, hogy nem vagy egyedül, sőt, valamennyire ugyanaz, vagy hasonló, tehát hogy egy stábbal dolgozol. Itt van velünk Bence Péter kurátor is, az ő neve is gyakran fölbukkan ezekben a projektekben.
1: Ez így van.
0: Mennyire dolgoztok teamként, és mennyire vannak önálló törekvés, vagy azt kicsit azt szeretnék kibontani, hogy mennyire is hogyan működnek ezek a projektek, hogyan ennek létre, hiszen itt videó van általában, itt nagyon sokféle tevékenység kapcsolódik össze.
3: sziasztok! A művészet részét azt a János csinálja, és én meg azt a platformot, vagy azokat a bemutatkozási lehetőségeket próbálom lehetővé tenni a számára, ahol ezek el tudnak jutni a közönség felé.
0: De te művészettörténész vagy? Vagy micsoda?
3: Nem. Én egy autodidakta.
0: Manager vagy?
3: Igen, tulajdonképpen, vagy az art dealer is egy teljesen jó megfogalmazás.
0: Art dealer, de szép, ez Istenem. Igen.
3: Aha. Hogy azzal foglalkozom, hogy az, amiket a János vagy más művészek létrehoznak, azoknak olyan vevőket találjak, hogy utána lehetőségük legyen a művészeknek ebből megélni, vagy fenntartani magukat, mert ez ilyen nagyon nagy probléma szerintem, hogy a képzőből kijöve azok a képzőművészek, szóval hogyha úgy számoljuk mondjuk tavaly azt hiszem 32 vagy 36 ember végzett a festőszakon, na most 36 darab festőre nem biztos, hogy van szükség Magyarországnak.
0: De lehet úgy megcsinálni az egészet, hogy majd legyen szükség akár nem. 72-re is?
3: Nem.
0: Nincs, nem. Akkor ez mint a szociológus kell, 120-ból egy.
1: Hát szükség lenne, csak piac nem
3: csak, hogy nincs piac.
1: Nincs, ami eltartsa.
3: De hogy Németországban is mondjuk ott mondjuk 2-3 ezer diák végez, de ott se fog tudni 2-3 ezer diáknak galéria lehetőséget nyújtani a folyamatos bemutatkozáshoz. Szóval, hogy nem biztos, hogy tényleg kell az, hogy legyen ennyi sztárfestő vagy jó festő. Ki kell választani azokat a művészeket, vagy azokat az embereket, akik ezt szeretnék csinálni. Szóval, hogy ez azért a művészeken is nagyon sok múlik olyan szempontból, hogy ha te művész akarsz lenni, akkor nem azért fogsz elkezdeni festeni, mert a képeidet több ezer dollárért fogják eladni, hanem azért, mert neked ez a passziód, és vagy tényleg ez a hivatásod, és más bemegy reggel 8-ra dolgozni, ha János fel kell reggel ugyanúgy 8-kor, és elkezd gondolkodni projekteken, és amikor mondjuk emberek azt mondják, hogy hát ez a művészet igazából nem is munka, én ezért nagyon jót szoktam mosolyogni, mert tényleg mondjuk egy művészt, hogyha nézel munka közben, akkor lehet, hogy 5-6 óra úgy telik el, hogy ül egy székbe és dohányzik, vagy megiszik egy teát, vagy egy kávét, vagy egy sört, és semmi nem történik. De közben meg az agyában olyan gondolatok terjengenek, ami mondjuk lehet, hogy egy perc alatt, egy óra alatt, vagy egy hónap alatt az kivetül a vászonra, vagy bármilyen médiumban megvalósul.
0: Neked, mint Art Dealernek, vannak a gazdasági törekvéseken túlmutató társadalmi küldetés, vagy társadalmi funkciót is betöltő feladataid? Tehát mennyire törekszel mondjuk arra, hogy a Jánosnak, vagy az általad menedzselt művészeknek a produktumai betöltsenek nagyon tudatos társadalmi küldetést?
3: Nekem ez abszolút nagyon fontos, én gazdasági végzettséggel rendelkezem igazából, és innen jött az egész, de nagyon fontos az is, hogy olyan dolgokat csináljak, ami a társadalom számára fontos. Szóval, hogy olyan dolgok mellé nem szívesen teszem le a voksomat, ami nem gondolom azt, hogy hiteles, de hogy ez a nagyon fontos a művészeti hitelesség, és mondjuk egy művész attól lesz hiteles, hogy mondjuk 25 éven keresztül űzi az ipart anélkül, hogy mondjuk eladják a képeit, vagy gazdaságilag nem sikeres, de akkor is kitart, és mondjuk 25 év után eljön egy siker. De visszatérve arra, hogy mennyire fontos a közösség, mondjuk egy ilyen csili csoportos kiállításnál, nekem ez az egyik legnagyobb öröm, hogy eljönnek 0-tól 99-ig, és mindenki talál magának olyan kapcsolódási pontokat, vagy olyan dolgokat, amiben azt mondja, hogy ú, ez nagyon jó, és lehet, hogy valaki azt mondja János egyik festményére, hogy hát ez borzalmas, de lehet, hogy a lájkolást azt iszonyatosan élvezi, és szerintem ez tök jó, és már megéri ezért kiállításokat csinálni.
4: És hogyan találsz piacot a művészetnek? Tehát ugye a kiállítások az a legfőbb eszközöd arra, hogy piacot teremts, vagy?
3: Az lenne, igazából az lenne az álomszerű dolog, hogyha lenne olyan közönség vagy felvevő piac, hogy kiállításokon annyi ember legyen, de mondjuk, hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk 100-150 válogatott ember eljön mondjuk egy kiállításra, akiket meghívunk, vagy mondjuk eljönnek maguktól, potenciális vásárló az körülbelül 1-2%. Uh-huh. Hogy ez a helyzet. És ezen kívül meg külföld az, ami sikeres lehet. Nekünk Bécsben is van egy irodánk, és azon keresztül azért elég sok olyan külföldi emberket tud beáramolni ebbe a rendszerbe, akik felvevő piacként tudnak.
1: Igen, meg hát itt ugye nem csak a piac az, ami egy fontos tényező, hanem még visszautalva arra, hogy ez az egész hogyan is működik, hogy everybody needs art, ez a neve ennek a bekaterülizálhatatlan eseménysorozat és történéssorozatnak, ami arra utal, hogy ez visszautal megint csak arra, hogy amikor egy képzőművész kijön az egyetemről, vagy kijön a műteremből, vagy bejön a műteremből, akármikor történik, nagyon kevesen foglalkoznak azzal, hogy az, amit ők csinálnak, az kihez, hogy hova, vagy hogyan fog elérni? Kinek jó ez? Ki lesz ennek
4: a abban
1: minősége?
4: A pillanatban megszűnik a művésziség, nem? Hogyha elkezdesz a piacra dolgozni.
1: De tehát,
4: ez akkor ilyen gyertesebb.
1: A piac és a közönség, az ne keverik össze. Ez, uh-huh. ezek különböző fogalmak. Az, hogy hogyan fog az, amit te csinálsz pénzre, vagy bármilyen fajta gazdasági, nem tudom mire, átváltódni, és az, hogy az, amit te csinálsz, ki számára érdekes, vagy ő ezt hol láthatja, hogyan fogja befogadni, vagy itt mi fog vele történni? Ez azért két különböző dolog. Uh-huh. Az egy dolog, hogy a magyar oktatásban egyikről sincsen szó sohasem, de attól függetlenül ez még két, szerintem, ha bár tényleg összefüggenek, de én uh-huh. szeretnél ezeket külön kezelni. Uh-huh. Mert a művésznek nem az a dolga, hogy kék 50x70-es képet fessen, amit aztán az XY elad a Z-nek, hanem az a dolga, hogy olyasmiket csináljon, ami az ő számára releváns közönségnek, egy releváns közegben működjön. Uh-huh. És ez a kettő, tehát az, hogy az abból pénz legyen, és az, hogy a közösség vagy a közönség számára egy élmény vagy valami megtörténjen, ez a kettő valójában egy nagyon szerencsés esetben találkozhat. De ezek azért különböző dolgok.
0: Uh-huh. Mi ebben a találkozásban a funkciója a konceptornak? Van-e funkciója itt?
2: Be kell Ászlónak egy egész elmélet rendszert kellett kidolgoznia, hogy én megtaláljam a hivatásomat. Szóval tőled...
1: Köszönjük, igen. Igazán kedves volt tőled.
2: Igen, és emlékszem, hogy az alkotás útjában beszélt ugye a post-contemporary-ról, és akkor ugye, hogy talán a kurátor szót is boncolgat, hogy talán a konceptor, és nem tudom, hogy milyen értelemben értett ő ezt a szót, de nekem ennyi elég volt, mert úgy éreztem, hogy megvilágosodtam, és ezt a szót kerestem már évek óta.
0: A hintőben a kreatív félreértés az egy ilyen állandó. Szeretjük ezt, hogy...
2: Igen. Szerintem az a funkciója, hogy mondjuk adott esetben volt egy a Csili részéről egy programszervező, a Dávid Anikó, volt egy kurátor, a Péter, a művész János, és én, mint konceptor, ezt a három elemet mondjuk találkoztatom jó időben, jó helyen, jó projektben, és így létrejön valami rendkívüli, ami nem csak a miénk, hanem ez egy fontos, hogy ez egy közösségi dolog. Ezért is van az, hogy Csili csoport a neve, tehát a Csili Művelődési Központ ...nak és a Pesterzsébeti lakosságnak csináltuk, meg ugye mindenki másnak, aki...
0: És mit szóltok most, hogy sikerült fullra vágni a megnyitónak Csili Művelődési Házat, mert hogy gombos tűt nem lehetett lejteni ezen a kiállításon, magam is meglepődtem.
2: Én is, de amúgy valahol számítottam erre.
4: Az hány ember jelent?
0: Hát az ilyen 100-nál több ember szerintem, nem?
2: Lehet, hogy volt már utána is, mondjuk a megnyitó után is már így zártunk volna, és akkor beszállunk busztak.
1: Én nem tudom pontosan, mert az elején kiugrottam az ablakon.
0: Egy kicsit bontjátok ki kérlek ezt a performance-ot, ami a megnyitó volt, mert hogy ez rendkívül érdekes, izgalmas, és hát nem egy szokványos kiállítás megnyitó volt. Mi történt itt pontosan?
2: Hát nem tudom, nekem csak annyi, hogy nekem volt egy vízióm, ugye én mindig intuíciókból, víziókból és megérzésekből dolgozom, de ezért megyek mindfulness tanfolyamra mindjárt, hogy ne csak ezekre tudjak támaszkodni.
5: Ez egyébként, bocsánat, csak szerintem a mindfulness az pont az intuíciót, mint gyakorlatban használható készséget, az fejleszt.
0: Hát igen, hatékonyá tesz, hiszen benne a hosszas és végtelen álmodozással.
2: Igen, akkor még tökéletesen.
5: De szóval az intuíció szerintem az egyik legjobb.
0: Persze, csak hogyha formában van, akkor képes valóban teremteni, de ne vigyük most el Mikó Ivet és a mindfulness tanfolyamra.
2: Nem, csak hogy nekem volt egy ilyen vízióm, hogy ugye ismertem úgy nagyjából Jánosnak a munkásságát, meg figyelemmel követtem, és ugye van egy ilyen performer vénája, vagy nem áll tőle messze legalábbis, és nekem csak annyi volt az ilyen bedobott ötletem, hogy nekem annyi volt, hogy egy autóval kiszállítjuk a Jánost, vagy kiszállítjuk a belvárosi művészetet, de ez tényleg még a legalapabb, legsztereotípabb gondolatokból jött.
1: Hát igen, valahol pont ezt akartuk megragadni, ez az egész megnyitó performance, hogy az emberek körében, akár Pest Erzsébeten, akik akár nem tudom, a helyedik kerületben, vagy a várban, van egy ilyen, hogy a beleégett a fejükbe, hogy a művészet az azért jó, meg a művész azért jó, mert cool, mert nagyon menő. és akkor azért lesz hiteles a dolog. És én azt mondtam az érdeknek, hogy ez egy tök jó sztereotípia, és én 1000%-osan érdekelt vagyok abban, hogy ezt minél jobban leromboljuk, hogy alássuk. Úgyhogy akkor csináljunk egy olyan megnyitót, ahol ezeket a kellékeket megjelenítjük, és aztán a maga a dramaturgia pedig arra fog kifutni, hogy ez így eltűnik, szétfoszlik, megszűnik. Nem feltétlenül arra van szó, hogy hiteltelenné válik, hanem hogy ez megjelenik, és aztán átalakul egy olyan eseménysorozat, vagy egy olyan settingbe, ahol mindenki úgy megtalálja a helyét, és akkor mindenki jól érzi magát, vagy éppen élvezi a kiállítást. Úgyhogy ezért az egész valóban így kezdődött, hogy a Peti segítségével egy írtatlanul nagy terepjáróból kiszállva érkeztem meg, és akkor vittem én ilyen, az öltözékben, akkor a piros szőnyeg, tehát minden ilyen elemet azt így felsorakoztattunk.
0: Nagyon szép aranynyalóka volt az inget.
1: Igen. Egy aranytömnyalóka.
3: Ez pedig egy kortárs ékszer Lőrinc Rékának az egyik munkája.
0: Nagyon szép munka.
1: És akkor ottan kiszálltam ebbe az autóból, vakú, meg én nem tudom mi, és akkor ugye át kell ilyenkor vágni valamit, hogy az egész utaljunk arra, hogy az most így átadatik az embereknek, ez most az övék, most akkor tegy így van, egy performatív, hogy megtörténik. Ki volt feszítve egy ilyen bábú, ami egy per egy másolta a saját testemnek, azt így lefejeztem egy ollóval, és akkor szabad volt az út. Bementem a kiejtő térbe, aminek az ajtánál kettő biztonsági őr állt, akik a Csili dolgozói, és ez egy Csilinek az egyik dolgozói, és a fia volt.
2: Igen.
1: Ez ajtóban rengeteg sok papírban volt, tehát nem lehetett belátni, hogy mi van a teremben. Én ott így eltűntem, és kiugrottam az ablakon. És akkor utána meg beengedték a szekuritisok a közönséget a terembe, de senki sem tudta, hogy én most akkor hova tűntem, mert hogy ugye nem voltam ott, de ezért bementem, akkor mi van. És akkor a Mihály is bejöttek a terembe, kezdődött egy tánc előadás, ami a
2: Tetszli Éva és a közgazdasági szakközépiskola tánccsoport.
0: Négy táncos fiatalok, nagyon komolyak voltak.
1: Abszolút. Akik meg, ez megint egy csodálatos esemény volt, hogy ők mondták, hogy szeretnének egy ilyen valami táncadást csinálni a mennyitóra, aminek én szuper, nagyon örültem, és írtam egy levet, amiben körülbelül összefogadtam, hogy nagyjából miről is fog szólni ez a kiállítás, és hozzátette, hogyha bármilyen módon tudnak kapcsolódási pontokat találni hozzá, én annak nagyon-nagyon örülök, de hogy semmit nem szeretnék befolyásolni, vagy irányítani, vagy rendezni, abszolút. Teljesen rájuk bízom, érzik jól magukat, ez a lényeg. És hát a táncsoport vezetői és a középiskolás táncosok egy egészen képesztő remek előadást hoztak össze, ahol tényleg adaptálták azokat a gondolatokat, amik a kiállításon is megjelennek. Az ő saját, egyébként teljesen tradicionális, mind öltözködésben, mind a koreográfiában tradicionális táncukhoz adaptálták ezt a gondolat is.
0: De ez ugyanaz a csapdába ejtés, nem? Hogy ők tulajdonképpen kitöltik azt a vákumot, amit te megteremtesz azzal, hogy keretet adsz hozzá.
1: Lényegében igen. Én ebben még egy plusz dolgot látnék, hogy számukra, hát ők is alkotók, és akkor visszajön, hogy most ki a művész, vagy ki nem művész. Lényeg az, hogy egy teretet kaptak arra, hogy kreatívan álljanak hozzá valamihez. Tehát, hogy én nem mondtam azt, hogy én, mint a mit én, milyen nagyokos művész, most akkor azt mondom, hogy ezt így vagy úgy vagy amúgy kell, vagy így kell kinéznie, vagy ez úgy vagy nem tudom, hogy legyen. Hát teljesen szabad kezet kaptak, és ők éltek a lehetősége, és egy prima dolog jött létre.
4: Nincs ebben ilyen egoizmusod? Nem félsz attól, hogy a te kiállítás megnyitódra, ha másoknak ekkora teret adsz, akkor mi történik?
1: Hát ez a lényeg, hogy én az egómat csak úgy használom, mint egy képlékeny, összehugyozható játszótér. Szóval, hogy ott bármi megtörténhet. Pont ez a lényeg. Pont ezért volt az egész eljátszva, hogy ez az ikon, vagy ez az egész sztereotípia lerombolódhasson, vagy ez kinevetődhessen, vagy nevetségessé válhasson.
0: Hát illetve valamennyire tovább is él, hiszen az emberek vittek el onnan egy per egyes lenyomatokat, ami nem más, mint a te mesztelen testednek a kétdimenziós változata, konkrétan nálunk is landolt egy az irodában, amit kitettünk, ami azt is jelenti, hogy bizonyos szempontból ez az ikonizáció, vagy nem tudom, egy kicsit azért engem emlékeztet a Jézusféle ikonizációra, hogy az, hogy ott van, és látsz egy embert, akinek szét van tárva a karja, és a tenyere felé mutat, ez egy nagyon erős szimbolikus jelentés, és hogy jelen van. És hogy több művészeti projektetben is ez a bábú, vagy ez a kétdimenziós változatod, ez kicsit ilyen önálló életet él, ami azt is jelenti, hogy Brückner János szétterjed a világban mindenhol, és hogy kvázi ilyen vírusként föl-föl bukkan, és újabb inspirációkat ad az embereknek. Hogy azért itt ebben van tudatosság, gondolom.
1: Hát van persze, meg ugye ez borzasztóan ambivalens ez az egész. Tehát, hogy ez az egyszerre, hogy ennek az egésznek az aláásása, az ugyanakkor meg a funkciójában mégis ellentmond, mert hogy valóban mégis ez terjeszkedik, vagy nem tudom, hogy akkor ott van minél több, és akkor ezek a bábúk, meg, tehát ennek a jelenlétnek, meg a távollétnek ez a folyamatos ilyen kettősség, hogy most akkor ez itt van, vagy nincs itt. Mert hogy ott is van, meg nincs is ott. Ugye ez a papírbábú pont ezért és így készült el, hogy egy ilyen nagyon standardizált ábrázolás, maga az a pozíció, az egy nagyon egyszerű helyről, az ilyen ember bemutató tankönyvekből van kopizva. Tehát ez a pozíció, hogy valaki szemben áll frontálisan, és a tenyereit fel mutatja, ez egész egyszerűen így ábrázoljuk az embert.
0: A default beállítás.
1: Igen, ez a default beállítás az ember ábrázolásnak.
0: Csak ebből a defaultizmus?
1: Többek között ebből, igen. Meg egy csomó minden más, olyasmi valami, ami az életünket alapértelmezett módon veszi körbe. Akár a digitális, vagy virtuális realitásokban, hogyha belépsz egy oldalra, a social media oldalra, mondjuk mindenkinek van egy default avatar képe, akár vannak default nickname-ek, rengeteg a telefon, a csengőhangok, a háttérképek, szóval minden beállítható, meg személyesíthető, de vannak alapértelmezett dolgok, ami azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon halvány korporát fantázia hogyan képzeli el az embert. És ez egy ilyen nagyon-nagyon redukált, nagyon lebutított, nagyon-nagyon kiüresített valóság, akár elég, hogyha csak mondjuk a stockfotóknak a világaira gondolunk, azok is egy ilyen átlagos, egy általános fantáziát jelenítenek meg. Mit tudom én most, hogyha valaki beírja az internetre, hogy nem tudom, people having chat on the radio, akkor az rólunk szól végül is, de biztos nem úgy fog kinézni, mint most itt ebben a valóságban, ahogy van. Tehát, hogy így oltári nagy különbség, hogy hatalmas nagy szakadás van aközött, hogy milyen az a korporát, az általános fantázia, és milyen a valóság. És ennek a kettőnek az ilyen átjárása, egy folytonos egymásból való kiterjesztése, a digitális dolgoknak a fizikaiba való átültetése, és aztán vissza, ez borzasztó érdekesnek tartom, és többek között emiatt is foglalkozom ezek a jelenségek, amit defaultizmus néven foglaltam.
0: Hát sőt, ha jól emlékszem, akkor van is ilyen projekted, ahol a Hogy legyünk boldogokra van egy ilyen kézikönyv, amelyik már az IKEA-nak a bútor összeszerelő katalógusát mintázva mutatja meg azt, hogy mik a boldogság szempontjai, és hogy hogyan tudjuk ezt elérni.
1: Igen, pontosan.
0: A Csili csoport konceptorának el kell mennie 9:30, ha jól tudom, úgyhogy akkor kérlek arról beszélj nekünk még egy picit, Ivett, hogy maga a Csili csoport az milyen módon lép túl egy kiállításon, és hogy milyen utat fog bejárni a következőkben, hiszen a hétpirítő beleállt ebbe a Csili csoportba, ami azt is jelenti, hogy állandóan fogunk ezzel foglalkozni, tehát júniusra már annyira expertek leszünk művészetben, hogy már az alkotás útjának a szintjét fog elérni. Nem, ezt nem akartam mondani, inkább csak egy ilyen.
6: Hát a Csili csoport most ugye ez egy 6-6 hónapos projekt, de mindenképpen tovább szeretnénk vinni, mert ez egy alulról építkező dolog. Tehát úgy néz ki, hogy ugye kezdetben volt az igazgató, a Várhalmi András, a Csili Művelődési Központ igazgatója, a programszervező Anikó, aki ugye felkért engem a projektre, mondjuk mi média támogató és közreműködő téged, és akkor ezt, mint egy ilyen húlabdát így elkezdjük görgetni, és próbálunk minél nagyobb gombócot görgetni ebből, tehát már ugye bevontuk, vagy próbálunk minél több csatornát bevetni, hogy mindenkihez elérjünk, főleg a középiskolások, az általános iskolásokhoz is, és mondjuk a mondjuk nagyon ez a fontos mondjuk az egész Csili projektben, hogy ugye itt is a megnyitón a középiskolások táncoltak, akkor a Béla meg a fia, akik a kiállítást építették, hogy ők is szerepet, vagy hogy mondjam, ilyen szerepet kaptak végül is a performance-ba.
0: Akkor
6: a ruhatáros Luca paparazzó szerepet kapott, tehát ezek a legfontosabb, ezek nem a részletkérdések, hanem inkább a legfontosabb mozzanatok a Csili csoport szempontjából.
0: És mi is delegáltunk egy paparazzót az FMXXX-ből, Evelyn Elklóknak a szemében, aki szintén kattogtatott, tényleg nagyon bátran.
6: Igen, és akkor hát ez a célja a Csili csoportnak, hogy tényleg így minél több embert, akár spontán módon, akár célirányosan bevonjunk.
0: Jó, köszönjük szépen.
6: Semmi, csak hogy az a tapasztalatom, meg azt szeretném elmondani, hogy a Csilinek a közössége, mind a menedzsment, mind a látogatói nagyon nyitottak, és nekem ez annyira...
1: De igen, az elképesztő jól működik.
0: Hát nagymamák is ott voltak. És utána volt egy ilyen fake fal, amin ugye fake márkák, a Nike, az Apple, meg a Facebook volt fake szóval, ugye azzal a betűtípussal, és hát hiába mondta el előtte a műsorvezető, hogy pont az a fontos, hogy egyébként ne a legjobb selfie oldalunkat mutassuk, ne a
6: gyönyörűen
0: betódult a nép a fal elé, velünk az élen, szarrá fotózta saját
1: magát.
0: Óriási volt. Egyszer az ember azt mondta, hogy most itt a flow, ez tényleg. És akkor hihetetlen volt, és hogy bármilyen fotót csináltál, az az első, hogy nem jó, csináld újra. Mondtad volna, hogy de hát az lenne a lényeg, nem, ez szar, újra csináljál, nem, ezen nagy az orrom, ezen kicsi a vállam, nem tudom. Jó, akkor innen fogjuk majd folytatni némi zene után, és akkor köszönjük szépen Ivettől, elbúcsúzunk, elmegy Mindfulness-re, és akkor pedig majd folytatjuk tovább a Bence Péter és Brückner Jánossal itt a hétérítőben a művészeti kalandozásainkat.

0: Tilos Rádió hétérítő vendégünk, Brückner János képzőművész, Bence Péter kurátor, és éppen távozik tőlünk Mikó Ivett konceptor. Mi pedig folytatjuk a műsort Kittikével, Szabó Krómmal és Veren Ferivel.
1: De egyébként jobban szeretem még mindig a végünknek, hogy így szól.
0: De csak ma a kábet...
1: Ja, persze.
0: Igen, te továbbra is projekt, Brückneres projektben fogunk akkor majd kalandozni, és ezek közül az egyik nagy kedvencem a Meleg Ölelés című projekt, amelyben megöleled Andreát, a férfit, aki biztos emlékeznek rá a hallgatók, nagy kedvencünk volt az LMBTQ felvonuláson, nevezzük egyszerűen Pride-nak, a
1: gondolatosaknak valami nem
0: így van, és tényleg azt gondolom, akkor is megdicsértük, egy rendkívül ízléses és számunkra nagyon tetsző performance volt, ott van annak a helye, bármikor arcunkkal, nevünkkel vállaljuk, hogy ez nagyon fontos, és jó dolognak tartottuk, amit ott csinált. Sajnos nem volt ezzel így mindenki, ezért perre került sor a Központi Kereti Bíróságon, ahol is a tárgyalás követően János megölelte Andrát, minek az volt az érdekessége, hogy Jánoson egy ilyen nagy magyarországos robásírásos fekete póló volt.
2: Igen, egészen pontosan de nem akarom őket most megbátani, nemzeti érzelmi motorosok. Igen, mert igen. Hogy ő annak a klubnak a vezetője perelte be az Andreát, amiatt, hogy az ő logójukat, ami ez a Nagy Magyarország, tehát piros-fehér sávokkal, és a közepén egy motoros embernek a rajza, kvázi.
0: Hátra felé nyilazva.
2: Aztán most azt nem tudom pontosan megmondani, nem. De lehet, hogy igen.
0: Valami hasonló.
1: De annyira ultra gagyi lenne, hogy...
3: Jó van már.
2: De a lényeg az, hogy ők azért peretébe végül az Andreát, mert hogy az Andrea képén, ugyanott volt egy ilyen Nagy Magyarország, és akkor ez a logó volt átalakítva egy fasszát tulajdonképpen, és ez volt a probléma.
0: És ezt már nem lehet, vagy mi?
2: És azt nem lehet, hogy jogosulatlanul, vagy nem tudom, hogy hogyan használta ő föl az ő logójukat.
0: Ez, azt mondja, még egyszer valaki fölmeri használni a hetest ebben az életben, az de biztos, nem. Hogy a szalfiperlemben.
1: Egyébként, de szerintem ez megállt a helyét, ez a vád, mert hogy a motoros nélkül a logó az igazából egy Nagy Magyarország térkép, amit bárki használhat, és lehet a Nagy Magyarország közepére bármit, egy pénzt is.
2: Na most ugye akkor a helyzet a következő volt, hogy beperelték, ez egy dolog, de közben meg ugye ők az ő Facebook oldalukon keresztül a halálos fenyegetésekkel bobázták az Andrát, sőt, délt is tűztek ki a fejére. Az Andrea nekem panaszkodott, mert azt mondta, hogy mi szólt, hogy valami 3500 euró, azt mondja, hogy ennyi, hát ez veszel egy használt fiatalt. Tehát ez, akkor legalább van rendes pénz.
1: Szegény golymotorosoknak nincs. De van, nekik van pénzük, mert tele vagy.
2: Nem a golymotorosok. A golymotorosok...
0: Bíróságra juttatsz minket.
2: Ja, vigyázz, hogy mit
1: tudom én.
2: Na, tehát ez két különböző szervezet, és én, ha jól tudom, de megint csak lehet, hogy javításra szóra, hogy mondok, hogy a golymotorosok szervezete, azt hiszem, hogy gagyinak tartja a nemzeti érzelmi motoros. Mert tehát, hogy van valami ilyen opozíció a kettőjük között.
0: Hát ezek a szélsőboldali mozgalmaknak már a 30-as évektől kezdve van egy ilyen megosztottsága, ami a 40-es évek elejére ugye addig fajul, hogy mindenki ekézi a másikat, amikor fölbukkan Szálasi Ferenc, és azt mondja, hogy mindegy, teljesen mindegy, hogy kitalálta ki a nyilas keresztet, ebben volt a vita, hogy kié volt, hiszen csodaként ragyog föl mindannyiunk számára, aztán Tarkó lövések sorozata.
1: De a gagyinak találásnak lehet, hogy ott van az eredete. Nem, persze az, de hogy ott lehet az eredete, hogy 3500 eurón azért lepődtem meg, mert hogy a golymotorosok gazdagok, ők Harley-kon motoroznak, amik mondjuk 4 millió forintnál kezdődnek szerintem. Lehet, hogy ők adnak egyébként mondjuk az igényességre is, hogy jó cuccaik legyenek, és lehet, hogy a nemzeti érzelmi motorosoknak akkor nincsen annyi pénz,
4: hogy ők erre
2: ezt én sem tudom. Az egész biztos, hogy elmentem oda a bíróságra, amikor a tárgyalás napja kiderült, ez nyáron volt, hogy ezt a performance-ot végrehajtsam, és akkor ugye oda bemehetett a közönség, de mindenkit kiküldtek egyből, mert hogy valami formai, nem tudom mi volt, és aztán elmaradt a tárgyás, a per, mert hogy peren kívüli úton egyeztek meg a felek, vagyis az Andrea és annak a szervezetnek a vezető, most sajnos nem tudom a nevét.
0: Mindegy is.
4: És mi volt a megegyezés lényege?
2: Hát erre ezt ott elmondták egy sajtótájékoztatóban, hogy mindenki bocsánatot kér, és hogy akkor mit tudom én. Oké,
4: tehát nem fizetett nem senki kell, senkinek.
2: Nem, semmi, tehát akkor Na most, és akkor ennek a sajtótájékoztatónak a végén én megöltem az Andreát, aki ott állt annak a motoros szervezetnek az elnöke vagy vezetője mellett, és én az ő szervezetük pólójában, tehát kvázi egy ilyen hamisítvány fanként öleltem meg az Andrát, hogy ez nagyon szeretett teljesen is a kurva. És a, hát ugye borzasztó freak volt a dolog, mert hogy ez a figura, aki beperelt az Andrát, ugye neki nem jött el a tárgyással egyetlen egy haverja sem. Tehát, hogy ő szegény, teljesen úgy csinálták, hogy ott úgy, hát volt egy ügyvéd, és akkor ott úgy valami téblá volt a szegény, de az Andrák még egy rengeteg haverja, mindenki, hogy veled vagyunk, ezért nem tudom mi, szegénynek meg a haverjai nem jöttek el, senki se, és tök egyedül volt ott. És aztán, amikor meg érted ilyen barmi ciki, tehát akkor a kihirdették a helyzetet, akkor megegyeztük, akkor mégse, így úgy amúgy, és még a végén jön valami elmebeteg fasz, aki meg az ő pólójából megvenni az Andrát, tehát szegény, van is a videóval is látszik, hogy szegény, hát ez most ide jött össze az ő részére, tehát hogy így ez volt a legfurább nekem az egészben, hogy ott nem volt senki, aki tényleg ezt úgy felvállalja, vagy tényleg rajta kívül komolyan gondolná ezt az egész.
0: Ha valaki kész megnézni, akkor ez a meleg ölelés szavakat kell beírni a YouTube-ra, és azonnal ki is dobja ezt az 1 perc 37 másodperces, tényleg nagyon magas színvonalú performance-ot. De hogy ezen túl volt politikus ölelés is.
2: Igen, igen, igen. Tehát az ölelés ez egy fontos eleme a performance sorozatoknak. Az pedig szintén a tavalyi évben történt a Derkovics Gyula ösztöndíj átadóján, ami ugye most idén állami reprezentatív keretek között zajlott. A Hoppá Péter kulturális felelős államtitkár adta oda a díjakat a díjazatoknak.
0: És akkor... Ennek kicsit ilyen kommerszara van.
2: Hát olyan, ugye az volt, hogy tehát az egész nagyon összetett, mert a Derkovics ösztöndíjat azt még
3: több mint
2: 60 éve alapították, tehát hogy az úgy, mint ahogy a Fiatal Kézművészek Stúdiója Egyesület is van egy ilyen nagyon bonyolult, meg összetett múltja. De a lényeg az, hogy ez a hogy legalábbis a rendszerváltozás után nem nagyon volt szokásban az, hogy állami reprezentatív keretek között adják ezt át a művészeknek, hiszen ezt egy független művészeti egyesület adja oda, hát nyilván állami pénzből, de hogy ők felállítanak egy független kuratóriumot, az megmondja, hogy ki kapja meg, és akkor ők, a MANK átadja a díjakat a díjazatokat.
0: Hát ez így tűnik korrektnek.
2: Na most, és akkor ez kitalálódott, ha jól tudom, már 14-ben, hogy akkor legyen ez egy ilyen állami reprezentatív valami, akkor ez még nem volt, mert valami probléma volt ezzel kapcsolatban, de idén viszont ez akkor így létrejött. És hát ugye ez a művészeket, akik díjazottak voltak, nyilvánvalóan egy nagyon fura helyzetbe hozta, hiszen valamilyen módon érkezik egy ilyen az egész állóvízbe kvázi egy beledob valaki egy kavicsot, egy Hoppá Péter beledob ebbe a szép művészeti közegbe, ráadásul a műcsarnokba, ami azóta most már MMA fenntartásában működik tovább. És a művészként te, mint díjazott, ugye örülsz ennek, hogy végül kaptál egy díjat, de hogy valamit csinálni kell, mert hogy az átadó az egy politikailag, vagy ideológiailag is egy terhelt szituációba zajlik le. És akkor én azt gondoltam, hogy azt fogom csinálni, hogy egész egyszerűen díját adon, fogom magam, és akkor ugye ott az a szokás az ilyen helyzetekben, az a protokoll, hogy elveszed ezt az ilyen mappaszerűséget, és akkor hát talán még kezet fogsz, és akkor elhúzol.
4: De ez egy fotóra.
2: Nem is volt ott folyamatosan fotózgattam, de tényleg csak így sorba mentek az emberek, köszönöm, viszlát, nem tudom. És akkor az volt az ötletem, hogy én megölelem ezt az embert, és egyszer nem fogom elengedni. És akkor lesz.
4: Nagyon jó.
2: És akkor ez végül meg is történt, annyival tetéztem meg, hogy beöltöztem egy ilyen jól fésült, ilyen művész, vagy nem is művésznek, egy ilyen iskolás gyereknek, hogy aki most nagyon örül, és akkor felveszi az ünneplőt az évnyitóra. Ebbe a sztoriba felöltöztem, és igazából az egyetlen dolog, ami a fejemben volt végig, az, hogy hogyan fogom megölelni, mert hogy ugye az úgy néz ki, hogy ott a közönség, okay, és egy nagyon pici emelvényen áll az ember, tehát hogy mindig van ilyen hivatalos, hogy a hivatalos az egy emelvényen áll, hogy valamiképpen fizikailag elkülönüljön, ami jaj, ugye a magasság szempontjából, hát igen, a magasság szempontjából nem probléma számomra, mert elég hosszú a karrim, mert magas is vagyok, de valahogy ott oda közel kell férkőzni, és ez megakadályozza, hogy közel jussal, és tényleg az, hogy senki se lépett föl az emelvényre, amin állt az az ember, hanem mindenki a szélénél megállt, és akkor onnan így benyúlt valahogy.
0: Jézus Mária!
2: És akkor én ezen gondolkoztam, hogy okay, el kell vennem a mappát, kezet kell fognom, fel kell lépnem oda, és rá kell vessem magamat, hogy ezt hogy fogom megcsinálni. Ez az egyetlen gondolat töltötte ki a fejemet, de végül is sikerült.
0: Izgultál nagyon?
2: nagyon felfokozott érzelmi állapotban voltam. Szóval tényleg úgy voltam, hogy most én abban vagyok, hogy ezt én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és ezt most nagyon-nagyon megköszönöm, és hogy ez nagyon jó. És igazából az ölelés pillanata az valóban egy ilyen nagyon intim pillanat. Szóval én tényleg megöleltem azt az ember, és ő nagyon-nagyon zavarba jött, tehát egy csípőmnél fogva meg kellett eltolni.
0: Szóval, tolt magától?
2: Tolt, és addig tolt, hogy egyszer aztán
4: el is tolt. És azt mennyire tartottad, hogy addig öleled, amíg hagyja?
2: Azért egyszer el is tolt.
4: Mennyire volt hosszú ez az ölelés?
2: Hát, nem tudom, mennyi lehetett. Na, nem, annál hosszú volt, az első ölelés volt 15 másodperc, mert aztán itt eltolt, de aztán én rávetette magam még egyszer, és akkor már az hosszabb volt.
5: És azt is tett hozzá, hogy milyen humoros volt, mert ugye te be voltál kamerázva, ja, meg
2: voltam, mikroport. Voltam egy mikroport, amit ő nem tolt, és akkor ő mormogott nekem.
5: Azt mondta, egész pontosan ezt mondta, hogy a fotók már elkészültek.
2: Hát ő igazán humoros, most már elengedhet.
0: Akkor értette ezek szerint?
2: Hát valamit értheted belőle. Tőle, de nem tudom, tényleg annyi lett a vége, hogy zavarba jött, de és akkor aztán végül elengedtem, persze visszaültem, és utána volt egy ilyen állófogadás, és még a szemünk is találkozott a szemkontaktusba, úgy jöttem.
0: És nem ment oda?
2: Semmi, egyáltalán. Tehát mintha ez nem is rá volt, mintha ez meg se történt volna.
0: Na de itt lehet látni egyébként, hogy mennyire valóságos ez a pulpitus, ami nál is, hogy mennyire leképezi ezt a távolságot, hogy nem volt képes utána oda menni, hogy János, ez kajak volt, ez tényleg oké.
2: Okay. Ezt most bekaptam. Tényleg,
0: igen, ez jó volt.
2: Ez most egy hétel.
0: Azért volna jó, hogyha mormogott volna körbe, tudod, a bubókám vagy valami, és az rögzíteni, itt a számom, call me. És ilyenkor az ilyen típusú performanszokat is ilyen stábként hajtjátok végre, hiszen azt mondtad, hogy kamera, mikrofon, és hát azért nem árok egy nagy titkot, hogyha Fillér Máté neve azért felfelpukkan ebben a csapatban.
2: Fontos, igen. Tehát a Máté segítsége nélkül nem jöttett volna létre. Ugyanis ő is a VS segítségével került ez rögzítésre, és aztán ők vágták ezt meg, és lett belőle egy gyönyörű szép anyag, amiben háttéri információk is elhangzanak arra, hogy mi történt utána, előtte, stb. Szóval, hogy itt különböző stábok különböző féleképpen működnek együtt. Van, amikor egy olyan elképzelés alapján, amit mint az ölelés kapcsolatban, ezt kitáltam, hogy legyen így, de például mondjuk a Mátéval tök más dolgokban is dolgozunk együtt, nem mi voltunk crewval, akár a Mátének a saját munkáival kapcsolatban, szóval, hogy teljesen ilyen mindenki így megosztja, meg belobja azt.
0: Amit. De mi voltunk crew, az ami graffiti is van, nem vagy rosszul, ez valami street art.
2: Street art.
0: Valami.
2: Hát ilyen street
5: urban aktivista.
2: Urban akció. Igen.
0: Mennyire új kategóriák ezek? Mennyire új művészeti kategóriák ezek, amikről itt beszélünk, és amiben dolgoztok? Tehát mennyire kerestek újabb formákat, amiket elültetek, nem próbáltak még mások?
2: Hát mindenféleképpen. Szóval tudod, az volt, hogy olyan problémák, meg olyan események, meg olyan élmények történnek, és olyan között élünk, amit nincsen kvázi kategorizálva. Hát a kézművészet eszközével legalábbis biztosan nem. Tehát, hogyha releváns akarsz lenni, hogyha egy létező közönséget akarsz megszólítani, és az ő problémáikat, vagy az ő érdeklődésüket valamilyen módon azért figyelembe venni, vagy érdekesnek lenni, akkor olyan eszközöket, meg olyan kevert műfaj dolgokat csinál, amire nincsen kifejezés. Tehát ez videó ölelés performance, vagy nem tudom, szóval, hogy ezekre nincsen igazából ilyen kategória, vagy ilyen címke, de hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy és ezért szerintem tök jó, hogy mi együtt dolgozunk a Peti, hogy bármi, ami jön, akkor arra valamit így lehet csinálni, és bármi, akármit bele lehet keverni, akármilyen eszközt, akármilyen médiumot, akárhogy.
0: Hogy hívek ezt a furcsa hajú figurát, a Fekete György, ugye? Uh-huh. Igen. Hogy a jelenlegi Fekete György által uralt művészeti térben mennyire van lehetőségetek arra, hogy kiteljesedjetek? Ez a közeg, ez inspiráló, vagy inkább visszahúzó? Milyen módon hat rátok az elmúlt időszakban bekövetkezett politikai változások sorozata?
2: Hát nehéz ezt így összefoglalni, mert hogy... Tehát hogy is mondjam? Tehát, hogy pályakezdő fiatal kézművészként nagyon nehéz... megmaradni egy olyan sávon, ami egyrészt ugye nem marad irreleváns, tehát nem azt mondja, hogy teljesen ezt kizárom, meg ez nem létezik, de ugyanakkor nem a napi politikával foglalkozik, és nem csak olyasmit csinál, amit két hét múlva senki sem ért, vagy senki sem tud értelmezni. Tehát például mondjuk itt van az ölelés akció, ez egy olyasmi, ami kevert műfaj ebben a szempontból is, mert aktuális dolgokra is reagál, ugyanakkor nagyon egyszerű, akár hatalmi struktúrákat, akár az ölelésnek a teljesen inadekváltságát megmutató performanceként is működik. Tehát valami olyasmi, ami egyszerre ez is, meg egyszerre az is. Most az, hogy itt van a Fekete Erő, meg az, hogy itt van az MMA, az nyilván végtelenül bonyolítja és elkeseredetté is teszi a helyzetet, de ugyanakkor nem szabad azt gondolni, hogy csak ez lenne, vagy csak ezzel szabad foglalkozni. Tehát,
0: igen, ez egy ilyen nagyon bátor aktus, tehát ugye elnyomó rendszerekben az egyének egy jelentős része behajol, és azt mondja, hogy figyelj, nem csinálok egy ilyen performance-ot, mert lehet, hogy akkor a következő díjosztónál figyelembe fogják menni, hogy ja, az a csávó, tudod melyik ez, aki ölelgetett. És hogy a művésznek ezzel nem szabad számolnia, vagy legalábbis, hogyha ezzel számol, akkor megtörik. És hát talán pont az államszocializmusban élő művészeknek volt egy ilyen sajnos nagyon jelentett a sajátossága az, hogy inkább az alkoholizmus és a függőségek felé menekültek el abból a vákumból, ahol az művészetőségnek a kibontakozása lehetetlen volt, és hát erre számtalan példát találunk.
2: Hogy... Hát igen, szóval, tehát, hogy most azért annyi platform, meg annyi tehát fizikai, meg virtuális platform is, vagy annyi felület, amin keresztül, vagy amin lehet művészetet csinálni, hogy én szerintem semmiképpen se kell, hogy az MMA, vagy bármifajta, te akármi múltbeli, vagy akár jövőbeli esemény úgy hasonló a művészekre és a művészetekre, hogy bezárkózzanak. Tehát a bezárkózást, tehát hamis indok az, hogyha ez külső körülmények hatás, az, hogy a külső körülmények hatására zárkozik be a művészetem, ez akkor ez egy kamuzás, mert hogy nem erről van szó, tehát akármilyen rossz a helyzet, vagy akármilyen ambivalens, vagy elkeserítő, mindig lehet találni olyan platformot, ahol releváns dolgot lehet csinálni.
1: Egyébként nem kell egy művész inspiráció találásához, vagy kereséséhez valamiféle frusztráció? Nincsen valamilyen hiány mindig a művészet mögött?
2: Hát rengeteg sok minden van, szóval, hogy én inkább ezt a kíváncsiságot mondanám, tudod, hogy valami, tehát például most nem akarok már ezredszer is az ölelésre, de akármelyik másunk erre belgondolok, ez egy kísérlet, szóval én jó részt nem tudom, hogy mi fog történni. Ebbe se tud. Hát most gondolt arra, hogy majd akkor, hát ugye még az utalás előtt, az összedi átutalása előtt töleltem meg, aztán gondoltam, hogy hát még jó, hogy le nem vonnak majd valami nem ölelési pótlékot,
0: vagy ilyen. Ölelés adó.
2: Tehát visszatérve a kérdésre, hogy frusztráció persze, meg különböző mindenféle érzelmi, meg lelki dolgok is, de ugyanakkor meg a kíváncsiság az, ami hajt, és szerintem az, ami sokáig kitart, mondjuk egy frusztráció az aztán inkább valamit elfolyt, vagy elnyom, vagy kellemetlenebbé tesz, így a valósághoz való viszonyulásban, a kíváncsiság viszont folyton más irányokba terel, és az egy megosztható dolog.
0: Neked biztos van egy olyan vonatkozása is, ami itt nálunk is a rádióban egy ilyen alapszkill, vagy nem tudom mi, hogy minél inkább ütnek minket, annál inkább válunk forradalmi rádióvá. De amúgy ez a rádióállomás, a Tilos Rádió békeidőszakban egy tényleg végtelenség egyszerű rádió, közösségi rádió lenne, emberek ide bejönnek, saját dolgaikból beszélnek, senkit nem érdekel semmilyen társadalmi küldetés, csak amúgy jó rádió, mert jó ezt csinálni. És a közeg változása az, ami állandóan valamilyen helyzet elé állít minket, amire reflektálunk el ahhoz, hogy megtartassuk a saját értékeinket, ki kell fejeznünk valamilyen módon a viszonyunkat, mert különben mi magunk sem látjuk azt, hogy merre felé szeretnénk menni, vagy hogyan szeretnénk kibontakozni. Azok, akik szeretnék megnézni Brückner János Don't Believe the Hype című kiállítását, meddig tehetik meg és hol?
2: Február 8-áig nyitva van a kiállítás, tárt kapunkkal várja a látogatókat a Csili Művelési Központban. 3-2-1, ezt mutattad, Peti?
5: 13-20-ig,
2: igen.
0: A hét minden napján?
2: Azt felteszem, hogy nem, hanem
0: kintatjuk hétfőtől
2: péntekig.
5: Ha kell, igen.
2: Ha legalább már tényleg a múzeumok legyenek, akkor itt van.
1: Egyébként tény.
2: Nem, hogyha más, ez egy jó kampány lenne. Na mindegy, és szerintem még vannak még kilájkolható pixelek is bőven, úgyhogy még ottan lehet élményeket is.
0: Illetve tenni. Van még egy olyan műtárgy, amiről nem beszéltünk, egy ilyen kinyitható ikonszerű festmény, amit szerintem majd még mindenképpen, majd arról lehet, akkor egy picit még visszahoznánk benneteket, hogy annak mi volt a hatása, most arról nem árulnék el többet, mindenki menjen ki a Csilibe, és nézze meg ezeket az alkotásokat.
2: Igen, ez érdekes, mert hogy az egyik aspektus a kiállításnak az, hogy a végére áll össze teljesen a kép, tehát akkor bizonyos képek akkor lesznek láthatóak. Tehát, hogy a nyitó pillanat az egy üres valami volt, tehát egy fehér papír volt nagyrészt, amit aztán a látogatók töltenek fel, vagy csinálnak vele valamit. Úgyhogy ez erre egyébként én is kíváncsi vagyok, hogy azzal a bizonyos művel, amit most még szerintem így lebegtessük, hogy tartsuk a nyitókba, hogy azzal akkor aztán mi lesz. lesz a vége.
0: Igen, és jó ez a kis titok, hogy még itt valamit mindig ki kell még tölteni azért. Tehát még a csapdában vagyunk egyelőre, és egyelőre még humán printként pecsételnünk kell azért, hogy ez megjelenjen. Aki többet szeretne olvasni, Jánosról, bücknerjanos.com, aki pedig az Everybody Needs Art, ő pedig, ha ezt beírja, akkor egy jól emlékszem, akkor egy Tumblr oldal is felúlik.
5: Vala.com és Facebookon is megtaláltok.
0: Úgyhogy óriási digitális legyomata van ennek az egésznek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és további nagyon sok sikert kívánunk a munkáitokhoz. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni, ha máskor nem, akkor a kiállításnak majd a végén. És mielőtt még kimennénk zenére, akkor Kitike programajánlót szeretne mondani, ha jól emlékszem, egy fél percben.
4: De tényleg csak egy fél percben, hogy akinek megmozgatta a fantáziáját a múltkor a társadalmi vállalkozás téma, az jöjjön el ma este a Magnetházba, ahol este 7-től a járókelő.hu-val és a Root for You-val fogunk arról beszélgetni, hogy a technológia mennyiben változtathatja meg a világot, és hogy lehet-e világ megváltoztatásból megélni.
0: Ó, hát reméljük, hogy igen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Egy hét múlva lesz újra a Héttérítő. Szevasztok!
2: Köszi!
4: Hello! Switch off the light, you see the darkness. Step up to the mic, show me the madness. Who's the darkest, who's the poorest? Who's that one I don't wanna fuck with? Suicide boss with many scars. Them so hot like the climate on Mars. Fast as knives, they cut off your life. So I give you advice, don't close your eyes.

Call me the coldest, call me the grimest. Madness.

0: Tilos Rádió FM 90.3, Bádog Dob műsor, adástelefonunk 2-15-37-73, Bodival és Max-el, és sziasztok. Át is adom a szót Bodinak, ki bemutatja a vendégeinket.
1: Hát sziasztok, bemutatnám a vendégeinket, Vajna Virág és Hajdú Ráfis Gábor. A mai témánk az eléggé sláger téma, sajnos mostanában ez az otthonszülésnek a problematikája. Mint hogy a mai híradásokból is tudjuk, Gerébe Ágnesnek meghosszabbították az előzetes letartóztatását. Nagyon sok homályos történet kering ez alatt, vagy e körül a téma körül, és ezért szeretnénk így a vendégeinkkel kicsit tisztázni a képet, hogy ez mit is takar ez az otthonszülés, ez tényleg annyira veszélyes, mint hogy próbálják a hatóságok beállítani, vagy nem. Hasonlít ez mondjuk olyan, mint a kötelező védőoltásoknak a témájához, hogy most ilyenkor az embernek az önrendelkezése, vagyis az állampolgár önrendelkezése az erősebb, mint a közérdek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha elkezdenénk akkor ezt a műsort. Úgyhogy Gábor.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Hát az, hogy veszélyese vagy sem, én azt gondolom, hogy pont erről szól ma Magyarországnak közvélemény. És attól függ nyilván, hogy milyen fórumokat veszünk alapul ez. Hogyha az európai, a nemzetközi gyakorlatot nézzük, akkor azt kell mondanunk egészen egyértelműen, nyilvánvalóan és tudományosan bizonyíthatóan, hogy semmivel sem veszélyesebb, megfelelő háttérrel, megfelelő infrastruktúrával, mint a kórházi szülés.
1: Mit jelent ez a háttér meg infrastruktúrát? Azért, hogy az ember bemegy egy szülészeti osztályra, ott azért elég komoly orvosi berendezésekkel találkozik a kívülálló, akár lélegeztetőgépekkel, inkubátorral, meg még számos olyan háttértámogatással, ami esetleg egy lakásban, azért ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy fel tudnak installálni.
2: Nagyon jó, hogy ezeket mondod, akkor indítsunk egy kicsit távolabbról. Tehát azt gondolom, hogy ami itt történik most Magyarországon, az arról szól, hogy valójában mi a szülés, és kiké a szülés. Hogyha most egész friss akarnék lenni, akkor Marsden Wagnert idézném, a WHO volt főigazgatóját, aki szülésznél gyógyász, és aki azt mondja, hogy a szülést és a szülészetet vissza kell adni a nőknek. Ugye ezzel kell adni a nőknek. Ugye az európai gyakorlat erről szól, évezredes kultúrákban

0: nagy tapasztalata a szülésről, jó, hogy én beszélek róla, mint férfi, a nőknek. A nőknek nagyon nagy tapasztalata van erről, és olyan tapasztalatrendszere, amit egy férfi soha nem tud megtapasztalni. Tehát én gondolhatok bármit, tanulhatok bármit erről a dologról, a nők szülnek, és a nők nagyon jól tudnak egymásnak segíteni. Ezért az az elmúlt évtizedes gyakorlat Európában arról szól, hogy a nők egyre inkább egymásnak segítenek, mint régen. Tehát vannak bábák, méghozzá olyan arányban vannak bábák, hogy erről keveset beszélünk, de hogy Európában körülbelül a 30-szorosa a bábák száma, mint a szülésznőgyógyászok száma. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Nagy-Britanniában van 1000 szülésznőgyógyász, és van 30 000 bába, és a szülések nagy részét, habár kórházban történik, és habár medikalizált körülmények között, de a szülések nagy részét azt mégiscsak a bábák, azaz a nők kísérik, és nem vezetik.
1: Ezt a bábát, bába fogalmát egy a mai szemben megpróbálhat körülírni, szóval azért korábban azért van elképzelésünk, hogy nézett ki meg, mit csinált egy bába mondjuk egy falusi közösségbe 50-100 évvel ezelőtt, de azért gondolom azért ez is megváltozott, ez a szerep is azóta valamelyest. Ezeket képzik, most kell egy képzés ahhoz, hogy valaki bába legyen, vagy valakibe így kialakul, és így örökli valahonnan, mondjuk a család az ilyen bába család volt, és...
0: Nyilván egy mai modern bába Nyugat-Európában az egy komoly orvosi és szakképzésen keresztül menő személy, aki mellesleg nő, aki mellesleg sokkal empatikusabban tudott lenni a szülőágynál, és aki pontosan meg tudja különböztetni azokat a helyzeteket, amikor szükség van a szülésznőgyászra, mint orvosra, azoktól a helyzetektől, ahol egy szülés ma maga természetes útján folyhat. És ez, azt gondolom, hogy tényleg ez a kulcs ebben a kérdésben, hogy van-e helye a férfiaknak Magyarországon a szülőágynál, van-e helye a szülésznőgyógyásznak. Ha az európai tapasztalatot nézzük, Németországban az egészségügyi törvény része az, hogy a szülésznőgyógyász orvosnak a komplikációkat, szövődményeket eltekintve nincs helye a nő szülőágyánál. Ott lehet a szomszéd szobában, ott lehet a környéken, ott van a szaksegítség, a bába, aki föl tudja ismerni a közeledő veszélyhelyzetet, vagy a veszélyhelyzetet, és segítségül hívhatja a szülésznőgyógyászt. De valójában, hogyha nőgyógyászokat hívunk, szülészeket hívunk a szülőágyhoz, akkor kitesszük annak a nőt, hogy valójában orvosi esemény lesz ebből a dologból, és hogy miért, arra talán majd rátérhetünk később, de hogy most a bábákról kérdeztél. Én azt gondolom, még visszatérve erre a bábaság fogalomra, bábaság történetre, hogy ha egy kellően felkészült nő van ott egy szülőágynál, akkor egészen más, hogy tudja kísérni az anyát, akinek nagyon fontos a biztonság a szülés közben, mint egy olyan férfi, aki maga soha nem élte és nem is élheti át, és a férfi léte kapcsán egészen máshogy cselekszik egy szülőágynál, mint ahogy egy nő cselekszik abban a pillanatban, amikor bármi is történik.
1: Akkor igazából Ável azt is mondott, hogy ez a új fajta divat, ez az úgynevezett apárszülésre váltja ki ezt a segítséget, lelki segítséget, mert sokan azzal próbálják magyarázni ezt az apás szülésnek a divatját, hogy meg egyáltalán, hogy miért válasszák néhányan ezt a lehetőséget, hogy ez erőt ad a nőnek, hogyha otthon a férje, és mondjuk én ebben nem értek egyet gyakorló családapaként sem, de ez mondjuk az én saját véleményem, és ugyanúgy én is azt tartom, hogy ez egy abszolút egy női dolog ez a szülés, és jobb, hogyha egy férfi ezt akár nem is látja.
0: Én azt gondolom erről, hogy ízlések és pofonok, igen, tehát hogy ez nyilván kapcsolata válogatja, hogy kinél esik jól, és ez nagyon fontos, hogy a pár érezze, hogy nekik jó az, hogyha ott van a férfi, vagy nincs. Nekem annyi személyes tapasztalatom van, hogy 4 gyerekem van, ebből 2 született kórházi körülmények között, és 2 született otthon, tehát ilyen 50-50%-os találati arányjal tudok nyilatkozni mind a kettőről.
1: Apásszülések voltak a kórházban?
0: Mindegyik apásszülés volt, igen. Ugyanakkor én valójában a harmadik szülésnél éreztem meg azt először, hogy szültünk. Tehát amikor ott körülöttünk spanyol falal elválasztva zajlott a mindenféle élet, csörömpöltek, tolták a berendezéseket, áthallatszottak mindenféle hangok, jöttek az utasítások a páron felé, hogy hol fogja a térdét, hogy vegye a levegőt, mit csináljon, mit ne csináljon.
1: És katonásan gondolom.
0: Katonásan, ha levette a kezét a térdéről, akkor visszarakták, hogy annak ott kell lenni, az úgy van előírva, természetesen hanyat fekve kellett szülni, ami ugye, ha a tudományos tényeket tekintjük, akkor a lehető legrosszabb pozíció, nem egy rosszabb van, hogyha fejjel lefelé alkoztanak fel egy nőt, tehát az még egy rosszabb pozíció lenne. De tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, amiben szültünk, és erre tulajdonképpen csak akkor jöttünk rá, amikor magunk intimitásában meg tudtunk szülni.

0: azzal a Geribági valaki most jelenleg ott van, ahol, ahol a hivatalos szervek tartják őt.
1: Ő közben érkezett új vendégünk, Rétvári Bence.
2: Sziasztok, Békés Bence vagyok.
1: Vagy Békés, bocsánat.
2: De Rétvári Bence is van a történetben.
1: Jó, nem tudom, elnézést.
2: Semmi baj.
0: No, tehát, hogy épp ott tartottunk, hogy az otthon szülésünk és a kórházi szülésünk hasonlóságait és különbözőségeit ecseteltük. Tehát, hogy tulajdonképpen a harmadik alkalommal jöttünk rá arra, hogy, hogy egészen más módon és egészen intim módon is mehet ez a dolog. És érdekes módon sokkal zavartalanabbul.
1: Különben egy elfelejtettük a bemutatkozásotok mellé hozzátartani, hogy milyen minőségben vagytok itt, úgyhogy azért megkérnélek, hogy mutatkozzatok be mindhárman.
0: Hát egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy én most milyen minőségben vagyok itt, mert hogy hát egyrészt olyan minőségben is hívtál, hogy beszéljünk a kötelező védőoltásokról.
1: Igen. De mivel foglalkozol és miért téged kértenek majd?
0: Amivel foglalkoztunk 12 éven keresztül a virággal mind a ketten Magyarországon, hogy egy nyugat-európai típusú rendszert honosítsunk meg a védőoltások tekintetében, ami áprilisban megszűnt, tehát az alapítvány már nincsen, illetve hát ugye mondtad, hogy vannak-e hasonlóságok, és nagyon komoly hasonlóságok vannak, tehát én azt gondolom, hogy ami a szülés területén, az otthon szülés területén, vagy a háborítatlan szülés területén zajlik, és a védőoltások területén zajlik, az ugyanaz, hogy sikerül egy olyan típusú reformot végrehajtani a magyar egészségügyben, ami egy picit kompatibilizálja a magyar gyakorlatot az európaihoz.
3: Én ügyvéd vagyok, és egy kicsit azért ülök itt, ilyen meglepettem, mert azt gondoltam én is eredetileg, hogy a védőoltásokról fogunk beszélni, és amit Gábor mondott, az így van, hogy 12 vagy 13 éve foglalkozunk ezzel a témával, és hát foglalkozunk, és érintettek vagyunk azzal a témával is, amit te a felvezetőben elmondtál. Én magam otthon szültem mind a két gyerekemet, és nagyon érzékenyen érint sok szempontból az egész folyamat, ahogy ez az egész zajlik ma Magyarországon, és persze nagyon sok a közös találkozási pont. Mert azt gondolom, hogy ha messzebbről nézünk erre a két történetre, akkor nagyon jól látszik, hogy itt az egyéni felelősségvállalásnak milyen szerepe van, hogyan engedi a jog, és hogyan engedi az állam, hogy én, mint nő, én, mint szülő felelősséget vállaljak magamért, a gyerekemért. És ezeknek a megharcolása úgy tűnik, hogy elég nehéz folyamat, de mondjuk én nagyon pozitívan látom a kimenetelét mind a két esetben, és nagyon szomorúnak gondolom, hogy a jog ilyen nagy területet elvesz ebből az egyéni felelősségvállalásból, tehát én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak oda kellene menni, hogy a jog szépen háttérbe lép, megadja a szabályozási kereteket mind a két esetben, de az egyénre van bízva, és az egyéni felelősségvállalásra, hogy én mit választok, és szabadon dönthetek, és ez mind a két témára igaz, tehát most bármelyikre fektetjük a hangsúlyt, hogy miről beszélünk most ebben az egy órában, ez mind a két esetben igaz. Tehát azt gondolom, hogy a jognak van a legkevesebb szerepe ebben a dologban, és hogy a jog már rég megtehette volna azt mind a két esetben, hogy ennek kereteket ad. Ugye, ha itt most az otthonszülésről beszélünk, akkor ez egy 20 éve tartó történet, és én magam is nagyon sok egyeztető tárgyaláson ültem ott, ahol mindig úgy tűnt, ilyen jogszabály tárgyaláson, ahol mindig úgy tűnt, hogy na most talán akkor majd lesz valamilyen jogszabály, lesznek valamilyen keretek. Ez mind a mai napig nem történt meg, ennek nyilván sok oka van, hogy miért, de ugyanez elmondható, de hogy ugyanezt el lehet mondani a védőoltások tekintetében is. Tehát ami az európai minta erre vonatkozóan, vagy az európai joggyakorlat, illetve jogalkotási rendben benne van, az nálunk egyáltalán nem követjük ezt, és most egyelőre én úgy látom, hogy nem is megyünk ebbe az irányba, de hát erről majd még beszélünk nyilván.
1: Bence?
2: Tehát Békés Bence vagyok, a Szülők a Szabad Szülésért Társaság képviseletében, nincsen különösebb más titulus. Én veletek ellentétben semmihez nem értek, viszont beszélgetni nagyon szeretek, és mondjuk a szülés tekintetében, amikor először hallottam, hogy ez valahol egy rádióadásban azt hiszem, hogy a szülőkkel, egy szülészorvostól, hogy egy szülőkkel nem érdemes megosztani a szakmai részleteket, mert úgyse értenék, mert ahhoz el kell végezni a 5 év egyetemet és az utána való gyakorlati éveket, akkor gondoltam, hogy ezt kipróbálom, és egy kicsit utána ástam, hogy megértem-e
1: Hány év alatt értetted meg?
2: Nagyon gyorsan, csak jó szakirodalmat kell lapozgatni, és aztán kipróbáltam, hogy tudok erről a szülészorvosokkal beszélgetni, és tudtam, és nagyon jókat beszélgettünk. Ez egy más kérdés, hogyha ez mikrofon előtt történik, akkor kicsit más az ő álláspontjuk, de ha nincs mikrofon, akkor nagyon jól lehet beszélgetni arról, hogy mi is szükséges ahhoz valójában, hogy biztonsággal szülessen meg egy gyerek, illetve hogy mi kell ahhoz, hogy egy szülésnél ne legyenek. Tehát ki a kompetens a szülésnél, és azt a szülészorvosok 90%-a elismeri, hogy a bábák a kompetensek.
4: Halló, egy pillanat, még készülődnek itt a vendégeink a fejhallgatóval, és csak utána fogják hallani, amit majd mondasz.
5: Jó, kivárom türelmesen.
4: Jó.
1: Na, halló, itt vagyunk, felkészülve.
5: Sziasztok, az Orsi vagyok, hogy két dolog is felmerült, hogy miért más vajon, amit mondanak mikrofonban, mint amit mondanak beszélgetve. Ez az egyik, a másik pedig az előző dologhoz szól, hogy láttam egy indexes videót mostanában az otthonszülésről, és ugyan fideszes ember nem szólalt meg a parlamenti pártok képviselői közül, de az MSZP-s embert leszámítva minden párt képviselője azt mondta, hogy tulajdonképpen rendezett keretek között ez akár egy engedhető történet is lehetne, és akkor az a kérdés, hogy ha ezt mondják, akkor most hol tartanak az egyeztetések?
3: Ezzel kapcsolatban én azt szeretném mondani, hogy én 10 éve követem ezt a folyamatot, akkor született az első gyerekem, és azóta ez mindig így hangzik el. Tehát ahányszor politikusok erről nyilatkoznak, több egészségügyi miniszter nyilatkozatát hallottam erről, aki elmondta, hogy a nőknek joguk van megválasztani a szülésük helyszínét, és szabályozni kell ezt a kérdést. A nehézség ebben az, hogy sok esetben arra az szülészeti nőgyógyászati szakmai kollégiumra bíznák ezt a szabályozást, akiknek nincsen szakmai gyakorlata az otthonszülés kísérés területén, és a Bence is, és én is, jó magam is, a legutolsó egyeztető tárgyalásokon is részt vettünk, és valóban ez a tapasztalat, hogy nem állnak olyan messze egyébként a kórházi, vagy az, hogy mondjam, a hivatalos orvosi álláspontok és a bábák, illetve az otthonszülés követő szakemberek álláspontjai egymástól, de valamiért az utolsó pillanatban, tehát amikor eljutnánk a szabályozásig, akkor ez valamiért mindig megáll. Úgyhogy az, hogy politikusok most erről így nyilatkoznak, ez nagyon jó, de az lenne nagyon jó, ha valóban lennének keretek, és valóban lenne szabályozás.
5: És miért áll meg? Már bocsánat, tehát hogy azért, mert az ismerős szervezetnek kell adott pénzért a szabályozást eredetét elkészíteni, és ők nem értenek hozzá, vagy tulajdonképpen más az akarat.
2: Úgy csináltunk végig két kört korábban, az előző kormányok alatt, hogy tudtuk, hogy igazából nem szándékuk rendezni a kérdést, de volt egy médiában is megjelenő kampány mind a két esetben, és meg volt az első esetet megelőzően egy tragédia, és ezek a társadalmi érdeklődésre volt tekintettel, összehívták ezeket a köröket, pontosan tudtuk, hogy nem gondolják komolyan a kérdést. Most van, most...
5: De akkor ez azt jelenti, hogy akkor már van valami anyaguk róla.
2: Sőt,
5: elmondott az előbb, hogy nem kompetensek azok, akiket végül a szabályozás tervezetének elkészítésével megbíznak, tehát nem értenek ahhoz, hogy hogyan kellene ennek történnie. De akkor, ha már voltak erről szakmai egyeztetések, nem csak csináltak.
2: Van, és az előző időszakban a több hónapig tartó ilyen műhely munkákon keresztül nagyon sokáig nagyon messzire eljutottunk, és most, ami most volt pár héttel ezelőtt egyeztetés, ott a minisztérium részéről is korábban, aki meg volt bízva szakmai anyagok összegyűjtésével, ő jelezte, hogy van egy csomó kérdés, amiben konszenzus van, és azt kértük, és el is fogadták, hogy azokat már ne nyissuk meg újra, tehát most már csak azokat kell megtárgyalni, amikben nem jutottunk konszenzusra, és ez nem olyan sok.
5: Na, de akkor tulajdonképpen ez előrelépés, nem?
2: Abszolút. Így van. Az első kérdésedre, hogy miért a mikrofon előtt, és ez szerintem elég banális, vagy eléggé látványos a válasz, tehát hogyha valaki éppen egy szakmai vita helyett előzetesben van, akkor én értem a többieknek a félelmeit.
5: szóval ez csak a félelem, tehát ebben nincsen
2: szülészet. A statuálás a lényeg.
5: Orvos
2: volt a tanúcímű
5: film. Tehát amiért ők ezt meg akarsz tartani a kórházi keretek között.
2: Nem.
3: Ez mind a két esetre igaz egyébként. Tehát nagyon sok orvos nem ért. Most egy kicsit kihúzzuk ezt az otthonszülés köréből. Nagyon sok orvos nem ért egyet a jelenlegi oltási rendszerrel. Nagyon fel vannak háborodva azon, hogy milyen széles a köre azoknak az oltásoknak, amik kötelezőek. Ezeket elmondják az orvosi rendelőben, de úgy, hogy hozzáteszik, hogy persze ezt csak magának mondom, vagy ezt nem hozom nyilvánosságra, mert amint nyilvánosságra hozza a véleményét, akkor tarthat attól, hogy ezt valamilyen módon, akár az orvosi kamara, akár az orvosi rendelőjét felügyelő helyi ANTS megbünteti. Tehát ha nincsen szabad szakmai véleménynyilvánítás, mert ennek nem lehet teret adni, volt arra példa, hogy a Szülészeti Nőgyógyászati Szakmai Kollégium fette meg azokat az orvosokat, akik kiálltak az otthonszülés mellett, akkor nem lehet érdemben a nyilvánosság előtt szakmai vitát folytatni. Mert nyilván nem az a probléma, hogy különbözek a vélemények, hogy másképpen látják az orvosok akár, vagy bárki, aki ebben szakember. Ez nagyon fontos lenne, és ebből sokat lehetne tanulni, mert ez közel nem arról szól, hogy valaki mellette van, vagy ellene van, és az otthonszülés nem az otthonszülésről szól, hanem a szülészes ellátó rendszerről szól, ahova én, mint nő bekerülök, és látom, hogy milyen lehetőségem van, és a saját lelki, fizikai, érzelmi habitusomnak megfelelő szolgáltatást szeretném kiválasztani, és ennek a szolgáltatásnak egy része az, hogy én megválasztatom azt, hogy bábával otthon szeretném világra hozni a gyermekemet, nem minősítve ezzel természetesen azokat, akik nem ezt választják, mert ez talán már mindenhol elhangzott 150-szer ez a mondat, hogy ott jó szülni, ahol biztonságban érzem magam, és ez a biztonság mindenkinek mást jelent, és máshol jelent biztonságot.
0: És picit a mikrofon témához kapcsolódva.
5: Sziasztok.
0: De hogy még a telefon letétel után, tehát a témához kapcsolódva, hogy egész egyszerűen ez egy működés módról is szól, azt gondolom, ami most zajlik. Ez pedig arról, hogy lehet-e ezekről a kérdésekről beszélni másképpen, mint ahogy nagyon hosszú éveken, évtizedeken keresztül beszéltünk ebben az országban. Be lehet-e vonni a szülőket, be lehet-e vonni kvázi a nem orvosi diplomával rendelkezőket abban, hogy mi történik velük, mi történik az életükkel, az egészségükkel, hogyan szülnek, hogyan halnak, hogyan védik magukat, hogyan fejlesztik az egészségüket. Tehát, hogy tudunk egy olyan kultúrát kifejleszteni ebben az országban, akár a védőoltások tekintetében, akár a szülészet tekintetében, ahol egyfajta partneri viszony alakul ki az orvosok és a nem szakemberek között. Hiszen azért alapvetően a nem szakemberekről szól ez a dolog, és az orvosok azok, akik ezt segítőként kellene kísérjék.
1: Virág, te beszéltél előbb a jogi környezetről, egy kicsit ismertetnéd, hogy most mennyire fogja az otthonszülést a jogszabályi környezet? Most azt hiszem, hogy konkrét tiltás erre nincsen,
3: ez nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen konkrét tiltás.
1: Indirekt módon próbálják ezt szabályozni, és úgy próbálják megfogni ez a gondotlan veszélyeztetés, a szándékos veszélyeztetés.
3: Pontosabban nem próbálják szabályozni, mert nem szabályozták, nincsen jogi tiltás, ezt... ezer éve mondjuk, vagy mondják jogászok, tehát hogy ez nem is kérdés. Igen, tehát hogy nincsen tiltás. Nyilván a szabályozás jót tett volna ennek az ügynek. 22 éve folyik erről bármiféle diskurzus. Az a szülésznőgyógyász orvos, aki ezt elindította Magyarországon, oda fajult ez a 22 év, hogy ma ő előzetes letartóztatásban van, és számomra az a nagyon erős kérdés, hogy az az állam, ami 22 évig nem figyeli, vagy nem reagál arra a társadalmi szükségszerűségre, hogy van nőknek olyan csoportja, akik ezt szeretnék választani, hogy otthon, vagy születésházban kívánják megszülni a gyermeküket, elmulasztja szabályozni ezt a kérdést, az ő felelőssége hol áll meg. Tehát, hogy a bábák valóban rendezetlen jogi környezetben működtek, de nem azért, mert ők folyamatosan kezdeményezték, folyamatosan engedélyt kértek a tevékenységükre. Ez egy 22 éves, azt kell, hogy mondjam, harc, fölösleges harc, mert ugye ennek nagyon szép jogszabályi környezetet lehetett volna teremteni. Nyilván megvolt az érdek, hogy miért nem, de hogy... és én ezt jogilag rendkívül aggályosnak, és akkor finoman fogalmazom, tartom, hogy kettős mérce van. Tehát, hogy látunk-e olyat, hogy a kórházban történt bármilyen esemény után, és ezt mondom úgy, hogy én nem ismerem most a konkrét ügyet és ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, én nem vagyok ebben eljáró ügyvéd, de hogy soha nem láttunk ugye olyat, hogy egy kórházban történő bármilyen orvosi műhibe után őrizetbe vegyenek, vagy előzetes leszármazottatásba kerüljön egy szülésznőgyógyász. Tehát a bábákat, akik otthonszülés kísérésében részt vesznek, nem védi meg semmi, mert se jogszabályi környezetük nincs, se nincsen mögöttük egy orvosi lobby, nincsen mögöttük egy kamara, ami őket megvédeni egy ilyen helyzetben, és ez most ebben a konkrét esetben kristálytisztán látszik. És ezt én nagyon félelmetesnek gondolom, mert amúgy is azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalma az embereknek nem olyan erős, de mondjuk egy ilyen történetet látva, hát ez nem...
1: Igen, de megosztanak a véleményeket, azért elég erőteljes, ellentétes véleményeket is lehet hallani, most nem csak az orvos lobby, hanem most nem azt mondom, hogy valaki tudatlan, hanem valaki másképpen gondolja ezt, mondjuk számos olyan barátommal beszéltem, akik azt mondták, hogy hát ezt nem is tudják elképzelni, mindkét gyereke olyan körülmények között született, hogy ha nincs ott orvos a közelben, akkor mind a kettő gyermek.
3: Ezt előszeretettel szokták mondani, és egy kicsit, ez egy nagyon fontos ér. Én meg azt gondolom, én is el tudnám mondani, nyilván mindenki el tudnám mondani, hogy ha nem otthon szül, akkor milyen rosszul jár a kórházban, szülés fordítva. Itt nem a kettőnek a mérlegre tevéséről van szó, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezt maximálisan tiszteletben kell tartani, hogyha valaki a kórházi körülményeket választja. Egyik sem jobb a másiknál, de az én szülésem, vagy az én életemben, én vagyok a döntésemben, én vagyok a kompetens. Tehát én el tudom dönteni, természetesen segítséggel, megkérdezve szakembert, információkat begyűjtve, hogy nekem mi a jó, nekem mi a megfelelő. És én abban kérek segítséget, hogy én otthon szeretném a gyermekemet megszülni, akkor ehhez biztosítsák nekem a feltételeket, arról már nem is beszélek, hogy ugye azokban az országokban, ahol ez lehetséges, ott ezt a társadalom biztosítás által finanszírozott dolog. Tehát én fizettem a járulékomat, és én miért nem lehetett, tehát miért nem volt ez támogatott tevékenység, és még egy dolog, persze, ez nagyon fontos, és ahogy a kórházban is nagyon sokszor az orvos megmenti meg, nem tudom, sok ilyet hallunk, és ez rendben van, ha nincs ott az orvos, akkor már nem élnem a gyerekem, vagy nem tudom.
2: Nem tudom, hogy rendben van-e, én nekem is ezt hallom nagyon sok helyről érvként, és akkor azon gondolkozom, hogy ha tényleg ennyi gond van a kórházakban, hogy ennyi gyerekkel, meg ennyi anyával van olyan baj, hogy meg kell menteni, míg az otthonszülésnél erre szinte soha nem találkozunk, csak azt a pár esetet tudjuk, amit a média fölkapott, akkor ez is bizonyíték arra, hogy ott valamit nagyon meg kéne változtatni, ha tényleg ennyi nagyon nagy baj van a kórházban.
1: És ez most szerintetek itt a média, hogy magát fújja fel ezt a történetet ennyire, vagy pedig valamilyen szinten próbálják irányítani ilyen hátsó orvosok? Mi a tapasztalatot? Hát gondolom, hogy itt azért úgy jól körül határolható, hogy kinek az érdeke az, hogy a kórház szülésnek a kizárólagosságát próbálják nyomni itt a...
2: A sajtóügyeket ezt szokott, most már egy ideje én csinálom, és az a tapasztalatom, hogy vannak olyan médiumok, vagy tehát olyan helyek, ahol akár hogy is foglalkoztak a kérdéssel, ha nagyon negatívan is, de lehet beszélgetni, és lehet információkat adni, és ott változik is a megközelítés. És vannak olyanok, ahol bármit csinálunk, ott érezhető, tapasztalható, hogy pénz van a dolog mögött.
0: Halló!
6: Szervusztok, én Györfi Szabolcs vagyok, és van három kislányom, és nagyon érdekel ez az egész dolog, és az lenne az én kérdésem, régóta figyelgetem ezt az egészet, hogy mi a farmakrácia indoka, vagy mi az érdeke arra, hogy belül tartsa a kórházakban a szülést?
0: Ezen talán túl sokat nem kell töprengenünk, hogyha a magyar orvos fizetéseket megnézzük. Tehát ugye a magyar orvosok elvándorlása volt megfigyelhető az elmúlt években. Ez annak köszönhető, hogy a sokszorosát keresik bármelyik nyugat-európai országban. Na most azt is tudjuk, hogy mennyibe kerül ma egy gyermek szülése akkor, ha a választott orvosnál szeretnénk szülni. Ugye gyakorlatilag a mai szabályozás az orvosok anyagi díjazását azt a szülőkre bízza olyan módon, hogy van egy teljesen természetes, nagyon nagy arányú paraszolvencia.
6: Nagy is a motiváció erre.
0: Hát óriási a motiváció, ugyanis a szülésznőgyógyász szakma a legjobban fizetett orvosi réteg közé tartozik, tehát abban a pillanatban, hogyha komolyan gondoljuk, hogy motiválni akarjuk a szülésznőgyógyászokat anyagi értelemben a változásokra, akkor el kell gondolkozni azon is, vagy a döntéshozóknak el kell gondolkozni azon is, hogy milyen módon fogják kompenzálni azt a kieső, azt a hatalmas kieső bevételt, amit ők jelenleg a szülő ágyak mellett be tudnak hozni napról napra.
6: Köztisztán pénz.
2: Itt nem, és ez is egy tétel, és van egy szerintem még nagyobb tétel, az pedig, és az nem a kórházban tartásról szól, hanem hogy a kórházon belül ne a bábákkal kísért háborítatlan szülés terjedjen el, mint sokfelé. Ugyanis, ha az terjed el, és csökkenni fog a beavatkozások száma, akkor nagyon sok pénz vagy forgalom esik ki azoktól a cégektől, akik eladják a gyógyszereket, eszközöket, akármit, például a szülészeteknek. Tehát ezt ki lehet számolni, hogy egy gátmetszés csak, aminél a Magyarországon az először szülőnőknek a 95%-a esik át, hogy ott milyen eszközök, milyen fájdalomcsillapító és mi kell, és az mennyibe kerül, és ez csak a gátmetszés, és akkor végig lehet venni a császármetszés, stb.
6: Roxitocin és egyebek,
2: igen. Így van, úgyhogy rengeteg pénzről van szó, és ez talán még nagyobb, mint amit az előbb
6: hallottam. Hát borzongató. Nagyon szépen köszönöm. Szép estét.
2: Nincs mit, köszi. Szia.
7: Köszi. Akkor felnyomok egy kis zenét, tartunk egy kis szünetet, mindjárt jövök vissza.

0: Tilos Rádió FM 90.3, 215-37-73, Bádog Dob műsor, és folytassuk akkor a témát.
1: Közben végignéztem itt a cseten a beérkező hozzászólásokat, és egyfajta ilyen propaganda műsorra próbálnak bennünket megvádolni, vagy gyanúsítani. Próbáltam nőgyógyász szakorvos keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. Próbáltam orvosszakértőt keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. És most se telefonál be egyetlen egy orvos, vagy a másik oldalról, aki a saját véleményét megerősíteni, ami mondjuk azért köztudott, szóval azért akárhogy is nézzük, nem ez a vélemény szokott azért szignifikánsan megjelenni a sajtóban, ami most ebben a műsorban elhangzik.
2: Egész rendes, hogy így próbáltad felépíteni a műsort, mert tapasztalatunk szerint azért a másik oldalról ez nagyon sokszor nem történik meg. Tehát én számtalan oltási műsort hallgattam végig az elmúlt 10 évben, ahol esze ágában nem volt mondjuk a közszolgálati médiának behívni valakit a másik oldalról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy jelzésértékű dolog, hogy itt most mi ülünk hárman ennél az asztalnál, és nem más.
1: Igen, mondjuk a megjelenést is én is úgy láttam, mert akármennyire figyeli az ember a média megjelenését ennek a témának, azért nem ez az álláspont szokott megjelenni.
3: Jó, de azért, bocsánat, még az jut eszembe, ez az egyik oldal, mert én nem nagyon szeretem ezt az egyik oldal, másik oldal, mert azért én nem, tehát nem látok, ezt szerintem nem visz jó irányba igazából, mert mind a kettőnek, mindegyik oldalnak van létjogosultsága. Tehát, hogyha úgy tekintjük akár a szülészetet, vagy akár mondjuk ezt az egész oltás kérdést, hogy ez egy szolgáltatás, és ez egy szolgáltatás felém, mint önálló felelősséggel bíró állampolgár felé, akinek vannak információ, és én ezek tudom, hogy mit választok ezek közül, akkor ez egy paletta, amin megjelenik az otthonszülés, megjelenik az, hogy én a védőoltások közül csak egyet vagy kettőt választok, vagy egyáltalán nem választok, vagy mindet választom. Tehát amikor az állam és maga a jogrendszer is feltételezi azt, hogy én felnőttem. És nekem a problémám az, hogy ez még mindig nincs, tehát a jogrendszerünk nem alakult át, és ezek ilyen nagy szavak, rendszerváltás ide vagy oda, hogy engem felnőtt, felelősségteljes állampolgárnak tekintsem. Nyugat-Európában a jog olyan irányban fejlődik, hogy sokkal több terhet ró, hogy így mondjam, az egyénre, mint felelősséggel bíró állampolgára, és nem büntet, és nem szankcionál, és nem retorziókat von maga után bizonyos cselekmény. Ha otthon szülök, akkor tulajdonképpen akár még bűncselekmény is indulhat ellenem is, és a bába ellen is, aki ezt kíséri. Ha nem oltatom be a gyerekemet a kötelező védoltásra, akkor akár bűncselekmény is indulhat. Indult is néhány, így van. Ami hát, hogy finoman fogalmazzak, ez...
2: Hadd mondjam, hogy mire gondoltam én oldalak tekintetében. Igen. Arra az oldal, aki nem akar változást, és aki most elég sok erőt és energiát próbál mozgósítani az irányba, hogy maradjanak a dolgok, és azok, akik bent tartják a gerébágnást most még 60 napra. És a másik oldal az, aki azt gondolom a szakma nagy része és a társadalom nagy része, aki mind a mellett, hogy otthon szüléssel egyetért, vagy nem, de hogy próbál egyfajta gondolkodó jelenlétben lenni.
3: És tehát, van egy olyan réteg, aki lavírozik, bocsánat, aki majd ha szabályozzák, és lehet, akkor azt fogja mondani, hogy hát én régen mondtam már, hogy ezt támogatom. Tehát aki nem szólal meg, és ez szerintem nagyon rossz. Tehát, hogy ez az, amit mondunk, hogy nem lehet nyilvánosan kirakni a véleményemet, és azt mondani, hogy én ugyan kórházban vezetek leszüléseket, nem értek ahhoz, hogy mi történik az otthonszülésnél, félek tőle, nem tudom ennek a módszertanát, nem tudom, hogy zajlik, de van létjogosultsága, beszélni kell róla.
2: Egyébként azt gondolom, hogy nem az otthonszülésről vitatkozunk, hanem arról beszélünk, hogy hogyan szüljenek a nők.
1: Nem.
2: De hogy vitatkozhatunk is.
1: Bocsánat, csak azért azt ne sugalljuk most, hogy Gerébe Ágnes szerintem nem a úgynevezett másik oldal helyezte most előzetes letartóztatásba. Ez egy jogi folyamat, ez gyakorlatilag bárkivel így meg.
3: Sajnos
1: volna.
3: Nem. Tehát a probléma az, hogy nem sajnos nem. Tehát, hogy ez nem történt meg bárkivel, ez vele történt meg valamiért, ugye? Egy olyan emberrel, aki otthonszüléseket kísér ebben az országban 20 éve.
1: És
3: 20 éve, hát igen, mert 20 éve próbál mindenféle kapun bejutni az ügyben, hogy legyen szabályozás. És nincs. És nem tudnak, ugye ez, tehát hogy attól, hogy szabályozva lesz ez a kérdés, azt gondolom, nem lesznek a nők többen, akik otthon szeretnének szülni. Ezt is látni kell, aki ma Magyarországon, vagy akár 5 éve, akár 10 éve otthon akar szülni, pontosan tudta, hogy szabályozatlan a jogi környezet, pontosan tudta, hogy Igen, milyen viszonyok
1: azért
3: között?
1: Ne felejtsük az igazságszolgáltatásnak a tehetetlensége nyomatékát is, úgyhogy azért lehet, hogy egyfajta bírói tudatlanság, és vagy nem tudatlanság, hanem információ hiány miatt értek alá ezt a előzetes letartóztatás meghosszabbítását.
3: Bocsánat, ez nem mentség, engem sem ment, ugye ezt tudjuk a jogi eljárásokban a jog nem tudása. De még egy dolog.
1: Nem tudás, hanem a háttér nem tudása. Szóval azért azt is nézni kell, most akárki is nézzük, itt haltak meg. Nem tudom, most pontosan annyira nem követtem nyomon az ügyet, de tudom, hogy történtek azért itt halálesetek, és meg is történt most is egy komoly...
3: Azt akkor mondjuk el legalább a Tilos Rádióban, hogy amiért a Gerébe Ágnest október 5-én őrizetbe vették, mert elindult egy szülés a szülésházban, és egy nem tervezett otthonszülés, és újra kellett éleszteni ezt a kisbabát, bekerült a kórházba ő, és bekerült a kórházba az édesanyja, ez a kisbaba otthon van, és jól van. Azt most mondjuk el itt, mert ezt például nem tudom, hogy hol írták le, vagy hol hangzik el, hogy nem történt szerencsére tragédia.
1: Én
3: mindenki
1: nem vitatkozom,
3: jól van.
1: Csak próbálok más oldalról megvédeni.
3: Értem, csak hogy például
1: dolgot.
3: Ez már nem érdekli a médiát. Tehát nekem a problémám többek között az, hogy az marad meg az emberek fejében, hogy majdnem tragédiával végződött, nem tudom, és megint
1: azt gondolom, azt is hogy, ez... kell, hogy ellene már fújt egy eljárás, és azt hiszem, hogy eltiltás hatály alatt, és hát ez nem vagyok benne biztos.
4: Olyan,
1: de...
4: és olyasmi miatt tiltották el, amit nem csinált.
1: Jó, de már... akkor is, hogyha a jogi részét nézik, akkor mégis eltiltás
4: nem, az hatály jogi rész, el... ez jogi rész, tehát olyasmi, és ez egyébként abban az ítéletben, az eltiltásban is szerepel, hogy az otthonszülés az ítéletnek nincs köze. Ott az történt, hogy nem találtak összefüggést annál az eljárásban, nem találtak összefüggést a kisbaba károsodása és a szülésnél jelenlévők szakemberek tevékenysége között. Első fokon föl is mentették, és aztán a másodfokon, ahol ilyen kis bizonyos szakértőket, akik mellette voltak, kizárták, nem tudom, tehát ilyen kis játék után kapta ezt a 3 év eltiltást, ami azért volt, mert egy protokollt nem tartott be, de nem volt annak köze a baba károsodás, igen, az nem bizonyosodott be. És akkor a szülésznőgyógyász tevékenységtől eltiltották, amit ő már nagyon sok régóta nem gyakorol.
1: Akkor nem gyakorolt. Tevékenységnek minősül,
3: bábaként volt jelen.
4: Ami Magyarországon, Magyarországon, ha valaki törvényt szeget, az az állam, aki nem alkotta meg annak a kereteit, hogy a bába kaphasson engedélyt. Tehát ez egy cinizmus a szakma részében.
1: De ugyanazt csinálta azért, mint hogy a szülésznőgyógyász lenne.
4: Nem,
1: azért
4: nem.
3: Nem ugyanaz. Ez a két dolog nem ugyanaz.
1: Jó, de fejtsük végig az egészet, hogy értsék.
4: A szülésznőgyógyász tevékenysége, az, amitől el lett tiltva, az a mai szabályozás szerint egy kórházi fekvőbeteg ellátáshoz kötődő, komplikációkat elhárító, műszeres és műtéti háttérrel rendelkező orvosi tevékenység. A bábának nincsenek ilyen kompetenciái, ő az élettani szülést kíséri, bizonyos komplikációkat elháríthat, és bizonyos esetekben pedig gondoskodnia kell az orvosi és műtéti jelenlétről. Ez két nagy különbség van. Az utóbbi, a bábai tevékenység valóban nincsen körülírva Magyarországon, és nincsen szakmakódja, de ez nem a bábák és ezt a szülészeti módot választó szülők hibája. Itt a mindenkori magyar állam, meg azok a lobbyerők, akik ebben erős befolyást gyakorolnak, ez az ő hibájuk.
3: Egy dolgot még azért mondjunk el, hogy pontosan ezért, hogy ebben ne lehessen belekötni, a Gerébe Ágnes elvégezte a szülésznőképzőt is. Nem olyan rég diplomázott, ha jól tudom. Tehát, hogy
1: jó,
3: nem csak orvosi diplomázott.
1: Tehát az olyan dolog, mint hogyha jog mellé elvégzem az államigazgatási főiskolát, hogyha kizárnak a kamarából, és akkor erre hivatkozok, hogy én most itt csak gyakorlatilag...
3: Lehet hasonlóságot mondani, de,
1: igen, bocsánat, csak
3: de ezt... hogy ő nem is... Akkor mondhatunk egyébként, példálozhatunk a szakmánkkal. Ő ügyvédként nem járhatott el, de attól, hogy én nem vagyok ügyvéd, azért még megfogalmazhatok olyan esetekben. Nem gondolom, mindegy. Most
1: jó, persze, csak érted.
3: Még egy fontos dolog van ezekben a jogi eljárásokban, ami igaz az oltások ügyében is, és azt látom, hogy az otthonszülés ügyében is, hogy ugye a szakértők adnak egy szakmai véleményt, hogy ő hibázott vagy nem hibázott. Most az a nagyon nehéz ebben, hogy az otthonszülésnek van egy módszertana, ami más, mint a kórházi módszertan. Más a kórházi protokoll, és más az otthonszülés protokollja. Egy nagyon fontos, hogy ezt a protokollt nem a Gerébe Ágnes és nem a magyar bábák alkották meg, nyilván hozzátettek. De ennek a Nemzet Egészségügyi Világszervezet által kidolgozott nemzetközi protokollja van. Ők ez alapján járnak el. Na most, amikor azt mondja egy szakértő, egy magyar szakértő, hogy ő hibázott, mert az otthonszülésnél nem azt csináltam, amit a kórházi protokoll szerint csinálni kell, akkor ez nyilván az ő szemszögéből igaz. de egy kórházi protokoll szerint nem lehet eljárni egy otthonszülést. Tehát a két protokoll van is hasonlóság, de nem ugyanaz. Most nincsen olyan orvos szakértő, aki értene az otthonszülés protokolljához, és aki ezt vizsgálná meg. Ezért van az, hogy a külföldi szakértő, aki egyébként az otthonszülésben jártas, és tudja, hogy mi ez a protokoll, azt mondja, hogy nem hibázott. És itt van a hasonlóság például oltás és otthonszülésben, hogy ide jön a magyar orvos szakértő, és azt mondja, hogy bűnös az a szülő, aki nem oltatja be a gyerekét, és igenis elköveti a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt, és ide jön a külföldi orvos szakértő, aki azt mondja, hogy nem bűnös, mert felelősen gondolkodik, és jól döntött, hogy nem adta be ezt a magyar bíróság nyilvánvaló, a magyar orvos szakértő véleménye alapján
1: fog dönteni. Az kapcsolatban ott
3: voltak ilyenek.
1: Tudod, ott konkrétan ott jogszabályi kötelezettség az oltás.
3: Igen, tehát nagyon beadása, szürke.
1: Nem, ott azért a jogi környezet,
3: ott a jogi környezet szürkebb keresztmetszet, így van, de van lehetőség ott is az egyéni oltási rendkérésére, van lehetőség a felmentésre, lenne lehetőség, csak nem élnek vele. Ez egy másik műsorban is beleférő téma, hogy valami miért nem. Csak ezt mondom, hogy nagyon nehéz a...
0: Halló, halló, egy pillanat. Ha a rádiót szól közben, mert hallottam itt a... Mert akkor halkizsle, kérlek.
5: Már nem hallhatod.
0: Oké, kösz. Csak még a végét elkaptam. Viszont meg.
5: Hogy halljátok már, amit mondom?
1: Igen, igen, halljuk.
0: Abszolút.
5: Hogy igen, ez tényleg egy másik műsorba kellene beleférjen, ezért az én fejemben is, de ha már így azt mondod, hogy erre van lehetőség, hogy egyéni oltásrendet kérjünk, törvénykeretek között, akkor ezt mondjátok már el, hogy mégis hogy.
2: Nagyon szűk a törvény által meghatározott lehetőségi spektrum. Tulajdonképpen akkor kérhetsz egyéni oltási rendet, hogyha valamiféle olyan betegsége van a gyereknek diagnosztizálhatóan és kimutathatóan, ami egyes oltásokkal, vagy akár több oltással szemben is komplikációt okozhat. Na most itt megint a nemzetközi gyakorlat és a hazai gyakorlat különbözőségéről kell beszélni. Európai szinten nagyon sok ilyen betegség van. Magyarországi szinten gyakorlatilag nem nagyon tudok, vagy ritkaság az olyan különleges genetikai rendellenesség, vagy betegség, alapbetegség, amikor nem oltanak. Tehát amíg egy nyugat-európai oltási rendben elmész a saját gyermekorvosodhoz, és egy egyéni oltási naptárat építetek fel az általános ajánlás alapján, ami arról szól, hogy a saját szociális helyzeted, a gyermek genetikai és minden egyéb ismerete birtokában átbeszéled a gyermekorvossal, hogy melyik oltás nagyjából mikor kerüljön beadásra, mi az, amire esetleg plusz szükség van, mi az, amire nincs szükség, még akkor is, ha az ajánlásban benne van, addig a magyar rendszer teljesen másként működik. Tehát itt ugyancsak egy olyan központi, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen, és most nem a politikai értelemben mondanám, de hogy egy ilyen szovjet rendszer működik, ahol egészen egyszerűen van egy központi bizottság, aki eldönti azt, hogy a magyar gyermekeknek mire van szüksége, és ezt 99,9%-ban be kell vasalni. Na most ebben akár még mondhatnánk is, hogy rengeteg jó van, hiszen rengeteg oltott gyerek lesz, viszont el kéne gondolkoznunk azon, amiről mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 12 évben, hogy miért nem ez a gyakorlat a nyugat-európai országokban. Márpedig azért nem, mert itt is nagyon erősen megjelenik az üzlet. Tehát míg Magyarországon elég 12-14 embert meggyőzni arról egy-egy gyógyszergyártónak, hogy be kell vezetni egy oltóanyagot, és ennek a megfelelő szakmai előkészítését meg is teszik, addig Nyugat-Európában meg kell győzni gyakorlatilag a teljes gyermekorvos társadalmat. Mivel az orvosnak van felelőssége a döntést illetően, tehát ő fog szembenézni a szülővel, és azt mondani, hogy kedves anyuka, apuka, én ezt javasoltam, de mégis ez és ez történt. Vagy nem adtuk be, és ez történt. Az orvos sokkal tájékozottabb, felelősebb, és a gyógyszergyártónak is sokkal komolyabb szakmai követelményeknek kell megfelelni. Magyarországon ez nem így működik, és ami nagyon fontos párhuzam az otthonszüléssel kapcsolatban, hogy nagyon jó lenne visszarakni ezt a kérdést tudományos mezőre. Tehát mi az elmúlt 8-10 évben rengetegszer beszéltünk arról, hogy igen, legyen ez egy tudományos vitatárgya, nem lett. Az otthonszülésnél, vagy a háborítatlan szülésnél nem arról van szó, hogy valamiféle klik, vagy valamiféle szekta próbál tudománytalan módon változtatásokat elérni a szülési rendszerben, hanem arról van szó, hogy egy tudományosan nagyon jól alátámasztható, és a kórházinál semmivel sem kockázatosabb rendszert szeretnének felépíteni és elérni. És azt gondolom, hogy az a fajta harag, ami bizonyos emberekben működik a Gerébe Ágnessel kapcsolatban, az egyrészt abból fakad, hogy az Ágnes az, aki szülésznőgyógyászként és pszichológusként felvállalta azt a missziót, hogy visszaadja a nők territóriumára, vagy visszarakja a nők territóriumára a szülészetet, és ez nagyon sokak érdekét sérti, mint ahogy egy szabad és nyugat-európai típusú oltási kultúra felépítése is szintén hatalmi és anyagi érdekeket sért.
6: És nem beszélve egyébként az embereknek a gondolkodás módjáról, akik rettenetesen ellene vannak, ugye az esetek többségében. Hello.
5: Jó napot!
6: Hello.
5: Hozzá lehet szólni a műsorukhoz?
1: Persze.
5: Én az oltással kapcsolatban szeretnék megszólalni.
6: Mondja, adásban van.
5: Adásban vagyok? Jó, lehagytottam, szóval én már nem hallom. Ez így jó, mert így bátrabb vagyok. Tehát én, amit mondtak arról, hogy az oltás az liberálisabban van szabályozva Nyugat-Európában, és hogy ennek valószínű, a mi merev szabályozásunknak valószínű, hogy az üzleti okai vannak, ebben biztos vagyok, hogy nem így van. Tehát a mi merev szabályozásunk az még a szocializmusból eredt, amikor üzleti szempontok nem voltak. És éppen, hogy abban lenne üzlete a gyógyszergyártó cégeknek, hogyha mindenkinél kötelező lenne, és ahol az üzleti szempontok erőteljesek, az általában Nyugat-Európa. Tehát ez itt egészen másért van. És nem csak a egyén felelőssége számít. De nem csak az számít, hogy az én gyerekem abban a betegségben ne betegedjen meg, hanem az is számít, hogy bizonyos járványok ne alakuljanak ki. Tehát azok, akik nem oltatják be a gyerekeiket, azoknál elég nagy valószínűséggel bizonyos betegségeket nem fognak elkapni a gyerekek, mert nincs járvány. De azért nincs járvány, mert egy csomóan beoltatják. És azt mindenki tudja, hogy az oltásoknak van káros mellékhatása, még egy teljesen egészséges gyereknél is. És szíve szerint senki nem oltatná be a gyerekét, és mindenki azt mondaná, hogy nem oltatom be, de ne is legyen beteg, ne legyen járvány, ne létezzen. De attól nem létezik, hogy rendszeresen oltatták az embereket.
6: Ez ennyire szerintem nem egyszerű, hadd mondjak valamit, mert néhányan beoltatnák magukat akkor is, hogyha nem kötelező, és beoltatnák a gyerekeiket. A másik része meg ez, hogy itt merev szocializmusból örökölt szabályozás vagy üzlet van, arról én azt gondolom, hogyha öröklünk egy merev szabályozást, az esetleg kedvez az üzletnek valami módon, és a monopól jellegének még hozzá. És ezen az üzleti részről se akarnak esetleg változtatni.
2: Teljes egyetértés, tehát én is azt gondolom, hogy ezt a szocialista rendszerből örököltük, és nagyon-nagy örömmel haraptak rá azok a gyógyszergyárt. Igyekszem, tehát megyek sorban. Megyek sorban akkor, jó? Tehát az első az, hogy a szocializmusból örököltük valóban, és úgy is működik. Tehát pont azok a rendszerek, ugye, amik a szocializmusban sem működtek, tehát az ellenőrzése, a független ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés, hanem egy önellenőrző rendszer működik, ez van most is az oltások területén. Az üzleti érdek pedig sokkal kevesebb reklám és marketing költséggel tud működni akkor, amint mondtam, hogyha néhány embert kell meggyőzni az országba, tehát nem kell, nekem rengeteg barátom, meg ismerősöm élt meg volt kint, akik azt mesélik, hogy hétről hétre gyerekorvosként rendkívül nagy mennyiségű marketing és propaganda anyagot kapnak, hogy meggyőzzék őket, ez nagyon drága üzlet. Magyarországon erre nincs szükség, sokkal egyszerűbb módon meg lehet győzni.
5: Hát az oltások tekintetében nincs szükség, egyébként ugyanúgy működik más gyógyszeretnél nálunk is.
2: Így van, és azt is gondolom egyébként, hogy a gyógyszerek sem rosszak vagy jók, és az oltások sem rosszak vagy jók, hanem egész egyszerűen ezeket lehet jól használni, vagy lehet rosszul használni. Amiről mi beszélünk, az a használata a védőoltásoknak. Na most, amiről ön beszél, ugye a nyájvédettség kialakítása, amiről ugye azt tudjuk, hogy a szakirodalom olyan 60-70% közé teszi azt, amikor nincsenek járványok. És azt is nagyon fontos végig gondolnunk, hogy milyen betegségekről beszélünk. Mert ha tetanuszról beszél, ugye ez nem egy fertőző betegség, de nagyon súlyos. Mi abszolút egyetértettünk a tetanuszoltás jelenlétével a rendszerben. De tudunk olyan oltásokat mondani, hadd ne említsem a múltkori H1N1 járványt, ahol, mint tudjuk, a WHO részvételével egy óriási gyógyszergyári korrupciós történetről volt szó.
5: Ez egy hisztéria volt, és nem a szocializmus területéről. Én nem védem a szocializmus, de nem Kelet-Európából ered. Tehát nem ebből a dologból, az egy nyugat-európai tényezők által támogatott hisztéria volt.
2: Ez így van,
5: nem a biztonságra való törekvés, tehát már meg, mert eszembe jutott, tehát lehet, hogy túlzott biztosítás, de tényleg nem onnan jön. A magyarországi hozzáállás a védőoltásokhoz, a gyermekvédőoltásokhoz, az nem az üzleti szempontból eredőleg, onnan jön, hanem egyfajta túlbiztosított rendszer.
2: Ennyien szólva túlbiztosított, másrészt pedig nagyon-nagyon sokáig korszerűtlen is volt. Tehát én most sorolhatnám azokat a védőoltásokat és azokat a védőoltás fajtákat, amik Nyugat-Európában már nem voltak adhatóak, és nálunk mindenféle gond nélkül adták, mert nincs visszajelentési rendszer. Hivatalosan létezik egy magyar jelentési rendszer szövődményekről és mellékhatásokról. Ugye az a tréfás ebben, hogyha bármelyik oltóanyagnak előveszi a hivatalos gyártói papírját, amiről tudjuk, hogy a gyártó ugye a saját vizsgálatai alapján állítja ezt ki. Ezek viszonylag alacsony mellékhatási szövődményrátát tükröznek. A nemzetközi utánkövetéses vizsgálatok azok általában sokkal reaktogénebbnek mutatják az oltóanyagokat. Nos, ha előveszi ezt a papírt és összehasonlítja azzal, hogy Magyarországon az adott védőoltás mennyiségre mennyi jelenik meg ezekből, akkor azt fogja tapasztalni, hogy semmennyi. Tehát gyakorlatilag a magyar gyermek genetikájából fakadóan soha nem reagál a védőoltásra kórosan. Nincsenek nálunk komoly mellékhatások, szövődmények. Én is jajogatni szoktam rajta egyébként, tehát ebben teljesen egyetértünk.
5: De azért a Magyarországon volt gyógyszerhatás, és a gyógyszereknél ugyanúgy itt voltak a mellékhatások attól, hogy az még magyar gyógyszer volt. És a mellékhatásokat nem igazán tudták másképpen megcsinálni, mint hogy kipróbálták, hogy itt tartani, mert eleve voltak a tettek. Tehát nem voltak ezek olyan szakszerűtlenül leszabályozva.
2: Hát ha mondjuk a tavalyi H1N1-ről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy azt a teljes vírusoltást, amit Magyarországon az Omnivest keresztül nyomott, azt szakmailag 4 év alatt, de 2 év alatt egészen biztosan tilos használni. Ennek ellenére ugye az az üzleti lobby, aki Magyarországon is tevékenykedett, keresztül nyomta azt, hogy egy bizonyos kórházban, most hadd ne említsem, hogy melyik kórházban, egy bizonyos nagyon híres kórházi főigazgató segítségével, ez a védőoltás gyakorlatilag egészen kisgyermekeknél messze a javasolt életkor alatt alkalmazásra került, és 2-3 kisgyermek tesztje alapján kiajánlották ezt a védőoltást az összes magyar kisgyermeknek. Hogyha én erről nem tudok úgy gondolkozni, hogy ez felelős, és sem úgy, hogy egy tudományosan megalapozott magyar magatartás.
3: Egy dolgot még én hagy említsek meg ezzel kapcsolatosan, hogy talán ez egy másik oldal egy kicsit, hogy azok az országok, ahol például egyéni oltási rend van, és ahol szintén, pontosabban, ahol vannak információk a szülőknek, a gyerekorvosának, védőnőnek arról, hogy ez a gyerek milyen fizikai lelki állapotban van, milyen szociális lelki környezetben él, akkor a szakemberek és a szülők együttesen dönthetnek arról, hogy a gyerek milyen védőoltást kapjon meg, és mikor. Azért az nagyon nehezen elképzelhető, hogy minden 6 éves gyerek ugyanolyan fizikai, szociális és nem tudom milyen állapotban van, ami indokolttá teszi, hogy ő május 4-én megkapja az adott védőoltást. Tehát nyilvánvalóan ez egy egyéni kérdés, mert azt, amikor egy gyermek egy bizonyos védőoltást megkap, ezt orvosok mondják, és hogy ez olyan, mintha egy fekete dobozba úgy reagál a szervezet, mintha egy fekete dobozba oltanánk be valamit, nem tudjuk, hogy mi fog történni. És a másik nehézség az...
5: Én nagyon vastag értelem, mert nem sok új oltás van. Tehát most azért a diptéria, a tetanusz, akkor a TBC elleni oltás, a kanyarú elleni oltás, ezek állati régiek is.
3: Ez így van, hát igen, lehet, hogy ezért is venne érdemes egy kicsit megnézni, hogy...
2: Rengeteg új oltás van, tehát több száz oltás van jelenleg kísérletezés alatt, és ebből jó néhány már bevezetési stádiumban, a rotavírustól kezdve a legkülönbözőbb...
5: Van olyan oltás, ami éppen a nyugat-európai nyitásnál lett szükség. várjunk, baktérium, és mégis influenzára hasonlít a neve.
2: Hemophilus influenza baktérium, így van, ez nálunk is kötelező 98 óta.
5: Igen, de az külföldön kötelező volt. Én akkor vittem a gyerekeimet külföldre, és emiatt be kellett oltatnom ezzel a gyerekeimet.
2: Melyik országba vitte?
5: Németország.
2: Németországban nincs kötelező védőoltás. Nagyon régóta ajánlott rendszer van.
5: Akkor ők... nagyon erősen ajánlott volt. Kicsit voltak.
2: Vagy itthon ajánlották nagyon erősen. Tehát ugye ők pontosan a nemzeti szocializmus tapasztalataiból és a mindenféle akkori orvosi történetből okulva nagyon óvatosak és nagyon nagy teret hagynak. Egyrészt a tudományos szabadságnak, hogy lehessen nyíltan beszélgetni. Erről Németországban az orvosok nagyon nyíltan beszélnek, és nem kell félniük attól, hogy bajuk lesz tőle. Másrészt nagyon vigyáznak arra, hogy milyen módon presszionálják a szülőket.
3: De azt ugye hallja ön, hogy nem a védőoltások ellen szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy kellő információval mi el tudjuk dönteni orvosi segítséggel, vagy a védőnő segítségével, aki szintén kellő információk birtokában van, hogy egy adott gyerekünknek az adott élethelyzetében milyen védőoltásra van szüksége. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, tehát hogy ez nem oltás ellenesség, hanem ez a felelősségvállalás megint, amit az egész egy órában próbálunk körüljárni, vagy feszegetni egy kicsit.
5: Ezt értem, hogy én... ezt tényleg értem, mert és erre van is példa, tehát kulancs ellen sem kötelező, az influenza védőoltás sem kötelező, meg amikor az ember külföldre megy, akkor sem kötelező, hogyha mondjuk távol-keletre megy, és lehet, hogy igazuk van, tehát az én már régen voltak kicsik, és nem igazán néztem ennyire kritikus szemmel. Az, hogy milyen oltásra lenne szükség, és milyenre nem. Mit tudom én, a difteriára az oltás ellenére is kialakulhat. De azt ne felejtsék el, tehát amikor át akarják venni a felelősséget egy országtól, tehát egy szervezettől, és a szülő kezébe akarják adni, akkor azt is kell tudniuk, hogy az a gyerek, és tényleg két gyereket neveltem föl, nem a szülőjé. Tényleg ha nem az övé.
3: De nem is az
5: már megtapasztaltam.
4: A diktatúrában az állami a gyerek, nem, a szabad világban pedig a szülőjé.
5: Azért a társadalomért. De egy biztos, hogy bizonyos kor után ezerszer kevesebb dolgot beszél meg velem, ezerszer többet beszél meg a
4: társadalom.
6: De az nem a társadalom, és egyelőre a társadalomnak nem tudom, hogy hol a kasszája, akitől fölvehetném például a ruházkodásának a támogatását, vagy a laptopjának az árát, vagy akármi csodát. Nem a társadalom.
2: Ez vissza egy nagyon rövidet, hogyha az ön gyerekének akár a védőoltástól, akár a védőoltás elmaradásából fakadóan baja lesz, és meghal, akkor ki fogja elgyászolni, az állam vagy ön? Ha baja lesz, és rokkantá válik, akkor ön fogja...
5: Ha baja lesz, és rokkant lesz, akkor én fogom elgyászolni, és mindenki más veszít, aki szerette volna, aki a szerelme lett volna, aki a gyereke lett volna.
6: Erről beszél. Azokért nem tudunk felelősséget vállalni, csak saját magunkért.
5: De tehát nem azt mondom, hogy a szülőnek nincs felelőssége, nem azt mondom, hogy lehetne nagyobb szabadsága a szülőnek, de nem lehet az állam felelősségét teljes mértékben, és az állam felelősségét és az állam jogkörét.
2: Ez egy szakmai és tudományos kérdés. Hadd válaszoljak meg a kedves hallgatónak. Tehát ez egy szakmai és tudományos kérdés. Az a baj, hogy Magyarországon a szakma kezéből vették ki ezzel a szovjet rendszerrel az oltásokat. Tehát itt ma nem a gyermekorvos dönt, és nem a szakma dönt. Mint ahogy láthatta a H1N1 esetében, a magyar orvosok 75-80%-a nem támogatta ezt a védőoltást. Nagyon hosszú és kemény munkába kellett a propagandának, hogy átnyomják. Ez egy tudományos kérdés kellene legyen, semmiképpen nem hatósági szabályzással.
5: Okay, tehát azok a tudományi intézetben az utóbbi időben leépültek, ez tény, amik nem voltak rosszak, tényleg nem voltak rosszak, és nagyon jó munkát is. És nagyon jó munkát végeztek,
1: azokat intézmények leépültek. Szeretnénk elbocsózni, mert véget ér a műsor ide.

0: Lékos oltásra. Tehát ez statisztika.
1: Tehát semmiképpen, és ezzel a szám statisztikával is van egy szörnyű nagy manipuláció, tehát halljuk azt, hogy 99, meg 98%, ezek hamis, maximum. Tehát ezek tudományhamisítási
0: történetek. És szerintem kétharmadnál nem lehet több.
1: 60-70% közé teszik a független vizsgálatok a nyájvédettség átoltottságát.
0: Átadjuk a szót akkor, kedves hallgató. Rövidre, mert mindjárt vége lesz
2: az adás. Én próbáltam oltást megtagadni, csak annyit szeretnék elmesélni arról, hogy mennyire racionális ez a rendszer, hogy amikor felajánlottam az egyéni oltási rend kidolgozása során, hogy magánklinikán megcsináltatom a saját pénzemből a kitertetet, amiből kiderül, hogy az oltás által kivédendő betegség esetleg volt-e már a gyerekemnek, és természetesen védette, akkor erre azt a választ kaptam, hogy megcsináltathatom, de attól még az oltást kötelező beadni.
1: Így van.
3: Igen, ezt köszönöm tudjuk, szépen. Hogy sajnos így van.
0: Köszi szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Szia.
4: Ez a fontos információ. Hát lehet, hogy az oltásokra még egyszer akkor visszatérünk, hogyha majd el tudtok jönni, mert úgy látszik, hogy nagyon érdekli a közönséget. Jogi környezet, megint térjünk vissza egy kicsit, hogy most mondtátok többen is, hogy a parlamentben meg különböző szakmai egyeztető fórumokon próbáljátok ezt a, most térjük vissza az otthonszülésre, ennek a jogi környezetét kialakítani. Ez most hogy áll, milyen stádiumban van, vagy hogy működik, van-e fogadókészség azon kívül, hogy vannak politikusi nyilatkozatok, vagy éppen elhallgatások?
5: Sokan szakemberek, jogászok dolgoznak hetek óta különböző kisebb csoportokban.
4: Nem helyek alakultak ki erre?
5: Nem sokára lesznek majd ilyen nagyobb fórumokon is megbeszélések. Azt szerintem már majd ilyen sajtóban is hallható lesz, látható lesz, alakul.
3: Az oltások tekintetében meg szerintem azt érdemes elmondani, hogy egy petíciót fogalmazott meg egy pár szakember és kívülálló civilek, akik szeretnének az országgyűlés felé, és ennek a petíciónak az a lényege, hogy legyen ránézve erre az oltási rendszerre, és változzon ezzel kapcsolatosan is a jogszabályi környezet, mert ez a szabályozás tulajdonképpen 1952-4-es törvény alapján van, és azt gondolom, hogy azóta már nagyon-nagyon sok minden változott, ami miatt érdemes volna ezt a jogszabályt, és pontosan ennek a védőoltásokra vonatkozó részét újra gondolni.
1: És még egyszer, tehát ez nem a védőoltások ellen szólok, hanem egy védőoltási kultúra, egy olyan több évtizedes demokratikus és tudományos tapasztalat alapján, amit Nyugat-Európában nagyon jól és hatékonyan használnak.
4: És vannak olyan orvosok is, akik ezt képviselik Magyarországon?
3: Nagyon sok orvos van, aki ezt képviseli, csak amit a Gábor mondott az elején, és ezt tényleg sajnos, amit a Bence, hogy nem a mikrofonban és nem a kamerában mondják el a véleményüket, mert ez a H1N1 oltások kapcsán megtörtént, és ebből komoly problémáik is származtak.
5: Hát konkrétan a miniszter, a Székely miniszter úr
3: feljelentette az orvosok
5: fenyegette azokat, akik szakmai érveket, és föl is jelentette, ez Magyarország jelenleg.
3: Azért, mert a szakmai véleményük más volt, mint a hivatalos egészségpolitikájé.
5: További élet szocializmus velünk élő mai napig.
3: Kedvenc film
4: a katalóg. Végül is értünk a műsornak, egy kis zenét még beleteszünk a be tudsz még kezdeni gondolni?
0: Persze. Igen, csak itt azt akartam mondani egyébként, pont a felelősségvállalással kapcsolatban, hogy ez úgy tűnik számomra, hogy ez olyan szinten nem cél a társadalomban, hogy bárki felelősséget vállaljon, és az se cél, hogy bárki ezt a felelősséget számon kérjék adott esetben.
3: De az a furcsa eset van. Úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, ha ez irányba mennének a dolgok, nem?
0: De ha a reakciókat úgy meghallgatod, akkor néha úgy tűnik, hogy azért kevesebben vannak, akik ezt a felelősséget saját maguknak
1: ugyanaz a paradox, mint a szülésnél. Tehát, hogy ők elvállalják a felelősséget papíron és törvényileg, abban a pillanatban, ha bármi történik, tudományosan bizonyíthatatlan az, hogy minek a kapcsán történt. Viszont az, hogy a gyerekeddel mi lesz, és hogy te hogyan fogod azt viselni, ami történt, az már a te dolgod lesz.
0: Jó, köszönjük szépen.
4: Köszönjük akkor, szépen.
0: Mi is.
3: Köszönjük szépen.
0: Szevasztok.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió 90.3, és hogy hallottátok a Hont és Hanna maratoni adása, mármint hogy reggel, ma reggel 8 órától, holnap reggel 8 óráig hallhattok minket, és vendégünk Feledi Boton, a Szent Ignácy Jezsuita Szakkollégium rektora és külpolitikai szakértő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: És most ebben az órában külpolitizálni fogunk Botonddal, és kezdjük egyből a fegyverszüneti megállapodása, amit Minszkben kötöttek a minap. Hogy értéked, ez normális jelenség, hogy kötöttek egy megállapodást, ami mondjuk csak vasárnaptól lép érvénybe?
1: Hát ez már önmagában egy jó kérdés, hogy mikor szoktunk úgy tűzszünetet kötni, hogy még két napig viszont kilőjük az összes maradék töltényt, esetleg még be is hozunk párat.
0: És friss hírek szerint már valamelyik városban 3 gyerek is meghalt, tehát gyerekek.
1: Sőt, sokkal több, tehát hogy igazából úgy tűnik, hogy van ugye egy stratégiai pont most a két szakadár terület között, ahol még az átjárást biztosítani akarják némi kis orosz segítséggel. A szakadárok, és ezt a várost el fogják foglalni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy mire itt a tűzszünet megkezdődik, addigra ezt az egyébként autópálya és vasúti átkelőpontot a két szakadár terület között még meg akarják szerezni. Nyilván ezért is gondolták azt, hogy érdemes lesz néhány órát, még 48 órát adni maguknak, mielőtt a tűzszünetbe belefognak. Tehát ez önmagában mutatja, hogy azért itt nagyon-nagyon átgondolt pozíciók voltak. Ebből a szempontból már az is kis csoda, hogy létrejött a megállapodás. Nagyon kevés konkrét pontja van, sokkal több, mint a szeptemberinek ahhoz képest, azt ugye körülbelül 24 óráig se tartották a felek.
0: Hát ez az.
1: Most meg meglátjuk, hogy a tűzszünet maga el tud-e indulni ugye vasárnap éjféltől, vagy pedig már ezzel elbukik. Ha nem bukna el, akkor ugye van 2 hét arra, hogy visszavonják a nehéz fegyvereket. Kijelöltek demarkációs vonalat, kijelöltek még további pontokat, hogy akkor mikor, miről kellene beszélgetni a feleknek, de vannak olyan dátumok, hogy 2015 vége. Azért ez ugye egy eléggé bizonytalan pont.
0: És ez mire jelölték ki ezt a dátumot, hogy mi lesz 2015 végén?
1: Gyakorlatilag vétójogot adtak a szeparatistáknak abban, hogy akkor kaphatja vissza a kijevi kormány az orosz-ukrán határ ellenőrzését, ha új alkotmányban rögzítik ezeknek a különleges területeknek a státusát. Ehhez nyilván neki kell hozzájárulniuk, már az ott élő szakadároknak. És ez egy kérdés, hogy mi lesz az a kijevi csillagzatállás, amihez ők hajlandók a nevüket adni. Mondhatjuk úgy is inkább, hogy a béke folyamatban vétót emelhetnek bármelyik pillanatban, és felboríthatják.
2: És ennek a két különleges jogállás területnek milyen szuverenitást adnának?
1: Ugye a legelső körben azt szeretnék, hogy nem szuverenitások, egyáltalán a nyugdíjakat és a szociális támogatásokat utalják ki, ezután pedig arról is szó van, hogy saját rendőrséget működtessenek, ugye a tűzszünet után elindítsák az önkormányzati választást. Abszolút. Az orosz kereskedelmi kapcsolatokat azt kikötötték, hogy vihetik saját maguk, tehát lehetne egy ilyen különleges orosz csatornájuk, ami izgalmas, hogy Poroshenko ezután már rögtön tagadta, hogy gyakorlatilag szövetségi irányban fejlődne Ukrajna, tehát szerint erről nincsen szó. Ahogy az oroszok tagadták, hogy érdekeltek lennének ebben az egész történetben, és ők csak egyfajta garantor, vagy tehát egy biztosíték szerepet látnak saját magukban.
0: Mint amikor a konvojokban sem fegyver érkezik, hanem segélyszállítmány.
1: Igen, és ja, hát persze, egy konvoj ugye az már befutott múlt héten, egy újabb óriási konvoj. Ezekben se nagyon tudjuk, hogy mik vannak, és az egész történetnek ugye azért valahol megint az EBSZ megfigyelőkön is múlhatna a lényege, de alig 200 megfigyelő van egyébként a szakadár részeken.
0: Tehát túl sok mindent nem is csinálnak állítólag.
1: Hát vagy nem engedik őket, vagy más úton módon elérik, hogy ne azt lássák, de azért ez egy óriási terület. Tehát ez nem egy 200 ember által jó körülhatárolt szavazó helységeket kell megfigyelni, mint azt szoktunk, hanem rejtett tevékenységeket kéne feltárni mi egyéb, tehát nyilván ez a 200 néhány ember, aki ezen a területen van, az nagyon, hát szóval elég reménytelen a helyzet.
0: És az, hogy ezeken a tárgyalásokon például ez a Donyecki kérdés konkrétan szóba se került, annak milyen jelentősége lehet? Szóval szerint, hogy hallgatólagosan elfogadta mindenki, hogy akkor ez itt történt, és ezután is így lesz? Vagy?
1: Már hogy nem a Donyecki, a Krím nem került szóba. Tehát ugye a Krím az, ami teljesen kimaradt.
0: Igen.
1: Hát ez van, nem beszélünk róla. Igen, azért nem. Az furcsa lett volna, ha Donetszket sem.
0: Jó, nem, ott is volt valami, tudom.
1: De az, hogy a Krimről nem beszélünk, az ugye Merkelnek is meghagyja a lehetőséget, meg az európaiaknak, hogy elmondhassák, hogy ez jogsértés, és az oroszoknak is azt, hogy megtartják. Tehát ez inkább egy ilyen face-saving akció, hogy de akkor most ezt a konfliktust nem nyitjuk meg a Minszki tárgyaláson. Ugye ott ez a kisebbségi kérdés ilyen élesen nem merül föl már, mint itt a Donetszki részeken. Ettől függetlenül az, hogy itt ugye amnestiát is aláírtak, hogy akkor mindenféle fajta amnestia érvényes lesz az itteni lakosokra, ami gyakorlatban ugye azt jelenteti, hogy akár akik mostanáig vitték a szakadárok parancsnokságát, azok büntetlenül tovább tárgyalhatnak, ha megnyerik az önkormányzati választásokat a kijevi rezsimmel. Tehát itt azért nagyon furcsa kontinuitások is lehetnek majd ebből fakadóan. És hogy mindebben Moszkva, hogy most is támogatja még ennek a határvárosnak az elfoglalását, a területek közötti határvárosnak, hihetetlen információs kapacitással rendelkezik, ugye az ukrán titkosszolgálat gyakorlatilag kétharmada a kezében volt. Ha lefejezték a titkosszolgálat adott szerveit, akkor azért tehetetlenek, mert ugye nincsenek új emberek. Eközben Washington azért még mindig gondolkozik azon, hogy akár fegyverek, akár nem fegyverek, de leginkább, hogy valami kis kiképzést adjon, ugye háttértámogatás, logisztika, mi egyéb, ami eddig is ment bizonyos szinteken. Tehát valami időt nyertünk, de hogy ez kinek lesz jó igazából, azt most nehéz még megmondani. Tehát, hogy ez most az oroszoknak biztosít egy kis gondolkodási időt. Vagy Merkelnek nem olyan kiélezetté teszi a görög válsággal a háta mögött azt, hogy a szankciókról dönteni kelljen. Hiszen kimondták azt, hogy akkor most nem gondolják meg azt, hogy növeljék a szankciókat, csak fenntartják. Tehát diplomáciailag ez kényelmes lehetett a nagyobb érdekeltségű feleknek. Akiknek biztos, hogy ez... Hát az utolsó remény, de nem tudni, hogy hosszú távon jó lesz ez a helyi lakosság. Hát azért ott, ugye amellett, hogy van 5000, több mint 5000 halottunk, német szolgálati források szerint ez akár tízszerese is lehet ennek.
0: Hát olyan több, mint 50000.
1: Tehát, hogy a helyi lakosság nem kap hónapok óta semmilyen segélyt, semmilyen nyugdíjat, közszolgáltatásokat elzárták, hogy ezt meg tudják-e nyitni, fizikailag ezek az infrastruktúrák működnek-e. Ugye a bankrendszerből is kivették ezt a területet, tehát hogy legalább a kijevi hatóságok a pénztranszfereket visszaengedik-e. Ezek óriási kérdések.
2: Tehát akkor te csak időlegesnek látod ezt a megállapodást?
1: Nehéz azt mondani, hogy a felek elszánták volna magukat arra, hogy akkor itt most mindenki nagyon örül ennek a békének, szemmel láthatóan a fotókon látszott gyakorlatilag, hogy hát mindenki annak örül, hogy lett valami. Tehát ha már ott ültek 16 órát, akkor valami történt, és szerintem mindenki egy picit arra adott időt, hogy jobban felméri a másik pozícióit, mert azt látjuk, hogy ugye a hátsó pozíciókban vannak változások, tehát a Syriza győzelmével,
2: az orosz gazdasági helyzet,
1: olajártörténet, titkosszolgálatok megida lefejezése, tehát ezek mind szépen lassan úgy a mérleg serpenyőjét mozgatják, és most hát nyilván egy picit ezeket megpróbálják nyomni, és ha nekik épp úgy áll be, akkor lehet, hogy megtartják a szerződést, lehet, hogy nem. De oroszoknak teljesen mindegy, hogy mit írnak
2: alá. Nekem az a kérdés, hogy olvastam a Magyar Narancsban az interjút felett 2-3 hette, ugye volt egy interjú, és abban azt nyilatkozott, hogy a Magyarország számára hagyományos külpolitikai eszköztár, ideológiák azok megváltoztak és beszűkültek ez a típusú mozgástér. Tehát megszűnt ez a hagyományos ideológiák, meg mozgástéren alapuló diplomácia.
1: Hát ott beszéltünk belpolitikáról is, meg külpolitikáról is, tehát beszéltünk arról, hogy tehát ott a fősodor az volt, hogy a fiatalokat egyébként a hagyományos eszmerendszerek mennyire fogják meg, és erre mondtam azt, hogy ez nem biztos, hogy manapság ebből indulnak ki a fiatalok. És beszéltünk arról, hogy a magyar külpolitika mozgástere egyébként akár értékalapú, akár nem, akkor de facto be van szűkülve.
2: Ez utóbbit is tartom. Most ebben a konkrét konfliktusban, ami most az ukrán-orosz konfliktus intéz, ott szerintem mennyire van egyáltalán bárkinek milyen mozgástere?
1: Tehát a budapesti mozgástér ebben a konfliktusban az meglehetősen szűk. Tehát egyrészt, hogy a kárpátaljai magyarság miatt is különösen kitettek vagyunk, tehát még egy lengyel vagy balti államokhoz képest is. Ugye azok a baltik, akik aztán nagy orosz kisebbséget látnak el a határaikon belül, ott meg az a probléma. Ugye a Putyin látogatás előtt, sőt már a Merkel látogatás előtt tudtuk ezt a kijevi utat, hogy Orbán Viktor feltehetőleg el fog menni Poroshenkót meglátogatni. Ez a döntés, hogy kiküldik a magyar miniszterelnököt Kijevbe, ez alapvetően azt mutatja, hogy tehát ez nem Putyin felé üzenet elsősorban, hanem a szövetségesek felé.
2: Ez
1: mert már ki kellett volna menni 3 hónapja, 5 hónapja, 6 hónapja.
2: Tehát a gázt meg elzárták.
1: Hát pont ez az nyilván egy elzárt gázcsapal, ő meg nem mehet ki Kijevben. Tehát szeptemberi sem már egy között nem is lett volna lehetősége kimenni, hiszen hát egy zárt gázcsapal bekopogni Poroshenkóhoz az kicsit furcsa lett volna. Éppen ezért ugye kinyitott a január 1-én, és utána lehetett már ezt az időpontot egyeztetni. Ez egy szimbolikus üzenet a szövetségesekkel, hogy valamit mi is csinálunk. Miközben a lengyelek már ennél tehát hitelt folyosítanak, vezetéket építenek, kiképeznek, embereket küldenek a helyszínre.
0: Szóval valamit mi is csinálunk, ez mit akarhat? Mit csinálhatunk? Még. Tehát az, hogy kimegy Orbán Viktor, okay, és beszélgetnek egy kicsit Poroshenkóval.
1: Hát ennek szimbolikus jelentősége azért lehet, hogy egy Merkel látogatásnak is itt volt szimbolikus jelentősége, anélkül, hogy BMW gyárat nyitottunk volna. Az, hogy ezek után ők ott elkezdenek-e megállapodni valamivel, vagy egy ilyen szimbolikus látogatás elindít-e kisebb folyamatokat, és mondjuk Szijjártó Pétert megkéri akkor, hogy dolgozzanak ki egy konkrét programot, és mi történik.
2: Most bocsánat,
1: nyugodtan.
2: A külpolitikában ezek az aktusoknak mekkora szimbolikus jelentőség, és egyetlen maga a külpolitikai aktusoknak mekkora szimbolikus jelentőség? Tehát mennyire számít a szimbolikus jelentőség?
1: Szerintem a pszichológiából érdemes itt kiindulni. Tehát azért, ha megnézzük azt, hogy Orbán Viktor kimegy, találkozik Poroshenkóval, találkozott Merkellel, akkor ezek után sokkal nehezebb akár neki, akár bárki másnak, aki ilyen helyzetben van, egy olyan nyilatkozatot tenni, ami szembe megy azokkal a tárgyalásoknak a jelentőségével, értékrendjével és szimbolikájával. Tehát egyszerűen olyan helyzetbe hozzák egymást a felek, hogy figyelj, hát tegnap is velem kártyáztál, tegnap előtt is velem kártyáztál, akkor most nem mehetsz át a másik kaszinóba. Uh-huh. Tehát egy picit ugye erről szól ez a történet, hogy kötjük magunkhoz a szövetségeseket, kötjük magunkhoz a kisebb-nagyobb államokat, és abban reménykedünk, hogy a hátunk mögött ők nem fognak óriási fordulatokat végrehajtani, mint mondjuk azt Románia történelemben párszor eljátszotta. Tehát, hogy ezeknek nagyjából van egy ilyen jelentősége. És aztán az, hogy tehát egy szimbolikus dolog, amit mi látunk a médiában, hogy emögött mennyi minden van, tehát egy államfői, egy miniszterelnöki csúcstalálkozó előkészítése azért az egy hihetetlen hosszú munka. Tehát találkoznak a kabinetfőnökök, államtitkárok, ugye Lázár János kiment ugyanúgy előkészíteni a Merkelt még utolsó napokban, de nagykövetségi szinten is megy az előkészítés, hát nyilván ezért szivárok ki, és tudunk róla. Tehát az a munka, ami megelőzi, és az a munka, ami követi, az igazából még fontosabb. Tehát az, hogy vállon lapogatják ott egymást a nagy emberek, örülünk, lefotózzuk, kiposztoljuk, de az, hogy előtte, utána szakemberek, feltehetőleg szakemberek részt vesznek abban, hogy elindítsanak folyamatokat, az a, hát hogy mondjam, a mi polgári vagy emberi szempontunkból sokkal fontosabb.
0: Mint hogy itt szükségszerű az, hogy bármilyen folyamat elinduljon, vagy valamikor megáll ez így a szimbolikus találkozásnál? Hogy
1: abszolút
0: így...
1: megállhat. Hát a kínai barátkozásunk erről szól. Tehát lehet aláírni nagy hangzatú memorandumokat, megállapodásokat. Ha nincs előkészítve a terület, a terep arra, hogy magyar vállalkozók valóban egyébként betörjenek piacokra, akkor ez nem fog működni magától, és ez nyilván igaz ukrán meg uniós vonatkozásban is. Itt van a transatlanti kereskedelmi megállapodás, hogyha erről nem fogunk beszélni, nem készítjük fel a magyar vállalkozókat, a magyar munkavállalókat, akkor a nyakukba jön a vizes hideg zuhany. Tehát az, hogy valaki kezet fog valakivel, attól abszolút nem következik, hogy a maradék 10 millió ember, aki az országában él, az felkészül arra, amit rához.
2: Úgyha ebben a folyamban veszük most Putyin látogatását, az gondolom, hogy ez túlmutat a szimbolikus jelentősége. Tehát ott annak volna konkrét...
0: Igen, most mivel meg nincs itt Putyin, ezért jósolgatható.
3: De mindjárt itt lesz.
2: Igen, mindjárt itt lesz, tehát konkrét üzenete van, és azon...
4: Megfogható üzenete.
2: Igen, mert hát úgy értem, a szimbolikus aktusokon túl, tehát ott azért gondolom konkrét elvárások vannak a felek részéről, és szerinted ez mennyibe befut? Ezek az elvárások mennyire érintik akár az energia kérdés, vagy pedig a háború kérdés, vagy az, hogy a Magyarország mennyire utasson egységet a szövetségesek szankciórendszerével?
1: Hát Putyin nem csak velünk játsz el azt, tehát itt a kompországok régiójában minden komp tett már egy kört Moszkva körül. Tehát Románia, Szlovákia, Ausztria megtették ezeket a tiszteletköröket, hogy a Bulgáriát egy kicsit visszahúzták most a mi partunkra az amerikaiak. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, szimbolikus szempontból egyébként óriási jelentőségű a sortörés. Tehát azért nem fogadták Vlagyimir Putyint a malágép lelövése óta európai fővárosban. Tehát találkoztak vele itt, találkoztak vele ott, ugye a francia államfő a reptér szélén, de nem hívta meg senki. Tehát ilyen szempontból ez egy sortörés, mert hogy ennek van valóban most egy nagyon erős szimbolikus üzenete. Az, hogy egyébként a magyar kormányzat ezt a gázár szerződés hosszabbításával indokolja, Ez annyiban áll gyenge lábakon, hogy egyrészt ugye még óriási mennyiségű gáz van a tározóban, amit ha érvényes szerződés szerint lehívhatunk a következő években. Tehát nem annyira sürgető ez a dolog, hogy az ukrán konfliktus közepén kelljen megegyezni róla. Másrészt pedig, ugye amiről Merkel is röviden tett említést, az az interkonnektor hálózat, amiben az összes közép-európai országot igyekeznek beépíteni, és ez jelenleg a mi irányunkban, Romániából és Horvátországból nem működik annyira erősen. Megoldható Magyarország gázellátása középtávon, nem orosz forrásokból is, akkor, hogyha valóban az alternatív forrásokat és egyéb megoldásokat is be tudjuk vetni, és van egy összeurópai összefogás ebben. Hogyha más lesz a lámiznak, tehát Magyarország egyedül nyilván nem tud szembe menni a gázszerződés történetben, de hogyha lenne egy erős berlini vezetés, aki ezt a régiót felkarolja, északi áramlattal együtt, LNG terminálokkal együtt, tehát cseppfolyósított földgáz terminálokkal együtt megpróbálnák megoldani ezt, akkor fizikailag kivitelezhető egy konfliktus, akkor is, hogyha az oroszok elmennek addig, hogy elzárják a gázcsapot. De ha elzárják a gázcsapot, nem lesz pénzük. Nem tudnak most vezetéket építeni Kínáig. Tehát azért ez nem úgy van, még Kína kapcsán sem, hogy holnap akkor oda beépítek pár ezer kilométernyi vezetéket. Innentől kezdve pedig ők is kiszolgáltatottak, és nyilván ezért tartunk ott, hogy létezik egy konfliktus, ami gyakorlatilag egy hidegháborús proxy háború, és az nem nagyon került elő, hogy akkor elzárjuk a gázvezetéket. Hát mondhatnák simán Merkelnek, hogy elzárják az északi áramlatot, ezt még soha senki nem dobta be. Előbb hallottunk olyat, hogy Finnországot lerohanják, mint az, hogy elzárják a gázcsapot. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak a mozgástere nem csak azért pici, mert egyébként nincs mit kínálnunk. Tehát ugye mi itt vevők vagyunk ebben a felállásban, de nem adunk el semmit. Ugye a német ipar azért valamit elad, sőt, nem kevés dolgot ad el annak az orosz elitnek, aki befolyással rendelkezhet még a Kreml döntéshozatalra. Ilyen szempontból ezek a kisebb közép-európai országok elég kiszolgáltatottak, tehát mi kérünk. És azért, amiért valamit kérünk, ezért olyan dolgokat tudunk adni, ami a szövetségnek fontos. Ezzel meg kicsit veszélyes üzletelni, de ezt mások is megteszik. Tehát azért az osztrák barátainkat nem kell félteni ebben. Bécs körül mennyi mindent adtak el nekik, és hát ott is az uniósok határán egyensúlyoznak azzal, hogy az infrastruktúra és a gáztartalom a tározóban, akkor most hogy kerülhet orosz kézbe? Ezt milyen tulajdonosi struktúrának kell ahhoz hívni, hogy a versenyjogászok nem fogják meg Brüsszelben? Tehát az a baj, hogy folyik egyfajta verseny, hogy kik tudnak oroszok kegyeibe jobban beférkőzni.
3: És mivel tudunk beférkőzni a kegyeibe?
1: Hát de pont ez az, hogy
3: mi aduászunk.
1: Hogy nekünk nincs aduászunk ebben a történetben.
2: De a geopolitikai helyzet az aduász, nem?
1: De nem, de miért?
2: Tehát, ez csak többféle elmélet van, hogy mondjuk azt, hogy Magyarországot, mint EU-s tag országot adott esetben megnyeri maga mellé, hogy bizonyos szankciókon ne szavazzon, vagy képviselje adott esetben Oroszország érdekeit, és ne kell érdekeit képviselje.
1: Olyan sose lesz, hogy egy ország nem szavaz meg 27-tel szemben valamit.
2: Akkor nem a szavazásra mondom, tehát alapvetően neki érdeke lehet adott esetben, hogy itt egy gyengítse a
1: Tehát az orosz érdek az, hogy legyen egy koalíció, aki mellette áll később, lesznek hangosabbak és lesznek halkabbak. Ebbe benne tartani Magyarországot az orosz érdek. Hogy ezt Orbán Viktor kormánya, vagy 2018 után egy mondjuk jobbra húzó kormány fogja megcsinálni, az egy komoly történelmi kérdés. És ki tudja, hogy mi vár az országra ebből a szempontból, de ugye ezt látjuk, hogy Görögország is hihetetlenül elment ebbe az irányba, hogy az új görög külügyminiszter azért meglehetősen meredek kijelentéseket tett az elmúlt 20 évben, és azóta is, hogy ő mit gondol a szovjetekről és az oroszokról. Tehát aduászunk nincsen.
3: Lehet aduászunk, tehát hogy ki tudunk dolgozni egy olyan dolgot, ami érték mondjuk a gáz az oroszoknál.
1: Egyedül biztos nem. Tehát az a titka ennek az egész uniós macerának, amit annyira igyekszünk nem szeretni, de közben ez az egyetlen mentő ennek az országnak, mert többinek a régióban, hogy együttműködnek. Tehát hogyha ha a balti államoktól Horvátországig végre megszületne az a egyébként különösebb diplomát nem igénylő felismerés, hogy érdemes összefogni, mert csak akkor tudjuk akár Berlinnel szemben, akár Moszkvával szemben érvényesíteni az érdekeinket, akkor ez működne. De ez tipikusan a közlegelő problémája, ugye? Tehát, hogy én viszem a tehenemet előbb oda, is lelegeli a füvet a másik elő, vagy a másik. Mert azt hiszük, hogy van fű. Most ugye azért ez egy alapkérdés, hogy vajon kit vág át Putyin. Tehát most azért versenyzünk, hogy kit fog előbb tudni átvágni. Tehát azért ez egy elég absztrakt és abszurd helyzet.
2: És Oroszországnak most a gazdasági szankciók révén bizonyos szempontból meggyengült a gazdasága, még mennyi potenciál van benne szerinted? Igen, ha megint gazdaságilag még így.
1: Hát ennek a potenciálnak a vitájáról szól az egész amerikai fegyverszállítás története. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Oroszország addig megy el, amíg, ahogy te mondod, a gazdasági potenciálja engedi, és akkor valószínűleg nem menne el túl messzire, hiszen a belső stabilitást ez belátható időn belül veszélyezteti. Vagy már régen nem egy ilyen amerikai cost-benefit költséghaszon elemzéssel döntik el, hogy ők mit csinálnak, hanem van Putyin, van körülötte egy erősen szelektált információs környezet, ami azért több kelet-európai vezetőre jellemző, tegyük hozzá, és ebből a környezetből első jutnak hozzá azok az információk, amik a legjobban kellenének, és innentől kezdve pedig ő nem úgy fogja eldönteni, hogy akkor még van pénz a kasszámban, hanem megmutatom neki csak azért is. És ugye erre mondja azt Amerika, hogy akkor ilyen esetekben vajon védekezni kell, adni kell, vagy lehet hezitálni.
3: Amit említettél, hogy az orosz hegyekért azért sokan versenyeznek, ugye? Ez nem lehet egy fúzió kezdete, ez a látszat, találkozás, mert kell el, ugyan, beszéltek az előtt, ez nem lehet egy elvetemült ötlet a kormány fejébe, hogy na, talán jó lenne valamerre társulni, hogy akkor szuperek legyenek a dolgok, vagy szerinted ez...
1: Tehát, hogy azért találkoztak Merkellel, hogy visszakössék a hajót a nyugati partra? Dehogy nem. Tehát ugye ez a pávatáncnak része, vagy a hintapolitikának, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Ugye én abban az elméletben hiszek, hogy Oroszországnak nem értékes a jelenlegi geopolitikai helyzetben senki, aki kiesik a transatlanti szövetségből. Ez megváltozhat. Tehát egyébként a worst case szenárió az ugye az, amikor a görögök mondták, a Podemos ugye Spanyolországban hozta fel, hogy esetleg NATO kilépés. Tehát nyilván van az a fokozat, amikor akkora rések keletkeznek a rendszerben, hogy elkezdik esetleg ők is a szalámizásban a nagyobb kés használatát. És egyszer csak a nyugati szövetségési rendszer felvonására látnak lehetőséget, ugye ez a szélsőséges forgatókönyv, de messze nem kizárt, hogyha a Syriza, Podemos egyéb vonalak, ötcsillagmozgalom, stb. Esetleg lendületet kapnak. Nyilván ennek a végső betetőzése az, hogyha Németországban egy AfD vagy egy Pegidához hasonló alakulat komolyabb hatalomra tesz szert. Hogy ez most nem látszik azért reálisnak, hogy Németországot megfordítanák, de hogy mit kezd Németország egy megfordított déli övezettel, az viszont egy alapkérdés. És ez eurót is befolyásolja, a TTIP-en keresztül a dollár ideérkezését, tehát hogy ennek beláthatatlan gazdasági következményei vannak, amiről lehet kockás papíron számolgatni, de hát ez olyan, mint hogyha azt akarnám kiszámolni, hogy elrepül-e a madár a korlátról, vagy nem.
3: Én tenyérjósáshoz hasonlóan sok az esélye, mint a tenyérjóslásnak.
1: Mert a társadalomtudományok azért az nem atomfizika. Tehát lehet, én azt mondom, hogy forgatókönyveket lehet írni, és egy jó kormányzat forgatókönyvekre készül. Tehát abba hinni, hogy bárki ebben a régióban forgatókönyvet ír, és azt el tudja játszatni, az nyilvánvalóan nagyon optimista, de az, hogy van neki öt forgatókönyv a fiókban, és elő tudja húzni, amikor bekövetkezik, és Brad Pitt belép az ajtón, akkor tudja, hogy neki mit kell válaszolni, az viszont lehetséges. És hát ebbe kell bíznunk, hogy
3: Fiat Péter. Akkor mondjuk tegyük fel, hogy ami mozzalik mondjuk az utóbbi időben, ez már... láthatóan egy bizonyos forgatókönyv, ami mondjuk egyszer már megtörtént, vagy ez egy teljesen olyan új dolog, hogy még a szakértők, politológusok is azt mondják, fogják a fejüket, hogy úristen, bat, mi történik itt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erről tényleg nagy vita van a szakértők között is. Ugye van, aki Obamát és Putyint is úgy írja le, mint a legnagyobb intuitív politikusokat, akik aztán reggel felkelnek, és hogyha balról ugrott be a medencébe, akkor ez történik, ha jobbról, ugye Putyin sokat húzik.
3: Igen.
1: És vannak, akik szerint ugye ez inkább már a Conteóba hajló összeesküvés elmélet, hogy Amerika akkor Európát is gyengít ideközben, tehát elképesztő magyarázatokat tudnak hozzátenni. Én személy szerint azt hiszem, hogy amit meg lehet magyarázni emberi hülyeséggel, azt nem kell megmagyarázni semmi mással. Tehát, hogy nem kell Conteókat gyártanunk a mögé, hogy mi történik. Biztos, hogy a rendszerekben sokkal több a hiba, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát azt
3: itt is érvényesült az okkán borotvája, hogy mindig az a lehetség, igen. Tehát, hogy igen.
1: Igen, abszolút. Úgyhogy, tehát itt szerintem nagyon nagy forgatókönyvek nincsenek, azért az egész ukrán történet eszkalációja, és most nem arra gondolok, hogy az oroszok benyomulnak, hanem arra, hogy mi elkezdünk egy társulási szerződést nyomni. Ez azt mutatja, hogy mindenki így picit félig bekötött szemmel tette a tétjeit, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy a saptárlát elborították. És aztán, hogy most ki meddig emlékezik vissza erre a történetre, tehát hogy azért igazából, ugye ha visszagondolunk, volt az az éjszaka, amikor szintén Merkelék aláíratták a Janukovicssal azt a megállapodást, hogy minden jó lesz, és ugye másnap menekült el Janukovics, mert hogy a tüntetők egyébként picit erőre kaptak. Hogy ott mi történt, és itt veszítettük el a demokratikus vonalat. Tehát ugye a nyugati kormányok aláírtak valamit, amihez by the way nem tartották magukat. És innentől kezdve egy picit macerás a történet olvasata, mert erre ritkán térünk vissza, de azért valahol mi is szószegőkké váltunk. És hát az adott helyzethez kezdtünk el alkalmazkodni, hogy oké, hát ha az emberek ezt akarják, de hát hogy az emberek akarták azt, vagy hát ugye ott most már annyi foreign agentet emlegetnek, hogy ki tudja, hogy ott kik döntötték el azt, hogy mi történik a téren, amire hivatkozva aztán a további folyamatok megtörténtek, hogy itt egy teljesen extrex helyzetben vagyunk. Amit persze aztán elnökválasztással minden egyébben legitimáltak. Tehát, hogy nincs hogy mondjam, jogi szempontból ez nincs exponálva ez a kérdés, de hogyha már itt ilyen morális dolgokat feszegetünk, akkor ez nem egy egyértelműen eldönthető dolog, hogy itt a nyugatnak van ilyen formán így igaza, a nyugat is vétett el saklépéseket, és annak az eredményeit ő is hát meglehetősen intuitív módon próbálja helyre pofozni.
3: Tehát akkor ez egy olyan forgatókönyv, amivel még ti is nagyon ilyen hadilábon álltok, hogy ez most micsoda lényegében?
1: Minden pillanatban tudunk új forgatókönyvet gyártani, tehát ez biztos, hogy itt nincs valamilyen nagyon kiszámítható
2: jövő. És például forgatókönyvként, most ez figyelhet, hogy egy merész például mondjuk a Hitler hatalma jutása utáni Európa vagy államok viselkedésére mennyire hasonlít ez?
1: Ugye pont erről szól az amerikai vita. Tehát az, hogy van egy gőgös, de racionálisan kalkuláló diktátor Putyin, akit el lehet ijeszteni azzal, hogyha az agresszió költségét, ergo amerikai fegyverekkel Ukrajna beruházását növelem, mert már nem éri meg neki, hogy ezt a kis emberi vágyát ilyen módon elégítse ki, vagy pedig van egy diktátor, aki úgy érzi, hogy ő egzisztenciálisan fenyegetve van, mert hogy bementünk abba a Hitlernél élettérit pedig befolyási övezetébe, amiben nem lett volna szabad, és amiből ő megmondta, hogy elnyebenye nem szabad belépni, ebbe beletettük a lábunkat, és innentől kezdve ez sokkal inkább a sorokba szorított emlős állat esete lesz.
2: Én nem erre gondoltam, tehát erre is, de arra, hogy konkrétan egységes határozott cselekvés akkor se volt, meg most sincs.
1: Ja, igen. Hát megmohácsolni magunkat magyar szinten, európai szinten tökéletesen és mindig képesek vagyunk. Tehát ez ugye az egész unió története egy ilyen mohács történet, hogy mikor ki mit csinál, és aztán ezeken szépen lassan túljut az unió, és aztán végül vagy aláírjuk mindannyian, vagy pedig az európai alkotmányt átkereszteljük Lisszaboni szerződésre. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nyögvenyelős folyamat, csak hát nehéz nyögvenyelni, miközben gyerekek halnak, meg emberek halnak meg, és ráadásul annyi őrül szaradgál az utcákon, meg kormányhivatalokban, hogy az eszkaláció azért potenciálisan mindig bekövetkezhet. Tehát mi van, ha valaki megnyomja a gombot?
3: Tehát akkor még mindig, ugye, és visszacsatolok Ibrának a kérdésére, hogy még mindig fontosabb az egy ilyen kialakult helyzetnél, mint ugye Putyinnak a makacsága, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan, gőgössége, még mindig fontosabb az a kormánynak, vagy a kormányoknak, ugye az országoknak, hogy az egységet, vagy a kapcsolati rendszert építsék, és megtartsák, mint az, hogy akkor összefogva, kollektíven mindenki egy ilyen embert megpróbáljon, tehát, hogy eltüntetni onnan, például ugye Hitler idejében, tehát ott is fontosabbak voltak az, hogy kikivel áll szövetségben, meg ki ellen van, mint az, hogy akkor egységesen jó gyerekek, ez nem jó, tehát pont most néztem nemrég egy filmet, a Kódjátszmát, abban volt egy ilyen sztori, hogy lényegében ugye az angolok is, Churchill nagyon fejét vakarta, mi nem adunk ki semmilyen titkot senkinek, mert mi egyedül fogjuk az egész náci ízét leverni, de ez akkora butaság, hát erről szól ez az egész, hogyha összefognánk mindenkivel a túloldalon, meg tényleg, tehát összefogás lenne, sokkal könnyebb valamit leverni, mint az, hogy én vagyok itt a izé, mondjuk a magyar főcsászár, és akkor majd én megmondom, mi lesz a tutiért. Egyedül úgy se tudod megmondani. Tehát mindig ez a fontos, tehát ez már egy forgatókönyv szerinted?
1: Az biztos, hogy már egy forgatókönyv, hogy sikerül az együttműködést elérni. Ugye, tehát a nemzetközi kapcsolatok tudományának, hogyha van tudománya, szerintem van, de nem mindenki szerint. Ha van ennek...
2: Ez egy külön téma, is tudtam ezt.
1: Igen, tehát mondjuk, hogy tapasztalati tudásának nagyobb részét azt teszi ki, hogy az együttműködést eddig az államok mivel érték el. És aztán időnként kísérletezünk azzal, hogy ezt a jövőre nézve is érvényesnek gondoljuk, és azt látjuk, hogy akkor most működik, ugye a rezsimelmélet meg ilyen szép nagy szavakat használnak, hogy hogyan kell államfőket úgy összezárni, hogy akarjanak együttműködni. De addig, ameddig egy hogy is hívják a Freeridert szépen? amíg egy potyautasnak a haszna potenciálisan nagyobb, mint a együttműködésben mindenkinek résztvevő visszaosztott darabonkénti haszna, addig ugye nagy a potyautas veszély, hogy szindróma. Tehát itt a játékelmélet is erről szól. Tehát ez, hogy hogyan kényszerítünk embereket együttműködésre, ez viszonyú macerás. És hogy van elég nagy veszély ehhez. Tehát kell egy lengyel sorompót náci csapatoknak ahhoz ott ugye elferdíteni, hogy az összefogás felismerése megszülessen, miközben hát az orosz katonák már tornádó rakétákkal.
4: Startra készen, igen.
2: De ugyanez volt az én, és amikor Németország elvonta Lengyelországot, ott se történt semmi hónapokig. Amikor most egy merész kérdésem, most jutott a szemben.
4: Még egy.
2: Hogy egyik kedvenc íróm az Spiró György, és ő azt már könyvében is, meg több nyakotában azt a foltokanyagot vázolta föl, hogy így ez az egész közép-európai, közép-kelet-európai régen nem tud felzárkózni az Unióhoz, és akkor ez vagy lesz egy, vagy kettő szakad az Unió, de az lényeg, hogy azt mondta, hogy ebben a régióban, mivel itt mindig a második, mindig kiszolgáltatott lesz a nyugati, gazdaságilag a nyugati rendszereknek, mindig tartósodik az életszínvonal különbség, a gazdasági fejletlenség, és itt kódolva vannak a háborúk. De ezt még kb. Egy fél éve is nyilatkozta, és az még a ukrán válság előtt. Még és hogy ezt mennyire látod rá is voltok, hogy ez az egész régióban, csak tehát itt azt mondta, természetes állapot a béke, tehát van folyamatosan vagy izgatáson, vagy fai, vagy más alapon, vagy gazdasági alapon, a társadalmakon belül és kívül is, és állam, tehát ez egy rendhagyó állapot, ami most van, ez a kegyelmi állapot, hogy most volt egy 20 évig egy békállapot, és ez az egész régióban, ez egy kiterjedő.
1: Ez nagyon sok kérdést feszeget. Ugye egyrészt az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség az konvencionális háborúhoz vezete. Ebben azért így ilyen formán nem vagyok biztos, de mondjuk 3 éve sem mondtuk volna azt, hogy Ukrajnában lesz ilyen konfliktus. Tehát,
2: most nem is csak Ukrajnára gondoltam. Az egész
1: én is ezt most úgy általában mondom, de azt,
2: hogy... Koszovót is vehetjük, hogy bármit.
1: Igen, de az, hogy, tehát, hogy Magyarország azért nem fog Szlovákiára támadni, mert Szlovákiában euró van. Tehát, hogy ilyen konfliktus nem, de hogy polgárháború nem,
2: azt mondta, hogy polgárháború zajlik, vagy gazdasági megközelítésből, tehát, hogy a szegények vagy faj alapon. Tehát, és hogy akkor is polgárháború zajlik, mikor nem zajlik polgárháború, tehát fontos úszítás van ezekben a régiókban.
1: Igen, tehát a politikai kultúrának az a része, hogy mindig keresünk valamit, ami ellen lehet hergelni a többséget. Ugye ez a zászlóköré gyűjtés hatás, ahogy ezt szépen a tudományban hívják. Ez mindig működik. Hogy az Egyesült Államokban ugye most ez a racial profiling, tehát az, hogy csak a feketéket állítom meg New York utcáin, ha rendőr vagyok. Vagy Szlovákiában az, hogy most ugye a legutóbbi népszavazás a homoszexuálisokat találta meg azzal, ami nyilván egy nem túl nagy kisebbség az országnak. Tehát a magyar kártya helyett most homoszexuális kártyát sikerült elővenni a szlovák politikai elitnek. Az, hogy Romániában most Transnistria moldávok, bolgárokat, vagy épp a magyarokat kell a politikai elitnek utálni ahhoz, hogy szavazatokat szerezzen. Nálunk ez, hogy antiszemitizmus van, vagy rasszizmus van, vagy éppen a szomszédos népek közül valakit pécézünk ki. Tehát ezt tényleg végig tudjuk nézni, és ennek hát finoman szóval hagyományai azért olyan mélyen vannak ebben a régióban. Tehát olyan történelmi gyökerek vannak, hogy ezek a zsigeri reflexek aztán mindig feléleszthetőek. Tehát...
2: Igen, és de úgy értem, hogy ez manifestálódik is szerinted, hogy akár egy emberöltön belül, hogy konkrét fegyveres konfliktusok lesznek nem csak országon belül, hanem régión belül?
1: Hát erre azért most nem mernék itt egy B-jóslatot levezetni, de az biztos, hogy abban reménykedhetünk, hogy amíg a nagyhatalmaknak nem érdekel, hogy a hátsó kertjükben a kis országok egymás fejéhez vágják a poharat, addig itt tudnak békét tartani. Tehát amíg Németország jónak látja ezt a megújított osztpolitikát, már amit a közép-európai térséget illeti fenntartani, és itt gazdasági szempontból kihasználni az adottságait, legyen ez piac, legyen ez összeszerelő üzem, vagy bármi egyéb, addig van remény arra, hogy ezek a struktúrák megtartják ezeket az országokat. Hogyha nem léptünk volna be itt a környéken senki, tehát nincs 10 új tagállam, nincs NATO bővítés, hogy akkor már vajon a kisantant, meg az egyéb dolgok felélednek-e, tehát milyen más szövetségek születnének, hogyha nem a létezők működnének, hát ez nyilván óriási spekuláció.
2: De ebbe a felvázolt folyatókönyvben ő azt vizionálja konkrétan, hogy kiesik-e ebbe a rendszerbe az összes régióbeli ország itt. Nem biztos, hogy NATO-ba esik ki, lehet, hogy csak a nem tudom, a gazdasági közösségből esik ki, de hogy alapvetően bizonyos szempontból nem mondanak erről a régióról.
4: Na, de ebben reménykedjünk, hogy nem, vagy szóval erre szerintem erre vannak racionális okok, hogy nem mondjanak le. Tehát most ez a bevándorlás probléma is élesedik. Nyilván szép lassan a nyugati politikai elit megpróbálja majd azt a mérleget átállítani, hogy a lengyel bevándorlót ne utálják jobban Londonban, mint a pakisztáni bevándorlót. Tehát, hogy legyen egy esélyegyenlőség a unión belül és kívüli bevándorlóknál. Innentől kezdve ez egy demográfiai felvevő terület az előregedő nyugati társadalmaknak. Ez egy olyan piac, amit már 10 éve megvettek, bejártak, és ahol éppen nem szabályozzák a vasárnapi nyitvatartást, boldogan árulnak bármit bármikor. Úgyhogy tehát rengeteg érdek van, gazdasági érdek, ami a mindenkori nyugati politikai elitet megpróbálja majd arra kényszeríteni, hogy ne adja el ezeket a hátsó kerteket, mert itt pont elég répa nő. Tehát nem indokolt az, hogy most ezeket leszereljék, és ilyen szempontból ugye itt sem kőolaj, semmi olyan nincsen, ami miatt egy olyan háború tör ki, hogy akkor most a vízkészletek vagy az olajkészletek miatt le kell rohanni a másikat, vagy legalábbis ezt most a következő 10 évre nem látjuk még, hogy emiatt törnek ki. Tehát én abba bíznék, hogyha mondhatom ezt válaszként, hogy akármit is akarnak itt a picik, és biztos, hogy lesz mindig buzítás egymás között, mert a politikai kultúra nem jutott még el oda 25 év alatt azért egyik helyen sem arra a magas fokra. De hát, ha segít az integráció abban, hogy megtartsa ezeket az országokat a saját érdekei mellett az integrációban. Még akkor is, hogyha lesz kétsebességes Európa, és nem fog mindenki Bulgáriától Budapestig Euróval fizetni, akkor is lehet ez egy előkert, ami értékes lehet az ipari Rajna-vidék, Párizs, London, Berlin háromszögnek.
3: Tehát akkor mint kis kertészeket addig tartanak meg minket, amíg úgy látják, hogy elegendő répát, igen, adunk nekik a te példáddal jelve. De mi lesz, hogyha, tehát hogy ugye haladunk egy olyan utopisztikus, nem mondom egész Európára, de mondjuk ország felé, amikor már nem fog itt elég répa teremni. Tehát akkor mondjuk lehet egy olyan kis zug, hogy ott egy kis lukacska, onnan nem jön semmi érdekes, meg nincs semmi érdekes, akkor úgy valahova toljuk el. Tehát, hogy ilyet várhatunk esetleg. Láttok-e ilyen forgatókönyvet?
4: Ugye ez annyiban még akkor erősíteném az előző válaszomat, hogy miért nem látom ezt a forgatókönyvet, hogy ugye biztonságpolitikai szempontból is, amikor megkérdezik a mindenkori magyar miniszterelnököt, hogy akar-e további integrációt, akkor ugye azt mondja, hogy igen, vegyük fel a szomszédos államokat. Tehát ez egy alapvető biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a határon, hanem legyen valaki mellettem, aki a határon van. Ugye Ukrajna részint erről szól, erről a történetről, és ugyanerről szól az, hogy mi miért akarjuk annyira a Nyugat-Balkán integrációját, és ugyanerről szólt az, hogy Németország miért akarta a kelet-európai tagállamok gyakorlatilag gyorsított felvételét. Ez mind egy biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a szélén a térképen. Igen. Tehát ebből a szempontból, ha más nem, akkor még a répa mellett egy-két törvódé is elfér itt a mi határainkon, és ezek is erősítik a pozíciót.
2: Teltek még egy kérdést, hogy az a kérdésem most, hogy egy olyan Putyin meg visszatérek erre a kérdésre, hogy most tegyük fel Putyin bizonyos szempontból megzsalolja, vagy bármilyen szemben nyomást gyakorol Magyarországra, és akkor Magyarország bizonyos közösségeket válasz, ezek nyilvánvalóan válnak, akkor az mennyibe járhat azzal, hogy mondjuk az Unió felfüggeszt, vagy megszüntett támogatásokat, tehát hogy szankciókat edve Magyarország ellen, és ez mennyire járult hozzá a jelenlegi rezsim bukásához?
4: Tehát az, hogyha egy tagállam bilaterális alkut köt egy harmadik országgal, tehát mondjuk Magyarország Moszkvával, ezt szavazati jog felfüggesztéssel nagyon nehéz lenne.
2: Nem szavazati jog felfüggesztés, mondjuk nem támogat bár bizonyos támogatásokat.
4: Tehát, tehát ezekkel jogilag összekötni.
2: De nem így gondolom, én is tehát ismerem egy ilyen szempontból jogos jogot, hanem bármilyen módon azért Magyarország nagyon sok kritérium nem felel meg, bármilyen más támogatásokat.
4: Aki keres, azt talál. Így
2: tehát, hogy ez ilyen lehet egy ilyen szankció, hogy mondjuk ilyeneket közölt esetleg az esetben Merkel, hogy bizonyos normáknak feleljen meg, a demokratikus normáknak, meg különben ilyen, meg ilyen.
3: Retorzió
2: lenne. Átudtam.
4: Akkor lehet, hogy én pessimistán vagyok nálatok, de szerintem annyira még mindig nincs a figyelem középpontjában az ország. Vagy, tehát, hogy nem villog, tehát lehet, hogy narancssárgán villog, de nem vörösen villog jelenleg berlini térképen a magyar terület. Tehát,
3: de a
4: Görögország, igen. Igen, tehát Görögország is.
2: Ugyan, hogy mint 56-ban, nem? Hogyha nincs az egyiptomi helyzet, akkor nem verik le az 56.
4: Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar politikai elitnek szerencsé van.
5: Nem Merkel húzza meg ezt a kérdést?
2: Nem fáj.
5: Mi kérdésünket?
3: Nem, az fáj, hogy nem villog az ország mindenhol vörösen, és nem látják ezt a környező dolgot.
5: Azért egy apai tudat van bennetek.
3: Milyen?
5: Apai tudat.
4: De tényleg egyébként teljesen egyetértek fel.
3: Persze, ja,
2: csak kérdeztem, hogy rád folytok, hogy mennyire valószínű, nem azt mondjuk mutassák meg, hanem hogy mennyire valószínű egy ilyen. Mert én nem gondolom, hogy Putyinnak nem fog bizonyos eredményeket.
4: Legutóbb volt egy érdekes vita arról, hogy erősíteni kell-e a demokratikus kontrollmechanizmust az unión belül, hogy a tagállamokkal szemben legyen Brüsszelnek erősebb jogosítványa. És én ott is pont ezt mondtam, amit most te mondtál, hogy tehát az állampolgárok válláról ne vegyük már le a politikai felelősséget. Tehát sok mindent lehet erősíteni, de amíg a saját kertünk előtt nem söprünk el, és a Merkel érkezésekor többen tüntetünk, mint bárki a miniszterelnök háza előtt, addig miről beszélünk? Tehát, hogy ne intervenciót várjunk már, hogy majd jönnek az oroszok, meg jönnek a Merkelek, meg jönnek az Obamák, meg a CIA főleg, ugye, hanem ha valakinek baja van, akkor szervezze meg, menjen ki, és csinálja. Nyilván ehhez fog külföldi támogatást kapni, de nincsenek illúzióink.
5: Én Platont idéztem, hogy a demokráciát nem lehet bevezetni. Tehát nincsen intervenció a demokráciának. Az belülről izzadott ki. És igen, hallom, azért...
3: Igen.
5: Jó, csak látom az egész...
2: De kell hozzá egy kedvező geopolitikai környezet.
4: De most 56-ban nem volt, és mégis nekiálltunk izadni.
2: De a városállamokat is mondhatnám például. Tehát, hogy kell egy olyan fajta környezet, hogy éppen mondjuk Xerxész nem rohanja le a környező államokat.
4: Hát kell a környezet, de kell a felvilágosodás. Tehát,
2: és minden, de a felvilágosodás meg kintről jön. Tehát adott esetben mindig egy...
4: De nem, tehát a 21. században az információs korban nem jön már semmi kintről. Tehát kinyitod a telefonodat, és ott van a felvilágosodás. Tehát, hogy aki akarja, az tudja, hogy miről szól a demokrácia, és ha akarja, akkor másnap egy akkora Facebook csoportot csinál, amekkorát bír. És beletol 5000 forintot, és 10-szeres a ricsávtja. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a paternalista reflex, ami a posztszovjet országok lakosságában van, borzasztó káros.
5: Igen, jó, ez
2: nekem nem az a reflex, nem az, hogy kérdeztem.
4: Nem téged a reflexezni, ez úgy általában. Tehát, hogy...
5: Vagy... Ha valaki csak segíteni fog rajtuk.
4: Ugye ez az egyetemi hallgatótól az idősebb generációig megvan, ezt ki kell nőnünk, hát azért, ha belegondolunk, akkor 50 éve nem utaztak feketék a washingtoni villamoson, tehát, hogy vannak időperspektívák, amiben az a jó, hogy most türelmetlenek vagyunk, és ez arról mesél, hogy akarunk valamit csinálni, csak most még éppen a Deus Ex Machinát várjuk, de aztán előbb-utóbb rájövünk, hogy még van 3 felvonás, abban lesz katarzis, meg lesz testvérgyilkosság, de a végén azért csak jön. Hát reméljük nem hamar.
2: Én úgy gondolom, hogy ez amit mondasz, ez igaz, de erre a régióra különösen nem, tehát különösen nagyon csekély mértékben igaz, mert ebben ez a régió mindig idegen hatalmak által megszállt régió volt. Soha nem volt a saját döntés lehetőségében.
4: Egyébként...
2: És azért, és
5: mondod ezt akkor, amikor a történetben először 20 éve abban van.
2: Nem.
5: Hát azért most jelenti, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
2: Nézzük meg a török megszállás óta.
5: Most azt mondod, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
2: Nem, hanem a reflexek
3: az, hogy évszázadok ki.
5: Igazad van.
2: De az nem megy át.
3: Sok minden megmagyarázom.
2: Hanem évszázadok ilyen külső hatalmak
5: által. Soha nem volt úgy, hogy szabadságban irányíthattuk volna magunkat, és ez borzalmas eredménye.
2: Hát az Árpádházi királyok óta mondjuk.
4: Nem Mátyás király óta.
2: Mátyás király óta nem volt. De nem csak Magyarországra vetjük. Lengyelországot, ami sose létezett, Finnországot, ami mindig vagy Oroszországhoz, és Svédországhoz.
4: Oké, de hogyha itt visszacsatolsz arra, hogy tehát a magyar elmúlt 500 év az országban idegen hatalmak váltogazdaságáról szól, és az osztrák-magyar monarchiában van is. Igen, de a szlovákoknak van most egy tapasztalata, hogy nekik sikerült függetlenedni, nekik sikerült csehszlovákiaként működni, a lengyeleknek van egy tapasztalata, hogy újra megjelentek a térképen, a románoknak van egy tapasztalata, hogy nyertek egy világháborút, kettőt, nekünk meg van egy tapasztalatunk, elveszettünk két háborút, jöttek további megszálló hatalmak.
5: De föltaláltuk az atombombát. A magyarok bosszúja. Igen, magyar zsidó bosszúja.
4: Tehát, hogy ilyen szempontból pont a magyar mentalitás az, ami ebbe a történelmi mocsárba a leghajlamosabb beleragadni a régióban, mert nem volt meg a pozitív tapasztalatunk, a 89-et leszámítva.
2: Hiszen a lép lélekben?
4: Biztos, hogy van nemzeti kultúra, és ebben van politikai hagyomány, és ezt van a krémpéreknek hívja, igen.
5: Igen, nem tudjuk eldönteni, itt már évek óta ezen gondolkodok, hogy van-e néplélek, mert legszívesebb az ember tagadná, ugye, hisz mondjuk, hogy minden lélek az egyénhez kötődik. De mégiscsak úgy érezzük, hogy valamiféle...
4: De egyébként, ha megnézitek, hát komoly ilyen World Consciousness kutatások vannak magukat komolynak nevelő egyetemeken. Tehát, hogy a nem tudom micsodát mérik, hogy a valami változik, és azt nézik, hogy a bizonyos katasztrofákkor mi következik be. Tehát ez egy kutatási téma, ehhez nem értek, de az, hogy van, tehát nyilván, hogy valamilyen módon vannak közös gondolati egységek, amiket mondjuk a szlovákokkal nem osztunk, meg a románokkal nem osztunk. Egyébként, ha elmentek Szlovákiába, ezt szerintem érezni.
5: A szlávokkal nem osztjuk.
4: A románokat még nem sorolom oda, de ők csak kis antant. De ahány szlovákkal beszélek, őket abszolút nem érdekli Trianon. De ha ide jönnek, nem zavar őket a túlmadár. Tehát, hogy őket nem ezt foglalkoztatja.
2: De én mindig is szélső perspektívával, vagy nagyobb időtávra gondolkodok. Tehát például kidőttek a ugye több, nem tudom hány lépcsőfokban magyarok ebben a területre. Itt már volt a Nagy Morva Birodalom, egy teljesen más típusú, meg nem tudom milyen szláv telepek több tömkelege, teljesen más életformát üztek meg.
5: Az a különböző
2: formát, igen, de azt mondom, hogy teljesen más volt a berendezkedés. Tehát ugye a politikai forma, hatalmazdasági formán, illetve fordítva. És én nem tudom elképzelni, hogy ezek nem hatnak ki a tudatra, és azután nem öröklődik tovább. Akár mind kollektív mém, vagy nem tudom, hogy nevezni.
5: A morva tudata magyarban erre gondolsz?
2: Nem, hanem a különböző.
5: Tetszik, a Pajzs Mikinek is tetszene. Csomó bank együttes fölkarolná a gondolatot.
2: De valami tudom, tényleg itt volt ugye az alaváron.
4: De hát biztos, hát erre mondjuk, hogy van petalanista reflex, és azért a 40 év szovjet hatás nem csak a dadogó orosz nyelvismeretben mutatkozik meg még a magyar lakosságban, tehát nyilván van ilyen hatás. Én csak azt mondtam pont tegnap egy ilyen beszélgetésen, hogy basszus, három olyan ünnep van ebben az országban, ahol azt nézzük meg, hogy miért jó, hogy nem az oroszokkal vagyunk. Megünnepeljük március 15-én az önállóságunkat, hogy ugye az orosz szári intervenció milyen jó, hogy megérkezett az országba. Megünnepeljük 1956-ot, hogy milyen jó, hogy felszabadították Magyarországot a szovjet tankok, és augusztus 20-án egyébként by the way megünnepeljük, hogy nem a kereti ortodoxiához, hanem a nyugati katolikus egyházhoz csatlakoztunk. Tehát három darab nemzeti ünnepünk van, ami konkrétan mind a három arról szól, hogy semmi közünk nincsen a tőlünk keletre fekvő területekhez. Na most,
5: de az orosz,
4: hát ha van néplélek, akkor azért ebben benne van.
5: Az orosz szolgaság azért annyiban más a töröktől, meg máshoz viszonyítva, hogy az orosz nem hagyott itt semmit. Mert azért a török a kultúráját, a nyelvét, a fürdőit, meg se többi az orosz, azért alapvetően
3: a
5: mongol kirablom a és elviszek mindent.
2: De hogy nem teremtett?
5: Nem teremtett.
2: Nem épített, igen.
0: Mert végül is oroszul kellett tanulni.
5: Még a borsleves se tudnak a magyarok főzni, most tök komolyan.
4: Ha van alakult,
3: jó, hát azért egy picit hosszabb időintervallum volt azért, hogy nekik azért volt idejük.
5: Nem tudsz megtanulni?
3: Hát persze, hogy nem, mert akkor még meg se tanulod.
5: A nyelvet se.
3: Átlendíteni magad, tehát hogy azért 150 év alatt azért csak, hogy jó, most nem már mindegy, már lement, hát több ember öltő, most már mindegyik.
4: De ha megnézed, a törökök ott hagytak valamit, ahol kiirtották a magyarokat. Tehát ugye Egerben túl sok magyar nem volt, mikor az a minelet felépült, viszont Budán se. Tehát a felvidéki részen meg túl sok török hagyomány nincsen, ahol megvédtük ugye a maradék végvárainkat. Tehát ilyen formán a épített környezeti szempontból talán jobb, hogy az
5: nem vagyok török fan, csak mondom, hogy az orosz...
3: Csak nem a Szulajmánra gondolsz.
4: De hát a németek hagytak itt valamit az osztrák-magyar monarchiával? Tehát, hogy...
5: Hogy mit köszönhetünk a pragmatikus szankciónak, azt kérdezted?
4: Tehát, hogy mit köszönhetünk a kiegyezésnek? Mert hát itt van Budapest, ugye? Tehát azért mégiscsak... Nem egyesül ez a város, és nem így néznek ki a homlokzatok, annak idején a közmunkatanács nem mondja azt, hogy a összes házköltségvetés 20%-át a homlokzatra kell költeni, és akkor alkalmaztunk ehhez német szakikat, és ráadásul az első színház német nyelvű volt Budán. Tehát, hogy ki mit hagy itt? Hát átjáróház vagyunk.
3: Amúgy igen, mi vagyunk az előszoba.
4: Szentendrén, Ráctelep, tele vagyunk egyébként nagyon színes, szép nemzetiségekkel, ugye most már a kunokkal is vagy.
3: És akkor most mondjuk benne nem vagyunk kint.
5: De az a dolog a pikás, hogy még a történelmünk során mindig tartottuk magunkat a német tengelyhez, eljutottunk a 21. században oda, hogy még a német szellem tényleg megújította és fejlődött, mi ebben nem tartottunk lépést. Uh-huh. És ilyen értelemben Merkel már inkább ellenség, de értitek.
4: Versenytárs, igen.
5: Versenytárs. Azért mondom, hogy érdekes módon, mintha most leszakadnánk a német tengerről, és azon orosz tengerhez puszilkodunk fel, ami történelmi során nyomasztó volt. A lengyelek ezt nem is értik, a magyarokat ebből a szempontból.
3: Sok mindenki nem ért szerintem ezért
5: minket. Szentek ezen, és Orbán is onnantól kezdett kétséges figura lenni, mert a lengyelek a szoros a történelmük miatt. Csináljátok az asztalat, hogy igen. Ez egyedül Orbán Viktor döntött el, szerinted?
4: Hát az erről is mindjárt beszélünk, hogy a magyar közpolitikai döntéshozatal mechanizmusai vajon hova jutottak el, de tehát azért azt mondjuk el még egyszer, hogy az orosz barátkozás az nem magyar találmány. Tehát
5: persze, nyilván a Gyurcsány is megkötötte volna a paksi egyezményt.
4: Meg az osztrákok is kötik, és Merkelék egyébként a maguk mondján nagyon is kötik. Tehát ott azért van egy szentpétervári dialógus, meg van északi áramlat, meg van mindenféle, ami hát azért mégiscsak a Schröder az pacskolja a Putyin vállát születésnaponként egyszer. Tehát ott nagyon-nagyon komoly kapcsolatok vannak. Ők sem akarnak hosszú távú konfliktust Oroszországgal. Itt a kérdés csak az, hogy hogyan lehet Putyinnak azt a megoldást felkínálni, amivel ő kiszáll végre ebből a idióta konfliktusból, és mi is anélkül ki tudunk jönni, hogy a nemzetközi jogot szembe köpnénk, amit mindenütt máshol is próbál kérni.
5: Nem fogja engedni kis Viktor testvért, hogy az ölelő karjaiból kiszálljon. Miért tenni?
4: Putyin, szerintem ebben a koalícióépítésben ez sem pragmatikus. Tehát, hogyha lesz Podemos, Syriza, Ausztria, akkor az, hogy tehát Orbán Viktor értéke az egy ilyen tőzsdei érték a Kreml kis kivetítőjén. Tehát ő akkor értékes, hogyha kevesen vannak, ő is akkor egy hangosabb tag a kórusban. De hogyha ebben a kórusban sokan lesznek, akkor mi is csak egy diszkontált értéken fogunk tudni ebbe beszállni. Mert pedig most nem csökken ezeknek a száma. Úgyhogy...
5: Jönnek az oroszok.
3: Pár nap.
4: Az orosz kémek már rég itt vannak.
5: Azt tudom, de nem zavarnak, csak hogy...
4: Hát dehogy nem.
5: Tudom, de.
3: Ebben az egész oroszos történetben nekem azt tetszik a legjobban, hogy jövő héten kedden. Biztos ismeritek a South Park nevű... Jövő héten kedden egy putyinos külön kiadás lesz, utána egy...
5: Igen?
3: Aha, oh. Utána egy putyinos Family Guy külön kiadás.
6: Minden, mint hogyha ebben a kiadásban maga Áder János is feltűnne.
3: Már mindent mondtak, de hogy mondjuk a reklám, hogy és Putyin látogatása alkalmából külön kiadás kedden, putyinos szauszba, és így van.
5: De most komolyan beszélsz?
3: Komolyan beszélek, az a legdurabb, igen.
5: De hogyha fogták az adást ott tengeren túl, vagy nem értem?
3: Nem, olyan külön részt csinálnak.
5: Összevágtak?
4: De ez magyar hacker csoport
3: meg. Nem tudom, a lényeg az, hogy...
5: Azért olyan csodálat összehet volna, mert beleszólunk a világ kiindulásába.
3: Nem tudom, mert bővebben infót nem találtam róla, ennyit találok, hogy majd lesz egy ilyen putyinos rész. Lehet, hogy nem miattunk, bár szerintem, de nem tudom, lesz egy putyinos rész. Kedden nézzétek, amúgy programajánló volt.
5: Jó, nem, oké, köszönjük.
3: Ennyi, ez volt a lényeg.
6: Jó, hát Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm. Itt voltál velünk, elmesztünk jobbra-balra, és ezt szerintem nem sokára majd, hát úgy nem sokára néhány hétemről ezt folytatjuk.
4: Lesz mit.
6: Igen.
3: Kivesézzük, hogy mi lett a forgatókönyvvel.
4: Ha bármit megtudnánk egyébként véletlen arról, hogy mi történik a tárgyaláson, amire túl sok reményünk sincs.
3: Hát majd te megtudod és elmondod nekünk.
4: Jó, megkérdem Pétert.
6: Hát akkor most tartunk egy kis szünetet, és Karafiát Orsival térünk
5: Orsi.
6: Vissza.
5: Észak-Koreából jön Orsi.
6: Hát fel kéne megvenni?
3: Vegyük, persze.
5: Mackó.
6: Hát, haló akkor.
5: Haló.
3: Szia!
7: Romi vagyok, ez a putyinos külön kiadásos dolog. Hát erről le is hoztak

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Kovács Lajos, mindenkinek. Zöldfülű voltam, első éves történelem szakos hallgató. Annyira zöldfülű, hogy még a WC-t sem találtam az egyetem épületében. Előadásról előadásra, szemináriumról szemináriumra rángattak. Tekintélyes professzorok közölték velem egymás után, hogy az Európai Unió legjobb egyetemének hallgatójaként vajmi kevés esélyem van arra, hogy diplomát szerezzek, ha csak nem szedem össze magam annyira, mint még soha életemben, mert ugyan a felvételi megfeleltem, de az csak beugró volt, és sajnos a továbbiakban nincs módjukban tréfálkozni. Szóval alaposan be voltam rezelve, mire két csajjal a csoportból megtaláltuk a büfét a 11 órás szünetben. Hát oda bent egy másik világ fogadott minket. Álmos felsőévesek próbáltak észhez térni az előző esti buli után, és egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akik óráról érkeztek egy kicsit kiszusszantani magukat. Alig találtunk szabad asztalt, pontosabban nem is találtunk, hanem egy harmadéves fickónak alig, hanem megtetszett az egyik általam alig ismert csoporttársnőm, és odaszólt nekünk, amint a kávénkkal szerencsétlenül áldogáltunk a pult mellett. Dobjátok le magatokat! Köszi! Feleltem, és előre tessékeltem a lányokat, akik valamiért megvillantották legsugárzóbb mosolyukat Géza felé, mert hogy Gézának hívták a srácot, akitől utóbb mindent megtudtam a rendszerről, meg mindarról, ami fontos ebben a mikrokozmoszban. Éppen két eszpresszót töltött bele egy pohár dupla kólába, és észrevette megrökönyödésemet. A csajokra vigyorgott, de nekem mondta. Zúzós buli volt tegnap. És ez segít, kérdezte Klária Balomról, mert miután kölcsönösen bemutatkoztunk, megtudtam a csoporttársaim nevét is. A másikat Katinak hívták, és azóta együtt lakunk. De ez egy másik történet, vidám és szomorú motívumokkal. Szóval, Géza elvigyorodott, és kimerítő választ adott. Na már. Ettől annyira kimerült, hogy úgy 5 percig kortyolgatta a koktélját, mi meg zavartan néztünk egymásra, és beszélgetni próbáltunk, de hangulatunkra rányomta bélyegét az utolsó profi jóslata egyetemi pályafutásunkat illetően, úgyhogy semmi értelmeset nem tudtunk kinyögni. Végül úgy láttam, hogy hirtelen az értelem szikrája csillan meg Géza szemében, és bizonytalanul megkérdeztem. Tényleg ennyire zorál ez a hely? Géza felröhögött. Beszaradtak benneteket, mi? Kérdezte megvidámodva. Ha kiismered a rendszert, nem olyan vészes. Én például 3. éve vagyok 3.

0: éves. De most, hogy a hallgatói önkormányzat betiltatta az agyszkennert, mindjárt tovább lépek az ötödikbe.
1: Mi az az agyszkenner? Kérdezte kíváncsian Kati. Mi volt, baby? Pontosította Géza. Az agyszkenner a legnagyobb genyaság volt a világon. Bementél vizsgázni, belenéztél az agyszkenner szenzorába, és kidobta, hány százalékosan tanultad meg az anyagot. Szóval nem volt hasalás, meg mellédumálás, mint az őseinknél. De már vége a terrornak. Éhségsztrájkoltunk egy kicsit a rektor irodája előtt, és új rendszert vezettek be. Féltek a botránytól. És akkor most mi van? Kérdeztem izgatottan. Na, mondta bölcsen Géza Klárira kacsintva. Gyertek el este a Tamás bácsi és a fiatal gyerekekre. Utána iszunk valamit az öreg vihmamban, és elmondom. Most azonban rohannom kell, mert rohannom kell. Azzal felpattant és elhúzott olyan sebességgel, amelyet a ránézésre szétcsúszott fickóról nem is feltételeztem volna. Az ajtóból még visszaszólt. Szép napot! És bájologva a csajokra vigyorgott. Patkány. Gondoltam az ösztönös féltékenységtől felhevülten, de szükségem volt az infóra, úgyhogy rádumáltam a csajokat az estére, akik azonnal kötélnek álltak. A Tamás bácsi és a fiatal gyerekek a legmenőbb ultra-wave zenekar volt a városban. Az 50-es Tamás bácsi latex rövid nadrágban, necharisnyában és atléta trikóban mereven állt a színpad közepén, egy nyenyere nevű ősi hangszerrel, mögötte meg három fiatal jampec, meg egy jampina, nyomta a vokált és a hastáncot. Tamás bácsi nyenyerézett és vonyított valamit, a közönség meg őrjöngött. Őszintén szólva, ez nem az én műfajom volt, de kellett az info, ezért megálltam a hátsó sorokban a csajaimmal, és lestem, mikor bukkan fel Géza. Nem kellett sokat várnom. Tamás bácsi éppen azt üvöltötte a gége mikrofonjába, hogy boncolnom kellett, békát, patkányt, egeret, szívből szeretlek titeket, szegény fiatal gyerekek. Amikor megjelent újdonsült barátunk, éghozzá rendkívül zord arccal. Odaintettem neki. Itt vagyunk, Géza.
2: Megvágtak vázzá,
1: közölte minden átmenetlenül. Te fizetsz, tette még hozzá gyorsan. Rendben, egyeztem bele azonnal, mert egy pillanatra veszni láttam a pályát. Oké, akkor gyerünk a kocsmába, mondta, és megpróbált egy mosolyt ajándékozni Klárinak. Csodák csodájára a mostani nem csajon visszamosolygott rá. Kati meg átkarolta a vállam, és nagy egyetértésben átvonultunk az öreg vihmamba. Géza gyorsan bedobott három nohafröccsöt, a lányok kókuszolajpárlatot kortyolgattak, én meg, hogy észnél maradjak, kőbányait szopogattam. Egy átlag egyetemista Géza lendületét nem engedhette volna meg magának, de nekem rendes állásom volt. Éjszakánként egy holoművész képes lapjait árultam a várban gazdag albán meg török turistáknak, úgyhogy csak Géza kapacitása miatt aggódtam. Feleslegesen. Géza egyáltalán nem fáradt, sőt, csak úgy dölt belőle a szó. Öcsi falat, mutogatott hevesen a mellkasomra, miután ledöntött egy korsó almabort higítónak. Az új vizsga szopás legalább akkora, mint az agyszkenner. Miért érdeklődött pilláit remegtetve Klári? Hú, vágott bele Géza. Ismeritek a szerepjáték mozit? Én hallottam már róla, mondta szégyenlősen Kati. Ja, én is tettem hozzá, de gyorsan kiderült, hogy még egyikünk sem járt ebben a műintézményben. Nem is volt olyan nagy csoda, mert csak az előző héten nyílt meg az első. Hallani azonban szerintem mindenki hallott róla, mert még a csapból is ez a szarság folyt. A bérelhető virtuális környezetről, ahol a hájas gazdag pacákok, meg az unatkozó házi muffiaik kiélhették a vágyaikat. A legtöbben nem tudták megfizetni, így igazából lövésünk sem volt, hogy mi történik a rózsaszínre festett dur alumínium falakon belül. Annyit mindenki felfogott, hogy odabent az lehetsz, aki csak akarsz. Mondjuk egyiptomi fáraó, millió rabszolganő ura, akik minden vágyadat teljesítik, vagy Supermanként repkedhetsz és mentheted a nyugdíjas nénik macskáját a gonoszoktól. Szóval bármi. Az élmény 100%-ig valóságos. A mesterséges intelligencia eljátsza neked az összes szerepet, te pedig valóságnak éled meg. Ennyi jött le a reklámokból, és már mindenkit utáltam előre, aki meg tudta fizetni ezt a cuccot. Ja, ismerjük, ismételtem meg, de hogy jön ez ide? Hát, öreg salátabakter, bökött ezúttal melbe, a vizsga az egyetem szerepjáték moziában megy. Hú, sikoltottak fel egyszerre a lányok, és láttam rajtuk, hogy ez most megérintette a kozmó érzékszervüket. Ne örüljetek, pipikék, itt nem fogtok szörfözni. Harald herceggel a bolgár aranyhomokon. Mondom, nagy szoppancs az egész. Na, mesélj, biztattam. Szegény voltam Petőfi, legyintett lebiggyet ajakkal. Ki? Kérdezte teljesen értetlenül Klári. Petőfi 200 éve volt, híres bűvész, mondtam lesújtóan. Saját műveltségemtől megrészegülve. Ja, erősített meg Géza, én is így tudtam. De valamit alaposan elcsesztem. Tudjátok, a mi kis holotermünkbe úgy mész be vizsgázni, hogy nem tudod, ki vagy, hol vagy és mikor. Neked kell kitalálni? Kérdeztem az iszonyattól, lúdbőrös háttal, mert átéreztem Géza szenvedéseit. Pontosan! Azt mondta valami vasvári pali a végén, hogy még bent a moziban, persze ő is mesterséges intelligencia volt, hogy ha tanultál volna vazze, akkor most nem kéne visszajönni a jövő héten úvézni. Így, ahogy én is mondtam volna valami hülye gyereknek az első éves gyíkok közül. Bocs, haver, nem konkrétan rád gondoltam, bukszolt bele a combomba, és odaintette a pincért, hogy még egy kört rendeljen a kontómra. Szóval, ha megtanulod az anyagot, akkor felismered, hogy ki vagy, hogy hol vagy, meg ilyesmi? Kérdezte az én okos Katin. Ja, erősítette meg Géza. De csak akkor mész át a vizsgára, legalább nagyjából úgy történnek a dolgok, ahogy a valóságban történtek az ősidőkben. Ha minden klappol, akkor megismétled a történelmet, megkapod a 10 csillagot. Ha valami nem megy, akkor az emik súgnak neked egy kicsit, megpróbálnak terelgetni, célozgatni, hát ha eszedbe jut, mit is kéne tenni. Ekkor azonban már nem álmodhatsz a 10-esről, de még egy 8-ast összekapódhatsz, és így tovább. Sok segítség, gyopárjegy, ha ezt se használ. Aha, és ez történt veled, összegeztem az eseményt. Ez, húzta össze a szemöldökét Géza, és lenyomott egy fél puszta tekilát. Meséld el, ahogy volt, kérte felsorakát biztatóan menni a maklát. Ezt elég visszatetszőnek találtam, de a sztorira én is kíváncsi voltam, úgyhogy szintén biztatólag rendeltem még egy korsó lohát Gézának. Ő meg mesélni kezdett. Szóval, a lakásomon voltam a haverjaimmal, név szerint Gyuszival, Palival, meg Móriccal, egy rozzant kéró volt. A falakon kopott bársonykárpit, fajazmosdótál egy ilyen faállványon, és volt egy elég jó csajom is, Juli. Juli, ja, férjúramnak szólított, úgyhogy rögtön lesmároltam, mert tényleg jó kis pipi volt. Ennek láthatóan örült, de a srácok előtt szégyelte magát egy kicsit, mert azt mondta, hogy jaj, Sanyikám, ne uncutkodjon az urak előtt. Majd kacarászva kiszaladt a szobába, többé nem is láttam. Na, azt rögtön levettem, hogy Móricz panom izgága faszi, mert elővett valami röpiratot 12 ponttal, hogy akkor most véglegesítsük a cuccost. Nem így mondta, hanem ómagyarul valahogy így, hogy Sándor barátom, nézzük át még egyszer a forradalmi követeléseinket, hogy a magyar nép végre elnyerje szabadságát, francia testvéreink nyomdokán, stb. A franciaországi változásokra viccelődött nevetkélve Pali, és magas beemelte a poharát, erre mind ittunk, egy kortyilló vöröset. Szóval átvettük a pontokat, én bölcsen hallgattam, és közben megállapítottam, hogy bazisok gomb van a felső ruházatunkon, és azt is, hogy karddal az oldalunkon nem lehet könnyű közlekedni. Úgy elgondolkodtam ezen, hogy a pontok közül csak egyre emlékszem Unió Erdéllyel. Ez azonban nem segített, és gőzöm se volt, ki vagyok és hol. Annyit tudtam, hogy Sanyinak hívnak, Magyarországon vagyunk, van egy Juli nevű feleségem, meg három haverom, és valami pontokkal készülünk valahová. Szóval eddig azonban úgy éreztem, nem rontottam el semmit, már a srácok a vállamat veregették, ittunk még egy pohár bort, majd elindultunk a kocsmába. Valami Fillinger nevű csóka, szép nagy kávéházába érkeztünk, ahol hát vagy 15 hasonszörű arc várt minket, és amikor megláttak, hát bizony csibéim, engem éjjeneztek. Egy nagyon keserű likőrt ittunk, rituálisan csörgettük a kardunkat és szabadságot éltettük. Hangyányi késéssel pontosan utánoztam a többieket, és úgy gondoltam, még mindig jó vagyok, és reménykedtem benne, csak elszólja magát valamelyik, hogy ki is vagyok. De ezek folyamatosan sanyikámoztak. Senki se szólította vezetéknevemet. Kétségbeesésemben próbálkoztam a kocsmárossal is. Odaléptem a pulthoz, megkérdeztem, alkalmazkodva a korabeli nyelvhez, hogy no, bátyám, hogyan szólítana maga engem, ha nem ismerne, kérdeztem. Hát, nagyságos úrnak, felelte. Majd megkérdezte tiszteletudan, még egy unikumot, Sanyikám? Hát igen, mondtam volna. De akkor mellettem termett Pali barátom, és leintette a jó öreget. Hagyja csak, János bácsi, tegnap is mekkora balhé lett belőle. Inkább olvast fel még egyszer a verset. Lelkesítni kell hűtársainkat, mielőtt kimegyünk az orvosi karhoz, hogy bátorság öntse el szívüket. Otthon felejtettem, nyökögtem. Gyorsan kikaptam a véncsóka kezéből az üveget, és meghúztam azt a keserű vizét. Ott benne, Kraft. Emlékezni meg nem emlékszem, motyogtam. Tudod, Palikám, a piától. Pali összevonta a szemöldökét, és a szemembe nézett. Tudod, Sanyi, a nemzeti dalt, amelyik úgy kezdődik, hogy talpra magyar híjahaza, biztosan eszedbe üti, hiszen tegnap fejből szavaltad. Na, János bácsi ad neked papírt, te meg írd le gyorsan, meg különben Móric nagyon dühös lesz. János bácsi elém rakott egy papírt, tintát meg tollat, én pedig hát gyorsan leskríboltam azt az egy sort, amit Pali súgott meg, de aztán csak mereven néztem az öregre, aki kacsintva odasúgta. Itt az idő, most vagy soha. Hát de hiába kacsingottam rá, én is többet nem segített. Így aztán nekem kellett befejezni. Gondoltam, még négy sor elég lesz, megszámoltam a betűket, kerestem valami rímet, mire Pali felkiáltott, hogy akkor Sanyi elszavalja a nemzeti dalt, már készen is állt. Nyuszi meg Móric karon ragadott, feltuszkoltak egy asztalra, szétvetettem a lábam, megcsörgettem a kardom, azt hiszem ez nem lehetett szokásban versolvasáskor, mert csak néztek, tovább a csókák várakozást felé tekintettek. Úgyhogy fogtam a papírom, és felolvastam. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, kardot csillog, lajbid laza, nem lepheti bezöld moha, 12 pontunk száma, nem 14, nem, soha. Miért tapsot kaptam, de leginkább döbbenet ült ki társaim arcára. Hát tegnap hosszabb volt, jegyezte meg egy Irinyinek szólított srác. És lelkesítőbb is, tette hozzá savanyú arccal egy másik span. Móric haverom majd átfúrt a tekintetével, és szinte lerántott az asztalról, közben kórhely alaknak nevezett. De Pali a vállamra csapott, és azt mondta, ne baj, Sanyikám, meglátjuk, mi sül ki belőle. Azzal elindultunk az orvosi karra. Az utcán vonulva egyre többen csatlakoztak hozzánk, és az öltözetekből, meg az elcsípett megjegyzésem úgy gondoltam, hogy a 19. század vége felé járhatunk. Ebből sejtettem, hogy baj lesz, mert én csak a 16. végéig tanultam meg a tételeket, így aztán Czóresznek éreztem a szitut. Mátyásból király lettem volna, így azonban próbáltam beszélgetés után fölcsükni valami infót. Megtudtam például, hogy a helytartó tanács egy rakás gané, meg hogy egy Stancsics nevű csóringer a börtönben senyved, vagy ki kéne szabadítani, gondoltam, ez még hasznos lehet. Na, mire megérkeztünk az egyetemhez, voltunk vagy 400-an. Ahogy a hallgatók megláttak az ablakból, mind kinyomultak a térre, és örjöntek, mint a skacok, a Tamás bácsi és a fiatal gyerekeken. Ja, rájöttem, hogy lokális sztár vagyok. Engem ketten a vállukra emeltek, és Pali rám parancsolt, hogy olvassam fel nekik a nemzeti dalt. Hát felolvastam, de ez a sok pancsó csak bámult rám értetlenül. Erre hirtelen ötlettől vezéreve benyögtem. Hát szabadítsuk ki Stancsicsot! Na, erre elszabadult a pokol. A több ezresre duzzadt tömeg visszhangozta. Szabadítsuk ki Stancsicsot! Pali haver rám kacsintott, de Móricz dühös volt, mert a zajongástól senki sem hallotta a 12 pontot, pedig voltam neki orgánuma. Aztán nekiindultunk a tömeggel, hogy kikapjuk a kóterből szegény Stancsicsot. Kicsit megnyugodtam a pálinkától, amit egy véres kötényű hentes nyomott a kezembe. A nép engem ünnepelt, a lányok csókolgattak, és tényleg faszán éreztem magam. Egyszer csak Móricz haver felkiáltott. Itt van a Landerer nyomda, nyomtassuk ki a 12 pontot és a nemzeti dalt. Palival, Irinyi Józsival, meg Móriczal benyomultunk és elővettük a Lajos nevű tulajt, és követeltük, hogy azonnal nyomtassa ki nekünk a papírokat. Na, egyik lábad itt, a másik ott. Rögtem bele a képébe és beleharaptam a fokhagymába, amit egy szabó legénytől kaptam. Ő azonban udvariasan meghajolt és elkért a két papírt, előbb az én versemet olvasta el, majd elsápolt. A rajongód, súgta a fülembe Pali. Bocsásson meg, mester, dadogott a nyomdász, de valaki elcserélhette a papírosát. Ezt nem írhatta a nemzet legnagyobb költője. Ez valami Szatócs legény férc műve. Fú, éreztem, hogy a fejemet elönti a vér. Kikaptam a kezéből a két lapot, és szó nélkül kirohantam az ajtón. Pali, Józsi és Móricz utána. Móricz hiába próbált elkapni a kabátom ujját. Én már a tömeg előtt álltam, és megint csak azt ordítottam, hogy szabadítsuk ki Stancsicsot! Na, erre futva megindultunk a tömeggel. A fickót végül nem is kellett kiszabadítani, mert ahogy a strázsák messziről meglátták a 10 000 ordítozót, és azt is jó hallották, mit követeltünk, Stancsicsot egyszerűen kilökték az ajtón. Na erre egy pillanatra elcsöndesedett a nép, és várakozóan rám néztek. Erre, inni kell! Kiáltottam fel, mert más nem jutott az eszembe, és tényleg örültem a sikernek. Egyébként is annyira feloldódtam hirtelen népszerűségembe, hogy meg is feledkeztem a vizsgáról. Törjük fel a Schwarz kereskedő raktárát, indítványozta valaki balról. Jó ötlet, vigyorogtam, gyerünk! És ekkor a fülemhez hajolt Pali haverom, és azt mondta, amit már mondtam, megvágtak. De hirtelen ott találtam magamat a vizsgabizottság előtt, mögöttük állt a teljes tanszék tanári kara, és tapsoltak. De hát azt mondta Pali, hogy megvágtak, mondtam értetlenkedve. Hát úgyis van? De nagyon szórakoztató volt. Viszlát, a jövő héten, mondta. Azzal kitessékeltek a teremből. Még hallottam az ajtóból, hogy valaki azt mondja, na ezért belépő díjat is szedhetnénk, kollégák. Géza befejezte a mesélést, és alig, ha nem kiszáradhatott a torka, mert gyors egymás utánban ledöntött két korsó mohafröccsöt. A döbbenettől nem jutottunk szóhoz. Hamarosan szét is vált a kis társaságunk. Klári ott maradt Gézát vigasztalni, mi meg elmentünk Katival táncolni. Azóta már én is vizsgáztam párszor. Gézának igaza volt, nagy szíves. Legutóbb Julius Cézár voltam, de megvágtak, mert nem léptem át a Rubikon, csak kockáztam a centúriómmal. Egyedül arra emlékeztem, hogy a kocka el van vetve, de hogy ez mit jelent?

0: évek óta reggeli és esteli imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igényt. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a hold betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésük helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésnek. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást bennem a mahi. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy is úgy, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az ifja kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam. Mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszki Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz. A többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszki proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alájártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatott. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem.
1: Nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába.
0: Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. És a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kín lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.
1: A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácstere megnyílt, és megtelt néppel. Először.
0: Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta.
1: Óriási kitörés a lelkesedésnek.
0: Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön.
1: Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam.
0: Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon ekiáltás, fegyvert.
1: Végre választmány neveztetett ki. Budára menendő.
0: A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait.
1: A nagyméltóságú helytartó tanács sáppatvala és reszketni méltóztatott.
0: S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet. A cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre.
1: Ez volt március 10.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markon.

0: Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohadt egy fán. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamos. Minden megállt, még a kisvasút is a játékosok kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodort egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofon lemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsány.
1: Örkény István, Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megállt az összes villamos. Minden megállt. Még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. Aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. Rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. 1 óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. 1 hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a játszóterek homokozóiban. Ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat, 5-ször is lefial egy esztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap az operával épp átellenben egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányné.

Karinti Frigyes, az ágyú és a páncél. 1936. január. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja mosolyogva sietett a páncéltrözt legfelsőbb vezérigazgatója felé. Nagyon örülök, hogy megismerhettem, Mr. White. How do you do? How do you do, Mr. Velvel? Bemutatom önnek Mr. One. Vegyészmérnökömet, a világ legelső technikai szakértőjét és feltalálóját, akinél e pillanatig, 1956. január 30-ig nincs különb a Földön. How do you do, Mr. One? Felteszem, hogy tudják, miről van szó. Nem kell ismételnem a feltételeket. Természetesen. Az államkincstár szállítójárművét, amelyben háború esetén a centripetális államok teljes vagyonát, a 2 billió dollár értéket képviselő aranykészletet át kell szállítani a határon, hogy a szóban forgó szigeten biztonságba helyezzük. Ezt a járművet, melynek tartalmát meg kell védeni még fegyverek árán is, ezt a vonatot, vagy autót, vagy repülőgépet, vagy akármit, amit építeni óhajtanak, olyan páncéllal kell borítani, amit a jelenlegi világ jelenlegi ágyú lövegeinek legnagyobb átütő energiára méretezett lövedékei se legyenek képesek átütni. Well, mondta Mr. Velvel. Közlöm, hogy ezt a páncélt előállítottuk. Ön szíveskedjék talán átjönni velünk a műterembe. Mindhárman beléptek a titkos csőkocsiba, és 2 perc alatt a műteremben voltak. Ez egy szerény, mintegy 20 kilométer hosszúságú és 10 kilométer szélességű helyiség volt. Tessék, mondta Mr. White, ez itt a világ legerősebb ágyúja. Hogyne, ismerem a típust. Ennél erősebb ágyú jelenleg nincs a világon. És itt, szemben vele, amit látja, egy fémlap. Ez az új találmány, amit Mr. One készített. Tessék talán megnyomni ezt a villanygombot, az ágyú el fog sülni. De előbb helyezkedjünk el a biztonsági fülkében. Mindhárman beléptek a hermetikusan elzárt, méter vastag üveglappal ellátott ólom fülkébe. Mr. Velvel megnyomta a gombot. Az ágyú elsült, a lafetta 2 kilométerrel visszaszaladt, a detonáció akkora volt, hogy a levegő odakünt megsűrűsödött, és elfeketült egy pillanatra, s még idebent a fülkében is zúgott egy kicsit az urak azbeszt vattával eldugaszolt füle. Kiléptek a fülkéből, és a páncélfalhoz mentek. 2 méter hosszú és 1,5 méter vastag hegyes ágyú lövedék. Platina csúcsával és gyémánt gyutacsával össze-vissza görbülve, széthasadozva, százfelé szétrepedve úgy hevert a földön, közvetlenül a sértetlen és makulátlan páncéllap előtt, mint a szappan habocska, ami egy pillanat előtt buborék volt, de nekivett a falnak és elbukkadt. Well, mondta Mr. Lovell, mi az ára a találmánynak? Bagatell, 1 milliárd. A találmányon magán nem akarunk keresni, hazafias emberek vagyunk mindketten. De az előállítása szükséges mennyiségben, s a szállítás egy kis pénzbe kerül. Semmi az egész, 100 milliárd dollár. Mennyi idő alatt készítik el? 1 hónap alatt meg vagyunk vele. Well, itt a csekk 101 milliárd dollárról. Hol vacsoráznak az urak? A Safety Clubban. Ó, ott nagyszerű gin mérnek. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. White könnyedén figyelmeztette Mr. One-t. Ő holnap ebben az időben Mr. One, ugyanitt az önneve Mr. Two lesz, az enyém Mr. Black. Rendben vannak az új ágyuk? Minden rendben van, Mr. White. Goodbye, el ne felejtse az álszakát, viszontlátásra a klubban! Másnap a 2 szakállas úr, Mr. Black, az ágyútrözt vezérigazgatója, és Mr. Two, a gyár vezérmérnöke, ott áll Mr. Velvel szobájában. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja a mosolyogva sietett eléjük. Nagyon örülök, Mr. Black. How do you do? Oh, how do you do, Mr. Velvel? Bemutatom önnek Mr. Toot, a világ legelső ágyú szakértőjét és feltalálóját. Közöljük önnel, hogy ez a kitűnő Mr. White, akivel tegnap tárgyalt, úgy látszik valami disznóságot csinált. A centrifugális államok kormánya ma reggel megvette az átüthetetlen páncél szabadalmát. Háború esetén a centrifugális államok vagyona teljesen hozzáférhetetlenné válna számunkra. Well, ez baj. Szíveskedjék végig hallgatni.
látni, válna számunkra, ha Mr. Two fel nem találta volna ma délelőtt az ultra ágyút. Talán menjünk át a műterembe. Beléptek a csőkocsiba, és 5 perc múlva az ágyúgyár szerény 50 kilométeres pincéjében voltak. A fal elé már fel volt szerelve a tegnap vásárolt páncél. Előtte néhány kilométernyire az új ágyú. Úgy külső látszatra földre fektetett csillagásztoronynak gondolta volna az ember. Beléptek a 8 méter vastag fülkébe. Mr. Velvel megnyomta a gombot, az ágyú elsőt. A 2 méter vastag hiperpáncélban akkora lyuk tátongott, mintha egy kifeszített selyempapíron 2000 kilométer magasságból átejtenénk egy lokomotívot. Well, mondta Mr. Velvel, mi az ára a találmánynak? Ó, mi hazafias emberek vagyunk, Mr. Velvel, 20 milliárd dollárért átengedjük. De a kellő számú ágyú előállítása ki fog tenni vagy 500 milliárd dollárocskát. Mennyi idő alatt készíthetik el? 3 darab már holnap rendelkezésre áll, a többi 200 jövő héten. Well, itt a csekk, 500 milliárd dollárról. Szoktak az urak golfozni? Jobban szeretjük a krikettet. A tüdőnek a golf jobbat tesz. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. Black még lelkére kötötte Mr. Two-nak. Holnap, ugyanebben az időben, Mr. Two, vegye le a szakállát, én megint Mr. White leszek, ön pedig Mr. One. Rendben van az ultra ágyú számára sérthetetlen ultra hiperpáncél? Az rendben van, de a holnap utára bemutatandó ultra hiperpáncélt átütő, holt szétrobbantó villamos ágyú csak estére készül el. Az nem baj, csak idejére kész legyen. Viszont látásra a krikettpályán, Mr. One, hogy van a kis Mabel? Ó, köszönöm, nagyon édes, az új lovagló ruhája. Goodbye, Mr. White! 3 hét múlva Mr. Velvel végre mégis megvakarta a fejét. Ez mind nagyon szép, Mr. Black. Ez az ágyú, amivel átüti azt a tegnap Mr. White által szállított páncélt is. De nem gondolja, hogy a centrifugális államok kormánya holnapra mégis megszerzi ezt az ágyút? Beszélnem kell Mr. White-tal, hogy csináljon még erősebb páncélt. Az nem létezik, mondta határozottan Mr. Black. Ezt a lövedéket a világmindenség legkeményebb anyagából, amihez képest a gyémánt egyszerű csiriznek számít, készítettük, s akkora energiával lökjük ki, mint amekkora a napot hajtja a Sirius felé. Olyan páncél nem létezik, Mr. Velvel. De az Istenért, mi lesz akkor a páncélvonatunkkal, amiben államvagyonunkat akarjuk biztonságba helyezni? Mr. Black most már türelmetlenül tört ki. Miféle államvagyont akar maga biztonságban helyezni? Az egész puszta rémkép, Mr. Velvel. Az ön agyának kóros látomása. Ez az államvagyon már régen nem létezik, illetve csekkek formájában a mi birtokunkban van. Régen biztonságban helyezve. És nincs szükség többé arra nyavajás páncélra. Viszont legyen büszke rá, hogy e pillanatban minden országok és államok közt ön áll a legtökéletesebb és felülmúlhatatlanabb ágyú birtokában. Több ez minden vagyonnál. Higgye el, Mr. Velvel, a pénz nem boldogít. Goodbye! Sóhajtott és merengve távozott. What the hell is this?

0: Lazar Erwin, tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométheusz máját.
0: A hős felsóhajtott. Ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce. Megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek. Lejárt a büntetésem? Kérdezte. A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan? De minek strappáljam magam? Nincs már tűz a földön.
1: A leláncolt férfi haragosan előreugrott, és bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta.
2: Hazudsz, kutya!
0: Nem kutya, keselyű, mondta egykedvűen a robusztus madár, és szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszer szület után. Prométheusz haragja nem csillapodott.
2: Ezt a kötelességedet, rivoltak a sejűre. Tépd a májam!
0: Majd megőrültem,
1: mérgelődött a keső.
2: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
1: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
2: Ördögöt, legyintett a keső. Többen vannak, mint valaha.
1: Prométheusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához!
2: Értsd meg, hogy nincs tűz, az emberek már nem ismerik, nincs szükségük rá.
1: Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket, télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
0: Lári-fári,
1: mondta a keselyű, főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt?
2: A tűz.
0: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod. Elnyomnak egy gombot, már is árad a fény, a meleg. Semmi fű, semmi lángnyelv, semmi faropogás. Sokkal tisztább, veszélytelenebb.
1: Prométheusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felragyogott az arca.
2: És a háborúk? Meg a gyújtogatók?
0: Sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország. Semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtetett, elavult módszer. A tűzoltóság is megszűnt, még az önkéntes csapatok is. Nincs tűzoltóbál, önkéntes sugárvédők bálja. Az van.
1: Prométheuszban még egyszer fölcsillant a remény.
2: A tábortüzek, mondta, bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei.
1: A keselyű legyintett.
0: Rég nincsenek. Bármely üzletben egy ötvenért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, első rangúan garantált. Nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjat. Egy gombnyomás és kész. Ráadásul többször is felhasználható.
2: Nem igaz!
1: Üvöltött Prométheusz. A sziklák visszhangozták.
2: Nem igaz! Nem igaz! Nem igaz!
0: Ugyan, mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad!
1: Átballagtak az ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai, csörgető, mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól. Ausztráliában büntetést fizettek közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométheusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt.
0: A tüzet az emberek nem ismerték.
1: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
0: Tűz, fire, ogony, fire.
1: Nem, ilyen szó nincs is. Röhögött a keselyű. Prométheusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öreg embert.
2: Még ezt az egyet kérdezzük meg,
1: kérte a keselyű Prométheusz. A keselyű bólintott.
0: Tűz?
1: Ismételte a szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében.
0: Ott, mondta, az a nagy ház.
1: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométheusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották. A homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat.
2: Tűzmúzeum. Ez az, kiáltott Prométheusz. Oda néz!
0: Na-na, mondta a keselyű.
1: Nesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók. Hosszú hideg folyosókon baktattak végig, petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek. Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztor tűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagy szarvú bika és egy botjára támaszkodó, kalapos, csizmás ember lobogó pásztor tüzet bámult. Tűz, kiáltott boldogan Prométheusz.
2: Föstött,
1: mondta a kesejű. Prométheusz a pásztor tűzre merett, arca elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vitrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz.
2: Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás,
1: kommentálta valamennyit szakszerűen a kesejű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott? Kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, ami ennél a fűszeresek takarják le az élesztőt. Alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A kesejű rekedten felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét. A fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a kesejű így szólt.
2: Oda, megint el akarod lopni.
1: Ugyanosan nevetett.
2: Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák.
1: Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fákjával rohant végig a földön. Olyan volt, mint egy látomány. Az emberek boldog ámulattal nézték és felkiáltottak. Tűz!

körülbelül száz-tizenöt év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás nagy változások érnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori király palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangongás. Néhány aggastyának könyvbe lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűlt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó, potom 115 szó, potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő

Magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem, eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben jehudi menuin, ha csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos kult fölött ez lesz kiírva. Eper, huncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

0: Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz, mert az ő ütegét szétlőtték, én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. Majdnem 300 kilométert tettünk meg együtt, néha-néha egy járőre kéreckedve, a legtöbbször azonban gyalogszerrel, hóban, jégben, állandó ellenséges tűzben, még csak le nem terítette Bielgorod határában egy rövid sorozat. Mindazodáig sejtelmem se volt róla, hogy szerzik a dalt. Ki hitte volna, hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal, ömlött, fakadt, ahogy forrás buzog a földből. Amit csak látott, amit csak hallott, abban a szempillantásban dallá lett, szövegekkel, rímekkel, melódiával. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. Népdal lett abból a bádogbödön gyümölcsízből, melyet egy szétlő traktár romjai alól kavartunk ki. És volt ott egy híd, amelyet épp az orrunk előtt robbantottak fel a partizánok. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk, Janász Jenő már énekelt. Ekkor hadd a vénfahidat tarcalom, Istenem, csak te tudod az én bajom. Hogy megyek én Annuskámhoz már ezt el? Hogy ússzak át halált hozó zúgóját? Hát, faggattam, hogy csinálja ezt? Azt mondta, nem tudja. Faggattam, hány dalt szerzett már? Azt se tudta. Talán 3, de lehet, hogy 4000. Bielgorod már odalátszott, amikor lassan elerett a hó. Legomboltam a sapkám fülvédőjét, de úgy is hallottam Janászt dudorászni. Lassú pelyekben hullik a hó, csilingelve fut az orosz szánkon. Száj, száj, kicsi hópehely. 5 gyors roppanás hallatszott. Vége lett Janásznak, bevégezetlen maradt a dal. Néha eszembe jut. Megpróbálom folytatni. Töröm a fejem, rímet keresek a hópehelyre. De hiába. Mindnyájan tudunk valamit, és a senki se képes utánunk csinálni. Ez így van.
1: Mikor van a háborúnak vége?
0: Telefonbeszélgetés 1969. december 12-én délelőtt.
2: Az íróval beszélek?
0: Igen.
2: Most olvasom az újságban, hogy ma este Voronyes címen egy színdarabját játsszák a televízióban. És olvastam a nyilatkozatát is. Maga ugyanaz a személy?
0: Igen, asszonyom.
2: Azt nyilatkozta, hogy a színdarabját egy hadifogoly táborban írta. Igaz ez, vagy csak az érdekesség kedvéért mondta?
0: Igaz.
2: Bocsásson meg, hogy ismeretlenül felhívtam. Én csak egy nevet szeretnék most kimondani.

0: mondani, mert tudni szeretném, hogy emlékszik-e rá. Mondhatom?
1: Tessék mondani.
0: Bognár Péter.
1: Bognár Péter.
0: Én az anyja vagyok.
1: Nagyon sajnálom, asszonyom, nem emlékszem a fia nevére. Hol találkozhattam vele?
0: 1942. májusában vitték ki a frontra a fiamat. Maga ott volt Voronyesnél?
1: Igen.
0: Egy bajtársa, aki megrokkant, jött onnan haza és hozott tőle egy cédulát. Az volt ráírva, Kostyenkóban vagyunk.
1: Ő látta utoljára?
0: Nem ő. Még egyszer jött tőle üzenet a tambovi hadifogolytáborból.
1: Én is voltam ott, asszonyom.
0: Maga is? Tambovban? És nem emlékszik rá Bognár Péterre?
1: Több ezeren voltunk ott, magyarok. Mit üzent onnan a kedves fia?
0: 1943-ban hazajött egy fiú a tambovi táborból, és egy hosszú listát hozott azokról a foglyokról, akik ott vannak és élnek.
1: Ez nem lehetséges, asszonyom.
0: Mit akar mondani? Mi nem lehetséges?
1: Bocsásson meg, nem akarok magának fájdalmat okozni. Talán csak az évszámban tévedett. 1943-ban senki se jöhetett haza Tambovból.
0: Magam beszéltem vele. Csupa csont és bőr volt. Mutatta a listán a fiam nevét.
1: Akkor ez biztosan így történt, de nem 1943-ban.
0: Miért nem 1943-ban?
1: Mert Tambov keleten van, messze a szovjet hátországban, ahonnan a háború kellős közepén senki se juthatott haza. Még a rákövetkező évben sem, és 1945-ben is alig.
0: Hát akkor hagyjuk az évszámokat. Maga meddig volt Tambovban?
1: Majdnem 3 évig.
0: És nem emlékszik Bognár Péterre?
1: Nagyon sokan voltunk, és folyton cserélődtünk. És ráadásul rossz a név memóriám. De az, hogy nem emlékszem, még nem jelent semmit. Ha a fia eljutott a tambovi táborba, akkor már egészen biztosan nem veszett el.
0: Hogy a fiam elveszett? Honnan veszi, hogy elveszett a fiam?
1: Én ezt egy szóval sem mondtam, asszonyom. Épp ellenkezőleg. Mi Voronyezsnél 60 000 halottat vesztettünk. Azon kívül 10 000 tűntek el nyomtalanul. De aki már eljutott egy táborba, például Tambovba, az rendezett körülmények közé került. Összeírták az adatait, naponta névsorolvasást tartottak, élelmezést adtak, és kórházba vitték, aki megbetegedett. Ha tehát ott volt a fia, onnan már nem veszhetett el.
0: De maga nem emlékszik rá?
1: Sajnos nem, de hát ennek már nagyon sok éve.
0: A fiam Sallai Imrének volt a jó barátja. Erre sem emlékszik? 2 évig, míg a frontra nem vitték, ő is tagja volt a pártnak. Így sem hallott róla?
1: Így sem, asszonyom.
0: Pedig ezek elég feltűnő dolgok. Akármilyen sokan voltak ott.
1: Az igaz.
0: Ha lett volna egy ilyen fogolytársa, el tudta volna felejteni?
1: Nem akarom magát szomorítani, asszonyom.
0: De én tudni akarom. Zsalla Imre barátját el tudta volna felejteni 27 év alatt?
1: Őt nem felejtettem volna el, asszonyom.
0: Az előbb azt mondta, hogy ez a fiú nem Tambovból jött haza.
1: Csak azt mondtam, hogy 1943-ban nem jöhetett.
0: 27 éve várom haza. Az egyetlen fiam volt. Azóta elvesztettem a férjemet is. Mégis arra kérem, hogy ne kíméljen. Én az igazat akarom tudni, a tiszta igazat. Ha az a fiú nem Tambovból jött, akkor honnan üzenhetett a fiam?
1: Erre nehéz válaszolni, asszonyom.
0: Várjon csak. Valami eszembe jutott. Nincs véletlenül 2 Tambov a Szovjetunióban?
1: 2 egyforma nevű város.
0: Ha miért ne? Az egyik, ahol maga volt, és a másik, ahonnan a fiam üzent. Vagy ez lehetetlen?
1: Nem lehetetlen.
0: Na ugye? Hiszen a listát láttam. A saját szememmel láttam. És csupa csont és bőr volt az a fiú. Ő abból a másik Tambovból jöhetett csak. Mert erre más magyarázat nincs.
1: Erre valóban nincs más magyarázat.
0: És maga azért nem találkozott vele?
1: Ezért nem találkoztam vele, asszonyom.
0: fiaink. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és ennek az asszonynak két szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a csendes óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem? Nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt, de egyszer, amikor az anyja elküldte giliszta cukorért a patikába, ami a hetedik ház, nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiúk szokott lenni. És mindig a harmadik, aki boldogul.
1: Üzenet a palackban. Kihaláztatott a csendes óceánból.
2: Innen a déli szélesség 17. A nyugati hosszúság 151. fokáról. Körülbelül az Otaheiti szigetek magasságából. Igen rossz időjárási viszonyok között. Az éjszaka sűrű sötétjében, tomboló szélben, szuhogó esőben, az erős hullámverésben hánykolódva, amikor már a többi magyar, csupa derék matróz a tengerbe veszett, én egészen véletlenül rájöttem arra, hogyha a két karomat előre lököm, és mintha eveznék, hátra csapom, a lábamat pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjel rugom, akkor ahelyett, hogy én is elmerülnék, és ma vízbe fulladnék, a felszínen bírom tartani magam. Drága földjeim, felső páhokiak, létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok, miért nem szóltatok? Ha még 10 percig kibírom szusszal, talán ide téved egy hajó és kiment. De ha nem, akkor ezúton üzenem minden hőnszeretett honfitársamnak. Magyarok, halló, figyelem, hallgassatok szómra, és a hasonló bajba keveredtek, kezetekkel, lábatokkal kapálózza távok eljeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm, és Isten óvja a szép magyar hazát.

0: Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
1: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
2: Sajnos egy kicsi rövid az ostora.
1: Sőt, úgy veszem észre, mint a bicegne is egy kicsit.
2: Hogy ne bicegne, mikor csak három lábam van.
1: Tényleg. Nem kell egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
2: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
1: Jaj, szegények.
2: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes intéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 három lábú kutyát.
1: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
2: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négy lábú kutyával?
1: Csak nem fél tőlük, Feri.
2: Én a szúnyog csipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négy lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valahogy. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkán.
1: Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját?
2: Mert rosszul vezetek.
1: Azt meg lehet tanulni.
2: Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fér.
1: Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni.
2: Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja. Valójában azonban rettek tőle.
1: Én nem félek az autótól.
2: Csak hogy ez a Simka óránként 150 kilométert tud megtenni.
1: Ne fájdíts a szívem, Feri! Imádom a rohanást!
2: Meg egy kicsit telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már siófokon vagyunk.
1: 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
2: Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
1: Nem túl óvatos maga egy kicsit?
2: Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk.
1: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
2: Irigykednek.
1: Egészen ki van düledve a szemük.
2: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.
3: Vágj.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Tilos Rádió. Ezen a héten Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozását halljátok. Figyelem, kiskorú hallgatók, kizárólag nagykorú jelenlétében hallgatok.

Így hát kisomfordált a szállóból, és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi út forgalmával. A koktélbárban a mixer most bekapcsolta a mennyezeti ultraibolya lámpákat. Bonnie McMahon egyenöltözéke, mivel fluoreszkáló anyagokkal volt impregnálva, kigyúlt, mint egy neon reklám. Ugyanígy a mixer kabátja, meg a falakon lévő afrikai állarcok. Ugyanígy Dwayne Hoover inge, meg még több másik férfi inge. A következő okból. Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták, amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. Napfényben fluoreszkáltak, ezért fehérebbnek látszottak. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultraibolya fénybe kerültek, nevetségesen fölragyogtak. Fölfény lett Hoover nyuszi fogsora is, mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt, amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. Ahogy most vigyorgott, mintha tele lett volna a szája karácsonyfaizzókkal. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Trout új estéi ingének ing melle volt. Ragyogása mélyről jött, villódzott, mintha egy radioaktív gyémántokkal tele, nyitott zsákba nézett volna bele az ember. De aztán Trout valamiért előrehajolt, és a keményített ing mell meghajlott, parabola tükörré görbült. Reflektor lett az ingből, és a fénye Dwayne Hooverre irányult. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. Úgy vélte, talán közben meghalt. De ha nem, akkor is valami fájdalmatlan és természet fölötti dolog zajlik. Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre. Készen állt bármire. Trout nem tudott magyarázatot arra, hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. Mint a legtöbb tudományos fantasztikus írónak, neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. Nem tartotta többre a konkrét információt, mint Rabo Karabekian. Így hát most csak hüledezhetett. Az én ingem régi ing volt, amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában, ahol közönséges mosószert használtak, azért nem fluoreszkált. Dwayne Hoover most belerévett Trout ing mellébe, ugyanúgy, ahogy előzőleg belerévett a csillámló citromolaj csöppekbe. Eszébe jutott, amit a mostoha apja mesélt neki 10 éves korában, hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban. Nem is véletlenül jutott az eszébe. Hiszen korábban szót váltott Bonnie McMahonnal, akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges Shepherdstowni autómosóba. És az autómosó főként azért lett veszteséges, mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett, vagyis fekete munkaerő, márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. Évekkel ezelőtt, mondta Dwayne mostoha apja annak idején a 10 éves Dwayne-nek, milliószámra jöttek északra a niggerek. Chicagóba, Midland Citybe, Indianapolisba, Detroitba. És folyt a világháború. Olyan munkáshiány volt, hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak. A niggereknek annyi pénzük lett, mint addig soha. Shepherdstownban viszont, folytatta, a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. Nem akartak niggereket a városokban, így hát a város határában meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. Vén mostoha apja leírta a táblákat. Nigger, ez Shepherdstown. Ne adja az Isten, hogy itt találjon az este. Egy este, mondta Dwayne mostoha apja, egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. Lehet, hogy nem látták a táblát. Lehet, hogy nem tudták elolvasni. Lehet, hogy nem hitték el. Dwayne mostoha apja éppen munkanélkül volt, amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Akkor tájt kezdődött a nagy válság. Ő meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval, kivitték a szemetet a földekre és beleöntötték a cukorpatakba. Minden esetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba, folytatta Dwayne mostoha apja. Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. Erre éjfélkor odament a nép. Kirángatták a férfit és egy szöges drót kerítés felső szálán ketté fűrészelték. Dwayne tisztán emlékezett, hogy amikor ezt hallotta, a szemétből szivárgó olajfolt szépen szivárványosan fény lett a cukorpatak felszínén. Az az éjszaka nagyon régen volt már, mondta Dwayne mostoha apja, de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát.
Trout kínzóan tudatában volt annak, hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ing mellét. Dwayne szeme könnyben úszott, és Trout azt hitte az alkoholtól. Nem tudhatta, hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a cukorpatakon, amely 40 évvel ezelőtt szivárványosan fény lett. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt, már amennyit láthatott belőlem. Én még jobban feszélyeztem Troutot, mint Dwayne. Elmondom miért. Valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelőerővel, hogy gyanakodjék, hát ha ő egy másik emberi lény teremtménye. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget papagájának. Egyszer például ezt mondta, Istenemre, Vilja, hogy elnézem a dolgokat, nem tudok másra gondolni, mint hogy szereplő vagyok egy könyvben, és a szerzőnek olyan szereplő kell, aki állandóan szenved. És most Trout pedzeni kezdte, hogy egészen közelül ahhoz az illetőhöz, aki megalkotta. Zavarba jött. Nemigen tudta, hogyan reagáljon, különösen azért, mert én határoztam meg, milyenek legyenek a reakciói. Tapintatos voltam vele, nem integettem, nem bámultam. A szemüvegemet sem vettem le. Megint az asztallapra firkáltam, fölírtam a tömeget és az energia közötti összefüggést, ahogy az én időmben tudták. E=mc². Ami engem illet, hibásnak tartottam az egyenlőséget. Valahol szerepelnie kellett volna benne a T-nek, a tudatosság jelének, amely nélkül sem az E, sem az M, sem a C matematikai állandó nem létezhetett. Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. A bolygó golyó alakú volt. Senki sem tudta, miért nem esünk le, pedig mindenki úgy tett, mintha nagyjából értené. Az igazán eszes emberek megértették, hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az, ha birtokolnak egy darabkát a felszínből, ahová az embereknek tapadniuk kell. Trout irtózott attól, hogy akár Dwayne-nel, akár velem összeakadjon a tekintete, így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. Az első, amit szemügyre vett, Fred T. Berry-nek, a művészeti fesztivál elnökének, a Mildred Berry Művészeti Központ adományozójának, a Berrytron Kft. Alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabad forgalmú Berrytron részvény, Kilgore Trout nevére kiállítva. A levél így szólt. Kedves Mr. Trout! Öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen neves alkotószemélyiség Midland City első művészeti fesztiváljára áldozza értékes idejét. Szeretnénk, ha itt léte alatt családtagnak érezné magát közöttünk. Hogy ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze, hogy részese lett kicsiny közösségünk életének, mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. Most már nem csak az enyém a cég, hanem az öné is. Cégünk 1934-ben amerikai Robo Magic néven jött létre. Kezdetben 3 alkalmazottja volt, célja pedig az, hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatizált háztartási mosógépet. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén lévő emblémán. A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt. Az istennő zászlórudat tartott a kezében, hosszú zászló lobogott rajta. A zászlón ez állt, Viszlát bús hétfő. A régi Robo Magic mosógép jelmondata ravaszul összekevert 2 különböző elképzelést, amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. Az egyik elképzelés az volt, hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. A hétfő ettől csak mosási nap lett, de nem különösebben nyomasztó nap. Azok az emberek viszont, akik hétközben szörnyű munkát végeztek, annak idején időnként bús hétfőnek hívták a hétfőt, mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni. Amikor Fred T. Berry fiatal korában megalkotta a Robo Magic jelmondatát, úgy tett, mintha a hétfőt azért hívnák bús hétfőnek, mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat, és a Robo Magic majd felvidítja őket. Mellesleg egy szó sem volt igaz abból, hogy a Robo Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. Akkor mostak, amikor éppen kedvük tartotta. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a nagy válság idejéről, amikor a mostoha anyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra.
Kesergett azon, hogy lecsúszott a család, aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba, le a sváb bogarak és százlábúak közé, és neki látott a mosásnak. Eljött a nigger munka ideje, mondta. Fred T. Berry már 1933-ban hirdetni kezdte a Robomagic-et, jóval azelőtt, hogy elkészült volna az áruba bocsátható, megbízható gép. És mivel Fred T. Berry azon kevesek közé tartozott Midland City-ben, akik a nagy válság idején is megengedhették maguknak a nagy táblás hirdetést, a Robomagic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni, hogy fölhívja magára a figyelmet. Jószerivel az volt az egyetlen a városban. Fred egyik hirdetése az egykori Kietzler automobil művek főkapuja melletti hirdető táblán jelent meg. A vállalat megszűnt, mert átvette a Robomagic. A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában, gyöngyel. Épp elindult udvarházából, hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. A szájából felhő jött ki, és a felhőben ez a szöveg állt. Irány a Bridge Club, addig a Robomagic elintézi a mosást. Isten hozzád, bús hétfő! Egy másik hirdetésen, amely a vasútállomásnál lévő hirdető táblán díszelgett, két fehér szállító munkás vitt be a házba egy Robomagic-et. Egy fekete cseléd nézte őket. A szeme mulatságosan kidüllett. Az ő szájából is felhő jött ki. Ő ezt mondta. No lábacskáim, indulás! Ezek vettek egy Robomagic-et. Itt mi ránk már nem lesz szükség. Fred T. Berry személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket, és akkor tájt azt jövendölte, hogy előbb-utóbb a különféle Robomagic gépek fogják végezni a világ minden nigger munkáját, ami nem volt más, mint a cipekedés, a takarítás, a főzés, a mosás, a vasalás, a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. Nem Dwayne Hoover mostoha anyja volt az egyetlen fehér asszony, aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. Olyan volt az én anyám is, meg a nővérem is. Nyugodjék békében. Mind a ketten kerek-perec közölték, hogy nem hajlandók nigger munkát végezni. Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. Ők azt mondták, női munka, a nők meg azt, hogy nigger munka. Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom. Szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot, anélkül, hogy tudatára ébredtek volna. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték. Megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól, a rabszolgáktól. A Robomagic álomnak véget vetett a II. Világháború. A régi Kietzler automobil művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. A Robomagicből nem maradt más, csak az agya. Az a része, amely tudatta a mosógéppel, hogy mikor engedje be a vizet, mikor engedje ki a vizet, mikor lögybőljön, mikor öblítsen, mikor centrifugáljon, és így tovább. A II. Világháború alatt az agy lett az úgynevezett Blink rendszer agyközpontja. A rendszert nehéz bombázókra szerelték föl, és az irányította a tényleges bombakioldásokat, miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros bombák ki gombját. A piros gomb aktiválta a Blink rendszert, amely aztán úgy oldotta ki a bombákat, hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek belent a bolygón. A Blink a becsapódási lépésidőt normalizáló komputer rövidítése volt.

0: 22. fejezet. És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában, néztem a Kilgore Trout ing mellére meredő Dwayne Hoovert. A csuklómon karperec volt a következő szöveggel. TH1 John Sparks, 71-3-19. A TH1 első osztályú tiszthelyettest jelentett. Ez volt John Sparks rendfokozata. A karperec $2,5 került. Ez bevett módja volt annak, hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnámi háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve, rendfokozata és fogságba esésének dátuma volt. A karperecek viselőitől elvárták, hogy ne vegyék le őket mindaddig, amíg a foglyok haza nem térnek, vagy halottnak, vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. Azon törtem a fejem, hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe, és az a remek ötletem támad, hogy valahol elejtem, aztán Wayne Hubler majd megtalálja. Wayne majd azt hiszi, a karperec egy nőjé volt, aki szerelmes volt egy TH1 John Sparks nevű illetőbe, és a nő meg TH1 eljegyezték egymást, összeházasodtak, vagy valami fontos dolog történt velük 1971. március 19-én. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. TH1, mondja. TH1. Ott a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyors olvasás képességével, melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztjén Ifjak Egyesületében. Ez majd lehetővé teszi, hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. Ott a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát, amelyről az orvos azt mondta, hogy módjával szedjem, naponta kettőt, hogy ne érezzem búsnak magam. Ott a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes sürgető kényszert éreztem, hogy megmagyarázzam mindazt, amit még nem magyaráztam meg, aztán tovább rohanjak a történettel. Lássuk csak, arra már magyarázatot adtam, hogy miért tud Wayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt, amennyit adtam neki, de ezzel már később bajmolódni. Hagyjuk így. Lássuk csak. Igen, magyarázatot kell adnom egy Jackie-re, amelyet Trout a kórházban lát majd. A hátuljára az lesz írva, ártatlan áldozat gimi. Íme a magyarázat. Régen csak egy nigger gimnázium volt Midland Cityben, és az meg is maradt szintiszta nigger gimnáziumnak. Crispus Attucksról nevezték el, egy fekete emberről, akit brit katonák lőttek le Bostonban 1770-ben. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium főfolyosóját díszítette. Több fehér embert is golyó ért. Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett, mint egy madárház bejárati ajtaja. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks gimnáziumnak hívták az iskolát, ártatlan áldozat gimnáziumnak hívták. És amikor a II. Világháború után megépült a II. Nigger gimnázium, az George Washington Carverről nevezték el. Egy fekete emberről, aki rabszolgának született, mégis híres vegyész lett belőle. A földi mogyoró számos fontos fölhasználási módját ő fedezte fel. De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a jackik, amelyeken hátul a következő felirat volt: Mogyoró Egyetem. Aztán tudjátok, még azt is meg kell magyaráznom, hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori brit birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. A helyzet úgy állt, hogy a nagy válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. Berry meg az apja anyja engedhették meg maguknak, hogy a nigger munkára niggereket fogadjanak föl. Megvették az egykori Kietzler udvarházat, ahol annak idején Beatrice Kietzler, a regényírónő látta meg a napvilágot. Nem kevesebb, mint 20 szolgát dolgoztattak ott egyszerre. Fred apja a virágzó 20-as években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel, meg részvény- és kötvénycsalásokkal. Minden vagyonát készpénzben őrizte, ami bölcs dolognak bizonyult, mert a nagy válság idején igen sok bank csődbe ment. Ezen kívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek, akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized, sőt század részéért vásároltak föl szinte minden valamire való vagyontárgyat Midland Cityben. És mielőtt Fred apja anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött, Angliában műsoros mulatóban léptek föl. Fred apja éneklő fűrészen játszott, az anyja az akkori brit birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta. Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a nagy válság kellős közepén is. Például bejelentette a maláziai bülbül, és utánozta a hangját. Vagy bejelentette az új-zélandi bubuk, és utánozta a hangját. És a feketék, akik nála dolgoztak, mind úgy érezték, hogy soha életükben nem szórakoztak ilyen jól, bár hangosan sohasem mertek hahotázni. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák nevettükben, a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni. A hóbort elterjedt. Később már olyan feketék is, akik soha a közelében sem jártak a Kietzler háznak, utánozni tudták az ausztráliai landfarkú madarat és rigó billegetőt, az indiai bíbormálinkót, meg a jó öreg angliai pintyőkét, ökörszemet és fitiszfüzikét. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának, a Bermuda vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták. Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba, a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat, és szóról szóra el tudták mondani azt, amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta, először mindig ezt mondta. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az, hogy kizárólag holdfényben énekel. És így tovább. Ott a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vetszerei hirtelen úgy döntöttek, elérkezett az ideje, hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól. Halljam a kinyilatkoztatást! Kiáltott föl Dwayne. Föltápászkodott az asztala mellől, lerogyott Trout mellé, úgy sugárzott belőle a hevület, mint egy gőzradiátorból. Kérem a kinyilatkoztatást! És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot művelt. Azért művelte, mert én műveltettem vele. Már évek óta sóvárogtam arra, hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. Dwayne azt tette Trouttal, amit a hercegnő tesz Alice-szel Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. Oda dugta a fejét szegény Trout vállához, és belevájta az állát. Hol a kinyilatkoztatás? Kérdezte, és vájta egyre jobban belevájta az állát. Trout nem felelt. Eddig a pillanatig azt remélte, hogy élete kicsiny hátralévő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. A vállának nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt, mintha megerőszakolták volna. Ez az? Ez az? Kérdezte Dwayne, és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét.
1: Igen, ez az,
0: nyögte ki Trout. Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állát. Dwayne most mohón olvasni kezdett, kiéhezetten falta a betűket, és a Keresztjén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette, hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat. Kedves barátom, szegény barátom, derék barátom, olvasta. Te a világegyetem teremtőjének kísérleti alkotása vagy. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van. Te vagy az egyetlen, akinek ki kell találnia, mi lesz a következő cselekedete, és miért. Mindenki más csak robot, gépezet. Bizonyára kíváncsi vagy rám, miért van az, hogy egyesek szemlátomást szeretnek, mások szemlátomást gyűlölnek. Nos, azok egyszerűen szerető és gyűlölő gépek, olvasta Dwayne. Kimerült vagy, és csüggett. Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az, hogy folyton észszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet, amelyet senki sem szánt észszerűnek.

23. fejezet. Dwayne Hoover tovább olvasott. Körülvesznek a szerető gépek, gyűlölő gépek, kabzsi gépek, önzetlen gépek, bátor gépek, gyáva gépek, igazmondó gépek, hazudó gépek, vidám gépek, komoly gépek. Egyetlen céljuk az, hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged, hogy a világegyetem teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. Nincs bennük több érzelem vagy értelem, mint egy álló órában. A világegyetem teremtője ezúton kéri bocsánatodat nem csak a próba tartalmára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért, hanem magának a bolygónak az ocsmány lezüllött állapotáért is. A teremtő úgy programozta a robotokat, hogy évmilliókon át rongálják a bolygót, hogy mire ideérsz, bűzhött, rothadó sajtdarab legyen belőle. A teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott, úgy programozván a robotokat, hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést, és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. Egyébként Mary Alice Miller, a női mellúszás világbajnoka és a művészeti fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. A hallba tartott. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból, ahol az apja várt avokádózöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós, négyüléses sportkocsijában, amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá, mint egy új autóra. Mary Alice apja Don Miller egyebek között a Shepherdstowni felülvizsgáló bizottság elnöke volt. Ő döntött úgy, hogy Wayne Hubler, aki most megint Dwayne használt autói között bujkált, alkalmas rá, hogy elfoglalja helyét a társadalomban. Mary Alice azért ment a halba, mert koronára és jogarra volt szüksége, hogy a művészeti fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. Milo Maritimo, a fogadóportás, a gangster unoka, a saját két kezével készített neki koronát és jogart. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt, úgy festett, mint a Maraschino cseresznye. Csak egy valakinek tűnt föl annyira, hogy hangos megjegyzést is tegyen rá, Abe Cohennek, az ékszerésznek. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegtelenségéről, ártatlanságáról és üres fejéről, mondván tiszta tonhal. Kilgore Trout hallotta, mit mondott, hallotta a tiszta tonhalat. Az agya megpróbált értelmet találni benne. Az agya ki sem látszott a rejtélyekből. Trout most akár a Hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hubler is lehetett volna. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. Most már fájdalmasan égett. Mocorgott, kunkorgott a lába, könyörgött, hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem teremtőjéről, imígyen. Arra is programozta a robotokat, hogy könyveket, képeslapokat és újságokat írjanak neked, meg televízió és rádió műsorokat, színdarabokat és filmeket. Dalokat is írtak neked. A világegyetem teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat, hogy bőven legyen, miből választanod. Millió számra ölette le őket egymással csak is azért, hogy te elképedj. Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül, automatikusan és szükségszerűen, csak hogy a teremtő lássa, miként reagálsz. T-E. Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel külön sorban állt, úgyhogy így festett. T kötőjel E. Valahányszor bementél a könyvtárba, folytatódott a könyv, a világegyetem teremtője visszafojtotta a lélegzetét. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted lévő szedett-vedett kulturális svédasztalról? A szüleid veszekedő gépek és önsajnáló gépek voltak. Az anyád arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon az apádra, mert selejtes pénzkereső gép. Az apád meg arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon ő rá, mert selejtes házvezető gép. Arra voltak programozva, hogy szitkokat szórjanak egymásra, mert selejtes szeretkező gépek. Aztán az apád arra volt programozva, hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót. Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé.
akkor az apád elment a kocsmába, ahol más ivógépek társaságában berúgott. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordéba, ahol baszógépeket béreltek. Aztán az apád hazavászorgott, és bocsánat kérő gép lett belőle. Az anyád meg átalakult, nagyon lassú megbocsájtógéppé. Dwayne most, miután körülbelül 10 perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagóriából, föltápászkodott. Merev léptekkel odament a zongorához. Azért járt mereven, mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni, nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday Inn-t. A maga életét nem féltette. Trout könyvéből értesült róla, hogy már 23-szor megölték, de a világegyetem teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította. Dwayne inkább az elegancia, mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni, hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét, önmagát és teremtőjét. Oda lépett homoszexuális fiához. Nyuszi látta, hogy baj lesz, azt hitte neki vége. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katona iskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. Ő azonban inkább a meditációt választotta. Lehunyta a szemét, és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöngyébe. Egy foszforeszkáló sál lebegett el előtte a következő felirattal. Nyugi. Dwayne hátulról megtaszította Nyuszi fejét. Aztán föl alá görgette a zongora billentyűkön, mint egy dinnyét. Fölnevetett és azt mondta a fiára, egy Isten verte buzeráló gép. Nyuszi nem védekezett, pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről, aztán megint odacsapta. Vér fröccsent a billentyűkre, meg köpet, meg nyálka. Rabu Karabekian, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Nyusziról. Ez csak fokozta Dwayne extázisát. Nőt nem ütünk meg, mi? Szólt oda a világegyetem teremtőjének. Aztán állon vágta Beatrice Kietzlert. Hasba vágta Bonnie McMahont. Szentül hitte, hogy érzéketlen gépezetek. Ti robotok, akarjátok tudni, miért evett le folyótisztítót a feleségem? Förmett rá Dwayne elképett közönségére. Megmondom miért, olyan típusú gép volt. A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról. A pontozott vonal a koktélbárból indult, átment a parkoló aszfaltján az autószalomba, Francine Pevkó irodájába, megint vissza az új Holiday Innbe, aztán át a cukorpatakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain, föl a füves elválasztó sávra. Ott az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. Íme, ezt mondta Dwayne a rendőröknek, miközben hátra bilincselték a kezét. Hála Istennek, hogy itt vannak! A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit, de 11 embert olyan súlyosan bántalmazott, hogy kórházba kellett vinni őket. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet, ahol valaki súlyosan megsérült. A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt, Nyuszi, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. Ordítozott, hogy aki nigger odakint van, az tüstént menjen oda hozzá. Beszédem van veletek, mondta. Egyedül állt kinn. A koktélbárból még senki sem ment utána. Mary Alice Miller apja Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan, várta, hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával, jogarával, de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak, ágyat lehetett csinálni belőlük. Don hanyat feküdt, a feje jóval az ablakok szintje alatt volt, pihent, bámult fölfelé. Magnetoforra vett nyelvleckéket hallgatott, úgy akart megtanulni franciául. Demain nous allons passer la soirée au cinéma, mondta a magnetofon, és Don megpróbálta utána mondani. Nous espérons que notre grand-père vive encore longtemps, mondta a magnetofon, és így tovább. Dwayne tovább szólongatta a niggereket, hogy jöjjenek elő, mert beszéde van velük. Mosolygott.
úgy vélte, a világegyetem teremtője tréfából mindet bujócskára programozta. Dwayne ravaszul körbe sandított. Aztán elkiáltotta azt a jelszót, amellyel annak idején gyerekkorában azt jelezték, hogy a bujócskának vége, a rejtőzködő gyerekeknek is ideje hazaindulniuk. Már lement a nap, amikor Dwayne imígyen kiáltott. Aki bújik, előjöhet, vacsorára hazamehet. Az a személy, aki erre a varázsigére előbukkant, soha életében nem játszott még bujócskát. Dwayne Hubler volt. Ő lépett elő halkan a használt autók közül. Háta mögött összefogta a kezét, enyhén szétvetette a lábát. A félpihenny néven ismert testhelyzetet vette föl. Ezt a testhelyzetet katonáknak, raboknak egyaránt megtanították, hogy így adják jelét figyelmüknek, hiszékenységüknek, tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. Hubler készen állt bármire, a haláltól sem riadt volna vissza. No lám, mondta Dwayne, és keserédes derűvel elmosolyodott. Szarkalábak futottak szét a szeme körül. Nem tudta, kicsoda Dwayne. Jellegzetes fekete robotként fogadta. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem teremtőjével, a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. Midland Cityben sokan tettek ki Hawaiiból, vagy Mexikóból, vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézó asztalkájukra, vagy a dohányzó asztalkájukra, vagy az ilyen-olyan polcaikra, és az ilyen tárgyak társalgás

kénytelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. Említést tett néhány olyan feketéről is, aki viszont serény és pontos volt, és rákacsintott Wayne-re mondván, ők úgy voltak programozva. Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. Elismerte, hogy a fehér robotok lényegükben épp olyanok, mint a fekete robotok. Ők is arra vannak programozva, hogy azok legyenek amik, hogy azt tegyék, amit tesznek. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában, és továbbra is francia társalgást tanult. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Wayne-nek. Csattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. Térdre bukott, és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. Dwayne fölnevetett. Afrikai ugri-bugri, mondta. Egy vásári mutatványra utalt, amely nagy népszerűségnek örvendett, amikor Dwayne kisfiú volt. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon, és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért, hogy kemény baseball labdákkal dobálhassák a fejét. Ha eltalálták, nyereményt kaptak. Így hát Dwayne most azt hitte, a világegyetem teremtője arra invitálja, hogy játszanak afrikai ugribugrit. Chellhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta. Aztán hirtelen Wayne felé rúgott. Wayne megint kitért, aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie, ahogy Dwayne rúgások, pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. Wayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára, amelyet egy 1962-es Cadillac limuzin vázra építettek rá. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. A hirtelen magasságból Wayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem 2 kilométernyit. És most fontos tudnunk, hogy Wayne eddig még sohasem látott repülőteret. Nem volt felkészülve arra, ami egy repülőtéren történik, amikor este repülőgép száll le. Jól van, nyugtatgatta Dwayne Wayne-t. Sportszerűen viselkedett vele, nem állt szándékában utána mászni a platóra, hogy újra megpróbáljon odasózni. Először is kifulladt, másodszor pedig megértette, hogy Wayne tökéletes kitérőgép. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. Veled nem tudok versenyezni, mondta Dwayne. Így hát Dwayne elhátrált egy kicsit, és megelégedett azzal, hogy lentről prédikációt tartott. A rabszolgaságról beszélt, nem csak a fekete, hanem a fehér rabszolgaságról is. Dwayne rabszolgának tekintett mindenkit, aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik, akármilyen a színe. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat, mondta. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat a villamos szék is, meg a háború, meg az autóbalesetek, meg a rák, mondta, és így tovább. Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázatnak. Miért érdekelne, mi történik a gépekkel? Kérdezte. Wayne Hubler arca eddig kifejezéstelen volt, most azonban elfojthatatlan áhítat ömlött szét rajta. Eltátotta a száját. A Will Fairchild repülőtéren ebben a pillanatban gyúltak ki a leszálló pálya fényei. Wayne szemében úgy festettek, mint sok kilométernyi titokzatosan gyönyörű ékszer. Wayne szeme láttára vált valósága egy álom a gyorsforgalmi út túloldalán. Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények. Fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak. Imígyen, Meseország.

24. fejezet. Figyeljetek! Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt, hogy kihívták a Márta néven ismert különleges mentőautót. A Márta egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt, amelyből kivették az üléseket. 36 ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. Volt konyhája, fürdőszobája és műtője. Az élelem, gyógyszer és kötszerkészlete akkora volt, hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. A teljes neve Martha Simons mozgó segélyhely volt,

Newbold Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét. Martha Simmons veszettségben hunyt el. A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg, amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezetéről földig érő függönyére csimpaszkodva talált. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta, aki hittel vallotta, hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. Miközben Martha Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe, az állat egy icipicit belekapott a kezébe. Martha Simmons kivitte a belső udvarra, ahol gyöngéden végigfektette az AstroTurf néven ismert mesterséges pázsiton. Martha Simmonsnak a halála idején 91 cm-es volt a csípőbősége, 72 cm-es a derékbősége és 95 cm-es a mellbősége. A férje hímveszője 19 cm hosszú és 5 cm-es átmérőjű volt. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az, hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett, de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte, mint amennyibe nekik került. Így hát elfogadták az ajánlatot, megosztoztak a hasznon, és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlőlapokat. Dwayne legutóbbi karácsonyi lapján, amelyet Newbold Simmonsnak küldött, a következő felirat volt olvasható. Noel. Newbold Simmons legutóbbi karácsonyi lapján a következő felirat volt olvasható. Kellemes ünnepeket. A pszichiáter nőm neve is Martha. Az ideges embereket kis családokba gyűjti, amelyek hetente egyszer összejönnek. Remek mulatság. Megtanít bennünket arra, hogy intelligens módon nyújtsunk vikaszt egymásnak. Most a szabadságát tölti. Nagyon kedvelem. És ahogy az 50. születésnapom közeledik, sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra, aki csak 38 éves volt, amikor meghalt. A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkins-től, a Charles Scribner Sons kiadó szerkesztőjétől. Állítólag Perkins azt mondta neki, hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apa keresése járjon az eszében. Nekem úgy rémlik, hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. Ettől nem kell zavarba jönni. Egyszerűen ez az igazság. Egy anya sokkal hasznosabb. Nekem nem okozna különösebb örömöt, ha másik apát találnék. Dwayne Hoovernek sem. Kilgore Troutnak sem. És miközben az anyátlan Dwayne Hoover az anyátlan Wayne Hoblert pocskondiázta a használt autók parkolójában, a gyorsforgalmi út másik oldalán a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz, aki bizony megölte az anyját. Ez a férfi Elliot Rosewater volt, Kilgore Troute pártfogója. Fiatal korában véletlenül egy csónak balesetben ölte meg az anyját. Az anyja 1936 évvel az Isten fiának állítólagos világra jötte után az Amerikai Egyesült Államok női sakkbajnoka lett. Rosewater a következő évben ölte meg. Rosewater pilótája idézte elő, hogy a repülőtér leszálló pályája átalakult a börtöntöltelék meseországává. Amikor kigyúltak a fények, Rosewaternek az anyja ékszereit juttatták az eszébe. Nyugatra nézett és elmosolyodott, ahogy a szemébe tűnt a Mildred Berry Művészeti Központ rózsás szépsége, az oszlopokon álló szeptemberi telihold a cukorpatak kanyarulatában. Az jutott eszébe, hogy fátyolos csecsemő tekintetével ilyennek látta annak idején az anyját. Persze őt is én találtam ki, meg a pilótáját is. A pilóta ülésbe Luther Leif Harper ezredest ültettem, azt az embert, aki atombombát dobott a japáni Nagasakira. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. Most arra a névtelen alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam. Újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele, hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelki jótéteményeit. Egyelőre csak zavarba jött. Megölhettem volna őt is, a pilótáját is, de élve hagytam őket. Így hát a repülőgép simán leszállt. A Martha nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt. Ciprián Ukvende Nigériából jött, Kvasdrár Miazma pedig egy újdonsült államból, Bangladesből. Mindkét vidék híres volt arról, hogy ott időnként kifogy az élelem.
Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben, hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak, miközben arra várakoznak, hogy próbára tegyék a világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit, ha netán arra vetődik. A Márta volánya mögött Eddie Key, egy fekete fiatalember ült, aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Key-nek, annak a fehér amerikai hazafinak, aki a nemzeti himnuszt írta. Eddie tudta, hogy Key leszármazottja. Több mint 600 ősét tudta megnevezni, és mindegyikről legalább egy adomát tudott. Az ősei afrikaiak, indiaiak és fehérek voltak. Eddie például tudta azt, hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm, amelyen felfedezték a Szent Csodabarlangot, és az ősei úgy nevezték Kék Madár Farm. Elmondom, hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban. Az ország közel sem termelt annyi orvost, amennyi a sok betegnek kellett volna, viszont rettenetesen sok pénze volt. Így hát megvette az orvosokat más országoktól, amelyeknek nem volt sok pénzük. Eddie Key azért tudott olyan sokat a származásáról, mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást, amely igen sok afrikai családban ma is él. Minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt, hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. Eddie Key még csak 6 éves volt, amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn, Eddie Keynek az az érzése támadt, hogy ő maga is csak eszköz, mint egy jármű, és a szemén, mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei, ha akarnak. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló ezrek közül. Eddie arra gondolt, hát ha Key épp most veszi szemügyre, mi lett közben az Amerikai Egyesült Államokból. Így hát a szélvédőre ragasztott amerikai zászlócskára szegezte a tekintetét. Egészen halkan azt mondta, még lengik, fater. Eddie Key töviről hegyre ismert egy emberektől nyüzsgő múltat, és ezért sokkal érdekesebbnek látta az életet, mint például Dwayne vagy én, vagy Kilgore Trout, vagy szinte akármelyik fehér ember aznap Midland Cityben. Közülünk senki sem érezte azt, hogy más néz a szemével, vagy más érez a kezével. Mi még azt sem tudtuk, kik voltak a dédapáink és dédanyáink. Eddie Key emberek folyójában úszott, és a folyó valahonnét valahová tartott az időben. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. És Eddie Key, mivel oly sok mindent betéve tudott, mély szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és Dr. Ciprián Ukwende iránt is. Dwayne az az ember volt, akinek a családja annak idején megkapta a Kék Madár Farmot. Az Indaró törzsbeli Ukwende az az ember volt, akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták Key Ojumwa nevű ősét. Az Indarók Ojumwát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek, azok fölrakták a Pacsirta nevű vitorláshajóra, az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba, ott meg árverésen értékesítették önjáró, önjavító mezőgazdasági gépként. És így tovább. Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Mártára, a hátsó nagy kettős ajtón át. Eddie Key a vezető ülésben ült, és a visszapillantó tükörből nézte, mi történik. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba, hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett, mint egy bekötözött hüvelygúj. Dwayne észre sem vette a kényszerzubbonyt. Azt hitte, a Kilgore Trout könyvében megígért szűz bolygón van. Még amikor Ciprián Ukwende és Kvasdrár Miasma lefektette, akkor is azt hitte, hogy a lábán áll. A könyvből úgy tudta, hogy a szűz bolygón eljár úszni, és amikor kimászik a jéghideg vízből, mindig kiált valami meglepőt. Ez a játék. A világegyetem teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne, és Dwayne mindig túljár az eszén. Íme, ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban. Isten hozzád, bús hétfő! Aztán az az érzése támad, hogy a szűz bolygón eltelt egy nap, és újra itt a kiáltás ideje. Kolbász terem a kenderben! Kiáltotta. Kilgore Trout a járóképes sebesültek között volt. Segítség nélkül föl tudott szállni a Mártára, és segítség nélkül keresett magának egy helyet, messze az igazán súlyos esetektől.
Trout előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre, amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalomból a szabadba. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t, mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele, hogy Francine nagyon is rászolgált. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját. Amikor kihengergette az ajtón, már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. Ez a legjobb baszógép az egész államban, mondta Dwayne a tömegnek. Csak föl kell húzni, aztán egyfolytában baszik és mondogatja, hogy szeret, és csak akkor hallgat el, ha kap egy Sanders-féle csirkebüfét. És így tovább. Trout hátulról elkapta. Trout jobb kezének gyűrűs ujja valahogy becsusszant Dwayne szájába, és Dwayne leharapta az utolsó percét. Dwayne ezután elengedte Francine-t, és a lány az aszfaltra rogyott. Elvesztette az eszméletét. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. Dwayne pedig peckes léptekkel odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz, és beleköpte Kilgore Trout ujja hegyét a cukorpatakba. Kilgore Trout úgy határozott, hogy nem fekszik le. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. Key megkérdezte, mi baja, és Trout feltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. Ki mint vet, úgy arat, kurjantotta Dwayne. Ne feledjétek Pearl Harbort, kiáltotta Dwayne. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt, de legalább Wayne Hublert nem bántotta. Wayne ismét a használt autók között volt, és egy hajaszála sem görbült meg. Éppen fölvett a földről egy karperecet, amelyet én dobtam oda, hogy megtalálja. Ami engem illet, én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól, még ha én teremtettem is Dwayne-t, az agresszivitását, a várost, az eget fönt és a földet alant. Még így is törött óra üveggel, és mint később kiderült, törött lábújjal kerültem ki a csetepatéból. Valaki hátraugrott, hogy elkerülje Dwayne-t. Eltörte az órám üvegét, hiába teremtettem én, és eltörte a lábújjamat is. Ez nem az a fajta könyv, amelyben az emberek végül azt kapják, amit megérdemeltek. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott, aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra, Don Breedlove-ot. Breedlove volt az a fehér gázszerelő, aki Patty Keeneyt, Dwayne Chesthew Avenue lévő Burger Shave hamburger büféjének pincérnőjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában, miután a Magyarú Egyetem legyőzte az ártatlan áldozat gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzésén. Amikor Dwayne dühöngeni kezdett, Don Breedlove a szálló konyhájában volt, épp egy gáztűz helyet javított odabent. Kilépett egy kis friss levegőt szívni, és Dwayne odarohant hozzá. Dwayne épp az előbb köpte bele Trout ujjahegyét a cukorpatakba. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást, mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát, amelyről Don azt állította, hogy tragacs. A tragacs olyan autó volt, amely nem működött jól, és senki sem tudta megjavítani. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre, annyit költött a beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében, hogy megengesztelje Breedlove-ot. Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt, sőt végül élénk sárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra. Tragacs. Mellesleg az autónak az volt a baja, hogy Breedlove egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzin tartályába. A juharcukor egy cukorféle volt, amelyet a fák véréből készítettek. És Dwayne Hoover most Breedlove felé nyújtotta a jobb kezét, Breedlove pedig gondolkodás nélkül megfogta. Ez a férfiak között a barátság jelképe volt. Elterjedt az a vélekedés, hogy a kézfogás módja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. Dwayne és Don Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. Tehát Dwayne a jobb kezével szorosan fogta Don Breedlove-ot, és úgy mosolygott, mintha azt mondaná, borítsunk fájtlat a múltra. Aztán kissé behajlította a bal kezét, és a tenyerével fülön vágta Dont. Ez rettenetes légnyomást teremtett Don fülében. Olyan borzasztó volt a fájdalom, hogy összeesett tőle. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit.
Így hát most Don is a mentőkocsiban volt. Ő is ült, akárcsak Kilgore Trout. Beatrice Kietzler feküdt, bár ő is ülhetett volna. Neki az állkapcsa törött el. Hoover Newsy is feküdt, fölismerhetetlen volt az arca, még az is, hogy arc, akárki arca. Ciprián Ukwende morfiumot adott neki. Rajtuk kívül még öt áldozat volt, egy fehér nő, két fehér férfi, két fekete férfi. A három fehér ember most járt először Midland Cityben. A Pennsylvania állambeli Erieből tartottak a Grand Canyonhoz, amely a bolygó legmélyebb repedése volt. Ők bele akartak nézni a repedésbe, de nem jutottak el addig. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket, amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. Ciprián Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. Dwayne cipőjét, cipőfűzőjét és zokniát azonban átitatta a műanyag, amikor átgázolt a cukorpatakon. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipőzokni látványa előtt. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket, zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán, akik túl közel játszottak a cukorpatakhoz. Sőt, a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipők, zoknik levágására. Oda fordult bengáli asszisztenséhez, az ifjú dr. Kvasdrár Miazmához. Kerics ollót, mondta. Miazma nekivetette a hátát a mozgó segélyhelyen lévő női WC ajtajának. Mindeddig egy ujját sem mozdította, hogy ellássa a sérülteket. Eddig Ukwende meg a rendőrség, meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát. Miazma még ollót sem volt hajlandó keresni. Alapjában véve Miazmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia, vagy legalábbis nem olyan területen, ahol esetleg bírálat éri. Miazma nem tudta elviselni a bírálatot. Ezen a gyöngeségén nem tudott urrá lenni. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra, hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb, Miazma automatikusan átalakult hasznavehetetlen, duzzogó gyermekké, aki csak azt hajtogatta, hogy haza akar menni. Ezt mondta most is, amikor Ukwende másodszor odaszólt, hogy kerítsen ollót, haza akarok menni. Elmondom, miért érte bírálat éppen azelőtt, hogy Dwayne álmokfutásának hírére riasztották őket. Amputálta egy fekete férfi lábát, pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. És így tovább. Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szuper mentőautón lévő emberek életéről, de mire jó a még több információ. A realista regényeket és szőrszál hasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. Trout a Pángalaktikus Adatbank című regényében a hős egy 300 km hosszú és 100 km átmérőjű űrhajón utazik. A körzeti fiók könyvtárból kivesz egy realista regényt. Elolvas belőle vagy 60 oldalnyit, aztán visszaviszi. A könyvtáros megkérdezi tőle, hogy miért nem tetszett, és a hős azt feleli, az emberi lényekről már tudok. És így tovább. A Márta útnak indult. Kilgore Trout meglátott egy hirdetést, amely nagyon megnyerte a tetszését. Így festett. Nehezebb boldogtalannak lenni, amikor az ember Craig fagyit eszik. És így tovább. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a földre. Arról kezdett beszélni, hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben, evezőgépekkel, szobakerékpárokkal, sugármasszázzsal, szoláriumokkal, úszómedencével, és így tovább. Azt mondta Ciprián Ukwendének, hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg, hogy az ember megnyissa, aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni, túladjon rajta. Az emberek fölbuzdulnak, hogy visszaszerzik a kondíciójukat, vagy leadnak pár kilót, mondta Dwayne. Beiratkoznak a programokra, de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket, és elmaradnak. Az emberek már csak ilyenek. És így tovább. Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. Nem nyit ő már soha semmit. Azok, akiket oly igazságtalanul bántalmazott, olyan bosszú szomjasan perelik majd kártérítésért, hogy Dwayne teljesen tönkre megy. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomornegyedébe, az egykor divatos Fairchild Hotel környékére.
semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmittevő, akiről jogosan elmondhatni. Látod, szinte hihetetlen. Most kutyagúmia sincs, pedig régebben mesésen jó módú volt. És így tovább. Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban, foltokban hántotta le a műanyagot égő lábáról. A sértetlen bal kezét kellett használnia. STB.

0: Epilógus. A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. Miután Kilgore Throat új csonkját fertőtlenítették, rendbetették és bekötözték, azt mondták, menjen föl a gazdasági hivatalba. Throatnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie, mert nem volt helybéli lakos, nem volt betegbiztosítása, nem volt csekkfüzete, nem volt készpénze, nincstelen volt. Eltévedt és egy darabig tévelygett az alagsorban, mint sokan mások. Benyitott a bonzterem kétszárnyú ajtaján, mint sokan mások. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán, mint sokan mások. Benyitott egy használaton kívülálló röntgen szobába. Automatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz. Amikor mások benéztek abba a szobába, ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. Throat most semmi olyat nem érzett, amit más emberek milliói ne éreztek volna, automatikusan. És aztán lépcsőre bukkant, de nem a megfelelőre. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz, meg a gazdasági hivatalhoz, meg az ajándékbolthoz, meg a többihez vezetett, hanem azoknak a szobáknak a sorához, amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. Throat most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett, amelyben egy fekete fiatalember feküdt, mellette fehér telefon, színes televízió, körülötte bombonos dobozok és virágcsokrok. Ez a fiatalember Elgin Washington volt, egy stríci, aki a régi Holiday Inn-ben tanyázott, onnan futtatta a nőket. Még csak 26 éves volt, de mesésen jó módú. A látogatási idő már véget ért, ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. A parfüm felhőiket azonban hátrahagyták. Throatnak fölfordult a gyomra, amikor elhaladt az ajtó előtt. Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. Elgin Washington kevéssel előbb kokain szippantott föl az orrába, és a kokain rettenetesen felerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát, mint a valóságban volt. Olyan harsányok és izgalmasak voltak az üzenetek. A lármájuk villanyozta föl, a tartalmuk nem érdekelte. És a zenebon a kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosan kiszólt Throatnak.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta. Aznap amputálta a lábát Kazdrár Miasma, de arról már elfeledkezett.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta Throatot. Nem akart tőle semmi különöset. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét, hogy ismeretleneket magához tud édesgetni. Emberi lelkek horgásza volt. Hé, öregem, mondta. Kivillantotta aranyfogát, kacsintott. Throat bement, megállt a fekete férfi ágya végénél. Ez nem a részvétjele volt. Throat megint gépiesen reagált. Throat, mint oly sok más földlakó, teljesen automatikusan működő, bárgyú robottá alakult át, amikor egy Elgin Washington féle torz személyiség megmondta neki, mit akarjon, mit tegyen. Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. Mindenki, akinek az erejében akár csak a legkevesebb európai vér folyt, Nagy Károly leszármazottja volt. Elgin Washington ráébredt, hogy már megint elkapott valakit, pedig igazán nem is akarta. És ha már elkapott valakit, nem tudta úgy elengedni, hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét vagy nevetségességét. Ilyen volt a természete. Néha meg is ölt egy-egy embert, hogy éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét, de Throattal jó indulatú volt. Behunyta a szemét, mint aki nagyon töri a fejét, aztán komolyan azt mondta, azt hiszem, meghalok. Hívok nővért, mondta Throat. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna.
1: Nem,
0: mondta Elgin Washington, álmatag legyintéssel jelezve tiltakozását.
1: Lassan halok meg, fokozatosan. Értem,
0: mondta Throat.
1: Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet,
0: mondta Washington. Fogalma sem volt róla, milyen szívességet kérjen, majd támad valami ötlete. Szívesség kérésre mindig támadt.
1: Miféle szívességet?
0: Kérdezte feszengve Throat. megdermedt holmi bizonytalan szívességek emlegetésére olyan típusú gép volt. Washington tudta, hogy meg fog dermedni. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. Hallgassa meg, ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát, mondta. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Trautra. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varást ad az, mondta, hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. Aztán azt tette, amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett, utánozta a fülemülét. A Midland City művészeti fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. Fred Tiberi, a fesztivál elnöke limuzinján kínainak öltözve eljött a kórházba, hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice Kietzlert és Kilgore Troutot. Troutot sehol sem találták. Beatrice Kietzler morfiumot kapott és most aludt. Kilgore Trout feltételezte, hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze gyalog indult útnak. 8 kilométert kellett gyalogolni a Fairchild bulváron, a másik végén lévő parányi, borostyán színű pötty felé. Az a pötty volt a művészeti központ. Trout majd megnövezti azzal, hogy feléje lépeget. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt, elnyeli Troutot, és odabenn lesz ennivaló. Én körülbelül 6 utcányira onnét vártam, hogy feltartóztassam. Egy Plymouth Dusterben ültem, amelyet az Evis-től béreltem a Diners Club hitelkártyámmal. Papír csövet tettem a számba. Levelekkel volt megtömve. Meggyújtottam. Ez elegáns dolognak számított. A hímveszőm 7,5 cm hosszú és 13 cm átmérőjű volt. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. Most csak szunnyadt a jockey shorts alsó nadrágomban. Kiszálltam az autóból, hogy kinyújtóztassam a lábamat, ami szintén elegáns dolognak számított. Gyárak és raktárak között voltam. Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. A parkolók üresek voltak, kivéve itt-ott egy-egy éjjeli őr autóját. A Fairchild bulváron a város egykori ütőerén nem volt forgalom. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út meg a Robert F. Kennedy körút, a régi Monon vasút pályán épült belső autópálya gyűrű. A Monon megszűnt. Megszűnt. Ebben a városrészben senki sem aludt. Senki sem ólálkodott. Éjjel ez erőd rendszer volt, magas kerítésekkel, riasztó berendezésekkel és őrkutyákkal, amelyek gyilkoló gépek voltak. Amikor kiszálltam Plymouth Dusteremből, nem tartottam semmitől. Ostobán tettem. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik, ezért ha elővigyázatlan, derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. Engem egy Dobberman készült megtámadni. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. Figyeljetek, a Dobbermant úgy hívták Kazak. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére. Kazak kiképzői, azok az emberek, akik elmagyarázták neki, miféle bolygón van és miféle állat ő, arra tanították, hogy a világegyetem teremtője azt szeretné, öljön meg mindent, amit el tud kapni, és egye is meg. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének Lottie Davisnek a férje, a fekete Benjamin Davis felügyelt Kazakra. Napközben nyers húst dobált be a gödörbe, ahol Kazak helye volt. Napkeltekor bevonszolt a Kazakot a gödörbe. Napnyugtakor üvöltözött vele, és teniszlabdákat vágott hozzá. Aztán kiengedte. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City szimfonikusoknál, de azért nem kapott fizetést, tehát igazi állásra is szüksége volt. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt, hogy Kazak ne tudja megölni. Kazak újra és újra megpróbálta. Az udvar tele volt matracfoszlányokkal és drótfonat darabokkal. És Kazak megtett minden tőle telhetőt, hogy megöljön bárkit, aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. Úgy vetette magát az emberekre, mintha a kerítés nem lett volna ott. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. Úgy festett, mintha valaki belülről ágyugójókkal bombázta volna. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát, amikor kiszálltam az autómból, amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam. Bizony tudhattam volna, hogy egy kazakféle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. Kazak egy halombronz cső mögött lapult, amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. Kazak feltett szándéka volt, hogy megöl és meg is eszik. Hátat fordítottam a kerítésnek, mélyet szívtam a cigarettámból. A pelmel apránként öl meg. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild bulvár túloldalán lévő Kietzler-ház sötét, pártázatos koromzatát. Ott nevelkedett Beatrice Kietzler. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. Will Fairchild, a háborús hős, Beatrice Kietzler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. Agyonlőtt 5 rokont, 3 szolgát, 2 rendőrt és Kietzlerig magán állatkertjének teljes állományát. Aztán szíven lőtte magát. Amikor fölboncolták, egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. Az idézte elő a gyilkosságokat. Miután a házat Kietzlerék a nagy válság idején elvesztették, Fred Tiberi meg a szülei költöztek be. Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. Most pedig a város néma tulajdona volt. Azt fontolgatták, hogy átalakítják múzeummá, ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét. Nyílhegyekből, kitömött állatokból, meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. A leendő múzeumnak Fred Tiberi félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel, hogy kiállítják az első RoboMagic mosógépet és egykori plakátjait. A kiállítandó tárgya szemléltetni akarta, hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek, mint az állatok, csak sokkal gyorsabban. A Kietzler házat bámultam. Nem is álmodtam arról, hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. Kilgore Trout is egyre közelebb ért. Szinte ügyet sem vetettem a közelettére, pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak, arról, hogy Trout az én teremtményem. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. Ő volt Indiánában az első képesített építész. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. Ezek most halottas házak, gitáriskolák, pincegödrök és parkolóhelyek voltak. Eszembe jutott az anyám, aki a nagy válság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban, hogy ámuljak-bámuljak, milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. Megmutatta, hol volt a nagyapám sörfőzdéje, hol volt egyik-másik álompalotája. Mindegyikből csak pincegödör maradt. Kilgore Trout már csak fél utcányira járt teremtőjétől és lassított. Én nyugtalanítottam. Feléje fordultam úgy, hogy az orrüregeim minden telepatikus üzenet adó és vevő helyei egy vonalba kerültek az övéivel. Telepatikusan újra meg újra elmondtam, jó híreim vannak a számodra. Kazak rám vetette magát. A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. A szeme 2 tüzes katlan volt. A fogai fehér tőrök. Csepegő nyála cianid. A véren nitroglicerin. Lustán lebegve úszott felém a levegőben, mint egy zeppelin. A szemem értesítette róla az agyamat. Az agyam üzenetet küldött a hipotalámuszomnak, utasította, hogy eressze bele a CRF jelű hormont, a hipotalámuszt, a hipofízissel összekötő rövid erekbe. A CRF hatására a hipofízisen beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. Előzőleg a hipofízisen pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. És a zeppelin egyre közeledett. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét, amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. Szétáradtak az egész testemben. Átalakították a glikogént glükózzá. A glükóz izomtáplálék volt. Segíthetett, hogy küzdjek, mint a vadmacska, vagy fussak, mint a szarvas. És egyre közelebb ért a zeppelin. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Kipirultam, ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. Az adrenalintól a szívem úgy megindult, mint egy gőzmozdony. A hajam is égnek merett tőle. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba, hogyha esetleg megsebesülök, ne folyjanak el az életnedveim. Mindaz, amit eddig a testem művelt, része volt az emberi gépezet normális működésének. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is, amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. Talán zárlatos lett egy vezeték, vagy kifújt egy tömítés, az okozta. Minden esetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe, behúztam őket a törzsembe, mint a repülőgép a futóművet. És most azt mondják, hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. Így vagy úgy, Kilgartraut félháztömnyi távolságról figyelt. Nem tudta, ki vagyok, nem tudott kazakról és arról sem, amit a testem művelt kazak ügyében. Trautnak eddig sem volt unalmas napja, de még nem ért véget. Most azt látta, hogy a teremtője helyből átugrik egy autót. Négy kézláb értem földet a Fairchild bulvár közepén. Kazakot visszalökte a kerítés. A gravitáció a hatalmába kerítette kazakot, ahogy a hatalmába kerített engem is. A gravitáció lecsapta kazakot a betonra úgy, hogy belekábult. Kilgartraut elfordult. Riadtan sietni kezdett vissza a kórház felé. Utána kiáltottam, de csak jobban szaporázta a lépteit. Így hát beugrottam az autómba és üldözőbe vettem. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól, meg a koagulástól, meg a többitől. Azt egyelőre nem tudtam, hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. Trout javában vágtázott, amikor melléje értem. 18 kilométeresnek mértem a sebességét, ami az ő korában nem is rossz. Most már ő is tele volt adrenalinnal, meg koagulásokkal, meg glukokortikoidokkal. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki. Hé, hey, Mr. Trout, várjon meg! Mr. Trout! Amikor meghallotta, hogy a nevén szólítják, lelassított. Várjon meg, jó barát vagyok. Csosszanó léptekkel megállt, kimerülten zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrészraktárát övező kerítésnek. Eszelős tekintettel nézett rám. A háta mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata, amely így szólt. Legfontosabb termékünk a haladás. Mr. Trout, szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből. Semmi ok az aggodalomra. Nagy öröm híreket hozok. Lassan jutott lélegzethez, úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó. Maga a művészeti fesztiválról jön? Kérdezte. Még mindig vadul forgott a szeme. Én a minden fesztiválról jövök, feleltem. Honnét? Gondoltam, nem lenne rossz, ha alaposabban szemügyre vehetne, így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást. Ehelyett a szélvédő mosót kapcsoltam be. Kikapcsoltam. A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. Meghúztam egy másik kapcsológombot, és a kezemben maradt. A szivargyújtó volt. Nem maradt tehát más választásom, mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Trouthoz. Mr. Trout, mondtam. Én regényíró vagyok. Én teremtettem önt a könyveink céljaira. Tessék? Kérdezte. Én vagyok az ön teremtője, mondtam. Ön most egy könyv kellős közepén van, pontosabban szólva már a vége felé. Van valami kérdése? Tegye föl bátran. Tessék? Nyugodtan kérdezzem meg bármit, amire kíváncsi. Akár a múltat, akár a jövőt illetően, mondtam. A jövőben a Nobel-díj várja önt. Micsoda? Az orvosi Nobel-díj. Mondta diplomatikusan. Azt is elintéztem, hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen, elég a Pumás könyvekből. Mondta. Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna, mondtam. Fegyver van magánál? Kérdezte. Elnevette magam odabenn a sötétben. Megint megpróbálta világosságot gyújtani, Megint elindítottam a szélvédőmosót. Nincs szükségem fegyverre ahhoz, hogy úgy táncoljon, ahogy én fütyülök, Mr. Trout. Csak le kell írnom önről bármit. Ennyi az egész. Maga meghibbant? Kérdezte. Nem, mondtam, és szétzúztam minden kéteit. Elvittem a Taj Mahalhoz. Aztán Velencébe. Aztán Dar es Salaamba. Aztán a nap felszínére, ahol nem ártottak neki a lángok. Aztán vissza Midland Citybe. Szegény öreg térdre rogyott. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Ők viselkedtek így, amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk. Ahol Trout ott kushat előttem, elvittem gyerekkora Bermudájára. Szemügyre vetettem vele egy Bermuda vészmadár terméketlen tojását. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit, meg egy nőt, akinek akkora golyvája volt, mint egy kis tök. Kiszálltam a bérelt autómból. Nagy zajjal szálltam ki, hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a teremtőjéről, ha már a szemét nem hajlandó használni. Keményen bevágtam az autó ajtaját. Ahogy megkerültem az autót, járás közben egy kicsit forgattam a lábamat, úgyhogy a lépéseim nem csak kimértek voltak, hanem csikorgóan kemények is. Megálltam előtte. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. Mr. Trout, én szívből szeretem önt, mondtam nyájasan. Én szétziláltam az ön elméjét. Most egységes egészet akarok csinálni belőle. Azt akarom, hogy olyan egységet, olyan belső harmóniát érezzen magában, amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. Azt akarom, hogy emelje föl a tekintetét, nézze meg, mit tartok a kezemben. Semmit sem tartottam a kezemben, de akkora hatalmam volt Trout fölött, hogy azt látta volna a kezemben, amit csak akarok. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas, szép Helénát is. Mr. Trout, Kilgore, mondtam. Amit a kezemben tartok, az az egészség, a harmónia és a táperő jelképe. Az egyszerűsége keleties egyszerűség. Mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak. Nekünk amerikaiaknak színpompás, háromdimenziós, zamatos jelképek kellenek. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk, amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főben járó bűnök, mint például a rabszolgatartás, a faírtás vagy a bűnös hanyagság, sem a kis stílű kabzsiság és ravasság. Nézzen föl, Mr. Trout, mondtam és türelmesen vártam. Kilgore. Az öreg ember fölnézett, és az arca ugyanaz az aszott arc volt, mint az apámé özvegy korában. Mint az apámé öreg, nagyon öreg korában. Látta, hogy a kezemben egy almát tartok. Hamarosan elérkezik az 50. születésnapom, Mr. Trout, mondtam. Másféle évek következnek. Megtisztulva, megújulva akarom várni őket. Hasonló lelki szituációban Tolstoy gróf szabadon engedte a jobbágyait. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét, akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. Ön az egyetlen, akinek meg is mondom. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka. Álljon föl, Mr. Trout! Ön szabad. Ön szabad! Trout sután föltápászkodott. Kezet ráztam volna vele, de a jobb keze megsebesült. Így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. Bon voyage, mondtam. Eltűntem. Lustán, kellemesen átbukfenceztem a semmin, ahol el szoktam rejtőzni, amikor eltestetlenedek. Trout kiáltásai elhalkultak, ahogy nőtt közöttünk a távolság. Trout hangja az apám hangja volt. Hallottam az apámat, és láttam az anyámat a semmiben. Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Egy kis kézi tükör lebegett el a közelben. Gyöngyháznyelű, gyöngyház keretű lék volt. Könnyűszerrel elkaptam, és oda tartottam tulajdon jobb szemem elé. Íme ezt kiáltotta utánam Kilgore Throat az apám hangján. Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! STB.
2: Jó szurkolást kívánok!
3: Nagyon jól énekeltem most is. Egyrészt benne van az egész közép-európai történelem, tehát ha beleugrunk a nagybőgőbe...
2: Nekem mindig az jut eszembe, amikor a második világháború során a 12. kerületi úriasszonyok zoknit kötöttek a fronton lévő katonának.
3: Tudom, ez az fontos, hogy zokni, amikor jön az orosz tél, a téltábornok? Ja.
2: Hát és pláne a kikörje, oda küldték a fiúkat.
3: Kézzel van dokumentum arra vonatkozólag, hogy hát már akkor is aljas gonoszok voltak bizonyos vállalkozók, és tényleg a Doni hadsereghez kiküldtek papíralapú csizmákat. Tényleg. Gonoszok voltak, mert megfagytak azok a szerencsétlenek, nem volt alkalmas a lábbeli az orosz térre, és utána néztek annak, hogy a megrendelésen és a leszállítottak volt különbség. Tehát kilopták belőle a nyersanyagot.
2: Annak is volt ennek kultúrája.
3: Annak volt jó, de érted, de nem mindegy, hogy mikor lopsz, mondom én. Tehát háborús időben lopni, az még súlyosabb.
2: Na, de van nekünk egy vendégünk, hogy Zentai Péternek hívnak, és a Magyar Hírnapján a Tilos Rádióval a Hont és Hanna műsor folyamban azért hívtuk be őt, mert...
3: Hát ezer oka van annak, hogy miért hívtuk be. Figyelj, én avval akartam kezdeni, hogy amikor fölmentem, azt néztem, hogy lám, téged is nagyon utálnak a nácik.
4: A nácik?
3: Igen.
4: De most gondolkodjunk csak...
3: Engem is utálnak, és erre gondoltam, azért ezt elérted valahogy.
4: De én például erről nem tudok. Mesélj nekem, tehát hogy jelentkezik a náci...
3: Fölmész a jobboldali portálokra...
4: És benne vagyok.
3: Benne
4: az a baj, hogy egyszerűen egy csomó dologról nem tudok, miközben úgy csinálok, hogy mindenről tudok, és az érdekes, emberek beszélgetnek velem, és valami elképesztően nagy tudást feltételeznek, és beszélgetek, és ha leesik nekik a tantusz, de általában nem esik le, akkor arra kellene, hogy jussanak, hogy ők, akik rólam feltételezik, hogy mindent tudnak, sokkal többet tudnak mindenről,
3: mint én. Mert figyelj, tudósító voltál meg a különböző helyeken a világban, azért egy idő után rátapad az a illúzió, hogy hát többet tudsz, mint más.
4: Igen, hát ez
3: és bizonyos értelemben többet is tudsz, mint más.
4: Igen, bizonyos értelemben, nagyon szűk értelemben, viszont a kis ember az utcán, aki nem tartozik ahhoz a körhöz, ahhoz ti is tartoztok, azt mondja, akinek lehetősége, hogy beszéljen a rádióban, vagy megjelenjen a tévéképernyőn, az valamilyen plusszal bír.
2: Tehát az a 21. század elejének a tragédia, hogy összekeverjük az információt meg a tudást. Tehát, hogy ez egy Zentai Pontosan. Péter is kell, hogy rengeteg információt, azt valamilyen módon ő szintetizálja, analizálja, és ő interpretálja, és aztán úgy, már bocsáss meg, böfögi, vagy adja vissza.
4: És ezt honnan tudod?
2: Mit?
4: Amit te most mondtál, hogy mert rám volt.
3: Kell olvasd könyveket.
2: A Wikipedia az önmagában nem elég arra, hogy ott van az információ. Persze, csak te az ember vagy az, aki
3: jó,
2: ezt átszűrjük. De hát ez már kliséket pufogtatok.
3: Azt mondja a római, hogy sorst bona nihil aliud, jó sor, semmi több. Azért, ha végignézem a pályádat, azért te nem panaszkodhatsz arra, hogy jó helyen voltál jó időben.
4: Érdekes most, mit mondjak erre. Az a lényeg, amit nagyon kevés embernek mondtam el még az életben, most a ti rádiótok hallgatóival megosztom, és nektek is fog örömet szerezni, hogy a kommunizmus ideje alatt lettem ugye nyilvánvalóan háborús, bűnös, nem, hanem lettem.
2: Isten, Freud mindig
3: ott van.
4: Tudjátok, hogy szó szerint A Polák Mihály téren volt a rádiónak az épülete, és ott bementem a portára, és azt mondtam, hogy én a személyzeti osztályra szeretnék beszélni, mert én ide hírszerkesztőként szeretnék bejutni, és azt mondta a portás, hogy fölhívja a személyzet, és a személyzet is azt mondja, lejött, már elfelejtettem a nevét, és mondtam neki, hogy én itten hírszerkesztő szeretnék lenni, hogy miért pont hírszerkesztő, azért, mert azon a nyáron dolgoztam valamilyen kertészetben, és ott volt egy barátom, és a barátom azt mondta, hogy minden nagy külpolitikai újságíró hírszerkesztőként kezdte, addig azt a kifejezést hírszerkesztőként.
3: De igaza volt.
4: És erre azt mondta, hogy hagyjon be egy önéletre, az ilyenre még nem volt példa a praxisában. Beadtam, és akkor a hírszerkesztőségben egy olyan pasi volt a vezető, aki szabályosan, akár hiszitek, akár nem, 1976-ot írtunk, versenyeztetett fiatalokat, és az egyik fiatal, az akkori fiatal, a Szelestei Lajos, azt a Klubrádiónak a hallgatói ismerik, szokta ezeket a nemzeti lapszemléket csinálni. Ő volt a másik versenyző, Szent Irmai László a harmadik, és eme versenyben helytáltak.
3: Hírversenyeztetek?
4: Versenyeztünk, és bekerült. Fél évente meg kellett hosszabbítani milyen nem ügynöki szerződésünk volt, mert akartam valami szellemeset mondani, hanem hogy is hívtak bennünket? Hogy hívtak? Gyakornoki. Miért jut eszembe az ügynök szó a gyakornokról, a francia? Azért, mert a nok-nök valami ilyesmi.
3: Miért jut eszedbe, amikor én aspirantúráztam, és rájöttem, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság alapvetően a KGB befolyása alatt van. Érted? Ne te kérdezz, hát folyamatosan rajta volt a befolyás, érted, az újságíró szakmán.
4: Igen. Egyébként most ez így van, de ehhez még csatlakoznék abban a tekintetben, hogy magamról beszélünk inkább, mert én imádom, hogyha rólam van szó. Akkor a Magyar Rádióban többet lehetett megengedni
3: hát a
4: magának, mint bárhol máshol.
3: Ja, hát az idők relatívak. Igen, hát jó.
4: Esküszöm, hogy a híreket, amit az akkori Magyar Rádióban hallgattál, és a mostani Magyar Rádióban a híreket, kevésbé volt központilag irányított, még ha nyilván akkor fiatal voltam, és megszépítem utólagosan.
3: Nem, de ez biztos, mert este már olyan híreket mondtak, arra emlékszem, hogy,
4: te is emlékszel?
3: Hogy úgy volt, hogy 11 órától már bemondtak olyan híreket is.
4: Tehát az, amikről egész országban senki nem tudott, hogy a Szabad Európából.
3: Igen.
4: És lehet. Igen. Meg lehetett csinálni. Jó, hát volt egyfajta autonómia, de ez is egy összekacsintáson alapuló autonómia volt, az elvtársak tudták, hogy ez
3: igen,
4: van,
3: de...
4: hagyták, illetőleg az volt a városi legenda, hogy a Kádár elvtársak tévét néz.
2: Hát, hogyha az establishmentnek a fennmaradásának ez az állog, akkor megengesztik a bórázt. Hogyha azt gondolja a politikai elit, hogy fogni kell, akkor ez mindenképpen
4: nem
2: az
4: volt
2: establishmentről
4: rendszer, szóval objektíve nem volt jobb rendszer, de relatíve az akkori korhoz képest, az akkori Magyarország,
3: ezt a fiataloknak mondjuk. Tartsanak distanciát a korszakok között. Figyelj, szerintem most is az, mint Kádár rendszer idején, hogy a tévé számít, tehát hogy nézem ezt a Vajna Simicska háborút, meg a TV2 lenyúlását, hát igen, ez egy tévés generáció. Szóval, de nem baj, én örülök, mert így a rádióban még talán azt lehet mondani, amit akarsz.
2: Szóval ma egy tematikus nap van a Tiloson, és a hírről van szó. Ugye az történik a rádió, hogy minek után megnyerte a frekvencia pályázatot, olyan kötelezettséget vállalt, hogy minden beszélgetős műsorban, illetve a napközben óránként 3 percnyi hír elhangzik, és ezért az egész nap során olyan vendégeket hívunk be, akik kell érdemben tudunk mi is, és akár a hallgatók is, zárójel 2.15.37.73 beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi a hír, meddig terjednek a határok, mi az, amikor öncenzúrázunk magunkat, mi az a pont, amikor már valami nem tekinthető hírnek, hanem véleménynek, kommentárnak, vagy szabadok vagyunk, és merünk-e underground lenni.
3: A következő hírcsokorban.
5: Rádió Budapest, a Hont és Anna híreit halljátok.
6: A Magyar Felirati Iroda hírei. Hírei. Összeverekedett két szentendrei politikus. Egyikük ellen eljárt.

0: a nő új párjával együtt vasárnap este autóval ruhákért ment egykori otthonához. Amikor az asszony kiszállt a kocsiból, állítólag az ott várakozó volt élettárs, illetve annak édesanyja és húga nekiesett a nőnek. Ekkor az MSZP-s politikus is kiugrott a járműből, és a társaságban dulakodás kezdődött. Az új élettárs kést látott egykori rivális a kezében, mire elmondása szerint megijedt, és a kocsiban található patronos játékpisztollyal kétszer a levegőbe lőtt. Ezután elhajtottak a helyszínről. A rendőrség hétfőn kora délután azt közölte a honlapján, hogy garázdaság büntet gyanúja miatt indult eljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán R. Otto 57 éves szentendrei lakos ellen. Mint írták, adataik szerint a férfi november 8-án kora este egy korábbi konfliktusból kifolyólag Szentendre egyik utcájában szóváltásba keveredett a sértettel. A vita tetlegességig fajult. A két férfi az utcán lulakodni kezdett. R. Otto az autójából elővette egy fegyvert, vagy annak utánzatát, amellyel többször a levegőbe lőtt. A férfi cselekménye másokban megbotránkozást és riadalmat keltett, tették hozzá. R. Ottót a szentendrei nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt a nyomozók lefoglalták. A dulakodás és a lövések következtében senki sem sérült meg. Az eset további körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják, olvasható a police.hu. A Magyar Távirati Iroda hírét olvastuk fel.
1: Wow.
2: Na, nem volt közben kommentár szó igen. Szerint a Magyar Távirati Iroda hírét. Igen. Hallottátok? De tényleg, hogy ez a hír, a hogy két szentendrei politikus összeverekezett egymással valami nőn, vagy sóspuskával üldözték egymást, de hír ez az mti.hu. Igen. De tényleg érdemes lenne egyszer tisztáznunk itt magunkban, hogy akkor mit tekintünk hírnek, ami szent, és a véleménynek, ami pedig szabad, és hol vannak határok.
1: De Péter? Nem tudom, mit mond a Péter, de én szerintem már túl vagyunk ezen a problémán. De mondjam.
3: Nem, én is kicsit csodálkozom, hogy mit válaszolhatok erre, mert az elmúlt 20 évben totálisan megváltozott minden a tekintetben, hogy annak idején bennünket, amikor annyi idős voltam, mint a stúdióba bejöttek, 15 éves, nem sokára sztár zsurnalista.
2: Daniel?
3: Sziasztok. Így van,
1: köszönjük be.
3: Sziasztok.
2: Daniel.
3: És Intet is. Egyébként ez a legjobb. Dániel, hogy a menekült vásárnak az a lényege, hogy a menekülteket ide-oda átnyomják. Én a kérdést átnyomom. Mondd már meg nekem, hogy mi az, hogy hír, szerinted?
4: Hú, hát érdekes lenne, szerintem nagyon sok nézőpont alapján ezt meg lehet vizsgálni. Szerintem hír az egy nagyon szubjektív dolog, tehát mindenkinek valami mást jelent. A hír, szerintem a hír az, ami érdekességet, valami újat tud mondani.
3: Valami újat,
4: az a hallgatónak, aki hallgatja.
1: Topic igen. Comment.
3: Most ugye, a hírrel való visszaélés igen. Folyamatosságát igen. Az bizonyította mindig,
2: de
3: hogy Magyarországon...
2: amit a Dániel mondott, hogy mondd-e valami újat. Mondunk-e újat azzal,
1: de
2: hogy mit gondolt de mondjuk Lázár János?
3: Én akarom elmondani, amit akarok elmondani, mert annyira bennem van, és annyira mondd újnak el. Hangzik, mint már hírszerűvé vált.
2: Hát te vagy a vendégünk mégiscsak.
3: Hogy a folyamatosságot ebben az országban az adja a visszaélés a hírrel, hogy politikusok meg félpolitikusok mondanak valamit, és hírré válik. Azért, mert mondják. Hát azért igen. Ne haragudjunk igen, már. Igen, mi az, hogy igen, az a hír, igen, hogy ezt mondta, azt mondta. Ha végig hallgatsz igen. Például, nem akarok megnevezni rádióadókat, de amely rádióadókat kötelezik, vagy így vagy úgy, hogy MT híreit mondják, akkor itt semmi másról nincsen szó, mint marxista értelemben propaganda.
2: És az, hogy mit gondolt egy politikus, az tehető hírré.
3: Az, hogy mit gondol,
2: tehát, ha úgy fogalmazok, hogy nem kizárható az, köszönöm, hogy XY politikus tegnap mondjuk a vizelésre gondolt, nem kizárható, akkor ez hírnek tekinthető?
3: Nem.
2: Te letehetek már, miért nem, Péter?
3: Hát azért nem tehető, mert mulatságosá teszed az egészet,
1: és benne új
2: a műfaj teszed mulatságosá, ám az ember a jogszabálynak megfelel.

0: Egyébként pedig nem. Azért tényleg,
1: megmondjam, hogy miért?
2: Nyilván vadabb megfogalmazásokat is tudok tenni.
0: Ami viszont tényleg komoly, első alkalom ebben a műsorban, hogy komolyat mondok, hogy valami tényszerűséget kell, hogy tartalmazzon a hír. Tényt.
3: Hadd csapjak le!
0: A gondolat az nem tény.
3: Azt mondod a klubrádióban, hogy kényes területet tévedünk, de sajnos ide illik. Hogy a tévézúzás előtt a hírtévések már bizniszeltek a BBC-vel.
0: Ezt én nem ezt mondtam, nem. Ezt mondtam, hogy egy magyar valami eset volt.
3: Igen, már nem jól mondom, mondja.
0: Igen, nem, mert eznek nagyon lényeges a jogi szempontból. Én azt mondtam, hogy felléptem egy német tévéműsorban nem sokkal az ismert események után, mely események idején, nem tudom, Dániel élte már, vagy
3: Dániel
0: nem tudom.
3: Még csetszopó volt.
0: A lényeg az, hogy emel események után behívtak, mint a Magyar Rádió Berlin tudósítója, és ott egy ilyen, mint így négyen beszélgettünk, több országból érkeztek a kollégák, az egyik angol volt, és utána azt mondta nekem, és utána, hogy nekünk, és még megnevezett másik két angol tévét, szóltak Magyarországról egy televízióból, ő azt mondta, ő mondta, hogy egy magyar hírtelevízióból, hogy fölt, tehát
3: amikor ezt lényeg, olvastam,
0: hogy mi tudunk nektek adni valami fantasztikusat és élő bejelentést, a hír, nagy dolgok lesznek. Ezt mondta ő, és én ezt elmeséltem abban a rádióban. Én nem azt mondtam, hogy én tudom, hogy ez történt.
3: Igen. Tudom, én gondolkodtam ezen, és mondom,
0: világos, amit én elmeséltem?
2: Nekem nem, ebben a pillanatban kicsit olyan érzésem volt, hogy Beis és Kohn utazik a vonaton.
3: Nem közvetett bizonyíték van, de nem közvetett bizonyíték van.
2: Mit állítom, nem tudom, miről van szó.
0: A tévé ostrom,
2: ez a lényeg. Ezt el kell mondani, mert nem csak én nem tudom, hogy lehet a hallgatók
3: között is van. Röviden megfogalmazom, hogy a parasztoknak az a buta hír, hogy a hírtévé két nappal ezelőtt már
0: lecsak. Nem a hírtévé, maradjunk.
2: Kérem, hogy a fulak sem
0: óriási tévedés.
3: Ugye?
0: Nagyon lényeges. Senki nem mondta azt, hogy a hírtévé Magyarországon. Arról van szó, hogy az események után bevittek engem egy tévéműsorban Németországban, ahol az egyik szereplő, nem én, hanem egy egyik szereplő, aki brit volt, az elmondta nekem, hogy az, ami történt, az számára azért érdekes, mert ő neki közvetetten tudomása volt arról, még az események előtt, hogy valami fog történni.
2: Világos.
0: És arról pedig az ő munkaadóját, és egy másik munkaadót,
3: tudom, mit mondott rá vissza, hogy nem tudod bizonyítani, stb. Kérdezek valamit, logikailag nézzük a dolgot. Jó, világos. Logikailag, miért kérdezte volna, hogyha nem igaz?
0: Ő nem kérdezett tőlem, ő ezt mondta nekem.
3: Akkor miért mondta ezt, hogyha nem igaz?
0: Fogadva.
3: Tehát, ugye, jó, érted, logikailag ott van a bizonyítás, hogy értelmetlen történt. Egy ilyen feltételezés, akkor, hogyha nem igaz. Jó, de hát a magyar sajtó simán átment ez a elvileg ugye ez a hatalmi rend erőszakos megdöntésére vonatkozó gondolat, amit most itt megpendítettünk egy pillanat alatt.
2: Hát majd a fiúk leültek túlról üdíteni a büfében, hogy a tévés
0: székházas. Az Magyarországon egy legitim vita, az zajlik, hogy mennyire volt spontán, és mennyire volt szervezett. De az, hogy a szervezet, az különböző szinteken lehet szervezett. Mert lehet egy olyan szervezettség, hogy te összeszervezel különböző haverokat, az is egy szervezettség, és az is, hogyha egy magasabb szintű szervezet maga szervez valamit, netán egy párt, netán egy kormány,
3: gyanúsítom is pártunkat és kormányunkat, csak hogy gyorsan tisztázzam magam.
0: Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy került ez most szóba? Azért, mert én itt vagyok.
3: Hát nem, hát persze. Figyelj, mondjuk el, hogy Zentai Péter olyan fontos helyeken volt ott, mint mondjuk, amikor majd beszélünk róla, összeomlanak a tornyok.
0: Szóval, ott voltam Amerika területén szó szerint.
3: Hollywood, erre mondom neked, hogy figyelj.
0: Magam szerveztem meg az egészet, hogy tudjak utána beszélni róla.
3: Avval, hogy ott voltál a tornyoknál, Berlinben voltál, akkor volt ez a mondatod, amire egyébként
0: szerintem hát, mikor is voltam Berlinben? Amikor bontottuk én magam részt vettem a farbontásba.
3: Azt mondom, hogy szerencsés fickó vagy.
0: Hát figyelj már, ez utóbbi, ennek nem volt semmi jel, ez véletlen.
3: Hát, érted, ott van mindig a történet bizonyos pillanatában, és azt mondja, hogy jó, semmiség.
0: De a sztálingrádi csatát, azt kihagytam.
3: Jó, azt kihagytad. Na jó, az edélyük is, aztán tényleg azt kihagytad. Igen, mert az a... Igaz. Persze. Csak mondok neked ilyen szaszfar figurákat a műsorban, itt van Sávú Jaranka, aki tévészakszervezet is volt.
1: Sziasztok, én még mindig az vagyok egyébként.
2: De melyik szaszfar figurával tehát linkelni őt össze?
0: Hát most azért hívtátok, hogy ellopja tőlem a show. Először előtettél egy 15 éves ember.
2: Csináljál show-t, és nem lehet tőled ellopni. Tehát hajrá, szórakoztatás kezdődik.
3: 11-én. Hogy voltál? Ott voltál?
0: De hol? Nem tudod, hogy hol voltál, csak Amerikában, azt tudod. Én Washingtonban voltam, és az én esetem a következő. Akár hiszitek, akár nem, a következő történt. Ugye nekem közvetítenem kellett a rádióban élő műsorban, hogy mi van New Yorkban. Honnan tudhattam? Ugyanúgy, ahogy a magyar emberek is, a tévében.
2: És Washingtonban, mert a tagont is megzúztam.
0: Várjál, de nem ez az érdekes, hanem hogy történt ez pontosan. Úgy történt, hogy beszélek, és mondom az élő műsorban, hogy mert hallok egy hatalmas robbanást, és megremeg a ház. Mondom, hogy mi egy földrengés van, mondom, önkéntelenül a műsorban. Szóval valami történt, mondom én. Igen. És onnantól kezdve kiderült a számomra, hogy Amerikában abban a pillanatban beindult egy cenzúragépezet. Ugyanis 3/4 órával később derült csupán ki, hogy amit én éreztem, az tőlem 12, és pontosan tudom mondani, 12,5 kilométerre történt, ugyanis pontosan 12,5 kilométerre laktam a Pentagontól. És akkor még fél órával később is olyan híreket lehetett olvasni alul, hogy földgyulladt az a zöld mező, ami a Fehérház és a Kapitólium között van.
2: A National Mall.
0: Uh-huh. Meg ilyeneket. Tehát össze-vissza adták a híreket.
2: Tehát arról nem beszéltek, hogy támadási épületét.
0: Holott, ha meggondoljuk, az Amerika ellen történt háborús támadásnak egyetlen konkrét bizonyítéka van, hogy tudnilik, a katonai központját szabályosan megtámadta.
2: Azt mondta, hogy 3-4 óra késéssel, mert gondoljátok bele, hogy a Csernobil mennyi időkésés.
3: Most nem az oroszról beszélek,
2: én a híradások kultúrájáról beszélek.
3: Jó, de az orosz rendszer más, mint az amerikai.
0: Pontosan erről van szó, hogy igen, egy a legtisztábbnak tartott demokrácia is adott szituációkban egyrészt kaotikus, másrészt pedig beindít automatikusan egy cenzúra gépezetet. És ez a nap folyamán, azon nap folyamán és másnap is többször bebizonyosodott, hogy Magyarországon, ahol nemzetközi tévéadókat, az európai kiadást lehetett nézni, és a BBC-t lehetett nézni, többet tudtak az emberek, mint én Washingtonban. Igen. Nagyon egy csomó vicces, konkrét részletet. Nekem mondták, felvetették, és akkor vagy hasaltam, hogy hát igen, kommentáltam, amit hallok, illetőleg azt is egyszer, a Nei Gyuri kérdezte, mondott valamit, és én mondtam, ezt honnan veszed? Hogy honnan veszed? Hát ez tényszerűen, nézd. És három vagy négy óra múlva tudtam meg, hogy valóban úgy van, hogy a Nei Gyuri mondta. Ezt Magyarországon tudták már. Csak akarom mondani, hogy ez egy rendkívül drámai időszak volt, és az én életemben annyiban volt drámai, hogy én megéltem akkor több hónapon keresztül azt, amit ti csak, vagy a magyar népnek egy jelentős része csak mostanában élt meg, hogy tűnik egy központilag irányított agymosásnak lettem a totális áldozata. Képzeljétek el, hogy magyar emberként igazi amerikaivá vedlettem, és azt követeltem, hogy mikor fogjuk, így mondtam, mikor fogjuk bombázni Irakot. Elsőként álltam az élén, és más magyar honfitársak, akik ott dolgoztak, akik kételkedésüknek adtak hangot, a busszal kapcsolatos, azt mondtam, ilyeneket mondtam, hogy nem kötelező ebben az országban maradni, ne haragudjunk.
3: Képzeljétek! Mikor vetted észre, hogy befolyás alatt vagy?
0: Megmondom őszintén, hogy még mindig egy picit befolyás alatt vagyok, ugyanis még mind a mai napig hiszek abban, abban a részben hiszek, hogy Iraknak voltak tömegpusztító fegyverei, és hiszek abban, hogy jogos volt megtámadni Irakot. Csak azt tudom ugyanakkor, és ezt dokumentált már, hogy egy csomó dologban hazudtak.
3: Igen,
0: de abban azért nem hazudhattak,
2: Háború sose jogos.
0: Abban nem hazudhatta, hogy tömegpusztító fegyverek voltak, mert azok a tömegpusztító fegyverek, konkrétan vegyi fegyverek, amelyeket bevetettek korábban, még pedig a saját népük ellen és Irán ellen, azoknak a felszámolására vonatkozó bizonyítékok mind a mai napig nincsenek, mert ugye az irakiak azt mondták, hogy mi felszámoltuk, de nincsenek meg ezek a bizonyítékok. Tehát tulajdonképpen bizonyos tekintetben én megértettem, másrészt pedig én hittem abban.
2: Péter, mikor volt az a pont, amikor a cenzúra megszűnt, tehát hogyha feltételezzük, hogy demokrácia van, akkor a demokratikus gépezet egy ilyen önjavító mechanizmusba lépett. Mi volt az a pont, amikor rájöttem, hogy mégiscsak plurális, sokféle vélemény van. És ezt lehet hallani.
0: Én ezt a dolgot mindig történeti alapon vizsgáltam. Én azt láttam, hogy az Egyesült Államokkal szemben másként kell viselkedni, mint más országokkal, mert az Egyesült Államokat én, ahogy ott megtanultam, nem lehet egy nemzetállamként kezelni, mert az egésznek az alapja egy értékrend, és a nemzet attól válik nemzetté, hogy sokat kell leegyszerűsítetten és igazságtalanul mondom hazudni. Politikailag korrektnek kell lenni, mert folyamatosan özönlik minden évben sok milliónyi más kultúrában.
2: A politikai korrektséget értettem úgy, hogy hazugság van.
0: Elhallgatások vannak. Elfolytott indulatok vannak, elfolytások, és arról, hogy az elfolytások jól működjenek, ehhez szükség van Hollywoodra, szükség van az amerikai hírszolgáltatásnak az öncenzúrás működtetésére. Igen. Az amerikai televíziózás az maga a társadalomnak az összekötő kapcsa. Tehát egy kohéziós erő. Tehát mindazok, amiket mi vagunkkal szemben megfogalmazunk, vagy egy más európai nemzetállammal szemben, nem tudjuk. Amerika egy mikrokozmosz, amely állandóan kísérletezik, és folyamatosan 200 éve próbál kialakítani egy olyan kozmopolita társadalmat, ami ennél majd a világ válik, ha csak addig ellen
3: pusztít. Sikeres, hát azért mondjuk ki, hogy sikeresen.
0: Sikeresen, de nagyon sok válsággal és nagyon sok hibával.
2: Igen.
0: Mert ez az iraki háború is hibának bizonyult.
3: Bush és a szaudi hercegek története, igen.
0: Igen. És egy csomó dolog. Vietnami háború, és
2: csak tovább. A demokrácia lényeg az az, hogy Bush-t azt úgy lehetett leváltani, hogy egyetlen puskalövésnek se kellett elrögülni. Még jött egy diktatúrába, hogy el kell rángatni a trónról, sőt az örökösseit is el kell intézni.
0: A legjobb demokrácia, de ha ki ott van, és naponta éli meg, akkor igenis mer, de csak önmagában, hogyha tisztességes önmagában elmondja, hogy igen, ez nagyon sok hibával működik, de kifelé én soha nem bíráltam Amerikát, megtartom magamban azokat a bennem lévő nagyon súlyosnak érzeztem ezeket a hibákat, már bűnöknek, de nem teszem meg azt azoknak, akik gyűlölik Amerikát, hogy én adjak nekik ezzel
2: muníciót.
3: Igen.
0: Mert még a sok szar közül még mindig a legkevésbé az. És
2: hogyha sok szar közül tényleg a legkevésbé az, és demokrácia van, akkor azt gondolom, hogy a kritika, akár kifelé is, az hosszú távon javíthat a rendszer, hogy esélyt az, hogy javíthat
3: a rendszer.
2: Én nem szeretem ezt a ne teregessük ki a családi szennyest.
3: Az Easy Rider azért fontos, mert a szabadság pusztulásáról szól, és mind a mai napig Amerika a szabadság gondolatát képviseli. És ez nekem fontos. Itt is, nem csak ott. Annak kell, hogy nem segítettek 56-ban, érted? Igen, nem igen. A történelmi tények.
0: A Dani-nak szeretnék a szemébe nézni, és neki mondom, mintha ő lenne az a tiszta szemű közönség.
3: A
0: jóindulatú magyar emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokat kizárólag anyagi érdekek vezérlik. És ez meggyőződésemmé vált az ott töltött 3 év alatt, hogy úgy nem igaz, ahogy
3: így
0: nem
3: van,
0: igaz. Arról van szó, hogy az egyedüli ebben a világon, amelyet erkölcsi érték megfontolások is hajtanak, amikor nagy jelentőségű döntéseket hoz. Az iraki háború is ezek közé tartozik, és eme döntések között, még ha erkölcsi megfontolások is vannak benne, igenis utólagosan hibákat lehet feltételezni. De nem arról van szó, hogy arról szólt a Bushnak a döntése, és ez nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ez nagyon lényeges volt akkor, hogy ők rá akarják tenni az iraki olajra a kezüket, ugyanis ha Amerika akarja, akkor megegyezik bármelyik diktátorral. Őt az vezérelte, hogy az iraki diktátor nem egy diktátor a sok közül, hanem egyrészt feltehetően vannak tömegpusztító fegyverek, másrészt pedig vírus, vírusgazda, és viszi tovább. És azt gondolták, hogy ezt a vírusgazdát kiektatják, akkor azzal a homályos térségben a többiek is elfogják.
2: Csak akkor Kim Jong-unhoz miért nem nyúlnak, mint vírusgazdához?
3: Hogy tudod értékelni, hogy Saddam Hussein eltávolítása után kitör a polgárháború, és számadatok szerint is több a pusztulás, mint addig. Mit csinálsz?
0: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Megmondom őszintén, hogy nem tudok mit kezdeni, és csak abban reménykedem, hogy 15-20-30 évre kivetítve mégis ez a szám relativizálódik, és utána jön egyfajta jobb korszak. Tehát én nem hiszek abban, ami...
3: Afganisztánban tüntettek a tálibok ellen afgánok, képzeljétek.
0: Most?
3: Vagy most?
0: Igen, és?
3: Képzel, utcára mennek a tálibok ellen az emberek? Ne hülyéskedj!
0: Na de ez azt jelenti, hogy akkor van valami eredmény.
3: Igen, azért ezt mondom, hogy csodálatos.
0: De hát és Irakban is egy csomó helyen, ahol nincs különböző terrorista mafia uralmon, ott az emberek gyakorolják a szabadságjogaikat. És azért fontos ez, amiről most beszélünk, mert azon én Szíriában többször jártam, és nekem nagyon jó a véleményem a szír emberekről általánosában, és ugye szírek a központi szereplőjének a hatalmas menekült áradatnak, hogy ott micsoda polgári kurázsit tudnak mutatni emberek, amikor kis közösségekről van szó, és az elnyomó rendszer volt az, amely őket elmenekülésre késztette elsődlegesen, és ezek az emberek, akiket azt gondoljuk, hogy ők majd az iszlám államnak az ember, ez nem igaz. Ezek azért mennek ide, 99% megjelenésem szerint, mert akarnak olyan körülmények között élni, ahol nem kell a gondolataik a civil kurázsiuk miatt halálbüntetéssel bűnődni.
3: Igen, tehát olyanok, mint mi.
0: Igen. Majd, hogy
3: barátaim hallgatók. Texas egy nyuszi puszik, de egyáltalán nem érdekel a műsor titeket, hogy mi van?
0: Daniel, szeretném megkérdezni, hogy ez én rendkívül lelkes.
3: Attól jó író Spíró György, hogy a magyar élettörténetek össze-vissza vannak minden irányból csapódva. De menjünk vissza, még egy kicsit Amerikába, jó, hogy... és egyszer csak mesélj róla, mert ott voltál, hát ez ennyi.
0: Tehát ott tartottam, és az előző részben elmondtam, hogy az Egyesült Államokat én egy mikrokozmosznak tartom.
3: Hallgató, ő az Isten.
0: Jaj!
3: Vedd fel a lépcsős.
0: Hogy kell?
2: Szervusz adásban!
0: Jó napot kívánok!
4: Halló, halló!
5: Legmélyebb tiszteltem, jó napot kívánok mindenkinek. A kisember beszél a vonal másik végén.
3: Szervusz!
5: Kicsit lelkesebben.
3: Szerbusz, kisebben. Nagyon örülök, hogy itt van.
5: Köszönöm. Azt mondtad, hogy az Egyesült Államoknak tulajdonképpen nem csak gazdasági okai vannak annak, hogy háborúzik.
0: Én most már Zentai Péternek, az előbb az én barátom és vendéglátom szólalt meg, hogy szervusz kisember, én soha nem mernék mondani lévén, hogy nálam kisebb ember kevés van, de a lényeg az az, hogy mit mondtam, tehát hogy én azt mondtam, hogy
5: az Egyesült Államok az nem csak anyagi, igen, hanem ideológiai okokból is háborúzik.
0: Nem ideológiai, hanem erkölcsi
5: pedig,
0: igen, és ennek az erkölcsiségnek különbözően 10 darab oka van, azt úgy jár, hogy 10 parancsolat. Ennyi.
5: Aha. A múlt korjában, a jó múlt korjában két amerikai barátommal üldögéltünk, és mondtam, hogy találjanak már nekem 10 olyan évet, amikor az Egyesült Államok nem háborúzott. És nem találtak.
0: Egy pillanat, ezt én most megmondom őszintén, hogy ebbe az utcába azért nem mernék belemenni, mert fogalmam nincs, hogy volt-e vagy nem volt, mert ez önmagában véve az, hogy ők nem találtak, az semmit nem jelent, mint ahogy az sem, hogy bármelyikünk...
5: Hát itt van használ... előttem nyitva egyébként, igen, hogy
0: tehát olyan időszak nem volt, amikor... És ezek a háborúk véleményed szerint mind olyan háborúk voltak, ahol az Egyesült Államok volt a kezdeményező, az agresszor, illetőleg azért csinált ezeket a háborúkat minden esetben, mert neki gazdasági érdekei fűződtek ehhez.
5: Nézd, én például, hogy Hawaii-t okkupálta, azt nem tudom másként elfogadni. Egy példát mondanék.
2: Nincs olyan háború, ami mögött ne gazdasági érdek áll.
5: De milyen erkölcsi érdek fűződhetett az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Hawaii-t elfoglalja.
2: Mi az, hogy erkölcsi érdek egy országnak? Tehát annak idején 250, ma 300 millió emberről beszélünk. Ez nem mindig, amikor azt mondjuk, hogy az egyház azt gondolja. Hát tényleg az
5: milyen erkölcsi érdeket fűzhetett az Egyesült Államoknak?
2: Mit gondol valaki?
0: Ami a Hawaii-t illeti, megmondom őszintén, nem ismerem a történetet. Ha Irakról beszélünk, arról én szívesen mesélek, hogy milyen erkölcsi és egyéb okai voltak mondjuk a világbéke.
3: Hát a Hawaii-nak a csendes óceáni hatalom megszerzéséhez szükséges volt Hawaii.
5: Jó, hát, na, akkor hát ez egy kifejezetten erkölcsi, ugye?
3: De nem, ott volt a japán agresszív, hihetetlen militáns
5: terjeszkedés. Mikor foglalták el Hawaii-t?
3: De figyelj, nem, ha kell mondani a nácinál rosszabbat, az a japán császári militarizmus, amely meg is támadja majd Amerikát.
0: Valamikor preventív háborúk is léteznek, igen. Ilyen például a 67-es izraeli háború.
5: Hát így kérlek szépen, minden háború erkölcsös az agresszor.
0: Egy pillanat, én csak arra beszélek, hogy az elmúlt időszakokban, még a vietnami háborúba is hajlandó vagyok belemenni, mindig is volt. A vietnami háború
2: azért hasonlítható helyez. Pláne nem kell meghallod neked ott,
5: vagy erkölcsi oka volt annak, hogy annak idején Kubát
0: megtámadta. Kubát, nem kell felvenni az eljárás. Szabad a megszegni, hát itt van, jó, meg Kubát. Szeretném meg, hogy mi arról van szó? Milyen kubai elleni támadásról van szó?
5: Hát milyen? Hát amikor a Castroék elfoglalták Kubát, utána az Egyesült Államok ugye inváziót indított Kuba ellen.
0: Micsoda? Na most erről beszélgessünk. Mikor indított az Egyesült Államok Kuba ellen inváziót, és milyen eredményt?
5: Értem. Hát eredmény nem nagyon érte, mert a disznóöbölben szépen el...
0: Miről beszélsz? Arról beszélsz? Miről? Hát ez óriás. Ilyenben hallgatok.
3: Kubai emigránsok indítottak.
0: Milyen tanulságot vonunk le, hogy az Egyesült Államoknak a tőszomszédságában Floridától 143 kilométerre egy szovjet atom meghajtású rakétát
5: a tengerbázison. Ki az, aki nem ismeri a történelmet, kedves uram, a Castro egyáltalán nem volt szovjet barát. Ő azért lett szovjet barát, mert ellene fölhozták, mert ellene embargót vezettek.
0: Benne volt a levegőben az, hogy ahova egy Amerika ellenes rezsim beteszi a lábát, az előbb-utóbb a Szovjetuniónak a szövetségesévé válik.
5: Hát az pedig olyan, hogy a szomszédunkat nem határozhatjuk meg, hogy ő mennyire barátunk vagy ellenségünk, hiszen ez esetben teljesen törvényes lenne most éppen fölkelnünk nekünk is valaki ellen, akiről kiáltjuk, hogy az ellenség.
0: Hát ez történik.
5: Ez
0: az
5: agressziónak, kedves uram.
2: Igen, ez az agresszió.
3: Ez az agresszió. A nagyon jó. Azért fantasztikus, hogy a mi történt, és mi a híd, és meg tudnánk ölni egymást, nem?
2: Én nem tudnám megölni, vitatkozom.
3: De azért nézd meg, hogy a múltra vonatkozóan...
2: Nyilván érzelmileg átítatott, érzelmek átítatott a dolog, nyilván. Péter is, kis
3: a
2: ember is.
3: A polgárháborút úgy lehet előidézni, hogy a múltra vonatkozó különböző értelmezések vannak.
0: És azt viszont érezni
2: mindig különbözőek az értelmezések a múltra vonatkozó. Minden egyes ember értelmezése más és más. Nincs nagy big picture.
0: Én csak azt akarom nektek mondani, hogy minél messzebb van, és minél erősebbnek látszik egy ország, annál nagyobb a gyűlölet ellene. Képzeljétek azt el, hogy ebben az országban ma kialakulóban van egy orosz barátság, igen, miközben igen, a mi népünknek nem az amerikaiakkal volt valaha is bármilyen bajuk, igen, hanem kizárólagosan dokumentáltan az oroszokkal. És immár az a nép...
2: Nem jó a megfogalmazás, én pedig nem. Hogyha az oroszok nem jönnek be, akkor a másik világháborúnak az a vége, hogy folyamatos emberírtás történik továbbra, és nagyon-nagyon-nagyon sok százezer család, rengeteg halál áldozattal. Ezért nem értek egyet. Az, hogy úgy unblock az oroszok, meg mi unblock magyarok.
0: Halló, most Zentai Péter beszél.
5: Az objektív történelmi tényeknek a meghatározását nem illik ezek után a partnert valamilyen fajta barátsággal vagy ellenségességgel vádolni. Nekem semmi bajom nincs az Egyesült Államok háborúival. Tudomásul veszem, hogy kapitalista ország muszáj háborúzzon. Tehát ezzel nekem nincsen bajom.
0: Tehát a kapitalizmusból is fakad állandóan
5: rendben,
0: a háború?
5: Akkor
0: ezek szerint milyen rendszer az, amelyikből nem fakad a kommunista rendszerből, például nem fakad a fasiszta rendszerből, nem
5: fakad
0: a háborúzás?
5: Az igazság, hogy a kedves vendég szalmabáb élvelést használt, én ugyanis nem vagyok sem orosz barát, és nem vagyok sem kommunista, sem szocialista. Tudomásul veszem, hogy a kapitalizmus ezzel jár. Én kapitalista vagyok, kérem. Csak tudomásul veszem, hogy ezzel jár.
3: Én baloldali vagyok.
0: De akkor azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehetséges, hogy a nyugat-európai régióban és az Európai Unió régióban, az európai régióban, most ne a Balkánról beszéljünk, az elmúlt 60 évben mégsem volt háború, holott kapitalizmus volt.
5: Tehát a kapitalizmus, a háborúknak az exportálásába most nem menjünk bele, jó? Tehát ez egy más történelmi dolog lenne, más történelmi kontextus. Én csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy aki nem helyesli az Egyesült Államok háborúit, az nem feltétlenül orosz barát, és nem feltétlenül kommunista. Ugyanis az 50-es években a McCarthy-ek mondták, hogy ismét egy kis történelmet tanuljanak, ezt az 50-es években a McCarthy-ek mondták, rá is basztak rendesen. További oldást.
3: Egyetértük. Jó. Most már 5 óra van, de azért hadd idézem Amerikával kapcsolatosan Jeffersont, aki azt mondta, hogy ha nagy gazdasági zűr van, akkor utolsó eszközként még ott van a patriotizmus, és a édes magyar barátaim.
0: Igen, de azért meg kell követni a hallgatót abban a tekintetben, hogy valóban fölösleges a részemről, és igazságtalan, hogy őt azonnal le-orosz barátozom, azáltal, hogy ő nem szereti Amerikának a háború, és általában háború ellenes, akkor nem érdemli meg azt,
3: jó,
0: senki,
3: nem érdemli
0: hogy
3: meg.
0: Megkapjon a titulust. Én ettől függetlenül eme beszélgetés nyomán utaltam egy jelenségre, ami nagyon-nagyon bent van itt ebben az országban, egészen más okoknál fogva, és ezt úgy hívják, hogy Amerika ellenesség, úgy hívják, hogy egy átfogó kapitalizmus ellenesség, és amit cserében kapunk, most függetlenül a hallgatónak a beszólásától, és még egyszer mondom, nem akartam megbántani igazságtalanul, az, hogy itt egy általános manipulációs gépezet indult be, a mi agyunkat igenis úgy mossák, ahogy korábban...
3: Ahogy
0: korábban...
3: Ahogy kell, mosni agyat.
0: Mosták, és ezt nagyon sikeresen így csinálják.
3: Így van. Ezért mondom, hogy inkább fiatalok, imádkozzatok, olvassatok könyvet, meg szeretkezzetek, mert ennek sokkal több értelme van, mint hogy elpusztuljatok a média örök tüzében.
2: Popper Péter Hazugság nélkül című könyvét olvassátok.
3: Például.
2: Szevasztok.
3: Szevasztok, és köszönjük a vendégeknek, hogy velünk volt.
0: Köszönöm én is, hogy lehet.
4: Olyan épületeket választott ki, melyek követhető példaként szolgálnak, vagy átalakítások. A díjat 2015-ben Borbás Péter nyerte szentendrei ökológikus családi házáért. A beadott épületek száma és színvonala, a média, a díj és a nyertesek iránti érdeklődése is bizonyítja, hogy az Épháza mozgalom újraindulása óta eltelt 8 évben a pályázat ismét elfoglalta az őt megillető helyét az építészeti közéletben, mondta el Szolyák Balázs építész, a díj kurátora. Az Épháza pályázat filozófiája, hogy minden évben olyan építészek válasszák ki az Épházát, akiket a magyar társadalom és építésztársadalom elismer. Éppen ezért a szakmai szervezetek elnökei és az állandó zsűritagok mellé minden évben meghívást kapnak az Ybl Miklós díjjal kitüntetett építészek is.

megugrottak a bankkártyás visszaélések. Több mint 160 millió forint értékben történtek bankkártyás visszaélések az első negyed évben Magyarországon, ami közel 24%-os bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Az értékét tekintve csaknem 24%-kal 161,9 millió forintra emelkedtek az első negyed évben a fizetési kártyákkal végrehajtott visszaélések, míg az érintett műveletek száma bő 31%-kal 5000 közelében nőtt, írja a Világgazdaság a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Az előző év azonos időszakához képest jelentősen emelkedett a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, jellemzően internetes tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélések aránya is, így már az összes csalás 70,1%-a és a teljes kár 63,2%-a ezekből a visszaélésekből származik.

0: színes.
1: Új gekkófajt találtak Indiában. Az új fajt indiai zoológusok fedezték fel Kanker tartományban. A tudósok szerint ez a 27. Indiában ismert Hemidactylus faj. A nagyobb méretű gekkót köves, kavicsos területeken látni, szürkés-fekete színű, 8-10 cm hosszú. A gekkók éjjel vadásznak, és képesek színüket is megváltoztatni, hogy így védekezzenek, illetve beleolvadjanak a környezetükbe.

Fogvatartottak rádióznak, fogvatartottak hallgatják. Vácon működik az ország első börtönrádiója, írja a 24.hu. A Váci Fegyház és börtönben működik a Rács FM. Fogvatartottak készítik a műsort fogvatartottaknak. A műsor készítői empatikusak és tájékozottak, csak éppen egy helyre vannak bezárva hallgatóikkal. A projektet az Agyhangot Egyesület indította. A rádiós csapatba csak az kerülhet be, akinek példás a magaviselete, és a munkához való hozzáállása is kifogástalan. A rádiósok közül eddig hárman szabadultak, ketten kint is rádióznak majd. A Tilos Rádióban kapnak lehetőséget heti egy órában elmesélni a történeteiket, tapasztalataikat. A műsor Real Shit néven megy majd minden második héten hétfőn reggel.

Vomex 15. A világzene fővárosává válik október 21-e és 25-e között Budapest a Vomex 15 házigazdájaként. A Vomex a műfaj első számú nemzetközi eseménye, egyszerre szakmai vásár és zenei fesztivál, melyet konferenciák, filmbemutatók és világszínvonalú koncertek színesítenek. A Vomex 15 magyarországi szervezője egyik fő célkitűzése volt a magyar és kelet-európai zenei élet minél hangsúlyosabb bemutatása a Vomexen. Munkájuk eredményeként a Vomex történetében először kap tematikus szerepet és a műpában külön színpadot régiónk. A Club Duna színpad fellépői Lettországtól Boszniáig terjedően képviselik a térséget. Magyarországról a Buda Folk Band, a Cimbalom Duo és Herzkoági zenekara került be a hivatalos programba, a megnyitón előadott Gypsy Heartbeats pedig a roma zenészek szerepe előtt tiszteleg. Olá Attila táncos, a Romengo és Lakatos Mónika, Charlinberger, Paja Bea, valamint Pál István szalonna és bandája eleveníti meg a Kárpát-medencei roma hagyományokat és annak kortárs elágazásait. A Budapesten tartott 2015-ös Vomexen 60 fellépő szerepel 50 országból, a kelet-európai régió és Magyarország minden eddiginél kiemeltebb jelenléte mellett. A bálnában helyet kapó szakmai vásáron több mint 91 országból 600 szék képviselteti magát, előadások, beszélgetések, prezentációk és kapcsolatépítő találkozók alkotják a programot. Újdonság a 15 nívós alkotást felvonultató filmprogram is.

4D Sound hangkiállítás. A 4D Sound egy új ismeretlen hangélményt kínál október 16-án. A hang végtelen messze vagy intim közel mozog a hallgatókhoz. Körülöttük, fölöttük, alattuk, köztük vagy rajtuk keresztül. A közönséget bátorítják, hogy sétáljanak a hanghasábok körül, érintsék meg a hangvonalakat és menjenek át a hangból álló falakon. A program kiterjed a térbeli technótól, a szónikus meditáción át az interaktív hangművészetre, fizikailag összeköti a nézőt és az őt körülölelő teret.

0: Újjá éled a dzsungel könyve. Új élőszereplős változatot láthatunk a mozikban jövő áprilistól. Az új verziót a Vasember filmek rendezője John Favreau készítette. Az ismert rendezőn kívül nagy nevek is kötődnek a filmhez, bár a vászlón nem jelennek meg. Hangjukat kölcsönzik karakterekhez Scarlett Johansson, aki K-szinkronja lesz, Bill Murray, aki Balonak kölcsönzi a hangját, de a listát bővíti még Ben Kingsley, Christopher Walken és Idris Elba is.
1: A Tilos Rádió híreit esténként közvetlenül a mese után hallhatjátok. Hétköznaponként 19 óra 45 és 20 óra között.
2: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Hát akkor jó reggelt kívánunk nektek, kedves hallgatók, itt a Real Shit. Itt vagyok, Tamás, és itt van velem szemben Doki. Elkezdjük az adásainkat, ahogy ígértük, és ahogy a Facebookon beharangoztuk. Két hetente jövünk hozzátok, mi leszünk a műsorvezetők. Azért leszünk mi a műsorvezetők, mert mi autentikus tapasztalati szakértők vagyunk. Ez a titulusunk ebben a dologban. Autentikusak vagyunk, mert onnan jöttünk, és tapasztalati szakértők, mert tapasztaltuk rendesen, hogy mi van a falakon belül. Nos hát, mi az első magyar börtönrádió, Rács FM két volt főszerkesztője vagyunk, és főszerkesztő és műsorkészítője, és megpróbáljuk nektek bemutatni azt, hogy mi van a börtönfalakon belül, és mik azok a tévhitek és félreértések, amiket tisztázni kell. Főként amiatt, mert a hivatalos tájékoztatás és a mainstream média hülyeségeket kommunikál. Megpróbáljuk megértetni veletek, és mindenkivel, aki csak hallgat bennünket, hogy ott bent emberek élnek, akiknek a szabadságukat vették el ideiglenesen, nem pedig a lelküket. Megmutatjuk, és megpróbáljuk elmondani nektek a frankót. Legyen az bármilyen börtönös téma. Nem az a célunk, hogy üssük vágjuk a BV-rendszerét, ezt szeretnénk elmondani előre is. Csak az igazságot akarjuk elmondani. Ami van, és pozitív dolgokat is mondunk, mert azok is vannak. Kevesen vannak, de vannak. Megkíséreljük érzékenyíteni a társadalmat, hogy elfogadóbbak legyenek a volt elítéltekkel kapcsolatban, mert a volt elítéltek egyszer kijönnek. Kijönnek, mert letelik. De akiket oda betettek, azokról úgy tűnik, hogy a társadalmi tudat kicsit megfeledkezik, el vannak ásva, aztán ha előkerülnek és megy a előkerülnek, aztán menni fog a vakarózás, hogy hoppá, ezek itt vannak, most mit kezdjünk velük. Nagyon fontos elmondanunk a műsor elején, hogy mi nem favorizáljuk a bűnt, sőt éppen ellenkezőleg nem csinálunk sztárokat bűnösökből, de elmondjuk a sorsukat, megmutatjuk a világaikat, elmeséljük azt is, hogy hogyan hagyták ott a bűnvilágát, és hogy mi kell ehhez, és mi kell majd a többieknek is.
1: És itt van ez a műsor, üdvözlök mindenkit, Doki vagyok. Miért pont mi vagyunk? Mert mi ott voltunk benne, tapasztalatból beszélünk, láttuk, éltünk, éreztünk, amikor beszélünk, és amiről beszélünk. És mert rádiósok voltunk ott bent, és vagyunk most itt is, még hogyha ez furcsa hangzik is jó pár hallgatónak. Kik vagyunk mi? Igen, két volt elítélt, akik kiszakadtak már a bűn világából, és segíteni szeretnének, hogy a társadalom elfogadóbb legyen az elítéltekkel szemben, és segíteni szeretnénk az elítélteket, hogy könnyebben reintegrálódjanak vissza a társadalomba, amely nem igazán várja vissza őket, és ezek saját példák. A műsor fő téma felvezetése pedig a következő lesz. A mobiltelefonról fogunk beszélni, ami nemrég az intézetekben teret nyert végre, több évi
0: tiltás. Igen, mobiltelefonálnak a rabok.
1: Igen,
0: fogják magukat és mobiltelefonálnak.
1: Hát ez szörnyű egyébként, hogy zsebben van a mobilkészülék és rohangálhatnak a folyosón.
0: Hát beszélni fogunk arról, hogy mivel mobiltelefonálnak, hogy mennyiért mobiltelefonálnak a rabok a börtönbe, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért a mainstream média nem igazán reális képet nyújt, ezért az emberekben kialakulóban egy kép a rabról, amelyik fekszik a vaságyán és a saját iPhone Plus-ával internetezik. A hatossal, igen, a legnagyobbal. Ez nem így van. Ilyenről egyáltalán nincs szó, ennél sokkal behatároltabb és sokkal szigorúbb a valóság. Tudtátok például, hogy a jelenlegi legmagasabb belföldi mobil tarifa, 87 forint, az a börtönökben van. Még a feltöltőkártyás tarifák is 40-50 között mozognak, a rabok, akik havonta 13 000 forintot keresnek, mégis 87 forintért telefonálnak. Erről is beszélni fogunk, hogy miért. És most azt hiszem, egy kicsit zenélünk.
1: Így van.

0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió. Megint a Héttérítő és a Real Sheet, az adástelefonunk 215-37-73. A témánk pedig az, hogy a rabok mobiltelefonálnak a börtönbe. Kezdjük azzal, hogy miért is telefonálnak egyáltalán a rabok. Peti, miért telefonálnak?
1: Hát ez a kapcsolattartás egyik része. Úgyhogy három fontos része van a kapcsolattartásnak, hogy a személyes találkozás, amit havonta történik egy alkalommal vagy kettővel, most már ugye változott a rendszer, a levelezés és a telefonálás. Most mindegyiket a törvény elég erősen szabályozza. Telefonálni és kapcsolattartani csak azzal lehet, akit korábban engedélyezett az ügyészség és a BV. Itt ugye azért eléggé leszűkülnek a hozzátartozók és kapcsolattartók körei. Általában ilyen 5 és 10 ember között van, aki egy fogva tartottnak lehet kapcsolattartója. Ez bár nincs szabályozva, de nem szokott több lenni. És a telefonálás, ugye, ami eddig a fali készülékeken történt, és történik továbbra is, az egy olyan szintje a kapcsolattartásnak, ami azért egy akár napi szintű is lehet most már.
0: Most már odaférsz a telefonhoz. Igen.
1: Így van, mert van a zsebedben.
0: Igen.
1: Ami eddig azért nem volt rendszeresített. Régen, amúgy 2005-ben kezdtem el a pályafutásomat, a büntetésvégrehajtásban, akkor hetente 2 alkalom volt 5 perccel, ezt kérelmi lapon kellett jelezni.
0: Hú, az elég gyenge.
1: Az elég gyenge, és egyébként úgy tudom, hogy összesen 1 alkalom változott a 10 év alatt. Úgyhogy heti 3-szor 10 perc, ha jól tudom, annyi volt a végén, de az új mobiltelefonokkal a jó magaviseleti fogva tartottak, akár napi szinten tarthatják a kapcsolatot.
0: Hát ez elég gáz, mert ugye elképzeljük azt, hogy van egy hozzátartozód, egy barátnőd, egy feleséged vagy gyereked, akivel, amit nem találkozol, 0 percet találkozol vele egy héten, és hetente 3-szor beszélhetsz vele 5 percet, az olyan karcsúnak tűnik.
1: Hát én ezt mondtam, most pont egy ismerősöm felvetette azt, hogy hát ugyanez a sztereotípiával, hogy hát minek a rabnak mobiltelefon, meg minek bármilyen külső kapcsolat, mondom. Semmi gond, akkor találkozz egy hónapban egyszer a barátnőddel, és hív fel hetente 3-szor, nem tudom, mit fog hozzászólni 2-3 hónap múltán.
0: Igen, azt tapasztaltam egyébként, hogy intézetenként is borzasztóan eltérő a telefonálható percek mennyisége, mert van, amelyikbe telefonálhatsz óránként 5 percet, van, amelyikbe telefonálhatsz most már naponta 15-öt, sőt, van, ahol ugye naponta 45 percet telefonálhatsz már a fali készülékről is. Persze, ha odaférsz, de nem férsz oda ennyi időre.
1: Így van, hát a készülék kicsi száma, és egyébként a mint a fali készülékeket egy bizonyos BVFON nevű cég üzemeltet, és velük van szerződésben az állam. És hát ugye a percdíjak azok eléggé kicsit el vannak szaladva a mai átlagos percdíjakhoz képest.
0: Hát most a közvélemény, ahogy tudom, azt gondolja, hogy a börtönben a raboknak saját mobiltelefonjuk van. Nincs. Hogy bármilyen lehet a telefon, akár okostelefon is, nem. Hogy bármennyit és bárkinek telefonálhatnak, nem. Hogy ne tezhetnek, nem. És hogy ezt az állampénzén teszik, nem.
1: Tehát ez egyik sem igaz. És hívást se fogadhatnak semmiféleképpen.
0: Így van, tehát hívást fogadni semmiképpen nem lehet, így van. Korábban egyébként még a mobiltelefonálási időszak előtt csak a falon voltak ezek a készülékek a folyosón, és egy készülékre minimum 40 ember jutott. Azért nagyon érdekes ez, mert egy olyan rabnak, aki melózik, elmegy munkába, annak naponta 2, maximum 3 órája áll rendelkezésre, mondjuk 3 órától 5 óráig, mert 5 órakor rázárják az ajtót a dolgozó rabra is.
1: Nem mindenhol, de ez a fő.
0: Általában igen. Tehát 2 órája jutott arra, hogy telefonáljon. Most amikor 40 ember vár a telefonra egyre, akkor hát nem biztos, hogy ebbe a 2 órába belefér. Én nagyon sokszor nem fértem bele a 2 órába, és nagyon sokszor azért nem telefonáltam, mert egyszerűen nem jutottam oda, nem tudtam kiállni a sort. Na hát ezért kerültek elő ezek a mobiltelefonok.
1: Így van, és amelyik ennek okán vizsgálták felül ezt a rendszert, és európai példákra támaszkodva 20 000 darab mobiltelefon készüléket rendeltek. Közel 42 millió forint értékben. Már ez a 42 millió az ilyen varázsszám, mert ebben volt milliárd, aztán volt 420 millió. Úgyhogy pontosan nem vagyunk tisztában, akartuk nézni a hivatalos oldalon, hogy ez pontosan milyen közbeszerzés volt, de nem fértünk hozzá a oldalhoz, nem bírtuk megnyitni, úgyhogy
0: ez még kicsit rejtély. Most már elveszett a PDF, ami hozzá volt kapcsolva, biztos olvasták a műsor előzetesünket, aztán levették a PDF-et, hogy ne lehessen utána nézni lehet.
1: Igen.
0: Mi lett a különbség most, hogy van a raboknak egy mód, vagy egyáltalán beszéljünk arról, Péter, te jobban képbe vagy ezzel kapcsolatban, hogy most akkor hogyan jut egy rab ehhez a sima nyomógombos, nem okos mobiltelefonhoz.
1: Ez abszolút nem okos. Ez egy régi típusú telefon, mármint a funkcióját nézve egyébként eléggé új. Állítólag 2-3 ezer forint az értéke. Egy fogvatartót úgy jutott hozzá, hogy kiad egy kérelmet, vagy akár automatikusan is ugye jelzi a rendszer, hogy ő szeretne igényelni ilyet, vagy nem szeretne igényelni. Én szerintem ez már automatikus, egyébként van olyan kiforrott állapotban. És ez egy feltöltős készülék, bármelyik hozzátartozó, kapcsolattartó fel tudja tölteni a készüléket.
0: Kívülről fel tudja
1: kívülről
0: tölteni?
1: Kívülről így van, fel lehet tölteni a készüléket. Tehát ez egy jó dolog, mert nagyban lerövidült a telefonos pénzek feltétele. Ugye amíg ezzel azért a rendszernek a buktatóin keresztül ment, azért volt, hogy el kell 10-15 nap is egy telefonpénz, mire beérkezett. Így ez szinte azonnali, úgyhogy ez egy pozitív változás abszolút.
0: És tehát kéri a rab, hogy legyen ilyen telefonja, és akkor kap.
1: Így van, vagy pedig a rendszer automatikusan kidobja. Ez ugye általában ez lesz a minden új dolognak a vége, hogy ezt a rendszer automatikusan fogja felajánlani egyébként. Mint nagyon sok esetben, ugye lássuk csak az átmenetit, vagy bármilyen jogi változás, amit ér, azt a rendszer automatikusan jelzi.
0: És ki szolgáltatja ezt a...
1: Ezt a Magyar Telekom szolgáltatja, ezeket a készülékeket.
0: Mennyiért szolgáltatja, Péter?
1: Hát, ha perzdiakat nézzük, akkor kicsit elugrottunk a perzdiakkal, mert hétköznap úgy jutom 91 forint, bár ha jól tudom, a fali készülékeket is most már erre igazították át.
0: Igen, itt összünk el egy kicsit ennél a tarifa kérdésnél, mert ez mindig zavart engem. Tehát, ugye 2005-ben, vagy 2007-ben szerződést kötött a BV Intézetek Országos Parancsnokságával egy BV-fon nevű KFT.
1: Igen. Van.
0: Nagyon sokáig 130 forintos mobildíjon telefonáltunk, sőt, még egy évvel ezelőtt is 130 forintos mobildíjon telefonáltunk.
1: Ez a hétköznap csúcsidőben 131 forint.
0: Így van. Ez nagyon durva mobildíjnak tartom. Tehát adott egy ember, aki a börtönbe lemelózza az egész hónapját, és 13 ezer forint marad neki utána, miután levonják a tartási költségeit, mert végül is azért melózik, hogy eltartsa saját magát, tehát ne kerüljön pénzbe a kajája és egyéb.
1: Igen.
0: Levonják a költségeit, marad 13 ezer forintja egy egész hónapra, és a nyakába vernek 130 forintos percdíjat. Hát hogyan tud ez működni? Azon gondolkodom, hogy amikor most nemrégiben egy barátomnak van egy cége, azt hiszem 50-en dolgoznak nála, elment valamelyik mobil szolgáltatóhoz, mondta, hogy ő szeretne minden alkalmazottjának telefont meríteni, összevisszaságok vannak. Hát körbe csókolták, hogy 50 fős flottát odavitt. A börtöné ez egy 18 ezer fős flotta. Azt gondolná az ember, hogy egy 18 ezer fős flottának még lejjebb viszik a mobil tarifáit, nem pedig 130.
1: Hát de ebből is látszik, hogy egy 18 ezer fős flotta nem számít soknak egy Magyar Telekomnak.
0: Dehogy nem, csak közé ékelődött egy cég, ez a BVFON Kft., aki tulajdonképpen a Magyar Telekomnak fizet, gondolom, 9 forintot percenként, és a 130-et lekaszálta a rabokra.
1: Hát ebben nem vagyunk biztosak. De legyen az a
0: szerintem
1: biztos, hogy legalábbis a falukészülékeknek a tarifáit egy szintbe hozták a mobiltelefon készülékek tarifáival, ami még így is jócskán meghaladja a magyarországi átlagot.
0: Mennyi? 87 forint?
1: 91 és 81 forint. A hétvége a 81 forint
0: 81
1: volt.
0: 81 forint a hétvége. Hát úgy tudom, a legdrágább feltöltős tarifák is 50 forint körül.
1: Hát 45 és 50 forint között vannak mindegyik szolgáltatónál szinte. Úgyhogy nagy különbségek, lássuk, nincsenek semmilyen szinten.
0: Na most azért deklarálnunk kell, hogy ezek nem a konkrét BV intézetek hibái, hogy a rabok ennyiért telefonálnak. Tehát nem a Váci, vagy a Tököli, vagy akármelyik börtön hibás azért, mert a rabok ennyi pénzért telefonálnak. Itt vagy az igazságügyi minisztérium, vagy a BVOP szerződés kötött ezzel a céggel. Valamiért, valahogyan, valamilyen összegre, de aki kötötte a szerződést, az egészen pontosan tudja, hogy mekkorák ezek a tarifák. És ez nekem mindig egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit piszkált a csőrömet, de magávéleményet fogalmazom meg azzal kapcsolatban, hogy undorító ennyi pénzt kérni araboktól.
1: Így van, és ez csak magánvélemény.
0: Gondolkodási időt hagyunk egy kicsit a hallgatóinknak, hát ha be akarnak telefonálni nekünk, aztán utána hallhatjátok majd remélhetőleg állandó szakértőnket, Módos Tamás nyugállományú BV alezredes urat. Ő fog majd beszélni a börtönök nevelési szemléleteiről a magyar és külföldi börtönök viszonylatában. És itt jegyzem meg azért, most azért hadékeljem ezt ide be, hogy 3 adással később vendégünk lesz majd az Agyhangot Alapítvány vezetősége, kuratóriuma, agytörös csapata, Kerényi Gyűrű Braun Zsolt és Hajdú Judit, és Judit éppen most a napokban tért vissza Oszlóból, ahol börtönöket és börtönrádiókat nézett, úgyhogy az is nagyon jó adás lesz. De most zene, és várjuk a kapcsolást.

0: csomagot, valamint ez az illető bejárat hozzá beszélőre és hívhatja a telefonon is. Tehát ez egy fix állapot. Most a levelezés az ugye ez ellenőrzött minden esetben egyébként.
1: Magyarul, hogyha barátnőd írja neked az erotikus tartalmú levelet, így akkor van. Ezt elolvassa.
0: Így van, mert számtalan alkalommal szembesültem vele,
1: ez
0: hogy
1: nagyon gáz, nem?
0: A nevelő szembesütve adta át a levelet, valamely fogva tartottnak, mert
1: hát nekem például a feleségem egy csomó ideig azért nem írt levelet, mert azt mondta, hogy ő nem ír levelet, mert elolvassa egy vadidegen az ő levelet. Mi a bánatnak írjon, inkább akkor telefonáljunk.
0: Hát igen, de mondjuk ez a rendszer velejárója, tehát ez igazából. Ezt ez is az elfogadás. Első két évben elfogadod, hogy benn vagy, 5-6 évben elfogadod, mit csináltál, és akkor a végén esetleg fölkészülsz arra,
1: hogy akkor is biztostalan más levelét elolvasni.
0: Hát igen, de sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni. Nem. Ugyanakkor a látogatás, ami azért az utóbbi években sokat javult, és bővült is a rendszere, az most már a jó magaviselt fogvatartottnak havonta két alkalommal is adható. Tegyük hozzá, hogy ezek a dolgok adhatóak. Valami jár, ez a telefonálás, levelezés és a beszélő, ez egy törvényileg szabályozott járó dolog minden fogvatartottnak, de vannak plusz dolgok, amelyek természetesen csak adhatóak, és ez a magaviselettől és a benti élettől, munkahelytől, mindentől függhet.
1: Hát azért a beszélők is nagyon-nagyon erősen különböznek a különböző börtönökben, mert én ugyan nem voltam túl sok börtönben, én nekem csak egyszer volt szerencsém az állam szeretetét élvezni ebből a szempontból, és összesen három helyre ráncigáltak el. De hát ezek közül az egyiknek a beszélő körülményei olyanok voltak, hogy egyszer eljött a családom, és mondtam, hogy lehetek szívesek, akkor többször most már úgy ne gyertek. Mert egy pincében volt a beszélő, egy dohos, büdös helyen, ahol 70-en be voltunk zsúfolva egymástól 14 centire. Tudod, mikor a lakodalomba főrakják a tányérokat 30 centire egymást, és nem tudsz enni, tehát abban a szisztémában voltunk. Melletted üvöltött a másik, hogy anyu, hát azt akarom mondani, és nem hallottál semmit. És ott ültek szembe veled a gyerekeid, és hogyha a gyereked átmert nyúlni az asztalon, akkor odajött egy őr, és azt mondta, hogy nem lehet megérinteni. A gyerek halálra rémült, na hát ettől az élménytől a családomnak a kedve elment a többi látogatásra, és 17 hónapig egyébként én nem is fogadtam látogatót pont ezért, míg el nem kerültem ebből az intézetből, mert azt mondtam, hogy ebbe a ganéba nem fogom odahozni a családomat.
0: Ez így van egyébként. A én legrosszabb tapasztalatom a látogatással kapcsolatban egy olyan beszélő vége volt, amikor minket ott 18-unkat, mint fogva tartott apukák, családapák, mindegy, teljesen mindegy volt, a hozzátartozóink, gyermekeink előtt csalatkoztattak libasorba, és üvöltöztek velünk folyamatosan. Tehát annál megalázóbb érzés, amikor amúgy is tudod, hogy van egy ítéletet, csinálta egy nagy hülyeséget, vagy többet ki, hogy éli meg ezt a dolgot.
1: Viszont ne csak a rosszat említsük a jövő héten. Például lesz szó olyan beszélőről, ami fantasztikusan jól szervezett, nagyon jól működik, ott van a család, ölbefoghatod a gyereket, a család behozhat egy szatyor kaját, persze ellenőrzik, hogy mi van a táskában, és nem hozhatnak be piát, meg egyéb dolgokat. Tehát átvilágítják, meg megnézik, de ott megfoghatod a gyerekeidet, két órán keresztül, sőt, van olyan helyzet, hogy 4 órán keresztül velük lehetsz. Tehát a jövő 2 hét múlva a következő adásunkban pont ehhez hasonló beszélőkről lesz szó. Szóval viszont valamit elfelejtettünk, Peti, mi nem mutatkoztunk még be úgy részletesebben,
0: hát,
1: hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Igen, hát
0: két köztörvényesítés.
1: Így van, volt köztörvényesítés, így van. Én magam Tamás vagyok, és egy kicsivel több mint 5 évet töltöttem az igazságszolgáltatás 3 bugyrába itt Magyarországon. Én magam gazdasági jellegű bűncselekményért töltöttem ezt az ítéletet. Nagyon sokat tanultam ez alatt az idő alatt többek között rádiózni, úgyhogy mivel...
0: Amit köszönünk az Agyhangot Egyesületnek.
1: Köszönünk az Agyhangot Egyesületnek, így van. És hát ezért ülünk itt mi tulajdonképpen. Ennyit magamról, aki többet akar tudni, nézen utánam az interneten.
0: Így van.
1: Vagy kérdezem, mert van e-mail címem. tom@tilos.hu.
0: Van e-mail címed?
1: Van.
0: Ú, de jó.
1: Neked is lesz. Vagy
0: biztos?
1: Van,
0: nem van, tudom. Nem tudom. Na, én meg Péter vagyok. Én 10 évet töltöttem Tamás szavaival élve 2 bugyorban. Úgyhogy nekem jó részt a Váci Fegyház és börtönön vannak emlékeim. Pozitív és negatívak is. De ez szerintem így normális ennyi idő után. És azért is vagyunk itt, hogy kicsit segítsünk mindenkinek, aki valamennyire érintett, és kicsit érzékenyítsük a társadalmat erre a dologra, hogy ez nem minden olyan, ami a kommunikációban megjelenik.
1: Érdekes módon egyébként nagyon sok emberrel beszélgetek mostanában börtönös dolgokról, mert úgy belecsúsztam a civil szférába, nem csak a Tilos Rádióba, hanem mindenféle más civil világba, többek között az

0: Egyhangot Alapítványon keresztül is, és így hát kapcsolatba kerülök sokszor olyan emberekkel, akik börtönből jöttek ki, és elhelyezkedtek, és talpon maradtak, és elbúcsúztak a bűntől, és normális életet élnek tulajdonképpen, és például az volna az egyik célunk is ezzel az adással, hogy azokat a fiúkat is segítsük, akik ezt komolyan gondolják, és komolyan ki akarnak lépni ebből a dologból. Tehát mostanában elég sokat találkozok ilyenekkel, és azt hallom ezektől az emberektől, hogy ez a börtön, amit ők letöltöttek, mégis hozott nekik egy csomó jó dolgot, mert alakította a gondolkodásukon, alakította a szellemükön. Nem úgy, ahogy ezt a társadalom gondolja, hogy ettől a büntetéstől megváltozott az ember. Mindegyiknek volt egy valami plusz a börtönön belül, amitől változott, mert azért azt deklaráljuk, hogy a börtön senkit nem változtat meg. Tehát jobbá a börtön embereket nem tesz. Rosszabbá az biztos, mert gyakorlatilag az egy bűnöző akadémia. Ott mindenki elmondja, hogy azt, ami miatt lebuktál, azt most hogyan lehetne megcsinálni, úgyhogy ne bukjál le. Tehát mire kijössz, már pontosan tudod, hogy mit kellett volna tenned. De
1: és az érdekes, hogy olyanok is megtanulják ezt, akik egyetőben soha nem bűnöztek, csak egyszer valami hülyeséget csináltak véletlenül, és kitanulják a szakmát.
0: Abszolút, tehát ott bent szakértők vannak, igen. Ez így igaz. Tehát egyre több olyan emberrel találkozom, aki nem is azt mondom, hogy pozitív aspektusba tünteti fel a börtönt, de megtalálja az életére gyakorolt pozitív hatását. Egyébként erről lesz szó a következő adásunkban 2 hét múlva. Nagyon érdekes vendégeink lesznek. Itt lesz Csuka Tamásné, volt börtönlelkész, és itt lesz Boros Lajos a vendégünk, aki 21 év és 8 hónap folyamatos börtönbüntetésből szabadult 5 hónappal ezelőtt. Ő egy, igen, látom Fecu arcán a megdöbbenést, igen, van ilyen. Lajos egy elég különleges arc, mert tulajdonképpen ő 20 éve a börtönben úgy él, hogy gyülekezeti tag és megtért ember, erről is fog majd ő beszélni, és ebből a 21 év valamennyiből ő úgy töltött le 12 évet, hogy amikor ő megtért, akkor azt mondta,
1: telefonunk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tiszteletem, tanár úr!
2: Üdvözlöm, Péter!
1: Szeretném bemutatni a hallgatóknak Módos Tamás nyugalmazott BVL ezredest, aki reményeink szerint állandó szakértőnk lesz ebbe a Rios Sheet című műsorba. Igaz ez, tanár úr?
2: Hát bízom benne, hogy így lesz.
1: Kérem, kicsit mutatkozzon be.
2: Hát nevem már elhangzott, igen. Módos Tamás vagyok. Nyugdíjazásomkor előléptettek ezredessé,
1: tehát ez
2: egy picit módosított, de az igazolványomban tényleg még mindig ez a ezredessé rendfokozat szerepel, aminek az égvilágon nincs semmi jelentősége. Úgyhogy én az ezzel járó pénzt sem élveztem.
1: Akkor marad tanár úr továbbra is, jó?
2: Jó. Köszönöm szépen. Hát annyit tudnék csak magamról elmondani, elsősorban BV-s múltammal kapcsolatban, hogy a 70-es évek legelején kezdtem a pályafutásomat Tököl nevelőként, és hát Tököl nekem a nevelő intézetem volt, tehát nem csak elítéltek, nevelődtek ott, hanem az oda kerülő fiatal pedagógus szakemberek is. 11 éve dolgoztam Tökölön, akkor kerültem a országos parancsnokság, akkor nevelés, majd később büntetésvégrehajtási osztályára, és egészen 93-ig ott dolgoztam. Nem szakadtam el az intézetektől, rengeteget jártam intézetbe, és hát egy picit szokatlan módon én akkor is tartottam elítélteknek foglalkozás, meg nevelőknek mindenféle oktató jellegű hát feladatot is elláttam. És 93-ban kerültem a rendőrtiszti főiskolára, hát ott lettem ténylegesen tanár úr, így idézőjelben, ott tanítottam egészen a nyugdíjba vonulásomig. Tulajdonképpen a szakmai életemnek, szakmai pályafutásomnak ez a három kiemelhető állomása volt. Aztán van egy negyedik, amelyiket még ezeknél is fontosabbnak tartok, az már nyugdíjasként végzett munkám, egyrészt Balassagyarmaton, az egy viszonylag rövidebb időszakra szólt, és egy több éves Váci fegyházban eltöltött, igen,
1: Innen az ismerettségünk is.
2: Innen az ismerettségünk.
1: Így van. Ha jól emlékszem, akkor ott különböző szakköröket szervezett és tartott, heti akár 4-5 alkalommal is?
2: Hát általában 3 napom volt erre, hogy...
1: Igen, a 2 szerda az biztos.
2: Hogy, igen, hát aztán voltak ilyen rendkívüli beugrások, amikor szükségét éreztük ennek.
0: Tamás vagyok, tanár úr, beleszólok én is. Miért pazarolta az idejét a rabokra?
2: Hadd javítsam ki, nem pazarolta.
0: Szándékos volt a fogalmazás, hogy provokatív.
2: Igen? Gondolom. Nem pazaroltam. Megmondom nagyon őszintén, én pedagógusnak se készültem soha. Ha elmondhatok egy nagyon rövid kis történetet, még általános iskolás voltam, és a kis iskolás, és az egyik osztálytársam méltatlankodott, és mondta, hogy ő is tanár lesz, és ezt a sok szemétséget, amit a tanárok okoznak a diákoknak, ezt vissza fogja adni.
0: Nem rossz.
1: Nem rossz, igen.
2: De nem, soha fel nem merült ez, hogy én pedagógus legyek. Teljesen véletlen, hogy Tökörre kerültem. És hát ott nevelőket kerestek, és nevelő lett belőlem. Tehát ez így a véletlenek összjátéka volt. És hát az meg az élet sajátossága, hogy ez nem csak a munkámmá vált, hanem a hivatásommá, sőt a hobbimmá. Ezt talán a Péter tudná legjobban megmondani, mert ő a hobbi
1: szintű tevékenységemet
2: élvezte.
0: Magyarul lehet mondani, hogy van egy autentikus tapasztalati szakértőnk a másik oldalról.
1: Abszolút, abszolút.
0: Ezt borzasztóan örülünk.
1: A következő műsorunkban, ha jól tudom, akkor a neveléssel kapcsolatos dolgokról fog beszélni, magyar és esetleg külföldi viszonylatban is.
2: Igen, hát megpróbálok egy kicsit felkészülni, meg összeszedni a múltbéli tapasztalataimat, emlékeimet, és megpróbálok eleget tenni ennek az elvárásnak.
1: Egyébként említette, hogy a 70-es évek óta, vagy 70-es években kezdte a BV-s pályafutását. Mennyire látja, hogy változott meg? Alapjában változott valamennyit a BV rendszere? Az eltelt időben?
2: Hát én azt hiszem, hogy nagyon sokat változott, és szomorúan mondom, de azt hiszem, hogy nem igazán jó irányba. Ebben nagyon sok minden közrejátszik, részben az anyagi feltételek, 80-es évek közepétől a büntetés végrehajtás, mint általában más állami intézmény is pénzükében volt, és sajnos ez az én szakterületemen volt először érezhető. Emlékszem, hogy beszélgettünk az országos parancsnok úrral, az akkorival, és mondta, hogy hát világítani, fűteni, meg enni adni kell a raboknak. Az, hogyha kevesebb könyvtár, meg oktatás, meg egyéb lehetőség van, azt senki nem fogja észrevenni, és nem fog ellene tiltakozni.
1: Így van, és pont erről beszéltünk a Tamással nemrég, hogy ezek a dolgok nem egy-két éven belül mutatkoznak meg, hanem 10-15 éves intervallumok után fognak kiütközni, hogy valami elmarad, és valami hiányzik egy rendszerből. Mint például, ugye most nagyon sok kérdés vetült fel annó ezzel a 3 csapás törvénnyel is, hogy most lehet, hogy elteszik őket 10-15 évre jó mélyre, de ha a rendszer nem javít, vagy nem akar javítani, nincs hajlandóság rajta, akkor ezek az emberek 15 év múlva ugyanezt fogják csinálni még durvábban.
2: Hát igen, ebben nagy vita van a társadalomban. Mondjuk a társadalom laikus része az egyetért általában a büntetések szigorításával, egészen addig, amíg maga nem kerül valamilyen módon kapcsolatba ezzel a intézkedéssel.
1: Akár egy közúti baleset okozása is, ugye az ember életét teljesen meg tudja változtatni.
2: Így van.
1: És szemléleti látásmódját is ezzel.
0: Igen, hát a társadalom laikus része az leginkább kutyatáp formájában látna a bűnelkövetőket, ilyen tápos zsákba, granulátumokban, az van a biztonságos érzés.
2: Megint azt mondom, hogy egészen addig, amíg nem kerül, nem saját személyében, hanem mit tudom én, az ismeretségi köré keresztül, vagy na, és a családon keresztül abban a helyzetben, hogy maga is hát áldozata, idézőjelbe teszem, áldozata lesz ennek a dolognak, mert akkor egészen más szemmel fogja nézni. Nyilvánvalóan a szakember szintén más szemmel nézi. Hát a szakma általában abban a véleményben osztozik, hogy nem a büntetések szigora az, ami igazán visszatartó erő, hanem a bűncselekmények felderítésének az eredményessége.
0: De mégis szigorodik a rendszer egyre jobban. Hát most már 3 évet kap, aki elmegy fát lopni.
2: Hát...
1: ne terheljük túl. Annyiba,
2: ezzel én igazán nem értek egyet, és vagyunk még talán egy páran, de mondom, a társadalom többsége az ezt nagyon szívesen fogadja.
1: Igen, hát reméljük majd tudunk egy kicsit segíteni a társadalom többségének is, hogy kicsit másképp látják ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönjük, és két hét múlva akkor nevelési rendszerekkel térünk vissza magával.
2: Jó, állok rendelkezésre.
1: Köszönjük szépen,
2: viszontlátásra.
1: Viszont hallásra, igen. Most pedig akkor nyomogatunk egy zenét, jövünk vissza egy kis műsorajánlóval, és még beszélgetünk erről a mobil témáról.

sem lehet lenni. Gyerekkorunk volt a legjobb, később úgyis be is lennénk. Te megismertél, és ez az, ami számít. Mert tudsz rólam mindent, és nem azt, mint egy idegen állít. Hazavágtok bárkit a stúdióba, értem

0: Hát megint itt vagyunk, akkor nézzük az órát, hogy mindjárt lejár a műsoridőnk, atya úristen, pedig egészen jó belemelegettünk már ebbe a rádiózásba már megint. Összefoglalnám, hogy nagyjából ma miről volt szó, beszéltünk arról, hogy a arabok mobiltelefonálnak. Most már nagyjából tudják a kedves hallgatóink, hogy nem úgy van az, hogy az iPhone 6 Plus-szal fekszenek az ágyon és interneteznek, hanem egy alapkészülékkel felhívhatják az ágyukból is azt, akit megengednek, hogy felhívják. Felhívhatják azt marhadrágán, és annyit nyertek arabok ezzel a mobiltelefonálási dologgal, hogy nem kell baromi sokat sorba állni a folyosón azért, hogy telefonálhassanak.
1: Tehát... És ezzel nyert a büntetésvégrehajtási intézet is egyébként, mert ugye a korábbi telefonálási rendek a fegyházas és zárt területeken az nem így működik.